0: részen élünk, vagy melyiken nem, vagy hogy fiúk vagyunk, vagy lányok vagyunk, most már a között nincs szabadságunk, bár az emberek itt is heroikus erőfeszítéseket próbálnak tenni, hogy egyik földrészről a másikra menjenek, és felnőtt korukban még orvosi műtétnek is alávessék magukat, ami most nagyon elterjedt a nyugati világban, hogy ne fiúk legyenek, hanem lányok, vagy ne lányok legyenek, hanem fiúk. Ezek az extrém esetek nagyon gyakoriak lesznek, és de hogy mennyire nem normális az élet, ezek is mutatják ezt. De van valaki, aki biztosítja számunkra a szabadságot, és mint múltkor említettem, a szabadság az nem abban áll, hogy azt teszünk, amit akarunk, sem abban nem áll, hogy kipróbáljuk a rosszat. A szabadság abban áll, hogy a legnagyobb szabadsága az embernek a gondolkodásában van. Érdekes, hogy az emberek ezt nem akarják kihasználni. Az emberek mindjárt a cselekvésbeli szabadságot reklamálják, hogy miért nincs szabadságom ezt tenni, azt mondani. Hát a legnagyobb szabadság az ott van, ahova nem lát be senki sem. A legnagyobb szabadság az ott, hogy meggondolhatunk annyi sokféle dolgot, nem kell nekünk beszélnünk, meg cselekednünk, először gondolkodni kellene. A gondolatszabadság a legnagyobb szabadság. De érdekes, hogy az emberek ezzel nem élnek annyira.
1: Nagyon szép vers, Schillernek egy verse.
0: Igen, hát a klasszicizmus időszakában erről sokat beszéltek, Schiller, Goethe, de Heidegger is azt mondta a II. Világháború után, hogy lesz-e nagyobb félelem, mint a gondolkodástól való félelem. Pedig hát az ember legértékesebb része a gondolkodás, de a gondolkodásból indul ki minden élet, és a gondolkodásban az ember tényleg szabad, mert ki tud belebeszélni abba, hogy én miről gondolkozom. De hogyha már mondok egy mondatot, abban már százan beleköthetnek. Ha valamit el akarok érni, és cselekszem, annak is száz és ezer ellenfele támadhat. Tehát ezért említem önöknek, hogy az ember a legnagyobb szabadságot a gondolkodásban élvezi. És érdekes módon az emberek ezt nem akarják kihasználni, hogy a szabadságot gondolkodva éljék meg. Ezért idéztem Széchenyit, aki azt mondta a maga ugye schilleri hanghordozásával, hogy először ne szabadságot adjatok a népnek. Először bölcsességet adjatok, értelmet adjatok a népnek, hogy a nép ki tudja használni a szabadságot. Na de hogyha az ember valóban szabad, szabad a gondolkodásban, szabad a tervezésben, szabad a jó, hogy nincs olyan rossz helyzet az életünkben, amikor jót ne választhatnánk. Ugye idéztem Józsefnek a kitaszított voltát, hogy a börtön mélyén is, amikor mindenkitől elhagyatva ott sínylődött Egyiptom börtönében, akkor is tudta a jót választani, és a börtönben is szabad volt, mert a jót választotta. Na de arról is beszéltünk, hogyha ténylegesen megvan a szabadságunk, és Isten biztosítja a szabadságunkat, akkor felelősek is vagyunk. Felelősségről ugye csak akkor beszélhetünk, ha van tényleges szabadságunk. Kényszerek között nem beszélhetünk felelősségről. De ha van szabadságunk, akkor felelősségünk is van. És így érkezünk a mai témánkhoz, mert ha van szabadságunk, ezt Isten biztosítja, hogy mindig dönthetünk jó és rossz között, ha van ezáltal felelősségünk, akkor megítélhetőek vagyunk. Megítélhetők az emberi cselekedetek, megítélhető az emberi beszéd, megítélhető az emberi gondolkodás is. Ha van szabadságunk, akkor van felelősségünk, de ha van felelősségünk, akkor megítélhetőek vagyunk. Sőt, minden jel arra mutat, hogy az embert segíti a megítélés, ha az kellő formában nyilatkozik meg, és nem hátráltatja. Hát ezért járatjuk gyerekeinket iskolába, hogy tudjanak, tanuljanak, és hogy bizonyos osztályzatokra szert tegyenek. Ezért van az életben is az, hogy az embereket minden nap számtalan módon megítélik, de ez nem rossz dolog, ez visszajelzés is, hogy hol állok, hogy hol tartok. Tehát van megítélés is. De a mai előadást mindenképpen azzal szeretném kezdeni, kedves hallgatóink, hogy ha Isten világrendjéről gondolkozunk és a Bibliáról beszélünk, a Biblia nekünk azt tanítja, hogy Isten inkább megbocsát, mint elítél. Isten inkább megbocsát, mint elítél. Istennek a terve az, hogy az ember jobb legyen, hogy az ember elérje azt a szintet, hogy az örök életre alkalmas emberi jellemre tegyen szert. És az Isten senkit nem kárhoztat, az Isten senkit nem vádol. Egyáltalán kárhoztatás, vádolás soha nem jön az Istentől. Az Isten tudomásunkra hoz dolgokat. Isten megítél, de nem bennünket itt a földi életben, hanem a cselekedeteinket, a megnyilvánulásainkat ítéli meg. Isten rendelkezik ugyanis azzal a képességgel, amit a Biblia szerint meg is akar osztani minden emberrel, hogy külön tudja választani az emberben magát az embert és az emberi megnyilatkozásokat. Isten a megnyilatkozásainkat nem csak megítéli, de el is ítéli, hogyha azok rosszak. De ez nem vonja maga után azt, hogy ezzel együtt azt, aki így nyilatkozik meg, rosszul nyilatkozik meg, hogy azt az Isten, mint embert elítélné, vagy vádolná. Isten tehát mindig külön választja, hogyan is szoktuk mondani bibliai nyelven, a bűnt és a bűnöst. Isten a bűnt megítéli, Isten a bűnt kárhoztatja, Isten a bűnre azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan, mert pusztítja az életet, de a bűnöst az Isten az életében soha nem ítéli meg, hanem a bűnösnek inkább megbocsát, inkább fölajánlja az újrakezdés lehetőségét, bibliai nyelvén a kegyelmet, hogy az emberből más ember legyen. Tehát, ha ez így van, akkor most miért beszélünk mégis Isten ítéletéről? Azért, mert a Biblia szerint Isten ítélete, úgy, ahogy a Biblia elénk állítja, az egy csodálatosan igazságos és nem egyszeri dolog, hanem folyamat. Amivel belelépnénk ebbe a gondolatkörbe, a mai esténk témájába, arról azt hangsúlyozzam először, hogy a Biblia szerint, amikor az Isten ítéletet hoz, és majd a végső ítéletet egy emberi életről, tehát nem a megnyilatkozásokról, hanem most már egy egész emberi életről, akkor Isten hangsúlyozza a Bibliában, hogy ez az ítélet, ez nem egy rögtön elhamarkodott, csak az isteni személyek között lezajlódó tanácskozás és megbeszélés, hanem a Biblia szerint az Isten ítélete az egy folyamat. Ezt azért hangsúlyozom először, mert ha valakinek azt mondom, hogy Isten ítélete, akkor általában Michelangelo-nak a Sixtus kápolnában megfestett freskója jut mindenkinek eszébe, hogy jön Jézus, és egyik kezét fölfelé, a másik kezét lefelé tárja, egyeseknek a mennyország felé mutatja az utat, másoknak a pokol felé mutatja az utat. És ilyenkor ősszel, meg az őszi ünnepek, és az európai kultúrkörben, főleg a Mindenszentek és a Halottnak napja környékén, hát az emberek telve vannak mindenféle elképzeléssel, mindenféle hiedelemmel és babonával is. Ezeket meg is örökítette egy tudós ember, ezeket a halott kultusszal kapcsolatos babonákat és szokásokat. Ha eltetszenek olvasni Bálint Sándornak, egy katolikus néprajztudós volt, Szegeden élt, Bálint Sándornak az Ünnepi Kalendárium című könyvét, és ott kiválasztják a Mindenszentek Halottak napja, ugye, mert minden az év minden napjának szokásvilágát feltérképezi a magyar paraszti világban, akkor, hogyha kitetszenek ott az október végi, november elejé napokat választani, ott leírja, hogy nem tényleg Somogy megyétől Hajdú megyéig milyen szokások vannak a halállal, a megítéléssel, az élettel, örök élettel, tisztító tűzzel, pokollal, vagy bármi más ilyen kérdésekkel kapcsolatban. Én azonban szeretném önöknek most azt megmutatni, amit a Biblia tanít az ítéletről. A Biblia első nagy tanítás, hogy az ítélet az nem egy hirtelenszerű dolog lesz. Ez nem olyan lesz, hogy ahogy sokan elképzelik, hogy Jézus eljön, és akkor egy szempillantás alatt jobbra és balra fogja választani az emberiséget. Hanem az ítéletről már Dániel könyve 7. fejezete, tehát az Ószövetségben, ahol először olvasunk részletesen az ítéletről, Dániel könyve 7. fejezete úgy állítja elénk az ítéletet, mint egy folyamatot, mint egy mindenki által ellenőrizhető folyamatot. Miről is van szó Dániel könyve 7. fejezetében? Ugye ez a Bibliának a második nagy vázlatproféciája. Én összefoglaltam a 10 vázlatproféciát ebben a könyvecskében, tehát hogy mind a 10 bibliai vázlatprofécia benne van. Vázlatproféciának nevezzük azokat a folyamatrajzokat, azokat a hosszú távú jövendőléseket, amelyek olyan 2000-3000 évet fognak át, amelyek Dániel könyvében kezdődnek, és Jelenések könyvében érnek véget. Összesen 10 ilyen nagy profécia van a Bibliában, ami tehát egy adott kiinduló pontból elindulva, egészen a történelem lezárulásáig, sőt némely vázatprofécia még azon túl is bevilágítja az egymásra következő eseményeket. Na, ezek közül a második tehát található Dániel könyve 7. fejezetében, amely az emberi történelem hosszmetszeti bemutatásához egy olyan szempontot választ, ami talán számunkra is nagyon érthető szempont, mert Dániel könyve 7. fejezetében, amit Dániel prófétának Isten adott egy álmot az emberi történelemről, az a szempont, hogy az emberi történelem sajnos a hatalomért való kíméletlen harcnak a történelme. Sőt, a világhatalomért megy itt a küzdelem, hogy valaki a világnak egy személyben parancsolni tudjon, a világot mintegy a saját kezébe fogja és tartsa meg. Ebben a Dániel könyve 7. fejezetében a világ történelmet egy viharzó tenger ábrázolja. Ez egy nagyon közkeletű jelkép a Bibliában, a tenger, a népek jelképe, a viharzó tenger pedig az egymás ellen küzdő, háborúzó, hol forradalmat, hol másféle viszályokat előre görgető népeknek a jelképe. Ebből a viharzó tengerből különböző vadállatok jönnek ki, ugye a vadállatok a hatalmakat jelképezik. Ugye nem akarok ebbe belemenni, ugye először kijön egy oroszlán, aztán kijön egy medve, aztán kijön egy párdusz, aztán kijön egy fenevad, a fenevad fejből 10 szarv nő ki, kis szarv nő ki, a 3 szarvat kiszakít, és ezt 4 világhatalmat mutat be a Biblia a történelem végéig. Az első világhatalmat maga a Dániel könyve második fejezete Babilóniával azonosítja, a második világhatalmat a 8. fejezet Médó-Perzsiával, a 3. világhatalmat a Nagy Sándori Görögországgal, szintén Dániel 8. fejezetében, és a 4. világhatalmat, aminek a hatalma mind a mai napig is tart, sőt tartani is fog a végideig, a Biblia Rómával azonosítja. Róma történetében aztán különböző szakaszokat állítanak fel a proféciák, beszélnek az ókori Rómáról, beszélnek a középkori Rómáról, beszélnek a végidején újra éledő valláspolitikai hatalomról, mint Rómáról, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy amikor megjelenik a 4. hatalom, tehát a történelemnek az utolsó nagy hatalma, amely már idestova több mint 2000 éve a színen van, és Dániel próféta látja ezt a hatalmat így előkerekedni, akkor, amikor még folyik az emberi történelem, tehát még folyik az emberi történelem, a Dániel könyve 7. fejezetének 9. versében ezt az utolsó hatalomról szóló látomást a következő dolog szakítja félbe. Néztem, mondja a próféta, néztem, míg királyi székek tétettek le, és az örökkévaló Isten leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam folyt és jött ki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezeren álltak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Tehát mondom, még folyik az emberi történelem, látja a viharzó tengerből kiemelkedett utolsó nagy vadállatot, a fenevadat, de közben, hogy úgy mondja, egy másik időszalag is megnyílik, egy mennyei látomásba is betekinthet Dániel, és azt látja, hogy még folyik az emberi történelem, de már a mennyben kezdetét veszi az ítélet. Ez az első dolog, amit a Bibliát olvasó embernek meg kell érteni, hogy hogy is van ez, és mit is akar ezt kifejezni. Hogy folyik még az emberi történelem, de már a mennyben kezdetét veszi az ítélet. És utána újra visszakapja a tekintetét, és látja ezt a 4. hatalmat, azt mondja, néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szólt, mert különleges az a kis szarv, hogy okos szemei vannak és nagyokat szóló szája. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetése. Ezt más helyekről tudjuk, hogy ez a negyedik vadállat, a történelem negyedik nagy világhatalma, csak Jézus második eljövetelével veszíti el erejét és befolyását, addig óriási erővel halad előre. De ezt már látja, tehát már Jézus második eljövetelét is ilyen módon látja Dániel próféta. Azt mondja, a többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig, óráig tartó élet adatott nékik. Ugye újra visszakapja a tekintetét a földi történelemre, de most újra a mennyei eseményekre lesz figyelmes. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött. Itt fordul elő a Bibliában először ez a kifejezés, hogy emberfia. Jézus majd innen kölcsönzi el ezt a kifejezést, amikor a földre jön, hogy ő az emberfia. Őről már Dániel próféta a földre jövetel előtt több mint 550 évvel úgy beszélt, mint emberfiáról. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az örökkévaló Istenhez, és eleibe vitték őt, és adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökkévaló hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Tehát tessenek megfigyelni, hogy amikor a Biblia először beszél az ítéletről, akkor azt mondja, hogy az ítéletet még folyik a földi történelem, a mennyben az atya és a fiú már elkezdi. De az atyán és a fiún kívül ott van még a mennyei lények sokasága, tehát ilyeneket mond, hogy tízezerszer, tízezer, ezerszer, ezer, tehát ezek hebraizmusok annyit jelentenek, hogy végtelen számú lényt lát, tehát óriási sokaságot, tehát nyilván angyal seregeket. Ott van az emberiség előőrse is, ezt majd később jelenések könyve 4. 5. fejezetéből tudjuk meg, hogy vannak már most a mennyben feltámadott, kevés számú feltámadott, és halált nem látva mennybe ragadtatott emberek, akik halált nem láttak, az Énok és Illés, akik feltámadtak, az Mózes, hármunkat ismerjük név szerint, és akik Jézus feltámadásakor kijöttek Jeruzsálemben a sírokból, és Jézussal együtt a mennybe mentek, tehát ez összesen 24. 24 presbiter, hogy mondja a Biblia, tehát az emberiség előőrse. Tehát ebből az egész jelenetből láthatjuk azt is, hogy miért folyamat az ítélet. Azért folyamat, tehát ahogy említettem, nem azért folyamat, mert Isten ne tudna egy szempillantás alatt mindenkit megítélni, hanem azért folyamat, mert Isten igényeli azt, hogy mindenki belepillantson az ítéletébe. Tehát Isten ítélete nem egy zárt körű ítélet. Isten ítéletébe a mennyben minden angyal, még az emberiség előrse is belepillanthat, és ezt az első ítéletet, mert az ítéletnek ezt a kezdeti szakaszát, az ítélet első szakaszának nevezzük, és erre nézve Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse világosan kimondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet. Tehát az ítéletet Isten egyszerre nem minden ember fölött fogja tartani. Először azokon kezdi el az ítéletet, akik egyáltalán elfogadták az ő segítségét itt a földi életben, akik nem utasították el a kegyelmét, akik éltek a megbánás és a megbocsátás lehetőségével. Tehát először az Isten házán kezdődik az ítélet. Jézus ezt egy érdekes példázatában Máté evangélium a 22. fejezetében megerősítette. Itt néhány évvel ezelőtt beszéltünk erről a példázatról részletesen, ez a királyi mennyegző példázata. A királyi mennyegző példázatának arra a mozzanatára utalok, hogy a mennyegzői asztalnál már mindenki helyet foglal, de nem kezdődik el még a mennyegzői vacsora, hanem bemegy a király, aki a fiának rendezi a mennyegzőt, hogy végig tekintsen a meghívottakon, és ott a meghívottak között meglát egy olyan embert, aki nincs mennyegzői ruha, nincs tiszta, fehér, ünnepi öltözet, hanem azt látja, hogy piszkos, koszos ruhában jött oda, és ott ül és várja a mennyegző kezetét, és oda megy akkor a király, és megkérdezi, hogy barátom, hát hogy gondoltad? És ott külön felhívtam a figyelmet arra, mert hiszen a mennyegző, a királyi mennyegző példázat arról szól, hogy nagyon sokan visszautasították a menyegzőre való eljövetelt. És végén a király mindenhonnan, hogy úgy mondjam, összefogdostatott embereket, hogy megteljék a háza. De a korabeli szokás szerint ezeknek az embereknek, tehát egy korabeli zsidó szokás volt, hogy akit a menyegzőre meghívtak, váratlanul hívtak meg, azoknak biztosította a meghívó fél az ünnepi ruhát. Tehát nem azért nem volt ünnepi ruha ezen az emberen, mert ő nem tudott készülni a menyegzőre, hanem azért nem volt, mert nem fogadta el. És ez nagyon érdekes mozzanat a példázatban, egyben kulcsot ad ahhoz is, amelyről majd 3 hét múlva szeretnék beszélni, hogy a Biblia azt mondja, hogy emberek, ha elvesznek Isten ítéletében, nem azért fognak elveszni, mert nagyon sok bűnük volt, az emberek által ezt így tartják számon, hát vannak köztörvényes bűnözők, meg gazemberek, meg nem tudom milyen emberek, hát ezeknek nagyon sok bűnük van, ezek biztos, hogy a kárhozatra jutnak. A Biblia szerint sok elsőkből utolsók lesznek, és sok utolsókból elsők lesznek Isten ítéletében. De nem azért, mert sok bűnük volt, ezért vesznek el az emberek, hanem egy dolog miatt vesznek el. Visszautasították a segítséget. Visszautasították az ajándékot, a fehér ruhát. Visszautasították Isten segítségét. Minden embernek nagyon sok bűne van. Ember és ember között ilyen fajta szempontból különbség nincsen. Ki az az ember, aki nem mondhatná el a 40. Zsoltár Dávidjával, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál? Hát aki egy kicsit gondolkozó és őszinte ember, annak be kell vallania, hogy lehet, hogy én nem öltem, de azért szavakban elég sokat öltem, indulattal is elég sokat pusztítottam. Lehet, hogy nem raboltam ki itt egy nagy bankot, de loptam mások idejét a felelőtlen viselkedésemmel, és a többi. És a többi, tehát ezt a Bibliát olvasó embernek nem kell elmagyarázni, hogy mindannyiunknak nagyon sok, megszámlálhatatlan vétke bűne van. Nem beszélve még a jellemhibákról, nem beszélve még a rossz szokások hozta lehetetlenségekről. Tehát itt nem az lesz a különbség ember és ember között, hogy lennének olyanok, akiknek nagyon sok, másoknak meg nagyon kevés bűnük van, hanem az lesz a különbség, hogy ki az, aki elfogadta Isten segítségét, és Isten segítségével ki tudott emelkedni abból a nagyon sok vagy nagyon kevés bűnből, és ki az, aki nem fogadta el Isten segítségét, és önmagát igaznak állította önmaga és mások előtt, és az Isten ezeknek nem adhat örök életet. Tehát először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, akik az életükben egyáltalán szóba álltak azzal, vagy a lelkiismeretük szerint, vagy a hitük értelmes fele szerint. Szóba álltak azzal, hogy elfogadják is Isten segítségét. Akik meg akartak változni, akik meg akartak jobbulni, akik nem hanyagul tekintettek a hibáikra, amitől a fél világ szenved az emberek hibáitól. De az emberek magukat mindig fölmentik, és azt mondják, hogy hát nem is olyan nagyok ezek a hibák. Nem ezek fölött kezdődik az ítélet. Azok fölött kezdődik az ítélet, akikről Ezékiel próféta azt mondja, hogy nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságuk miatt. Akiknek probléma volt a hibájuk. Akiknek probléma volt, hogy másokat megsértettek. Akiknek probléma volt, hogy nem azt adták az embereknek azt a jót, amit elvártak nekik. Azok fölött kezdődik az ítélet, akik küzdöttek ebben a földi életben, akik meg akartak változni, akik jobb emberek, nem gazdag emberek, hanem jobb emberek akartak lenni. Az életet nem arra használták fel, hogy most pár évtizedig jólétben éljek, hanem az életet arra használták fel, hogy igaz módon éljenek. Idéztem önöknek már sokszor a kínai mondást, most olyan néptől idézek, akinek a kezében nem volt Biblia, de a Szentlélek a Biblia szerint mindenhol meg tudta szólítani az emberek lelkiismeretét. Hogyan is szól ez a kínai mondás? Kétféle ember van. Kétféle ember van. Az egyik, aki a vagyonát félti, a másik, aki a lelkét félti. Ez mindent megmond, nem? Amennyire egyszerű, annyira megragadó. Vannak emberek, akik azt féltik, hogy amit itt megszereztek, vagy ők értéknek tartanak, pénz, vagyon, hír, hogy ezek megmaradjanak, és őket jónak lássák az emberek, meg gazdagnak, meg szépnek, és nem tudom minek. A másik ember pedig úgy gondolkozik, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből. Van ember, aki a vagyonát félti, van ember, aki a lelkét félti. Azokon kezdődik meg az ítélet, akik az életben a lelküket féltették. Akik küzdöttek önmaguk rossz természetével, küzdöttek a kísértésekkel, jót akartak embereknek, vagy ahogy kedves tanárom Török Endre mondta, hogy az életben két dologra kell figyelni. Nem bántani, és nem megbántódni. Ennyi az élet. Nem bántani, de ha már bántanak, akkor se megbántódni. Nem kezdeményezni a rosszat, de ha már másik teszi velem szemben a rosszat, nem visszavágni a rosszért. Ennyi az élet. Ez az összes bölcsesség. Ezt mondja a Biblia. Először az igazakon fog elkezdődni az ítélet. És vajon miért? A Biblia értelmes könyv minden kérdésre válaszol. Biblia szerint azért fog az igazakon kezdődni az ítélet, mert Jézus második eljövetele mivel lesz egyenlő többek között. Hát az igazak feltámasztásával. Csak ítélet után támasztatók fel az igazak is. Csak ítélet után. Jézus második eljövetele több mindennel azonos. Nem tudom, hogy valaki el tudná sorolni, tessenek, hogy úgy végig gondolni a Biblia szerint Jézus második eljövetele mi mindennel azonos. Hát azonos a történelem lezárulásával. Jézus eljön és kiveszi az emberek kezéből a fegyvert és hatalmat. Itt mondja Dániel, hogy majd olyan országot fog hozni, ami nem romlandó ország. Itt minden ország megromlik. Minden rendszer aláhanyatlik. Jézus olyan világot fog elhozni, ahol a szeretetet és igazságot követők országa soha nem fog elmúlni. Azért lesz örök élet. Tehát Jézus második eljövetel a történelem lezárásával egyenlő. Aztán még mivel egyenlő? Jézus második eljövetele a meghalt igazak feltámasztásával legyen. De csak a meghalt igazak. Nem az összes halott, csak a meghalt igazak feltámasztásával legyen. Aztán még mivel azonos Jézus második eljövetele? Az élő igazak elváltozásával. Mert lesznek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. Az ítélet folyik a mennyben. És az ítélet, hogy folyik a mennyben, nem csak a meghalt igazakra terjed ki az ítélet, hanem hogy közeledik Jézus eljövetele, az élő igazakra is kiterjed az ítélet. Más szóval lesznek emberek, akiknek élő állapotban kell megkapniuk Jézus pecsétjét, hogy ők a második eljövetelekor nem halnak meg, mint a hét csapás következtében a gonoszsággal összeszövetkezett emberek, hanem őket védelem alá helyezi ez az elpecsételésről szóló tanítás Jelenések könyve 7. fejezetében. Tehát legalább ezt a három dolgot jegyezzük meg. Jézus második eljövetele a történelem lezárásával azonos, a meghalt igazak feltámasztásával azonos, és az élő igazak halál nélküli, mert aki élve éri meg Jézus második eljövetét, nem fog meghalni, ha igaznak nyilvánítja Jézus az ítéletben, az élő igazak elváltozásával egyenlő. Kedves hallgatók, ezek nagy horderejű események. És ezért a következő dolog, amit hangsúlyoznom kell, hogy maga az Isten ezt olyan nagy horderejű eseménynek állítja be a Bibliába, tessenek meggondolni, a világtörténelem legnagyobb horderejű eseményéről beszélek. Tehát a világtörténelem legnagyobb horderejű eseménye, az tulajdonképpen a Jézus második eljövetele, a teljes váltság napja, hogy az Efézusi levélnek.

Ilyen fekvő Apple 4-es lapon elfér, tesznek a felső részen látni. Ezt külön is kinyomtattam, hát tegnap sokat elvittek Tiszaújvárosban, de ha valakinek nincsen, majd hozok legközelebb, tessenek nyugodtan elvenni. Tehát a Bibliának az idői proféciái. Ez összesen alig 20 kijelentés az egész emberiség történelméről. A leghosszabb idői profécia van a táblázat felső részén piros színnel jelezve. A Biblia leghosszabb idői proféciája 2300 évről szóló profécia, az ítélet kezdő időpontját jelöli meg, hogy mikor kezdődik el az ítélet, és ennek a proféciának a lejárta, ez csaknem 170 éve a hátunk mögött van már. Tehát Isten jónak látta, hogy kijelentse, hogy a mennyben mikor kezdődik el az ítélet, kitalálhatjuk, hogy miért látta jónak. Mert ha előbb azt mondtam, hogy Isten mindenbe betekintést enged, akkor Isten nem úgy végzi az ítéletet, hogy én a mennyben elkezdem az ítéletet, az emberek meg az embereket, ez miért kellene, hogy foglalkoztassa? Nem. Az Isten szeretné, hogyha az embereket ez foglalkoztatná, mert ha a mennyben elkezdődik az ítélet, akkor a Földön is felgyorsulnak az események. És az elmúlt 200 évben a történelem valóban dupla vágtára váltott. Az elmúlt 2 évszázad az emberiség történelmének az egy olyan gyors lefolyású időszaka, ugye? És valóban a mai zaklatott és nagyon gyors időszak arra mutat, hogy egy valaki biztosan tudja ezeket a proféciákat, aki tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ő pontosan ismeri a proféciákat, ez Sátán. Sátán pontosan ismeri azt, hogy megvannak számlálva a napjai, pontosan tudja azt, hogy legyőzött ellenség, a Golgotán őt legyőzték, mert volt valaki, aki semmiben nem engedett neki, és ez a győzelem, hogy valaki soha nem vette át az érveit, és a kísértéseinek soha nem engedett. 2000 éve Sátán legyőzött ellenség, és ő ismeri a proféciákat, és tudja, hogy miért tesz ilyen zaklatottá most a földi történelmet, azért, mert tudja, hogy nagyon kevés ideje van hátra. Nagyon kevés ideje van hátra, és mint a gonoszság általában ilyen természetű, többször beszéltem erről önöknek, hogy a gonoszságnak a természetéhez tartozik, hogy ha valamiben vereséget szenved, akkor nem adja meg magát, hanem annál inkább még a fennmaradt kis időt is arra használja fel, hogy mennél kegyetlenebbül pusztítson. Ugye szoktam hozni ezt a példát, hogy hogy ne menjünk messzire, hogy a II. Világháborúban az utolsó egy évben a nácik többet pusztítottak, mint az előző 4-5 évben összesen. Mert akkor már világos volt, hogy legyőzték őket. De nem adták fel a küzdelmet, hanem a legtöbb hidat, vasutat, épületet akkor bombázták le. Tehát a gonoszságnak az irracionális természetéből adódik. Más hasonlatot is szoktam használni, hogy egy sakkozó, ha nem pancser, akkor föladja a 30. lépésben, látja, hogy 20 lépés múlva mattot fog kapni. De ha valaki pancser, az nem adja föl, az tovább húzza, halasztja a dolgot, mert hát ő még ki akar erőltetni 20 lépést. Kedves hallgatók, a Isten azért mondta meg, hogy mikor kezdődik az ítélet a mennyben, mert az ítélet mennyei kezdetével párhuzamosan a Földön is döntő jelentőségű események veszik a kezdetüket. Ezt persze csak azok látják, akik hisznek Isten szavába. Hogy most, hogy az emberek ezt nem látják, és mondom, sokszor önhibájukon kívül nem látják, ez annak az oka, hogy az embereknek erről nem beszélnek. Az embertömegek meg lusták, hogy a Bibliát elővegyék, és néhány lapot tovább lapozzanak benne. Ilyen borzalmas álomkor telepedett az emberiségre. Az emberiség ma mindennel foglalkozik, de a lényeges dolgokkal nem foglalkozik. Az emberiség azzal, amivel foglalkozni kellene, hiszen itt örök élet és üdvösség forog a kockán, ezzel nem foglalkozik. Azzal, hogy hányféle ruhadivat képzelhető el, vagy ki hogyan töltötte a napját, vagy esetleg, ha összezárunk 20-30 tébolyodott embert, mit csinál, ezzel foglalkozik az emberiség. De azzal, hogy most tulajdonképpen élni szeretnék, hiszek abban, hogy az Isten ad nekem életet és örök életet, ez mint ha írmagja nem lenne meg az emberiség soraiban. De Isten
kijelentette a 2300

200 éves proféciával, amely az 1840-es évek elején lejárt, hogy a történelem ezután a végső időszakába lép, és Jelenése könyve 10. fejezetében Jézus erre külön meg is esküszik. Érdekes dolog, hogy a Bibliában Isten esküszik, mert hát ha a Biblia szerint Isten valamit kimond, a 100%. De hogy még meg is esküdjön, hát erre szoktuk mondani, akkor ez 1000%. Ez ennyire biztos. Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus megesküszik, hogy több idő nincs. Több szakasza nincs az emberi történetnek. Az emberiség az utolsó szakaszába érkezett. Fönn, amennyben elkezdődik az ítélet az igazak fölött, és halad előre. A földön fölgyorsulnak az események, soha nem látott világválság fog beköszönteni. És amikor mindez előre halad, akkor Jézus meg fog jelenni, de Jézus csak azután fog megjelenni, hogy befejezte az ítéletet holtak és élők felett. Nem csak holtak, de élők felett is. A meghalt, lezárt életeket, életek megítélése mellett élő életek megítélését is befejezi, és élő embereket elpecsétel védelem alá helyez a végső váltság napjaira. Ugye az emberiség történelme a Biblia szerint a 7 utolsó csapással záródik, amikor Isten elengedi a pusztítás szeleit, nem fogja vissza az eseményeket, és akkor mindenki meglátja, hogy milyen lett volna az emberi történelem, ha azt Isten nem fékezte volna állandóan a történelem folyamán. Kedves hallgatók, az ítéletről szóló tanítás első részét ismertettem önökkel. Mert a Biblia szerint Jézus második eljövetele után folytatódik az ítélet. Tehát Jézus második eljövetele után folytatódik az ítélet. De az ítélők köre kibővül. Nem csak a Szent Háromság személyei fognak ítélni, nem csak mennyei lények, nem csak a 24 vén, hanem a feltámadott és elváltozott igazak, tehát az emberiségnek egy óriási nagy részével együtt Jézus a mennybe megy, és a mennyei ítélet folytatódik, és ennek az ítélet második szakaszának a neve millennium. Azért ez a neve, hogy millennium, vagy ezer éves ítélet, mert Jelenése könyve 20. fejezet, amely erről szó szerint beszél, ezer évben adja meg ennek az ítéletnek az időpontját. Az ítélet első szakasza kb. 170 éve zajlik már a Biblia szerint. Na de miért van szükség ennél sokkal hosszabb, rettenetesen hosszabb ítéletre, tehát miért van szükség ezer éves ítéletre? A Biblia szerint azért, mert az ítéletet végző Isten, aki először az ítéletet Jézus Krisztusnak adta, de az ítéletet Jézus viszont az Atya előtt végzi, tehát ő meg visszaadja az ítéletet, ő képviseli az ember, minden embert képvisel Krisztus, de a végső szót, az ítélet végső szavát az Atya mondja ki. És azért van szükség erre a második szakaszára az ítéletnek, mert Isten minden egyes emberi élettel pontosan el fog számolni. Mi volt egy emberi élet? Nem csak az igazak élete, azoknak az élete is, akik nem nyerhetnek örök életet, mert Istennek minden élet fontos volt. Istennek minden élet értékes volt. Ha valakinek nem értékes az élet, az csak az ember lehet. Bizonyos embereknek nem értékes az élet. De Istennél ilyen nincs, hogy értéktelen élet. Isten mindenkiért az életét adta. Jézus Krisztus mindenkiért, mindenki bűnét magára véve szenvedett a Golgotán. Tehát Isten minden egyes emberi élettel, a kárhozottak közül is minden egyes emberi élettel el fog számolni. Ez viszont megint csak azért igényel időt, nem Istenért, mert Isten ezt önmagában, vagy a három isteni személy önmagában ezt nagyon gyorsan megbeszélni. De ne tessenek elfelejteni, hogy az igaz emberek miatt van ez. Az igaz embereknek kell megérteni azt, hogy más emberek miért nem lehetnek ott az örök életben. Miért nem lehetnek ott az örök életben? Hát nagyon sok ember látszólag jó életet él. Látszólag kifogástalan, hogy szokták mondani, tisztes polgári életet él. Dolgozik,
nem a kocsmába veri el a pénzét, családját szereti, fölneveli a gyerekeit, és sokan nem lesznek ott az örök életben. Ki érti ezt? Ezt valahogy meg kell érteni. Sok szempont nyitható meg amellett, hogy ennek az ezer éves ítéletnek ilyen hosszúnak kell lenni, mert ott se úgy kell elképzelni a Biblia szerint, hogy Isten elősorolja majd a bűneit azoknak, akik nem lesznek ott, hanem Isten inkább megint azt mutatja meg, amiért Jézus egyszer sírva fakadt, amikor Jeruzsálem felé közeledett. Máté evangélium a 23. fejezete írja le, hogy Jézus egyszer Jeruzsálem felé közeledett, meglátta a gyönyörű szép várost, nem sokkal a halál előtt volt ez, és azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és mindazokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam a te üdvösségedet, de te nem akartad. Ki érti meg ezt, hogy például van egy szülőnek 2-3 gyermeke, mind a 2-3-at ugyanolyan szeretettel neveli. Hogy az egyikből jó ember lesz, a másik eltékozolva az életét, megátkozva Istent, embert, tulajdonképpen eltorzul. Ki érti ezt meg? Ki érti meg, hogy az emberek miért nem akarnak jók lenni? Ki érti meg ezt, hogy az emberek miért akarnak mindig odavágni, vagy visszavágni? Az emberek miért nem tudnak tűrni, miért nem tudnak tanulni, miért nem tudnak fejlődni? Miért van az emberben az, hogy az ösztönt és az indulatot az emberek a gondolkodás fölébe helyezik? Miért van ez bizonyos embereknél? 1000 év alatt Jézus Krisztus azt fogja megmutatni, hogy ennél is hányszor akartam. Tehát, hogyha ő nem akarta, hogy jobb ember legyen, akkor emberek, adjatok tanácsot nekem az Istennek, hát erőltessem rá az örök életet. Istennél nincs kényszer és erőszak. Tehát, ha egy ember a sorozatos megkereséseire se akar megváltozni, hát esetleg megnézze a történelemben is, mit csinálnak az ilyen emberekkel. Hát mit csinál otthon a szülő, mit csinál a tanár, ahol csak pedagógiát űznek konkrét vagy átvitt értelemben. Mit csinálnak az olyan emberekkel, hogy beszélnek velük szépen, beszélnek velük határozottan, beszélnek velük szeliden, beszélnek velük elrettentéssel, de nem akar más ember. Ő továbbra is föl kell, lop, csal és hazudik, stb. Mit csinálnak az ilyen emberrel? Hát a földi törvénykezés is nem tény börtönbe teszi őket, vagy leszereli őket, vagy valamit kell csinálni, mert hát Istenről azt mondja a Biblia, hogy hosszú tűrő, de soha nem mondja, hogy végtelenül tűrő. A hosszú tűrés erény, a végtelenül tűrés hiba lenne. Hát végtelenül eltűrni a rosszat. Tessenek meggondolni azt, hogy az Isten részéről nagy kegyelem, hogy ezred éveken át már tűri a rosszat, de hogy ez mondjuk az örökké valóságon át tűri a rosszat. Tehát ez borzalmas lenne. Nem ezt várjuk Istentől, de nem ezt várjuk egy jó szülőtől, egy tanártól, senkitől se. Megvan egy adott idő, egy úgynevezett kegyelmi idő, de hogyha az ember nem változik meg, hányszor akartam, de te nem akartad. Ezt fogja Jézus Krisztus bemutatni az 1000 év során. Hogy ő mindenkinél akarta, hogy itt legyen a mennyben. Mindenkinél akarta, hogy örök életre jusson. Na, de hogyha egy ember nem akart, nem egyszer nem akart, nem kétszer nem akart, milliószor nem akart, milliószor azt mondta, hogy nem. Hát akkor most erőltessem rá az örök életet. Hát mit fog csinálni az örök életbe? Újra elkezdi a rosszat. Márpedig Náhum próféta könyve első fejezet 8. és 9. verse azt mondja, mit koholtok az Isten ellen? Nem lesz kétszer veszedelem. Miért gyalázzátok az Istent? Miért vádoljátok? Mit koholtok az Isten ellen? Isten azért tűr ilyen hosszú ideig, azért hosszú tűrő az Isten, mert megnyugtatóan akarja lezárni a bűn történelmét. Aki élni akart, élni fog. Aki az élet törvényeivel összhangba jutott, élni fog. De aki lábbal tiporta az élet törvényeit, és sorozatos megkeresése se változtatta meg a gondolkozását és az életét, arra nem fogom ráerőltetni az életet, az el fog veszni. Jelenések könyve 20. fejezetét olvasom önöknek.
amely leírja, hogy miközben a mennyben az ítélet zajlik, ez az ezer éves ítélet, aközben a földön egy valaki él a követőivel. De ezt jelképesen mondja. Azt mondja, hogy Sátán megkötöztetve ér a földön. Mit jelent az, hogy megkötöztetve? Nem annyit jelent, hogy gúzsba lesz kötve, annyit jelent, hogy ő él csak a földön és a démonai. Senkit rosszra nem tudnak csábítani. Mert az igazak a mennybe vannak, a gonoszok egyelőre vagy a földben, vagy a földporán nyugszanak, ki régen, ki a hét csapás következtében. Ezért mondja, hogy láttam egy angyalt leszállani a mennyből Jézus második eljövetele után, akinél volt a mélységnek kulcsa és egy nagy lánc a kezében. De ezek mind jelképek. És megfogta a sárkányt, azt a régi kígyót, aki az ördög és Sátán, hát itt azonosítja rögtön, hogy sárkány vagy óriás kígyó, ez Sátán, és megkötözte azt ezer esztendőre, ezt se úgy kell képzelni, tehát, hogy így zsineggel vagy lánccal körbe van kötözve, megkötözte, tehát, hogy nincs, akit rosszra csábítson. Tehát nem tudja kifejteni a hatását. És vetette őt a mélységbe, és bezárta azt, és bepecsételte ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő, azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre. Benne van ebben a versben döbbenetesen Sátán egész sorsa. Mi az ördög? Ki Sátán? Mi a gonoszság? Elhitetni, becsapni. Tehát jön először a hazugság, utána pedig gonoszságra késztetni. Hazugság és gonoszság, tejtestvérek. Elhiteti a népeket. Tehát nem egy-két embert hitet el. A fél emberiséget. Fél emberiséget? Kevés hiány az egész emberiséget. Jelenések könyve 12. fejezete azt mondja Sátánról, hogy ő mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát itt egy óriási ellenséggel van dolgunk, egy olyan félelmetes valakivel, aki mindenkit képes elhitetni, kivéve, kit nem? Aki ragaszkodik ahhoz, amit az Isten mond. Csak azokat nem tudja elhitetni. A magukat vallásosnak mondók, vagy akik azt mondják, hogy ők keresztények, vagy hívők, de az Isten szavát nem veszik komolyan, azokat jobban elhiteti, mint az ateistákat. Tehát ezt komolyan kell vennünk, ezeket a bibliai kijelentéseket. Csak egy valakit nem lehet elhitetni, aki ragaszkodik Isten kijelentéseihez. Aki nem emberi bölcsesség alapján akar jó és rossz között különbséget tenni, hanem segítségül hívja, elfogadja. Tetszenek látni, most már harmadszor hangsúlyozom egy előadás közben, hogy elfogadni Isten segítségét. Ezért mondta Jézus olyan sokszor, ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképp nem jutok be az Isten országba. Kisgyerek tud elfogadni. Tud segítséget elfogadni. Felnőttnél ez már nehezebben megy. Felnőtt ember, büszke ember, magabízó ember azt mondja, köszi szépen, majd én megoldom. Aztán attól koldul a világ, hogy a felnőttek megoldják az életet. Ha gyermekek csinálnák a világ történelmet, akkor nem lenne ennyi háború, vagy nem lenne ennyi vérengzés. De az emberek nem tudnak igazán gyermeki lelkülettel élni. Ezért hangsúlyozta Jézus, ezt négyszer ismételte meg az életében. Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az Isten országába. Tehát folyik a mennyben az ítélet, itt a földön csak Sátán él a démonaival, senkit nem tudnak bűnre csábítani. Folytatja is, és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatok nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételeért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeik. Tehát a mennyben ezer esztendő az ítélet folyik, és majd a következő előadáson még beszélek arról, hogy ez az ezer esztendő miért ilyen hosszú még, de most csak ennyit említenék, hogy azért, hogy mindenki megértse, hogy hányszor akarta az Isten, de ő nem akarta,
A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, tehát most visszatér arra, hogy még vannak a földben halottak és a földön halottak, a többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. A Biblia matematikai tisztaságú könyv. De nem kell gyököt vonni tudni, még szorozni, osztani se, csak összeadni. A Biblia azt mondja, hogy van az ítéletben az ítélet első szakasza, igazak fölötti ítélet, utána jön az első feltámadás. Jön a második szakasza az ítéletnek, az 1000 éves ítélet, vagy a kárhozottak fölötti ítélet, jön a második feltámadás. Csak ennyit kell megjegyezni. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ővel 1000 esztendeig. Mi az, hogy második halál? Csak Jelenések könyvében fordul elő ez a fogalom. Mi az, hogy második halál? Már Jelenések könyve is így kezdődik, a második fejezetében azt mondja, aki győz, annak nem árt a második halál. Itt a 20. fejezet azt mondja, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, aki először támad fel, az soha nem hal meg, annak az örök élet az osztály része. Ezeken nincs hatalma a második halálnak. De aki másodszor támad fel, vagy csak azért támad fel, hogy szembesüljön a végső elmúlásával. A második feltámadás után következik a második halál. Első feltámadás után nincs halál, örök élet van. Második feltámadás, az is feltámadás lesz, visszakapják hús-vér valóságukban a testüket, az életüket az emberek. De amikor visszakapják az életüket, tessenek megfigyelni, hogy mi történik? És mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából. Megint mondom, nem úgy kell érteni, hogy leveszik róla a láncot vagy a kötelet. Mit jelent, hogy eloldatik az ő fogságából? Hogy mondjuk ezt más szóval? Visszanyeri mindazokat, akiket a földön bele tudott vinni, és tartósan, folyamatosan örökre bele tudott vinni a rosszba. Tehát ez, hogy Sátán eloldatik fogságából, ezt így is lehetne mondani, feltámadnak a gonoszok. Visszanyeri az alattvalóit. Óriási tábor lesz ez. És mikor eltelik az 1000 esztendő, Sátán eloldatik az ő fogságából, és kimegy, hogy elhitesse a föld 4 szegletén lévő népeket, a Gógot és Mágógot. Tanultuk, hogy Góg és Magóg fia vagyok én, csak senki nem mondá el, hogy ez mit jelent. Ady Endre ugye református nevelésben részesült, ugye, felolvasták a Bibliát Érmincenten, gyerekként is visszacsöngtek a fülébe, hiszen a Gógról és a Mágógról csak 3 fejezetet kell ismerni a Bibliából. Mózes első könyve 10. fejezetét, Ezékiel könyve 38. fejezetét, és Jelenések könyve 20. fejezetét. A Góg és a Mágóg az Isten ellenes hatalmak jelképe a Bibliában. Akik soha nem teszik le a fegyvert, akik ádázul gyűlölik az Istent, akik azt mondják, hogy nekem nem kell az Isten, mert mit akar az Isten szeretettel meg igazsággal, nekem erő, hatalom, pénz, fegyver, siker, élvezet, befolyás, ezek a Góg és Mágóg, a jelképes és Góg és Mágógnak a jelszavai. Amikor Sátán visszanyeri az embereket, tehát Isten újra visszaadja az emberek életét. Nem tudom, hogy el lehet ezt képzelni, hogy Isten újra visszaadja a kárhozottra jutó emberek életét is. Feltámadnak. Akkor Sátán nem azt mondja, hogy micsoda csoda ez, hogy feltámad ennyi millió vagy milliárd ember, hanem azt mondja, hogy gyertek utánam, és egybegyűjti őket háborúra, kiknek száma, mint a tenger fövenye. És feljönnek a föld szélességére, és körülveszik a szentek táborát és a szeretett várost. Tehát nem tudom, hogy el lehet-e képzelni a jelenetet. Jézus az 1000 éves ítélet után jön a földre. Az üdvözültek sokaságával, hogy tudnék ezt a földet újjáteremtse. Sátán visszanyeri az alattvalóit, látja, hogy Jézus jön, és most mit mond? Hát mi olyan számosan vagyunk, öljük meg Jézust.
öljük meg a követőit, hiszen mi, mint egy óriási sokasság erre képesek lehetünk. Tetszenek érteni, hogy Isten ezt miért engedi meg? Isten ezt azért engedi meg, hogy mindenki előtt, és már most, ha valaki ezt értelmes fejjel elolvassa, azt mondja, hát valóban van megjavíthatatlan gonoszság. A földi életben én nem akarok hinni a megjavíthatatlan gonoszságba, hiszen azért nevelünk gyereket, azért tanítunk, nevelünk iskolában is gyerekeket, mert mi azt mondjuk, hogy egy embert mindig jobbá lehet tenni. De ugyanakkor van az éremnek egy másik oldala is, aki a földi életet nem a jellem fejlődésre használja, hanem önző, kártékony dolgokra, az az ember megkeményedik, belátás nem lesz az életében, és a legnyilvánvalóbb igazság ellen is olyan düvel fog támadni, ami szinte egy leszerelhetetlen indulat és dű. Tehát Sátán, ha még 100 életet kapna, akkor se változna meg. Kapott több ezer évet a mennyei lázadás után itt a földön is, visszanyeri az összes alattvalóját, akkor nem azt mondja, hogy az Isten mire képes, visszaadja ezeknek is az életét, azt mondja, emberek, gyertek utánam, és öljük meg az Istent. Ezt Isten egyszer megengedte neki, amikor a földön Krisztust megölte. De hogy Isten az ölésnek adjon, a gyilkosságnak adjon végérvényűséget. Ezért most következik a Biblia fél mondata, a Biblia ezt a tragikus dolgot fél mondatba sűríti. Itt van Jézus a választottakkal, itt van Sátán az óriási sokasággal, de Istentől a mennyből tűz szállt alá, és megemésztette azokat. És most vége van minden gonoszság. Kedves hallgatók, ma az emberek azt mondják, hogy ha Isten van, akkor miért nem lép közbe erővel? Miért nem lép közbe hatalommal? Ha Isten van, akkor a gonoszokat miért nem fékezi meg, vagy miért nem hoz ítéletet? Tessenek elolvasni Jób könyve 40. fejezetét. Ott leírja a Biblia, hogy miért nem. De egyébként Isten várja a tanácsainkat, de eddig még az ember nem tudott neki jó tanácsot adni. Csak annyit, hogy Isten, ha vagy, akkor miért nem ölöd meg ma a gonoszokat, és miért nem a jó emberek élnek tovább a földön. Isten figyel és hallgat. Malakiás 3:16-17. Isten figyel és hallgat. És Isten várja, hogy ki mivel azonosul. A jóval azonosul, vagy a rosszal azonosul. De a rosszal sajnos úgy fognak azonosulni emberek, hogy megváltoztathatatlanná teszik magukat. És a megváltoztathatatlan gonoszságra csak egyetlen válasz lehetséges, és mindig elnézést kérek, hogyha ezt a hasonlatot alkalmazom, tényleg elnézést kérek, csak jobbat nem találtam, a veszett rókát is agyon szokták lőni. Ha valaki jobb megoldást talál a róka veszettség ellen, és azt mondja, hogy még simogatni kell, vagy még kell neki egy-két tyúkot betömni a szájába, vagy nem tudom én micsoda, de közben az a veszett róka meg fog marni még egy csomó embert, meg stb. Az emberi világban is ki van plakától, hogy róka, veszett róka, aki azt megtalálja, lője le. Istentől a mennyből tűz száll alá, és megemészti őket. Minden gonoszságnak vége fog szakadni. Nem lesz örök életű Sátán, kimondta már Ezékiel könyve 28. fejezete, hogy soha többé örökké nem leszel. Egyszer vége szakad a gonoszságnak. Fölemelő tudat, hatalmas, boldogító reménység. Egyszer kiírtatik az egész világ mindenségből a gonoszság. De Isten a hatalom eszközéhez csak a legvégső pillanatban nyúl. Isten nem megfélemlíteni akarja az ember. Senkit nem megfélemlíteni akar. Isten mindenkinek szabad teret ad, hogy bárki azt gondol, azt dönt ebben a föld életben, amit akar. De hogyha szabadok vagyunk, felelősek is vagyunk. Ha felelősek vagyunk, megítélhetők vagyunk. És Isten az ítéletet föntartott egy ilyen igazságos folyamat. Egy ilyen igazságos folyamat az ítélet. Mindenki belenézhet. Ha valaki azt mondja, ez nem igazságos, ha valaki azt mondja, hogy tud jobbat, álljon vele elő. De hogy Isten ennyit tűr, és ennyire mindenkinek megad minden lehetőséget, és az ítélet után újra visszaadja az életét a gonoszoknak is, hogy szembesüljenek azzal, hogy,
hogy mire mondtak nemet, kitől nem fogadtak el segítséget. És hogyha a gonoszokban lenne belátás, de sajnos aki azonosult a rosszal, abban belátás már nincsen. Van egy olyan fok a rosszal való azonosságban, hogy az ember elveszíti a józan ítélőket. Nincs belátás benne. Hogy tanultuk, aki gimnáziumot végzett, az Antigonénak a végső sorait? Bölcs belátás többet ér minden más adománynál. És ez igaz is. De az elvakult gonoszság, a rosszal teljesen azonosult sátán, démonok és rossz, gonosz emberek nem képesek belátásra. Ezért Isten részéről, hogy megsemmisíti őket, ez nem kegyetlenség, ez szeretet, kedves hallgatók. Mert a veszett rókát is, hogy agyonlövik, neki tesznek a legjobbat. Emellesleg a környezetnek is jót tesznek, de neki tesznek a legjobbat. Tehát az nem kegyetlenség, hogy Isten visszaveszi az élet jogát, hogy ahogy Abdiás könyve mondja, hogy olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Hanem ez szeretet. Mert a szeretet ilyenkor azt követeli, hogy aki nem akar élni, az ne éljen. Aki mindennel szembefordult az élet törvényeivel, aki visszautasította az élet ajándékát, hát arra Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. Ha rákényszeríteni, az lenne a szeretetlenség. Megszabadítani az élettől a gonoszságot, ez szeretet. Ezért mondja a Biblia, hogy nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úristen, igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya. Ki ne félne téged, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, mert egyedül te vagy a szent. Isten mindenkinek bepillantást enged az ítéletbe, már előre is, aki ezt hittel elfogadja, a valóságban is, hogy lesznek emberek, akik az ezer éves ítélet során beletekinthetnek az Isten sokféle próbálkozásába, hogy hányszor akart minden embert megmenteni, tehát hogy ők nem akarták. Isten erőszakot soha nem alkalmazott emberek meggyőzésében, és így tulajdonképpen ezzel a folyamattal lesz megnyugtató az ítélet, senkiben nem marad rossz érzés, senkiben nem marad rossz emlék, senki nem mondja azt, hogy Isten hatalommal döntött el a dolgot. Isten az utolsó pillanatban nyúlt hatalomhoz, akkor, amikor az egyik teremtménye őt meg akarta ölni, mert hát ekkora nagy a szabadsága az Isten teremtményeinek. De akkor, amikor Sátán maga mellé gyűjtötte az óriási embertömeget, Istentől a mennyből tűz szállott alá és megemésztette őket, kedves hallgatók, a zárszavam az, hogy az eddigiekből is kiderült tehát, hogy akkor mi a második halál. A második halál megsemmisülés. Isten vagy visszaadja az élet jogát teljes valóságában, ma elképzelhetetlenül teljes valóságában. Így mondja 1 Korintus 2-ben Pál apostol, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi szív meg se gondolt, azt készítette Isten az őt szeretőknek. Tehát úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Van elveszés és van örök élet. Az elveszés az megsemmisülés. Az emberből semmi nem fog fennmaradni. Nem hagy rajtuk se gyökeret, se ágat, mondja Malakiás könyve. A gonoszok elmúlnak, füstként múlnak el, mondja a 37. Zsoltár. Ahol felnyitjuk a Bibliát, 100 és 1000 kijelentés van erről. Ma az emberek ezt csak azért nem ismerik, mert nem ismerik a Bibliát. Ma az emberek azért gondolkoznak örökké való gyötrelemről. Meg se gondolják az emberek, hogy örökké való gyötrelem, hogy pokol, például pokolba sínylődnek és fődögélnek, meg kínlódnak, gyötretnek az emberek. Meg se gondolják, hogy hát ez igazságos lenne Isten részéről. Egy 70-80 év földi gonoszságaért, egy örökké való gyötrelmet, gyötrelembe részesíteni embereket, ez igazságtalan lenne. Az emberek, akik nem akartak élni, nem fognak élni. Hogy mondja Pál a Galata 6-ban, amit vet az ember, azt fogja aratni is. Ha az ember nem akar élni, Isten nem fogja rákényszeríteni az életet. A második halál az az élet jogának teljes visszavétel, az megsemmisülés. A füst, ha elmúlik, nem marad ott a helyén semmi. Ha gyökeret és ágat elpusztítanak abból a fából, semmi nem marad.
hogy ezt a Biblia legtöbbször a tűz képében írja le. És ebből az emberek azt következtetik, hogy a tűzben földögélnek, rotyognak, meg nem is tudom, már a perzsáknak a halálkultusza, aztán a görög Hádész kultusz, olyan benne van az Iliászban, Odüsszeiában is, ezt Homérosz megörökítette, vagy a középkori torz, mert ez nem keresztény, ez egy teljesen eltorzult felfogás, hogy Isten gyötri az embereket. Hát mondja Ezékiel prófét, hogy gyönyörködöm a meghaló halálában. Hát nem abban gyönyörködöm, hogy az ember élvén éljen, ezt mondja az Úr. Istennél nincs gyötrelem, nincs gyötretés, nincs kínvallatás, meg nincsek olyan dolgok, amikkel az emberi fantázia, meg a megfélemlített emberi gondolkodás tele van. Isten vagy örök életet ad, vagy végleg visszavonja az életet. És ha valakinek ezzel kapcsolatban további kérdése van, nyugodtan tegye fel, de nem véletlenül a Bibliában a sokféle hasonlat közül a tűz hasonlata a legátfogóbb. Tűz és kénkő taváról beszél a Biblia, mint második haláról, tűz és kénkő tava. Gehennáról beszél, ami Jeruzsálem déli részének szemét elégető helye volt, nem csak szemét lerakodó, szemét elégető helye volt. Megkérdezem önöktől, hogy lehet ezt félreérteni? Hát a tűzbe mindenki talán eltüzelt már kacatott szemetet. Hát a tűzbe azért vetünk dolgokat, hogy ott örökké égjenek. Hát nem azért vetünk, hogy záros határidőn belül pár perc vagy egy-két óra leforgását minden elégje. Hát azért vetünk a tűzbe, hogy ott hetekig lobogjon a tűz, vagy hónapokig égjen a tűz. Én úgy tudom, hogy még az állami rendelkezésekben is előírás, hogy este bármekkora tűz el kell oltani. Nem szabad szabad mezőn tüzet hagyni. A tűz az arra való, hogy a limlomot, a szemetet arra is való, beletesszük, és az elégjen. Nem, hogy örökké égjen, hanem elégjen. Ezért használja a Biblia ezt a képet, és ezért mondta Jézus is legfájdalmasabb kijelentésében, amit Júdásra mondott Máté Evangélium a 26. fejezete szerint, hogy jobb lett volna, ha meg sem született volna. Mert az élet nagy lehetőség. Itt kell döntenünk az életben, hogy mi élni akarunk, és ha élni akarunk, ezt ne csak mondjuk, hogy élni akarunk, jussunk összhangba az élet törvényeivel. Az élet törvényei itt vannak. Az erő is hozzá itt van. Az élet törvénye az Isten parancsolatai, a hozzávaló erő a hit. Ha valaki összhangba kerül az élet törvényeivel, gyakorolja az örök élet törvényeit, az átment a halálból az életre, ezt mondta Jézus. Annak nem árt a második halál. Az élni fog. Jézus is ezt mondta Lázár sírjánál. Ha valaki hisz én bennem, ha meghalt is, helyes fordítás szerint mondom, élni fog. A meghalt is élni fog. És a záró mondatom, hogyha az egész Bibliát a mérleg serpenyőjére helyezzük, egy megdöbbentő kijelentéssel zárhatjuk ezt a gondolatmenetet, nagyon könnyű üdvözülni, és nagyon nehéz elveszni. Nagyon könnyű az örök életre eljutni, mert mi kell hozzá? Elfogadni a segítséget. A saját erőnkből nem tudunk eljutni. De ha elfogadjuk a segítséget Isten részéről, azt mondja Jakab apostol a könyve első fejezetében, Isten szemrehányás nélkül készségesen mindannyiunknak segít. Szemrehányás nélkül, készségesen. Isten nem olyan, mint az ember. Nem ró fel semmit az Isten, nem hány torgat fel, nem mondja azt, hogy már századszor kér segítséget ilyen kis dologban. Nem. Azt mondja, hogy nagyon jó, hogy még ilyen kis dologban is már századszor kér segítséget. Isten szemrehányás nélkül készségesen megad mindent. Ezért könnyű üdvözülni. De az emberek, mi emberek, miért vagyunk irracionális lények, ami más szóval bűnnel fertőzött lények, óriási erőket fektetünk bele abba, hogy a víz alá nyomjuk magunkat. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy elvesszünk. Óriási erőket fektetünk bele abba, hogy eltorzuljon az életünk. Ez mind plusz erőt igényel. Könnyű üdvözülni, de nehéz elveszni. Az emberek az egyenes és könnyű Istentől megtámogatott út helyett szeretik a jó nehéz,
sok szenvedést magukra zúdító, és tetejében még semmibe se vívő utakat. Ezért kell megtérni, és olyanok lenni, mint a kisgyermekek. Ha bárkinek kérdése van, jelzem, hogy a halálról is megjelent ebben a 100 forintos kis sorozatban, 20 ilyen kis füzet jelent meg, a legutóbbiak itt vannak, az egyházról írtam a legutóbbit, a zsidó nép kiválasztásról, de a halálról is megjelent. De aki egy kicsit részletesebben akar olvasni erről, nagyszerű könyv Vankó Zsuzsának, Ha meghal az ember, hol van ő? Ez összefoglalja az ítélet, feltámadás, halál, örök élet, és az ehhez való gyakorlati magatartás bibliai útját is. Ez 600 forintba kerül, és a legújabb nyitott szemmel szám is ezzel a témakörrel foglalkozik. Köszönöm a figyelmet, tartunk egy 10-15 perc szünetet, hogyha valakinek van ideje és kérdezni szeretne, a többiek, akiknek nincs idejük, tehát 3 hét múlva folytatódik a sorozatunk, azzal a kérdéssel, hogy mi alapján fog Isten megítélni, és egyáltalán megítélhető egy ilyen bonyolult ember, lény, mint az ember. Tehát ezzel fejeződik be ez a kis 3 részes sorozatunk. Tessenek körbenézni a kiadványok között. Köszönöm a figyelmet!

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mindenek előtt a gyermekeket. Egy Biblia igét olvasok nektek, hogy azután egy-két gondolatot kiemeljünk és végig gondoljunk ebből az igéből. Gyerekek, Pál apostol szavait olvasom az Új Szövetségből, a Korintusi levélből. Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Emlékszek rá, gyerekek, hogy amikor ilyen kis fiú voltam, ilyen idős, mint ti, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mi van, amikor egy ember, a nagypapa, a nagymama meghal. A Biblia egy nagyon szép kifejezést használ erre. Azt mondja, hogy elalszik. A Biblia szerint, amikor valaki meghal és a Teremtőnek visszaadja az életét, akkor olyan, mint egy álom nélküli alvás. Nem tudja, hogy mi történik tovább. Semmit nem érzékel abból a világból, amit itt hagyott. Mintha egy álom nélküli alvás lenne. Nem érzékeli az idő múlását, nem lát, nem hall, semmit nem érzékel. És amikor gondolkodtam ezen, és olvastam ezt a Biblia verset, amiből szeretnék nektek most egyetlen egy szót kiemelni, akkor úgy találtam kisfiúként, hogy ez a legszebb Biblia vers, amit én olvastam egészen odáig. Kisfiú voltam, amikor édesapám meghalt. És amikor a temetésén részt vettem, nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogy lesz ezután. Milyen reménységem van. És amikor ezt a Biblia verset olvastam újra és újra, hogyan kezdte az apostol? Hallgassátok csak. Ímé titkot mondok néktek. Ez egy olyan titok, amit a legnagyobb tudósok sem tudnak megfejteni. Hogyan van ez? Hogyan fog ez történni? Azt mondja az apostol, hogy amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és vele mind a szent angyalok, akkor az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak mind feltámadnak, nagy hirtelen egy szempillantásban. Mennyi idő, gyerekek, egy szempillantásnyi idő? Csukjátok csak be a szemeteket. Na, csukjátok be, számoljunk. Egy, kettő, három. Ki lehet nyitni? Három más.

pillantás alatt feltámasztja. Feltámasztja őket. Nem lesz betegség, nem lesz fájdalom. Nem úgy támadnak fel, amilyen fájdalmakkal meghaltak, elaludtak. De mond egy másik ígéretet is, figyeltétek? Azt mondja, hogy akik élnek majd akkor, amikor Jézus Krisztus visszatér az ég felhőjében, és ezek lehet, hogy ti lesztek gyerekek, lehet, hogy mi leszünk, kedves gyülekezet. Akkor azok, akik élnek még, szemlélik Jézust, ahogy jön vissza az angyalaival, és ugyanígy egy szempillantás alatt elváltozik az ő testük, a betegség, a fájdalom, minden, ami a bűnnek a következménye, eltűnik, és Jézus Krisztus újjá teremti őket. Értitek már, hogy miért így kezdte a Biblia szakaszt Pál apostol, hogy egy titkot mondok néktek. Ez egy csodálatos titok, nem? Egy szempillantás alatt fog mindez megtörténni. Én azt kívánom, gyerekek, hogy ezzel a reménységgel, ezzel a szempillantásnyi ígérettel, ezzel a szívetekbe éljetek, és győzzétek le a szomorúságot, győzzétek le a keserűséget, a félelmet, a betegséget is. És azt is, hogyha szerettetektől kell búcsúzni, tudva azt, hogy Jézus Krisztus visszatér az ég felhőiben, és egy szempillantás alatt visszaadja az életet, és elváltoztatja a mi nyomorúságos beteg testünket is. Úgy legyen, gyerekek, a szempillantásról mindig ez jusson eszetekbe. Amen. Nyissuk ki a Bibliánkat, kedves gyülekezet, a zsidókhoz írt levél 4. fejezeténél, és olvassuk innen az alapigét, a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. versétől a 16. versig terjedő igéből. Olvasom Isten igéjét. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, többetek Bibliájában, így az enyémben is a felolvasott 2, 4, 5 versből legalább 3 vastagon van szedve. És amikor ezen gondolkodunk, hogy miért is vannak vastagon szedve ezek az ige versek, akkor indulva a 12. verstől, mint talán többségében olyan testvérek, tagjai a gyülekezetnek, akik alaposan felkészültek a Krisztussal való szövetség kötésre, olvassuk a 12. verset, és eszünkbe jut, hogy milyen bibliai alaptanításról szól ez az igevers nekünk. Mit mond? Az Istennek beszéde. Melyik keresztségi anyag volt ez, emlékezünk? Hanyas sorszámú? Azért ennél gyorsabb választ vártam. Ugye rögtön a legelején. Ha rátekintünk a további vastagon szedett igeversekre, 15. 16. versre, szintén azt mondhatjuk, hogy a mi hitünk alap oszlopait olvashatjuk itt, mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságunkon. Rögtön 2 nagyon fontos anyag. Mely leckék voltak ezek? Főpapunk van a mennyben. Igazi képviselőnk, közben járunk. Nem kell sorszámot mondani. És a másik igazság, a másik tanítás, megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan. Miről szól ez? Arról a csodálatos igazságról, hogy Jézus Krisztus hogyan jött el emberi formában, és vált hozzánk egészen hasonlóvá, hogy megismerje küzdelmeinket, és hogy az ő győzelme példa legyen számunkra és a győzelemre. És amikor ezeket így végig gondoljuk, és mint minden ilyen igeszakasznál, ennél is fennáll az a kísértés, hogy olvassuk, és megerősítenek minket ezek az igék.
Milyen jó, hát ez egy csodálatos igevers, ez pontosan az, amiért én adventista vagyok.

0: Ez pontosan az a gondolat, az a tanítás, ami nekem olyan sokszor erőt ad. És amikor így olvasgattam ezt az ige verset, ezt az ige szakaszt a 12. verstől a 16. versig terjedő ige szakaszt, akkor olyan kérdést tettem fel magamnak, hogy és mit mond ez nekem ma ez az ige szakasz? Mire tanít ez engem most? Az én hitelveimet megerősíti, és az emberben egyfajta belső békesség és biztonság érzet alakul ki, hogy na igen, jó helyen vagyok én ezeket, így gondolom, ezek nagyon fontos ige versek. De olyan érdekes volt elolvasnom, és ezt tennénk a mai délelőtti istentisztelet során is, összefüggésében azt az üzenetet, ami ezekben az összefüggő gondolatokban és versekben olvasható. Rögtön az első mondatra térjünk is rá, mert az Istennek beszéde élő és ható. Mit jelent ez a mondat? Az Istennek beszéde élő és ható. Azt jelentette, amikor szokás szerint olvastam ezt az igeverset, hogy élesebb minden kétélű fegyvernél, hogy na, az Isten nekem egy olyan kardot adott a kezembe, amit én viszek magammal az életben, kilépek a világba, körülnézek, és használva ezt a kardot, jót és rosszat, szétnyesek egy pillanat alatt, ránézek az embertársamra, meglátom benne azt, ami érték, de hát persze azt, ami értéktelen is. Ebben is segít nekem az igazság. Hordom ezt a kardot magammal, az Isten beszédét, az Isten igéjét, olvasom a Bibliát, és olyan jó eligazodni ebben a világban, úgy, hogy az embert már nem csapják be, hamis vallások, hamis irányzatok, hamis ideológiák. Nekem egy tiszta, világos, letisztult világképen van a Szentírás segítségével. Hála Istennek, én már jól állok. Élő és ható. Azonban tovább olvasva az igét, és nem ezzel a dogmatikus gondolkodással, ezzel a szerénytelen, magabízó gondolkodással olvasva az igét, azt olvastam tovább, és ez volt az, ami megrendítő volt számomra, és ami miatt végül is igehirdetés lett ebből az ige szakaszból a számomra. Élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Kezembe volt a kard, éreztem azt a biztonságot, amit a világos tudás, az igazság ismerete ad, és amikor a Jóisten újra elolvastatta velem ezt az igét, akkor hirtelen ez a kard ellenem fordult, hirtelen a Jóisten azt mondta, hogy ezt a kardot nem te használod, hanem én, és a tisztátalanságot, úgy a világét, úgy általában, meg a szomszédodét, meg a testvéredét, ez biztos, hogy nem fogom rád bízni. Ellenben, ha engeded, hogy rendet tegyek a te életedben, a te gondolataidban, a te indítékaidban, akkor a világra van egy külön tervem, de akkor esetleg megismered a rád vonatkozó tervemet is. És az ember, amikor mindezt végig gondolja, akkor hirtelen rájön, hogy mennyire sokszor nem értjük az igét helyesen. Mennyire sokszor nem a megváltás üzenetét olvassuk ki belőle, hanem mi akarjuk használni az Isten bölcsességét a magunk oktalanságának az eltakarására, az ő nagy tudását arra, hogy azzal dicsekedve vagy azt hangoztatva a magunk kudarcait és a magunk bűnösségét leleplezzük, illetve elleplezzük. Még megrendítőbb volt tovább olvasni ezt a nem vastagon szedett következő verset, a 13-at, amelyik azt mondta, és nincsen olyan teremtmény, és nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek mesztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És az ember ezeket az igeverseket olvasva először elveszíti az önbizalmát, aztán az áll lelki békéjét, aztán a mások iránt való szeretetlen ítélkezésre való hajlamát, aztán az egész világ bűneivel szembeni magabízását, hogy ő jó helyen van és jó gondolkodik. És amikor az ember idáig eljut, akkor olyan jó volt azt látni majd a további versekben is, ahogy olvassuk, hogy akkor valóban abba a helyzetbe kerül, hogy most már van esélye az üdvösségre. Most már van esélye az üdvösségre. Mert ahelyett, hogy az Istennek ránk lenne szüksége abban a munkában, amit a világ megváltásának nevez, Ahelyett azt mondja, hogy engedd, hogy először téged megváltsalak. Ahelyett, hogy az Isten azt mondaná, hogy szeretnélek téged nagyon kiokosítani az igazságra vonatkozó dolgokról, szeretném, hogyha felkészülnél arra, hogy majd bölcsen beszélj az embereknek arról, hogy mi a fekete és mi a fehér, különösen óvjad őket a szürkeségektől. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy az Isten kezében tart egy kétélű éles kardot, pontosabban tört egyébként, majd később visszatérnek, hogy mi ennek a jelentősége, és azt mondja, hogy te magad vagy a szürkeség, te magad vagy a képmutatás, te magad vagy a szeretetlenség. Jézus Krisztus azért jött a világba, hogy meghaljon a bűnösért, aki közül első vagy te, ha tetszik, ha nem. Éppen ezért a tegnapi, a tegnap előtti hibáidért, bűneidért, gondolataidért és indítékaidért halt meg Krisztus. És neked nincs más esélyed, mint hogy ezt beismerd és belásd. Engedd el tehát a testvéred torkát, ne kárhoztasd a politikusokat, a gazdasági szakembereket, ne elemezd az igazság elméletét, hanem állj szóba azzal, hogy neked magadnak valakire szükséged van, akit mindjárt szeretnék bemutatni neked. Olyan csodálatos, hogy az Isten ezt a munkát végzi egész életünk során, nem? Mielőtt tovább lépnénk az ige gondolataival, szeretném feltenni a kérdést, hogy hányszor kell, hogy erre a felismerésre és erre a fajta ige értésre elvezessen bennünket a jó Isten? Hányszor kell az életben? Hányszor kell? Szoktuk mondani, hogy az ember először eljut ide, és akkor azt mondja, hogy most már nincs tovább egyedül, tehát szövetséget kötök Krisztussal. És a Biblia azt mondja, hogy ez a ma született csecsemő állapota, nem? És amikor bele gondolunk abba, hogy mióta megszülettünk, azóta az évek múlásával és az évtizedek múlásával, vajon milyen módon ismertük meg önmagunkat Isten segítségével, akkor azt mondhatjuk, hogy az évek múlása önmagában nem hordozza a fejlődés lehetőséget az ember számára, erkölcsileg, lelkileg. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy csak akkor vagyunk biztonságban, hogyha az Isten folyamatosan végzi ezt a számunkra borzasztó kényelmetlen szolgálatát, az ő megváltó munkáját napról napra. És újra jön, és ezzel a kétélű éles tőrrel, amit az áldozati rendszerben használtak az áldozatok megtisztítására, annak szétválasztására, hogy mi az, ami Isten előtt kedves lehet, és mi az, ami tisztátalan. Római Levél 12. fejezetében, hogy az Isten bennünket is alkalmas áldozattá akar tenni, természetesen nem megváltó áldozatról van szó. Jön az Isten, és folyamatosan fáradozik értünk. És mikor mi már azt hiszük, hogy elég jók vagyunk, mert már lelkész lettem, vagy gyülekezetvezető, vagy misszióvezető, vagy mert 10, vagy 20, vagy 50 embert már felkészítettem keresztségre, vagy mert havi 200 óra helyett 280-at dolgozok az Isten művében, akkor jön, és azt mondja, hogy drága gyermekem, a lényeget nem érted, hát nekem rád van szükségem, nem a munkádra, és ha te meg vagy, akkor a munkád is a helyén lesz. És ha te magad odaadtad nekem, és nem félsz ettől a kétélű éles törtől, ami úgy sebez, hogy közben élő és ható az, amit majd a gyümölcseként látni fogsz, akkor igazi gyümölcs lesz. És ami a Jóistennek a legfontosabb, legfőképpen te magad egy békességben élő, boldog, igazi lélek által munkált boldogsággal boldog ember lehetsz. És amikor az emberek ezt látják, akkor a szavaid mellett a hitelességi szorzó 10-szeres és 50-szeres és 100-szoros lesz, de hogy Krisztus ezt a példázataiban elmondta. És nem azt fogod érezni, hogy ebben az évben csak 4-et kereszteltem, de mit kaptam bezzeg, mit kaptam, mennyire nem értékelik a munkámat, hanem eközben az Istennel járásnak a békéje lesz a szívedben, hogy az Isten a kezébe vett és tisztogat, olyan türelemmel, ahogy más ember, más valaki engem el nem bírna viselni, de ő hordoz, és kezel, és vigyáz rám az üdvösségig. Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél. És úgy elgondolkodtam azon is, hogy akkor nem elég csak hallgatni, meg olvasni az igét. Tehát nem úgy van, hogyha én az igével bármiféle kontaktusba kerülök, akkor, és gyönyörködök az ige szép gondolataiban, és azt mondom, hogy na ez igen, na ez szép. és szaporítom a lejegyzetelt prédikációk vázlatait, és egyre több szép könyv lesz a polcomon, hasznos, amiket még át is olvastam. Nem ez az a kapcsolat, amitől élő és ható lesz? Összeszámoljuk magunkban, olyan érdekes testvéreim, átgondolni, bár ilyen számolásokat az évvégi istentiszteleteken szoktunk egymás figyelmébe ajánlani, hogy az elmúlt 52 szombatnak ugye a szombati átlagos két istentisztelete közül hány végzett élő és ható munkát a mi életünkben. Például. Egyáltalán, bárha ez számba vehető. Mennyi hagyott nyomot a lelkünkben? Mennyi hagyott nyomot? Vagy beültünk a kis táblácskánkkal, és azt mondtuk, hogy hát eleve most ide jövök, mert most ez a prédikátor lesz, vagy amoda megyek, mert kinéztem, hogy amott a másik lesz, és aztán magamban, hogy hát a beszéde az négyes, az üzenete az most pont jó volt egyébként, és vájt fülű ige hallgatóként. Vájt fülű ige hallgatóként. Mi magunk válunk az ige megítélőjévé. Ahelyett, hogy olyan szívvel jönnénk, hogy szólj, Uram, van mit tanulnom. Nem tudom, melyik mondata fog rám vonatkozni annak, amit ő se tudja, hogy az rám fog vonatkozni. De a te szent lelked tanítson és neveljen és vezessen tovább. Mert nincs más remény. A többit azt tudom, azt megtanultam, azt fel tudom mondani. De az én emberi természetem a hétköznapokban egyáltalán nem akar arról tudni, hogy én ötösre vizsgáztam dogmatikából a záró. A természetemet ez egy kicsit sem érdekli. Mert ahhoz, hogy az Isten beszéde élő és ható legyen, ahhoz arra van szükség, amit a 13. vers olyan szépen elmond, hogy amikor megállsz az Isten előtt, minél gyakrabban, napi rendszerességgel, annak a kellemetlen, de mégis elkerülhetetlen szembesülésnek a helyzetével, ahogyan mondja, hogy mindnyájan leplezetlenek és mezítelenek ő előtte. Minden teremtmény. Minden teremtménye. És amikor így megállunk, akkor biztonságban vagyunk. Amikor nem kérkedünk a rongyokkal, amiket magunkra szabtunk, és nevezzük kereszténységnek, vagy missziós buzgalomnak, vagy nem tudom én minek, vagy igazságismeretnek. Ellen White-nak a Kiben bízhatunk című kötetében van egy mondata, amit mikor megjelent ez a négy kötet, mindenkinek ajánlom minél többször olvasásra, lehet, hogy elsőre nehéznek tűnik, de a lelkisége hihetetlenül fontos ezeknek a köteteknek. Így kezdődik ez a mondat, talán a harmadik kötetben van, hogy egy ember annyiban ismeri az igazságot, vessző, hogyan fejeznénk be ezt a mondatot? Egy ember annyira ismeri az igazságot, ez is nagyon jó, amennyire követi. Ön érdekes, hogy ezt még mélyebben hogyan fogalmazza meg ez a mondat. Egy ember annyira ismeri az igazságot, amennyire az isteni természet részese ő maga is. Inkább szeretnék kevesebbet tudni az igazságból, de nagyobb önátadással, többször megtapasztalva azt, hogy Isten felöltözteti a mezítelenségemet, mint hogy sok tudással, azt hallani ebben a mezítelen állapotomban, hogy nem tudod magadról, hogy mezítelen vagy. Ugye ismerős, ez egy másik új szövetség ige szakasz. Hanem azt gondolod magadról, hogy ruha van rajtad. Márpedig a mezítelenségnél kellemetlenebb és szégyentelenebb állapot alig van, nem? Laodicei levél egész meglepő módon részletezi ki ezt a gondolatot, és másutt is azt mondjuk, hogy a mezítelenség rúdsága, a csúnyája. És az ember mégis azt gondolja, hogy az évek, az évtizedek, a nagy szolgálatok, a sok tudás, a sok szép prédikáció hallgatása, hogy ez bármit is számít az Istennél a végső elszámolásban. Ezeknek az eszközi szerepe megvan. Megvan. De nem ütszerző szerepe van. Csak. Ha úgy visznek közelebb ezek a dolgok az Istenhez bennünket, ahogyan itt az apostol arról bizonyságot tesz. Mert azt mondja, mindnyájan mezítelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. És testvérem, itt jön a folytatás. Mert a mélység után magasságot mond az ige. Csodálatos magasságot állít elénk. lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Olyan szép a Bibliának az a kettőssége, ahogyan az Isten jellemének is az a kétoldalúsága olyan tökéletes, hogy az Isten igazsága az Isten kegyelmével és irgalmával párosul. Ahogyan az első két vers ebből az ige szakaszból, a 12. és a 13. vers a rongyokon túl vetkőztette a mi önigazultságunkat. Egy 19. századi francia zeneszerző, Charles Gounod, ha jól ejtem, 18 évesen leült az zongorájához, nagyon tehetséges volt, és miután gyönyörűen játszott, megállt, és annyit mondott, hogy én. Aztán néhány év múlva, kicsit tanulva az életből, önismeretre jutva, azt mondta, hogy én és Krisztus. Aztán teltek az évek, és azt mondta, hogy Krisztus és én. És aztán időskorában annyit mondott, hogy Krisztus. Azért szép ez az érési folyamat, amit egy ilyen ember gondolkodásában, és ezekben a, tulajdonképpen ez 6 szó és 4 mondat, megérthetünk, mert az apostol pontosan erről beszél. Mit jelent az éntől, a 12. 13. verstől eljutni a 14. 15. 16. versig? Ugyanis az Isten megkeresett bennünket az előző versekben, és azt mondta, hogy legyél tisztában magaddal, és hagyd abba ezt az ostoba kaszabolást, amit végzel magad körül. Ezt a cselekedetek általi megigazulást, ezt a gnosztikus kereszténységet, tehát a nagy igazságismeretedre támaszkodó gondolkodásmódodat. Hagyd abba. És felajánl egy csodálatos meghívót, és egy csodálatos helyettest, nem? Lévén annak okáért, nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken. Jézus az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Azt mondja, itt kezdődik az igazi vallás és az igazi kereszténység. Ott kezdődik, hogy Krisztus azért hagyott itt benneteket, bennünket, hogy közbenjárója és egyedüli igaz képviselője lehessen azoknak az embereknek, akik már megcsömörlöttek az éntől. Nem azoknak, akik már kiábrándultak a világból, meg már elégszer szembe kellett nézniük a maguk butaságának a következményeivel, és szeretnének már egy komfortosabb életet élni. Nem azoknak, akik sajnálják magukat, mert annyi gonosz ember veszi körül őket, aki mindenki csak bántja őket, és várják az örök életet, hogy majd ott csak jók lesznek, hozzájuk méltó társaság. Nem azoknak. Azoknak, akiknek magukkal, és már csak magukkal van bajuk és problémájuk. Azok, akik valóban győztesek akarnak lenni, és nem másokkal háborúznak. Azt mondja Jézus Krisztus, azt mondja az apostol, hogy közben járok. Azt mondja, hogy én akarlak téged képviselni. Azt mondja, hogy hagyd abba az erőlködést. Nem a magad cselekedetei által fogsz üdvözülni. Ellenben, ha hozzám jössz, akkor megtanítalak helyesen cselekedni. Hűséggel, engedelmességgel, Istennel járásra tanítom a lépéseidet. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz, és nézzétek, milyen szép ígéret a következő vers is. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon. Testvéreim, voltatok már olyan élethelyzetben, amikor azt éreztétek, hogy olyan undorító, amit tettem, szóltam vagy gondoltam, hogyha ezt az emberek látnák, akkor biztos, hogy mindannyian kiábrándulnának belőlem, és talán többet kezet sem fognának, vagy nem is köszönnének nekem. Amikor a hajléktalan szolgálatnál dolgoztam 96 és 2010-11 között, akkor nagyon gyakran találkoztam olyan emberekkel, akik miután beszélgettünk, bemutatkoztak, és egy mély interjún átestünk, utána úgy voltam, hogy hát most minimum kezet mosok, de legközelebb csak 2 méterrel odébb ülök le, mert hát ha ebből az emberből valami rossz átragad rám, csak egy picit is, akkor. Ezek az emberek olyan emberek voltak, akik 20-30 évet töltöttek fegyházban, olyan emberek voltak, akik nagyon súlyos erkölcsi vétségeket követtek el, nagyon-nagyon csúnya dolgoknak voltak a részesei. akik jelenleg is súlyos szenvedélybetegségekkel küzdöttek, akik a pszichiátriai intézetek ugye bezárása, 2000-es első évtized végi bezárása után tömegével kerültek ki. És akikkel kapcsolatban úgy voltam, hogy kötelességem segíteni, de hát este egy sötét utcában nem szeretnék velük találkozni, mert önmaguk számára is kiszámíthatatlan a viselkedésük. És amikor ezek az emberek visszaestek és újra jöttek hozzám, miután néha sikerült nekik olyan ügyvédet szerezni, olyan közbenjárót, aki vállalta az ügyüket ingyen, mert ugye itt hát pénz nem volt legfeljebb adósság formájában, és jöttek, és szabadult, nem tudom hány év után, és mondtam, hogy de ígérd meg, hogy soha többet, ígérd meg. És eltelt fél év, és megint jött, hogy de nem így akartam, és hogy csak lopásnak indul, de felébredt, akkor már ütni kell, de mondom, hányszor megbeszéltük már, hogy nem szabad. Mondtam, hogy ezt nem könnyű letenni, akkor kérjél segítséget, ha érzed magadban a természetedet. Akkor gyere és menjünk el együtt rehabilitációra. És olyan sokszor gondolkodtam, mert ugye mindig hívtuk az ügyvédurakat, azt a néhányat, aki szabad idejében felvált ilyen ügyeket, hogy hát most elnézést, ne haragudjam, mert megint itt van, hát azért csak számít, hogy nem kirendelt. Hát múltkor is azért csak nem 6, hanem 4,5 év lett. Hát most persze újra itt van, de... És értitek, hogy néha ebben maximálisan belefáradtam? És amikor 15-ször megcsináltuk annak az embernek a papírjait, és meghozattuk, nem tudom én, világ melyik országából megint a születési anyakönyvi kivonatát, mert voltak ilyen bonyolultabb ügyek, és 2 nap múlva újra mindent elhagyott, és aztán minket is megtámadott, és a többi, és a több. És akkor álltam ezekkel az emberekkel szemben, és úgy voltam, hogy inkább mennék virágot szedni, vagy kaszálni, aminek van gyümölcse, értelme, eredménye, de emberekkel foglalkozni, aki normális, nem teszi. És erről az ige versről pontosan ez jutott az eszembe. Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk a jó Istennek? Szerintetek? A mi kultúrált, szocializált bűnözésünkkel. Ami csak a zsebemben nyílik ki a bicska, ugye? Meg majd a háta mögött mondom, mert nem pletykálok. Szerintetek mi könnyebb esetek vagyunk? Szerintetek nagy dolog az, hogy azt mondja, hogy nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a mi gyarlóságainkon. Nem fárad bele. Pedig kis munka a mi üdvösségünkön dolgozni, ezért fáradozni. Szép az ige, szép az evangélium. Igazán akkor szép, ha rólunk szól. Igazán akkor szép, ha ezek az igék arról szólnak, hogy az Isten miértünk mit tesz, hogyan küzd. Aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, volt kísértés, de nem volt bűn. Miért? Csak azért, hogy a végén még az életét is feláldozhassa értünk. Azért törekedett az igazságra, nem azért, hogy a végén azt mondja, hogy na ide nézzetek, ilyen egy szent, nem ezért. Jézus életének, testétének nem az a kulcsa önmagába, és nem az a lényege, hogy aztán most fussatok neki, ti is próbáljátok meg, mert nekem sikerült. Hanem az, hogy ő ezt vállalta tudatosan, ezt a terhet, ezt a küzdelmet, hogy meghalhasson értünk. Hogy meghalhasson. Mert a szabadulás nekünk először a kereszt áldozata megértése által jön. És azután jön az, hogy győzni, amint ő is győzött. Hogyha már azt értem, hogy ő nekem hogy közben járom, hogy kezesem, hogy megváltom. Érdekes volt, egyszer szomorkodott egy ember, azt mondta, őt nem szereti senki. Ő érte még soha senki nem tett semmi jót. Nem tudom, kinek szokott ilyen gondolata lenni az életben, magányos emberek problémája. Biztos nem vagyok szerethető, ugye? Azért nincsen társam, azért vagyok egyedül, azért nincsenek barátaim. Mindannyiunk problémája életünk egy-egy időszakában. Nehezen szerethető ember vagyok. Egy idős bácsi azt mondta ennek az embernek, figyelj, valaki annyira szeretett, hogy a kereszten meghalt, érted? Miért gondolod, hogy te nem érsz semmit? Hogy az embereknek mit érsz, az sose zavarjon meg. Hogy az Istennek mit értél? Hogy Jézus Krisztus ezért jött el erre a földre, ezért élt a bűn és a kísértés közepette bűntelen életet. Mindenekben hozzánk hasonló lett. És olyan szép testvéreim a záró igeszakasz is. A 16. vers. Mert az igazi gondolatmenet ennek az igeszakasznak ez, vagy valami ehhez hasonló. Nem pusztán az, hogy mi kiemeljük, hogy igen, kinyilatkoztatástan, szkripturológia, főpapi szolgálat, közbenjárás, ugye igazi mediáció csak a részéről, aztán pedig testélétel, ugye krisztológia, három alap, igen, lapozzuk a Bibliánkat, összeáll dogmatikai rendszer, megvan az igazságunk, és a természetünk semmit nem akar tudni erről az igazság ismeretről. De amikor elolvassuk ezeket az igéket, és azt látjuk, hogy ez egy összefüggő tanítás magáról az evangéliumról, az örömhírről. Az Isten szereti az embert. Melyik könyvnek az első fejezete ez? Isten szeretete az emberek iránt. Melyik könyvünknek? Az a Biblia után a legfontosabb könyvünk. Jézushoz vezető út című könyv. Isten szeretete az emberek iránt. Mi a második fejezet? A bűnösnek Krisztusra van szüksége. Itt kezdődik. Az adventizmus is itt kezdődik. Ez után jön a többi. Enélkül a többi nem él. Ezért mondja az apostol, járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. És azt szeretném kiemelni, hogy ahogy elindultunk a papi, főpapi törtől, kétélű éles törtől, eljutunk a kegyelem királyi székéhez. A tört ott használták az áldozati oltáron, a pitvar legelején, ugye? Az volt az első bútorzat. A kegyelem királyi széke melyik? Melyik? Melyik bútor? A szentek szentjén, a függöny után, ugye? Bent. Az a láda, amiben benne van az Isten jellemét jelképező igazság, az Isten változhatatlan törvénye. Ami mindannyiunkat megmér, és mezítelenek és leplezetlenek vagyunk, de miben van ez a törvény? Ládában, lefedve, elfedezve, káfar, kapóret, ugye? Befedezés. És a kérubok eltakarják a szemüket, mert az Isten jelleme és az Isten hatalmas munkálkodása, ahogyan az embert a törtől, a szentek szentjéig elvezeti. És azt mondja, hogy amikor ezt az utat járod, akkor tegyed azt azzal a bizalommal, járuljunk azért bizodalommal. Gyönyörű kifejezés az, hogy a kegyelem királyi széke. Nem pusztán azt mondja, hogy a Fridláda, ugye? Hanem a kegyelem királyi széke. Milyen uralkodó az, akinek a királyi székét úgy hívják, hogy a kegyelem királyi széke, nem? Mi az igazság sámliairól szoktuk egymást verni. Ő pedig a kegyelem királyi székéhez hív bennünket egy olyan úton, amit ő készített nekünk, ami neki került áldozatba, és ami egy végtelen türelmű közbenjárás, egy papi, főpapi közbenjárás által elérhető a számunkra, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. És aki ismeri ezt az utat, az mindig tapasztalni fogja, hogy az Istennél mindig alkalmas idő a segítségre, az, amikor hozzáfordulok. Az, amikor Jézus Krisztus által keresem meg őt. És ebből fakad, és ebből nő ki egy gyümölcsöző, egy szolgáló, egy jellemváltozást mutató, egy a lélek gyümölcseit magán hordozó hívő élet, ami már nem kapaszkodik az emberi elismerésbe, ami már nem kuncsorog dicséretért, bátorításért, hogy emberek mondjanak rólam jót, hanem amelyik ad, szolgál, és ő maga az Istent képviseli kifelé. Erre mindannyian képtelenek vagyunk. De a jó atya meghívása csodálatosan itt van ebben az igében, és én azt kívánom, hogy jussunk el az éntől Krisztusig. És ez ne évtizedekbe teljen, mert túl rövid már ez a történelem. Úgy legyen. Amen.
1: Délelőtti együttlétünket zárjuk le a 221-es számú énekkel, és a 221-es számú énekünknek az első és második versét énekeljük el. Tehát a 221-es számú ének első és második versét.

0: Lehetőség szerint hajtsunk térdet az imádsághoz.
1: Szerető édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk te hozzád, és méltó vagy rá, hogy meghajtsuk magunkat te előtted. Köszönjük azt, hogy elviselsz, kibírsz, hordozol minket. Látod, hogy bennünk nem ugyanez az indulat, és nem ugyanez a lelkület van. Látod a megterheltségeinket, amikre nincs mentség. Jó atyánk, nem tudunk szeretni, nem tudunk bízni, nem tudjuk rád bízni egymást sem. És a magunk sorsát is, a magunk erejével, a magunk bölcsességével akarjuk rendbe tenni, de a közösségét is. Jó atyánk, ezért jövünk te hozzád, mert amikor te állítasz, vagy döntesz királyokat, vagy embereket, minket, engem, te akkor is olyan türelmes és olyan szerető vagy, hogy csak azért sebezel, hogy gyógyítsál. Hogy elkészítsél mindannyiunkat az üdvösségre. Köszönjük, jó atyánk, hogy a te kezedbe tehetjük az életünket. Köszönjük, jó atyánk, hogy fiatalon vagy idősen ugyanúgy jöhetünk te hozzád, és nem szükséges, hogy tovább éljünk békétlenül és reménytelenül, hanem te elét hozhatjuk a mi egész eddigi életünket a jó és rossz döntéseivel mindenestől, egyikre sem lehetünk büszkék, és letehetjük te elét, szövetséget köthetünk veled. Édesatyánk, segíts, hogy gondolkodjunk ezen a lehetőségen, akár először, akár újra ez a szövetség elénk kerül. Segíts, hogy Jézus Krisztus sokkal jobban értsük, sokkal jobban ismerjük, hogy az érzelmeken messze túlmutató, mély, belső meggyőződés, egy rendíthetetlen hit, ez legyen végre a miénk, és bizalommal járuljunk te hozzád, és tegyük le sérüléseinket, betegségeinket, rossz tulajdonságainkat, bízva te benned. Köszönjük, jó atyánk, hogy gondod van ránk, köszönjük, hogy vigyázol ránk, különösen köszönjük a csodálatos szombatokat, ezt a mait is, a maga békéjével, nyugalmával. Hálásak vagyunk és dicsőítünk téged a te kegyelmedért és igazságodért. Amen.
0: Távozás előtt a megkezdett 221-es számú énekünk 3. és 4. versét énekeljük el.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk 9. előadásán, amelyben a hétpecsétes könyv feltörésének látomásában nézzük meg a Biblia 8. vázat proféciáját. Köszöntöm ismét körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, 2 héttel ezelőtt rátértünk Jelenések könyve tanulmányozására, és most 4 alkalmunk van, hogy ezt a könyvet röviden összefoglaljuk. 2 héttel ezelőtt a 7 levélről szóltam, és most a 7 levéllel teljesen párhuzamos, 7 pecsétes könyv lesz a téma. A táblán csak egy nagyon egyszerű vázat van, igehelyek nélkül, de ennyire egyszerű ennek a látomás sorozatnak a szerkezete, és ezért szerettem volna csak az egyszerű lényeget közölni a táblán. A bevezető látomás az első vázat proféciában, ami a Jelenések könyvében található a 7 levélről szólóban, jelzi ez a rész. A második vázat profécia sorrendben, tehát ez a 7. és a 8., itt is egy bevezető látomással fog kezdődni a vázat profécia. És utána az első levél, első pecsét, második levél, második pecsét, stb. Teljesen párhuzamosan halad előre, és ahogy eddig is megszoktuk a vázat proféciák sorában, mindegyik Jézus második eljövetelénél, a történelmünk lezárulásánál ér véget. Azonban már most a mai alkalommal egy különösségre figyelhetünk fel, és pedig arra, hogy a 7 levél egymás után következett szakadatlan sorozatban. A 7 pecsét feltörésénél azonban nincs így, a 6. pecsét után nem jön a 7. pecsét feltörése, hanem itt sárga, jól látható színnel jeleztem, hogy a 6. és a 7. pecsét feltörése között van egy úgynevezett közbeékelt látomás, amely kinagyít egy bizonyos részletet az emberi történelem végéről. Ezzel a közbeékelt látomással a mai alkalommal nem tudok foglalkozni, de a sorozatunknak a legutolsó előadása majd ezeket a közbeékelt látomásokat fogja összegezni. Ezeknek ugyanis az a feladatuk, hogy ahogy közel kerülünk a történelem végéhez, amely egyre inkább átláthatatlan keszekusza, sok ember eltévedés, sok hamisság és hazugság megtéveszti, hogy ebben az áttekinthetetlen őserdőben, ami emberi történelmünknek a végső káosza, ebben rendet teremtsenek, bizonyos alapkérdésekre megválaszoljanak ezek a közbeékelt látomások. Itt például az lesz az alapkérdés, a 6. pecsét felnyitása végén hangzik fel, hogy közel van a bárány haragjának ama napja, kiállhat meg. Vagyis a történelem végén Isten kiket fog elfogadni igazi emberekként, olyan emberekként, akiket Jézus Krisztus a halál tapasztalata nélkül úgynevezett elváltoztatással vagy átváltoztatással magával fog vinni a mennybe. Tehát egy nagyon nagy kérdés, hogy a végső történelemben kik nevezhetők igazán Krisztus követőknek, igazán megjobbult Istent követő embereknek. Ennyi tehát rövid vázlatban a mai témánk, és rögtön rá szeretnék térni a bevezető látomásra, amely Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében található. 25 verset foglal le az egész Jelenések könyvének a leghosszabb bevezető látomása. Ugye a múlt alkalommal, amikor a 7 levelet tanulmányoztuk, egy nagyon rövid bevezető látomás volt. Jézus megjelenik 7 gyertyatartó között járva kelve, a jobb kezében van a 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki. 3 jelkép és egy nagyon rövid pár verses bevezető látomással volt dolgunk. De hogy azt megértettük, abból kaptunk szempontot arra, hogy a 7 levél 7 keresztény közösségnek a magyarázatával, minősítésével, jellemzésével foglalkozik. Tehát Jézusnak van egy olyan kijelentése a Bibliában, ami végig tekinti az első és a második eljövetele közötti időszakot, és ott 7 keresztény korszakot tekint át és minősít. A mai bevezető látomásnak más lesz a szempontja, de hogy mi ez a szempont, ezt most nem árulhatom el előre, hiszen ezért kell a bevezető látomást megismernünk, hogy magából innen nyerjük a szempontnak a kifejtését. Miről is van szó Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében ebben a nagyon hosszú bevezető látomásban? Hát önmagában is a Bibliának egyik rendkívüli része ez a 2 fejezet. Nincs is értelme különben, hogy 2 fejezetre osztották. A 16. században kezdték a Bibliát beosztani így fejezetekre. Ez egy végig egységes egész ez a 25 vers.
két részből áll. Az első részében a mennybe tekinthetünk be, tehát János apostol előtt kitárult a menny. A mennyről nagyon sok szó esik a Bibliában, a legklasszikusabb igehely a 103. Zsoltár 19. verse, 103. Zsoltár 19. verse, amelyben azt olvashatjuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. De ezt a tömör megfogalmazást, hogy van a világ mindenségben egy megfogható hely, ahol Isten létezik, ahol a Szent Háromság személyei vannak, és onnan az egész világ mindenséget Isten áttekinti és uralkodása mindenekre kihat, ezt a Biblia persze nagyon sok alkalommal még részletezi, bővíti, csak a leghíresebb részeket hadd említsem, például Királyok első könyvében Salamon templom szentelési imájában beszél részletesen arról a mennyben lakozó Istenhez hohászkodva, hogy mit kér az Istentől, hogy a mennyből, ami rendkívül messze van a földtől, de mégis mit kér az Istentől, hogy a gondviselését újítsa meg, ne csak a választott nép, hanem minden ember iránt. Vagy befejezve Máté evangélium a 6. fejezetében a mi atyánkban, ahol Jézus a mi atyánknak a bevezetőjében is így tanított imádkozni, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát, hogy ezt mindig tudatosítsuk, hogy van egy konkrét hely, egy megfogható, körülírható, világosan a bibliai kijelentésekben bizonyítható hely, amiről beszél a Biblia, hogy egy konkrét térbeli hely, a menny. Persze, hogy hol van ez fogalmunk sincs. És Jelenések könyve 4. 5. fejezetében a menny tárul ki előttünk. Nem tudja pontosan leírni János apostol, főleg színhatásokkal érzékelteti a mennyet, például a menny középpontjában egy királyi széket lát, és a királyi szék mögött egy óriási szivárvány, amely a smaragdhoz hasonló. A királyi székben ülőt se mondja még Istennek sem, tehát annyira csodálatos és tökéletes az Isten lénye, hogy még szót se talál rá, csak így mondja, hogy a királyi székben ülőnek a tekintete hasonlított a jáspis kőnek és a sárdiusz kőnek a csillogásához, ragyogásához, és előtte egy nagy üvegtenger volt, mint egy kristály tisztaságú üvegtenger, tehát ilyen ásvány és üveg hatásokkal tudja leírni a mennyet, és a királyi szék körött aztán látott élőlényeket, angyalokat, különösképp 4 élőlényt, 4 hatalmas nagy, hát bizonyára kérubokat, az angyalok közül is egy különleges lényeket, és látta még az emberiség előőrsét is a mennyben, az úgynevezett 24 vén formájában, akik közül ugye 3 embernek a nevét pontosan tudjuk, 2 ember, aki halál nélkül jutott a mennybe, Illés és Énok. Ugye a harmadiknak is tudjuk a nevét, aki meghalt ugyan, de Krisztus feltámasztotta, a Júdás levele 9. verse szerint ez Mózes. De a többi 21 vénnek vagy presbiternek hívő emberek nem tudjuk a nevét. Ezekről szól a Máté evangélium a 27. fejezetében az a 2 vers, ami tudtul adja, hogy Krisztus feltámadásakor megnyíltak a sírok, és sok szentnek teste kijött Jeruzsálemben a sírokból, és Jézusról azt mondja még a 68. Zsoltár, hogy Jézus magával foglyokat vitt a mennybe a feltámadása és a mennybe menetele után. Tehát a mennyben nem csak az Isten van ott, a háromság személyei, nem csak az angyalok, ugye a kérubok vezetésével, hanem ott van az emberiségnek egy maroknyi, egy kis csekély előőrse, ez a 24 vén, és a mennyben nem csak ezt látja látomás formájában János apostol, hanem az a megdöbbentő, hogy ebbe a nyugodt és békességes látványba mennydörgéseket is hall, illetve villámok cikázását is látja, épp a királyi szék mellől jönnek ki a villámok, és mégis ez nem hat félelmetesen az apostolra. Tehát valami olyan tisztaságnak és egy olyan ragyogásnak a kinyilatkoztatása van itt ebben a 4. fejezetben, ami egyedülálló a Bibliában, hogy látomás formájában Isten valakinek megmutatta a világ mindenség középpontját, azt a mennyet, amelytől csak egy bolygó szakadt el, ahol élet van, és ez a föld, ahol elfogadták a szeretettel szemben az önzésnek, a bűnnek az értékrendjét, és mégis az Isten ezt egy rövid látomás formájában bemutatta János apostolnak. De ami ezután következik a látomásban, tulajdonképpen azon van a hangsúly.
A mennyben állandóan történik valami. És ami most történik, amit az 5. fejezet első versétől föl is olvasnék, az az egyik legfőbb történés az egész földi történelemre nézve, és ezt meg kell ismernünk, hogy ennek a bevezető látomásnak a jellegét meg tudjuk határozni, hogy miért is van ez a mennyei látomás itt a hétpecsétes könyv feltörése előtt. A Jelenések könyve 5. fejezet első versétől olvasom. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Ennek az egész látomásnak a középpontjában a 7 pecsétes könyv áll, tulajdonképpen 7 pecsétes irattekercs, ugye ez ilyen tekercs, tehát el tudjuk képzelni, mintha én egy ilyen lapot itt félbehajtanék, és ugye a régi tekercsek módjára így fognám a kezemben, és így ezek a pecsétek itt lógnának le, de ezek a pecsétek akadályozzák meg, hogy ezt a kívül és belül teleírt könyvet bárki is elolvashatná maga teljes mi voltában. Fel kell törni a pecséteket, és ahogy feltörik egy-egy pecsét, úgy nyílik meg egy-egy része a könyvnek, és a végén kinyílik az egész könyv. Tehát ez az egyszerű látomás, de ennek az egyszerű látomásnak a középpontjában az Isten, aki a királyi székében fogja ezt a 7 pecsétes könyvet. Vajon mit is jelkép ez az a 7 pecsétes könyv? A Bibliának egyik nagyon elterjedt jelképe a könyv, sok mindent jelkép ez a könyv. Ilyen az tulajdonképpen, ami a hétköznapi életben egészen mind a mai napig, amikor az emberiség könyvekben tárolta ugye az ismereteit és a tudását, most már számítógépeken tárolják, illetve akarják tárolni, mert nem hiszem, hogy felvetni a versenyt a könyvvel, túl sok probléma lesz majd a számítógépekkel ahhoz, hogy a könyvnek a nyomdokába léphessen. Az eddigi civilizációban a könyv volt az, ami valaminek az ismeretét, tudását, valaminek a tartalékulását, fölraktározását, szellemi, értelmi kiértékelésnek a felraktározását jelentette. Dániel könyve 10. fejezetéből tudjuk azonosítani ezt a jelképet, tehát már a 4. vázlat proféciánkban szerepelt egy bizonyos igazság írása feljegyzései. Ugye akkor, amikor ott Dániel könyve 10. fejezetét felolvastam, ezt a részt is felolvastam önöknek, hogy a próféta hírt hallott az igazság írásáról. Van az emberiség történelméről egy könyv. Van az egész emberi történelemről egy könyvben jelképezett tudás, ismeretanyag, amit azonban az ember, amiben azonban az ember nem lát bele a maga értelméből és a maga tudása alapján. Isten kezében van ez a könyv. Isten tudja azt, hogy az emberiség a bűn elfogadása után milyen pályára kormányozta magát, milyen kiismerhetetlen, tele veszélyekkel való pályára kormányozta magát. Ki ismerheti az emberiség valódi történelmét? Ezt azt látunk a felszínből, hogy ez történik, az történik, de a mély mozgatórugókat, hogy mi miért történik. Ugye az utóbbi több ezer év történelme, írott történelme, miért ilyen folyamatok indultak be, miért vagyunk most mi ott, ahol vagyunk az emberiség történelmében, a mélyebb mozgatórugókat az ember nem ismeri. A látomás éppen ebbe az irányba hat. Tudnék, amikor János apostol tekintete rászegeződik erre a könyvre, erre a 7 pecsétes könyvre, a 2. verstől a következőket olvashatjuk. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre. De sem. Ma a szél erősebb egy kicsit. És angyal lép fel, és nagy szóval kiált, hogy itt van az atya kezében ez a 7 pecsétes könyv. De ki az, aki méltó ennek a könyvnek a felnyitására? Megmagyarázni azt, hogy miért olyan az emberiség történelme, és mifelé halad egyáltalán, mi is ez az emberi történelem, és van ennek valami végső kifutása, valami végső reménysége.
De János apostol, aki szemlélője ennek a jelenetnek, azt látja, hogy nemhogy senki nem mehet oda felnyitni a hétpecsétes könyvet, még ránézni sem méltó senki sem. Tehát valahogy az emberiség történelme ez egy olyan nagy talány. Az el nem bukott világok lakói előtt, a tiszta lények előtt, hogy ide tekintenek erre a földi történelemre, hogy itt mi minden zajlik. És hogy itt a rossz meg a bűn mi mindent összecsomózott, és mi minden kiismerhetetlenség van ebben a földi történelemben, és ki méltó arra, aki ezt a földi történelmet meg tudja magyarázni. És amikor látja János apostol, hogy senki nem tud oda menni, sem ránézni sem, akkor azt mondja, hogy azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak. Tehát valósággal megdöbbentette ezt János apostolt, és könnyekre fakasztotta még, hogy hozzá ezt mondja, hogy igen sírtam. Tehát egy valóságos zokogás vett rajta erőt, hogy hát mi ez az emberi történelem, meg hogy mi lesz ennek a vége, meg egyáltalán hogyan lehet ezt az emberi történelmet megérteni, jellemezni, kitisztázni, és döbben csend van a látomás közben, és érezzük, hogy a csend itt valóban egy olyan megrémítő csend. És miközben ez zajlik, és érezzük, hogy így pattanásig feszül ez a csend, az 5. vers így folytatja, és egy a vének közül mondta nékem, mármint ugye a 24 vén közül, ugye az emberiség előrse képviselői közül, és egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. János apostol még úgy maga elé mélyed, még semmit nem lát, ugye, mert lefelé hajtja a fejét és zokog, de hall már valamit, azt mondja, ne sírj, van megoldás. Amire ember nem képes, van megoldás, van győzelem, van megoldás és győzelem, súlyos a szó, de már elhangzik, hogy van győzelem, van kiút, van megoldás, van győzelem. És rögtön beidéz az Ószövetségből két proféciát. Ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Vajon honnan van ez visszaidézve? Mózes első könyve 49, Mózes első könyve

vezéri pálca, míg el nem jön Síló vagy Sálem, akinek majd örülnek a nemzetek. Ugye ebben a jövendőlésben benne volt, hogy Júda nemzetségéből fog származni a megváltó. Tehát Júda vidékén van például Jeruzsálem és Betlehem is, Betlehem, ahol a megváltó majd megszületik. És ugye ez a Sálem is, ugye a Jeruzsálem szónak a második része, Jézus egyik jelképes neve, ugye a békesség, a békesség fejedelme, hogy mondja később majd Ézsaiás próféta könyve, és el nem múlik Júdától a vezéri pálca, tehát addig, míg a zsidó nép önálló lesz, viszonylagos önállóságban él, addig jön el majd a megváltó. De milyen érdekes ez a megfogalmazás, hogy el nem múlik Júdától a vezéri pálca, de a megváltó kereszthalála, feltámadása, győzelme után nem sokkal Júda és az egész Palesztina, ugye, akkor már elmúlik tőle a vezéri pálca. A rómaiak le fogják rombolni Jeruzsálemet, a zsidó népet elviszik, diaszpórába kényszerül, és kezdetét veszi a több évszázados, sőt évezredes diaszpóra léte a zsidó népnek. A másik jövendőlés viszont Ézsaiás könyve 11. fejezetéből származik, hogy ne félj, győzött a Júda oroszlánya, ahogy itt mondja, ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere. Az Ézsaiás könyve 11. fejezetében szintén Jézusra vonatkozó másik híres messiási profécia hangzik így, mindjárt az első versben, hogy majd vesszőszál származik Isai törzsökéből, és gyökereiből virágszál nevekedik. Ugye az Isai volt a Betlehemben élő Isai, Dávidnak az édesapja, és Dávid családjából származott ugye Jézus Krisztus. Tehát ahogy hallja János apostol, ezt rögtön tudja, hogy miről van szó, hogy ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere. És rögtön azt is hallja ezután, hogy ő majd méltó a könyvnek a felnyitására és elolvasására, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És ezután következik az egész látomásnak a legmegrendítőbb részlete. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, hogy magunk előtt lássuk az egész jelenetet. János apostol, hogy zokog, de már hallja, hogy van győzelem, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere. Nyilván mit csinál ilyenkor minden ember, hogyha valami választ kap a kérdésére? Fölkapja a tekintetét. Ugye? Tehát fölkapja a tekintetét. És ezért mondja a 6. vers, és láttam. De mit látott? És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Oroszláról hallott, Dávid gyökeréről hallott, és amikor föltekintett, egy bárányt látott. Méghozzá egy megöletett bárányt. Ez egész látomásnak ez a központja. Miért ez a központja, és ez mit jelent? Kedves hallgatók, a fogalom felől hadd közelítsem meg, ami először elhangzott. Ne félj, győzött a győzelem. Az egész profécia sorozat a győzelemről beszél. A történelemben megvalósuló győzelemről. Egyéni életekben, történelmi méretekben megvalósuló győzelemről. Ám de, mi is az, hogy győzelem? Mi is az, hogy győzelem? Az emberek minek tartják a győzelmet? Amikor emberek győzelemről beszélnek, általában mire gondolnak? Ugye az emberi világban, amikor győzelemről, vagy hát a mai világban mit is hallunk állandóan, ugye sikerről. Szóval a siker az nem egészen győzelem, a siker legfeljebb olyan kis győzelem, vagy ki tudja micsoda, amit ezen gondolnak most az emberek. De a lényeg az, hogy az emberi világban, amikor győzelmet meg sikert emlegetnek, akkor valami olyasmire szoktak gondolni, hogy valaki erős, valaki hatalmas, valakinek nagy az értelme, a tudása, és azzal valami fölénybe kerülés történik, fölénybe jut, és ő győz. És az emberek csodálják az erős embereket, az egész emberiség történelme tulajdonképpen az erőfitoktatásnak, a vérontásnak, a háborúknak a történelme. Ki az erősebb? Az egész emberiség történelme a hatalomért való kegyetlen harcnak a történelme. Emlékszünk a Biblia 2. vázlat proféciájának, csak ez volt a szempontja Dániel könyve 7. fejezetében. Ám de azért a tudósok meg a nagy értelmes emberek is sokszor azt akarják tenni, hogy bizonyítsák, hogy ők bölcsebbek a többinél. Úgyhogy ami megjelenik ott azon a 3-as úton Vörösmarty Mihály Csongor és tündéjében, az egy örök szép bemutatása az emberi győzelmeknek, mert ugye kitalálkozik, kiindul el ott a 3-as úton? Ugye a tudós, a fejedelem,

0: és a kalmár. Vörös Marti is nagyon jól ráérzett erre, hogy akiket nagynak tartanak itt a földi történelemben, akiket lehet csodálni, mert ők a győztesek, valamit fölfedeztek, valamit megállapítottak a tudós. Fejedelem, valamit meghódítottak, bekebleztek. Kalmár, akik pénzt szereztek, és ezáltal tudtak győzni az életben. Ők a nagyok. Ők a nagyok. Ők az oroszlánok. Az oroszlán az állatok királya, ugye hagyományosan a legerősebb állatnak tartott valami a jelképes nyelvezetben. János apostol, ahogy először meghajolt győzelem, rögtön oroszlánt lát. Tehát, minthogyha úgy tűnnék, hogy a földi győzelemhez hasonló jelképes bemutatás adná hírül azt, hogy igen, van győzelem, de a győzelem olyan, amilyennek várják az emberek. De milyen érdekes, hogy az oroszlán után a másik jelkép a gyökér. A gyökér az egy láthatatlan valami. De mégis a gyökérnek köszönhető, hogy áll a fa. A gyökér nélkül nem állna a fa, hiába nagy a fa, meg hiába nagy a koronája. De a láthatatlan gyökér nélkül áll a fa. És utána a harmadik jelkép, hogy bárány, ugye a bárány egy kiszolgáltatott kis szelíd állat az oroszlánhoz képest, de a bárány még ennek tetejében még megöletett bárány. Hát itt már látjuk, hogy a jelkép hogyan tolódik át egy másfajta győzelem szemléltetésére. Az emberek előtt mi a győzelem? Hatalommal győzni, erővel győzni, tudással győzni. Az Isten előtt mi a győzelem? Az Isten előtti győzelem szelídséggel győzni, mint a bárány. Hangtalan, szerény, észrevétlen élet küzdelmeiben győzni, mint a gyökér. Az Isten előtt a győzelem a szeretetben és az igazságban kitartani. Az Isten azt tekinti győztesnek. Az Isten nem Napóleont fogja győztesnek tekinteni, nem a hadvezéreket, nem az erős, a nagy embereket. Az Isten azokat fogja győztesnek tekinteni, és már most is azokat tekinti győzteseknek, akik a földi élet küzdelmeiben ragaszkodnak az erkölcsi meggyőződésükhöz, ragaszkodnak a szeretet és az igazság törvényének a követéséhez. Ezért ennek az egész látomásnak ez a fókusza, ez a középpontja, hogy most János apostol, bemutatom neked az emberiség történelmét úgy, ahogy én látom, én az Isten. Az emberek nem így látják. Ezért kellett neked először bemutatnom, hogy az emberek, ha történelem könyveket írnak, akkor a nagy tetteket örökítik meg. Pedig hát, hogyan is írja a nagy magyar költő, Napóleonról például, akit előbb említettem, hogy kezdődik a nagy felütése ennek az ódának. Nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság, melynek zászlóit hordta dicső seregek. És a népek fényes csalatásba merülve imádtak. És a szent emberiség sorsa kezedbe került. Nagyon nagy kezdés ez Berzsenyi Dániel Napóleonhoz című 1814-ben írott versének a kezdése, nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság. Vagy ugyanezt láthatjuk Vörös Marti Mihály egyik 1847-ben fordított versében, egy angol költőnek, Thomas Moore-nak a versében, amelyben ez a sor áll, hogy ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog. Ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog, átok ül a szabadok szíveit gázolt a dicsőség hadjárása fölött. Átok örökre, s bosszú. Tehát az emberi történelem miket szokott megörökíteni? Ugye a nagyokat, a hatalmasakat, az embereket, letiprókat. Ugye hát Napóleonról is nem szokták megegyezni, hogy csekély 1 millió ember vére tapad a kezéhez. Annyi francia veszítette az életét az őrültségei következtében. De hát ugye Napóleont csodálták, csodálta Byron is, meg csodálta, nem tudom én, Petőfi is, meg csodálta mindenki, mind a mai napig, hogy hát ez a zseniális Napóleon. Hát igen, vannak zseniális démoni lények, a démoniban, a gonoszságban zseniálisak. Isten nem ezt fogja megmutatni most, hanem az egész történelmet abból a szempontból fogja megmutatni, hogy Isten azokat tekinti győzőknek, akik az erkölcsi, a gondolkodásbeli meggyőződésükhöz ragaszkodtak még akkor is, ha ezért megsemmisítés járt, ha ezért üldözés járt, ha ezért kínvallatás járt. A mártírok történelme, mondhatnánk így is röviden. azoknak a történelme, akik a földi élet küzdelmei közben ragaszkodtak Istenhez, ragaszkodtak Jézus Krisztushoz. Mert ne felejtsük el, hogy a bevezető látomás közli, hogy itt most ki fogja felnyitni a könyvet? Ki fogja megmutatni a történelmet? A megöletett bárány. A megöletett bárány. Jézus Krisztus mondja el a történelemről a kiértékelését. Hallatlan nagy rész ez a Bibliában. Az egész emberi történelmről, a jó és rossz küzdelméről, hogy kik álltak a jó oldalán, akiket magáénak van Jézus, akiket győzteseknek tekint, és kik azok, akiket nem valhat magáénak, akik a gonoszság, akik az önzés pártján küzdöttek, még akkor is, hogyha az emberi emlékezetben ők a nagyok, ők a hatalmasok. Jézus ezt a történelmet fogja bemutatni. Ezért folytatódik így a látomás, és láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a véne között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 lelke volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Itt értjük meg, hogy a bárány ugyan megöletett bárány, majd látjuk az ábrázolásainkban, van olyan ábrázolás, hogy ott van egy bárány, és egy kard átszúrja. Tehát a bárány megöletett bárány, de 7 szarva van, ugye a szarv az erőnek és a hatalomnak és a győzelemnek a jelképe. És az Istennek 7 lelke van rajta, tehát hogy a Szentlélektől teljes. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Nem olvasom tovább a bevezető látomást, ezt mindannyian megtehetik a Jelenések könyve 5. fejezet befejezésében. Számunkra az a fontos, hogy kulcsot kaptunk, ahogy vártuk is a bevezető látomástól, kulcsot kaptunk a következőkhöz. Az első, Jézus Krisztus fogja bemutatni a történelmet. A második, Jézus Krisztus azokat tekinti győzőknek, akik az igazságban győztek és a szeretetben győztek, nem azokat, akik hatalommal és erővel győztek. És a harmadik, Jézus Krisztus egészen más megvilágításba fogja előttünk állítani az emberi történelmet. Ez egy egészen más történetírás, ez csak a Bibliából lehet megismerni, mert nem tudom, hogy találkoztak-e olyan történelemkönyvvel, akár nagy vaskos monográfiák, akár iskolai történelemkönyvek formájában, amely így kezdődött volna, hogy a történelmet sokan kiértékelték, többek között az Isten is, Jézus Krisztus is, és ő így értékelte ki. Én ilyennel nem találkoztam sajnos. Olyan történelemkönyvvel találkoztam, hogy az emberiség történelme elindul a fáról, lejött az ősember, lebunkózta a másikat, és elindul a történelmet. Így akarják látni az emberek. És azt hiszik, hogy ez így is volt. De olyan történelemkönyvvel sajnos nem találkozunk, ez csak itt van benne a Bibliában, ami azt mondja, hogy talán meg kellene hallgatnunk azt, hogy az Isten mit mond a történelmükről. Hát ha van Isten, ha már az emberek egyre inkább felteszik maguknak ezt a lehetőséget, hogy talán mégis van Isten, nem kellene Istent megkérdezni, hogy mit mond a történelmünkről? Nem kellene kutatni azt, hogy Jézus Krisztus hogy minősíti az évszázadokat? Hát itt most ezt megkapjuk, de sajnos csak az kapja meg, aki valóban odafigyel és kutatja a bibliai jövendőléseket, és megrendülve áll ezelőtt, hogy az emberi történelemben Jézus is, amikor eljött, látszólag ő vesztes volt. Kivégezték, fölfeszítették. De ez volt a győzelem, mert ragaszkodott az igazsághoz. Ragaszkodott ahhoz, hogy soha szeretetlenséget nem követel. És Jézus azokat tartja követőinek, akik ugyanígy éltek az életben. Hozzá hasonlóan éltek az életben. Hát ez ihlette meg az egyik költőnket, hogy Introitus címmel verset írjon, egy rövid vers, maga a költő fogja ezt előadni, Pilinszky János, akinek az Introitus című verse szó szerint Jelenések könyve 5. fejezetének erről a középponti látomásáról szól. Mielőtt tehát megnéznénk, hogy hogyan bontja fel Jézus a 7 pecsétes könyv pecsétjeit, hallgassuk meg a verset.
1: Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerésszel közülünk. S kimerésszel a csukott könyv leveles sűrűjében kimer kutatni. Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll. És megnyitja a könyvet.
0: Igen, az emberi történelmet csak azt tudja megmagyarázni, aki az életét adta az emberért. Az emberi történelmet csak azt tudja elénk állítani, aki mindent vállalt azért, hogy az embernek a sorsának a vége ne az örök elveszés legyen. És ezért jön Jézus Krisztus, és ezért bontja fel a pecséteket, és rendkívüli gyorsasággal következnek ezek a felbontások, és egy kis fordítási pontosítást is jó bejegyeznie annak, aki most itt a Bibliát maga előtt fogja. Olvasom a 6. fejezet első versétől. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! Tudnék, az és lásd nincs ott a régi szövegekben, a Biblián régi kézirataiban. Tudnék, úgy kell elképzelnünk ezt az egész jelenetet, hogy amikor felnyit egy pecsétet a bárány, tehát Jézus Krisztus felnyit egy pecsétet, akkor hogy előbb mutattam, hogy egy pecsétnél így felnyílik egy kicsit ez a könyvtekercs, akkor kijön egy látomás, és erre vonatkozik a kijelentés, hogy jöjj, tehát hogy jöjjön ki. Tehát ahogy egy-egy pecsétet feltör, egy-egy látomás áll elénk. És ezt látta János apostol, ezt jegyezte le. A másik pecsétet is feltöri, újra jön egy látomás. Mi történt akkor, amikor az első pecsétet felnyitotta? És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ennyi az egész látomás. Tehát egy fehér lovas a lovával, íj van a kezében, korona, szó szerint Stefanos, babérkoszorú van a fején, és ahogy jön kijön győzve, hogy győzzön. Ugye azért rendkívül egyszerű ez a látomás, mert az első 4 pecsét feltörésekor 4 ló jön ki a 4 lovasával. És színekkel ábrázolja a történelem előrehaladását, tehát itt a fehér szín lesz a döntő. A fehér ugye az a tisztaság jelképe. Ugye, amint láttuk 2 héttel ezelőtt az első levélnél, az efézusi levélnél is azt tapasztaltuk, ami az őskeresztény jelképe volt, kereszténység jelképe volt, hogy a kereszténység egy győzelmi futással indult el a történelemben. Ez van benne az efézusi levélben. A fehér lovasnál íj van. Ugye az íjból kilövi a nyilat, tehát a kereszténység elterjedésének gyorsaságára utal. Korona van a fején, ami az evangéliumnak a hódító erejére utal, hogy embereket nagyon gyorsan megközelített és meghódított az evangélium, természetesen szabad akaratú döntésükkel csatlakoztak az emberek a keresztény tanításhoz. És nagyon érdekes még a fehér ló és a nyíl, meg az íj, meg a korona mellett még ez a kifejezés, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Mit is mondtunk 2 héttel ezelőtt az efézusi kereszténységről, vagyis az ős kereszténységről? Ugye azt mondtam, talán emlékeznek rá, hogy ott is nagyon sok baj volt, ott is nagyon sok támadás volt Sátán részéről. De mi volt az ős kereszténységnek a csodálatos vonása? Hogy belül nem engedte uralomra jutni azokat, hogyan is olvastam ott a 2. fejezet 2. versében, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. Az ős kereszténységnek ez volt a csodálatos vonása, hogy megpróbálta a lelkeket, hogy ragaszkodott a tiszta tanításhoz, a tiszta evangéliumhoz. Tehát hogyan fejezi ki ezt ebben a látomásban a 6. fejezet 2. vers, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Először belül volt tiszta, belül ügyelt a keresztény gondolkodásnak és életnek a tisztaságára. Egy belsőleg erős kereszténység tudott hatni a világra, és tudott elterjedni. Ki jött győzve, tehát belül legyőzte a kísértéseket, a nehézségeket, hogy győzzön aztán a külső életben is. Jön már a második pecsét felbontása, a harmadik verstől. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes élőlény, ugye a lelkes állat, régi magyar kifejezés, élőlény ezt mondta, jöjj. És előjött egy másik vörös, szó szerint tűzvörös ló. És aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ahogy a második levél, a szmírnai levél közölte velünk, hogy a kereszténység, az őskereszténység, ez tulajdonképpen az első század. Tehát itt be tudnánk jelölni a történelmi évszázadokat is. Tehát itt tulajdonképpen az első századnál járunk. Az őskereszténység után a második századtól fogva nagyon heves keresztényüldözések jöttek. Nagyon szemléletes, hogy tűzvörös lovast látunk magunk előtt, egy hatalmas kard van a kezében, embereket öl. Tehát a kereszténységnek ez a történelme a másodiktól a negyedik század elejéig tulajdonképpen a rettenetes üldözések kora, így szokták mondani Nérótól Dioklécianus császáron keresztül, tulajdonképpen a 313-as milánói türelmi rendeletig a rettenetes keresztény üldözések sorozata. Ugye ezt a vér, a vörös, a tűzvörös, a vérnek, az ölésnek, a gyilkolásnak a jelképe. Tehát a kereszténység iszonyatos nehézségbe kerül, de a fehér után a vörös szín is tulajdonképpen azért egy pozitív szín. Ami ezután jön, az lesz egy egyértelműleg negatív szín. Tudnék, a harmadik pecsét feltörésekor, ahogy jeleztem is a táblán, egy fekete lovas jön ki. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj. Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Itt már egy kicsit hosszabb a látomás. De látjuk a színekben az előrehaladást. A fehér után a tűzvörös, és utána van egy éles, jeleztem itt sárga vonala, egy éles vágás. Fekete. A fekete minek a színe? A bukásnak, a halálnak, a gyásznak a színe. Itt valami bukás történik. A kereszténység elindul egy fehér győzelmi futással, nem törik meg a kereszténységet az üldözések sem, és Jézus magáénak vallja azokat a keresztényeket, akik az életüket nem kimélték, hogyan is szólt a szmírnai üzenet? Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. De itt azt mondja Jézus Krisztus, itt valami borzalmas baj történt. Itt előjön egyszerre csak egy fekete lovas, egy mérleg van a kezében, ilyen ókori mérleg, amit tetszettek talán látni sokszor Justícia kezében is. A mérleg minek a jelképe? Dániel könyve 5. fejezetétől fogva mindig a megméretésnek a jelképe. Ugye megmérettél és híjával találtattál. Az erkölcsi megméretés jelképe. Itt mintha elbukott volna a kereszténység. És miért bukott el a nagy kereszténység? Azért, amit mond ezután, hogy a búzának 1 mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár. Ugye a búza az mindig drágább volt, mint az árpa. Az árpa mind a mai napig azért itt harmad annyi árba kerül, mint a búza. De hogyha a korabeli árakat tekintetbe vesszük, azt mondhatjuk, hogy a búzának 1 mércét, 1 dénárt kérni, az egy borzalmas nagy összeg volt János apostol korában. Az árpának 3 mércéért 1 dénárt kérni, az is nagy összeg volt. Mikor drága a gabona? Hát amikor nincs termés. Amikor éhínség van. És minek a jelképe a Bibliában a búza, az árpa, a gabona és a belőle sült kenyér? Ugye a Máté evangélium a 4. fejezet 4. verse alapján tudjuk azonosítani, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában ezek a gabonaféleségek és a kenyér mindig az Isten igéjének a jelképe. Miért történt meg a kereszténység nagy eltorzulása, miután egy fekete lovast látott előjönni János apostol? Mert nem ragaszkodtak a Szentíráshoz, nem ragaszkodtak a Bibliához. Szépen félretették a Bibliát, és az akkori államhatalommal, a római hatalommal szövetséget kötött a nagy kereszténység. És ezzel indul el a kereszténység a torzulás útján. Ezzel következik be valami rémületes szakadás a kereszténység történelmében. Erre nézve mondta a Szmírnai Levél vége a 10 évig való nyomorúság proféciát, hogy azután következik ez be. Pontosan azonosítottuk, hogy 303 és 313 között volt ez a nagy nyomorúság, és utána, hogy befejezték a római császárok a keresztény üldözést, egyik pillanatról a másikra Nagy Konstantin császár kiadja a milánói türelmi rendeletet, és az addig évszázadokig üldözött vallásnak vallásbékét biztosít, sőt a 4. század végére a kereszténység már államvallás. Amit nagyon egyszerű, lapidáris tömörséggel így szoktunk mondani, hogy az addig üldözött vallásból kifejlődik egy üldöző vallás. Addig a kereszténységet üldözték, ezután a kereszténység üldöz majd, a hatalmi, tudnék, a hatalmi, a politikai kereszténység üldöz majd másokat. De egy kis reménysugár felcsillan. A búzának, árpának megfizethetetlen az ára. Az Isten igéihez nem tudnak odaférkőzni emberek, mert a hatalmi kereszténység a saját céljai érdekében az Isten szavát félreállította. Az Isten szava leleplezte volna, a két élő éleskad leleplezte volna ezt a változást. De egy valamit a rossz nem tud elérni ebben a drámai küzdelemben, ami zajlik a történelemben a jó és rossz erői között. A bort és az olajat ne bántsd. A bor Jézus kiontott vérének a jelképe. Máté evangélium a 26. fejezetében azonosíthatjuk. Az olaj pedig a Szentlélek jelképe. Zakariás könyve 4. fejezetétől fogva azonosíthatjuk. Máté evangélium a 25. fejezetéig. Elkezdődik egy olyan korszak, amelyben a Biblia nem juthat az emberek kezébe, az igazság forrása, az élet kenyere nem lehet ott az emberek asztalán. De Sátán két erőnek a munkáját nem tudta megakadályozni. Az egyik a Jézus halálának és keresztáldozatának az emlékét nem tudta elmosni, mert a középkorban is, ha más nem, a keresztek jelölték azt, hogy hát az Isten fia kereszten végezte. Az Isten fia eljöve a földre meghalt az emberért. És az olaj munkáját se tudta akadályozni, tudnik a Szentlélek munkája elébe nem állíthatott akadályokat, hiszen a Szentlélek mindenkor minden emberét megközelíti, azokat is, akiknek nem kerülhet a kezükbe a Szentírás, azokat a lelkiismeretükön keresztül vezeti az igaz életre. De vajon mi jöhet még ezután? A fehér tűzvörös, a fekete, hát az már egy végleges bukás, az már a halál. De a halál után valami még következik az ember életben is. Amikor valaki meghal, eltemetik, és következik a feloszlás. Következik a halott sárga lovasnak az időszaka. Szó szerint halott sárga. Ez a 4 szín, ha valaki csak ennyit ismer a Bibliából, vagy a 10 vázlat proféciából, ez a 4 szín kulcsot ad a történelem megértéséhez. Jézus Krisztus ilyen egyszerűen fogalmaz. Jézus Krisztusnál ilyen egyszerű a történelem szemlélet. Sajnos erre nem nevelik a gyerekeket történelmórákon, és nem is tudják a felnőttek sem, hogy a történelemben mi miért történt. Jézus Krisztus 4-5 verssel pontosan beilleszti a kulcsot a zárba, és kinyitja előttünk a történelemnek az ajtaját. És mikor felnyitotta a 4. pecsétet, hallottam a 4. élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj! És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. Így is lehetne fordítani, genny sárga színű rossz. A sárgának ne a szép sárga, nem az aranysárgát tessenek elképzelni, hanem a genny és halott sárgát. Azért ábrázoltam ilyen barnás sárgával itt a táblán. És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. És aki rajta ült, annak neve halál. És a pokol, vagyis szó szerint a sír követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyed részén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, egy hosszú időszak veszi a kezdetét, ezért is ilyen hosszúra ábrázoltam a méretarányos vonalunkon, a hosszú-hosszú középkor. A középkorról nagyon sok bibliai profécia van. Már Dániel könyvében találkoztunk ezekkel, de itt találjuk a pergámumi és a tiatírai levélnek a párhuzamosaként a fekete és a halott sárga lovast, mint a középkor jelképeit. A középkornak az első szakasza, amikor létrejön ez a kor, az állam és a vallás összeszövődésével, a római birodalom romjain létrejön egy új államalakulat, a feudalizmus, a feudális piramis, ugye a piramis tetején a császár és a pápa szövetségével, és a 4. és 6. század között, amikor megtörtént ez a fordulat, ez egy külön szín, ez egy külön színjelzés, a 6. századtól egészen hosszú időszakig, tulajdonképpen a Biblia a 18. századig számítja ezt a hosszú időszakot, a múlt alkalommal is tettem erre utalást, mint egy 13 évszázadként. Ebben a hosszú időszakban mi volt a jellegzetes a történelemre? A jellegzetes az volt, hogy a föld negyed részén ártanak fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Középkor tele van háborúskodásokkal, nemesek, oligarchák, királyok, nemzetek egymás közötti borzalmas csetepataival, egy 100 éves háború, 30 éves háború, amit akar az ember, borzalmas éhségek követik ezeket a háborúságokat, ugye a középkorban iszonyú nagy embertömegek halnak meg, ahogy hát a háborúnál várható is, halállal, tehát jön a fegyver, éhség, halál, és milyen megdöbbent, hogy a földnek fenevadai által, hát ezt meg most miért említi, mert hát tudjuk a középkorról, hogy amikor már a pest is, meg a kolera is végzett a nagy embertömegekkel, akkor a vadállatok is bemerészkedtek a városokba és falvakba, és hát olyan hiéna módjára tökéletes pusztítást végeztek, felfalták az embereket. A középkor egy iszonyatos történelme az emberiségnek. Valóban, ugye az egyik történész mondta, a középkorban az emberiséget egy gutaütés érte, a gondolkodásban. Leálltak a tudományok fejlődése, gúzsba kötöttek mindent, üldözték a másképp gondolkodókat. Aki az államhatalommal és a vallás által alátámasztott ideológiával nem értett egyet, kíméletlenül kivégezték. Máig se tudjuk, hogy az inkvizíció következtében hány 10 millió ember veszítette az életét. Pedig nagy statisztika korában élünk, minden statisztikákban akarnak ma mondani, de ezt nem lehet kideríteni, hogy hány 10 vagy akár 100 millió emberről lehetne beszélni. És itt egy érdekes dolog van. A 4. lovassal lezárul a lovasok sora. Ezután már nem jön ki egy 5. lovas. Ezután már jelzi a profécia, hogy itt a párhuzam már nem áll annyira a 7 levéllel. A 4. levél és a 4. lovasig teljes volt a párhuzam. De most egy nagyon érdekes dolog jön az 5. pecséttel. Nem tudom, hogy Sánta Ferenc gondolta erre, amikor az 5. pecsét címet adta a kisregényének, de az 5. pecséttel valami nagyon rémisztő dolog történik, és ez a következő. És mikor felnyitotta az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonyságtételéért, melyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, szó szerint nem szolgáltatsz igazságot, ami vérünkért azokon, akik e földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyuk fiúknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Mi ez a megdöbbentő vonás? A megdöbbentő vonás az, hogy az 5. pecsétnél topzódik leginkább a gonoszság. Itt beszél a Szentírás arról, hogy emberek óriási tömegeit ölik meg. Mikor ölték meg a középkorban emberek legnagyobb tömegeit? És mikor ölték meg főleg a hitükért, a meggyőződésükért emberek legnagyobb tömegeit? Nos, hát nem a középkornak az elején, nem is a középkornak a derekán, mondjuk az inkvizíció igazából a 13. századtól jön nagy arányú mozgásba, hanem a középkornak a leghevesebb üldözése a 16. és a 17. sőt tulajdonképpen még a 18. században voltak. Ugye a 16. században a reformáció kezdi visszaállítani a Biblia és a hit tekintélyét, kezd megtisztulást hozni a kereszténység sorain belül. És a 16. századtól óriási üldözések veszik kezdetüket a reformált, a gondolkodásukban, életvitelükben, az új vallás mellé állt emberekkel szemben. 1572-ben a Szent Bertalan éjszaka több tízezer protestáns életét követeli egy éjszaka leforgás alatt. 1655-ben a valdenseknek egy utolsó nagy hírtó hadjárat, amit ellenük vezettek Rómából, szinte az egész valdáns közösséget kiírtja az mai Észak-Olaszország területén. De még a 18. században is olyan borzalmas népírtó rendelkezéseket foganatosítottak, hogy valóban ez az ötödik pecsét látomása illik csak erre. Ugye nagyon sokan félreértik persze ezt a látomást, amikor azt hiszik, hogy ezt konkrétan kell érteni, hogy az oltár alatt levő lelkek kiáltanak. Ugye a jeruzsálemi templom előtt, amikor áldozatokat mutattak be a zsidók, az oltár alatt, ahogy ugye az oltáron kellett a bárány áldozatot megölni, de hogy ott hát ne legyen vérszag, meg ne legyen egy borzalmas hát látvány, az oltár alatt ki volt képezve egy csatorna, ami a vért elszállította. És erre utal ez a kép, hogy ahogy a bárányokat is, az ártatlan bárányokat ölték ott az oltáron, jön egy történelmi időszak, amikor ártatlanokat és hitükben igazán keresztény embereket ölnek, halomra ölnek, és az, hogy a vér kiált, az pedig a Bibliánk 4. fejezetétől fogva egy nagy jelkép, hiszen Isten is ezt mondja Kainnak, amikor megöli Ábelt, hogy mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Tehát tulajdonképpen a Bibliában az égbe kiáltó bűn kifejezés, vagy a vér kiált a földről, ez is egy jelképes kifejezés, a legiszonyatosabb bűnöknek a kifejezésére szolgál ez a jelkép. Mi a legiszonyatosabb bűn a Biblia szerint? Az ártatlanok és a hitükben kitartó embereknek a megölése. Ez a legiszonyatosabb. Ugye ártatlanok a gyermekek is, az is borzalmas, amikor gyermekeket ölnek halomra, de olyan felnőtteknek a megölése, akik ártatlanok is abban a bűnben, amivel vádolják őket, és hát a meggyőződésükért tűrik ezt. Szóval ez ennél borzalmasabb dolog nincsen a történelemben. A vallás nevében az a más hiten lévőket, vagy a Krisztushoz ragaszkodóknak a kiirtása, ez az, ami a legborzalmasabb, és aminek a tömeges elterjedése fogja majd kivívni Jézus második eljövetelét a történelem végén. Itt ez még nem volt az egész földre kiterjedt, holott nagyon sok embert érint, tehát nagyon sok millió és tízmillió embert érintett. A földi történelem végén sajnos az fog bekövetkezni, ami a középkornak a végén is, és mindig fedezzük fel ezt, hogy a történelmi szakaszok végén a legborzalmasabb a történelem. Én szoktam ezt mondani egy egyszerű hasonlattal, mint a II. Világháborúnak is a vége volt a legborzalmasabb. Amikor már eldőlt a csata, akkor a vesztes fél semmit nem sajnált. Amikor már a reformáció áttörte azt a szörnyű sötétséget, ami volt a középkor, akkor a középkori hatalom, az állam és az egyház mindent összefogott. És akkor a legnagyobb düvel támadt azok ellen, akik Krisztushoz ragaszkodtak. És akkor, amikor a földi történelem végén is nyilvánvaló lesz az, hogy ezt a földet emberi eszközzel nem lehet megmenteni, és az embereknek minden fáradozása kudarcba fullad. Kik ellen fognak fordulni, ahelyett, hogy a saját hibájukra mutatnának rá és azt bánnák meg, ahelyett azok ellen fordulnak szerte a világon, akik hűségesek az Isten parancsolataihoz és a Krisztus hitéhez, és azokat kívánják kiirtani. Ez fogja Jézus második eljövetelét, hogy úgy mondjam, kikényszeríteni. Ez fog utat készíteni Jézus második eljövetelének. Hogy azért mennyire borzalmas volt ez az időszak, egy nagyon rövid verset itt is hallgassunk meg. Mindannyian ismerjük Miltonnak a nevét, az Elveszett Paradicsom szerzőjének a nevét, akinek van egy rövid szonettje, a Piemonti vérengzése címmel. Ugye Milton a 17. században élt, és a 17. században Anglia, amely a világ vezető állama volt már, az egész Angliát megrendítette Cromwellnek a döntése, hogy elküld valakit oda a Piemonti völgyekbe, és a Piemonti völgyekben, amit láttak az angolok, amit tapasztaltak, hogy az Isten neve alatt pápai csapatok, magukat kereszténynek valló csapatok, valdens gyerekeket odavágtak a sziklákhoz, kiirtottak családokat, kipusztítottak embereket, és ez már egy hosszú sorozatnak egy végső láncszeme, de hát a 17. században erre már felfigyeltek, hogy akkor már kezdett lenni sajtó, hírközlés, diplomácia, tiltakozások, és a maga részéről ez a nagyköltő a tiltakozását így fejezte ki magyarul a vers természetesen Milton összegyűjtött művei kötetében, Képes Géza fordításában olvasható, ez hangzik fel most.
2: John Milton a piemonti vérengzésre, Képes Géza fordítása. Uram, bosszúr meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardélre hánytak. Torold meg mind a vértanút, ahán csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat és süket a fül. Szelíd nyáját az őskarámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek. Hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre. Ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a sarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajt a babiloni át.
0: Kedves hallgatók, ezután már az utolsó két pecsét felnyitása jön, és a hatodik pecsét felnyitásában már a mi mostani korunkat ismerhetjük fel. Mielőtt felolvasnám ezt, hadd magyarázzam. Azért mondtam, hogy a hatodik pecsét felnyitásában már a mostani kort ismerhetjük fel, mert a hatodik pecsét a 18. századtól egészen... Azért kérdőjelet teszek, nem írok ilyesmit ide, hogy 20. század vagy eféle tart. Azért mondtam, hogy mégis a mikorunkról szól, mert az utolsó, a hetedik pecsét, ami majd a Jelenések könyve 8. fejezet első versében kerül felnyitásra, hiszen mondtam, hogy a hatodik és a hetedik pecsét között van egy közbeékelés. Tehát a hatodik pecsét után nem jön rögtön a hetedik pecsét. Itt van a közbeékelés az elpecsételésről, és hogy befejeződik az elpecsételés, amikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Ezzel a Biblia a legközelebb megy a világtörténelmünk lezárulásáig, napokban adja meg a világtörténelm lezárulását. A hetedik pecsétet, amikor feltöri Jézus Krisztus, akkor a földi történelmnek napjai vannak. Mert a fél óra az a napnak, ugye, 24 órából áll a nap, a fél óra az 48-ad része. Egy évben a Biblia szerint, ugye a Biblia 360 napos évekkel számol, a 360-ban a 48, mindenki elvégezheti a számtani műveletet, 7 és félszer van meg. A bibliai prófétai napév elv szerint a hetedik pecsét feltörésekor 7 és fél nap van. Nagyon különösnek tarthatjuk ezt a proféciát, ami arra utal rá, hogy valóban a világunknak a napjai azok kronometrikusan megszámlálhatóak. Tehát ez nem úgy van, hogy majd egyszer, ki tudja, majd millió évek, vagy százezer év után, vagy ezer év, vagy esetleg évszázadok után. Nem. A Biblia közel megy, és azt mondja, hogy van olyan kis időszak, amikor felnyitja Jézus a pecsétet, nagy csendesség lesz a mennyben, mint egy fél óráig. Miért mondom azt, hogy a világ történetéből 7 és fél nap van akkor már hátra? Mert amikor csendesség van a mennyben, Jelenések könyve 15. fejezetéből tudjuk, azért van csendesség a mennyben, mert Jézus Krisztus közben járó szolgálata befejeződött, és angyalseregek kíséretével elindult a földre. Tehát a mennyben csend van, nincs már senki a mennyben. Nincs emberért való közbenjárás. Mindenkinek az élete eldőlt, még folyik a földi történelem napokig, de Jézus már érkezik, és amíg Jézus érkezik, és vissza nem tér a mennybe, az az a pár nap, amit a hetedik pecsét megjelöl. Ez a földi történelemben a hét csapás időszaka, amit majd a 10. vázat proféciában látunk. A hét csapás időszakában nincs emberért való közbenjárás. A hét csapás időszakában vannak elpecsételt, oltalom alá helyezett emberek, és vannak a csapásoknak önmagukat kiszolgáltatott emberek. Na most, hogyha ilyen közel megy a hetedik pecsét a földi történelmünk befejezéséig, akkor azért mondtam, hogy a hatodik pecsét mi rólunk szól, mert a hatodik pecsét felnyitásától egészen a hetedik pecsétig ez az a korszak, amelyben élünk. Azt tudjuk, hogy elhagytuk már a korszak kezdetét, mert ez valóban a 18. században nyúlik vissza. Azt nem tudjuk, hogy a korszakunk meddig tart, de ameddig tart, és utána a hetedik pecsét felnyitása történik, akkor az emberiségnek már csak napjai vannak hátra. Tulajdonképp így is lehetne beszélni a mi mai korunkról, hogy a mi korunk az, amelyben van még bizonyos értelemben történelmi idő, de ez nagyon gyorsan a vége felé siet, és utána már nincs történelmi idő, elfogy a történelmi, napok vannak hátra, vége van, a világ ideje befejeződik. Ha elgondolkozunk egy kicsit, akkor utána eszünkbe juthat, hogy itt a történetírás körülbelül hasonlót mond. Az emberi történelemkönyvek azt mondják, hogy volt ókor, van középkor, aztán újkor. Mostani korra mit tudnak mondani? Legújabb kor? A legújabb kor után már nem jön semmi. Mint egy önkéntelenül az emberi történelem, történetírás is valahogy nem tud már mit kezdeni az idővel. Annyira végfelé siet minden, és ezt a napjaink felgyorsulásában és főleg az erkölcsi értékeknek a szétzilálódásában, az emberiség összetarthatóságának a hiányában érezzük. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy hova vezet ez? Milyen vége lesz ennek? Ezt érzékeltet itt a hétpecsétes látomásban Jézus Krisztus is, de most már hadd olvassam a hatodik pecsét feltörését. Azután láttam, mikor a hatodik pecsétet fölnyitotta, és íme nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, míg éppen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba. És mondták a hegyeknek, és a kősziklának, essetek mi reánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Tényleg jól idéztem az előbb, hogy emberek milyen kérdéseket tesznek fel. Hát itt is azt mondja a prófécia, ezt nem hívő emberek teszik fel ezeket a kérdéseket. A földnek vezérei, hatalmasai, gazdag emberek, akik ugyan elrejtőznek, mert érzik azt, hogy nem változott meg az életük, és nem élnek az Isten törvényei szerint, de annak a tudatában vannak, hogy mindennek vége elérkezett. Közel van a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy a 18. századtól kezdődően, amikor nagyon nagy természeti jelek következtek be, 1755-ös Lisszaboni földrengés, tulajdonképpen Grönlandtól Afrikáig a fél földgolyó megmozdult. Azért gondoljuk meg, hogy mi ez. El lehet olvasni a Schneidernek a Városok úrtól utópiáig című könyvében, hogy milyen páni félelem vett erőt az emberiségen. Elhangzott itt az előadás sorozataink keretén belül, most nem akarom felidézni, mert egy nagyon hosszú vers, de el lehet olvasni a francia felvilágosodás morálfilozófiája című kötetben Voltaire-nek az 1756-os versét, vers a lisszaboni földrengésről. Ez a lisszaboni földrengés az egész világot megrázta, nem csak szó szerint, hanem a gondolkodásban is, hogy mennyire törékeny ez a föld, mi lesz ennek a földnek a végső kimenetele, nem is szólva aztán a múlt század elejé napelsötétedésről, csillaghullásról, amelyről viszont az itt is kapható Korszakok nyomában című könyvben tetszenek olvasni korabeli szerző tollából. Elindul az emberiség történelme a 18. században borzalmas természeti katasztrófákkal, mint hogyha valaki megrázná a földet. Elindul az emberiség történelme borzalmas társadalmi katasztrófákkal, francia forradalom és annak következményei. Egyre nyílik az olló az emberiség történelmében a gazdagok és a szegények között. Mind a mai napig tart. amikor észak és dél, kelet és nyugatnak a különválásáról beszélnek, és ennek nyilvánvaló bizonyságai vannak. Az egész emberi történelemben a természet és a társadalom eresztéke is meglazulnak, és a történelem tényleg olyan, mint az Ézsaiás 24. fejezetében jelképként állított kaiba. Jön a szél, és kezd a kaiba megrendülni, és nem tudni, hogy mikor omlik össze. Vagy olyan, mint a részeg ember, aki tántorog, és nem tudja, hogy mikor vágódik el, és nem kél fel soha többi, ahogy Ézsaiás 24. fejezete mondja. Nagyon megdöbbentő dolog ez. Fogunk erről a következő 3 alkalommal beszélni, hogy a Biblia milyen szempontból mondja azt, hogy tényleg ez az utolsó történelmi korszak, amelyben most vagyunk. Ezután már olyan korszak nem jön, mint ahogy itt láttunk 4-5 korszakot. Ez az utolsó, ez a 6. történelmi korszak, ami után a 7. pecsétet, amikor Jézus felbontja, akkor lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Kedves hallgatók, itt következik a nagy kérdés, amit előre jeleztem az előadás elején, hogy ezt a legutolsó 12. előadásban szeretném majd részletesen kifejteni. Mi kell ahhoz, hogy a természet és a társadalom megrendülésének a korában emberek megálljanak? Így is kérdezhetném, mi emberek megálljunk. Amikor a természeti világ és a nemzetek, országok életének, megrendülésének korában hogyan lehet megállni és hogyan lehet elfogadást találni a bárány előtt? A megöletett bárányról olvastunk a bevezető látomásban. Itt meg a bárány haragjáról olvasunk. Nem különös? Ne felejtsük el Jézus Krisztusról ezt a 2 kifejezést. Jézus a tökéletes szeretet és a tökéletes áldozat, aki nem sajnálta az életét, az isteni életét senki emberért. De Jézus Krisztus, amikor másodszor eljön, akkor majd számon kéri azt, hogy vajon az ő áldozatának megfelelően ki élt, vagy ki élt vissza a szeretetével és a bizalmával. Igen, lesz a bárány haragjának ideje. A bárány haragjának ideje. Az oroszlán haragját el tudjuk képzelni, ugye, mert az oroszlán vicsorog, és az ráront az áldozatára. De hogy az emberi világban is olyan megrendítő, amikor egy szelíd ember egyszerre csak haragudni kezd. Akitől addig azt nem láttuk, nem tapasztaltuk. Az emberi történelem végén Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenki számára biztosít lehetőséget, különös lehetőséget, amit az 5. vázlat proféciában ő maga mondott ki. Hogyan is mondta a Máté Evangélium a 24. fejezet 14. versében? Amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium, akkor jön el a vég. Jézus biztosít, egyre több lehetőséget biztosít az embereknek a megváltozásra. Jézus a végsőkig küzd az emberiségben, minden egyes emberért, hogy megváltozzék. De az az ember, aki nem változik meg, és aki nem épít, hanem rombol, aki nem a szeretet törvényét követi, hanem az önzés törvényét, hogyan menthetné meg Jézus Krisztus, és hogyan készítene neki egy új világban lakóhelyet? Jézus elmondta, hogy elmegyek néktek, hogy helyet készítsek, és majd eljövök hozzátok. De hogyan készítsen olyan embereknek lakóhelyet, akik indulatosak, sértődékenyek, gorombák, ütik a másikat, haragtartók, gyűlölködők? Ilyen embereknek Jézus nem tud lakóhelyet készíteni. Küzd értük, ma is küzd értük. De hogyha betelik a kegyelemnek a pohara, és hogyha már lezárul a lehetőségeknek a határa, akkor Jézus eljön, és a bárány haragját fogja majd megtapasztalni ez a föld. És itt érezzük jól, hogy itt valóban kell egy közbeékelt látomás. Itt a 6. pecsét lezáródik, de a 6. pecsét végén van ez a kérdés, hogy eljött a bárány haragjának nagy napja, ki állhat meg? Hát erre a kérdésre válaszolni kell. Ki állhat meg? Erre a kérdésre válaszol a Jelenések könyve 7. fejezetében az elpecsételésről szóló látomás. Az elpecsételésről szóló látomás az tulajdonképpen azt fogja majd elénk vetíteni, hogy Jézus hogyan akar oltalom alá helyezni embereket a végső válság, a 7 csapás idején. Jézus hogyan fog megmenteni emberek a földi történelem nagy káosza és kataklizmája között. Az elpecsételésről szóló látomás a Bibliának egyik legdöntőbb ige szakasza, amit meg kell értenünk. És ezt a legutolsó előadáson fogom összefűzni a többi ige szakasszal, de már most is bemutatnám ennek a képzőművészeti feldolgozásait, és eközben néhány alapvető dolgot szeretnék majd megegyezni. Elkészült az előadásunknak a kísérő lapja, csak sokszorosítani nem tudtam. 2 hét múlva majd átvehető lesz. Az eddigi vázlatproféciák közül 2 híján mindegyik részletesen megírt változatát át lehet venni. Most az előadás végén van még egy 10 perc időnk, hogy a befejező képzőművészeti alkotásokról, még az elpecsételésről is pár szót ejtsünk. De 4 hét múlva már 5 órakor és 7 órakor a Benczúr utcában. Tehát 4 hét múlva és 6 hét múlva a Benczúr utcában. Egy angol miniatúra a középkorból, a 4. fejezet első versének a bemutatása, szó szerinti bemutatása, tehát hogy János apostol látomás formájában a mennybe ragadtatik, ugye alul Pátmosz szigetének a dombjai és egy létrán, ahogy a kitárt mennybe egy angyal vezeti be, ugye a középkori felfogás szerint. Az egyik legrégebbi, sőt legrégebbi Trevi miniatúra a 4.-5. századból való Franciaországból a lovas látomás, illetve fölötte a megöletett bárány a bevezető látomás középpontjában. Ez a Jelenések könyve sorozatok közül az első Franciaországban maradt fenn, és a középütt ugye egy angyal, aki a babérkoszorút adja, a győzelmi babérkoszorút adja az első lovasnak, tehát a fehér lovasnak. Ugyanez a 15. századból, a Flamand miniatúra sorozatból, ez is egy Jelenések könyve sorozat, baloldalt János apostol, hogy felmegy a mennybe, és itt már a bevezető látomás, a megnyílt könyvecske. Hát aztán a könyvet könyvnek ábrázolják a középkorban, nem papírtekercsnek, de ez a lényegen nem változtak. Fönt, ahogy elveszi a könyvnek a könyvet az atyától, és lent, ahogy már kinyitja a könyvet Jézus Krisztus. Természetesen itt szó szerint ábrázolnak mindent, tehát nem Jézust ábrázolnak, hanem bárányt ábrázolnak. Tehát szó szerint veszik a bibliai jelképeket. Ugyanez 1498-ból Dürer fametszet sorozatából a mennyei látomást látjuk fönt, az atya a királyi székben ül, és körben-körben a 24 vén, és előtérben János apostol, ahogy egyel a vének közül beszélget. Lent pedig Pátmosz szigete Dürer fametszetén. Ugyanez az első illusztrált Luther Bibliából, Lukasz Kranachnak a metszete, ez talán még impozánsabb, ahogy Isten királyi székéhez oda megy a bárány, és a könyvet kinyitja, a hét lánga, az isteni szentlélek jelképe, a 4 élőlény ott van közvetlenül a trónszék mellett, tehát az Atya, Fiú, Szentlélek és a 4 kérub, körben-körben a 24 vén, és itt középütt pedig János apostol, aki szemlélője ennek a jelenetnek. Lukasz Kranach metszete volt. Aztán szokták ábrázolni külön is ezeket a presbitereket vagy véneket a középkori miniatúrákban. Mehetünk tovább. És szokták a megöletett bárányt is ábrázolni külön, a kereszten lobogó eklézsia zászlajával, amelyben szintén egy piros kereszt van mintázva, és erre mondtam azt, hogy sokszor így ábrázolják, hogy a megöletett bárány, akinek a testéből éppen folyik a vér. Aztán a későbbi ábrázolások, mint Dürernek a híres Szent Háromság ábrázolása, már egy kicsit elszakadva a konkrét Jelenések könyvebeli szövegtől, az atyát mutatja, ahogy fogja a keresztet, Krisztus keresztjében mutatja meg a világnak azt, hogy ő valóban meg akarja menteni a világot, meg akarta és meg akarja menteni a világot, és akik hittek benne, azok csatlakoznak hozzá és lesznek az üdvözültek. Hans Memling, ez egyik legjobb ábrázolása Jelenések könyvének, 15. század végi táblakép, egy triptihonnak a középső darabja, bal oldalt látunk is a másikból egy részletet, de nekünk a középső rész a fontos, ott is János apostol, hogy Pátmosz szigetén ül, ugye egy látomás állapotában, amit az arc és a szem rendkívül jól kifejez. A 7 levelet nem lehetett ábrázolni, mert azt nem lehet a képzőművészet nyelvére lefordítani, De a pecsét látomást itt ábrázolja ezen az első földsávon, a fehér, a tűzvörös, a fekete, a halott sárga lovas, és utána már a földi történelem vége, amikor a gazdag emberek bebújnak a sziklák hasadékaiba, elbújnak Krisztus elől. Tehát nem arról van szó, hogy bárki ne tudna Krisztus második eljöveteléről, ezt mindenki tud erről, meg tudni fog erről főleg. De azok, akik nem változtak meg az életükben, hanem továbbra is űzték a maguk gonoszságait, azokon rémület vesz erőt, és próbálnak elmenekülni, hát nevetséges mondjuk sziklákba elmenekülni egy kozmikus. Azután

egy ilyen irtózatos, hát ugye a pokol, a sír szó szerint jár a nyomában, tehát az első négy lovasnak a bemutatása, és jelzi ez a földsáv ábrázolás is, hogy ő, a festő megértette, hogy itt egy időbeli dologról van szó. Általában nem ezt szokták az emberek elé tenni, ezt az ábrázolást, hanem Dürernek a metszetét, amelyről látni fogjuk, hogy Dürer itt ezt nem értette meg, mert Dürernél a négy lovas egyszerre jön ki, ami nem jogosult, mert itt egymás után niság, tehát a történelmi egymás utániságról van szó. Hát itt egy még közelebbi kinagyítás, ez a fehér lovas, tehát az őskereszténységnek a jelképe. Ezt aztán a középkorban mások is ábrázolták, például az anzsélyi falikárpitról vegyük ki csak ezt a jelenetet. És aztán a többi lovast is az anzsélyi falikárpitról már, amiről nekem adatot készítenem így felvételeket. És a következő spanyol ábrázolás, a középkorban nagyon sokszor a négy lovast együtt ábrázolták, felemás módon, ugye, mert egymás után kettőt, és tehát így, hogy a fehér vörös, aztán fekete és halott sárga, különböző beállítások vannak, a memlengét egyik sem éri el. Ez például a lovasok ábrázolása, sőt, még az ötödik fecsét is rajta van a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött flamand falikárpiton. Tehát itt látható a fehér, itt a vörös, itt a fekete, itt a halott sárga, és itt az ötödik. Tehát itt egy kis összevisszaság van, ami jelzi, hogy maradéktalanul persze ezeket a proféciákat nem értették meg a középkorban, legalábbis a művészek. A híres Dürer ábrázolás itt van előttünk, tehát itt egy frontvonalba jönnek ki ezek a lovasok. Jobbra fönt van a fehér, utána a nagy karddal a vörös, nyilván itt színeket nem lehetett ábrázolni, a harmadik a mérleg van a kezében, a fekete, és itt negyedik ez a halott sárga, és az emberek iszonyatos öldöklése, tehát azt viszont felfedezték, hogy a negyedikhez kapcsolódik szorosan az ötödik pecsét felnyitása. Ezt szokták általában bemutatni Dürernek a metszetét, hogy látjuk, Hans Memling ábrázolása sokkal tökéletesebb. Lukács Cranach metszete a Luther Bibliából, itt is azt látjuk, hogy olyan nagy az összevisszaság, hogy tulajdonképpen nem tudunk így rendet teremteni az egymás utániságban. Ugye baloldalt kezdi a sort, utána a hatalmas kard, a mérleg, tehát ezek a rekvizitumok, meg a halál kaszája itt azonosítja a lovasokat. A kísérő lapunkon különben benne lesz minden. Cornelius ábrázolása a 19. század elején, a romantika korában is ábrázolják, de akkor már egy ilyen kaotikus összevisszaságban ezeket a lovasokat, nem törődve a bibliai azonosításokkal. És itt következik a hatodik pecsét. A hatodik pecsét felnyitásakor, ahogy Dürer bemutatja, bal oldalt ugye a nap megrendülése, jobb oldalt a hold, ugye a csillagok lezuhanása, az emberek megrémülnek, az egész földi világ felfordul. Hát igen, az elmúlt két évszázadban alaposan felfordult a földi világ, és ennek az okait is majd meg fogjuk látni, hogy mi miért volt. De az biztos, hogy ez egy történelmi időszak. A középkor után polgári forradalmak és a nemzetállamoknak az egymás ellen való küzdelme mind a mai napig olyan anarchiát hozott létre a világtörténelemben, ami valóban, ahogy szokták mondani a történészek is, áttekinthetetlen. Sokan azért menekülnek a régi korokba, mert ott pontosan meg lehet húzni a határokat. Nagyon fontos szerepe van a mennyei látomásnak itt Dürernél, és hát ezt nem hangsúlyoztam abból a szempontból is, hogy ebben a nagy káoszban, ebben a nagy rendetlenségben viszont Isten kezében tartja a dolgokat. Minden a mennyből indul ki, és minden a menny ellenőrzésével történik. És angol festők múlt század végi közepi ábrázolásai mutatják, hogy ennél a hatodik pecsétnél sokan időztek, mert a természet és a társadalmi világ megrendülése ikletett sokakat arra, hogy ezt a hatodik pecsétet ábrázolják. És aztán újra visszamegyünk a legősibb 4.-5. századi miniatúrához. Vajon ez mit jelölhet, mit ábrázolhat? Angyalok tartják vissza a föld négy szélén a szeleket, a pusztító szeleket. Ha a világtörténet

szemünk sodrását az Isten nem fékezné, már régen vége lett volna mindennek. De Isten fékezi a gonoszság erőit, így kezdődik az elpecsételésről szóló látomás. És azért fékezi Isten a gonoszság erőit, mert míg el nem pecsételi az ő szolgáit a homlokukon, addig nem jön el Jézus. Ameddig oltalom alá nem helyezi az embereket, addig nem jön el. Itt van a flamand miniatúrán is középütt a föld, a négy angyal fogja a szeleket, és addig nem engedi, hogy ártó szelek fújjanak a földre, magyarul, hogy az egész földi történelem véget ne érjen, mert a hét csapás azért abba a jócskán belejátszanak az emberek is, hogy rázúdul a földi mindenségre, de ezt angyalok még fékezik, hogy még el lehessen pecsételni az igazán élni vágyó embereket. Az elpecsételés Dürer ábrázolásán, tehát előtérben az angyalok, itt baloldalt látjuk, hogy tartják vissza a szeleket, ott fújnak ezek a pusztító szelek, tartják vissza, és itt elpecsételik, ugye középkori felfogás szerint, ugye meg szó szerint ábrázolja itt is, hogy pecsétet rak a homlokukra. A pecsét, a bélyeg jelkép a Bibliában, majd meglátjuk, hogy egész pontosan minek a jelképe. Ugyanez a Luther Bibliában, a mennyei seregek már pálmaágakkal a kezükben a végső lebonyolításra készek, amikor itt vannak ezek a négy szélén a földnek angyalok tartják vissza a szeleket, és itt van az elpecsételés, a választottak, az igazán hívő emberek oltalom alá helyezése Jézus második eljövetele előtt közvetlenül. Van persze, kitalálhatjuk, hogy ki lehet a szerző, mert a Szépművészeti Múzeumban is sok képe függ, El Greco, aki mint egy extatikus látomást állítja elénk az elpecsételésnél, egy másik jelkép a fehér ruhákba öltözés. Meglátjuk majd, hogy ez minek a jelképe, és mit jelent az, hogy ruhákat ajánl az Isten. A ruha ugye a megváltozott jellemnek a jelképe, tehát teljesen mássá lett emberek, akik nem csak a gondolkodásukban változnak meg, vagyis térnek meg, ugye a megtérés a gondolkodásmód megváltozása, hanem a magatartásukban, a jellemükben is, és ezt jelképezi a ruha, hogy teljesen más ruhába öltöznek. És befejezésül, mint egy előretekintésül a végső győzelem felé, a Jelenések könyve 7. fejezetének, tehát az elpecsételésnek a pár darabja a Bibliában a 14. fejezet. A 14. fejezet kezdődik úgy, hogy János apostol látja a bárányt a Sion hegyén, ugyanaz a megöletett bárány, mint a 5. fejezetben, és körülötte az a bizonyos 144 ezer, akik fehér ruhákba vannak öltözve, és a kezükben pálmaágak. Az üdvösség várományosai, az örök élet várományosai. De vajon, hogy lehet az ember az örök élet várományosa azok között, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét? Ugyanennek a kifejeződése a Lukács Cranach metszetén, szintén a Luther Bibliából, hogy elhangzik a 14. fejezet végén, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója megérett. Ugye az aratás mindig a világ végének a jelképe. Jézus jön a mennyei angyalokkal, hogy egybegyűjtse az igazakat. Itt van az igazak egybegyűjtése, tehát az aratás, tehát a gabona egybegyűjtése. És itt van egy hosszabb idővel azután, amit itt nem fejez ki ez a metszet, a kádban a szőlőnek a kitaposása, és ez a kitaposott lé, ez végig szalad több-több futamatnyira. A Biblia az aratással és a szürettel két nagy üdvtörténeti korszakot jelképez. Az aratás a történelmünk lezárulása, az igazak egybegyűjtése. Utána következik az ítélet folytatása, az úgynevezett ezeréves ítélet, mely után feltámadnak azok is, akik nem kaphatnak polgárjogot az életre. Az ő életük megsemmisül ugyanúgy, mint ahogy kijön a szőlőfürtökből a szőlőlé, és elfolyik, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Örök élet és elveszés. Hogy Jézus is mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. A két lehetőség. Ezt a régi festők is nagyon szépen kifejezték, hogy két lehetőség van minden ember előtt. Vagy egybegyűjtetik és örök életre jut, vagy pedig, aki az életben nem arra használta a napjait, hogy megjobbuljon, hogy tiszta ruhát öltsön, az elveszik mindenestül az élete összes lehetőségével együtt.
Köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva, tehát ugyanitt a trombita szólátomás kerül sorra.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán Máté evangéliuma 27. fejezetéből egy biblia versről szeretném, ha közösen gondolkodnánk, egy olyan biblia versről, amit ha sűrűbben nem is olvasunk el, de egy negyed évben egyszer biztos, hogy közösen elolvasunk, az úrvacsora szereztetési igéi közül egy igéről szeretnék szólni a mai alkalommal. És ez nem más, mint Máté evangéliuma 26. fejezetének a 29. verse. Így hangzik az ige. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Minden negyed évben legalább egyszer halljuk ezt az igét, nyilván otthon is többször olvassuk, és hadd mondjam, nyilván mindannyiunknak vannak igék, amik a sok-sok ige között még inkább közel áll a szívünkhöz, és ez az egyik olyan ige, ami nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Olyan sok és olyan mély mondani valója van ennek az egy biblia versnek, Jézusnak, ennek az egy kijelentésének. Mit mond Jézus? Mondom néktek, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újan iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Hatalmas, mély ige ez Jézustól, hatalmas ígéret, bátorítás. Nézzük meg ezt az ígéretet közelebbről. Mindenek előtt, és ne haragudjatok, kérdezni szeretném. Azért szeretném kérdezni, mert próbáljátok meg magatokban megfogalmazni, ha valaki ki akarja mondani, mondjátok ki nyugodtan, de szerintetek ebben a mondatban Jézus részéről mi van benne? Szerintetek mit fejez ez ki? Mit fejez ki, amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőnék ebből? Ugye mikor mondja ezt Jézus? Ugye egyértelmű, hogy az utolsó vacsorán néhány órával kereszt halála előtt. Mit fejez ki Jézus részéről ez a mondat? Amikor azt mondja, hogy nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a terméséből, hanem majd együtt iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Mit fejez ez ki? Ugye minden, amit mondunk, valami érzést fejez ki. Kifejezi azt, ami a szívünkben van. Nagyon sokszor egy-egy mondat nem is a szavakból áll bizonyos értelemben, hanem amögött, amiből az fakad, amit az ki akar fejezni, az az egy mondat. Mit akar Jézus részéről ezt kifejezni? Én úgy fogalmaznám meg, hogy egy mérhetetlen, nyugodtan kimondhatjuk, sóvárgó vágyódást az övéi után. Egy olyan vágyódást Jézus részéről, hogy ő most elmegy, itt hagyja az övéit, és hadd mondjuk ki, fájó szívvel hagyta itt az övéit, tudva, hogy ő elmegy a mennybe, de az övéinek itt kell tovább küszködni ezen a földön. Csak hadd említsem meg, vajon miért volt olyan diszkrét Jézus mennybe való távozása? Vajon miért nem láttak a tanítványok többet belőle, csak azt, hogy Jézus egyszer csak elfogja a felhő? Jézus nem akarta, hogy a tanítványai lássák azt, hogy őt fogadják a mennybe, azt a dicsőséget, mert tudta, hogy nekik itt kell maradni, nekik még küzdeni kell. A nagy öröm még hátra van, amikor együtt örülhetnek, de ők még itt vannak a küzdelem javában. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőnek ezt a termését, majd csak együtt, amikor majd együtt leszek veletek, akkor ezt kifejezi azt, hogy Jézus mérhetetlen vágyódással vágyódik az újbóli találkozásra. És tudom, hogy furcsa, amit mondok, de értsük jól, Jézusnak nem jó egyedül nélkülünk a mennyben. Persze nem egyedül van, értitek, de nem jó neki úgy nélkülünk a mennyben. Mi ezt nem tudjuk elképzelni, mi úgy képzeljük, hogy ő hát ott valahol hozzáférhetetlen dicsőségben, ott minden szép és jó, hát csak mi küszködünk itt ebben az életben. De hadd mondjam, ő többet szenved a mi hiányunktól, mint mi az ő hiányától. És amikor azt mondja, hogy nem iszom, majd együtt iszom veletek, hadd mondjam, a mennyben is van szőlő. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen, de valami csodálatos lehet. De azt mondja, hogy nem, ezt majd együtt fogom inni veletek, amikor célba érkeztek, amikor magamhoz vehetlek titeket. Majd együtt fogom inni azt veletek. Ezt valami olyasmihez tudom hasonlítani,
és nagyon gyenge hasonlat, és eleve bocsássatok meg a hasonlatért, nagyon gyenge hasonlat, de azt képzeljük el, hogy mondjuk a földi életben emberek, valakik nagyon szeretik egymást, és mondjuk van valami, amit együtt csinálnak, mondjuk elmennek a szigetre rendszeresen, és meghitt pillanatok, sétálnak, beszélgetnek, egy meghitt szeretett közösség. És az egyiknek el kell menni, el kell utazni hosszabb időre. És mit mond a másik? Én egyedül oda nem megyek ki. Majd, ha te visszajössz, és együtt leszünk, akkor újra kimegyünk oda. Mit fejez ki? Azt a lemondani nem akaró, visszaváró szeretetet. Igen, ebben a mondatban ez van benne Jézus részéről, többek között nyilván még sokkal mélyebb mondani valója is van, de ami a leginkább átsüt ezeken a szavakon, én úgy érzem, hogy ez. És hadd kérdezzem meg a másik oldalt, mert amikor valaki kimond egy mondatot, valaki mond a másiknak valamit, akkor a beszélő részéről is valamit tükröz, amit mond, de valahogy hat arra, akinek mondja. Hogy hat ez mi reánk? Jézusnak ez a kijelentése, amit mindannyiunknak mond, mindannyiunknak, személy szerint, hadd mondjam, ez ott a tanítványoknak szólt, de ez mindannyiunknak szól, Jézusnak ez az ígérete, bátorítása, vigasztalása. Ez mit mond számotokra? Hogy fogalmaznátok meg? Én nagyon sokat töprengtem már ezen, és én egy rövid mondatban, egy tő mondatban így tudom ezt megfogalmazni. Számomra ez azt jelenti, hogy engem hazavárnak. Engem hazavárnak. Nem tudom, számotokra ez a kifejezés, vagy ez a mondat mit jelent, hogy otthon? Mit jelent az számotokra, hogy valaki hazavár benneteket? Nem tudom, volt-e már olyan nap az életetekben, vagy volt olyan utazás, volt olyan hét, vagy de mondom, lehet csak egy nap is, amikor olyan nehezen zajlottak a dolgok, rengeteg megpróbáltatásért, az ember fáradt volt, végsőkig kifáradt, esetleg hideg is volt, éhesek is voltunk, minden, már minden rossz volt. De mi lebegett a szemünk előtt? Hogy nem sokára hazaérünk, és meleg van otthon, és várnak otthon szeretettel, esetleg meleg vacsorával, és meghitten otthon lehetünk, este otthon lehetünk végre. Számomra ezt jelenti Jézusnak ez az ígérete, hogy ő vár bennünket, folyamatosan vár bennünket, és ő hazavár bennünket. Hadd mondjam, amikor megpróbáltatások, amikor nehézség ér bennünket ebben a földi életben, nem csak akkor, de akkor különösen, ott kell, hogy visszhangozzon állandóan a mi szívünkben. De mondom, a legnagyobb bajok, a legnagyobb megpróbáltatások sem szabad, hogy letörjenek bennünket, vagy elcsüggesztenek bennünket. Mert ott van Jézusnak ez az ígérete, hogy ő vár bennünket. Ő hazavár bennünket. Hadd mondjam, a tanítványoknak Jézus ezen ígérete a legnagyobb vigasz és a legnagyobb remény volt. Szeretnék olvasni egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyv 302-303. Oldaláról, bocsánat, az oldalszám ugye az attól függ, hogy éppen melyik kiadásunk van meg, de ezt olvasom. Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette, ez volt a boldog reménység. Figyeljük, olyan szép ez a megfogalmazás, figyeljük, öröm ugye és reménység költözött a szívükbe, de mit mond? Amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Voltatok már úgy ebben az életben, hogy valaminek örültetek, valami nagyon jó volt, vagy valami remény volt, de a sok megpróbáltatás szinte meg is fakította mindezeket az érzéseket. Mit olvasunk? A tanítványoknak a megpróbáltatások, a küzdelmek, a fájdalmak nem tudták megfakítani ezt a reményt, hogy Jézus visszajön értük, és együtt fogják a szőlőtőkének ezt a termését újból majd inni. De hadd kérdezzem meg, mikor fog ez megvalósulni? Beszél-e valamit erről a Biblia? Beszél-e arról, hogy mikor fog ez megvalósulni, hogy Jézus az övéivel együtt fogja inni a szőlőtőnek ezt a termését? Jelenések könyve 19. fejezetében, a 7-től 9-ig terjedő versekben találjuk ennek az idejét, alkalmát, amikor ez meg fog valósulni, amikor ez valóra fog válni, így olvassuk. Jelenések könyve 19. fejezet 7-től 9-ig terjedő versekben.
Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, és most először erről a versről szeretnék majd részletesebben szólni, utána az előző két versről, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak, és mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Mikor fog ez megvalósulni? Mikor fog ez megvalósulni, hogy Jézus az övéivel együtt fogja inni a szőlőtőnek ezt a termését? Amikor visszajön az ő második eljövetelekor az övéiért, és mennybe viszi az övéit. Ott lesz egy vacsora. Ott lesz egy hatalmas vacsora. Mit mond a Biblia? Hogy hívjuk ezt a vacsorát? A bárány menyegzőjének vacsorája. És ott fog sor kerülni erre, amikor Jézus újonnan először a földi utolsó együtt töltött este után először újból együtt fogja az övéivel a szőlőtőnek ezt a termését inni. Álljunk meg egy pillanatra, és beszéljünk egy néhány szó erejéig a menyegzőről. Menyegző, visszatérő kép ez a Szentírásban. Máté evangélium a 22. fejezetében is, amikor Jézus elmondja ugye ezt a példázatot ugye a király fiának a menyegzőjéről. Ugye visszatér sok esetben a Bibliában ez a példa, ez a hasonlat, ez a jelkép. És itt szeretnék azért egy kérdést föltenni, hogy ez a menyegző milyen, mikor és hol van ez a menyegző? Hol zajlik ez a menyegző? És erre nagyon szeretném, hogyha válaszolnánk, hol zajlik ez a menyegző? Hadd mondjam, ez a menyegző nem a mennyben zajlik. Ez a menyegző itt zajlik a földön. De mint ahogy minden menyegzőnek két része van, az egyik a szövetségkötés része, és a másik pedig az esküvőnek ugye az a része, amikor megünneplik ugye ezt az alkalmat, ugyanígy a jelkép tökéletesen elmondja ezt nekünk. A menyegző itt zajlik a földön, amikor a vőlegény és a menyasszony szövetséget köt egymással. Igen, amikor megtaláljuk Jézust, amikor elfogadjuk őt, amikor szövetséget kötünk vele, ez mind itt zajlik a földön. És ennek a menyegzőnek, ennek is lesz majd egy vacsorája, de az majd a mennyben lesz. És azt mondja az ige, Jelenések könyve, hogy boldog, aki hivatalos a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Erre a vacsorára azok lesznek hivatalosak, akik ezt a szövetséget megkötötték, és hűségben jártak az ő szövetséges társukkal. Ennek a megünneplése majd ott lesz a mennyben. Szeretnék olvasni egy igét Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, Lukács evangélium a 22. fejezetéből. Azt olvassuk, Jézus ezt mondja az övéinek, figyeljük meg, ez is milyen csodálatos ígéret, ugyanezt ígéri, csak más szavakkal. Azt mondja Jézus, Lukács evangélium a 22. fejezet, 29-30. vers, én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot. És figyeljük, hogy egyetek és igyatok hol? Az én asztalomon és az én országomban. És üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. Mit mond Jézus? Adok néktek, amiképpen az én atyám adott nekem országot, és adom nektek, hogy üljetek az én asztalomnál. Igyatok, és egyetek ugye az én asztalomról. Nem tudom, hogy számotokra mit jelent ez, hogy együtt ülni Jézussal, és együtt enni vele. Van-e valahol erre utaló kifejezés a Bibliában máshol is? Tudjuk mindannyian, Jelenések könyvében, a laodíciai üzenetben. Mit mond Jézus? Én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Miért nem azt mondja, hogy akkor ott leszek vele? Vagy miért nem csak ennyit mond? Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Azért, mert ez egy annyira meghitt helyzetet fejez ki. Gondoljunk bele, milyen az esti vacsora.
Ugye, Mépen ezért milyen nehéz sokszor ugye az esti vacsoráról lemondani, mert amikor végre együtt van a család, és együtt vagyunk, és akkor közösen együtt étkezünk, annak egy olyan meghitt hangulata van, egy olyan meghitt kapcsolat, este van már, utána már nem megyünk sehova, együtt vagyunk otthon. És Jézus azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És hadd mondjam, akik megtanultak így Jézussal meghitten együtt vacsorálni, akik ilyen meghitt közösségben vannak Jézussal, azok számára lesz hazaérkezés a mennyben, és azok számára lesz majd áldott meghitt a mennyegzői vacsora. Jézussal együtt, most már nem csak lélekben együtt vacsorálni vele, hanem ott lenni vele, együtt ülni vele az ő asztalánál, együtt lenni Jézussal. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy milyen lehet Jézussal együtt étkezni? Milyen lehet egy ilyen meghitt szituációban Jézussal a fizikai valóságban is együtt lenni? Az evangéliumok tartalmaznak ilyen történetet. Én egyről szeretnék szólni, megint az utolsó vacsorával kapcsolatban. Erről szeretnék olvasni egy részletet, hogy milyen is volt az, amikor Jézus együtt volt a tanítványaival és együtt étkezett. Egy mozzanatot szeretném, hogyha kiemelnénk ebből a történetből, és ez a történet János evangélium a 13. fejezetében, ugye a lábmosásról szóló fejezetben van, és ennek a történetnek egyetlen egy részletét szeretném megemlíteni, amit ritkán szoktunk említeni, és általában csak ugye Júdás árulása kapcsán szoktuk a történetnek ezt a részletét említeni. De most kérem, hogy amikor felolvassuk ezt a történetet, ne erre a részletre gondoljunk, hanem arra figyeljünk, hogy milyen lehetett az, amikor Jézus az övéivel, a tanítványaival együtt van egy ilyen étkezésen. Milyen apró mozzanatok azok, amik úgy elárulják, hogy mit is jelentett ez valójában. János evangélium a 13. fejezet 21. versében, 21-től 26-ig így olvasom. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, ugye amikor utalást tett arra, hogy el fogja őt valaki árulni, tehát a haláláról kezdett már csak utalásokat tenni, utána később kimondja részletesebben. De még itt az elején csak ennyit olvasuk. Mikor ezeket mondja Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és mondta. Bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik, akit szeret Jézus. Intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Azt pedig a Jézus kebelére hajolván mondané ki, Uram, ki az? Felelte Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom, és bemártván a falatot adta Iskáriót és Júdásnak, a Simon fiának. Ebből a történet részletből mi az, ami úgy megérint bennünket? Gondoljunk bele abba, hogy Jézus ott van az övéivel ezen a vacsorán, és ugye mellette, közvetlenül mellette ott van János. És János mit csinál? Jézus keblére hajtja a fejét, és úgy ülnek ott. És egyszer csak ugye Jézus mond valamit, és Péter, aki távolabb ül, tehát nincs egész közelben Jézushoz, ugye nem érti, senki nem értette, hogy Jézus mire utal, vagy hogy kire utal. És nem tudom, el tudjuk-e képzelni a jelenetet, ezt csak odaint Jánosnak, aki ott van Jézus, mert hogy kérdezz meg, ki az. És miért tehette ezt meg János? Mert olyan meghitt közösségben volt Jézussal. Ott volt mellette, szeretett közösség volt, és bármit meg lehetett kérdezni. Ezt is, amit Jézus csak ilyen burkoltan mondott, meg lehetett kérdezni. És Jézus válaszol neki. Az, akinek adom a bemártott falatot. De mit fejez ki? Egy olyan bensőséges együttlétet, amikor mindenről lehet beszélni Jézussal, minden kérdést föl lehet tenni. Nincsenek meg nem válaszolt kérdések. És hadd mondjam, amikor a bárány mennyegzőjének a vacsoráján leszünk, ugyanezt fogjuk átélni. Ugyanezt fogjuk átélni a mennyben. Bármit megkérdezhetünk Jézustól. Nem lesz semmi, ami nyugtalanít bennünket, amit nem lehet megkérdezni, amit nem értünk. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni néhány idézetet az utolsó napok című eseményeiből, és figyeljük ezeket a valóban megindító eseményeket, részleteket, amelyeket itt olvasunk. Akkor, ugye amikor majd ott leszünk, akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Hadd kérdezem, vágyódunk erre?
Vágyódunk erre, hogy mindent megértsünk az életünk nyomorúságaiból, nehézségeiből. Azt mondja, akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket látott, ott elénk tárul a csodálatos, mindennél hatalmasabb győztes szándék és mennyei harmónia. Amikor tényleg csak azt látjuk valamiben, hogy baj-baj után, nehézség-nehézség után ki sem lábalunk, jön a következő, nem értjük, hogy mit miért. És azt mondja, hogy ott mindennél hatalmasabb győztes szándékot és mennyei harmóniát fogunk látni. Ezekben, amiket most nem értünk. Ott Jézus az Isten trónjától folyó élő folyam mellé vezet majd bennünket, és megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyen keresztül e földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye. Ha Isten gondviselését illetően valami zavart keltett bennünk, majd az eljövendő világban világossá lesz. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek, a kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges értelmünk csak zavart és beteljesületlen ígéreteket talált, ott a legtökéletesebb és legszentebb összhangot láthatjuk. Tudni fogjuk, még ezt a mondatot is hadd hangsúlyozzam, tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el azokat a tapasztalatokat, amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek. Amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek ebben az életben, ő rendelte el. Amikor felfogjuk annak a gyöngéd gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd. Igen, ezt jelenti majd Jézussal együtt lenni, az ő keblére hajtani a fejünket, ahogy János tette a szeretett tanítvány ezen az utolsó vacsorán. És hadd mondjam, olyan érdekes, hogy amikor beszélgettünk erről egyes helyeken, volt már, hogy beszélgettem, úgy valaki megjegyezte azt, hogy de hát mire én sorra kerülök, hogy Jézus nekem is elmondja, hogy mi volt az én életemben, hát annyian leszünk ott, hát hogy lesz az? De hadd mondjam, most hogy van ebben a földi életben? Hányan imádkozunk Jézushoz? És hányunknak válaszol egyszerre? És mit érzünk? Nem azt érezzük, hogy a többiekkel jobban el van foglalva, hanem azt érezzük, hogy teljesen odafigyel ránk. Nem tudjuk, hogy fog megvalósulni. De meg fog valósulni, hogy ott megkérdezhetjük mindenről, minden világossá válik, és a szeretetünk és hálánk annál inkább növekedni fog iránta. De egyetlen egy gondolatról szeretnék itt szólni, közbe ékelve, ami nem a mennyről szól elsődlegesen, azaz valamilyen formában igen, de a mennyegző, amikor Máté evangélium a 22. fejezetét említettük, meg itt Jelenések könyve 19. fejezetében a mennyegzőről volt szó, mind a két helyen van valami közös a mennyegzőről szóló leírásban, ami igen hangsúlyos. És vajon mi ez? Máté evangélium a 22. fejezetében és Jelenések könyve 19. fejezetében mind a kettőben Jézus, amikor az örömről beszél, meg a mennyegzői vacsoráról, mind a két helyen van valami közös momentum, ami talán a leginkább elgondolkodtató és figyelmet igénylő rész. És ez micsoda? A mennyegzői ruhának a kérdése. Jézus nem akarja azt, amikor beszél az előttünk álló üdvösségről, amikor beszél a dicsőségről, amelyben az övéinek része lehet. Jézus nem akarja azt, hogy hiú ábrándokat kergessünk. Jézus nem akarja azt, hogy beleringassuk magunkat egy olyan valamibe, egy elképzelt dologba, aminek nem lesz majd megvalósulása akkor, ha nem vesszük komolyan a figyelmeztetést, amit ehhez az ígérethez hozzákapcsolt. És mi ez a felhívás? Mikor valósulhat meg ez a csodálatos ígéret? Hogyha nekünk lesz mennyegzői ruhánk, ha mennyegzői ruhát szerzünk, hogyha alkalmassá válunk az örök életre. Emlékszünk a példázatban Máté evangélium a 22. fejezetében? A király megtekintette a vendégeket, hogy mindenkinek van-e alkalmas ruhája a mennyegzőre. Mit olvasunk itt Jelenések könyvében? A mennyasszony felékesítette magát, és adatott annak öltözet, ugye, hogy,
hogy alkalmas öltözete legyen a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Jézus mit mond? Védj tőlem fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, hogy fehér, a menyegzőre alkalmas öltözeted legyen. Igen, mindenhol hangsúlyozza. Ugye a keleti menyegzőt ismerjük, a keleti menyegző szokását. Ugye amikor Jézus itt élt ezen a földön, ugye a keleti menyegzőnek az volt a jellegzetessége, hogy aki szerezte a menyegzőt, az gondoskodott minden résztvevő számára alkalmas öltözékről, amelyben megjelenhet a menyegzőn. A vendégeknek az volt a feladatuk, hogy elfogadják ezt az öltözéket. Mit mond Jelenések könyve? Adatott neki, hogy felöltözzék fehér gyolcsba. Mit mond Jézus? Védj tőlem, én elkészítem a te számodra, de neked föl kell venni. És én most ezzel kapcsolatban egyetlen egy gondolat köré csoportosított rövid mondatokat szeretnék felolvasni. A mennyegzői ruha szerzésének, a jellemünk megváltozásának rengeteg összetevője és vonatkozása van. De egyetlen egyet hadd említsek, az Ige hirdetések és beszédek című könyvből szeretnék olvasni egész röviden néhány mondatot. Az elsőt így olvasom. Meg fogjuk látni, hogy egy hosszabb fejezet, ez persze nehogy nem olvasom föl, csak egy-egy mondatot, de ki fog előttünk rajzolódni ennek a mondani valója. És én itt mennyegzői ruha kapcsán, és az előttünk álló célkitűzésekként ezt a gondolatot szeretném elmélyíteni és megfogalmazni. Figyeljük! Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. Ez itteni felhívás a földi életben. Mit mond? Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. Következő. Így olvasom. Krisztus mélyen a szívén viseli az emberiséget. És ez a következő mondat olyan szívbehasító tud lenni, figyeljük. Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Figyeljük ezt a mondatot? Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Legyetek hát nagyon elővigyázatosak, miként sebzitek meg testvéreitek szívét. Csak nem hazaérkeztünk. Már csak rövid ideig leszünk zarándokok és idegenek. Az egész menny szívén viseli az emberek üdvösségét. Gondolkozatok folyvást a jobb mennyei hazáról. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Figyeljük ezt a mondatot. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Nem tudom, ti hányszor költöztetek már ebben az életben. Van, aki kevésszer, van, aki sokszor. A költözködésre elég az utolsó pillanatban készülni? Ugye magáért beszél, készülődjetek a költözködésre. És most figyeljük, már itt e földön tanuljátok meg énekelni az éneket. A legszebb ének, melyet megtanultok, az az egymáshoz való szeretettel szólás. Hiszen a mennyben a lakosok dolga, hogy egymás örömére legyenek. Hozd be ebbe az életbe az összes mennyet, amennyit csak tudsz. Élő Jézusunk van, hadd diadalmaskodjunk az élő megváltóban, aki örök üdvösséggel szolgál minket. Mit mond? Hozd be az összes mennyet, és tanuld meg az éneket, aminek mi a lényege? Az egymáshoz való szeretettel szólás. Miért? Mert a mennyben a lakosoknak ez a dolga, hogy egymás áldására legyenek. És mit mond? Ez a mi feladatunk, itt ebben a földi életben, így szerezni mennyegzői ruhát. Mit mond? Az Úr feladatunká tette, kötelességünké tette, áldásnak lenni mindenki számára, akivel csak érintkezünk. Megtanulni a szeretettel való szólást. Figyeljük meg, a szeretettel való szólás nem azt jelenti, hogy nem lehet valamit szólni, vagy megmondani a másiknak, nem ezt jelenti, hogy mindent el kell hallgatni, hanem Jézustól venni a szeretetet, a lelkületet, igazi szeretettel, a másik iránt vérző szívvel szólni bármiért, ha valamiért szólni kell. Mit mond? Ezt az éneket itt tudjuk megtanulni, szeretettel szólni egymáshoz. És ha ez nincs bennünk, kedves testvérek, nincs mennyegzői ruhánk, nincs alkalmas öltözetünk a mennyben. És hadd mondjam, csak azok fogják a mennyben otthon érezni magukat, akikben ez a lelkület itt megvalósul ebben a földi életben. Mert ha nem, akkor a mennyben idegenek lennének.
Voltunk már így ebben a földi életben, hogy valahol, valamilyen társaságban rendkívül idegennek éreztük magunkat. Hú, de nem volt jó. Nem az a stílus, nem az a légkör, jaj, alig vártuk, hogy kilépjünk onnan. De hadd mondjam, hogyha nem alakul ki bennünk a mennyinek a nyelve, a szeretetnek a nyelve, mindaz, amit Jézus példaként tárt elénk az ő életében, akkor hiába érkeznénk a mennybe, nem hazaérkeznénk, hanem a gyötrelem helye lenne a mi számunkra. Ezért itt e földön, hogy ott részt tudjunk venni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján. Igen, itt e földön ezt a mennyegzői ruhát meg kell szereznünk, amelynek a lényege, a jellemnek a lényege, áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk, és megtanulni a legszebb nyelvet, a szeretetnek a nyelvét. A legközelebbi alkalommal, majd február végén, március elején ezt fogjuk részletezni, hogy mit is jelent ez pontosan, de én ezt most csak egész röviden szerettem volna megemlíteni, mert mindenképpen a mennyegzői ruhával kapcsolatos kérdés, amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell ezt említenünk. És hadd mondjak egyetlen egy gondolatot. Akik igazán szeretik Jézust, azok készülnek a mennyegzőre. Akik igazán szeretik Jézust, azok igénylik a mennyegzői ruhát. Hadd mondjam, az egész menny erre vágyódik, hogy Jézusnak ez az ígérete valóra váljon. Mit gondoltok, miért jön az összes angyal, a menny összes angyala, miért jön el Jézussal erre a találkozásra? Miért? Mert vágyódva vágyódnak ők is erre a pillanatra, hogy a bűnnek ez a nyomorúsága, ami itt van ebben a földi életben, véget érjen, és megvalósuljon az a reménység, amely 6000 év óta minden hívő embernek a reménysége. Istennel, Jézussal együtt lenni örökké. Erre elkíséri az összes angyal a mennyből. De hadd kérdezzem, mi hogy készülünk erre a találkozásra? Egy idézetet hadd olvassak. Az Isten fiai és leányai című könyvből. Ha Jézus nem vágyódott volna annyira, hogy helyet kapjatok azokban a lakásokban, amelyeknek elkészítésére ment, azok számára, akik szeretik, nem hozta volna meg ezt a nagy áldozatot, nem végezte volna el az előkészületet, hogy boldogok lehessetek ott ülve asztalánál, élvezni az otthont, amelyet elkészített, megváltott gyermekeinek. Ha ő nem vágyódott volna ennyire erre a találkozásra, nem hozta volna meg ezt a nagy áldozatot, ezt a mérhetetlen áldozatot. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék még felvetni. Miért szükséges, hogy mi ezekről gondolkodjunk? Miért szükséges? Hát nekünk nem sokkal fontosabb igei kijelentések is vannak, amiről foglalkoznunk kell. Igen, Istennek minden igéjével kell élnünk. De hadd mondjam, ezekkel a kijelentésekkel is foglalkoznunk kell. Miért? Először egy olyan kérdést tennék fel, amit hát nem tudom, hogy ti átéltetek-e ilyen érzést már az életetekben, de amikor ilyesmiről beszélünk, a mennyről beszélünk, annak a csodájáról, mindarról, amit Isten adni fog az övéinek, nem tudom, hogy volt-e már ilyen gondolat bennetek valaha, hogy hát ez igaz lehet. Jaj, de szép, de hát ott most majd ez lesz, és az, és életfája, és soha nem, és semmi. És... Szóval ez igaz lehet, hát szóval olyan meseszerűnek tűnik. Csodálatos, és de jó lenne, ha igaz lenne, de nem volt nektek soha ilyen gondolatotok? És figyeljük meg, amikor erről beszél az ige, mindig hozzátesz, legalábbis az esetek legnagyobb részében hozzátesz valamit Jézus ezekhez a kijelentésekhez. Itt, Jelenések könyvében mit tett hozzá, amikor leírja, hogy boldog, aki részesülhet, aki öreg, ott lesz majd a helye a bárány mennyegzői vacsoráján. Hogy fejeződött be az ige? Ezek az Istennek igaz beszédei. Ezek az Istennek igaz beszédei. Amikor Jelenések 21-ben olvasunk az újjáteremtett földről, és arról, hogy sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többi, mert az elsők elmúltak, amikor leírja mindezt, utána mit mond? Írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Hívek és igazak. Igaz beszéd ez. Jézus, mintha meg akarná erősíteni, hogy igen, az az igaz,
ami ott lesz majd, amit most csak olyan meseszerűnek tartunk szinte, hogy hát valóban igaz lesz-e? Igen, az az igaz. Az a valóság. Ez, ami most itt körülvesz bennünket, ez pillanatok alatt semmivé lesz. És még csak észbe se fog jutni, emlékezetbe sem marad, ami most az egész gondolatvilágunkat sokszor kitölti. És Jézus azt akarja, hogy mi erről levegyük a tekintetünket. És azt akarja, hogy fölfelé emeljük a tekintetünket, és foglalkozzunk a mennyel, és foglalkozzunk Jézusnak ezzel az ígéretével, hogy együtt lehetünk vele, és együtt fogjuk majd vele a szőlőtőnek ezt a termését inni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján. És nézzük meg, hogy miért annyira fontos ez, hogy mi ezekkel foglalkozzunk, hogy ezekkel is foglalkozzunk. Miért ennyire fontos? Megint szeretnék néhány mondatot olvasni. Az Igehirdetések és Beszédek című könyvből. Ez az esemény töltse be gondolatainkat. Ez szorítson ki minden mást. Amint beszélgetésünk a mennyről és a mennyei dolgokról szól, figyeljük az ígéretet, Isten angyalai teljesen körülöttünk vannak, és Isten szeretete szívünkben van. Tehát, ha mi ezekkel foglalkozunk, az Isten angyalai itt vannak egész szorosan mellettünk. És mit olvasunk? És Isten szeretete a szívünkben van. Percre se feledjük, hogy az eljövendő, halhatatlan életért élünk. És ezt a mondatot szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk, amit most fogok olvasni. Mikor ezekről, mármint a mennyről, az Isten szeretetéről gondolkodunk, és elmélkedünk, figyeljük, szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Figyeljük ezt a mondatot. Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Miért? Mert ha én valóban Istennel, Jézussal élő közösségben vagyok, szeretett közösségben, és a gondolataim ott vannak nála, vele vacsorálok már itt ebben a földi életben, és készülök a személyes vele való találkozásra, akkor az ő szeretete betölti a szívemet, és ott nem lesz szeretetlenség. Azt mondja, szeretni fogjátok egymást még akaratlanul is. Nem úgy kell elkezdeni egymást szeretni, hogy én most szeretni akarlak téged, most nem szeretlek, de szeretni akarlak téged. Nem, hanem Jézussal való teljes szoros kapcsolat. Vágyódni a menny után, gondolkodni arról, amit Jézus ígért, és ő átformálja a mi szívünket, és akkor fogunk tudni igazából szeretni. És még egy befejező idézetet a következőképpen olvasom. A 192-193. Oldalról az Utolsó napok eseményei című könyvből. Jézus azért tette láthatóvá a mennyet, és azért mutatja be számunkra annak dicsőségét, hogy az örökké valóságot ne hagyjuk ki a számításaink közül. Ha szem előtt tartjuk az örökké valóságot, és most figyeljük ezt a mondatot, szokásunká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Ha mi a mennyről gondolkodunk, akkor egyszerűen szokásunká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Megvéd az ellenség bejövetelétől, erőt és biztonságot nyújt, és megszabadítja a lelket a félelemtől. Figyeljük ezeket az áldásokat, amik annak a következményei, ha mi valóban felfelé tekintünk, és Jézus ígéretét komolyan veszük, és erről gondolkodunk. A menny légkörét belélegezve nem fogjuk a virágját beszívni.

múló gondjaihoz mérten. Az ember értelmére olyan mély benyomást tesz ez az ellentét, mármint a földi nyomorúság, és a közötti ellentét, amit Jézus nekünk adni akar, hogy ez át fogja járni a szívünket, és az egész lényünket megfinomítja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezekről gondolkodjunk, hogy Jézussal ilyen élő kapcsolatunk legyen, hogy készülődjünk haza, hogy készüljünk erre a találkozásra, hogy mi is vágyódjunk legalább annyira ezután a találkozás után, mint ahogy Jézus vágyódik az övéivel való találkozás után, hogy valóra válhasson Jézus ígérete a mi életünkben is, hogy együtt isszuk majd vele a szőlőtőnek ezt a termését az ő atya országában, otthon. Amen.

Bár a legszebb zenei szolgálat már elhangzott, de azért mégis mi is énekeljünk egyet istentiszteletünk lezárásaként a 136-os ének első és második versszakát. 136 első második.

0: záró imádsághoz, aki tehetne, hajtson térdet, a többiek legyenek szívesek állva maradni.
1: Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük a te végtelen szeretetedet, amelyet mi felfogni, felmérni nem tudunk. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel úgy szeretsz bennünket, mint a te egyszülött fiadat Jézust, hiszen elküldted őt mi érettünk, hogy megváltson bennünket. És köszönjük Jézusunk, hogy te vállaltad ezt a mérhetetlen szenvedést azért, hogy mi együtt lehessünk veled. Urunk, mi nem tudjuk felmérni, hogy te mennyire szeretsz bennünket, nem tudjuk felmérni, hogy te mit készítesz a mi számunkra. Nem tudjuk felmérni, hogy minden te cselekedeted a mi életünkben arra irányul, hogy bennünket megtisztíts, hogy a mi fejünket felfelé emeld, hogy ne csak erre a nyomorúságos földi életre figyeljünk, ne csak a küzdelmek, a bajok vonják el a mi tekintetünket, hanem hogy a remény ott éljen a szívünkbe, hogy Jézusunk, te hazavársz bennünket, és Urunk, adjad, hogy mi is vágyódjunk erre a boldog találkozásra. De kérünk téged, segíts, hogy alkalmas öltözékünk legyen erre a vennyegzői vacsorára. Te látod, hogy mennyi minden csúfítja még a mi öltözékünket. Te látod, Urunk, hogy még így nem vagyunk készen. De azt is tudjuk, hogy az nem idő kérdése, hogy mi elkészüljünk, hiszen hogyha mi átadjuk teljesen magunkat neked, te olyan hamar el tudod végezni bennünk a megtisztulásnak a munkáját. Tudjuk, hogy ez egyedül rajtunk múlik, hogy milyen mértékig és hogy adjuk át magunkat. Urunk, segíts úgy átadni magunkat, hogy semmit ne akarjunk visszatartani, hanem mindent valóban le tudjunk tenni te nálad, hogy te formáld, te alakítsd az életünket, és el tud bennünk végezni azt, amit magunkért soha elvégezni nem tudnánk. De köszönjük, hogy ígéret van arra, hogy te adsz nekünk fehér ruhát, és mi felvehetjük, és köszönjük, hogy annyi ember lesz ott veled, annyi megváltott ember. Urunk, adjad, hogy mi is azok között lehessünk, akik feledve könnyed, bánatot, problémát, nehézséget, mindent, ami ebben a földi életben volt, csak szívünk hálájával ott tudjunk lenni az között, a nagy sokaság között, akiket Jézusunk, te az életedet adtad. Ne engedd, hogy hiába való legyen a megváltás a mi életünkben. Ne engedd, hogy itt küszködjünk, és utána ne üdvözüljünk. Urunk, ne engedd. Köszönjük, hogy a lehetőség mindannyiunk számára még ott van. És Urunk, munkáld bennünk az üdvösséget, kérünk a te kegyelmedből. Amen.
0: Végezetül énekeljük a megkezdett 136-os számú ének utolsó, tehát harmadik versszakát.

0: Kedves gyülekezet, mint látjuk, sok kisgyermek van jelen, és a gyülekezet szíves türelmét kérjük, amíg néhány szót hozzájuk szólok. Kedves gyerekek, akik rendszeresen itt szoktak lenni, azoknak egy kis ismétlés lesz ma. Kíváncsi vagyok, hogy emlékeztek-e egy jóval ezelőtt együtt tanult bibliai leckére. Ez a kis beszéd, hozzátok szóló beszéd arról szólt, hogy Sámuel próféta kisgyermek korában különleges példa számunkra. Biztos legtöbben hallottatok róla otthon, vagy tanultatok a gyermekiskolában, és tudjátok, hogy egész kicsi korában, mivel édesanyja egész életére a Jóistennek szentelte, Éli főpap mellé került, ott, ahol az istentiszteleti összejöveteli hely volt, az úgynevezett Szent Sátor, és Éli főpap nevelte őt a Jóisten szolgálatára. És talán emlékeztek arra a történetre is, hogy a fekhelye nem volt túlságosan messze Éli főpapétól, és egyszer éjszaka a kis Sámuel hallotta a nevét, és amikor meghallotta a nevet, pedig nagyon mélyen jól aludt, abban a pillanatban fölugrott, és odament Éli főpaphoz. És valaki emlékszik-e rá, hogy mit mondott neki? Hogy is hangzott? Mit mondott neki? Azt mondta neki, itt vagyok, mert hívtál engem. És csodálkozott Éli, és azt mondta, hogy én nem hívtalak téged. Erről visszament a fekvőhelyére, és aludt megint tovább. Egyszer csak megint hallotta a nevét, hogy Sámuel. Megint azonnal kipattant az ágyból, és odament Élihez, a nevelőjéhez, az idős főpaphoz, és azt mondta neki, itt vagyok, mert hívtál engem. Éli megint csodálkozott, azt mondta, én nem hívtalak. De akkor arra gondolt, hogy ez a kisgyerek olyan istenfélő, olyan engedelmes, olyan tiszta és igaz életet él, talán a Jóisten ilyen fiatalon prófétájának hívja el, és talán a Jóisten szólította ezt a gyereket. És akkor azt mondta neki, ha még egyszer hallod a nevedet, akkor a következőt mondjad. És mit is mondjon? Mit tanította őt Éli főpap? Valaki emlékszik rá? Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És gyerekek, tudjátok ebből mi a tanítás nektek? Mert ugyanis aztán az történt, hogy harmadszor is hallotta a nevét, és akkor ő már tudta, hogy a Jóisten szólítja őt, és valóban így válaszolt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád, és tényleg a Jóisten szólította őt. Sokszor azt gondolom, hogy nektek, kisgyerekeknek ez a legfontosabb lecke az egész Bibliából, mert tudjátok, hogy mire tanít benneteket? Két feleletre. Ahogyan akkor kell felelni, amikor a szülők szólítanak titeket, mert ugye az Éli főpap olyan volt, mint a nevelőszülője a kis Sámuelnek, és hogyan kell felelni, mikor a Jóisten szólít titeket. Vagy az ő igéjéből tanít valamire, vagy a szüleitek mondják el nektek, vagy a gyermekiskolában, vagy a lelkismeretekben halljátok, hogy a Jóisten szól hozzátok, hogy kell felelni. Nos, látjátok, hogy a szülőnek hogy kell felelni? Akármikor hív és akármire kér. Itt vagyok, mert hívtál engem. Mindig így szoktak a gyerekek felelni a szülőknek. Mikor valaki nagyon játszik, és anyuka vagy apu kéri, hogy gyere be, késő van, vagy gyere légy szíves, segíts valamit, akkor miket szoktak a gyerekek mondani? Jaj, még most nem. Vagy úgy csinál, mintha meg se hallaná, kell neki mondani még egyszer, még egyszer. De gyerekek, gondoljátok meg, aki annyi szeretettel gondoskodik rőletek, aki annyit fáradozik, értetek, mi a helyes? Azonnal ugrani, és jegyezzetek meg egy jelszót, egy nagyon fontos jelszót, egy szóra szótfogadás. Azonnal azt mondani, itt vagyok, mert hívtál engem, mit kérsz, mit tegyek, mit csináljak. Ez az azonnali helyes felelet.
1: A gyerekeknek azt kell mondani, hogy igazítsa meg a Zsófi esőjéreotokat, és jól megszokta.
0: Igen, jól van, valaki odafigyel arra, amit mondok, és mindjárt próbálja magára alkalmazni. Tehát gyerekek, ezt a választ nagyon jegyezzétek meg. Látjátok, minden gyerek szeret aludni, de a kis Sámuel még álmában is tudta, hogy neki ő olyan tisztelettel tartozik Élinek, hogy még ha álmából ébredt föl, abban a pillanatban ugrott, nem is egyszer, másodszor is, hogy azonnal ott legyen, mikor az ő szeretett nevelője őt szólítja. Tehát akkor mondjátok csak kórusban velem együtt, hogy kell felelni a szülőknek, ha valamit kérnek, vagy behívnak, vagy akár hogyan szólítanak titeket? Itt vagyok, mert hívtál engem. Még egyszer mondjátok velem együtt. Itt vagyok, mert hívtál engem. És mi a jelszó? Egy szóra szótfogadás. Első szóra szótfogadás, nem sokadikra. És ha a jó Isten mond nektek valamit, neki mi a helyes felelet? Látjátok, milyen szép felelet ez, amire Éli tanította a kis Sámuelt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Legyetek szívesek mondani velem együtt. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. És tudjátok, mit jelent ez, hogy hallani? Azt jelenti, hogy engedelmeskedni is. Nem csak azt, hogy a fületekkel meghalljátok, hanem azt, hogy engedelmeskedni is. Mondjátok csak még egyszer velem. Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Így legyen nálatok. Kívánom szívemből. Kedves gyülekezet, azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy a mai istentiszteleti összejövetelünknek, mind a délelőttinek, mind a délutáninak egy speciális rendeltetése van. 30 évvel ezelőtt, 1975-ben bizonyos eseményeknek a hatására egy hitbeli megújulási mozgalom indult el közösségünkben, és most mi erről szeretnénk közösen gondolkodni és beszélgetni. Azt kell mondanom, hogy ennek, hogy ebben a témakörben, ebben az esztendőben országszerte egy-egy napot ennek szentelünk a gyülekezetekben, sokkal mélyebb oka van annál, mint hogy egy kerek évfordulóhoz érkeztünk. Szeretnék egy Zsoltár részletet felolvasni, és ez választ ad arra a kérdésre, hogy mi készített bennünket erre a döntésre. Szeretném a 78. Zsoltárból olvasni a 4. és a 6. vers első részét és a 7. verset. Így olvasom a 78. Zsoltárból a 4. versből. A jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. 6. versben, hogy megtudja azokat a jövő nemzedék. És a 7. vers a legdöntőbb, hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hadd olvassam el még egyszer ezt az utolsó verset, a 7., hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne feledkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Azt hiszem, ennek az igének a fényében világos, hogy egyáltalán nem az a célunk, hogy olyan fájdalmas eseményeket felkavarjunk, amelyeket mi is inkább elfelejteni szeretnénk. Az sem, hogy valamiféle önigazolásba kezdjünk, és az sem, hogy az évfordulóknak a szokását kövessük, hanem a hitbeli tanulságokat akarjuk összegezni, rögzíteni, elmélyíteni mindannyiunkban. Miért tartjuk ezt annyira fontosnak? Hát egyrészt 30 év nagy idő. Azok a gyülekezeti tagok, akik abban az időben felnőtt korúak voltak és aktív részesei ezeknek a történéseknek, azoknak egy jó része bizony sajnos mára meghalt, egy más része nyugdíjas korú, nem annyira aktív már, és ezen felül hozzá kell tennünk azt, hogy 30 év elég távolság ahhoz, hogy bekövetkezhet az, ami az emberre annyira jellemző, hogy az emberiségnek rövid az emlékezete, az ember hajlik a feledékenységre. És az is emberi tulajdonság, hogy sokszor elhomályosulnak, vagy akár el is torzulnak tények bizonyos idő múltán a kollektív emlékezetben. Tehát úgy érezzük, hogy azoknak, akik átélték ezeket az időket, szent kötelességük a jövő nemzedéknek átadni mindazokat a hitbeli tapasztalatokat és hitbeli tanulságokat, amelyeket akkor szereztünk. A másik ennél is fontosabb ok, hogy az idők jelei azt mutatják, a bibliai proféciák beteljesedése, hogy rövidesen megint igen komoly nehézségekkel találjuk szembe magunkat, és megbocsáthatatlan mulasztás lenne, ha nem elevenítenénk fel azokat a hitbeli leckéket, amelyeket annak a válságnak az idején megtanulhattunk és elsajátíthattunk, és amelyekre hamarosan ismét szükségünk lesz. Én azt hiszem, mindannyian ismerjük a Timóteushoz írt 2. levél 3. fejezetéből azt a nevezetes igeszakaszt, amely így kezdődik. Pál apostol ugye ezt írta 2000 évvel ezelőtt, hogy azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be. De mi hajlamosak vagyunk ezután a bevezetés után, főleg csak azt a részét tekinteni az igének, hogy az apostol elsorolja, hogy milyen erkölcsi állapotok lesznek általában az emberek között, és úgy gondoljuk, hogy hát igen, ezért lesznek nehéz idők, mert az utolsó napokban az emberek magukat szeretők lesznek, és ebből következően ilyenek is ilyenek. De sokszor nem figyelünk eléggé a negyedik és az ötödik versre, a negyedik vers végére és az ötödik versre, ahol ezt olvassuk. Inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kedves gyülekezet, szeretném mindenkinek a figyelmét ráirányítani arra, hogy az apostol jövendőlésében itt van a hangsúly, az utolsó időben legfőképpen azért állnak be nehéz idők, egyszer csak beállnak nagyon nehéz idők, mert olyan embertömegek, akik igazából inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, felveszik magukra a kegyesség látszatát, miközben annak erejét megtagadják. Vagyis miről szól ez az ige? Hogy a végidő szekularizált, vagy langyosan, felszínesen vallásos tömegei egyfajta kegyesség látszatát nagyon erőteljesen magukévá teszik és elsajátítják, miközben annak az ereje nem hat, az erkölcsi állapotok igazán nem változnak meg, vagyis más szavakkal azt mondhatnánk, hogy ez az ige szakasz azt mondja, hogy az utolsó időben azért állnak be nehéz idők, mert a világi és az egyházi elem megint összeelegyedik, és megint a kegyesség látszata alatt egyesülnek az embereknek a tömegei. Szeretnék még más bibliai ige szakaszokra is röviden utalni, csak a legegyértelműbbekre és a legnyilvánvalóbbakra, amelyek ugyancsak ezt jövendőlik, hogy Jézus eljövetelt, az egyházi és a világi hatalom összefonódik, az egyházi és a világi elem összekapcsolódik, és ez egy nagyon komoly megpróbáltatás idejét hozza el az Isten hívő népe számára. Gondoljunk csak Jelenések könyve 13. fejezetére, ott bemutat egy világi hatalmat, az a bizonyos kétszarvú fenevad, és azt mondja róla, hogy ő fogja mondani a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Amikor világi hatalom mondja meg a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és utána az ige szakasz arról is szól, hogy majd szankcionálják is, hogy akik nem engednek a világi hatalom szavának, hogy kit és hogyan imádjanak, azokat bizonyos szankciók, büntető intézkedések sújtják. Megkérdezem, egyértelmű bibliai bizonyságtétel ez? Egyértelmű. Hogy világi hatalom fogja megmondani, hogy kit és hogyan kell imádni, és akik nem engedelmeskednek, azok a világi hatalom büntető hatalmával találják szembe magukat. Jelenések könyve 17. fejezete utolsó verseiben miről van szó? Azt olvassuk a Szentírásban, hogy az a bizonyos 10 király, vagyis az egykori római birodalomnak az utódállamai, ugye a bibliai jelkép az egyértelmű, erejüket és hatalmukat a pápaságnak fogják adni. Ez még pillanatilag olyan misztikusnak tűnik a szemünkben, bár azt hiszem egyre kevésbé látjuk ezt elképzelhetetlennek, hogy megvalósuljon. Egyre több jelet látunk arra, hogy ez a misztikus és hihetetlennek tűnő folyamat megvalósul. A Biblia azt mondja, hogy az, amit ma még csak olyan jelekben látunk, hogy mondjuk egy pápa temetése ilyen európai eseményé válik, és világi hatalmak nemzeti gyásznapokat rendelnek el, függetlenül a világnézeti felfogásuktól. De ez a folyamat, aminek most ilyen jelzések csak mutatják, hogy ennek az ország útján vagyunk, odáig fognak mélyülni, hogy erejüket és hatalmukat odaadják. És Jelenések könyve 18. fejezetében pedig azt olvassuk, hogy a végidő Babilonja, ez a jelkép is nagyon ismert a bibliai proféciák fogalomvilágában, vagyis a végidő vallási, nagy vallási szövetsége a következő képen fog beszélni. Jelenések könyve 18. fejezet 7. versében olvassuk. Ezt fogja mondani, úgy ülök, mint királyné asszony, nem vagyok többé özvegy, és semmi gyász nem látok. Ez egy igen világos beszéd. Mindnyájan hallottunk arról, hogy a középkorban a trón és az oltár szövetsége volt jellemző. És mikor bomlott fel a trón és az oltár, az egyházi és a világi hatalom szövetsége? Ugye a nagy francia forradalom felvilágosodás eszmei áramlat a nagy francia forradalom nyomán fokozatosan ment végig a világon. Ekkor lettek az egyházak özvegyek, elvált egymástól a trón és az oltár, külön vált a világ és az egyházi hatalom. És hogyha a végidőben, a végidő nagy vallási szövetsége így dicsekszik, hogy nem vagyok többé özvegy, mint királyné asszony úgy ülök, és semmi gyász nem látok, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi töltelem legvégső szakaszában, Jézus eljövetele előtt megszűnik ez a szétválás, az egykor elvált házastársak újra egymásra találnak. És azt hiszem, mindnyájan tudjuk, hogy mi egyengeti ennek az útját a világban. Ugye sokáig a szabadság volt a legfőbb eszme az emberek számára, de önző emberek között a szabadság eszméjének a tökéletes érvénye, minél tökéletesebb érvényesítése se tud megoldást hozni. Ennek is megvannak az elhajlásai, a visszaütései, ennek is megjelennek a szélsőségei. És ma ott tartunk, hogy emberek egész nyíltan beszélnek arról, hogy az a korszak, amikor a szabadság volt a legfőbb érték, ez lejáróban van. Már egy korszakváltásban vagyunk, ma az emberek rendet, erkölcsöt és biztonságot kívánnak. Úgy is szokták mondani, ugye, hogy van egy ideológiai és erkölcsi vákum, egy légüres tér. Nincs olyan eszme, amivel egységbe lehet az embereket fogni. Nincs olyan, amivel valamire rá lehet őket egységesen bírni. Hiányzik az az erkölcs, ami valamiféle összetartó erőt adna az emberi közösségekben. És ezért ma a világi hatalmak is egyszerűen keresik az egyházaknak a szövetségét, az egyházaknak a segítségét. Gondolom, hogy többeknek az emlékezetébe bevésődött egy kép, egy fotó, amely újságokban megjelent, éppen II. János Pál pápa temetésével kapcsolatban. Azt láthattuk, hogy Amerika főméltóságai szám szerint 5-en ott térdelnek II. János Pál pápa ravatala előtt. Aki gondolkodik, az láthatja ennek a jelzés értékét. A világ ma vitathatatlan vezető hatalma, vetélytárs nélküli vezető hatalma, az egykor öntudatosan protestáns Amerikának a képviselői ott térdelnek II. János Pál pápa ravatalánál, ahogyan az újság írta, a Washington Post például körülbelül 6 percig csendes áhítatban elmerülve. Ez a beszédes jelenet mindenkit meg kell, hogy szólítson. Így olvastam éppen most egy hilatkozatot, amelyet az új pápa, a Ratzinger bíborosból lett 16. Benedek pápa tett a közelmúltban. Hadd olvassam ezt a mondatot. Az a célja, ezt vallotta, hogy Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké váljon. Elolvasom még egyszer ezt a mondatot. Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké váljon. Értjük, testvérem, ezt hogy lehet megvalósítani úgy, hogyha a világi hatalom a vallási törvényeket állami törvényekké teszi. Így lesz Isten és a szent dolgok tisztelete jogi értékké. És nagyon megdöppentem azon, hogy egy ismert amerikai vallásszociológus mennyire tisztán látja a helyzetet. 2002-ben jelent meg egy könyve, mindössze 2 évvel ezelőtt, és ezt írta. Teokrácia, ugye ez azt jelenti Isten uralom, persze, hogy az egyházak uralmán keresztül. Teokrácia és vallási törvény, tolerancia, türelem és kisebbségi jogok, térítés és hitehagyás. Ezek lesznek a bel- és nemzetközi politika legmegosztóbb kérdései a következő évtizedekben. Tehát mit jósol ez a vallástudományi szakértő, ez a vallástörténész? Azt mondja, hogy a teokrácia és vallási törvény, hogy az egyházak uralhatják-e a világi társadalmat is, és hogy törvényekké válnak vallási előírások, állami törvényekké, tolerancia és kisebbségi jogok, amelyek ezzel ütköznek, térítés és hitehagyás, ezek lesznek a bel- és nemzetközi politika legmegosztóbb kérdései a következő évtizedben. Nos, kedves testvéreim, most értjük meg, hogy miért van értelme feleleveíteni a régmúlt dolgokat, mert 1975-ben az összes probléma miből származott? Abból, hogy az egyházi és a világi hatalomnak egy nagyon messze menő összefonódása alakult ki gyakorlatilag az összes magyarországi egyházakban. És ez az, amit manapság sokat feszegetnek, de azért mindenki óckodik attól, hogy egészen feltáruljon. Ez egy nagyon messze menő mértékű összefonódás volt. A délutáni beszélgetésre elhoztam fénymásolt lapokat, mindenkinek jut belőle, akit érdekel. Ezek olyan dokumentumok, amelyek még soha nem kerültek a nyilvánosság elé, ugye lassan válnak kutathatóvá ezek az anyagok, nem tartalmaznak egyetlen nevet sem, nem nevekre irányul. Ezek a kivétel nélkül az Állami Egyházügyi Hivatal levéltárából való dokumentum részletek, de ezekből a dokumentum részletekből, amelyek 1975 és 1989 közötti időből valók, tehát 75-től egészen a politikai rendszerváltásig, mindenki kiolvashatja ezekből a dokumentumokból minden közelebbi magyarázat nélkül, hogy milyen mélységű volt a világi és az egyházi hatalom összefonódása a mi országunkban. És most gondolkozzunk el egy nagyon lényeges dolgon. Ugye a kommunista állam ellenséges volt az egyházakkal. És még egy kommunista államban is, amikor kötelezővé tettek egy ideológiát, amikor az emberek az érdekeik érvényesítését úgy valósíthatták meg, ha ehhez az államhoz igazodtak. Még itt is létre tudott jönni egy olyan mély és szoros összefonódás. Akkor most gondolkozzunk el azon, amikor a kegyesség látszatát veszi fel a világi hatalom, amikor úgy tűnik, hogy egy csupa jó akaratú és vallásokat támogató törekvésekről van szó, akkor milyen mértékű lesz az összefonódás, milyen kísértések jelennek meg, mennyire nehéz lesz és mennyire fontos lesz a tisztánlátás. Nem tudom, mindenki tudta-e követni, amit mondtam, inkább még egyszer elismételem, ez nagyon lényeges dolog. Ha akkor, amikor egy ateista ideológiai állam ellenséges volt és szemben állt az egyházakkal, a kötelezővé tett ideológia és az emberek érdekei mégis arra vezettek, hogy ennek ellenére igen szoros összefonódás alakul ki évtizedeken át egyházak és a világi hatalom között, akkor mekkora lesz ez az összefonódás akkor, amikor a kegyesség látszatát veszi magára a világi hatalom, és amikor csupa egyház támogató, Isten tiszteletét szorgalmazó intézkedésnek tűnik minden, mekkorák lesznek a kísértések, mekkora lesz az alkalmazkodás és a megalkuvás látszólagos kényszeremje, amielőtt szinte kitérni sem lehet. Tehát ezért mi csak hálát adhatunk a Jóistennek a 30 évvel, meg azután, ezelőtt történt dolgokért, és az azután következő eseményekért és tapasztalatokért, mert ezek némi előízét adták annak, hogy milyen konfliktusok alakulnak ki ekkor, és bizonyos tapasztalatokhoz segíthettek bennünket. És itt szeretném fölvetni ezt a kérdést, ez egy komoly kérdés az egész magyarországi advent közösségben, mind a két egyház részt tekintve, hogy hogyan tekintünk vissza az 1975-re és az azután következő évekre. Szégyenfoltnak tekintjük, mert hát megoszlott a magyarországi hetednapi adventista közösség. Bizony ez nem öröm, bizony ez fájdalmas, bár mindnyáján egységesek lettünk volna, de a helyes alapzaton. De én azt mondanám, testvéreim, hogy ennél nagyobb baj csak az lett volna, ha az egész egyház behódolt volna, és nem lett volna még egy életerős hitvalló mozgalom sem a közösségen belül ezekkel az összefonódásokkal és hitelvi megalkuvásokkal szemben. Szeretném, ha ezt nagyon megjegyeznétek, nem jó a megosztottság, fájraljuk a mai napig. De még egyszer mondom nektek, ennél nagyobb baj az lett volna, ha nem lett volna egy életerős hitvalló mozgalom ezekkel a súlyos megalkuvásokkal és összefonódásokkal szemben. Magyarországon csak két egyházban volt jelentősebb hitvalló ellenálló mozgalom, az egyik a metodista egyház volt, a másik a miénk. És mondhatom azt, hogy a legéleterősebb és a legállhatatosabb hitvalló mozgalom itt volt. Testvérem, ne szégyenfoltként tekintsünk erre. Bár fájdalom a megosztottság, de tudnunk kell, hogy ennélkül még kétségbejtőbb lenne a helyzet. És nem tartanánk, messze nem tartanánk, még ott sem, ahol vagyunk, pedig most sem tartunk ott, ahol lennünk kellene. A közelmúltban egy körzeti istentiszteleten voltam Békés megyében, és oda jött hozzám egy testvér a végén, ő éppen az Unióhoz tartozó testvér volt, de nem azt akarom mondani, hogy ez csak arra vonatkozik, ránk ugyanúgy vonatkozik, sőt, a mi felelősségünk még nagyobb, mert nagy szabadságban csak az Isten igéje a mérték réges-régen. Ez a testvér így összegezte a véleményét, azt mondta, döbbenetesek az idők jelei, ennél már csak a mi állapotunk döbbenetesebb. Vagyis a mi lemaradásunk az idők jeleihez képest. Ez egy olyan időszak volt, amikor Mi hálát adhatunk a Jóistennek azért, bármennyi fájdalmas és nem kívánatos jelenség kísérte ezt, hogy a közösségünk tagságának, mint az egy harmada, kitartott egy ilyen hitvalló mozgalomban. Igaz, hogy ekkor már a kommunizmus fokozatosan gyengült, börtönig nem ment a dolog, de fenyegetések, igen komoly fenyegetések és megfélemlítések, munkahelyekről, iskolából kitevések, útlevél megvonások, nyomozók oszlatnak fel Isten tiszteletet, vagy ez az imaterem, ahol most ülünk, ugye ennek nem ilyen mennyezete volt valaha, itt hatósági bontás történt, én akkor itt laktam ebben a házban, ez 1982-ben volt, és jöttek a buldózerek, és jött a rendőrségi kíséret, és neki fogtak szétbontani az imaházunkat. Tehát azért, ha nem is azt, amit amit a legsúlyosabb időkben, a középkorban üldözött keresztények éltek át, de egy picit azért megizlelhettük, hogy a hatalomnak az erejével szemben hitvalló álláspontot elfoglalni, az mennyire nem egyszerű, és az mivel jár. És csodálatos volt, hogy nem volt megtorpanás a testvérek között. Igen, voltak egyesek, akik fokozatosan lemorzsolódtak és megfélemlettek. Bizony ez azért végig kísérte az éveket. Volt, akikről megtudtuk, hogy hatósági nyomásra beépítést vállalt, lemorzsolódott. Volt ilyen. De a tagság, mint egy egyharmada, mint a sziklatömb kitartott. És ha ezt a kis könyvet elolvassátok, emlékezetes idők, felejthetetlen tapasztalatok, amiben próbáltuk összegyűjteni gyülekezeti tagoktól az emlékeiket, akkor láthatjátok, hogy leírják, hogy feloszlatták a nyomozók egy istentiszteletet, rövid idő múlva megint mindenki együtt volt, és senki nem hiányzott. És senki sem rettent meg ezektől a dolgoktól. Én is emlékszem, amikor itt Zugligetben bontani kezdték a gyülekezetet, és megjelent a 12. kerületi tanács elnöke, akkor ugye nagy embernek számított, és azt mondta, hogy azért tudjuk meg azt, hogy elsősorban állampolgárok vagyunk, és csak másodszorban vallásos emberek, és megkérik, hogy ezek között a körülmények között ne tartsuk meg az Isten tiszteletet. Természetesen ugye nem akartak ilyen reklámot. Emlékszem, olyan nyugalommal tudtuk neki válaszolni, no, ezt nem ígérhetjük meg. Ezt nem ígérhetjük meg, mert a mi elődeink mocsarakban, erdőkön is, és bárhol összejöttek, akármilyen körülmények vagyunk, nekünk a szombat az a szent gyülekezés napja, isteni rendelés. Mi ezt nem tagadhatjuk meg, hogy mi ezen a napon összejövünk. Jöttek a testvérek példás fegyelmezettséggel, itt voltak pénteken délben, takarították a romokat, februárban volt a bontás, fóliafalak voltak a nagy hidegben, de mindenki söpölt, drakodott, és még az evangelizációkat se hagytuk abba, semmi nem szünetelt a nejlon falak között és a törmelék dombok mellett. Minden Isten tiszteletet megtartottuk, és a Jóisten megóvott, és komoly zaklatásra a bontáson túl az Isten tiszteleteken már nem is került sor. Ezután most térjünk rá a hitbeli tanulságokra, mert ez a döntő lényeg, hogy annak az időszaknak a tapasztalataiból milyen hitbeli tanulságokat vonhatunk le. Legelsőnek azt mondanám, testvéreim, hogy a Biblia tanulmányozásunknak egészen személyesnek és egészen elmélyültnek kell lenni. Mert annélkül nincs se tisztánlátás, se lelkismereti szabadságához nem tud az ember ragaszkodni, se bátorsága nincs az igazság melletti helytállásra. Tehát, ha valaki ma megengedi magának a külvilág nyomására, hogy mindig többet igényelnek munkahelyeken, és az ember a végsőkig van hajszolva, ha valaki megengedi, hogy kicsúszson a kezéből az, hogy ő az Isten igéjével naponta táplálkozik, és az van, hogy egy héten egyszer meghallgatjuk a prédikációt, futva egyszer átvesszük a szombatiskolát, és persze nyugodtan merem mondani, nagy veszélybe sodorjuk a lelkünket. Mert ilyenkor nem segít az, hogy tudok tanokat, ilyenkor csak az segít, ha én magam győződtem meg szentül a Szentírásból, és nekem a Szentírás Isten beszéde, és én azt tudom mondani, hogy Istennek kell engedni inkább, mint embereknek, és amikor engem senki ettől a meggyőződésemtől és ehhez a lelkismereti szabadsághoz való ragaszkodástól nem tud eltéríteni. Ezért kérve kérlellek benneteket, hogy vegyük szívünkre azt az igét, hogy jól tesszük, ha figyelünk a prófétai beszédre, mint sötét helyen világító lámpásra, még nappal virrad és hajnalcsillag kell fel szívünkben. Állandóan figyeljük a bibliai kijelentéseket és azzal párhuzamosan a bibliai proféciák történelmi beteljesedését, különben az álcázott és bonyolult események között nem fogunk tudni eligazodni. Szeretném elmondani, hogy 1975-ben mi segített nekünk. Vannak, akik biztos valamennyit tudnak erről a bizonyos SMC klubról. Azért hívtuk SMC klubnak, mert van Óbudában egy utca, San Marco utca, és ott lakott Kis János testvér, egy idős nyugdíjas prédikátor, és az ő lakásán jöttünk össze hetenként, mikor mennyi, 10-15 prédikátor, és ezt folytattuk éveken át. Azzal kezdtük el, hogy akkor ugye láttuk, hogy hova hanyatlott az egyházunk az állami és világi hatalom összefonódása miatt, és rettenetesen nyomta a lelkünket ez a lelki hanyatlás, és azt mondtuk, hogy azért jövünk össze, hogy nem állapot az, hogy a bibliai proféciák teljesedését 15-20-30-40 évvel ezelőtti szinten ismerjük, a gyarmati testvérnek a második világháború után kiadott könyve, a világdráma utolsó felvonása, ez az általános profétikus tudás, és azóta mit formálódott a világ, és miért semmit nem tudunk, nem tudjuk a kortárs mozgalmakkal egyeztetni a bibliai jövendőléseket, és akkor ezt tettük. Biblia és a korunk, és próbáltuk ezeket jól átgondolni, összehasonlítani. Ha ezt nem folyt volna, nem lett volna világosságunk, hogy átlássuk, hogy miről van szó. Nem tudtuk volna megérteni, hogy miért veszélyesek bizonyos mondatok, mozgalmak és összefonódások. És nem lett volna az a lelki erőnk, hogy éljek Babics szavaival, hogy itt annyira nyilvánvalóan az Isten igéje, és annyira nyilvánvalóan az Isten igének az áthágásáról van szó, hogy ez a hatalmi összefonódás elment odáig, hogy itt már hitelvek megváltoztatásának a kényszere történik, és ezt nem lehet elfogadni. Nem lett volna erőnk ezzel szemben felállni, tudva minden következményt. Tehát ez az egyik tanulság, amit szerettem volna levonni, és szeretnék elolvasni egy pár sort Ellen White Előtted az élet című könyvéből. Ezt egy sorsdöntő idézetnek tartom, és ezt ebből mindnyájan megérthetjük, hogy nekünk milyen kapcsolatban kell lennünk a Bibliával, hogy egy ilyen helyzetben megállhassunk. Más dolog a Bibliát úgy kezelni, mint jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelni rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel, és ismét más a maga valóságában tekinteni. Az élő Isten igéjének, amelyben van a mi életünk. Az az élet, amelynek át kell formálni a cselekedeteinket, szavainkat és gondolatainkat. A Bibliának, ha Isten igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor elvetjük. Testvérem, ezt a mondatot szeretném aláhúzni. Ha Isten igéjét ennél kevesebbre tartjuk, akkor elvetjük. És nagyon-nagyon sok keresztény, egyházunkon belül és kívül, így viszonyul a Bibliához, ahogy olvassuk. Úgy kezeljük a Bibliát, mint jó erkölcsi tanítást tartalmazó könyvet, és annyira figyelünk rá, amennyire ez összeegyeztethető korunk szellemével és a világban elfoglalt helyünkkel. De ha csak ennyi nekünk a Biblia, ha ennél többre nem tartjuk, az annyi, mint megtagadni. Mert a Biblia valóságban élő Isten igéje, amelyben van a mi életünk, amelynek cselekedeteinket, állásfoglalásunkat és mindent formálni és meghatároznia kell. A következő dolog, amit szeretnék említeni, egy nagy tanulsága annak az időszaknak, hogy nem lehet emberekre tekinteni. Ez volt a legfájdalmasabb része a dolognak, hogy amikor az ember szembe találkozik egy nyilvánvaló hitelvi kérdéssel, egy igei állásponttal, és ugyanakkor ott van a világi hatalom kényszere ezzel szemben, és emberek számolnak a következményekkel, hogy mi lesz, ha én emellett kitartok, és hát akkor mi élne engem, akkor látni azt, hogy osztik meg hirtelen a nép, hogy emberek, akikről azt gondoltuk, hogy hát szóval abszolút komolyan veszi ezeket a dolgokat, és akkor egyszerre csak látod, hogy elváltozik, és teljesen olyan álláspontra helyezkedik, hogy mentségeket keres ahhoz, hogy hogyan igazolja azt az álláspontját, hogy mégsem tart ki a bibliai elvek mellett. Ezek borzasztó fájdalmas megoszlások. És nagyon sokan voltak abban az időben, akik ezt a gondolkodást követték, hogy hát az egyház, hát ha Isten alapította ezt az egyházat, akkor az egyház többsége számít, és főleg az egyház vezetői számítanak, ők nem tévedhetnek. És nekünk azt kell nézni, ki vagyok én egy kis ember, hogy én most itt odafigyeljek, hogy ez most az igében hogy van, mint van, ez túl fárasztó, és azon kívül félek, hátha én nem találom el a helyes álláspontot, hát nézzem meg, ami ez az Isten egyház. Az Isten egyház az biztos, hogy helyesen fog. Ami itt a többségi álláspont, és főleg amit vezetők képviselnek, hazaiak és külföldiek, biztosan az a helyes. Testvérem, nagyon könnyű erre az álláspontra helyezkedni, nagyon könnyű. És hadd mondjam, őszinte jó akaratból is. Valaki úgy érzi, hogy nem akarok magabiztos lenni, én inkább támaszkodom általam abszolút tekintélyeknek tartott személyekre. Megemlíteném, hogy egy nagyon bölcs dolgot fogalmazott meg valamikor Calvin, a 16. századi reformátor. Ugye létezik az ősi apostoli hitvallás, ami valószínűleg a 3. századból ered, és annak az úgynevezett 3. hitágazata így kezdődik, hiszem az egy szent egyetemes egyházat, ha pontosan fordítjuk. És Calvin azt mondta, hogy ezt sokan szeretnék megváltoztatni, ugye a latin szövegben is oda tenni egy in prepozíciót, hogy hiszek az egy szent egyetemes egyházban. Na Calvin, vigyázzunk, az egyházat hiszem, az egyház szükségesebb, de nem az egyházban hiszek. Mert a kettő óriási különbség, mert mi nem hiszük az egyház tévedhetetlenségét. Egy egyház van a világon, amely ezt radikálisan vallja, hogy az egyház azonos Krisztussal, és az egyház maga tévedhetetlen, és az egyház klérusa tévedhetetlen, a legfőbb vezetése tévedhetetlen, ez a római katolikus egyház. De a protestáns elv ezzel ellentétes, a bibliai elv, a sola scriptura elv ezzel ellentétes. Tudjuk, hogy nincs sem tévedhetetlen egyház, sem tévedhetetlen egyházi vezető, egyetlen fundamentum az Isten igéje. És Sátán nagyon kis használja ezt a helyzetet. Ha emberek ahhoz szoknak, hogy az egyházban higgyenek, és egyes tekintélyekre figyeljenek, vagy magát az egyházat higgyék azért, mert valóban kétségtől nagyon jó alapokon indult, és Isten indította, és azt higgyék, hogy az olyan, mint egy bárka, amin belül baj nem élhet, és nekem arra kell támaszkodnom, akkor egy Sátánnak nagyon könnyű dolga van, mert meggyengít néhány vezetőt, akik erkölcsi gyengeségből, vagy hitelvi tisztállátás hiányából nem úgy foglalnak állást, ahogy kell, és ezzel együtt megy egy egész seregember, és egy seregember elhitetve van. Ezt az utat nem szabad követni. Szeretném a Galácia beliekhez írt első levélből felolvasni Pál apostolnak az egyszer s mindenkorra szóló útmutatását. Így olvasom Pál apostol Galácia beliekhez írt leveléből. Az első fejezetben a következőt mondja az apostol. A 8. verstől olvasom. De ha szinte mi, vagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok. Amint előbb is mondottuk, most is ismét mondom. Ha valaki néktek hirdet valamit azon kívül, amit elfogadtatok, átok legyen. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekszem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgálja nem volnék. Tehát az apostol a legszélsőségesebb példát hozza. Azt mondja, ha mi apostolok, megbomlana az értelmünk. És mi, akik mint apostolok álltunk előttetek Jézus szenvedésének és életének tanúi és közvetítői. És egyszer csak mást mondanánk nektek, ami az Isten igéjében megalapozott. Sőt, még fokozza, ha mennyből jönne angyal, és mást mondana, ne fogadjátok el. Ezért mondom, mindennek az alapja az, hogy meggyőződjünk arról, amit így mond Pál a Tesszalonikai beszédben, hogy a Biblia valósággal Isten beszéde. Hogy ez az Isten szájából származik, ahogy Jézus mondta. Mert ha erről meggyőződtünk, akkor nekünk ez az egyetlen mérték. És hogyha mennyből jövő angyal mondaná ást, ha apostol mondaná mást, akkor is ez az Isten igéjének a szava. Hadd idézzek fel egy pillanatra egy jelenetet, ami nekem nagyon emlékezetes, mikor 1984-ben sajnos megszületett egy döntés, akkor ugye az akkori generálkonferencia elnöke Neil Wilson testvér jött Magyarországra, és hát mi egy megrázó élményt éltünk át, mert először tökéletesen megértett bennünket, ugye én is ott voltam annak a 20 tagú csoportnak az egyik tagja, akik tárgyaltunk vele hosszú órákon át, Székely Beltán utca kis termében, és ugye tett ilyen nyilatkozatokat, hogy ha ti extrémek vagytok az úgynevezett ökumenikus kérdésben, amilyen megbélyegzést kaptunk, akkor extrém vagyok én is, extrém az egész vonalral konferenciára, pontosan így gondolkozom, mint ti. Mélyen meghajolt egy nyugdíjas prédikátorunk előtt, és mindnyájunknak mondta, hogy a generálkonferencia elnöke nevében megkövetlek titeket azért, ami veletek történt, mert a szégyen hozt rám is, és arra prédikátori karra, amelyhez én tartozom. Azt mondta, ilyen adventistákkal szeretném feljavítani a mi közösségünket, és ehhez hasonló nyilatkozatoknak a sokasága 100%-os egyetértés. Aztán 2 nap találkozott a Állami Egyházügyi Hivatal elnökével, addig mi nem találkozhattunk vele, és majd nézzétek meg azokat az állami egyházügyi dokumentumokat, milyen érdekeset találtok vele benne ezekre a 84 januári tárgyalásokra vonatkozóan, teljesen megértitek a dolgok hátterét. 2 nap múlva jött ezek után, a tárgyalások után, és azt mondta, itt van egy dokumentum, jóvá hagyta az Unióbizottság, jóvá hagyta az Állami Egyházügyi Hivatal, hangsúlyozom, hogy semmi módosítás a szövegen nem lehet. Ha ezt elfogadjátok, a közösség része vagytok, ha nem fogadjátok el, 24 órátok van átgondolni, nem lehetek többé az adventista világközösség része. Hát testvérem, amit mi akkor átéltünk, azt nem tudom nektek visszaadni. Itt ültünk abban a felében, a teremben, az akkori kis, úgynevezett kisbizottság, ami tanácskozó bizottságunk, 20 tagja éjjel 3 óráig. És azt hittük, hogy megbomlik az agyunk. Hát mi egyikünknek sem volt a leghalványabb kételsem, és ma sincs, hogy ezt az egyházat, ezt a mozgalmat, az egész nemzetközi adventmozgalmat Isten alapította. Ez a végidőnek az egyháza. És akkor hogy történhet ez? Pont ennek az elveihez való ragaszkodás miatt mi hogy kerülhetünk azon kívül? És hát nem, egyszerűen, hát mi nem ütköztünk meg a mi egyházunkban, mi sehova menni akarunk, semmi más nem akarunk. Hát mi fog itt történni? Komolyan mondom, az agysejtjeink fájtak, és még az egész csapat már arra hajlott, hogy hát ezt nem lehet vállalni, írjuk alá, nem tudjuk mi lesz, ami lesz, írjuk alá. Egyszer csak megszólalt, ha jól emlékszem, Megervári testvér, és egy mondatot idézett Ellen White apostolok története című könyvéből, amely természetesen bibliai igéken alapszik, és ez a mondat így hangzott, annak, hogy így szól az Úr, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de még az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. Megtaláljátok mindjárt ezt a mondatot. Annak, hogy így szól az Úr, tehát az Isten szava tekintélyének, nem állhat fölötte az, hogy így szól a földi hatalom, de az sem, hogy így szól a földi gyülekezet. És akkor olyan tisztelett a kép mindenkinek. 5 perc alatt meg volt a megegyezés és az egyetértés. Mert mindenki azt mondta, aláírhatjuk ezt a dokumentumot annélkül, hogy megtagadjuk Isten igéjét. Hiszen ebben olyan passzus van, hogy mi elismerjük, hogy túlkompenzáltuk ezt meg ezt, és a mi megyünket, amelyeket mi felzaklat.

Nagyon véssük az emlékezetünkben, nem lehet emberekbe kapaszkodni. Ne felejtsük el soha Pál szavát, ha a mennyből jövő angyal, ha az apostolok. Mert az így szól az Úr fölött, semmi sem állhat. Jézus azt mondta, az építi kősziklára a házát, aki ezekhez az ígéshez ragaszkodik mozdulhatatlanul. És csak azok maradhatnak meg az eljövendő minden eddigit messze felülhaladó válságban, akik ehhez a fundamentumhoz ragaszkodnak. Egy következő dolog, amit szintén röviden szeretnék csak említeni. Soha se felejtsük el azt, hogy az Isten igéjéhez való ragaszkodás, az nem azt jelenti, hogy az Úr abban a pillanatban segítségünkre jön, és minden nehézséget elhárít. Hát azért olyan is van, hogy az embernek a hitbeli hűsége és álhatatossága megpróbáltassék. A mi elődeink azok mindent elviseltek az Isten igéjéhez való hűségét. Én nagyon jól emlékszem egy jelenetre, és ezt is csak egész röviden elevenítem föl, részletesebben el lehet olvasni például ebben a könyvben is, amit az előbb említettem. Ezt a leckét mi az ügynek a legelején tanultuk meg. Ez 1975. október 8-a volt. Egerváj testvért behívatták az állami egyházügyi hivatalba, és a vele együtt tiltakozó többi öt prédikától az én lakásomon imádkoztunk. Tudtunk mi abban az időben órák hosszat imádkozni, úgyhogy mindnyájan körbe imádkoztunk, aztán olvastunk valamit a Szentírásból, megint imádkoztunk, megint. Úgy éreztük, hogy ezek olyan lelki ütközetek, amiket csak imádsággal lehet támogatni. Tudtuk, hogy nagyon kemény tárgyalás lesz. Órák múlva került elő halálsápadtan. Azt mondta, hogy olyan állapotba került a tárgyalás, mert nem tudta. Fél óráig kellett majdnem gondolkozni, hogy hol hagyta a kocsiját, szóval. És hát elmondták, hogy bűnösnek jelentik ki őt és a veletartókat az állam és egyház jó viszonya megrontásában, a világ béke ellenségeinek tekintik, és a törvény teljes szigorával fognak lesújtani, és jó, ha megmondja ezt a kollégáinak, mindenki tudja, mire számíthat. És tudjátok, mi volt akkor a bénító nekünk? Az volt a bénító, hát a Jóisten tudja, hogy a lelkismertünk szavára emeltünk szót. Hát akkor hol van a Jóisten? Hát mindig nehezebb lesz, mindig rosszabb lesz, és ő nem siet a segítségünkre. Olyan naívak voltunk. Szóval azt gondoltuk, hogy hát ha mi a lelkismertünk szavára helytállunk, akkor hol? Másnap jön a segítség, és nincs tovább. Megpróbáltatás. És akkor hát most ránk jön a hivatal a teljes súlyával, és ki tudja, mi következik még, és hát a Jóisten meg se szólal. És emlékezetes, hogy akkor valaki néma csöndben, kétségtől a Jóisten késztetésére letett egy verset a küszöbünkre. És éppen amikor elolvastunk egy bibliai szakaszt Illés történetéből, hogy hatszor, mikor Illés várta a Kermel-hegyén az esőt, hatszor jött vissza a szolga, hogy nincsen semmi, de hetedszer látszott egy tenyérnyi felhő, akkor úgy teljesen visszhangot vett bennünk, mert mi is ezt éreztük, hogy már itt napok telnek el, benne vagyunk a legszörnyűbb küzdelemben, és nincsen semmi a Jóistentől, semmi jel, hogy támogat, vagy megvédelmez, vagy segít. És mi fog itt történni? És akkor, mikor ott volt az igében, hogy aztán hetedszer egy tenyérnyi felhőnek a hírét hozta, akkor valaki azt mondta közülünk, meglátjátok, a Jóisten nekünk is fog adni egy tenyérnyi felhőt, hogy el ne csüggedjünk. És akkor csöngettek, és akkor találtuk meg azt a névtelenül letett borítékot a küszöbön. Fölvittem, egy vers volt benne, nem fogom az egész verset elmondani, csak az elejét, mert az adott választ a mi kérdésünkre. Emlékkönyv az volt a címe, oda volt írva ez az ige, hogy az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iratott előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És utána ez kezdődött, így kezdődött a vers, valaki rád figyelt, meghúzódva csendben, hogy miként állsz meg testvér a nagy küzdelemben. Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, megtántorítanak, vagy hű marad szíved. Valaki hallgat még, most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, de ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében. Valaki hallgat még, a döntés most a tiéd, s egy emlékkönyv iratik, ha hű marad szíved. Értitek, hogy kaptunk választ ebben a dologban? Valaki hallgat. A Jóisten hallgat, de nem így van, hogy mi fölállunk az igazságért, és utána nincs tovább megpróbáltatás, mert a kérdés ez, hogy most megtántorítanak, vagy hű marad szíved. A döntés a tiéd. Kétszer ismét, hogy a döntés a tiéd, de egy emlékkönyv iratik, ha hű marad szíved. És most még egymagad vagy a Jákob éjszakáján, de ha átlátnál az égen, mély együttérzést olvasnál szemében.
Ez egy olyan tapasztalat volt, ami hosszú évekre tökéletes útmutatást és erőt adott. És egyáltalán nem csüggettünk el az egymást követő megpróbáltatások között, és nem úgy éreztük, hogy a Jóistennek

kötelessége azonnal megszabadítani minket, hanem mindig hálát adtunk azért, hogy mindig küldött egy kicsi segítséget a kritikus pillanatban. És most már a végén vagyok, egy picit túlléptem az időt, de rögtön befejezem. A következő dolog, amit szeretnék említeni, szeretném bátorításul mondani mindnyájatoknak, hogy ne gondoljátok azt, hogy az előttünk álló nehézségekre félelemmel kell tekinteni. Ne gondoljátok azt, hogy a mostani hitünkkel és erőkkel fogunk abban megállni. Mert amikor eljön a szükség ideje, Isten külön lelki ajándékot ad a bátorsághoz, a helytálláshoz, a hithez, hogy rendíthetetlenül higgyünk Isten ígéreteiben. Említettem, hogy ez az időszak egy különleges lelki ébredésnek az időszaka volt, és az Isten igéje annyira megerősítette a testvéreket, és olyan testvéri összetartás volt, amire csak boldogság visszaemlékezni, és csak azt kívánjuk magunknak. Mikor ezekről beszélünk, nekem sokszor eszembe jut Albrecht József testvérnek egy mondása, ő egy már néhány éve meghalt, nagyon hűséges prédikátorunk volt. Albrecht József testvér nekem egyszer a következőket mondta. Mondta, hogy a második világháborúban háromszor hívták be frontszolgálat. Szóval tudjuk, mi volt a második világháborúban a frontszolgálat. És a következőben folytatta, ami engem nagyon meglepett. Azt mondta, ha jó lelki állapotot kívánok magamnak, akkor azt kívánom, hogy olyan lelki állapotban legyek, mint akkor voltam a fronton. Értitek, mit akart ezzel mondani? Amikor közel a nyomorúság, közel a segítség. Amikor nagy megpróbáltatásban vagy, az Isten olyan tapasztalatokat ad, olyan hitet és olyan kitartást, amit nem a mostani erőnkhöz és a mostani tapasztalatainkhoz kell hasonlítani. Itt csak egy-két sort még hadd olvassak nektek itt a gyülekezeti tagoktól jött visszaemlékezésekből, hogy milyen idők voltak ezek. Ezt írja például az egyikük. Az a legértékesebb tanulsága számomra ezeknek az időknek, hogy fogalmat alkothattam arról, milyen az, amikor Isten jelen van egy közösség életében, milyen az apostoli egyház lelkesedése, lelkülete, a tagok megbecsülése és ragaszkodása egymás iránt. Vágyva vágyom arra, hogy ismét jelen legyen közösségünkben és egyéni életünkben ez a lelkület. Egy más valaki ezt írta. Egy vidéki, elzárt vidékről való testvérünk. Nem akarom a Szentlélek kitöltéséhez hasonlítani ezt az időt, de mégis ez jut róla eszembe. Volt közös témánk, az ügyről beszélgettünk, tanakodtunk, imádkoztunk. Egyik kezemben a Fakanál volt, a másikban Ellen White tapasztalatok és látomások című könyve. Ennyire élénken kutattuk, ennyire érdekelt minket az igazság, hogy jól látunk-e a válságos helyzetben. Éjszakákon át kutattam, és végül megértettem, hogy miről van szó. Úgy éreztük, itt az ébredés ideje. Csodálatos lelki tanításokat kaptunk az időben. Egy más valaki ezt írta. Minden gondunk közös volt. Ha vidékre hívták testvéreinket, senki sem gondolkozott, hogy mikor ér haza, mit fog enni, hol is alszik. Senki sem féltette a kocsiját, nem nézte, hogy újból tankolni kell. Testvérek megnyitották a házukat. Volt, hogy 30-40-en is voltunk egy helyen. Senki sem féltette a lakását gyülekezeti helyiségként sem. Szombatról szombatra sem. Levelet kellett fordítani, volt jelentkező. Külföldre kellett kimenni, volt jelentkező. Fáradtságot nem ismertünk. Mindig megkaptuk a bátorítást aznapra. Másnap megint újat. És még nagyon sok-sok mindent mondhatnék el ezzel kapcsolatban. Olvassátok el azokat a tapasztalatokat. Mindenki ítélje meg, hogy ezeket lehet-e hamisítani. Ezek eredeti Istennel szerzett tapasztalatok, amelyekből egy jó csokornyit összegyűjtöttünk ebben a kis kötetben emlékeztetőül. És végül utoljára azzal fejezném be, hogy ha csak az Isten igéje melletti rendíthetetlen hűségben tölthetjük be azt a küldetést, amiért az Isten az advent mozgalmat létrehozta, és ami által a végső munkáját el akarja végezni a világon. Az advent mozgalom csak akkor lesz az, aminek Isten szánta, és csak az a maradéka fogja bevégezni az advent mozgalomnak az Istentől szabott küldetést, amely az Isten igéjét nem csak kutatja, nem csak hiszi, hanem éli is, és aki se jobbra, se balra el nem mozdítható az Isten igéjétől, hanem szüntelenül növekszik a hozzávaló hűségben. Szeretnék Mikeás könyvéből olvasni befejezésül, Mikeás könyve 4. fejezetéből az első 2 verset olvasom, tehát Mikeás proféta könyvéből. Itt van egy jövendőlés, egy különleges jövendőlés az utolsó időkről, és itt a következőt olvasom. A 4. fejezet első 2 versében.
ez teljesedjék be rajtunk, és ne engedjük, hogy akár egyénileg, akár közösségileg bárki bármi eltérítsen attól, csak ebbe az irányba menjünk, és ezeknek az igéknek a betöltését tekintsük a rendeltetésünknek és a küldetésünknek. És lészen az utolsó időben az Úr házának hegye a hegyek fölé helyeztetik, és felülemelkedik a halmokon, és a népek özöllenek hozzá. Pogányok is sokan mennek, és mondják, gyertek, menjünk fel az Úr hegyére, és Jákob Istenének házához, hogy megtanítson minket az ő útjaira, és járjunk az ő ösvényein. Mert Sionból jön ki a törvény, és az Úr beszéde Jeruzsálemből. Testvérem, mit olvastunk itt, hogy magasan fog állni a hegyek felett? Ez azt jelenti, hogy nem csak elméletben vallják az igazságot, de meg is valósítják. Egyszerűen kitűnik a keresztény közösségek, az egyes keresztények az életmódjuknál, az életvitelüknél fogva kitűnnek, mint a hegyen épített város. És azt mondja, akkor népek fognak özölleni, és azt mondják, menjünk oda, mert az Úr beszéde onnét jön ki. Mert az Úr beszéde máshol nem található meg. Az egyenes, világos, tiszta, határozott isteni szó, ami világosságot mutat a sötétben, és amely megtart minket egészen az Úr eljöveteléig. És még olvasom az 5. fejezetből a 7. verset, és Jákob maradéka olyan lesz a sok nép között, mint az Úrtól való harmat, mint a zápora fűnek, amely nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. Testvérem, észreveszitek, milyen szép ez a hasonlat. Rengeteg igazságra szomjas ember van körülöttünk, és az elközelgő nagy zűrzavarban is, kötelező ideológiák és lelkismereti kényszerek világában az emberek keresni fogják az Úr beszédét. Én mélyen meg vagyok győződve, hogy a misszió nagy korszaka előttünk van. Biztos, hogy előttünk van. Mert az Úr minden ágazat és nyelv közül elő fogja hozni az igazságra szomjazókat. És akik azt keresik, hol van az Úrnak a beszéde. És ezeknek ez olyan lesz, mint az Úrtól való harmat, mint zápor a fűnek, amely a szomjas kiszáradt földet beitatja. És milyen lesz az a nép, amely ezt képviseli? Nem emberben reménykedik, és nem bízik ember fiaiban. Valóban az élő Istenre támaszkodik, és az igényére. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ilyen néppé válhassunk, és így tölthessük be a küldetésünket, és se egyénileg, se közösségileg semmi ne térítsen le bennünket az útról. És a Jóisten áldja meg az egész világon az advent népet mindenütt, Magyarországon is az egész advent népet, és késztessen mindenkit arra, hogy erre az útra lépjen, mert ez a lelkület és ez a hozzáállás fogja egyesíteni azt a maradékot, amely be tudja fejezni Isten munkáját a Földön. Amen.

Kedves hallgatóink, a mai harmadik előadásunkon Munkácsi Mihálynak a Krisztus Pilátus előtt és az Ecce Homo című nagyméretű képei után a Golgotára fogunk rátérni, amely időrendben a trilógiának a második darabja, tematikus rendben viszont a befejező darabja, a harmadik darabja. Munkácsi ezt a képet 1884-ben állította ki először Párizsban, utána európai körútra indult, és hát éppen most ma délután néztem meg itt a Mindszenti temetőben a Munkácsi szüleinek emelt síremlékét. Ott is rajta van a dátum, hogy ezt 1885-ben emelte, azután, hogy ezt a képet, ezt a festményt Budapestre hozták, és akkor ő is itt tartózkodott, többször jött egyébként haza, de itt tartózkodott Magyarországon, Miskolcot többször is fölkereste, ugye a gyerekkorának az emlékei fűzték ide, illetve át a Mátrához, és akkor emeltette ezt a bejárattól körülbelül olyan 100 méterre levő, nagyon egyszerű, de nagyon méltóságteljes és nagy obeliszket. Munkácsinak, amikor hozzáfogott a Golgotához, eredeti címe különben consummatum est volt. Ez ugye latinul annyit jelent, hogy beteljesedett, bevégeztetett. Második címe ez volt, hogy Kálvária. Harmadik címe lett a Golgota. Mielőtt Munkácsi hozzálátott volna a kép megfestéséhez, ennek a témának óriási európai előtörténetével kellett szembesülnie. Végig is nézte Európa múzeumaiban a németalföldiektől az itáliai múzeumokig bezárólag a képnek a feldolgozásait. Legjobban ő rá Rembrandt részkarcai hatottak, főleg a Három kereszt című Rembrandt részkarc. Azt lehet mondani, hogy ha valaki egy 1000 éves előtörténet után egy ilyen témához nyúl, akkor sok újat nem tud ebből kihozni. Mégis fölhívom majd a kedves hallgatók figyelmét, hogy mennyi újdonság van ezen a képen. Először is a festményt nagy általánosságban nézzük meg, mert először, ha rátekintünk egy festményre, ha rátekintünk egy festményre, akkor... És főleg munkát csinál, három dologgal kell számot vetnünk. Először is a színek. Ugye a festmény, mindig a színeket látjuk, ez a festmény az elsőre üt, a Krisztus Pilátus előtt című műre üt, mert itt is a fehér ágyékkötővel itt keresztlán függő Jézus, illetve ez a fehér ruhába öltözött ember, akit majd a kinagyításon látunk, hogy milyen arccal néz Krisztusra ezen a szürke lovon, az úgynevezett arab lovas, ahogy már maga Munkácsi nevezte, és később ugye így is nevezték a szakértők is. Tehát rögtön erre a két fehér színre, persze a fehér szín még ennek a katonának a felső ruházatában, az asszonyoknak a főkötőjén is látható. A három kedvelt Munkácsi szín közül mind a három itt van, mert hiszen a fehér után a vörös ruhába öltözött János apostol alakja tűnik szemünkbe, aki letaglózva áll itt, mint szeretett tanítvány a keresztelőt jobbra, majd pedig a kék ruhába öltözött hóhér, és egy ember, aki szinte kifut a képből, aki nagyon hasonlít az Ecce Homónak, az idős asszonyára, aki szintén a bal sarokban szinte kifut a képből, ennek a kompozíciós és eszmei jelentőségére majd a kinagyítás során hívom fel a figyelmet. A színek a Krisztus Pilátus előtt című képnek az erőteljes színvilágát tükrözik, három évvel az előző kép után született. Ezután Munkácsi egy kis szünetet tart, mert ugye említettem önöknek, hogy a harmadik kép megfestése ehhez képest is 12 évet várat magára. Munkácsi végül is elveti, hogy a feltámadást vagy a mennybemenetelt ábrázolja, visszatér a Pilátus témához, és az a szerencséje, hogy Jézusnak Pilátus előtt két kihallgatása is volt, és 1896-ban így festi meg az Ecce Homót, amit majd Budapesten a millenniumi ünnepségeken állít ki.
A második dolog a színek után a kompozíció. A kompozícióban Munkácsy nagyon nagy merészségre szánja el magát, de minden ízében igazolja a megvalósítása. Tudnélik, ezt a témát eredetire először a keresztény művészet úgy ábrázol, hogy először Jézust ábrázolja, jobbról balról a keresztfa két oldalán, mondjuk bal oldalt szokták ábrázolni János apostolt és Máriát, az édesanyát, jobb oldalt szokták ábrázolni mondjuk Keresztelő Jánost vagy egy más szereplőt. Ez Grünewaldig a 16. századig így van. A reformáció korában kiszélesedik a tabló, és általában Jézust a két latorral ábrázolják, de nem így, ahogy Munkácsy, hanem mondjuk középen van Jézus, és síkban ábrázolják a jobb latort és a bal latort. Itt Munkácsy egy félköríves szerkezetbe helyezte el őket, ennek a jelentőségére majd rámutatok. Az újítás Munkácsy ábrázolásán az, hogy ismét az aranymetszés szabályait tekintetbe véve egyharmad része a képnek maga a keresztre feszítés. A hóhér alakja, mint egy választó vonal, nem csak függőlegesen, de hogy amit a létrát tart, az szinte vízszintesen is, körülbelül a létrának a vége jelöli ki a nagyobb csoportozat felső részét, és fölötte a sötétségbe burkolódzó ég, itt pedig jobb oldalt a Golgotának egy elég vigasztalan és kopár természeti területe kerül megjelenítésre, tehát az emberi csoportozat körülbelül 25-30 szereplővel azért nem tűnik túl zsúfoltnak, mert levegőssé teszi a képet ez a felső rész és ez az alsó rész. A képnek a bal résszel, kb. Kétharmad részében pedig különböző személyeket vonultat fel, egy nagyon nagy bibliai elvnek megfelelően, amit általában kevéssé vesznek észre, de itt nagyon szeretném kidomborítani majd az elemzés során, mert Munkácsy szándéka nem csak az volt, hogy bemutassa Jézus áldozatát, hanem az is volt, hogy a Jézus áldozatával kapcsolatos magatartásformákat is felvonultassa, magyarul azt, hogy kik hogyan viszonyulnak ehhez az áldozathoz. Lényegileg három típust sorol majd fel itt Munkácsy, ugyanazt a három típust, amire Pál apostol is hivatkozik az első korintusi levél első fejezetében. Pál apostol ott teszi azt a híres megjegyzést, hogy Jézus Krisztus keresztje a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, nekünk, akik hiszünk, Istennek ereje. De itt nem csak egy hívő lesz, bár a legkarakterisztikusabb hívő magatartás ez az arab lovas testesíti meg, hanem itt is a kinagyítás során majd a római századossal is találkozunk, külön kinagyítjuk a jobblatort, és fogunk találkozni ezzel az asszonnyal is, akit egyébként az eddigi képzőművészet nem ábrázol. Csodálatos, hogy Munkácsy fölfedezte, hogy ha Máriát ábrázolja valaki a kereszt lábánál, és itt Mária Magdolnát tőle balra, akkor csak egy valaki lehet, aki ide kerülhet, és ennek az egy valakinek is nagyon nagy kompozíció szerepet ad, hiszen Jézus mellett a két kitárt kar és kézfej, amely közelről látjuk, hogy milyen föltekintő tekintet, és tulajdonképpen nem is annyira a hóhér, ő is, de inkább ez az asszony határolja le itt az egyharmad részét a képnek. Ki lehet ez az asszony, akinek a szerepe az arab lovashoz, a római századoshoz, a jobblatorhoz hasonlóan, tehát a negyedik személy arra nézve, amit Pál apostol így mond, hogy a pogányoknak bolondság, a zsidóknak botránkozás, nekünk azonban Isten ereje. Tehát Munkácsy nagyon, nagyon sok személyes megoldással teszi a képet nagyszerűvé. A korabeli egyik francia kritikus azt írta, nyilván egy kicsit eltúlozva, de volt benne valami, hogy ez a festészet történetnek a legtartalmasabb és legmegalapozottabb Golgotája, mert ennyit kifejezni egy ilyen képen eddig még emberi szerzőnek, mesternek, festőművésznek nem sikerült. Nézzük akkor az általános szemrevételezés után most a részleteket.
és kezdjük el a kép elemzését itt a jobb oldalról. A kép jobb oldalán a Golgota. Nem tudom, hogy tetszene-e tudni, hogy a Golgota a Bibliában Jeruzsálem észak-nyugati részén egy közönséges szemét lerakodó hely. Tehát ez egy vigasztalan hely, ahova gödröket ástak, és amikor kihozták az elítéltek a keresztfákat, a keresztfáknak csak a vízszintes részét, a függőleges részek itt voltak lehelyezve, akkor vízszintesen fölfeszítették, vagy fölkötötték, ugye itt Munkácsi azt a megoldást választja, hogy a két latrot kötözéssel, Jézust pedig átszegezéssel ábrázolja, majd erre is kitérek, hogy talán miért, a pontos indítékokat nem tudjuk, nincs is egyébként nagy jelentősége, de amikor kihozták az elítélteket, és itt vízszintesen felszegezték őket, azután kezdődött a keresztre feszítésnek egyik legborzalmasabb mozzanata, fölállították őket, és belezökkentették ezekbe a mintegy fél méteres, vagy annál mélyebb gödrökbe, amiket ástak, utána földdel megtaposták, megdöngölték, és az ókori források szerint a fölfeszített emberek általában 2-3 nap múlva haltak meg. Tudnék, a fölfeszítésben, amit perzsáktól vettek át a rómaiak, az volt a borzalmas, hogy ez egy folyamatos halál volt, tehát ez nem egy rögtöni halált eredményezett, alapvetően légszomjon alapuló, megfulladásos halál volt. Az elítélteknek a lábai alá tettek általában egy ilyen támasztékot, de ettől függetlenül a gravitáció törvényének megfelelően nem bírták sokáig tartani magukat, már a második, harmadik nap során teljesen lenyeklett, illetve lezuhant szinte a test, és így ezzel a szétfeszüléssel tulajdonképpen egy légszomj állt be, a tüdő felmondta a szolgálatot, tehát egy fulladásos halál volt. A középkorban, amikor a halálnemek között lehetett választani, például a középkorban a legsúlyosabb halál nem mondjuk a mágián való elégetés volt. De akit az inkvizíció mondjuk nem mágia halálra ítélt, azt megfojtásra ítélték. Tehát még a középkorban is a megfojtás volt a második legborzalmasabb halálnem. Azt aztán később jött a kerékbetörés és a többiek. Az emberiség történelmének elég vigasztalan fejezetei ezek, ha önök voltak Egerben, a várban, vagy más helyeken, ahol a kínzóeszközöket is bemutatták, és a kivégzési nemeket is elmondták, hát ott onnan csak kitámolyogni lehetett, mert ezek borzalmas dolgok voltak. 1986-ban, tehát körülbelül negyed évszázaddal ezelőtt a JAMA, az amerikai orvosi folyóirat egy részletes jelentést tett közzé, amit én közöltem magyarul a Jó Hír 91/2-es számában, de annyira kifogyott ez a számunk, hogy majd egy külön lenyomatban talán újra közé fogom tenni. Amerikai orvosok jelentése a keresztre feszítésről és Jézus fizikai szenvedéseiről, és ott is leírták ezt, hogy általában ezek a gonosztevők napokig bírták a felfüggesztést, ezért kellett a Biblia szerint, mivel pénteki nap délutánján került sor a felfeszítésükre, összetörni ezeknek az embereknek a lábszár csontját, hogy kivéreztessék őket, és így sietessék a halálukat. Jézusnál erre nem volt szükség. Azért nem volt szükség, mert Jézus körülbelül 3 óra leforgás alatt meghalt, ami azért volt félelmetes, mert ez rátereli a figyelmünket arra, hogy Jézusnak nem annyira a fizikai szenvedései okozták a halálát, bár ezek is számosak voltak, hanem az a lelki szenvedés, amit Munkács is ábrázol a képen, és azért is adta először a Konszumátum ezt címet neki, mert tulajdonképpen itt Munkácsi Jézus negyedik szavát szeretné ábrázolni, de menjünk közelebb a jelenethez. Ha egészen leszűkítjük tehát a mostani vizsgálódásunk körét, akkor foglalkoznunk kell a római századossal, a jobblatorral, a ballatorral, magával Jézussal, mivel mellékszereplőt nem nagyítom ki, hiszen itt csak egy őrző katonai funkciót lát el itt a kép jobb sarkában ez a római katona, foglalkoznunk kell a 3 asszonnyal és János apostollal. Ha közel megyünk, egészen közel megyünk a képhez, és majdnem ez a képnek a 1:1 való mérete, ne felejtsük el, a kép majdnem 30 négyzetméteres. Jelen pillanatban ez a festmény Bécsben van, tehát most szeptember végéig nem lehet megnézni, illetve Bécsben bárki megnézheti.
Októberre hirdetek majd egyébként a Debreceni Déri Múzeumban. A múzeum léte is kétséges, ha figyelik a híreket, a Debreceni Déri Múzeum most elég nagy bajban van, tehát ezt feltételesen mondom. Ha áll a Déri Múzeum, és hogyha helyrehozzák, akkor októbernek egyik vasárnapján megnézzük a képet eredetiben. A bal oldalon látjuk a római századost, ahogy azt a mondatot mondja, amit két evangélista, Máté és Márk is följegyez, hogy ő valóban Isten fia volt. Jobb oldalt látjuk itt a jobblatort, egy nagyon érdekes pozitúrában, tulajdonképpen oldalvást néz, és a megnyíló szája arra utal, hogy Munkácsi pontosan ismerte, hogy a keresztre feszítés során Jézus 7 mondatot mondott, és a második mondat ennek a latornak szólt, arra a mondatára, amit ez a lator mondott. Ugye Jézus első mondata az volt, hogy Atyám, bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Minden üldözőért imádkozott Jézus, hiszen itt nagyon sok vétlen ember volt, római katonák, maga a jeruzsálemi tömeg. Nagyon sokan csak látványosságra mentek ki, nem tudták itt felfogni az eseménynek a súlyát. A második mondat a jobb latornak szólt, tudnélik. A Bibliából kiderül, hogy először mind a két lator szidalmazta Jézust. Tehát senkiben ne az maradjon meg, hogy a jobb lator az jó ember volt, a bal lator az rossz ember volt. Először mind a két lator szidalmazta Jézust, hogy miért kerültek ide, sőt, becsmérelték, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, mentsd meg magadat és minket is. Tehát az alap dolog az volt, hogy mind a két lator dühötten Jézusnak támadt. De mivel lett jobb lator ez a jobb lator? Azáltal, hogy itt a 3 órai haláltusa során fölfigyelt Jézus magatartására. És amikor látta azt, hogy Jézus senkit nem kárhoztat, senkit nem becsmérel, amikor jöttek az emberek és azt mondták, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. Vagy azt mondták, hogy illést hívja. Vagy azt mondták, hogy szálljon le a keresztről, akkor majd elhisszük, hogy ő az Isten küldötte és Izrael megváltója. És látták, hogy ezt Jézus zokszó nélkül tűri az iszonyatos fizikai szenvedései közepet is, akkor a jobb lator megváltoztatta a magatartását. És oda szólt a bal latornak. Most mindezt Munkácsi egy egyszerű ábrázolással próbálja kifejezni, hogy oda szólt a másik latornak, hogy mi méltán szenvedünk itt, hiszen bűnösök vagyunk, de ő ártatlan. Majd oda szól Jézusnak is, a mondata azt sejteti, hogy ez a jobb lator régen talán hallott Jézusról, vagy ismerte a tanításait, de hát ilyen az élet, ő ment-ment lefelé a lejtőn, és ide jutott, de Jézusnak azt mondta ez a jobb lator, Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljössz a te országodban. Tehát arra kérte Jézust, hogy amikor másodszor eljön, akkor majd őróla is emlékezzen meg, mert sokszor az ember annyi sok gonoszságot csinál az életben, meg annyi sok rossz jön ki belőle, de belül nem adja meg magát a rossznak. Ezek közé tartozott a jobb lator is. Hogy küszködött önmagával, nem akart olyan életet élni. Tehát ma is hány ember van, aki olyan arcpirító életet él, pedig belül vergődik, és nem olyan életet élne, csak hát nincs ereje kitörni ebből az ördögi megkötözöttségből. Fölhívnám a figyelmet arra, hogy minek nevezte a jobb lator Jézust. Egyedüli volt, aki úrnak nevezte. Gondolják meg, hogy két gonosztevő között fölfeszített valakit úrnak nevezni. Hát itt senki úrnak nevezni, Jézus nem nevezte. Ő azonban azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg én róla, amikor eljössz a te országodban. Jézus rögtön felelt neki, helyes fordítás szerint idézem, bizony mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Jézus tehát elismerte azt, hogy ez az ember, bár az egész életét talán elrontotta és eltékozolta, belül a szíve szerint nem olyan, mint ahogy külsőleg látszik, és Jézus elismerte, hogy ez az ember, ha néhány óra leforgás alatt is, de megtért, hitelesen megtért, és megígérte neki a feltámadást, megígérte neki az örök életet. Bizony mondom néked ma, a mai áldozatomra való tekintettel, ma haltam meg, ma halok meg érted is, ma adom az életemet minden emberért, és aki hisz én bennem, és megváltozik a belső lénye szerint, bár már nem lesz ideje, hogy a külső cselekedete is igazolják ezt a megváltozást, mert hiszen ő itt meg fog halni néhány óra leforgásán belül,
De Jézus azt mondta, hogy bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Két hívő ember, két hitre jutott ember, egy köztörvényes bűnöző és egy pogány ember. Nyilván, hogy Munkácsi ennek súlyt adott, ennek súlyt is kell adni, nem minden festő adott ennek akkora súlyt, és nem minden festő adott úgy súlyt, mint itt Munkács, hogy tulajdonképpen a félköríves elrendezés azt jelzi, hogy itt ennek a latornak az arcábrázolása nagy nehézségekbe ütközött, hiszen nem szemtől szembe látjuk, nem síkba látjuk, de itt rajta van a megtörtség, a megbánás, az alázat, a kérés, tehát rajta van az, hogy ez az ember itt az események hatására megváltozott. A másik nem. És ezt nagyon egyszerűen ábrázolja Munkácsi. Hogyan tud egy festő olyan belső állásfoglalásokat kifejezni, amelyek messze túlmutatnak egy pillanaton, hát csak úgy, hogy lefelé néz, hogy elcsüggett kétségbe esett, nem hisz abban, aki itt van mellette, Jézus tekintetével nem akar találkoznia, a jobblator minden igyekezete arra irányul, hogy Jézusnak szóljon, hogy Jézustól kérjen, ez az ember önmagában, az ember, aki magára számít, aki nem kér Isten kegyelméből, nem hisz abban, hogy az Isten meg tudja változtatni az életét. Ezt egyrészt ugye egy fekete ruhával, egy lefelé hajló fejtartással tudja ábrázolni. Mondom, Munkácsi túl nagy jelentőséget itt a keresztrefeszítés fizikai mozzanataira nem vet, hiszen láthatjuk azt, hogy itt a felkötözésen kívül azért átszegezés is van. Az átszegezés helye rossz egyébként, ez az amerikai orvosi jelentés is leírja, hogy soha nem szögeztek át elítélteket a tenyér közepén. De hát ezt az európai művészet így ábrázolta, mind a mai napig így ábrázolja. Én például, amikor katona voltam Hódmezővásárhelyen, ott találkoztam egy népi művésszel, úgy hívták, hogy Till Aran. Ő például egy szobormást készített, a Crucifixus névre hallgat. Ő például a csuklónál ábrázolja, és ez így is igaz, mert a főverő eret kikerülve a csuklónál lehet olyan helyet találni, ahol föl lehetett feszíteni az embereket, mondom, ez az amerikai orvosi jelentés is ezt igazolta, de hát ezek olyan dolgok, hogy itt a festmény nagyszerűségéhez, vagy eszmei mondani valójához tulajdonképpen sok köze nincsen. Ha most közel megyünk Jézusnak az alakjához, tehát a két lator között Jézushoz, akit azért helyez a félkörív csúcsára, tehát, hogy Jézus egyrészt, hogy kidomborodjon, a másik két latorral, a latrot hátrafelé teszi, tehát eszmeileg is jelzi, hogy itt ők a bűneikért haltak meg, Jézus meg nem a saját bűneiért, hanem azért, mert magára vette az emberiség bűnterét. Másrészt technikailag kisebb távolságban tudott három embert ábrázolni, mint hogyha síkban ábrázolta volna. A régi festmények Altdorftertől kezdve a barokk művészeten át a romantikáig, ezért a kép közepén ábrázolták a Jézust a gonosztevőkkel, mert nagyon nagy felületet elvitt. Munkácsnak ezt az egyharmad részen kellett megoldania. Ezért is ez a félköríves ábrázolás. Ha egész közel megyünk Jézushoz, látjuk, hogy egy nagyon szép, mint a késő gótikában MS Mester is ábrázol, egy nagyon szép és egészséges férfi test. Tehát a festők már a gótikától fogva az egészséges anyagvilág és a teljesen megtört lelki világ között, tehát a test és az arc ütköztetésével próbálták a legtöbbet kifejezni. Munkácsi egyébként önmagát feszítette föl a műtermében, választott ő modelleket, de nem volt megelégedve a modellekről készült fotókkal, ezért önmaga is levetkőzött, ágyékötőt tett föl, és a híres párizsi fotósával, akitől már idéztem a Krisztus Pilátus előttnek a modelljeinek a képét, önmagát kötette fel egy ilyen keresztfára, önmagát fotóztatta le, és ez a fotó állandóan ott volt előtte, amikor a képet megfestette. Azért volt erre szükség, mert a Jézus ábrázolás központja az arc. És amit egy festő a Golgota témából ki tud hozni, az szinte mind a legfontosabb a Jézus arcán múlik. Hogyan ábrázolja Jézus arcát?
Itt Munkácsi nem egy lekonyuló fejformát ábrázol, nem is egy síkban látottat, hanem a függőlegesből a vízszintesbe való átmenet, inkább már a vízszintes, a két szemnek az ég felé tekintése, és a kinyíló száj, és azért mondom, hogy a konszumátum ezt volt az első gondolata, mert itt látjuk Jézus negyedik szavát. Tehát Jézus első szava, hogy bocsáss meg nékik, nem tudják, mit cselekszenek. Második szava, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Harmadik szava Máriához és János apostolhoz szólt, hogy imhol a te fiad, imhol a te anyád. És a negyedik szóval, ez is egy érdekes, hogy az első három szava Jézusnak mással foglalkozik. Nem önmagával foglalkozik. Ha valaki fizikailag és lelkileg szenved, általában hát nem tud nem magával foglalkozni. Jézus nem magával foglalkozott. Jézus életének a keresztre feszítés azért is a csúcspontja, mert bemutatja, hogy mi az igazi szeretet. Nem magunkkal foglalkozni. Aki magával foglalkozik, örvénybe lép bele. Az él szeretetteljes életet, aki másokért él, másokért élve oldódik fel önmaga is, nem magunkkal foglalkozni. Ezt a Biblia az első könyvétől állítja, az első könyvében van József történet, akit a börtönbe vetnek, és ott sem magával foglalkozik. Jézus ezt az elvet hihetetlen magasságokba emeli, és ezért csak a negyedik kifejezés az, ami magával foglalkozik, de az is egy nagyon érdekes. És ezért ez az ábrázolás. Elnézést, hogy most ez a kép önök előtt maradt pár percig, de jobb is, hogyha ilyen, ez már felnagyítás, tehát ez az eredetiben nem ilyen nagy, de nézzük ezt az arcot. Mi volt a negyedik szó? Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ezt ugye eredetiben is közzi Máté evangélista, hogy éli, éli, lamma sabachthani. De erről tudni kell, hogy ezt az én Istenem, miért hagytál engemet, ezt nem Jézus mondja, ezt a 22. Zsoltárból idézi. Tehát ő ezt nem most találja ki a keresztván, hanem mert ezt mondja, azt látjuk, hogy a 22. Zsoltárt mondja el. A 22. Zsoltár így kezdődik. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van megtartásomtól jajgatásomnak szava. Én Istenem, kiáltok hozzád nappal is, és nem felelsz, éjjel is, és nincs nyugodalmam. Pedig benned bíztak atyáink, bíztak, és te megszabadítottad őket, de én féreg vagyok, nem férfiú, az embereknek csúfja és a nép utálata. Dávid 1000 évvel ezelőtt szerezte ezt a Zsoltárt. Dávid egy kicsit túlzott. Mert a Biblia szerint Isten soha senkit nem hagy el. Ez legyen ennek a festménynek, festmény részletének a kiinduló pontja, hogy eszmeileg megértsük Munkácsi szándékát. A Biblia szerint Isten senkit nem hagy el. Tudom, hogy az emberek sokszor mondják az életben, hogy engem elhagyott az Isten, vagy velem az Isten se törődik, vagy az Isten mér rám ekkora csapást, stb. Ezek emberi kifejezések. A Biblia azt tanúsítja, hogy Isten senkit nem hagy el. A halál pillanatáig mindenkit segít, őriz, véd. Erről egy nagyon nagy művész tudott sokat mondani, ha ilyen sorozat mellett tetszenek dönteni erről a nagy művészről többször szeretnék beszélni, mert csak építész volt, nem csak szobrász volt a festő, hanem negyedikként megmaradt neki 200 verse is. Ez Michelangelo. Michelangelo a 181. szonettjében beszél arról, hogy Isten az, aki az egész életen át minden embert védelem alá helyez, és Isten úgy terelgeti mindenkinek az útját, mintha egy szülő állna végig a kisgyermek mellett egy úton. Tehát Isten senkit nem hagy el, de mégis Dávidnak ez volt az érzése. És Jézus, aki most elmondja ezt a 22. Zsoltát, most Jézus ezt azért mondja el, mert azt mondja, hogy senkit nem hagyott el az Isten eddig a történelemben. Se Dávidot, se más, se hívőt, se nem hívőt. Egy valakit hagyott el az Isten. Az eddigi történelmünk során egy valakitől kellett az Istennek elfordulnia. Egy valaki, aki megterheli magát az emberiség bűnadósságával, és ezért kellett tőle Istennek elfordulnia, mert ha valaki azonosul a bűnnel,
Ha valakiről kiderül, hogy azonosul a bűne, és magára veszi, azt mondja, hogy ezt úgy tekints, mintha én követtem volna el. Aki azonosul a bűnökkel, azt Isten nem segítheti meg. Az Isten tőlünk azért nem fordul el az életben, mert különben az életben mi mondjuk sokszor azonosulunk a bűnnel, de aztán újra kijövünk a rosszból. Az egész életünk egy ilyen óriási küzdelem, vívódás és folyamat. A leggonoszabb embernél is nagyobb gonoszságot vett magára Jézus. Ő azt mondta, hogy Atyám, amiért az embereknek egyen-egyenként kellene meghalni, mert annyi bűnt követel egy-egy ember is, azt én mind magamra veszem, és én, mivel egyetlen egy bűnt nem követtem el, én adhatom az életemet, ember nem adhatja az életét másért, mert mindenkinek a maga vétkeért kell meghalnia, de én adom az életemet, az egész emberiségét, ha viszont ő azonosul ennyire a bűneinkkel, akkor Istennek el kell fordulnia tőle. Ha viszont Istennek el kell fordulnia, ez egy rettenetes dolog. Mert ez egy új tapasztalatot hoz be az emberiség történelmébe, amit ember még soha nem élt át, csak egy embercsoport fog átélni a végső ítélet során, akik a kárhozatra jutnak, akikről az ítéletben kiderül, hogy ők sajnos igazolták a bűneiket, nem akartak szabadulni a bűneiktől, tehát azonosultak, végeredményben azonosultak a bűneikkel, de ezek a kárhozottak is, ha elfordult tőlük Isten az ítélet végén, akkor joggal fordul el tőlük, mert ők a saját bűneikkel azonosultak. Jézustól azonban, mint ártatlantól kellett elfordulni, és Jézus egyszerre ártatlan, és egyszerre gonosz tevő között fölfeszített valaki, mert magára veszi, mert azonosul az emberiség bűneivel. Na, ez kellett Munkácsinak kifejezni. Ez kellett Munkácsinak kifejezni, amit a Biblia egy szóval, egy kifejezéssel közöl velünk, Jelenések könyve 2. és 20. fejezetében van ez a kifejezés, és ez pedig így hangzik, hogy Jézus halála nem közönséges emberi halál volt, az életút végi halál, hanem második halál tapasztalata. Ezt tessenek megjegyezni. Második halál. A Biblia szerint az első halál az életünk vége, mint a bűneink szükségszerű következménye, amiután Isten vissza kell, hogy vonja az életet, mert mindannyian bűnöket követtünk el, a bűnök által elpusztítottuk az életünket, meghalunk. De Jézusnak a halála az nem egyszerűen az első halál volt, hanem mivel ő magára vette az emberiség bűnterhét, a bűn végső halálával, vagyis az a pusztulással, a semmivel kellett szembenéznie, tehát ezért azt mondjuk pontosan, hogy Jézus halála a második halál tapasztalata volt. A második halál tapasztalatát senki ember nem élte át eddig, csak a kárhozottak fogják átélni az ítélet végén. Hogy ne élj át ezt az ember, hogy az ember visszariadjon a második haláltól. Jézusnak többek között ezért is kellett meghalni a keresztfán, hogy valahogy az emberek megváltozzanak, megtérjenek, hogy ne halljanak meg örökre az emberek, de ezt csak az életben tudjuk meghozni, ezt a döntést. Ha valaki ezt a gondolatmenetet ellenőrizni akarja, szeretném arra az egyszerű tényre felhívni a figyelmét, hogy a Jézus nem azért jött a világra, hogy az első haláltól megváltson bennünket, mert ugye már tetszenek látni, hogy 2000 éve ugyanúgy meghalnak az emberek, mint előtte. Jézus küldetése nem az volt, hogy ne halljunk meg az életünk végén. Az életünk végén az első bűneset óta minden ember meghal. Két ember a kivétel a Biblia szerint, Illés és Énok. Ez a kettő. Őket Isten elragadta, Énokot az özönvíz előtt, Illést pedig az időszámításunk előtti 9. században, hogy előképe legyen azoknak az embereknek, akik élve érik meg Jézus második eljöveteit. De ez egy más téma. Jézus a második haláltól vált meg bennünket. Hogy ne jussunk a második halálra, hogy ne halljunk meg örökre. Munkácsi

még ismerte a második halál fogalmát és jelentését. Ha valaki kézbe veszi, itt a megyei könyvtárban megvan Michelangelónak az összes szonettje, ott a 175-től a 185. szonettig állandóan a második halálról van szó. Például ilyeneket mond Michelangelo, hogy két halál vár rám, az egyik az életutam végén, a másik meg az ítélet végén, ha nem változom meg. Tehát ezt régi, mélyen gondolkodó, Bibliát ismerő és hívő lelkületű, csak ha művészekből veszem ki mondjuk ezt a két nevet, ezt a két nagy költői remek művet, az olasz irodalomból, Assisit és Michelangelót, a második halál az számukra fogható valóság volt. A második halál a kárhozat halála, amiből nincs már felébredés, ami a végleges megsemmisüléssel azonos. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát ezt kellett Munkácsinak kifejeznie. Én egyébként úgy vélem, hogy neki nem annyira sikerült kifejezni, mint MS Mesternek. De hát MS Mesterről majd később, MS Mester kálváriáját talán most húsvétkor a televízió bemutatja, amikor azt elemzem, ott ezt el is mondtam, hogy az egész európai festészetben Lukasz Cranach és MS Mester a lista vezető. Nem tudták kifejezni a második halált, ezt is kevésnek tartom ehhez. Ott az MS Mesterén elmondom, hogy azt miért tarthatjuk igazinak és megfelelőnek, mehetünk tovább. Nézzük János apostolt. János apostol elalél a fájdalomtól. Nem is bíz rá sokat, Munkácsi félprofilból ábrázolja, szinte nem látunk az arcból semmit. A vörös ruha ugye a szeretetnek, a lángolásnak a színe. Nem jut szóhoz, ő a szeretet tanítvány, ő a szeretet apostola, ő úgy gyászolja Jézust, hogy hangtalanul, némán, és tulajdonképpen megadja magát ennek a fájdalomnak. Mária Magdolna fájdalma is iszonyatos, hiszen ő köszönhetett a legtöbbet Jézusnak. És őróla mondta Jézus, hogy egy valaki fejezte ki a háláját és köszönetét, és ez Mária Magdolna volt. Egészen közelről is látjuk, hogy az arcát a kezeibe temeti, és ugyan a két karnak ugyanaz a pozíciója van itt meg, mint az Ecce Homo-nál is, tehát ha valaki nem tudná Mária Magdolnát a festészeti hagyományból, hogy általában ilyen barnás, szőke hajjal ábrázolják fiatalnak, mint aki a prostitúcióból emelkedett ki, és aki a leghálásabb Jézusnak, az ebből is tudhatja. Az édesanyja szintén egy ilyen félholt állapotban, a kezeit a fia lábaihoz kulcsolva dől neki a keresztfának, tehát megint csak fél profilából látjuk, majd a kezet ki fogjuk nagyítani később, amikor a kezekről van szó. De ki lehet a harmadik alak, aki nem annyira a fájdalomnak, a siratásnak, mint menjünk hozzá közel? Mit látunk ezen az arcon? Ezen az arcon, ha közelről nézzük, szinte egy ilyen örömteli, felragyogó, szinte egy ilyen fölismerő, azonosító, ugye a két kitárt kézfej is egy olyan végtelen hálát és dicsőítést akar kifejezni, ami egy érdekes szereplőt hoz ide, akit általában nem szoktak ábrázolni, hiszen ábrázolják mondjuk Erzsébetet, Keresztel János édesanyját, vagy Annát, Máriának az édesanyját, de miért nem jutott senkinek se az eszébe az, ami Munkácsinak eszébe jutott? Munkácsinak azért jutott eszébe, mert Munkácsi nagyon sokat foglalkozott a témáival. Említettem önöknek, 18 évet foglalkozik a három képpel. Ez a szereplő Mária Magdolna testvére. Mert ha ott van Mária Magdolna, akkor miért ne lehetne ott a testvére? Akinek a házában mindig megszállt Jézus, akinek egyszer azt mondta, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária a jobbik részt választotta. Most Mária Magdolna alél el a fájdalomtól, vagy siratja Jézust. Márta ismeri fel a személyes üdvözítőjének Jézust. Tehát azt mondanám, hogy a római százados a jobblator mellett, itt Jézus közvetlen közelében, ő a harmadik arc, akit úgy fest meg, gyönyörű különben ez az arcábrázolás, némiképp hasonlít az Ecce Homo Máriának, mint Jézus édesanyjának az ábrázolásáit, egy végtelenül egyszerű, nyíltekintetű,

0: tényleg egy a cselekvés embere, mert Márta a szorgoskodásnak, a munkálkodásnak azért is rótta meg a testvérét, hogy Uram, miért hagyott, hogy én egyedül készítsem az ételt, és Mária nem segít nekem. És akkor mondta Jézus, hogy Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel, de Mária a jobbik részt választotta. Itt viszont Márta választja a jobbik részt. Márta az a hit tekintete, az a Krisztusban levő igazi hit, ami azt hiszem, hogy a festménynek nagy erényére válik, és amit más európai festő nem gondolt el, főleg így nem, hogy látjuk, hogy összeköti a jobb és bal oldalt a két karjával. A jobboldali csoportozatot, ahogy említettem, a hóhér zárja le. A hóhért külön is megfestette Munkácsi, el is adta külön a Golgotának az egyes szereplőiről készített portrét. A hóhérnak a kinagyításában érdekes ez a szekerce, a kicsit szemtelen tekintet, de hát ő a feladatát végezte, neki ez volt a feladata, föl kellett állítani a három keresztet, és ő egykedvűen megy haza. Most látjuk, hogy egykedve, kicsit még hátranéz, de a létrát, a szekercét megragadva megy, mint aki a dolgát végezte. Tulajdonképpen a szemtelenség, mint aki azt mondja, hogy semmi közöm nincs az egészhez, tucatjával csinálom az ilyen dolgokat, tehát ilyen arcnak is kell lenni egy Golgota ábrázoláson, mint hogy a római katona arc is tulajdonképpen egy közönyt, vagy ennek az ámulatot sugalló fiú testtartásnak kicsit teátrális pózban ezzel a széttárt két karral, azt valószínűsíti, hogy sokan nem sokat értettek ebből a golgotai jelenetből, erre se lelkileg nem voltak felkészülve, se az akkori dolgok nem hatottak rájuk úgy, hogy fenekestül kifordult volna az addigi gondolkodásuk. De most nézzük a baloldali csoportozatot. A baloldali csoportozat élén, itt a tömeg mellett, mert a tömegnek bolondság, mondja Pál apostol. Vannak emberek, akik mind a mai napig ezt, hogy Jézus fölfeszítették, hát most mi közöm hozzá, vagy 2000 éve történt, vagy mit segít ez rajtam, körülbelül ilyeneket mondanak. De mégis ennek a csoportozatnak az élén egy farizeus van. És ez a farizeusról csak azt tudom mondani, elnézést a szójátékért, de jobbat nem találok rá, ő úgy néz föl Jézusra, hogy lenézi. Ő úgy néz föl Jézusra, hogy lenézi. Tetszenek látni? Fölnéz, de mérhetetlenül lenézi. Na ez az, amit Pál apostol így mond, hogy a zsidóknak botránkozás. Tudnék, a zsidók nem ilyen messiást vártak. Miért nem ilyen messiást vártak? Azért, mert egyrészt nem kutatták a Bibliát, mert a Biblia ilyen messiásról szól. Szenvedő messiásról szól. De a zsidók abban az időben annyira átpolitizálták a vallást, mint ma egyébként, teljesen ugyanaz a párhuzam, hogy ők mindig egy politikai messiásról beszéltek, a tömegeknek ezt hirdették, ha messiás eljön, fölállítja a független zsidó államot, kitakarítja innen a rómaiakat, és majd akkor mi a nemzeti, tehát egy ilyen nacionalista messiást vártak. Tehát, hogy az élére helyezi Munkácsi, a csoport élére ezt a szereplőt, ezt a zsidó vallási főembert, aki egyrészt ezzel a fölfelé tekintő, de lenéző, lesajnáló, lekezelő, és a kézzel is ugyanezt fejezik, ilyen elhárítás van a kézen, ezzel óriási teli találat megint, mert nem csak a zsidóknak, ma azt is mondhatnám, hogy a keresztények egy részének is botránkozás Jézus halála, mert nem tudnak mit kezdeni, mert nem értik meg élet és halál, halál és feltámadás, első halál és második halál bibliai tanításait. Persze nagyban felelősek ezért az egyházak is, mert nem tanítják ezeket a bibliai fogalmakat. Ugyanaz van ma a kereszténységben, mint Jézus idejében a zsidóságnál, hogy annyit politizálnak, hogy elfelejtenek a Bibliáról beszélni. És ha sokat politizálnak az emberek, a politika tulajdonképpen az emberi hatalomért való marakodás közvetlen és közvetett játéka, hát akkor ott a léleknek milyen szerep jut, életnek, halálnak, örök életnek milyen szerep jut a perc emberkék világában, ahogy a politikusokat egy magyar költő nevezte. Persze vannak itt nem annyira lenéző figurák is, akik úgy elmélyednek, úgy megfontoltak, de véleményt nem nyilvánítanak. Ők is egy kicsit a közömbösségnek, a részvétlenségnek, a tétovázásnak, ahány arc, annyi állásfoglalás. Ez is rendkívül élővé és drámaivá teszi Munkácsit. Nem tudom, hogy itt mondtam-e önöknek, hogy amikor bemutatták ezeket a képeket Párizsban, gondolhatják, hogy egy ennél kétszer ekkora teremben állították föl, és egyik történet szerint, ez nem anekdota, ez megtörtént eset, egy párizsi lap meg is írta, olyan tumultus volt, olyan kb. 10 méterről lehetett megnézni ezeket a képeket, hogy egy kisgyerek is látni akarta a festményt, ugye együtt állították ki a Golgotát a Krisztus Pilátus előtönnel, és a nagy tömegbe fölemelte az édesapja, és oda tette a vállára a gyereket. És akkor az anya felszólt, hogy na fiam, látod akkor, hogy amiért apát föltet, és akkor azt mondta a gyerek, és ez egy csodálatos mondat, azt mondja, látom, de nem hallom. Látom, de nem hallom. Tehát annyira életszerű, annyira szinte megszólalnak, mert mindegyik más, tehát ez nem sematikusan festi meg, mindegyik alak más, még az ilyen kicsit brigantik is, vagy nem is tudom, minek mondjam ezeket a, hát mondjuk a csőcselék tágabb köréhez tartozó embereket, hogy azért mondta a gyerek, hogy látom, de nem hallom őket, mert azt hitte, hogy ez a maga valóság, hogy itt meg fognak eleveredni a figurák. Na most itt van megint két farizeus ember, tehát megint két vallási vezető. Az egyik látszólag elmélyültebb. Talán valami gyász, vagy valami megszomorodás is ott van ezen a lehajtott arcon. A másik úgy, hogy mit taglal ez, ugye ezek egymással beszélgetnek. Hogy most mennek haza, tehát ők is már teljesen hátat fordítanak a jelenetnek, mennek haza, talán már más témába váltak, talán lehet, hogy már azon a témán gondolkozik az illető, és nem azon, ami mögötte van. Itt látjuk még inkább kinagyítva, azt látjuk, hogy a zsidóknak botránkozás. A magukat vallásosnak nevező embereknek mind a mai napig botránkozás Jézus keresztjén. Nem tudnak túllépni rajta, nem tudják megemészteni, mert ezt megérteni valóban a helyettesítés eszméjét, hogy nekünk kellene ott függeni a fán, de helyettünk valaki más van ott, az ártatlan Isten. Nekem kellene a bűneimért elmúlnom, és ő kellett, hogy ezt a tapasztalatot átélje, hogy ő, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette értünk, hogy Pál mondja 2 Korintus 5.21-ben, bűnt nem ismert, bűnné tette értünk. Miért fut ez az ember? Te egy újabb magatartás. Miért fut ez az ember? Nézzük meg csak egy kicsit közelebbről is. Mi van ezen az arcon? Rémület, megütközés, vagy félelem, vagy a lelkiismeretem annyira vádol, hogy oda sem merek nézni, csak már jussak innen el, mennél messzebbre? Tehát én ezt az alakot is Munkácsi nagy találmányának tartom, aki még nem a hit felé jut, de a hit felé vezető úton azért a lelkiismeretnek a jelzése. Hogy itt valami baj van, mert talán nekem kellene ott lennem ezen a kereszten, nem annak, aki most ott van. És talán hallja Jézus következő szavait is, mert Jézus a 22. Zsoltár után még ugye azt mondja, hogy szomjuhozom, azt mondja, hogy beteljesedett, és azt is mondja, hogy atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet, vagyis életemet, vagyis a megítélését annak, hogy én tökéletes áldozatot hoztam el az emberiségért, valóban minden emberi bűn büntetése benne van az én Golgotai áldozatomban. Ezt Istenem rád bízom, hogy én valóban egy személyben tökéletes, kezes, jótálló lehetek az emberiségért, és aki meg akar változni, azért én küzdhetek és kezes lehetek. De az biztos, hogy az elemzés csúcspontja ez az arab lovas. Munkácsi vásárolt egy kitömött lovat. Fölállította a műtermébe, nagyon sok fotó van erről, hogy a műtermében olyan 2-3 méteres magasságban volt ez a kitömött ló, és mindenféle alakot rátett, mert amikor a Golgotához készülődött, kb. 3 évig küzdött a Golgotával is, tehát az első kép a Krisztus Pilátusát, az 1878-tól 81-ig formálódott, azt lényegileg olyan 11 hónap, úgy kb. 1 év alatt festette meg a 2 képet, a 3. képet festette meg 7 hónap alatt, tehát maga a megfestés az 3 évet nem vett igénybe, tehát 18 évig küzdött. Munkácsi rendkívül alapos ember volt. Sokan nem tudják, rendkívül alapos ember. Tehát ő nem olyan művész volt, aki csak úgy elkezdte a pemzit ott forgatni, és akkor festette, hogy látott. Rendkívüli módon beleélte magát, minuciózusan, részletről részletre. Itt is az, hogy ez az ember végülis itt a lova farának támaszkodik a bal kezével. Jobb kezével fogja a kantárat, tehát lehet látni, hogy menendő, de nem nagyon tud elszakadni a jelenettől, és visszatekint. És ez a visszatekintés talán még közelebbről is nézzük meg. Itt is föltenném önöknek a kérdést, mi van ezen a visszatekintésen? Azt látjuk, hogy ez egy rendkívül szigorú tekintet, nem? Tehát azt látjuk, hogy ez egy olyan szigorú tekintet. Az ajak is olyan félig megnyitott állapotban, mintha azt fejezi ki, amit már eddig is sokszor pedzegettem önöknek, de itt kellene teljes erővel kimondani, hogy nekem kellene ott lennem. Én vagyok méltó a halálra, de nem csak az első halálra, hanem arra is, hogy örökre eltűnjek a létezésből. Mert az életem nem áll jót azért, hogy én akár csak a holnapot, holnap utánt is megélhessem. De itt mi történik? Hogy valaki szeretetből a helyembe áll, amit nekem kellene elviselnem, ő veszi magára. Én azt gondolom, hogy Munkácsi a megváltás eszméjét, hogy a megváltás eszméje egy emberben hogyan tudatosul, hogy egy ember hogyan tekint Jézusra. Hát egyszer érdemes lenne olyan alkotásokat elővenni, akár keresztrefeszítés, akár keresztlevétel, akár más alkotások. Én ehhez hasonló arcot, itt levetítettem egyszer Miskolcon egyébként, csak egy festőnél találtam, ez Dürer. Dürernek a Levétel a keresztről című alkotásán jobb oldalt áll Nikodémus, és ha ilyen közel megyünk hozzá, mert ott is a totálképen nem látjuk, de ha ilyen közel megyünk, azt látjuk, hogy ez az ember most érti meg, hogy mi ez, hogy megváltás. De fölteszem önöknek a kérdést, hogy önök ezt értik, vagy mikor értették, vagy meg szeretnék érteni? Mert a legtöbb embernek ez a szó a tudatáig nem hatol, hogy mi ez, hogy megváltás, pedig az ókori világban ugye ez egy alapkifejezés volt, ez élet-halál kifejezése volt, hiszen ha a rabszolgákat nem váltották meg, holtuk napjáig emberhez méltatlan helyzetben éltek. Megváltani az ókorban a rabszolgákat szokták, és a megváltás nekik tényleg megváltás volt, egy új élet. Mit jelent az, hogy ma valaki átéli a megváltást? Mit jelent az, hogy valaki fölismeri Jézusban az összes emberi kérdés megoldását, az összes kérdésre a választ, az isteni válasz az én állok az ember helyébe. Én szenvedem el azt, amit az embernek kellene elszenvedni és elmúlnia, és ezt én ártatlanul szenvedem el, mint egy kisgyermek, de felnőttként szenvedem el, mint egy gondolkozó ember, és ez az ember most ezt érti meg, hogy ahhoz, hogy nekem életem legyen, és örök életem legyen, ahhoz az Istennek meg kellett halnia. Ha az Isten nem hal meg, ha Jézus nem adja az életét, akkor nincs megváltásom, akkor nincs reményem az örök életre. Tehát én azt gondolom, hogy Munkácsi nem véletlenül készült a lótól kezdve a lovon rajta levő ruházaton, hát ennek a férfinek a fehér ruháján enyhén vöröses, pasztelles díszén, ami mint egy sálként átfogja itt a nyakát. Tehát ez annyira kiszámított volt, hiszen némi túlzással azt mondhatnám önöknek, hogy ennek a képnek, ennek a festménynek ő a főszereplője. Ha most újra megnézzük a festményt, majd egy-két kezet nagyítunk ki, például ez Máriának a kezeit, döbbentesek ezek a kézábrázolások, tehát kezet ábrázolni a lehető legnehezebb. Ezt Rembrandt óta tudjuk, aki az emberi lélek belső mozgásainak, a kézzel való kifejezésének a nagymestere volt. Aztán látunk itt még ugye a fiatalember kéz ábrázolása, az idősebb farizeusnak a kézábrázolása. Aztán itt Munkács mindent nagyon kiszámított. Itt látjuk, hogy a bitumenen hogy indul meg az idő. Ugye ezeket a képeket 130 év alatt már restaurálták, de sajnos ez az erős bitumen alapozás, ami a meleg hatására azért csak elkezd csorogni és olvadni, és a rákent festék sem biztos, de maga a bitumen alap az hát ezt teszi. Viszont ne felejtsük el ennek a bitumen festészetnek, amelyre Munkácsi Düsseldorfban szokott rá, tehát az 1860-as évek második felében, van egy nagyon nagy előnye, amit nem tudom, hogy önök érzékelnek-e. Az az előnye a bitumen ábrázolásnak, hogy a színeket, mert így most a színeket nem látjuk, mert egy 30 négyzetmétert így lekicsinítve, ugye előbb láthattuk a színeket, mert ugye ezt a készfejet láttuk. Ez most önöknek nem mond semmit, de menjünk vissza egy pillanatra erre a készfejre, mert ezt láttuk. Most tetszenek látni, mi itt az érdekes, hogy az erős fekete alapból a színek úgy ugranak ki, szinte izzanak a színek. Ezt a festészet történetében két technika tudta megcsinálni. Emes mester az arany alapozású háttér késő gótikus technikával, és a gótika azért is tesz arany alapot, van annak eszmei funkciója is, de technikai funkció az, hogy az aranyból nagyon erőteljesen ugranak ki a színek, és a feketéből is nagyon erőteljesen ugranak ki a színek. Ha most nem lenne bitumen alapozás, ez a kéz nem ilyen lenne. De hogy megyünk tovább, mondom, hogy ez messziről annyira nem látszik, ezért kell elmenni Debrecenbe, mert ezt itt önöknek csak így tudom bemutatni, mert hát ez sokszoros kicsinyítés. Munkácsi tehát nagyon, nagyon kiszámolt mindent, és minden egyes részletet, körülbelül 50 tanulmányt csinált ehhez a képhez, és ha az első képről elmondtam, hogy 50-szer festette át Jézust, és volt, amikor Brüsszel és Berlin között is még csinált változtatásokat, a korabeli újságokat, ha egymás mellé tennénk, és nagyon kinagyítanánk, azt látnánk, hogy Munkácsi nagyon, nagyon gondos és lelkiismeretes volt, de az tény, hogy valóban a festészet történet egyik legnagyobb Golgotáját hozta létre, és ezt az európai diadal menete is igazolja. Párizs után elkezdik Amsterdamon át, Brüsszel, Amsterdam, Berlin, Stockholm, Budapest, Varsó. A legnagyobb sikert ez a kép Európában, Angliában aratta. Egész Angliát Londontól északig bejárta már az előző képpel a Krisztus Pilátus előtönnel együtt, és utána pedig Zédelmeier, a műértő, azt mondta, hogy átviszi Amerikába, mert Amerikában vannak a leggazdagabb emberek. Tehát Zédelmeier végigvitte Európán, a képeknek a háromszorosát kereste meg, amit kifizettem tett Munkácsinak. Ennek a képnek most az értéke, bár egy kicsit nevetséges lesz, hogy a most ellopott csontvári festményt 230 millióért vették meg, és azt lopták most el, tetszenek tudni az a szerelmes pár. Hát most egy ekkora képért fizetett valaki 230 milliót, gratulálok egyébként hozzá, annyit azért nem ér, mert ez sem ér annyit most. Jelen pillanatban 200 milliónál áll ennek a festménynek az értéke. Ezt átvitték Amerikába, és jól számított Zédelmeier, mert Vénemaker egy multimilliómos vette meg, és egészen 1988-ig az ő áruházában amerikai vásárlók nézhették meg ezt a képet. Jelen pillanatban most a Vénemaker ház csődbejutása után egy másik magánszemélyhez került, és néhány éve Pák Imre visszavásárolta a képet. Tehát jelen pillanatban ez a festmény magyar tulajdonban van, még nem Magyarország, de egy magyar embernek a tulajdona. Most már a harmadik képet kellene visszavásárolni, vagyis a Krisztus Pilátus előtt című festményt, aminek olyan 250 millió fölött van az eszmei értéke. Nézzük meg most a trilógiát ezzel a kép... Bocsánat, most azt szoktuk tenni, igen. Tehát most még egyszer, igen, mehetünk a trilógiára. Tehát most, hogy mindenki, aki most van itt először is, világos legyen a Munkácsi trilógiának a helyzete. Először Munkácsi ezt a képet festette meg, ez 1881. Ez a Krisztus Pilátus előtt. Pilátus első kihallgatása a Biblia szerint. Pilátus második kihallgatása az Ecce Homo, ami tematikailag ezután következik, és tematikailag ezután következik a Golgota, ezért én már így beszéltem önöknek, egy német könyv címoldaláról fotóztattam le azért, mert a magyar művészettörténészek nem akarják elismerni, hogy ez trilógia. Mert a magyar művészettörténészek azt mondják, hogy ez volt az először megfestett kép, utána jött a második kép, a Golgota, és utána tétovázott Munkácsi, mert ezután, tehát Pilátus, Golgota, a harmadiknak mi kellett volna jönni, vagy feltámadás, vagy mennyeletel. Munkácsi azonban jól számított, egyiket sem merte megfesteni, mert félt attól, hogy egy olyan hitetlen korban, amikor az emberek se a feltámadásban nem hisznek, se a mennyeletelbe, ő a múzeumokba hirdessen olyasmit, amit a papok nem hirdetnek. Ezért 1881, 1884, 1896, három év, tehát 93-tól 96-ig festette, végülis az játszott kezére Munkácsinak, hogy Jézusnak Pilátus előtt nem egy, hanem két kihallgatása volt. És harmadiként megfestette az Ecce Homót, tehát időrendben 1-2-3, tematikailag 1-2-3. Ugye érthető? Ha most visszamegyünk, akkor most én elnémulok, egy kicsit tessenek megnézni, hogy az eddigi előadások végén is megnéztük hangtalanul a Golgotának a kinagyításait, és utána rá lehet kérdezni bármilyen összefüggésre. Akkor induljunk el, és az elejétől nézzük meg a kinagyításokat. Még annyit hadd mondjak, hogy a háttér ugye azért ilyen sötét, mert a Biblia szerint délután 3 órakor következett be Jézus agóniája, illetve halála, amikor sötétség borította a földet, és a napnak a vöröses, tehát kora délutáni hát megléte így, ezért van így ilyen sötétségbe burkolva, ábrázolva. Ugyanakkor, ha ráteszünk nézni a képre, akkor itt jobb oldalt egy nagyon finoman, de mintha valami pirkadna, valami reménység, tehát mint egy, itt van a halál, és itt van a feltámadás, nagyon halványan jelezve, tehát a kép jobb oldalán, itt a látóhatár szélén, horizontján van ez a kifehérülés. Egyébként Munkácsi egyszer azt mondta, hogy a képein minden négyzetcentiméterrel el tud számolni, ami a fényhatásokat illeti. Ugye egy kép, hogy egy ilyen élő kép legyen, itt nem egyszerűen a színek, nem egyszerűen a kompozíció, de hogy ezt egy kicsit térben lássuk, egy kicsit majdhogy nem azt mondom, hogy három dimenzióban lássuk, ahhoz egy nagyon kiszámítottan kell ábrázolni a fényhatásokat. Ha a fényhatásokra figyelünk, akkor is azt látjuk, hogy a Jézushoz hasonlóan megvilágított ember az arab lovas. Az arab lovasról Debrecenben, a Déri Múzeumban nagyon sokféle dolgot mondanak, ha végig kalózolják az embereket, meg az ottani kiadványok. A számomra a legszélsőségesebb az, amikor azt mondják, hogy az arab lovas maga Jézus. Hogy ezt mire alapítják? Arra, hogy Jelenések könyve 19. fejezetében van egy fehér lovon ülő férfi, Jézust ábrázolja, amikor eljön másodszor, ilyen látomásban látja János apostol, hogy Jézus fehér lovon, angyal seregektől kísérve, mint egy felmentő csapat élén jön, hogy az ember kezéből kivegye a földi történelmet, és sokan azt mondják, hogy ez, hogy itt Jézus néz vissza Jézusra, az első eljövetel Jézusa és a második eljövetel Jézusa, én ezt kizártnak tartom. Munkácsi realista festő volt, ő bizonyos impressziókat, impressionista vonások vannak, de szürrealista vonásokat nem nagyon lehet találni a képein. Én ezt kizártnak tartom. Mások azt mondják, hogy ez Nikodémus. Azt azért nem látom be, mert hogyha itt ilyen főalakokat gyalog ábrázol, nem tudni mire vélni, hogy Nikodémus ugyan miért jelent volna itt meg lovon, ha egyáltalán jártak lovon a farizeusok, ez is egy elég kizár dolog. Én amellett vagyok, hogy ez egy névtelen, talán nem is zsidó, sőt, talán egészen bizonyosan nem is zsidó ember, hanem a pogány világ képviseletében ugyanolyan, mint a római százados. Nem is az a fontos itt, hogy zsidó vagy nem zsidó, vagy az biztos, hogy tehetős, gazdag ember, hiszen azért ábrázolja így, de hát a gazdag emberek is lehetnek hívő emberek. Egy kapernaumi százados vagy Cornelius is gazdag ember volt, és mégis hitre jutott. Itt a hitre jutás a döntő. Tehát én itt az egészben ezt az arcábrázolást, és azt tartom fontosnak, hogy itt tulajdonképpen két ember néz fel Jézusra. Ez az ember és Márta. Tehát a hitnek, ugye lehet mondani, hogy ez a fiú is fölnéz, na de ez a fiú, ez annyira egy olyan kicsit olyan éretlen még, vagy hogy mondjam, nem, egy kicsit az ámulat és a döbbenet, vagy a csodálkozás van ezen az egész testformán. Azért egy festő, amikor a gesztusokat, itt is erős gesztusok vannak a két kézfej, de azért az arcra koncentrálja. És itt meg teljesen az arc, itt gesztusok szinte nincsenek, csak az arc. Én azt gondolom, hogy Munkácsi azért alkotott nagyot, mert Jézus halála mellett az emberekre gyakorolt hatását, mind a mai napig gyakorolt hatását is, egy olyan összetett formában fejezte ki, hogy azért hivatkoztam Pál apostolra, pogányoknak bolondság, zsidóknak botránkozás, mi akik hiszünk, nekünk az Isten ereje. Tehát ez egyébként a trilógia többi képén is érezhető, mert ha megtetszenek nézni a trilógia első alkotásán, az egyedüli tiszta hit Arimatai Józsefen van, ez itt van, ez a kék ruhába öltözött Arimatai József. Az asszony a gyerekkel, ott egy kicsit szomorkás az arc, itt ez a fiatalember, ő is egy kicsit olyan kíváncsiság, mint itt ez a fiatalember. Tulajdonképpen itt egyedüli szereplő, aki a főtanácsból Nikodémus mellett hitre jutott, ez József. A második képen már két hívő ember köré fonja a dolgokat, mert itt van Arimatai József, itt van Nikodémus. A Nikodémus a legnagyobb alak itt. Mária, itt van János apostollal, és a trilógia harmadik ábrázolásán van a legtöbb hívő ember. Tehát név szerint itt négy. Ugye, tehát a százados, a jobblator, Márta és ez a főember. Tehát egyre világosabb az intenció, a szándék, hogy a Krisztus követése, meg a Krisztusban való hit is méltó teret kapjon az ábrázolásokon. Ez is Munkácsi nagyságát, a technikai nagyság mellett, menjünk vissza a mai képre, mutatja. Ha visszamegyünk a mai képre, itt adom át a szót a kedves hallgatóknak, ha bárkinek kérdése van. Ha bárkinek kérdése van, vagy hozzászólása, kiegészíteni valója, tessenek megtenni. Biztos, hogy nem csak a magyar festészetnek, az egyetemes festészet történetnek is egy példanélküli és rendkívüli ábrázolás ez a trilógia, és a 18 év alatt Munkácsi három nagyon súlyos betegség sorozatot is állt ki. Ugye ne felejtsük el, hogy az első kép megfestése után halt meg a kislánya, szinte a születés után rögtön, és a harmadik kép megfestése közben halt meg a fia, ami sietette a megőrülését, mert a gyermek ugye kadét iskolába akart beiratkozni, és egy ilyen lógyakorlat során megbokrosodott a ló alatt, és úgy vetette le a gyereket, hogy szörnyet halt. Tehát tulajdonképpen gerincét törte, és szörnyet halt. Sokan azt mondják, hogy Munkácsinak a harmadik festmény közben, amikor ezt a hírt vette, és Párizsból eljött Budapestre, a megőrülését is végül is elsiettette, hogy aztán 52-53 éves korában lényegileg olyan helyzetbe jutott, és hát az ő megőrülése is 3,5 évig tartott, tehát neki is egy nagyon hosszú agóniája volt. Már Budapesten a millenniumi ünnepségek során már kezelhetetlen volt, szerencsétlen mindig kiment a termekből, és ott a lakályokkal beszélgetett a lépcsőházakban, még a király ott hagyta Ferenc Józsefet is, meg mindenkit, mert egyszerűen a tömegtől, meg a melegtől irtózott, és utána elvitték osztrák fürdőhelyre, de amikor már szerencsétlen nem volt magánál, és az orvosára és a inasára is rátámadt, akkor a Bonn melletti Endenichbe, ami Európának akkor a leghíresebb hát tébolydája volt. Oda vitték, a felesége az utolsó hétig látogatta, de úgy tűnik, hogy az utolsó rajzát Budapesten készítette, utána nagyon vágyakozott volna ecset után, de hát nem adtak neki, meg hát nem is volt már értelme. Egy nagyon kegyetlen és keserű véget értő meg életének az 56. évében halt meg, éppen május 1-én halt meg, és az endenichi halálos ágy mögé az első képet tették ki. Tehát a Krisztus Pilátus előtt így is ábrázolják, így is fotózták le. Ezt a képet hozom én el mindig az előadásokra, és azért adom mindig körbe, mert van egy ilyen kiadvány Magyarországon, hogy a restaurálás előtt, ez 95-ben restaurálták utoljára Munkácsi, tehát 17 éve. A restaurálás előtt mintegy 5-10 centis lemállások láthatók. Itt ebben a négy kinagyításon meg lehet nézni, hogy a restaurálás azért tartott sokáig és iszonyatos pénzt emésztett fel, mert a bitumenről lejöttek nagy részben, lepatogzódtak bizonyos részek, nyilván a göngyölés és a szállítás következtében. Ne csak egy ilyen elterelő dolog volt, hogyha bárkinek kérdése van, tessék, lehet kérdezni és hozzászólni. Ennél sokkal lenyűgözőbb hatást tesz nyilván, ha ott leszünk Debrecen. Nem tudom, hogy ki nem látta Debrecen, ki nem látta így életnagyságban, legyen kedves föltenni a kezét. Aki nem látta. Én azt javaslom, hogy érdemes eljönni, tehát majd az őszi sorozatnál fogom hirdetni, mert én is, amíg nem láttam a képeket, ugye vetítettem, de amikor először elmentem Debrecen, amikor először lehetővé vált, hogy Debrecenbe visszakerül a két kép, mert ugye a harmadik az ott volt szembe az Ecce Homo. Szóval ott az emberek azért valamit a festészet nagyságából megéreznek. Mindenki megnézi, majd egy fél háromnegyed órát adunk erre. Utána van egy díszterem a Déri Múzeumban, ott fogunk még részleteiben elmerülni a képeknek, és utána megint visszamegyünk, és utána is megnézzük. Tehát mi csak ezért a három képért megyünk Debrecenbe. Hát utána van még a nagy templomban egy biblia kiállítás, azt megnézzük csak úgy turisztikailag, hogy fölmenjünk egy kicsit, és onnan belátni Debrecent, az még egy szép rész. De tessék parancsolni, kinek van kérdés a mai festményhez? Tessék? Ezek keresztek, mert a keresztnek a felső része az általában felirás. A feliráson a Biblia azt mondja, hogy három nyelven iratta fel Pilátus: héberül, görögül és latinul. Csak ezt teszi így kereszté, egyébként a keresztek ilyen T alakú dolgok voltak, hogy később az európai festészet nagyon ilyesmit csinált belőle, ezért ne a Bibliát hibáztassuk. A keresztet tulajdonképpen a felírás tette azzá, mert a keresztnek két része volt. Volt a stipes, és volt ez a paludium, és körülbelül ez volt egy olyan 50 kiló, 50-60 kiló, ez volt egy olyan 30 kiló. Ezért is nem vihette Jézus az egész keresztet, csak a vízszintes részt. Hát az ember el nem bírja, főleg nem fölvinni egy dombra. Most tessenek elfelejteni a festészetnek a dolgait, mert ezek a függőleges részek itt voltak letéve. Ez egy állandó kivégző hely volt. Aki kivitte a vízszintes részt, arra rákötötték, és azt elbírta. Jézus háromszor összerogyott alatta, mert neki az is nehéz volt. És amikor kijöttek, akkor lehelyezték a földre, ráfektették az elítéltet. Maga a rászögezés is egy borzalom volt, de a legborzalmasabb az a bezökkentés volt, és utána leírják az egykorú források, hogy már a madarak lakmároztak a testükből a harmadik napon, amikor ezek kilehelték a lelküket. De itt Nisán hónap 14. napja szombatra esett. Szombaton senki nem maradhatott kint a keresztván. Tehát ha pénteken volt a kivégzés, azért kellett a lábszárcsontok összetörésével sietetni a halálukat. Jézusról viszont profécia szólt, hogy nem törik meg a lábszárcsontját. Ki tudja, hogy hol? Főiskolásaink előnyben.
1: Amikor a pászkát elemelték.
0: Így van, tehát az ókori Peszach, vagy Páska vacsorán, amikor a sült bárányt, ott se lehetett főzni a bárányt, csak sütni, annak is nagy jelentősége volt, de nem szabadott megtörni a csontját. Tehát ilyen nagyon érdekes kis apró előrejelzések beszéltek arról, hogy a Jézus azért hal meg olyan gyorsan, mert nem a testi szenvedések oltották ki az életét, hanem az Istentől való elhagyatottság tapasztalata. Mert Jézus egy volt az Istennel, szerette az Istent, és soha nem kísérletezett attól azzal, hogy Istennel szembe kerülni, vagy bűnt elkövetni. És neki az a tudat, hogy Isten elhagyta, most mondok egy hasonlatot, hogy sokszor látjuk azt, hogyha valakit elhagynak itt a világon. Mondjuk összezördülnek a szerelmesek, és egyik ott hagyja már, és akkor a másik szinte meghal. Vagy van, amikor öngyilkos lesz, hogy nem tudom, mit mondjak. Nekem volt egy tanárom az egyetemen, és meghalt jegyes korában a menyasszonya, akit annyira szeretett, és utána 30 évig ezt az embert nem lehetett, tehát ez úgy ment, mint az alvajáró. Leadta az előadásait, de abban sok köszönet nem volt. Mert egyszerűen letaglózva élt, letaglózva járt. Tehát milyen ilyen hasonlatokat tudok erre nézve mondani, hogy Jézus az, hogy 3 órán belül meghalt a keresztre feszítés után, az a mérhetetlen lelki fájdalom, hogy a Jézus életet című könyv, amit ajánlok mindannyiuk figyelmébe, ami hát ehhez a legközelebb vezet, ehhez a drámához, az azt mondja, hogy ha valamelyikünknek gyermeke születnék, és a télen a fagyban látnánk, hogy a gyerekünk beleesik a hóba, de nem tudunk kimenni a házból, és nem jár arra senki sem, és ott fagy meg előttünk a hóban a gyerekünk. Ez a hasonlat is semmit mondó ahhoz képest, hogy mit jelentett Istennek végignézni Krisztus szenvedését, és mit jelentett Krisztusnak tapasztalatból megismerni Istennek a távolságát, vagyis azt, hogy Isten nem segíthet rajta, mert aki a bűnnel megterheli magát, azon az Isten sem segíthet. Tehát Jézusnak mindvégig meg lett volna a lehetősége, hogy azt kérje Istentől, hogy leszálljon a keresztfáról, mentse meg őt, de Jézus ezt a lehetőséget a Getsemáné kertbeli küzdelmében elvetette. Ott közel került ehhez. Azt mondta, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem lehet másféle módja a megváltásnak? Nem lehet. Mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát Jézus ott megküzdötte a küzdelmét. Annak a győzelemnek a végeredménye a golgotai győzelmes kereszttalál, hogy Jézus akkor se követett el semmilyen bűnt, amikor a legnagyobb provokációk érték, és ezért lehetett az emberiség megváltója, mert neki nem kellett volna meghalnia. És ezért adhatta az életét az emberiségért. Igen. Hát kedves hallgatóink, akkor köszönöm szépen, hogy eltetszettek jönni. A 4 hét múlva folytatjuk a magyar festészetnek szintén nagyon megragadó Jézus ábrázolásával. Köszönöm szépen, és akkor viszontlátásra. Tessenek még megnézni a kiadványokat.

József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, s ami új, meg épp, gyermekjátékot, ó boldog fogócska, s rászórni, szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földijét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zúzmarás a város, a berek. Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia körünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfél órás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, mindenki, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőre szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangéliuma 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe vezető útja során történt meg. Az egyik a tanítványok versengése. Most a tanítványok versengéséről nagyon sok helyütt olvashatunk, de Jézusnak az utolsó jeruzsálemi útját szinte befelhőzte a tanítványainak a versengése, egészen a legvégső pillanatig, hiszen az utolsó vacsora termében is ez volt a nagy kérdés, hogy ki közülük a nagyobb. Amikor mentek az úton, egymás között azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb, és Jézus erre visszatérve is elmondta a példázatot. Még ezelőtt, a példázat elmondása előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangélium a 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangélium a 18. fejezetében azt a 3 lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni. Utána a hozzá legközelebb álló emberekkel ketten-hárman keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében. Hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő,
Tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem azt palástoljuk. És kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból. És hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinni az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani, még hétszer is? Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát őnekik egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki egy bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba. És akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10.000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe,
míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek. Ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atya fiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatásának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az Úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni. Sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akár, hogyha nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszerűen nekiugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak. Nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa is, meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok. Ki az ő atya fiának az ő vétkeiket? Tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát. Tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek. Ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben
miért tartjuk nehéznek a megbocsátást. Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a mi atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért rólják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni. Hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket. Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellett-e elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is.
azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni, már miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal. És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is? Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak. Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál az kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúl-fúl meg morog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán minden elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből. Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartása, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van,
az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé, és amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, akkor Isten megmutatja az igazságosságnak ezt a teljes mi voltát, hogy az ő igazságossága mindig a szeretettel páros, és ez a könyörületesség. Tulajdonképpen a Bibliában az igazságosság és a szeretet így összetéve, ez adja ki azt a rendkívüli sajátosságot, amit a Biblia egyedül Istennek tulajdonít, hogy Isten irgalmas és könyörületes. Mindent elenged neki. Tehát itt már egy kicsit felfoghatatlanná válik a helyzet, mert ilyen az emberi világban nem szokott előfordulni. Mindent elenged. Egy ilyen hihetetlen nagy tartozással utolsó fillérig elengedi. Most miért mondtam ezt? Azért, hogy rámutassak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhagy most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Sok felirás van a városban, iszonyú sok, de ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, Ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást, a mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölött, fölöttünk is. Akkor nekem ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten.
És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer, hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Hát nem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az egy órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a negyedik kérdés, hogy a példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdet-kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban két dologgal találkozunk. A gazda megbocsátotta 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a kettős vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázódulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják, azok az számára, az emberek számára itt már a földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátásra, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki, egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre.
elindul a földre angyalseregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig a kis, ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása. Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a hét csapást, és ami már most másfél évszázad, több mint másfél évszázada a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ezt nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele. Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanis csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket, Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény. De azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten. Most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásról visszaélésnek. Mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő,
hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsátasson. Ha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni. De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy olyan kedve van, hogy nem bocsát meg. Az Isten a megbocsátás jogát nem aranyon vagy ezüstön váltotta meg, hanem drága vére, mint egyszülött bárányin a Krisztusén. Tehát itt a tábláról is teljesen világos, hogy a Jézus Krisztus a történelemben a megbocsátást egészen a végidő küszöbéig, a hét csapás küszöbéig gyakorolja, de emellett Jézus Krisztusnak egy másik szolgálata is életbe lép a történelemnek a végéhez, ehhez a végéhez közelítve, ez a bűnök eltörlésének a szolgálata. Hogy teljesen világossá tegyem ezt, szeretnék egy másik példázatra is hivatkozni. A Máté evangélium a 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22:10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával, az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a király mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, aki nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jó lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát, és ő beült piszkos ruhában a mennyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ez hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghívva, mert hiszen mondom, hogy a későn jövőknek is járt a fehér ruha.
nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. A fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában. Az az ember úgy gondolta, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis lobbanékonyságommal. Ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi mennyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a mennyegző, megtekinti a sokasságot. Ugye a mennyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előznie Krisztus második eljövetelét. De milyen ítéletnek, amit a Péter első levél 4. fejezet 17. verse mond, az igazak fölötti ítéletnek. Tehát most már ideírhatom a táblára, hogy tulajdonképpen a bűnök eltörlése, ez az ítéletnek az első szakasza. Tudnélik az igazak fölötti ítélet. Kik az igazak? Akiknek Isten megbocsátott az életükben, de akiknek az élete méltó is vált a megbocsátására, tehát akiknek el tudja törölni az életüket. A bűnök eltörlése az egy egész élet igazzá nyilvánítása. Most két rövidebb definíciót is, tehát jegyezzünk meg: a bűnbocsánat, az konkrét bűnök megbocsátása, és az ember igazzá nyilvánítása. A bűneltörlés az egész élet igazzá nyilvánítás. Azért nagy különbség van a kettő között, nem? Most valaki őszintén kér bocsánatot, és azt mondom a gyerekemnek, vagy egy embertársának: jó, megbocsátok. Az Isten is azt mondja neki: jó, megbocsátok. De az Isten megnézi, hogy most ez az ember mit kezd a megbocsátással. Ezzel él, vagy visszaél. És ha visszaélt az ember, akkor nem tudja az életét igazá nyilvánítani, mert aki visszaél a megbocsátással, az lehet nagyon vallásoskodó ember, lehet nagyon egyházias ember, de tulajdonképpen lépésről lépésre megy lefelé az élete. Aki viszont örömmel veszi a megbocsátást, hálás mindig az Istennek, az más embereknek is meg fog bocsátani, annak egyre inkább tisztább és nemesebb lesz az élete. Tehát az ítélet első része, hogy mondja Péter apostol első levél 4. fejezet 15. versében, először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Csak ennyit jegyezzük meg, nem is említem a vers további részét. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először Isten azoknak az életénél mutatja meg, hogy ezek igaz emberek, akik megbocsátást kértek, ő meg is bocsátott nekik, nem éltek vissza a megbocsátásra, jobb emberek lettek, eltörölheti a bűneiket, egyszer s mindenkorra a bűneiket eltörölheti. Az ítélet második része kiken fog zajlódni? Az ítélet második része, hogy mondja a Jelenések könyve 20. fejezetében a 4. 6. vers közötti szakasz, csak a legrövidebb és a legegyértelműbb biblia verseket írom fel ilyenkor a táblára, nagyon sok helyen beszél erről a Szentírás, de ha egy példázatot meg 3-4 ige helyet megjegyzünk, akkor azt hiszem mindent tudunk már. Ez is a Biblia titkához tartozik. Nem kell teológusnak lenni, nem kell, nem tudom én mennyi fáradtságba belemennünk. Egy történet és 3-4 igeversből tulajdonképpen a félvilág történelme előttünk van. Az ítélet második része kikkel fog foglalkozni? Azokkal, akik talán soha nem kértek megbocsátást, mert nem ismerték el a bűneiket, vagy azokkal, akik kértek megbocsátást, de nem éltek a szerint, hogy a megbocsátást meg is kapták. És miután Jézus Krisztus eljön másodszor, és feltámasztja az élő igazakat, a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe, az emberek, az igaz emberek közreműködésével kezdődik meg az ítélet második szakasza. És az ítélet második szakaszának a vége az lesz, amit Jézus itt a példázatban így mondott: átadják majd a hóhér kezére. Mert az ítélet második szakasza után is lesz feltámadás, ahogy ez az igazak feltámadásával egyenlő Jézus második eljövetele, az 1000 éves ítélet, mert a második ítélet 1000 évig tart a Biblia szerint, erre is majd vissza lehet kérdezni, az 1000 éves ítélet vége az a nem igazak feltámadásával lesz azonos, de a nem igazak csak azért támadnak fel, hogy szembesülhessenek azzal az ítélettel, hogy ők nem
élhetnek. Nem lesz joguk élni. Embertársaik élnek, sőt Krisztus bevonta magához velük őket az ítéletbe. Az 1000 éves ítélet után ők is visszakapják az életet, a nem igazak, tehát a kárhozottak, de nekik nem lesz joguk élni. Miért? Mert vagy önigazolásba rekedtek meg, és nem bánták meg a bűneiket, vagy megbánták ugyan a bűneiket, de az életük nem jobbult meg. Miért nem jobbult meg? Mert nem voltak méltók a megbocsátásra. Visszaéltek a megbocsátással. És ezért mondta Jézus a példázat végén, hogy átadják a hóhérok kezére, tudnék itt a szembesülés után teljesen visszavonja tőlük Isten az életjogát, tehát tulajdonképpen nekik meg kell halniuk egyszer s mindenkorra. Ezt mondja a Szentírás, hogy van örök élet, ha ugyan bűnöket követtek el is az igazak, de megbánták, és nem éltek vissza a megbocsátással, mert egyre jobbak és jobbak lettek, mert értékelték az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát, és ezért örök élhetnek kegyelemből, nekik sincs érdemük erre, de kegyelemből élhetnek, mert megmutatták, hogy az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. A másik embercsoport azonban szembesülni kell, a másik embercsoportnak szembesülni kell azzal a véggel, hogy ők nem élhetnek, mert lehet, hogy ugyan megbánták a bűneiket, de igazán nem bánták meg. Mert aki megbánja a bűneit és megbocsátást kap, az annak az élete át kell, hogy alakuljon, az más emberek iránt is megbocsátó és előzékeny kell, hogy legyen. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a példázat, most már befejezéshez kell, hogy közeledjek. A példázatnak ez a mozzanata. Hogy említettem ezen a Biblia körünkön Jézusnak a végidőre vonatkozó példázatait tanulmányozzuk, és ebből a példázatból számunkra ma gyakorlatilag mi a fontos és mi a lényeges. Ez a példázat, ez kevéskor emberének szólt ennyire, mint a mai embernek. Azért, mert a mai ember, ha a Bibliát komolyan veszi, azt tudhatja, hogy Jézus Krisztus most nem egyszerűen a megbocsátás istene, hanem már most a bűn eltörlés istene. Fölöttünk már az ítélet elkezdődött. Elkezdődött először az eddig élt emberi nemzedék, de nyilván a meghalt igaz

Következő fázis, hogy ez nagyon jó érzést produkál neki. Ugye az alkoholistának az alkohol kell, hogy jól érezze magát, a drogosnak a drog kell, a játékfüggőnek a játék kell, a szexfüggőnek a szex kell, a pornográfia, a promiszkuitás, akármi kell neki. És akkor mindig, mint minden függőségnél, jön a tolerancia probléma. Ez azt jelenti, hogy a mértékegység nő. Eleinte elég volt, féltve, esetleg egyszer éjjel belekukantunk az interneten esetleg egy pornó oldalra. Ennyi elég volt, a szőre már fölállt, már félt, hogy hú, mi lesz, hogy van. Aztán a végén már egész nap hosszát nézi, már ki sem kapcsolja, és nyíltan, szégyen nélkül vállalja. Tehát a mennyiség változik, és a mennyiség óriásira nő. Emelkedő dózisok, a hozzászokásnak a kialakulása, és akkor jönnek ez elvonási tünetek. Ugye mégiscsak életben van, tehát az élet zajlik körülötte, és mindenféle igényei vannak az életnek minden egyes emberhez, tehát azért keresni kell, család is van, szabályokat kell betartani, aludni is kellene néha, meg ki tudja, meg pihenni, de nem, a függőség mindent visz. És amikor mégiscsak a kényszerekből nem jut a függőség tárgyához, akkor elvonási tünek keletkeznek. Amikor nem jut a szerhez, valamilyen külső kényszer miatt, mert ha nem lenne kényszer, akkor azonnal ott lenne, akkor elvonási tünetek vannak. A gondolatok kezdnek, oda viszik őt, mert attól van jó érzése. És fiziológiailag azt mondják a tudósok, akik az addiktológiai koncepciót megerősítik, hogy az agy a neurotranszmitterek szintjét, tehát a szerotoninok, annak a szintje az agyban kezd csökkenni. Tehát csökken az agyban azoknak a hormonoknak a termelése, amely kiegyensúlyozott agyi működést biztosítana. Mivel kívülről hozza az ingereket, a szervezet maga nem termeli ezeket az ingerület átvívőket, kívülről kapjuk az impulzusokat, és rászoktatjuk a szervezetünket, tehát egy tolerancia kialakul, hogy majd kívülről jön úgyis az impulzus. És ha aztán nem jön, akkor van az elvonási tünet. És egyre erősödik az összpontosulás, a szex és az élvezet körül, és akkor jönnek már a komolyabb problémák, tehát amikor már csak egy ilyen hullámvasút van, amikor az illető teljes mértékben benne van ebben a függőségben, már nem törődik semmivel a végén, tehát az, hogy nem törődik semmivel, ez egészen a végén van, amikor már a függőség tárgya azért kell, hogy úgymondván életben maradjon, hogy valamelyest jól érezze magát. Most nem hoztam a grafikákat, de garantálom önöknek, aki még eljön a többi előadásra, ezt a képletet még vagy ötször meg fogja hallani, mert az addiktológiai képlet erről szól. És függőség tárgyától függően más-más módon fejeződik ki. Más-más eszközeket használ az ember arra, hogy ezt a jó érzést produkálja magának. Sőt, és itt ezt azért említeni kell, nagyon sokszor ezek a függőségek nem egyedül lépnek föl. Tehát nagyon sok szexfüggő, egyben drogfüggő vagy alkoholfüggő, nagyon sokszor, tehát van az úgynevezett szexteszi, tehát amikor szexteszit és drogfüggőség és a szexfüggőség egybe van, amikor gyakorlatilag egészen vad dolgokba belemennek, amire ők nem emlékeznek másnap, de benne voltak, és olyan rizikót vállalnak, azaz AIDS, meg szexuális betegségek, tehát nemi betegségek, olyan rizikókat vállalnak, hogy ez valami észbontó, de megcsinálják éppen az élvezet érdekében. Itt aztán a társfüggőség kialakulásáról is lehetne beszélni. Tudnélik, a függőség nem csak úgymondván a saját kis intim szféránkban maradt. Ugye vannak kapcsolataink. Tehát hiába gondoljuk azt, hogy ezt csak én csinálom. Én másnak nem teszek semmi kárt. Hát ha igen, ha egyedül élnénk egy szigeten, és körülöttünk 100 km távolság, senki nincs, akkor tényleg való magunkon tennénk a kárt. De akkor nem lenne kivel. Nem lenne kit tönkretenni. A gyakorlatban a szexfüggők, mivel állandóan váltják a partnereket, eleve komoly problémákat okoznak. De ha családja is van valaki, és valaki egy ilyen dupla életet él, egy ilyen Mr. Hyde és Dr. Jekyll, vagy hogy is van ez az a...

0: Engel kettős életet él, hogy nappal az öltönös, és éjjel a ker, vagy ki tudja mi, akkor ilyenkor tisztába kell, hogy legyen azzal, hogy a napnak csak 24 órája van. És ez a nappali élet, ez a normál élet más emberekkel együtt éli. Feleséggel, gyermekkel, szülőkkel. És azoknak is igényei vannak. És az, hogy ő állandóan csak a függőségével foglalkozik, elvonja őt a családtól és a többi kapcsolattól. Ilyen értelemben hatással van másokra, és ha ez csak elegendően hosszan tart, akkor a társfüggőség is alakul ki. Mi alapján ismerhetjük föl egy szexfüggőséget? Az előbb említettem, párhuzamosan más függőségekkel a következő tünetek alapján felismerhető a szexfüggőség. Az első, és ez talán az egyik legfontosabb, és ezt sokszor nem kellőképpen hangsúlyozzák, ez az önértékelési hiány. Hát ha valaki önváddal él, egy problémában, egy feszült helyzetben automatikusan önmagát vádol. Annyira nincs önértékelése, hogy abból indul ki, hogy ő a hibás. Lehet, hogy ő a hibás. De akkor is abból indul ki, amikor egyértelmű, amikor széllel szemmel látszik, hogy nem te voltál a hibás, akkor is magára veszi. Ezek az emberek egy folyamatos, annak a hiányában élnek, hogy jó érzésük legyen, hogy kiegyensúlyozottak legyenek érzelmileg. Tehát mindig egyfajta áldozat szerepben vannak, mártír szerepben vannak, ki tudja, milyen szerepet vesznek éppen föl, szenvednek, folyamatosan szenvednek, és ez a szenvedés az orvosság után kiállt, és ez az ideális táptalaj annak, hogy valaki egy függőségbe beleesik. Ha valaki elégedetlen a külsejével, elégedetlen az eredményeivel, elégedetlen a születési helye és körülményeivel, a családjával, a jövőjével, a jelenlegi állapotával, a mit tudom én, mivel éppen elégedetlen, a haj színével, vagy a test alkatával, vagy akármi. Mert ezer millió dolog van, ami miatt mi úgy gondolhatjuk, hát nem vagyok én ilyen olyan nagyon, igazán nem vagyok ilyen nagyon jó. És itt hadd csak mondjam itt például a szexuális függőség területen, ez nagyon komoly probléma, hogy a társadalomnak a szexualitásról, a szépségről alkotott képe nagyon-nagyon torz. Tehát ma csak a szupermodelleknek az alkata számít jónak és szépnek, és ha valaki ettől egy kicsit eltér, az már csúnya, már selejt, már másod, harmad, negyedik osztály. És hogy ne lenne probléma egy nőnek, vagy akár egy férfinek, ha nem az ideál betöltében. Ha nincsen akkora bicepsze, hogy minden nő oda néz. Vagy ha a nőnek éppen nincsen olyan, ha a nemiségének olyan másodlagos jellege, ahogy szokták ezt szépen kimondani. Finoman mondtam, ugye? Szóval, hogy versenyképes lenne a piacon, akkor mindjárt az van, hogy hú, meg így, meg úgy, meg mindent próbálunk, és ez az önértékelés, ez egy komoly probléma. Tehát tessék, ha valaki önértékelési problémákkal küzd, két lehetőség van. Egy, ez egy kicsit faramucit módszer, és előbb-utóbb kifulad, a tükör elé áll, és azt mondja, hogy szeretlek. Az az eddig megoldás. Előbb-utóbb kifulad, mert előbb-utóbb azt látjuk a szemünk sarkából, hogy nem egészen komolyan gondoljuk. De azt meg lehet, ahhoz nem kell tükör, illetve ahhoz más tükör kell, hogy elfogadjuk azt a szeretetet, ami kifulaszthatatlan. Tehát, hogy az ember nem csak a vízszintes viszonyaiban rendbe jön, hanem tulajdonképpen egy horizontális viszonyban, tehát egy függőleges viszonyban szeretetnek, vagy szeretve érzi magát, hogy tudja, hogy van, aki szereti őt. Ez nagyon finom jelzés csupán csak. Majd a végén egy kicsit jobban kitérünk erre, de ez lenne ideális megoldás. De lépjünk tovább. De a szexuális aktivitás fokozatosan első helyre kerül, sőt, annak túlértékelése történik. Tehát ha valaki mindig csak a szexről beszél, vagy mindig csak a szexről gondolkodik, hogy állandóan másra nem tud gondolni, minden egyes gondolata állandóan csak erről szól, ez egyébként egy bibliai idézet, akkor baj van. Akkor diszfunkcionálissá váljunk, tehát nem tudunk működni. És ezzel párhuzamosan kiszorítjuk minden más érdeklődést. Tehát hiába, hogy összeházasodtunk, hiába, hogy gyermekeink vannak, hiába, hogy házunk van, hiába, hogy mindenünk van, amire vágytunk, de nem elég. És akkor még ez vagy az vagy amaz a függőség megvan, és akkor a többi már nem is számít, sőt, képesek vagyunk feláldozni mindent a vágy kielégítés érdekében. És fellép a kontroll elvesztése. Tehát amikor az ember rájön, hogy hú, ezt azért régen nem szoktam csinálni, amikor rájön, hogy már nem bírja visszatartani magát. Amikor az elveket áthágja, elhagyja, és amikor, és ez egy nagyon érdekes dolog, tulajdonképpen tűzbe, vízbe esik, ahogy szokták mondani, hogy tűz és jég, tehát hogy a két ellentét, hogy beleesik a függőségébe, állandóan benne van, és aztán amikor úgy ráeszmél, hoppa, mit csinálok, akkor kimászik belőle, de nem, hogy akkor szexfüggő, hanem szextagadóvá válik. És ez egy komoly probléma. Tehát a szexfüggőknél egy komoly probléma az, hogy aszexuálisá válnak. Vagy ahogyan a szaknyelven azt mondják, hogy egy szexuális anorexia jön létre. Ugye ez a hírhet közbeszéd, vagy közszájban is forgó viccek, ugye, hogy a férfiak 30 fölött, vagy 40 fölött már haszna vehetetlen. Ez nem azért van, mert nem tudnának teljesíteni, hanem mert az agyuk tönkre ment. Nem, ez szó szerint. Elcsavarták. Addig engedtek a kísértésnek, és mindennek, míg végül olyan érzések honosak a szívükben, hogy már nem képesek jó érzéssel a saját feleségükkel lefeküdni. Nem képesek rá. Mert az állandó, tehát a rossz lelkiismeret, a szorongás, a lelkiismeret fordulás, mi lesz, ha lebukok, mi lesz, ha kiderül, alkalmatlaná teszi őket. Sőt, jön egy olyan is, hogy egy önöstorozás, hogy egy ilyen büntetés, hogy én most annyira rossz voltam, hogy most akkor én megtagadom magamtól. Erre nem jönnek rá a buksik, hogy közben másiktól is megtagadják önmagukat. És a másik azt gondolja, hogy biztos nem vagyok elegendő szép, biztos nem vagyok elegendő jó, biztos csúnyán beszéltem, biztos ez van, az van, és kialakítja a másikban egy úgynevezett társfüggőséget. Tehát ezek komoly dolgok. És hát persze, amit említettem, hogy a magatartás folytatása fenyegető negatív következmények ellenére, sőt, komoly veszélynek teszi ki magát. Az előbb már említettem, AIDS, meg más betegségek, ugye, nemi betegségek. És hát azt is tudni kell, hogy az egyik jellemzője, hogy ez egy progresszív betegség. Ez nem áll meg. Valaki egyszer azt mondja, hogy mondta, egy addiktológus, egy híres amerikai addiktológus, ő azt mondta, hogy ha a négy fázis, ugye beszéltem négy fázisról, az első fázis, ugye emlékszünk még, az első fázis az, hogy bekapja a csalit, a második fázis az, hogy keresi a hangulatingadozást, a harmadik az, hogy benne van a hullámvasútban, hogy a plusz extatikus állapotból az elvonási tünetbe, a fájdalomba visszaesik, és vissza, tehát állandóan visszamegy, és az utolsó fázis, az már csak az van, hogy azért megy bele a játékba, hogy félig meddig jól érezze magát, mert különben állandóan elvonási tünetben van. Ez a fizikai, tehát a fizikai magyarázat a dolognak. És valaki azt mondta, hogy ha valaki az első lépése, tehát az első fázison túl van, nincs megállás. Tehát ez az érdekes, hogy nincs megállás. Nem áll meg. Tehát nem tud fékre lépni. Mivel ez egy fizikai folyamat. Az embernek egyedül önmagában hiányzik az eszköze ahhoz, hogy a saját cselekvéseit, a saját tevékenységét felül tudja bírálni. Nem tud megállni. És ha nem kap kívülről támogatást, segítséget, csoport segítséget, szakember segítségét, akkor nem képes lefékezni. Néhány gyakorlati jelek. Peter Carnes, az az egyik, ő volt az első, aki a szexfüggőséget, tehát az addiktológia jellegét meghatározta. És itt Bernhard Meulen, ez egy németországi szakember. Itt néhány esetet említettek, hogy mi van, hogy van. Lehet, hogy nem túlzottan szépen fordítottam le. De hát mindenki úgy beleolvasgathat. Esetleg a vállalkozó, ugye, aki több függőségtől szenvedett, tehát alkoholbeteg is volt, visszavonult gyakran egész délutánra a lakókocsiába, úgy, ahol rá tudja zárni az ajtót, órákon át pornográfiát néz, excessív módon önkielégítést végez, és közben nem törődik a vállalkozásával, és a vállalkozása szépen lassan csődbe megy. Ez a tipikus jele annak, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Amikor már a külvilágnak is felmerül, hogy itt valami bűzlik. Tehát ez nem normális. Vagy ez már majdnem a bulvár rovatba tartozik, ugye egy nő annyira kielégíti önmagát egy vibrátorral, hogy mentőorvost kell hívni. Ez bulvárnak minősül, de azért gondoljunk bele, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy milyen kielégületlenség van e mögött, hogy mit tesz önmagával, a saját fájdalom küszöbén túlmegy, csak azért, mert hogy elégüljön ki, mert éppen kielégületlen. Gondoljunk bele ezekbe a dolgokba. Tehát ez nem vicc, ez betegség. Ez súlyos betegség. Többit most nem olvasom föl, mindenki beleolvasgatott. Ezek csak példák voltak. Itt még egyszer a fázisok. Azt mondom, és hát most jön a vastag vége az előadásnak, ugye, tehát most ki kell mondani dolgokat. Itt vannak a különböző gyakorlatok, vagy a különböző tevékenységek, amelyek a különböző fázisokba tartoznak. Tehát alapvetően három komoly fázist állítanak a szexuális függőségben. Tehát az első fázis, ugye ez csak a rászokás, aztán ugye utána jönnek ezek a dolgok. Most ne gondoljunk azt, hogy ha valaki az egyik vagy a másik fázisban van, hogy az összes cselekvés jelenik meg egy ilyen függőbeteg embernek az életében. Elég, ha egy van, vagy kettő. Persze, aki komoly beteg, ott több is jelenik meg, de elég az, hogyha az első fázisban, hogy több partnerrel foglalkozik, önkielégülést végez rendszeresen, esetleg a telefonszex ilyen dolgokba belemegy, pornográfiát állandóan és erőteljesen használja. Ez már az első fázisnak minősül. És lehet, amikor a második fázisba átlép, akkor lehet, hogy nem csinálja az összes, ami ott le van írva, lehet, hogy csak prostitúciót választ. Tehát lehet, hogy csak azt csinálja, hogy egy prostituálthoz elmegy, esetleg egy kicsit merészebb lesz, nem annyira intim a szexualitása a számára. De vannak olyan dolgok, amelyek megdöbbentők, ugye nekrofília, exhibicionizmus, frotőrizmus, voyeurizmus. Aki tudja, hogy mit jelent, az tudja, aki nem, az olvasa utána. Nem akarok minden aberráltságot itt megmagyarázni. A harmadik fázis végül ez az, ami már nagyon-nagyon veszélyes. Tehát itt az illető tevőlegesen beavatkozik a környezetébe, hogy elérje azt a célt, a vágy kielégítését, és nem riad vissza más emberek manipulálásától, befolyásolásától, sőt, akár annak embernek az élete vagy a szabadságát megfosztja őket attól, hogy elérje a saját célját. Ez egy nagyon komoly állapot, ugye a gyermek vagy kiskorúak, vagy sérült felnőttek el, ugye, tehát fogyatékkal élők, vagy drogosokkal elégíti ki önmagát, vagy ami nagyon, nagyon csúnya dolog, orvos, lelkész, pszichiáter, stb. Tehát a segítő szakmában, hogy kihasználja a szoros kapcsolatát arra, hogy a pácienssel szexuális kapcsolatba kerüljön. Vagy tanár, tehát ilyen is van, ugye, hány tanár bukott már el ezen, hány pap bukott már el ezen, hány orvos már lett kizárva a kamrából ilyen dolgok miatt. Nagyon gyors menetben most át fogjuk nézni ezeket a dolgokat, nem tudjuk végigolvasni. Egy néhány jellegzetes dolgot említem. Kényszeres szex az azt jelenti, hogy ez egy öröm nélküli szex. Ezt ne felejtsük el. A szexfüggők nem élvezik jobban a szexet, mint az átlagember, sőt, pont az ellenkező, ezért kényszer a számukra, nem igazán jól esik nekik, ez már szinte egy ilyen mechanikus végzés a dolgoknak. Az is nagyon érdekes, és az nem hogy érdekes, hanem ez nagyon komoly problémát okoz, hogy az illetők nem értik a saját helyzetüket. Tehát nem fogják föl, hogy miért vannak ebben benne. Benne vannak, észlelik, tehát észreveszik, a jelek alapján észreveszik, hogy ez itt már rég nem tréfa, de nem tudnak megállni. És nagyon eluralkodik az életükben. Van egy olyan változata is, és ez főleg a nőkre vonatkozik, hogy azt gondolják, hogy ez a szexfüggőség, ez egyfajta szerelem, tehát hogy mindig szerelmesek. Tehát mindig arról ábrándoznak, ha egy új partnert találnak, hogy most szerelmes vagyok, ez kiderül, hogy nem ám szerelmes volt, csak kielégítette önmagát. Aztán amikor már nem volt érdemes, még nem volt érdekes, meg már unalmas lett, akkor eldobták, mint egy vizes sákot. És a valóság az, hogy ez egy idétlen, egy progresszív és egy nem pozitívnak nevezhető magatartás. És ugye a kontroll elvesztéséről beszéltünk, nincsen tisztában azzal, milyen rizikot vállal, fájdalomcsillapításként a más függőségekhez fordulhatnak, tehát aki a szexfüggőségét fölfogja, vagy kezdi fölfogni, a depressziós lehet, akkor mit csinál? Drogokhoz, gyógyszerekhez, más dolgokhoz visszanyúl, evés. Sokszor az öngyilkosság gondolata folyamatosan kísért ezeket az embereket, ez is benne van. Vagy amit az előbb is említettem, hogy a büntetés, tehát hogy belemennek olyan szexuális gyakorlatokban, mint a szádomázó, tehát hogy hagyják, hogy valaki más büntese őket, tehát szolgaként lépnek föl, hogy most annyira rossz voltam, hogy most verjél engem, meg büntes engem, meg mindenféle, ezek is részei lehetnek. És ahelyett, hogy a szexualitásban, és ez megint Kantnak egy mondata, ahelyett, hogy a szexualitásban az egy önértékelést erősítő fizikai örömforrást lásson az illető, ahelyett megtanulta a függőbeteg, hogy a fájdalmában és a stresszben a szex vigasztalást és pihenést nyújt. Tehát a szex nem azt a funkciót tölti be, hogy egy embernek az önértékelését növeli, hanem a rossz érzéseit szünteti. Értjük a különbséget? Tehát nem az van, hogy jól érzem magamat, mert a társammal együtt vagyok, és szeretjük egymást, és ez egy, ugye a szexualitás, mint egy kapcsolatnak a pecsétje, vagy mint egy kapcsolatnak a kiterjesztése, a megerősíti ezt a kapcsolatot, hanem arról van szó, hogy önmagamat kielégítem végső soron, hogy a stressztől szabadulok, ettől a belső feszültségtől szabadulok, ami bennem van. Én nem azt mondom, hogy ez egy mellékhatás egy normális kapcsolatban is, de ha csak erről van szó, akkor már baj van. Hát igen, ez a forgó, bár nem tudom, hogy mennyire olvasható, igen, de itt olvasható, igen. Tehát van egy ilyen fajta örvény, hogy az emberek ebbe belekerülnek, és az a helyzet, hogy itt ez a második bekezdés, ugye, hogy egyre több kell, egyre mélyebben bele kell menni, és nem csak a száma, hanem a fajtája is változik. Tehát, hogy ugye a fázisok, amit az előbb említettem, emiatt a belső pörgés miatt kénytelen tovább lépni és más szexuális gyakorlatokat is felvállalni. Igen, a feszültségoldást, azt is említettük, hogy ez csak feszültségoldás, és a legnagyobb probléma az, hogy nincs normális kapcsolata. Tehát nincs kapcsolatteremtési képesség. És ez egyébként a terápiának az egyik alapja, hogy helyre kell állítani a betegeknél azt, hogy szex nélkül is tudjanak egy kapcsolatot létesíteni. Szex nélkül is tudjanak egy intim kapcsolatot létesíteni, egy közeli baráti kapcsolatot létesíteni. Anélkül, hogy mindjárt a szexuális kielégítés irányába mennének. Nagyon érdekes, hogy ez a kettős élet, amit az előbb említettem, azért alakul ki sokszor, mert el kell rejtőzni. Ugye mondjuk egy orvos, vagy gondoljunk bele azokra a botrányokra, amikor egy tévéprédikátorról kiderült, hogy van két vagy három szeretője, és akkor kidobták, ugye az USA-ban voltak ilyen dolgok, ilyen botrányok. Szinte minden évben volt egy ilyen botrány, és ez érthető, mert ezeket az embereket sztárolják, és nagyon feltekintenek rájuk, és nagyon sok ember ebben a sztárolásban átlép mindenféle határon, és az illetők is beleesnek ebbe a kísértésbe, hogy a hatalmukat kiélik, és akkor élik ezt a kettős életet, és borzasztó fájdalmak között élnek, miközben egyfelől a napközben egy rendes, egy tiszta életet, egy nyakendős életet, mint ahogy én is itt vagyok, most nyakendős, szépen megvan. Kívülről a látszat stimmel, meg minden megvan. Közben megsokkolódnának az emberek, ha tudnának erről az illetőről, hogy ő éjjel mit csinál. Vagy akkor mit csinál, amikor nem látják őt. És ez a kettőség, ez sokszor komoly másodlagos problémákhoz, idegi problémákhoz, szívinfarktus, meg egyéb dolgokhoz is vezethet. Igazán a szexfüggő nem egy értéktelen ember, mint ahogyan az alkoholfüggő, vagy a drogfüggő, vagy az egyéb függő nem értéktelen ember, csak nem látszik az értéke, mivel a függősége teljesen eltakar minden mást. Itt még egyszer az internet, ugye a szexfüggőség turbója az internet. Ez is egy érdekes dolog, az internet tulajdonképpen mindenhez hozzájutat az embereket, tehát minden ott van. Ahogyan Bill Gates mondja, egy gombnyomás távolságban minden megvan, ugye? Mit akarsz csinálni ma? Ez volt a jelszava, nem tudom milyen operációs rendszernek mit akart éppen reklámozni, de minden egy gombnyomás távolságban minden megvan, ami a szíved kívánsága, az mind ott van. Igen ám, hát ez így van. Az internet ezt megvalósítja. Ennek nagyon sok káros oldala van, mert sokkal többen, sokkal mélyebben mennek bele ebbe a szexfüggőségbe, de van ennek egy pozitív oldala is. Tudnélik, éppen a felgyorsult sebessége révén az emberek sokkal hamarabb kerülnek a negyedik fázisba, amikor már minden tönkre megy. Tudnélik, a függőbeteg csak akkor mászik ki a gödörből, ahogyan az előbb említettem, ha az első lépésen túl van, nincs megállás, míg egészen végig nem megy, míg teljesen ki nem ábrándul magából és ezekből a dolgokból, kivéve, ha a kegyelemmel találkozik, ahogy szokták mondani. Olyan erővel, olyan támogatással, olyan segítséggel, hogy ezt meg tudja szakítani, ezt a dolgot. A szembesülés tudnélik segít a változtatásban. Igen, még egyszer itt ez egy progresszív, kemény és önmagában kilátástalan dolog. Vannak olyan időszakok, amikor a függő úgy érzi, hogy most kézben tudja tartani, és akkor visszatartja magát, és fékezi magát, csak hogy újra elbukjon. És ezek között, az állapotok között folyamatosan ingadozik. Ugye vannak ilyen kontrollált fázisok, és akkor újra jön a bukás. És azért említem ezeket a részleteket, mert sokszor azt gondoljuk, hogy hú, a szexfüggőnek milyen jó dolga van. Ugye, főleg férfiak így gondolkodnak. Hogy hú, egy szexfüggő állandóan így, meg úgy, pedig nem jó dolga van. Nincsen jó dolga. A szexuális élete sivár, üres, kielégületlen. Az ember soha nem nyer kielégülést, és segítség nélkül a szexfüggő élete bizony úgy néz ki. De még a segítség elfogadása is egy különös probléma, miközben az alkoholizmusnál egyértelmű, ha valaki hullarészek, az hullarészek, ez mindenki látja. Egy szexfüggőről nem látszik, hogy szexfüggő. A bankigazgató, aki alkoholista, hamar kikerül onnan, mert látszik, hogy alkoholista. De a bankigazgató, aki szexfüggő, az nem látszik. És a bankigazgatónak sokkal több vesztenivalója van, vagy a szexfüggő bankigazgató, sokkal több vesztenivalója van, mint az alkoholistának, mert az alkoholista ott egy bizonyos ponton túl minden eltűnik. Vagy a játékfüggő, vagy a drogfüggő, vagy ki tudja. Látszik is, hogy szociálisan leépül, minden pénze oda megy. A szexfüggő, ez egy ilyen fehér függőség, egy ilyen szer nélküli, egy kapcsolatfüggőség, és nem kerül túlzottan sok pénzbe, nem kerül, tehát nem látszik kívülről, nincsen ráírva a homlokára, hogy én szexfüggő vagyok, és ezért sokkal nagyobb a baj, hogy ezeknek az embereknek hogy lehetne segíteni, vagy nem fogadják el a segítséget, mert akkor ki kellene tárolkozni. És a kitárolkozás, ráadásul ugye még tabukkal is vagy le van fedve ez az egész, a kitárolkozás az azt jelenti, hogy mindent fölad, amit eddig fölépített maga körül. És ez komoly probléma. A terápia. Most még nagyon gyorsan a terápia részét átnézzük. A terápia többféle módon létezik. Van a 12 lépéses rendszer, tehát az a 12 lépés, amiről múltkor is beszéltem, és szerintem majd még fognak beszélni, főleg a Horváth Gábor majd fog erről beszélni. A 12 lépéses rendszer segít az illetőnek, hogy beismerje a saját erőtelenségét egészen odaig, hogy fölvállalja egy új életet. Tehát az összes folyamat, amire szüksége van, az erőtelenség beismerése, a remény megfoganása, az önmagával való szembesülése, a bűn vallomása, tehát az, hogy ki tudja tenni, ki tud tárolkozni, a jelen átalakítása, az, hogy segít, hogy hagyd magán segíteni. Tehát, hogy nem azt mondja, hogy én mindent magam megoldom majd, én ezt meg tudom csinálni. Egyébként ez mindig ez a csalfa, szalmaszál, amiben belekapaszkodnak a függőbetegek. Én ezt majd meg tudom oldani. Már megint egy film jut az eszembe. Látom, hogy ma mindenki elfáradt, egy kis sztori. Jó? Van egy film, azt hiszem a 28 nap az a neve. Nem tudom, ki látta a 28 napot? 1, 2, 3, 4, néhányan. Van egy jelenet benne, ebben a filmben, hogy betegekről van szó, mindenféle függőségek, tehát mindenféle függőkről van szó. És olyan jelenet van benne, hogy lovakhoz viszik a függőbetegeket, és akkor az a feladatuk van, hogy emeljék a lónak a patáját. nem tudom, lovakkal foglalkozott valaki, hogy kell emelni a lónak a patáját? Hát, ha torondarú lenne, akkor se lenne lehetséges, mert vagy fölbuktatjuk a lovat, de ha nem akarja, hogy a talpát fölnyomjuk, akkor nem lehetséges. Tehát a lóval beszélni kell, simogatni kell, és ő teszi föl. Tehát külső erővel megy a dolog, kommunikációval. És a függőbetegek ezt nem tudják. Ha valamit nem tudnak, ezt nem tudják. A függőbetegeknek a tipikus problémája az, hogy én majd. Főleg azért, mert soha nem segített rajta senki. És úgy élik meg az életet, hogy mindig nekem mindent meg kell csinálni, szenvednek is tőle, jutalmazzák magukat és mindenféle függőségekkel, de kimászni a gödörből nem tudnak. És ott ebben a filmben az volt a jelenet, hogy ugye oda mennek, mindenki úgy erőlködik, meg próbálják fölhúzni, meg hogy az oktató csak ott áll, és ugye megmutatta nekik, de nem fogadták a tanácsát. Ez további jelenet, ugye pár perccel később megint a lovakhoz visszakerülnek, megint ugyanaz a műsor, megint föl kell emelni a lónak a patáját. És hát az egész társaság úgy, ahogy van, Susanben az egész, mindenki erőből próbálta, ugye mindenki erőlködött meg így, nem ment semmi. Erre föl ugye szárazan megjegyzi az oktató, ugye, az addiktológusot, azt mondja, hogy hát az elmebajnak az egyik jellemző tünete az, hogy az ember mindig ugyanazt csinálja, és mindig mást remél. És ebben van igazság. Nos, ezek az addiktológiai terápiás csoportok, ezek az önsegítő csoportok azért nagyon jók, mert ott vannak emberek, benne vannak olyan emberek, akik maga a betegséget is elszenvedték, és kikerültek, és ők tudják, hogy mit jelent benne lenni, és mit jelent kikerülni belőle. Sajnos én utána néztem a dolognak, levelezgettem valakivel, az úgynevezett SLAA, Magyarországon van egy kontaktszemély, e-mail cím is van, de sajnos jelenleg én kérdeztem tőle, és jelenleg nincsen 12 lépéses csoport, tehát Budapesten, ha lenne, akkor Budapesten lenne, de itt sincs. Maradnak a pszichiátriai intézetek, de a szexuális betegségek esetén ez nagyon nehéz, mert erre koncentrálni kell, erre kicsit oda kell figyelni, mert ez más. Ha egy szexfüggőt belerakjuk egy elvonóba, aki már benn volt egy elvonóban, az tudja, hogy ez egy saját légkör alakulott ki. Hát a szexfüggőnek ideális vadász területe van, mert ez végig fogja, hogy mondjam, végig fog élvezni az egész társaságon, míg kikerül. Aztán, hát ez van, egyébként ez a problémája. Tehát a szexfüggőknek a tipikus kezelése máshogyan történik, tehát a klinikai kezelése máshogyan történik, tudnélik, ott nincsenek ajtók. Férfiak és nők ugye külön-külön szobákban vannak, nem egyes és nem kettes szobákban vannak, hanem általában egy ilyen 4-6-8 ágyas szobák vannak, ajtók nincsenek, zuhanyozni egyedül nem megy senki, mert mindig felügyelet alatt van, és 90 napon keresztül benn vannak, és nincs szex. És ez segít. Ez a terápiának az egyik része, hogy megtanulják ez alatt az idő alatt máshogyan élni. Hogy a gondolatuk le tud szállni erről a témáról. És hogy kapják a segítséget, hogy fel tudják térképezni a problémájukat. Van egy vitás kérdés az addiktológusok között, hogy tudnélik az ötödik lépés, a 12 lépéses rendszerben az ötödik lépés az az, hogy a vallomás. Most gondoljunk bele, egy szexfüggő, aki fűvel, fával, még annál többel volt, és most akkor 12 lépéses rendszer ötödik pontja szerint egy őszinte vallomást kellene tenni, az életével szembenézni, és akkor hazamegy a feleségéhez, most már lassan kimászik a gödörbe, vagy a férjehez, mert ugye egyébként nők is vannak, ugye, és hazamegy, és megmondja a társának, hogy figyelj, ülj le, így áll egy pohár vizet, mert van mondani valóm. És akkor elmondja, hogy ezt csináltam, akkor utána garantáltan a családi bíróságon találja vissza magát, mert nincs az a társ, aki, ha nincsen speciális felkészültséggel, nem rendelkezik speciális felkészültséggel, nincs az a társ, aki ezt érzelmileg kibírja. Ezért ezekben az esetekben azt mondják, hogy a társnak a vallomását ezt inkább hagyják későbbi időre, amikor már a tettekkel bizonyítja, hogy kint van a gödörből, és az illetőnek könnyebben esik megbocsátani. És ezen túljutni. Ugye itt a nagyon sok minden van a terápia területen, nagyon sok minden van gyermekkori környezetet feltérképezni, ugye a szülőknek a viszonya, a szülőktől örökölt problémák, szexuális zaklatás, magánfélelmek, stb. Ezt kezelni kell. Na ezen átlépek, egy dolog miatt lépek át, mert a végén szeretnék azért még ezt a kérdést föltenni, hogy mi a jó szex. Mert nem azért, mintha ez lenne a fő téma. De azért gondolkodunk vele, most egészen végig aberráltságról beszéltünk. Olyan szexről beszéltünk, ami nem elégít ki. Olyan szexről beszéltünk, ami nem jó. Olyan emberekről beszélgetünk, akik ettől szenvednek. És hát ahhoz, hogy tudjuk egyfelől nem csak ott különböztetni, hanem hogy egy javulási folyamatba belekerülni, a hamisítványt az igazitől meg kell, hogy különböztessük. És nyilvánvalóan én nem vállalkozhatok most egy zárómondat egy-két diával, nem vállalkozhatok arra, hogy mindent megmagyarázom, hogy mi a jó szex. Tehát néhány pontot szeretnék említeni. És meg fogjuk látni, hogy van egy néhány döbbenetes gondolat is. Ugye mi lenne a jó minta, ugye a vallások ajánlják a monogámiát, és akkor fölmerül a kérdés az, hogy elég a monogámia, mert ez csupán csak egy forma. De egyes vallások ugye azt mondják, hogy nem csak monogámia, hanem szeretet. Szeretet kapcsolat. Bizalmi, bensőséges szeretet kapcsolat. De akkor fölvezetik a kérdést, mondjuk, hogy a szabad szex a sokkal izgalmasabb. Ugye? Tehát itt a vallások korlátoznak minket. Igen ám, de az izgalom, pont ez a baj. Pont ez a sok izgalom, ez a baj, és ez viszi be az embereket a zsákutcába. Érdekes módon a hormonokkal függ össze a jó szex. És speciális hormonokkal, tehát nem a tesztoszteronnal kifejezetten, hanem az úgynevezett oxitocinnal. Az újabb kutatások fókuszába az oxitocin került. És azt mondják, hogy ugye a szülésről, meg a tej elválasztásról, ezt tudjuk, hogy a védőnő előadást tudna tartani az oxitocin fontosságáról, hogy ez miért, meg hogy van, de az is kiderült, hogy nem lehetünk szerelmesek enélkül, és ma már azt mondják, hogy ez az úgynevezett kapcsolathormonja, vagy a ragaszkodásnak a hormonja, tehát az együttélésnek a hormonja, az együtt... Mi az, amitől sok az oxitocin? Mi nyújt nekünk oxitocint? És ez az érdekes, hogy ragaszkodni kell, igen. Igen. Gyönyörű kép, ugye? Én is aranisnak találtam. Szóval a tudatos magatartások vagy gondolatok közül leginkább a gondoskodás növeli az oxitocint. Tehát nem a macho, nem a szex bomba, nem a szex istennő, nem azok fogják élvezni a nemi életet, mert nekik nincsen sok oxitocin. Lehet, hogy sok minden más van, de az nincs. Aki egy hideg, rideg kapcsolatban él, kapcsolatokat alig ápol, csak testileg tevékenykedik, annak hiányzik az oxitocin. Az oxitocin viszont élvezetessé, és tényleg nyugtatóvá teszi a nemi életet. Elismerés, hála, érintések, tehát testi érintések, érzelmi kötődések, ezek növelik ennek a hormonnak a szintjét. És az is egy nagyon érdekes dolog, hogy akár az imádság, tehát egy bizalomteljes imádság, vagy az elmélkedés, vagy akár testi dolgok, mint például egy masszázs, vagy ilyenek, ezek növelik ennek a hormonnak a szintét. És nem tudom, apák, anyák, biztos, mert ugye a egyetemistákhoz beszélünk, nem tudom, hogy ki anya, ki apa. Én emlékszem elsőszülött fiamnak a születésére, és hát valamilyen oknál fogva a karjaimban felejtették a fiamat, mert ugye a szülés után bent voltam, mindjárt tessék, apa, most mi foglalkozunk itt a hölgyel, és hát voltak gondok, meg kubancok, és hát ennek az volt a következménye, hogy kisfiam majdnem egy órán keresztül a karjaimban volt, és én szó szerint részek voltam. Szerintem az oxitocin már a fülemből kijött. Olyan boldog voltam, hogy hihetetlen. Egyébként később is az volt, hogy a kisfiam problémázott. A feleségem fölvette a gyereket, nem volt hatással. Én jöttem, fölvettem a gyereket, abban a pillanat elcsendesedett. Tehát én voltam a családi andaxin. Úgyhogy a szeretet, a gondoskodás, az igazi kapcsolat, az időigényes, az időráfordítás, nem a cél tudatos szexet akarok elérni, hanem gondoskodni akarok a másikról, szeretni akarom őt, tudatni akarom vele, hogy közel áll hozzám, törődök vele. Na ez az, ami a másikból kiváltja az örömet, a bizalmat is, és a testünket úgy befolyásolja, hogy képesek is vagyunk a nemi életre. Ugye anya, fia, de ez a fajta gondoskodás, ez a fajta öröm, ami ebből sugárzik, ez ad egészséges életet. Na most ez mit jelent ez a cím? Oxitocin, 1 Mózes 2.24 magyarázata. Na ez eléggé merész dolog. Tudnélik, ugye lelkész vagyok, és olvasom a Bibliát is, nem csak szakkönyveket, és nem csak szexfüggőkkel foglalkozok. És amikor ezekkel a kérdésekkel foglalkoztam, rájöttem valamire. Tudnélik, van a Bibliában egy olyan mondat, ami a házasságnak az alkotmánya, véleményem szerint. Az van leírva, ezért elhagyja a férfiú apját és anyját, ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ugye itt az első az, hogy egy tudatos, szándékos választás, igen, én választalak téged, és ezért képes vagyok elhagyni az eddigi biztonságot jelentő kapcsolataimat. Első lépés. Második lépés. Én most ragaszkodok hozzád, azaz tudatosan szeretlek téged. Mert ragaszkodni, mikor kell valamihez ragaszkodni? Mikor kell valamihez ragaszkodni? Én ragaszkodok ehhez. Mikor? Amikor az a veszély van, hogy valaki tőlem valamit elvesz. Ha én a feleségemhez ragaszkodok, akkor az érzéseim, vagy a helyzet azt mondja nekem, hogy ezt elküldheted a csodába. Nem, én ragaszkodok hozzá. És ha ezen nem megyünk túl, ha nem vagyok képes önfeláldozó szeretetet, vagy tudatos szeretetet gyakorolni, nem jön létre ez a gondoskodási kapcsolat a két fél között. És ez az, ami oxitocin termel. És milyen jó, hogy a Jóisten nem hibázott, amikor azt mondta, hogy na, és ezután mi jön? A szex. És ketté egy testé válnak, ahogyan a Biblia szépen kifejezi. Ha valaki ezt a receptet betartja, lehet, hogy nem lesznek problémák. Remélem, hogy ezzel egy kicsit segíteni tudtam, tehát a szex eredmény és nem forrás, izgalmas szex állandó kapcsolatokon kívül is található, de csak izgalmas szex, de kielégítő szex csak a szeretettől és a gondoskodástól dominált kapcsolaton belül található. A jó szex eredménye az elkötelezettségnek és a ragaszkodásnak. Pszichésen is, és testileg is. Minden más ezen kívül is található, de hosszú távon sajnos nem beválik. Hosszú távon üresség van, kiégettség és kiábrándultság, szexuális anorexia, étvágytalanság és mindenféle boldogtalanság. Hát nem jobb a jó recepteket betartani? Köszönöm szépen!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy ilyen nagy számban eljöttek a ma esti előadásra is. A testi-lelki egészség sorozatunknak a harmadik alkalmához érkeztünk el, amelynek a címe, mi található élelmiszereinkben az élelmiszer adalékanyagok hatása az emberi szervezetre. Először is szeretnék bemutatkozni, hiszen látok azért elég sok új arcot, aminek örülök. Engem Tóth Gábornak hívnak, a Budapesti Élelmiszeripari Egyetem, most már Szent István Egyetemnek a végzett hallgatója vagyok. Az egyetem 5 éven keresztül tanította a diákoknak azt, hogy gyakorlatilag hogyan készülnek azok az élelmiszerek, amelyeket minden nap fogyasztunk, elkezdve a növény megtermelésétől, betakarításától, egészen addig, hogy kikerül ugye a polcra, az élelmiszer üzlet polcára, és megtanultuk azt is, hogy az emberi szervezetben milyen hatást, emberi szervezetre milyen hatást gyakorolnak a különböző tápanyag komponensek. Persze szükséges ugye az egyetemi tanulmányok mellett, aki egyetemre jár, azt tudja, hogy szükséges egyfajta utána kutatás a könyvtárból, és én magam is ezt alkalmaztam. Körülbelül 10-12 esztendeje foglalkozom táplálkozás tudománnyal, táplálkozás élettannal, életmód kérdésekkel és élelmiszer technológiával. Ennek jegyében is tartjuk a sorozat első alkalmait. Tehát szeretnénk megismerni azt, hogy miből állnak az élelmiszereink, és hogyan hatnak az élelmiszereink az emberi szervezetre. Természetesen nekem nem célom azt, hogy önöknek most ilyen tudományos dogmákat adjak át, hanem érdekességeket is szeretnék mondani, gyakorlati tanácsokat is szeretnék mondani. Tehát olyan információkat, amelyeket haza tudnak vinni, amelyeket a mindennapi életben alkalmazni tudnak. És természetesen, hogyha valami nem volt elég világos, akkor a végén lesz lehetőség kérdezésre, és azt meg tudjuk beszélni azokat a részeket, amelyeket át kellett ugorjak az idő rövidsége miatt. Hát élelmiszer adalékokról lesz most szó. Azt gondolom, a kérdés aktuális, ahogy az első alkalommal foglalkoztam Magyarország egészségügyi helyzetével. A második alkalommal az emésztőrendszer felépítését, az emésztőrendszer funkcióit, életbeli működését vettük, gondoltuk át együttesen. És igazából most kezdünk bele a tényleges érdemi részben, persze az, amit idáig hallottunk, az is jó volt, és hasznos volt talán, de igazából bevezető jellege volt. Szeretnénk konkrétan rátérni arra, hogy mi jellemzi ma a magyar élelmiszeripart, mi jellemzi ma a magyar táplálkozási szokásokat, és a megbetegedésekkel ez milyen kapcsolatban van, hogy erről fog szólni akár a mai, akár a következő előadások is. Egy elég fontos témát vettem előre, az élelmiszer adalékanyagok kérdését, hiszen ha önök bemennek egy élelmiszer üzletbe, és leemelnek a polcról egy terméket, akkor ugye a gondos fogyasztó mit csinál? Elolvassa az élelmiszeren található és kötelező jelleggel előírt címkét. Most ugye a címkén szintén kötelező, a hatóságilag kötelezően előírt tevékenység, hogy fel kell tüntetni az élelmiszer összeszedőit, és pedig csökkenő sorrendben, tehát olyan sorrendben, hogy csökkenő mennyiségben tartalmaz az élelmiszer az adott komponens. És bizony, hogyha a fogyasztó gondosan elolvassa, akkor a címke és az összetétel vége felé mit kezd olvasni? Különböző számokat, amelyeket E-számoknak is nevezünk, ezek lesznek az élelmiszer adalékanyagok. Itt a fogyasztó igazából azt látja, hogy ezek az E-223-as például, vagy E-151 számú vegyületek igazából nem ismeretesek, hogy melyek ezek. Nem tudjuk, hogy melyek ezek. Vajon milyen hatása lesz, ha én hazaviszem, vajon főleg a gyermekek táplálkozásában okoz ez valami problémát? Vagy hát a férj, a feleség, tehát a felnőttek egészségi állapotát is, vajon befolyásolják ezek az E-számok? Tehát, hogy mik ezek? De jó erről információt szerezni. Ezért is célom volt az, hogy egy teljes képet adjak arról, persze a jótartság határáig, egy teljes képet adjak arról, hogy mik ezek az élelmiszer adalékanyagok, hogyan kell ezekhez viszonyulni, és meg fogják látni, hogy az előadásaimon konkrét tanácsokat nem fogok adni, tehát nem szeretném irányítani önöket. Ez egyébként mindig célom, nem azért, mint hogy nem lenne véleményem, mert véleményem ugye az van sok mindenről, és erről is lesz majd a végén, de nem szeretném önökre erről tenni a véleményemet, hogy hogyan kell gondolkodnunk
az élelmi adalékokról. A kérdésnél, mivel vissza fogom hagyni a végén, ezre bocsájtom, és esetleg a hozzászólásban meg tetszene tudni mondani, hogy pozitív vagy negatív kicsengése volt a gondolatsornak. Az első ábrákon tetszenek látni az emberi szervezetre, az emberi szervezetbe jutó vegyületek forrásai. Na most kiemelném már is az első ábránkon, hogy itt én kémiai vegyületekről beszélek, tehát a tápanyag kérdés az majd a szív- és érrendszeri megbetegedések kérdéskörébe tartozik majd a következő alkalmak egyikén. Most az előadás során azt taglalnám, hogy milyen kémiai, tehát olyan vegyületek, amelyeket az embervízbe külső, tehát kívülről, külső forrásból, és nem tartozik hozzá az élelmiszer összetételéhez, az ember valamilyen módon beviszi ezt az élelmiszerbe, tehát nem természetes eredetű kémiai vegyületek forrásai. Hát, hogyha nagyon összefoglalnám és nagyon tömören fogalmaznék, akkor hármat sorolnék fel ezek közül. Ez a három pedig az állattenyésztés és növénytermesztésből származó kemikáliák, kémiai vegyületek. Biztosan hallottuk már, hogy az állattartás során az állatokat kezelik különböző vegyi anyagokkal, hormonokkal, növekedésserkentőkkel, stb., amely szintén egy másik előadás részét képezi majd. A növényeket kezelik növényvédőszerekkel, ugye az állatok kezeléséhez használt kémiai vegyületek maradványai megtalálhatóak az állat húsában, a növényvédőszereknek is szintén a maradványai felelhetőek nyomokban a növény felületén vagy belső részében, attól függ, hogy milyen anyaggal kezelték, ugye vannak beszívódó vegyszerek is, amelyeket az élelmiszer húsa is ugye magáival tesz és beszív, ezeket tehát elfogyasztjuk bizonyos mértékben. Tehát jelenti szeretném, hogy sokszor hallottam már azt a egy-egy hallgatótól, hogy nincs igazán értelme a növényi eredetű élelmiszer fogyasztásának az állatival szemben, tehát így a kettőt szinte ellentétben állítani, hiszen az ember szinte sokkal több növényvédőszer maradványt fogyaszt el. Egy mondjuk egy vegetáriánus táplálkozás mellett, mint egy húsevő a húsban. Ezért gyakorlatilag amit nyerek a vámon, azt elveszem a résznél, ahogy szokták mondani, tehát én egészségesen élek, ugyanakkor rengeteg növényvédőszert bevittem a szervezetbe. Később szintén ki fogok helyre térni, csak jelezném, hogy az állati termékekben nagyobb mértékben hatványozottan felhalmozódnak azok a komponensek, amik a növényekben csak kis mértékben vannak jelen. Logikus, hiszen ahhoz, hogy egy szarvasmarha 1 kg húst épít, tehát 1 kg izomszövetet húst építsen fel, ahhoz 17-18 kg növényt meg kell legyen. Tehát ugye 1-20 az arány szinte, 20 kg növényi fehérjéből lett 1 kg állati fehérje, és 20 kg növényi fehérjével együtt a növényvédőszer maradványok is szinte 20-szoros mennyiségre jutnak az állati szervezetbe. Nem véletlen, hogyha a tejiparban problémát okoz a növényvédőszer maradvány és a húsiparban is. Ezt csak említés szintjén mondtam el, hogy tudományos szinten ez maga nem jelent különösebb kockázatot egy növény alapú étrendben. A környezetből származó egyéb szennyeződések a második pont, nem térek ki rá, igazából környezeti szennyeződésekről van szó, mint a közút, közúti szennyeződés, közlekedés, ipari termelés, hulladékégetők és szarakok, stb. Amire ki szeretnék kérni, és az előadás is maga erről fog szólni, mégpedig az élelmiszer adalékanyagok. Ez a harmadik forrása a kívülről bejutó kémiai, nem természetes vegyületeknek. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot leszögezni. Az élelmiszer adalékokat adott mennyiségben meghatározott célba adják az élelmiszerekhez, és van egy nagyon fontos ellentét az első két pont és a harmadik pont között. Folyanak, hogyha nem látják egészen jól. Az állattenyésztésből és növénytermesztésből származó kemikáliák, valamint a második pontban jelzett egyéb közúti közlekedésből és ipari termelésből származó ártalmakat a civilizációs ártalmak témakörébe soroljuk. Vagyis nem szeretnénk, hogy legyen, de van. A harmadik ugyanakkor az élelmiszer adalékoknál szó sincs erről. Az élelmiszer adalékok ugyanolyan, legalábbis hasonló, egy kívülről bejutatott kémiai vegyületek, amit az ember tesz hozzá az élelmiszerhez, ami nincs benne az élelmiszerben, de az ember adott neki egy ideológiai hátteret, tudni az, hogy a fogyasztó igényli ezt.
majd látni fogják, hogy van ebben egy furcsa csavar ebben az egész mondani valóban. Az élelmiszer adalékok használatát tudnélik nem az ipar találta ki, mondják a szakemberek, hanem a fogyasztó igény. Hanem a fogyasztó igény azért, hogy megfelelő ízű, megfelelő állományú, megfelelő illatú, kellemes termék kerüljön a család asztalára. És mivel egy gyorsan tömegbe gyártott terméknél elég nehéz jó minőséget gyártani, lehet, elég nehéz, és sokszor nem ez a cél sajnos hazánkban, ezért egy adalékanyaggal rendkívül jól meg lehet dobni egy élelmiszer ízét, illatát, állományát, anélkül, hogy a fogyasztó különösebb gyanút fogna ez irányba. Az élelmiszer adalékok kérdése, tehát ilyen értelemben egy más, mint az előző környezeti ártalmak, biztosan értik, itt arról van szó, hogy a gyártó úgymond feláldozza magát a fogyasztó érdekében, a fogyasztó segítségére siet, hogyha ezt igényli a fogyasztó, akkor ezt adom neki, tehát az élelmiszeripar úgy tekinti magát, mint egyfajta szolga, aki ugye kiszolgálja a fogyasztót. Gyakorlatilag fogják látni, hogy gyakorlati értelemben az élelmiszeripar az adalékok segítségével érte el azt, hogy irányítani és manipulálni képes a fogyasztót. Nem is gondolják, hogy egy évek, évtizedek alatt kikísérletezett aroma komponenssel milyen sok embert meg lehet téveszteni. Ugye ezért helyeznek nagy hangsúlyt az aromák kérdésére, akár egy gyümölcsre üzemben is, hiszen hogyha egy narancsléhez, mondjuk nem a 100%-os azonnal szilos hozzáadni, hanem egy gyümölcs italhoz, nem mindegy, hogy milyen aromát adunk hozzá. Ha egy olyan aromát adunk hozzá, amit keres a fogyasztó, akkor az a termék el fog kiállni, óriási haszon, óriási üzletet belőle. Ha az aromának vannak olyan komponensei, ami nem kedvelt a fogyasztó körében, akkor a termék elhozhatatlan. Tehát ez egy óriási üzlet, óriási gond az élelmiszeriparban is, milyen adalékot, milyen aromát használja. Mit nevezünk élelmiszer adalékanyagnak? Tehát, hogyha látnak egy ilyen E-számot az élelmiszeren, ugye E226, akkor mire gondoljanak? Minden olyan természetes vagy mesterséges anyag, amelyet, és itt szeretnék kiemelni egy fontos mondatot, amit itt bőrbetűvel is jeleztem az ábrán, tekintet nélkül tápértékére szándékosan adnak az élelmiszerhez, annak érdekében, hogy különböző tulajdonságait kedvezően befolyásolják. Amit hadd kérdezzem meg önöktől, már is van a mondatban egy ellentmondás. Lehet-e kedvezően befolyásolni olyan egy élelmiszert olyan adalékanyaggal, amelynek igazán is tápértéke? Tehát látják, hogy az egyetemi definíció már is egy furcsa ellentmondást tartalmaz, és megvilágítja a korunk élelmiszeriparának egyfajta szemléletmódját, hogy az élelmiszeripar akkor tekint kedvezőnek egy változást, hogyha a termék eladható. Tudják, itt nevezünk a minőségnek. Tehát ma az egyetemen azt oktatják, hogy ma egy élelmiszer akkor jó minőségű, ha a fogyasztó visszatér. Tehát szó nincs arról, hogy egy élelmiszer akkor jó minőségű, hogyha, és kezdenünk sorolni, hogyha az egészségre nem ártalmas, hogyha kimondottan hasznos az érpályára, az érrendszerre, a szellemi funkcióra, nem. Egy feltétel van, egy élelmiszer jó minőségű, eladható, és a fogyasztó visszatér, a termékét újra megveszi, ez ma a minőség fogalma gyakorlatilag. Tehát tápértéktől függetlenül gondolkodnak az adalékanyagoktól. Természetes vagy mesterséges anyagok ezek, ugye, lehet, hogy valamelyik növényből vonzák ki. Tehát például a nátrium benzoát, mint tartósító szer. Ugye, ez egy szintetikusan előállított anyag, de az oktatóink az egyetemen azt mondják, hogy nem kell tőle félni, hiszen egyes növények is tartalmaznak benzoesavat, és ennek köszönheti például maga a bodza is az elállóságát, hogy bizonyos mértékben benzoesavat tartalmaz. Tehát tény az, hogy megtalálható egy részük természetes formában is a természetben, de az ember a sokkal olcsóbb, gazdaságosabb megoldást választja, ugye a mesterséges készítményeket, mesterséges aromák, mesterséges színezékek, és majd látni fogjuk, hogy igazán ezekkel lesz majd a gond, hiszen nem egyezik az emberi test összetételével. Értékszervi, kémiai, fizikai és mikrobiológiai tulajdonságot befolyásolunk, nem megyek bele, mert ezek már tudományos gondolatok. A szín, íz és az illat érdekében, ugye említettem már, a szín érdekében aromát, illetve színezéket használnak, az íz és illat érdekében, megfelelő íz és illat érdekében, ugye aromákat használnak, ami mind az illatot, mind az íz befolyásolja. Talán hallottuk már azt, hogy antioxidáns, ugye maga a C-vitamin is ilyen anyag. Antioxidáns, oxidáció gátló folyamatok. Hogyha látunk az üzletben egy nagyon szép
szárítmányt. Tegyük fel, egy banán chipset, vagy szokták mondani, itt a banán karikákat látunk, szép fehér húsú banán karikákat szárítva. Ugye ez nem képzelhető el csak egy esetben, hogyha a banán oxidációját, ugyanezzel egyébként az aszalt almánál, tehát minden fehér húsú aszalványnál, hogyha ugye bevágjuk a sejtfalat, akkor gyakorlatilag rögtön szinte barnulni kezd a gyümölcs és a zöldség. Egész azonnal rápermeteznek valamilyen antioxidáns anyagot, azt mondanánk, jaj, de jó C-vitamin, de nem. Sajnos nem C-vitamin. A C-vitamin az aszkorbénsav az egyik legdrágább vegyület. Nem használják igazán csak azok a cégek, akiknek van rá pénzük. Általában a kén használják, ugye a kénes savas oldatot. A kén nagyon jó oxidáció gátló anyag, ugye használják a háztartásban különböző gyümölcsök, zöldségek elteréséhez is. Igazából az élelmiszeripari szakember és a táplálkozás tudományjal foglalkozó szakember sem igazán tartja jónak, elfogadhatónak a kén. A kénnek ugyanis súlyos idegrendszer és agykárosító hatása van hosszabb távon, ugye hasonló a szalicilhez, amelyet már betiltottak. Tehát szerencsés lenne a C-vitamin. Otthon, ha készítünk mondjuk eltevésre befőttet, akkor aszkorbinsavat, tehát C-vitamin levét használhatjuk. De iparban kénesavat használnak, emiatt sajnos a szép, vakítóan fehér tormakrémek, ugye, amelyek jó ízűek, kellemesek, ugye, mint egyfajta savanyú hatás, savanyú ízanyag, aroma komponens, de szintén adalékanyagot tartalmazó termékről van szó, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt az oxidációt bizony elég sok kénes savas oldat hozzáadásával érik el, hogy a szabvány megengedi, de a szabvány igazából nem arra készült minden esetben, hogy a mi egészségünket szolgálja, hanem tűrésre dolgozik. Fizikai jellegű adalékanyagok, állományjavítók. Nem megyek ebbe bele, több százféle állományjavító van hazánkban. A hatóság nem bírja követni, hogy a különböző pékségekben, a különböző élelmiszeripari üzemekben milyen adalékanyagok vannak. Lényeg az, hogy van egy lista, amin fel van tüntetve, hogy mik az engedélyezett adalékok. Igen, ám csak a mennyiség, nem mindegy, hogy egy pék mennyit tesz a kenyérhez, de tudjuk, hogy ha egy kenyérhez több adalékot teszünk, azt nem lehet észrevenni. Viszont gazdaságilag rendkívül jól jövedelmez, és mivel azt is tudjuk, hogy hazánkban ugye a magánpékségek szinte kétszer annyian vannak, mint amennyi elegendő lenne bőven hazánk lakosságának ellátásához, ezért egy versenyhelyzet alakult ki a pékségek között, és sajnos ennek a levét kiissza meg, hát többnyire a fogyasztó, mert a pékségek tudják, hogy melyek azok az állományjavítók, lisztfehérítők, stb. Amelyekkel meg lehet nyerni a fogyasztót, ne gondoljuk, hogy véletlen, hogyha valaki Budapesten, vagy bárhol utazik a metró aluljáróban, Budapesten ez gyakori, és szinte már lent érezzük a vaníliás cukornak az illatát. Biztosan tapasztalták önök is, hogyha fönt, a metró aluljáróban egészen fönt létesül egy pékség, akkor az egész metró aluljáróban érezhető a pékség illata. Ez nem véletlen, ugye nem a véletlen széláramlat viszi le, hanem a pékségek jól tudják, hogy szinte egy adalékanyag, nem állományanyag, egy adalékanyag, hogy az etilvanilin függőséget okozó hatása bizony meghozza a maga gyümölcsét. Nem is magát a vaníliát érezzük, hanem az etilvanilin. Az etilvanilinról pedig ki van mutatva, hogy függőséget okoz, nem véletlen, hogy sorban állnak az emberek a különböző ilyen pékségeknél. Ugye maga McDonald's is használ hasonló dolgokat, csak itt ugye a sült burgonya illatával operálnak, amelynek szintén van egy idegrendszeri visszacsatolása, és az emberek ugye érzik, és már is megindul az a bizonyos pavlovi reflex az emberben, és a sült burgonya illata gyakorlatilag a pénztárcát is megnyitja. A mikrobiológiai jellegű állomány, illetve adalékanyagok az eltartatóságot biztosítják. Nem megyek bele a feltételekbe, csak említem röviden, hogy azért fogják majd látni, hogy az adalékanyagok nem mérgek, hanem élelmiszeripari anyagok, amelyek bizonyos cél érdekében vannak hozzáadva az élelmiszerhez, de van egy nagyon fontos szabályozás hazánkban. Csak annál a terméknél alkalmazható
káliumszorbát, nátriumbenzoát, vagy bármilyen adalékanyag, amennyire a hatóság külön ezt engedélyezi és lefekteti ezt az adott cégnek a papírjaiban. Ugye logikus, nem tartalmazhat többet az előírt maximális mennyiségnél, kérdés, hogy be tudják ezt tartatni az élelmiszer készítőkkel, elég ritkán. Más adalékanyagokkal együtt csak akkor használható, ha a hatóság külön engedélyezi. Tehát, hogyha én készítek egy új joghurtot, és tegyük föl, hogy abban szeretnék használni egy másik adalékot, mert ugye a gyümölcs joghurtokban nem kevés kiegészítő komponens, ugye állományjavító színezék és aromanyag van, ugye csak egy jó marketing munkával mindent jól el lehet adni. Ugye? Na most, hogyha én tervezek egy olyan joghurtot, amiben már egy másik adalékot is szeretnék tenni, másik tartósítószert, másik színezéket, az hatóságilag újra az egészet engedélyeztetem kell, hogy együtt az előzőekkel nem okoz-e valamilyen konfliktust a szervezetbe. Nem tévedheti meg a fogyasztót, ugye itt kezdődnek már a problémák. Nem is gondolják, hogy ha én szeretnék készíteni egy málna ízű szörpöt, hogy ezek az ízű szörpök, úgynevezett ízű szörpök az élelmiszeriparban, milyen finom málna ízű szörpöt lehet készíteni, úgy, hogy félig alma sűrítményt használok. De egyszerűen csak meg kell találni azokat az adalékanyagokat, azokat az aromákat, amelyek az alma aromáival együttesen egy kellemes málna ízt ad, sőt, lassan új termékként is forgalomba hozhatom, extra termékként, ugye, egy effektíve olcsóbb almasűrítménnyel. Ez, amit mondok, egyébként nem gyakori. Most nehogy ez menjen közöttadva, hogy almasűrítményből készülnek a málnaszertek. De ez is előfordult. Előfordulhat. Sajnos, ugye, megkerülik egyes gyártók a fegyelmet. Nem használható elfedésre. Újabb probléma az élelmiszeriparban. Ugye, ahogy az ember dolgozik az élelmiszeriparban, látja, hogy bizony, ha egy paradicsom sűrítmény hát megpenészedik, ami bizony előfordul, hiszen ugye nagy tételek kerülnek raktározásra egy paradicsom sűrítményből, és bizony előfordulhat, hogy nem volt jó a hőcserélő, éppen a hőcserélő javítás alatt volt, tehát nem kapott megfelelő hőt a paradicsom sűrítmény, megpenészedik, akkor a gyártó nagyon jól tudja ezt ellensúlyozni különböző anyagokkal, és úgymond eltávolítja a penész telepeket, csak tudni kell ehhez azt is, hogy a penész egészében nem távolítható az élelmiszerből. Nem véletlen, hogy a fenészes élelmiszert minden esetben ugye ki kell dobni, tehát használhatatlan, tehát nem mondjuk azt, hogy egy kicsit lesöpröm a tetejét, és aztán elfogyasztom, mivel a fenészek nagyon káros toxinokat, tehát emberi szervezetre igen káros méreganyagot termelnek, amely akár a belélegzés után az időn keresztül is bejuthat, akár a vérárammal az emésztés útján kerül a szervezetbe. Kötelező feltüntetni a termék címkéjén ezek az ominózus elszámok, amikről korábban már beszéltem. Nem szeretném önöket megijeszteni, de jelenleg a magyar élelmiszerkönyv szerint, ugye jelenleg a magyar élelmiszerkönyv a hatóságilag előírt gyűjtemény arra, hogy milyen adalékokat szabad használni. Nem kell ezeket megtanulni természetesen, csak jelzem, hogy ugye még az összeset el is tudják olvasni, mert a fóliát majd fel fogom emelni, 23 féle anyag. Na most ezeket úgy képzeljék el, hogy ezek nagyon nagy csoportok. Tehát ezeken belül rengeteg kis csoport van, és kis anyag vegyület neve található, színezékek, tartósítószerek, antioxidánsok, emulgálók, sűrítők, zsevésítők, stabilizálódok, és még sorolhatnám, ugye ízfokozók, talán tudjuk melyik az egyik legismertebb ízfokozó, ugye a nátrium glutamát, amelyet már ugye földerítettek, hogy aki érzékeny rá, főleg fiatalabbak gyermekek esetében, okozza a kínai étterem betegséget, vagy kínai étterem szindrómát, talán hallottunk már erről, ez egy fejfájással, kellemetlen közérzettel járó, rosszulékkel járó folyamat a szervezetben, és ezért mondjuk kínai étterem szindrómának, mert ugye a világ egyik leginjentebb néze Kínában terezték fel ezt, ugye Kínában a különböző ilyen gyors éttermi hálózatokban ezek a glutamát tartalmú anyagok zsákszámra állnak készletben, és ugye a szakácsok, hogy kedvezzenek a vendég ízlésének, az ismét mindent a vendégért, de mindent a kedves fogyasztóért, ezért használják az ízfokozót, ezért ez jóval gazdaságosabb, hiszen kevesebb nyersanyagot igényel. Ugye glutamátot rakunk egy élelmiszerhez, kevesebb más anyag kell hozzá, hiszen felfokozza, felerősíti az amúgy is jelenlévő ízeket.
ugye egyéb anyagok is vannak, kezdve a habzásgátlástól egészen a liszt javításig, és egészen végén már a tömegnövelő szerek, amelyet szintén felhasználnak. Ugye az enzimek kérdése is előkerül, később a génmanipulációnál is fogok volna beszélni, hogy enzimek is használhatók adalékanyagként, hozzárakják a gyümölcsléhez, a gyümölcsvelőhöz, hogy jobban bontodjon a sejtfal, ezáltal sokkal könnyebben préselhető egy gyümölcslé. Egy érdekességre szeretnék rámutatni, elnézést, hogy mindig ilyen nehézkese rakom föl, csak nézem, hogy jobban lássák. Önök kérdezhették azt, hogy hogyan állapítják meg, tegyük fel a kálium szorbátról, vagy nátriumbenzoátról, vagy bármiről, hogy mennyit tehetnek az élelmiszerbe. Hát ez egy hosszú, bonyolult folyamat, amelyet az egészségügyi világszervezet, a WHO kísérletez ki, és irányelvként ugye megadja az országoknak. Alapelvként jelenik meg az egészségügyi ártalmatlanság egy élelmiszer esetében, ezért figyelni kell, hogy az adalékanyag ne legyen egészségre káros, egészségre veszélyes. Ezért van egy úgyhívjuk ezt, hogy engedélyezési procedúra, nem megyek ebbe szintén bele, csak az érdekességhez ragadom ki belőle, hogyha tegyük fel, én szeretném engedélyeztetni a nátriumbenzoátot, tegyük fel, hogy még nem került forgalomba, akkor megbízok egy kutatócsoportot, hogy végezzen állatkísérleteket a nátriumbenzoát különböző mennyiségeivel, és az állatkísérleteken belül egyrészt ugye a mutagén hatás, tehát az állat genetikai állományára milyen hatással van. Másrészt a karcinogén hatás, a rákkeltő hatás. Az állatban ugye indukálódik-e, képződik-e valamilyen elváltozás, valamilyen sejtosztódási folyamat zavar, ugye ez a rák, gyakorlatilag rákos folyamat, valami teratogén hatás, tehát az embrióban, a születendő embrióban, a kisállat utódjaiban jelentkezik-e valamilyen viselkedésbeli, vagy bármilyen fizikai torzulás a szülőhöz képest. Tehát ez a három vizsgálat sor tartalmazza a nátriumbenzoát kísérleti eredményeit. Most hogyha tegyük fel, a tudós csoport visszaigazolja, hogy az állat magatartásában akár hiperaktivitás, akár túlzott álmosság, ugye fáradékonyság nem jelentkezett. Az állatok fölbontolás után egészségesnek találtuk, tehát a szövetei egészségesnek megvizsgálták, hogy a szövetlen iszlatokkal, stb. Ugye sajnos ezek a kísérletek, állatkísérletek, amikkel igazán ugye sokan nem értünk egyet, de az ember azt gondolja, hogy az állat szervezet kimutatja ezeket a káros hatásokat, később fogok ezzel foglalkozni, hogy ez vagy igaz-e vagy nem. Hogyha tegyük fel, a nátriumbenzoátból kimutatták, hogy bizonyos mennyiség az egészségre ártalmatlan, egy biztonsági tényezővel leosztják az ember. Elosztják 100-ra ugyanis, és ami, tehát megkeresik azt a szintet, ami még nem okozott az egérben vagy patkányban maradandó változás, vagy egyáltalán semmilyen változás, ezt elosztják 100-zal, ezt hívjuk hatástalan szintnek. A megengedhető napi bevitel, itt kezdődik a probléma. A tudósok kimérik, hogy tehát egy átlag ember bevihet nátriumbenzoátból x milligrammot, vagy mikrogrammot, ezt leosztják napra 365-tel, naponta tehát mondjuk 2 mikrogramm nátriumbenzoátot, vagy káliumszorbátot fogyaszthatunk el a kenyérrel, a gyümölcsövekkel, stb. És itt jön a probléma, tudnélik, hogy az adott élelmiszerben mennyit használnak fel. Na most azért probléma ez, mert mindenki más fogyasztású. Van, aki szereti a kenyeret, van, aki inkább más fogyaszt. Tehát elég nehéz felmérni, hogy tegyük fel a kenyérbe, mennyi tartósítószert tehetünk, hogy ne adódjon túladagolás. Mert aki nagyon szereti a kenyeret, ott megeshet, hogy túl sokat visz be az adott komponensből, és mérgezési tünet állhat elő. Tehát itt már kezdődik a tudomány határa, ugye, amit már az ember próbál számítani, számolgatni, de itt fog kezdődni majd az allergia kérdése, hogy az emberi szervezet bizony máshogy viselkedik, és nehéz ezeket kibírni. Rendszeres hatósági ellenőrzés szükséges, amely szintén akadózik sajnos hazánkban. Kedves hallgatók, mindaz, amit elmondtam, jól hangzik, szép. Azt mondhatnánk mindenre, hogy a WHO, tehát az Egészségügyi Világszervezet és hazánk hatósága a helyzet magaslatán áll. Nem veszélyesek az adalékanyagok az emberi szervezetre, nyugodtan fogyaszthatjuk, mondhatnánk, hiszen jól ki van mérve és biztonsággal ki van számítva, hogy bármennyit is eszünk belőle, gyakorlatilag nem okoz problémát.
néhány kérdést összeírtam, ami egy józan gondolkodású ember fejébe, ugye, hát bekerül, és az ember elgondolkodik, hogy vajon, amikor én vizsgálok egy egeret, egy kisállatot, akkor abból levonhatok-e a jóval bonyolultabb működésű emberi szervezetre következtetést, vagy nem? Óriási kérdés, nem? Tudni, hogy a kisállat erejében is hasonló vér folyik, mint a mi erejünkben. Tehát a tudósok egy hipotézist állítottak föl, és ezt kérdőjelezni meg már is az első gondolatban. Hogy tudnélik, hogyha egy kis állatnál nem mutatnak ki, tegyük fel mutagént, tehát DNS-re való hatást, nem mutatnak ki rákkeltő hatást, akkor ez egy egyszerű százas osztással vajon megoldása az emberre, vagy a jóval bonyolultabb működésű emberi szervezetben már okozhat allergiát. Ugye ezt már nehéz kimutatni. És a tudósok igazából ezzel nem is foglalkoznak, ők fogják elosztják százal is, az emberre ez használható. A tudomány határai első gondolata. Minden esetben megvizsgáltak egy több adalékanyag párosítást, hogy együttes hatást. Lehetetlen. Azt mondjam el, lehetetlen. Évente több száz új adalékanyag kerül be a köztudatba, kerül be a kereskedelmi forgalomba. Na most lehetetlenség az, hogy minden egyes adalékanyagot a másikkal együtt megvizsgáljak, sőt, mindezt az adott élelmiszerbe tegyem. Ugye tudjuk azt, hogyha én tegyük fel, hogy teszek egy húskészítményhez például egy tartósító anyagot, mondjuk nitritet, és tudom a nitrit hatását a kémcsőben, azt én nem alkalmazhatom a húsra, és a sajtra sem, mert azt meg kell külön vizsgálni az adott mátrixban, az adott élelmiszerben, mert lehet, hogy ott egészen máshogy viselkedik. Ugye a kémia speciális, a kémia területe ugye azt rejtegeti számunkra, hogy minden egyes anyagot az adott élelmiszerbe kell vizsgálni. Most gondolják el, hány élelmiszer adalékanyag van a világon, vagy hazánkban, és hány élelmiszer van. Mennyi vizsgálatot igényelne az, hogy megvizsgáljak minden, mondjuk tegyük fel, megvizsgáljam együtt a káliumszorbátot, nátriumbenzoátot és a kém egymás mellett legalább 10-15 kg gyümölcsében. Lehet, hogy különbözőképpen viselkedne. Ugye ennyi ember, ennyi idő, ennyi energia, ennyi pénz nincs sem hatalmas, sem a világon. Tehát a vizsgálatok száma nem elégséges. Nem elégséges. Ugye erre szoktam azt mondani, hogy sajnos a kisállat kísérletek után ki lesz a következő kísérleti alany, és ezt mindenféle ijesztés nélkül mondom, hiszen ezek tények. Ugye maga a fogyasztó. És hogyha a fogyasztón kiderül 10-20-30 év alatt, hogy allergiát okoz, hogy mint az kiderült a szalicílről, gyomorfekélyt okoz, magas vérnyomás, szívritmuszavar okoz, sőt mentális problémákat is okoz, tettőtől tartív az emberi szervezetben káros mechanizmusokat indít el egy szalicílsav, amit ma is használunk, mai napig is sajnos, használunk, bár az élelmiszeripar már kötelező jelleggel betiltott a bírsághoz köti a használatát, közfogyasztásra ugye ez megy, miért? Mert ebben is van üzlet, mert ebben is van haszon, anélkül, hogy a háziasszony tudná, hogy ez a citetniki szalicil, ugye mondják az emberek, nem okoz semmi problémát, de abban a citetniki szalicilből van 20 darab, mert 20 eltett üvegen van, és hogyha még akkumulálódik is, tehát felhalmozódik a szervezetben a szalicilsav, onnantól kezdve egy gyengébb, egy gyermeknek, egy fiatalnak a máj funkciójában már zavarok keletkezhetnek. Egy gyomor nyálkahártya egy stresszes időszakban a szalicilsav hatására meg is gomolhat, egy gyomor fekélyes szület indulhat el. Fogom majd mondani, hogy az adalékanyagok nem önmagában kezelendő probléma, hanem az életmód más körülményeivel együtt okoznak ezek problémát. Elegendő volt a kísérleti idő. Erről is beszéltem. A kisállat kísérletek hónapokig legfeljebb évekig folynak, de a fogyasztó aztán évtizedekig fogja ezt fogyasztani 10-20-30 eszembei, és ugye tudjuk, hogy az orvosok, a családorvosoknak ez kötelező, hogy az újabb orvosi tüneteket külön feljegyzik, és elküldik a megfelelő hatósághoz, és a hatóság ugye látja, hogy például megszaporodtak a nátrium-benzoát okozta allergiás tünetek, akkor ezt jelzik megfelelő intézménynek, hatóságnak, és így jut egy hosszabb procedúrán keresztül végre betiltanak egy-egy tartósítószer, egy-egy adalék anyagot, ha már sok ember megbetegedett, ha már sok ember allergiás, de kérdem én, hogy miért van szükség arra, hogy a fogyasztón vizsgáljunk,
meg egy-egy adalék anyagot. Ugye ezért szeretnénk majd hangsúlyt helyezni az adalékmentes, az adalék szegény élelmiszerekre, sokkal kisebb a kockázat. Hogyan lehetséges, szintén költői kérdés, hogyan lehetséges, hogy a korábban megvizsgált és engedélyezett adalékanyagok nagy része, vagy egy része jelenleg tiltott, de ugye be van tiltva, tiltó listára került Európa egyes országaiban, vagy Amerikában. Érdekes kérdés, nem? Hiszen az az anyag 10 évvel ezelőtt végigment a kísérleteket, minden egyes fázison végigment, és nem volt maradandó elváltozás, nem volt elváltozás a kisállatban, ott szokták, 100-dal engedélyezték. Jelenleg tiltó listán van. Tehát ebből látjuk ismét, hogy hogy a WHO sem tehet meg mindent. Ő megteszi, amit tud, de aztán a fogyasztóhoz jövő visszajelzés dönti el ténylegesen a kérdést. Befolyásolja-e az üzleti szféra, az üzleti szellemiség, az üzleti világ az engedélyezési procedúrát? A kérdésre nem válaszolok, a kérdés valahol nyitott, de sejtjük a választ. Jelenleg, hogyha egy élelmiszeripari szakember, tegyük fel, hogy meg szeretne gazdagodni, ami hát nem biztos, hogy sőt, valószínűleg nem egy jó vállalkozás, de tegyük fel, akkor mit fog csinálni? Hát többére bele fog adalékanyag gyártásba. Jelenleg hazánkban az egyik legjobb üzlet az adalékanyag gyártás, adalék előállítás. Ez nem csak nálunk van így, hanem a világon is. Tehát valószínű, hogy a hatósági engedélyezési folyamatot bizonyos mértékben ugye, hát befolyásolhatja az üzleti szféra, de ez nem újdonság, ismerjük, tudjuk. Nem mindenhol van ez így, ez nem általánosítás, nem szeretnék általánosítani, de sajnos bizony, ahol pénz van, ott a hatóság is bizony rugalmasan kezel dolgokat. Mennyire alakult ki az egészségvédő szervezet, és ez nem. Magyarul, végigmenve a nagy kérdéseinken, vállalhatóak az adalék anyagok számunkra, vagy nem? Vagy vállalhatóak az adalék anyagok, vagy csak bizonyos feltételekkel? Azt mondanám, hogy a kisállatoknál alkalmazott biztonsági faktor elég lesarkított formája a kísérletnek, emberre valószínűleg nem ugyanazok a folyamatok jellemzőek, mint egy kisállatra. Sokkal bonyolultabb, hogy az embernek van egy más funkciója, egy agyi, komolyabb agyi funkciója, amelyet befolyásol a dolog. Nem tudnak túl sok vizsgálatot végrehajtani, a kísérleti idő nem elégséges sajnos, valószínűleg ugye a WHO sem tudott, nem volt mindenható, nem tudta megoldani a problémát teljes egészében, az üzleti szféra lehetséges, hogy beleszól az engedélyezésre, nincs egészségvédő szemlélet hazánkban, és a hatóságnak nem áll rendelkezésére hatékony ellenőrzési módszer, ezért ugye sajnos ezért is akár mondjuk a pékség a legjobb példa, azt szoktam mondani, azért is szaporodnak a pékségek, mert képtelenség minden pékséget bevizsgálni, csak szúrópróba szerűen vizsgálják a pékségeket, ezért ma jó üzlet ilyen szinten egy ilyen vállalkozás beindítása. Szerintem önöket ez érdekel legjobban, milyen hatással van az emberi szervezetre az adalékanyag. Ezek a hatások, egyek feltételezett hatások, de részben bizonyítottak is. Gondolom nem mondok újdonságot, allergia. Most az allergia egy összefoglaló név, egy összefoglaló tünetcsoport, amely okozhatat allergia formájába jöhet ki egy gyermeknél vagy felnőttnél, akár tartósított allergia, például a fulladás, ugye a légzőszervi asztmás tünet. Lehet egy hiperaktivitás, ugye egy túlzott aktív emberi magatartás. Ugye elvileg a szakemberek nagy része tagadja, hogy tartósítószer okozna hiperaktivitás gyermekben, tehát hogy a gyermek egyszer állandóan mozog. Ennek meg lehet a maga életmódbeli oka is, ugye a lassulás kérdését elővettük korábban, de majd rá fogunk később térni még komolyabban is, hogy gyermekben okozhat egy helytelen táplálkozás is, egy túlzott mozgékonyságot, hiszen a gyomor-agy kapcsolat nem tud megpihenni, a gyomor-agy idegi tája állandóan aktív formában van, a gyermeket mindig mozogni akar, leszeretné ezt mozogni, persze nem tudja, mert újabb kekszet kap a szülőtől, de lehet ennek valamilyen allergia is a háttere egyes kutatók szerint. A legjellemzőbb tüneteket felsoroltam. Mit vén egy fejfájás? Nem biztos, hogy örököltük. De hogyha valakinek van fejfájás, mit vénje, az legtöbbször nem örökölt dolog. És nem biztos, hogy minden a frontiában.
hanem ez lehet egy évek, évtizedek óta elhúzódó ételallergia. Ezért jó felkeresni ilyenkor, ha hosszabb ideje van egy egészségesebb életmód mellett is folytatódó fejfájás, ugye legelőször az életmód helyességet kell felvizsgálni, hogyha már átgondoltuk az életmódunkat és helyesen teszünk sok mindent, akkor lehetséges, hogy egy élelmiszer allergiánk van, elég könnyen tudják ezt vizsgálni. Az allergológusok egy allergiatesttel elvégezhető és kimutatható, és megszűnhet egy hosszabb, szinte az ember életét megkínzó fejfájás, ha kimutatják, hogy én egy-egy adott komponensre, például fel a glutamátra, mint ízfokozóra, valamelyik adalékanyagra allergiával reagálok, és ez okozza ezt az állandó fáradékonyságot, állandó rosszul létet. Lehet, hogy ez az oka ennek. Szervezetünk sajnos egy eléggé gyenge ilyen szinten, idegen anyagként kezel sok minden. A bőrpír, ugye a szervezet, ugye a bőr jelez legelőször, a tűtés is hasonló, az emésztésben is megmutatkozhat probléma. Vagy egy hasmenés, vagy egy székrekedés, mind a kettő előfordulhat egy allergén megbetegedéstől, tehát nem muszáj arra gondolnunk, hogy valamilyen nagyon komoly problémánk van. Egyszerűen valamelyik lehetséges, hogy valamelyik allergén, tehát adalékanyag hatására a szervezetünk egy idő után 30-40 éves kortól kezdve annyira telítődik, hogy ez már nem bírja kivéríteni az emésztőrendszer, nem bír vele a májsan elbánni, a vesesen elbánni, és ilyenkor jelez a szervezet, hogy nem kérek belőle többet, elég legyen ebből az anyagból, ezért érdemes ezt ugye átgondolni, megnézni. Ugye ennek egyébként jó módszere, hogy nem a fiorvos az egyik minden esetben, hanem kiiktatunk, ugye ezt szokták a szakemberek javasolni, kiiktatunk néhány napra egy-egy élelmiszert, hogyha az a hatást nincs meg, akkor az okozta az élelmiszer. Egyszerűen így egy ilyen kiiktatást lehet alkalmazni. Legjelentőbbek az itt felsorolt anyagok, a glutamát, a benzoát és a mesterséges színezéket, hogy az aszpartám szintén külön kérdés. A második gondolati körben káros folyamatok elindítása a szervezetben. Nincs bizonyítva, hogy egy rák folyamata elindul egy tartósítószertől. Tehát ezt még egyszer hangsúlyoznám, az, amit itt a második gondban látnak, ez orvosilag jelenleg nincs bizonyítva. De lehet találni összefüggést. Tudják, ez egyetemi tanulmányunk során is megtanultuk azt, hogy a szakember nagyon nehezen tudja kimondani azt, hogy a rákbetegséget okozza egy-egy tartósítószer, egy-egy színezék. Ha ilyet egy szakember nem mondhat ki, ezért nálunk a vizsgán ugye elégtelen jár. De azt kimondhatja a szakember, hogy összefüggés vezethető fel hosszabb távon egy élelmiszer adalék és egy rákos folyamat. Nem önmagában, de kimutatott tény, hogy azok a népcsoportok, azok a népek, amelyek adalékot, élelmiszert fogyasztanak, jóval gyakrabban betegszenek meg akár vastagbél problémákkal, tehát vastagbél gyulladással, akár egészen más emésztőrendszeri problémákkal, és a rák megbetegedés is gyakoribb olyan népcsoportoknál, ahol a finomított adalékolt bizony tartósítószerekben és színezékben, aromákban bővelkező élelmiszer van az egész évben az asztalon, hogy ezek a félkészítés kész ételeink. Ugye, ezért mondjuk azt majd fogom mondani a végén, hogy minél kevesebb félkész és kész ételt fogyasszunk, számomra egyébként sokkal nagyobb értéket képvisel az, amit mi magunk készítünk. Annak eszmény értéke van, amit otthon készít az ember, és nem az élelmiszer gyártó készítette ugye elénk, és tette elénk a két csomagolásba tömeggyártásként, ugye megfelelő elrejtett adalékanyaggal. Egyébként szokták mondani, hogy az adalékanyag egyes rossz nyelvek szerint arra való, hogy vághatóvá tegye a vizet. Ugye a párizsi ez egy jó példa erre, hogy nem is gondolnánk, hogy ha a párizsihez adunk néhány deka szójalisztet, vagy szójafehérjét, és beleállítjuk vízbe, akkor a tömegének elég nagy százalékát fölveszi. Anélkül, hogy tudnánk arról, íze nem változik, mert a párizsi aromakomponensei kiszűnjenek utána póton. Ugye már léteznek ilyen aromák, hogy...

amely megköti a vizet, és rákhadóvá teszi a vizet. Tehát a párizsinél ez a rossz nyelvek szerint elhangzó gondolat, ez mondjuk valahol érthető. Iniciátor, az orvosi kifejezés azt jelenti, hogy elindít. Az orvosi szaknyelven van egy olyan iniciátor, ami elindít egy folyamatot. Erre sajnos alkalmasak az adalékok. Egy adalékanyag alkalmatlan arra, hogy egy kórfolyamatot teljes egészében végigvigyen, ezért nem, valószínűleg nem alakul ki rákmegbetegedés, csak adalékanyagtól. De elégséges ahhoz, hogy egy egyetlen, vagy két, három, vagy tíz, vagy száz sejtben DNS változást okozzon. Hogy a kémiai anyagok, mint a sugárzás is, DNS, tehát genetikai információ örökítő anyag deformáló hatást okozhatnak egy stresszes helyzetben, ahol az emberi immunrendszerre nem tudja legyőzni ezt a kémiai vegyületet. Egészséges emberben nem okoz problémát általában. De egy olyan embernél, aki egyébként tragédia ért, aki szomorú, aki depresszív hajlamú, ott egyébként a rákmegbetegedés is gyakoribb, ugye, ott szerepe lehet egy ilyen komponensnek is, amely, ugye tudjuk, hogy egy karcinogén folyamat, egy rákmegbetegedés néhány sejtből indul el. Elég néhány sejt, hogy megváltoztassuk a DNS állomány, és hogyha ez a DNS változás, ez az információs változás olyan mérvű, hogy a sejt osztódni képes, ugye, ha tápanyaghoz jut. Egy lássejt csak akkor veszíti el az élettartamát, ha elfogy a tápanyag. Ugye jelenleg is őriznek 35-40 évvel meghalt emberek lássejtjeit, csak folyamatosan tápanyagot adnak a magához a sejtnek, és a sejt mai napig osztódik, noha ugye a sajnos az asszony, akiből egy lássejtet kivették, meghalt, ugye elhunyt magában a rák megbetegedésben, de a lássejt mai napig él, ha tápanyagot kap. Ugye, tehát ezzel bizonyították, hogy a rásét halhatatlan a maga nemében. Ugye, ezért egy kicsit félünk az adalékoktól, hogy nehogy ilyen folyamat elinduljon a szervezetben, hangsúlyozom, nincs kinyitva az esély természetesen az élet, tehát egy mozgás hiány mellett, egy zsíros táplálkozás mellett, egy adalékanyagbevitel túlzott súlyos kockázatot is jelenthet. Tápanyagvesztés, tápanyag hiány. Mire gondolok, hogyha egy gyermek vagy egy fiatal táplálkozásában egy olyan élelmiszer szerepel, amely adalékolt. Tehát valamilyen tömegnövelő anyag van benne. Ilyenek a húskészítmények, ilyenek lehetnek a különböző sajtok, sajtkészítmények, ilyenek az ízesített joghurtok, amelyekben bizony állományjavító van. Vagy ugye most ez a legújabb, a tejszor helyet hozták forgalomba a friss föld, ugye biztos ismerjük, és ráírják, hogy szívbarát, hogy ugye nem tartalmaz a koleszterint, mert ugye a tejzsírt váltották ki belőle, és egy friss föld néven hozzák forgalomba. Ugye a tejföld néven csak az hozzák a forgalomba az élelmiszer törvény szerint, amely csak tejzsírt, a tejnek a zsíradéktartalmát tartalmazza, tehát azért a névváltozás azért is van. Na most, ha a friss földnek a címkéjét elolvassuk, azt olvassuk rajta, hogy módosított keményítő. Tehát ugye az élelmiszer adalék gyártóknak egy újabb lehetőség, hogy befurakodjon egy újabb piacra, ugye a tejiparba, ez a módosított keményítő. Ugye ipari úton elő tudnak állítani keményítő molekulákat, burgonyából vagy kukoricából, és ezt módosítják valamilyen élelmiszeripari eljárással, kéményileg vagy bármilyen vegyi úton, és adalékanyagként rendkívül jól felhasználható, gyakorlatilag igazán tápértéke nincs, viszont egyre amire alkalmas, hogy teljesen sűrűségű anyagot nyerjünk vele. Tehát fél igazság, amit olvasunk, tényleg kevesebb a koleszterin. De igazából maga a friss föl az egy ilyen marketing termék, az egy ilyen megideologizált egészséges termék, gyakorlatilag egy adalékolt tejtermék, igazán a haszna a szervezetben nincs, persze a tejföl is csak mértékkel fogyasztható, pontosan a koleszterin tartalma miatt. A tápanyagvesztés, tápanyaghiány esetén arra gondolok, hogy ha egy gyermek vagy egy fiatal táplálkozásában szerepelnek az adalékolt élelmiszerek, akkor ott mitől veszik el a helyet? Tehát egy adalék anyag mitől veszi el a helyet egy táplálkozásban? Hát a tápanyagtól, nem? Logikus, abszolút. Hogy ha én veszek egy szép nagy fehér kenyeret a pékségben vagy az üzletben, akkor vajon egy szendvicsként a gyermeknek másnap odaadott fehér kenyeres szendvics, vajon mennyi tápanyagot tartalmaz? Ugye? Egyrészt már egy finomított termékről van szó, a gabona értékes anyagainak 60%-át

0: mások szerint 80%, mondjuk 60%-ot, legkevesebb 60%-ot eltávolítottak a búza, a gabona magból. Tehát ugye így gondolok ugye a vas készletre, a kalcium készletre, a rossz anyagra, a különböző B-vitaminokra, B-vitamin csoportra, ennek a 60-80%-át már eltávolították a fehérkenyér építése során. De itt nem áll meg az ipar, mert ez még az első lépés, hanem a gyártás során kerül bele micsoda, ugye, a lisztfehérítő, a lisztjavító, a különböző tömegnövelő anyag, mert ugye, hogyha elvágunk egy iparilag készített kenyeret, akkor egyenletes a lukasozottság, itt ezt figyeljük. Otthon készítünk egy kenyeret, akkor nem lesz egyenletes. Egyenetlen lesz, csúnyább lesz, ha otthon készítjük, hogyha szabad ezt a szót használnom, de egészségesebb lesz. Ahhoz, hogy a kenyérnek egyenletes lukasozottsága legyen, az nem véletlenül van. Az olyan adalék komponens hozzáadására van, ami egyenletessé teszi a gáz elosztást a kenyérben. Ezek mind adalék komponensek. Tehát az, hogy szép kenyerünk van, az valahol a fogyasztó eszi azt meg, és a fogyasztó szervezetében ugye, egy tápanyag hiányt okoz. Miért? Mert a gyermek szervezetéből nem csak az értékes mikro- és makroelemek fognak hiányozni, hanem még az a kevés tápanyag is, ami a fehérkenyérben lett volna. Mert a fehérkenyérbe kerülő adalékok, amelyeknek igazából nincs tápanyag tartalma, magától a fehér lisztől is elveszik az értékes anyagokat. Ezért mondjuk egyébként a fehérkenyér kérdés nem azért megnyitom ki sokszor, szinte minden eladáson, mert ezen szeretnék én lovagolni, elnézzük a kifejezésért, hanem azért, mert ez a legfontosabb élelmiszer cikk, amellyel egy egészséges táplálkozást el lehet kezdeni, vagy lehet folytatni egy fiatal táplálkozástól kezdve. Nagyon fontosan mondat, amit a lap, az ábra alján írtam le, tudni, a kutatási eredmények ideiglenesek, a WHO ítélete rendszeresen felülvizsgálja az adalék anyagokat, és ami a lényeg, az engedélyezett és betiltott anyagok listája országonként eltér, tehát ami nálunk engedélyezett, az adott esetben, sőt erre van példa, Svédországban, Svájcban, Németországban már betiltott. Vagy ami Svédországban, Svájcban engedélyezett, Amerikában már betiltott. Ugye tudjuk, hogy a nyugatról egy kis fázis késéssel jut el hazánkba az információ. Tehát ami még nálunk forgalomban van, az már a tengeren túl már tiltott. Hozzánk körülbelül 10-20 év múlva jut el az információ és a szemléletmód, hogy tétolisztára kerüljön. De addig még az elkövetkezendő 10-15 évben a fogyasztók érzékenyebb része meg fog betegedni, vagy rejtélyes tünetek jelentkeznek, és a hatóság ezt természetesen engedélyezi, mert nincs rá törvény, tehát ami már Amerikában ugye 50-60 évvel kiderült, hogy rossz, hatányban csak 10-20 év telt el, mire ide átkerült, és nálunk még ez a probléma nem jelentkezett. Tehát amit a mondat végén tetszettek olvasni, a kutatások jelenleg is folynak, és a családorvosok információ is rendszeresen visszatérnek a hatósághoz, hogy informálják a megfelelő eredményről. Néhány egyszerű tanács. Szemléletmód. Mindig hangsúlyt helyezünk, nem csak a testre, hanem a lelki egészségre is. Helyes szemléletmód kialakítása. Mire utalok? Láttam egy olyan lapot, amire az volt írva, hogy súlyosan rákkeltő adalékok listája, és föl volt sorolva, hogy enyhén rákkeltő, súlyosan rákkeltő, tehát szinte az volt, hogy halálos az adalékanyag, és megnézegettem ezeket, hogy az volt a lapra írva, hogy terjesszem, és ahány példányomatot lehet fénymásoljam, és terjesszem a fővösen minden irányába. De az ember azt gondolja, hogy itt tartalmaz ez a papír, nem tudom, hogy került a kezünkbe már ilyen lap. Amíg nem, akkor fog, biztos is fog. Vannak olyan mozgalmak, olyan irányzatok, amelyek teljesen ki szeretnék zárni az adalék anyagokat az ipari termelésből, és ezért egy ilyen módszer választanak, hogy ugye a népcsoportok ugye közöttünk terjesztik ezeket az elég bomlasztó jellegű irodalmakat, és az embereket egy felesleges pánik helyzetbe sodorják. Tudni, még olyan adalékok voltak a súlyosan rákkeltő cím alatt, amelyek legalkalmasabbak, mint a citromsav. Ugye? És itt, tehát, hogyha már valaki készít egy iratot, akkor legalább értsen hozzá, hogy melyik az, amelyik valószínűleg ilyen hatású lehet. Na most megnyugvásul szeretném mondani, a helyes szemlélet nem azt jelenti, hogy én szinte megundorodok az adalékanyagtól és az ilyen terméktől, és szélsőséges álláspontra helyezkedek, mert ugye ez visszatetszést is kelthet. Én arra gondolok, hogy a helyes szemlélet kialakítása az, hogy időről időre számba veszem azokat az élelmiszereket, amelyeket én helyettesíteni tudok otthon készített élelmiszerekkel. Tehát én nem egy szélsőséges gondolkodást szeretnék itt mondani, hanem egy józan gondolkodás, hogy ahol csak lehet, kerüljük ki ezeket az anyagokat. Ahol csak lehet, készítsük otthon. Amit egyszerűen olvasni, szerezzünk be olyan listát, amelyek elszámot tartalmazó listák nyilván van a forgalomban. Nem tudom, van önöknek ilyen, a Zöld Közlati Kalauz című könyv, ha szükséges, akkor majd felmutatunk egyet, bár most elég korlátozott példányban van. Ha szükséges, akkor készítünk ilyen számokat tartalmazó listát, ha önök nem ismerik. Viszonylag nehezebben lehet hozzájutni, és minden, azért nehéz ez, mert minden évben kb. 100-150 újabb elszám kerül forgalomba, ezért nehéz ezt mindig lekövetni, mindig soha. Nagyjából azon már ismeretes, ha van rá igény. Vásárláskor természetesen gondolom, hogy önök is gyakorolják, megnézni a címkén a kötelezően feltüntetett összetételt. A kenyérre térnék vissza, a Magyar Élelmiszer Könyv nem teszi kötelezővé azt, hogy 70 dekás kenyér alatt feltüntessük az összetételt. Ezért ugye a fél kilós 70 dekás kenyereknél nem olvasunk más, csak azt, hogy bakony kenyér és gyártó. Tehát nem igazán olvasunk, csak a csomagolt kenyereknél már látunk összetételt, meg 1 kilós kenyereknél, talán 1 kilónál sem látunk, mert 1 kilóra, aztán 1 kilóra tették fel a határt, tehát 70 dekásról, ha jól emlékszem, 1 kilóra került fel most a határ. Lényeg az, hogy a péksüteményeknél nincs meg ez a lista szabályozás. Nem tudjuk elolvasni, hogy mi van benne, az csak a gyártó tudja. A legtöbb csomagolt terméknél azonban fel vannak tüntetve ezek az elszámok, amely célszerű minél kevesebb elszámot tartalmazó terméket vennünk, fogyasztanunk. Nem úgy vegyük ezeket, hogy halálosak. Csak úgy vegyük, hogy nagy részük idegen anyag, amely gyengébb allergiára hajlamos szervezetnél gondokat okozhat. Amennyiben lehet, kutassunk olyan forrásokat, ahol be lehet szerezni ilyen termékeket, figyelembe véve azt, hogy nehogy beleessünk a másik csapdába, abba, hogy vannak azok a termékek, amelyek egészséges termékként vannak forgalomba hozva, de gyakorlatilag nem számítanak azok közé a táplálkozás és a szakember szemszögéből. Ilyenek például az édes műzlik, a csokoládés műzlik. Ugye tudjuk, hogy egy valamire jó, hogy függőséget okozom gyermeknél. A csokoládéban lévő teobromin és koffein bőséges mellék ahhoz, hogy a gyermek visszatérjen a műzlihez, és azt tegye meg, amelyik a csokoládé, és ne a másik az, ezáltal nem kell is hasznot hagy. Tehát vigyázni kell, mert az egészséges termék palettái között is, palettáján belül is lehetnek olyan termékek, amelyek üzleti célt szolgálnak, de nem elsősorban az egészségvédelem a cél. Ugye az üzleti szféra befurakodott már az egészségvédő élelmiszerek közé, meg kell nézni, hogy melyik élelmiszer ténylegesen egészséges és melyik nem. De minél egyszerűbb feldolgozottsági fokú élelmiszert vásároljunk, ez logikus, tehát a félkészítés kész termékeket inkább helyezzük háttérbe, tehát ami csomagolt, ami félkész, ami már előfeldolgozott, már csak be kell tenni a mikróba, akkor be kell tenni a sütőbe, egyet kell rocsantani rajta és kész. De ezeket helyezzük háttérbe, amennyiben lehet, használjuk az otthoni főzést, azzal együtt, amit múltkor beszéltünk múlt alkalommal, a fagyasztási technológia alkalmazásával nem kell állandóan minden nap főznünk, elég pedig kell hetenként kétszer-háromszor főzni, és ezt, hogyha változatos mondjuk kétszer-háromszor különböző irányítást főzünk, azt adott esetben kisebb adagokban, ugye említettem a jó kis formás margarinos dobozokat, le lehet jól fagyasztani, és ez jó lehet a család asztalára olyan esetben, amikor fáradtan jövünk haza a munkahelyről, nincs kedvünk semmihez igazán főzni sem, de szeretnénk valami finomat tenni a család asztalára, ilyenkor elővesszük a mélyhűtőből a kész ételt, ezt is petrezsenyen a tésen vágunk hozzá, tegyük fel egy valamilyen készételre, és fogyasztható, felmelegíthető. Tehát ezzel helyettesíthetjük például az ipari termelést házilag is. Illetve, ugye természetesen minél többször készítsük otthon ételeinket, néhány termék neve is, ezzel befejezem az adalékanyagok kérdéskörét, a leggyakrabban fogyasztott termékek. Tetszene tudni ezt olvasni itt a fólia alján. Kenyérfélékről és péksüteményekről ejtettem szót, egy cukrászatban vásárolt krémes. Ugye? Ilyen finom, itt ezt szeretjük. A krémes, ugye hát, hogyha szeretnénk benne felfedezni természetes anyagot, nehéz lenne, mivel ugye kezdve a krém, ugye a krémesnek van ez a központi része maga a krém, az ugye áll, mint a szöveg, ugye azt is minek köszönheti a különböző állományjavítóknak, amely lehetővé teszi, hogy minimális tápanyagtartalom és óriási kalóriaérték mellett gyakorlatilag egy üres kalóriát tartalmaz, amely elhízást bizony nagymértékben okozhat, ugye hozzáadódva a napi kalóriamennyiséghez, tápértéket alig-alig, adalékanyaggal pedig bőségesen ellátja a szervezetet. Édességfélék, szinte minden, amit találunk a pulton az üzletekben, a keksektől kezdve a csokoládékig, ezek annak köszönhetik az ízüket, aromájukat, állományukat, személyiségüket, vagy ruganyosságukat, ugye, hogy különböző állagjavítókkal kezelték őket, amelyek a szervezetbe szintén lőznek. Különböző leveskorok és leveskockák, szinte látjuk a marketing tevékenység során a reklámokban, ugye a különböző ételkockákat, leveskockákat, hát ugye ezek minek köszönhetik azt a finom ízüket, amit otthon nehezen tudunk előállítani, ezért is keresik, mert egy otthon készített zöldséglevesnek soha nem lesz olyan íze, mint egy így készülő kockából készített levesnek, mivel benne vannak már azok az ízfokozók, azok a komponensek, amik egyedivé teszik a terméket, hogy akkor jó egy termék, ha egyedi, otthon nem készíthető el, a nálkozó glutamát erre jó. Egy glutamáttal ki tudunk emelni egy adott íz, és a házi azt, hogy keresni fogja. A család hozzászokik, ugye tudjuk, hogy az ízlelő szervünk mindig ahhoz szokik hozzá, amit kap. Tehát, hogyha én egy kockás levest, csak így hívjuk, kockás levest fogyasztok, ahhoz szokik hozzá a szervezet, és az egyszerű zöldségleves már íztelen lesz, üres lesz a szervezet számára, nem igényli a szervezet, a család sem igényli, és ez a háziasszonyt éri ugye ilyenkor a panasz, hogy ilyen íztelen levest készített. De ez is szintén adalék anyag kérdés. Ízesített tejtermékek, húsipari készítmények, ugye nem a tejről beszélek, a tejben gyakorlatilag nincs állományjavító, ott más probléma van, a tejművek állatok egészségi állapot, ami szintén elő fog kerülni később, inkább a joghurtfélék, meg az ízesített joghurtok, túrókrémek, sajtkrémek, és egyéb ilyen kevőcsös és nem kevőcsös állományi dolgok, amiket beletöltenek egy dobozba, vagy egy bármilyen csomagoló anyagba, göngyölekbe töltenek, ott már adalékanyag kötelező. Mert különben nem lehet jól a zsírsorokban ugye ezzel bánni. Ugye visszatérve a kenyérre, egy kenyértésztát sokkal jobban lehet osztani, hogy adalékot tartalmaz. Hogyha egy kenyértészta nem tartalmaz állományjavítót, akkor az osztógép alig tud vele elbánni. Az egyik kenyér fél kilós lesz, a másik másfél kilós, nagy lesarkításokkal. Hogyha adalékot kezelünk hozzá, sokkal könnyebben osztható húsipari készítmények, itt főként a töltelékes készítményre gondolok, a párizsi félek és az összes pultán kapható húsipari felvágottak, amelyek állományukat, vághatóságukat, ízüket, aromájukat gyakorlatilag a hozzáadott különböző színezéktől, ízanyagtól, színezéknek, ízanyagnak köszönheti. Így ilyen formában a mai fogyasztó nem biztos, hogy mindig tudja, hogy mit eszik. Az adalékanyag kérdését sokszor szoktam úgy kezdeni és lezárni, hogy tudjuk-e, hogy mit eszünk. Hát, civilizált világunk ilyen szempontból szorult háttérbe, hogy nem igazán nagyunk tudatában mindennek, amit fogyasztunk, nem tudjuk, hogy mi kerül a szervezetbe. Összefoglalva tehát az egész kérdés, az adalékanyagok nem mérgek, hanem olyan anyagok, amelyekkel csúnyán kell bánnunk, józanul kell bánnunk, amikor csak lehet, kerüljük ki, ez egy ilyen szemléletmód legyen az egészségvédő észrendben, a kockázatos hatások miatt. A hatások tehát még nem egészen egyértelműek, lehetségesek, gyermekeknél már egyre fiatalabb korban előjönnek, ebből látszik, hogy az utód nemzedék már gyengébb, mint a idősebb nemzedék, ezért jó, ha a miutánunk következő nemzedék pedig még gyengébb lesz, jó, hogyha kerüljük ezeket, és egészségvédő szemlélettel is bírunk. Köszönöm szépen a figyelmet! Vetítés lesz ismét.
1: És a vetítés arról szól, hogy a fizikai táplálékunknál így meg kell választani, hogy mi az egészséges és mi a helyes, akkor a lelki tápláléknál is áll ez a törvényszerűség. Ez a vetítés erről szól.

0: és a lelki tápláléktól függ az emberi élet. Testünk abból épül fel, amit megetünk. Minden szervünk, az agy, a csontok, az izmok és az idegek is igénylik a maguk részét. Bámulatra méltó az a folyamat, amely a táplálékot a vérbe juttatja és felhasználja a szervezetünk különböző részeinek építésére. Fizikai lényünk közvetlen kapcsolatban áll azzal, amit megeszünk. Az emésztőrendszer, a hormonális és idegrendszer tartja irányítás és ellenőrzés alatt. A keringési rendszer az életműködésekhez szükséges tápanyagokat szállítja minden sejtünkhöz. Az emberi test, a formatervezés és az életszervezés csodálatos mesterműve, nem csupán művészi alkotás, amit szemlélni kell, hanem a mozgás szimfóniája. Sejtek halnak el és cserélődnek ki. Az élő sejten belüli molekuláris egységek állandó átalakulásban vannak. Testünk nem talapzaton álló kőszobor, hanem az örökké változó élet forrása.
1: Az emberi szervezetben történő anyagcsere a legalapvetőbb életjelenség. Jelenti azon folyamatok összességét, amelyek során az élő szervezet a táplálkozás révén szervezett anyagokat átalakítja, megemészti, élő rendszerébe beépíti, majd ennek egy részét lebontja, végül a keletkezett bomlástermékeket kiválasztja. Ez a folyamat szüntelenül tart, és élteti, erősíti az idegeket, az izmokat és a szöveteket. A táplálék megemésztése által él a test.

0: Omega. Alex az erőforrásra irányított a figyelmeket. Én vagyok az élet kenyere, az élet feltételének gyógyító tápláléknak nevezte önmagát.
1: Bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem ittátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban.
0: Krisztus testét enni és vérét inni annyit jelent, mint befogadni.

Isten ha magunkba szívjuk, akkor természetének részesévé válhatunk. Ami a táplálék a testnek, az Krisztus a léleknek. A táplálék nem használhat csak, ha megesszük, ha lényünk részévé válik. Krisztus sem jelent értéket számunkra, ha nem ismerjük őt, mint személyes üdvözítőnket. A csupán elmélet ismeret mégsem

életet meríteni belőle. Amiképpen magunknak kell ennünk, hogy táplálékozzunk, úgy kell az igét is magunkhoz vennünk, ne csupán mások közvetítésével.

figyelem, a gondolkodás, elemzés, következtetés, ítéletalkotás és az elfogadás a cselekvés lépcsőfokain keresztül lehet áthasonlítani, megemészteni Jézus tanítását. Ha valaki magába szívja és elfogadja az igazság alapelveit, személyiségének részévé, éltető erejévé válnak. A befogadott ige átformálja a gondolatokat, megindítja a jellem fejlődését, felébreszti az alkotó erőt. Nem távoli és érthetetlen üzenet rejtőzik a

velünk, hogy teljesítsük azt. Sőt, felette közel van hozzád ez ige. A te szádban és szívedben van, hogy teljesítsed azt. Mert kitapogatható ő,

én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik.

életet, leheletet és mindent. Az Úrnak beszédei tiszta beszédek, mint földből való, hohóban megolvasztott ez.

ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismered.

és lesznek ezek élet a te lelkednek, és kedvesség a te nyakadnak. Akkor bátorsággal járd a te utadat, és lábadat meg ne ütöd. Mikor lefekszel,

0: szeretném, hogy tudottak a kapcsolatban, hogy az eddig, akár az előző testével együtt, az élettannal kapcsolatban van egy kérdés. Azt szeretnénk megoldani, hogy amíg itt a kóstolót elkezdjük, és amíg a kóstoló folyik, addig lehessen kérdezni is, mert ugye megszoktuk, hogy amikor elkezdünk enni, akkor elkezdünk beszélgetni is. Azt szeretnénk kérni, hogy azért a csend maradjon meg, és a nyugalom, hogy akit esetleg van ilyen kérdés, hogy érdekel, az tudjon kérdezni is. Igen, egy kérdés van hátul. Így van. Nem, hát ez végül is logikusan a ráksejt ugyanazzal táplálkozik, mint az emberi sejt. Tehát fehérjével, szénhidráttal, sétral és vitaminokkal táplálkozik, és ezeket adják. Tehát tulajdonképpen, hogy azt, hogy amikor valaki megbetegszik súlyosan, és azt mondják, hogy koklaljon, arra azt erre vezetik vissza, hogy ha az ember koklal, akkor az emberi, a mi sejtjeink sem kapnak táplálékot, de maga az eldeformálódott sejt sem. És még van esélye, hogy ha az immunrendszer visszanyeri néhány órára, néhány napra az erejét, akkor még le tudja győzni egy ilyen bőrét vagy koklaló fúra mellett azt a néhány sejtet, ami létrejött. Ha valaki túleszi magát abban az időszakban, amikor egy kritikus folyamat van a sejtjei, egyes sejtjeinél, akkor ez a túlzott túlétkezés, ez sajnos nem, ilyenkor a szervezet az emésztésre koncentrál, és nem tud a méreklenítésre, és az ilyen immunerősítésre koncentrálni. Tehát a rásejt ugyanazt fogyasztja, mint az emberi sejt. Vannak különböző elméletek. Egyesek azt mondják, hogy koplalni kell, mások, és a legújabb eredmény az, hogy túl kell táplálni a rásejtet. Tehát most kifejlesztett egy kutatócsoport egy olyan megadózist vitaminokból, amit a rásejt kezd el táplálkozni, és túlnövi a saját méreteit, és ebbe pusztul bele. De ezek hipotézisek. Maga a bőrét, maga a koplalás az jelenleg egy olyan módszer, amire vannak jó tapasztalatok, és vannak jó eredmények. Tehát ennek is van egy határa és egy gyógytan formája, de jelenleg ez a egyik körülben elfogadott része a dolognak. Kiegészítő jellegje, tehát ez a válasz a kérdése. Most azt kérdez, igen, van még? Hát. Igen. Minden egyes nap a szervezetünkben képződnek rákkeltő anyagok, hogy ezt tudjuk. Nagyon sok az emésztés során, nagyon sok karcinogén komponens képződik az emésztő rendszerben. De azért nem betegszünk meg rákos betegségben, mert erős immunrendszerünk van. A szervezetben be van építve egy nagyon komoly, több fázisú, több lépcsőjű immunvédekezés. Nagyon sok immungáton kell áttörnie a rákszerzetnek, hogy megbetegedjük. Ahhoz több komponensnek kell együtt lennie. Ugye ez a rákmegbetegedés régen ritka volt. Most jelenleg túl sok kockázat van egyszerre jelen. A mozgásszegénységgel együtt társul egy zsírbús táplálkozás, a jólét társadalom magánban kitermelte ezt a betegség csoportot, hogy túl sok kockázat van meg együtt. A stressz, a mozgáshiány, a helytelen táplálkozás, plusz a kémiai vegyületek, így környezetszennyezés, együttesen már alkalmas arra, hogy annyira legyengíti az immunrendszer, hogy egy viszonylag egy olyan ráksejtel, vagy olyan potenciális ráksejtel, amivel korábban könnyedén elbánt, most már nem tud elbánni. Egy egészséges immunrendszerű embernél ez a folyamat, tehát az egészséges immunrendszer legyőzi a képződő káros sejtet. Ott nem is tud igazán képződni sejt vagy sejt csoport, mert ott már el van folytva a sírájában a dolog. Tehát szervezetünk minden nap legyőzi ezeket, egészséges immunrendszer. Tehát az az életmód tanács sorozat, amit itt szeretnénk majd önöknek tanácsolni, az nagy részben biztosítja ezt a fajta immunerősséget, amit az ember megtehet, azt megteszi. Tehát ez a lényeg. Igen. a 100%-os üdítőkben nincs rölékanyag, nem is használható. Hogy csak besűrítik mondjuk Szíriában, mert hát Szíriából hozzuk a sűrítmény a közelsőbe sincs, és visszahívják. Aha, kötelező ráírni, hogy ha az élelmiszer csomagolásán az van rajta, hogy cukor és E-223, akkor az van benne, azon kívül nincs más. Az italok, tehát a gyümölcs italok, amelyek nagyon kis mértékben tartalmaznak csak gyümölcsöt, azok általában azon akcióban, a gyümölcs italok, azok tartalmazzák a cukrot és a tartalékanyagokat, mint az aromák, színezéket. Tehát azok már elindhatnak egy bizonyos folyamatot, ha nagy mennyiségben fogyasztjuk. De 100%-os üdítőnél nem. Kóla, igen. Hát ezzel is eljük, hogy igazából ezek a főbb márkák, ezek abból élnek, hogy adalékanyagot, ugye a kóla cég, hát nem tudok, a kóla cég az ugye titkosította a teát összetételét, és ezt senki nem tudja. Ez biztos, az egész világra függővé vált a kólától, tehát valami van benne, az biztos, ugye, itt van összefüggés, tudományos alapon is, hogy valami ajándalék van. Tehát ezekben a kúrás termékekben bizony van adalékanyag, jóhoz ötözött fogunk. Volt kérdés itt még elő, személyesen még lehet kérdezni, hát a nyugodtan, tehát nincs idő több ráhalasztva sajnos, igen? Igen? Ellenőrzés.
1: Tulajdonképpen a rendszerváltás utáni időszaknak az általános jelensége, hogy beérkezik az import élelmiszer, kitűzve honnan, a csomagolás átvezetés. Korábban ugye azért az élelmiszer ellátásnak
0: fejlesztett. Nagyon jó a kérdés, nem tudom mennyire volt ott hátul hallható, tehát a minőség szemlélet az volt a fő kérdés, a minőség szemlélet mennyire itt akar és mennyire vonulza a köztudatba az egészség védő szemlélet mellett, vagy azzal szemben esetleg. Hát végül is annyit tudok erről, hogy a mi egyetemünkön ugye a Kertészet Egyetemen is, én is ezen a szakon végeztem, az a minőség biztosít a minőségvédő szak. A minőség és az egészség fogalma ketté vált, sajnos. Tehát ma már nem az a jó minőségű termék, amelyik egészséges is. A legjobb minőségű termékek ma azok a termékek, amik egészségre károsak. Ugye ma a legjobb minőség közé tartozik, mit mondják, a Stolberg-től kezdve, tehát a csokoládék, az édesipari termékek, ugye a privatizált cégek közül ezek az édesipari cégek az egyik legjobb minőség, vagy az alkoholtartalmú italok, ezek is igen jó minőségű termékek, de egészségre általmasak. Ez a két vágány, ez két felé fut. Ezért is sok, ami hangsúlyozik sokszor, hogy az, hogy a termék jó minőségű, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egészségre ártalmatlan, az egészségre nem káros, hanem az hatóságilag forgalomba hozható a tűrés határok között, de a fogyasztóra van bízva a mennyiség. Hát ezért a rendszerváltás óta volt egy ilyen, igen, ez ilyen politikai kérdéseket is felvet, ami végig is nem szabadatunk itt átgondolni, de jó azért elgondolkodni, hogy nem, a megbízhatóság csökkent, tehát óriási, gigantikus erőfeszítés van a hazánkban, hogy a minőséget megtartják a szakemberek. És ez jó minőségi termék kerüljön piacra. És sajnos ez nem így van, mert el lehet rejteni. Tehát minőség hibákat el lehet rejteni egy termékben, és még a hatóság sem nagyon veszi észre, mert nagyon jó módszerek vannak erre. Van esetleg egy kérdés, a hozzáfogás köszönöm. Én itt elő? Itt elő is adok? Aha. Tehát mióta léteznek ezek az adalékok, ez az a kérdés, most konkrétan nem a savakról kérdeztem, hanem általában az adalékokról. Igen. Hát körülbelül ugye a század, hát most már 21. század vagyunk, hát a múlt század az dominál, a múlt század közepétől derekától indult el ez a folyamat. Gyakorlatilag amitől kezdve élelmiszeripar is, mint iparág létezik. De régen élelmiszeripar ilyen iparág nem létezett, hanem voltak a házi sütődés, vagy ilyesmi. Amióta élelmiszeripar létezik, azóta ugye ez valahol várható volt, hogy a városba kényszerülő ember, egy ember bekényszerül a városban, ott talál munkát. Az élelmiszeripar fölkínálja, hogy ellátlak téged élelmiszerrel, kerülj a dolgod. Tehát az ember függő helyzetbe kerül a városban, mert a központi fűtés, ugye, a központi fűtés, tehát nem ilyen fűtés magamnak, hanem a központi fűt. A vízszolgáltatásban is függőek vagyok bizonyos központtól. Az élelmiszeripar is most már sajnos monopóliummal vált, és ő irány. Figyeljünk arra, hogy ne váljunk olyan fogyasztókká, akiket vezetni lehet. Ezért szeretnénk az eladások alatt olyan szemléletmódot is és kialakítani, vagy segíteni a gyerekbe kialakuljon, amely által gondolkodó emberek kiválunk, persze tudom, hogy önök gondolkodnak, amikor vásárolnak, de tudom, hogy ez sokszor az időhiány miatt nem tudatos. De én tudom, hogy ha ennek a vásárol, akkor mindent sok mindent elmen a polcról is, ezt szereti a gyerek, ezt nem szereti a gyerek, ezt hiszem, nincs idő gondolkodni. Szeretném, hogyha ez a szemlélet kialakulna bennünk, hogy józanul dönteni, és gondolkodni, és értelemben. Tehát a darékok a múlt század közepe óta léphetnek körülbelül. Igen, hátul van itt. Igen. Igen. Adalékok. Tehát ami állati szervezetből származó adalékok? Hát az nagyon kevés. Igen. Igen, igen. Hát utána nézhetek, de elég nehéz külmutat megmondom őszintén, mert most már állatokat nem nagyon használnak ilyen célra, mert szintetikusan jóval olcsóbb. Tehát előállítani egy zsírsavat állati szervezetből végül is azt is lehetne, de sokkal olcsóbb szintetikusan kémcsőben elállítani. Olcsóbb egyszerű eljárás. Tehát igazából majd megnézem esetleg következő alkalommal, hogy melyik származik állatból, de szinte alig. A természetes anyagok közül, mert csak a természetes eredetűek számozhatnak, hogy a vagy növényben vagy állatból, hát az enzimek egy része esetleg, majd esetleg akkor négy szokat meg tudjuk beszélni, hogy melyek ezek. Az elatén az biztos, ugye a zselatin maga, ami a tortra készítésre jobban felhasználható, ennek az állati maradványokból állít, tehát előállati csontokból és zsírszövetből, az vágóhidi hulladékból tulajdonképpen. Ezen kívül, hogy pontosan miatt meg kellene nézzem a táblázatból. Utána nézek. Jaj. Köszönöm. Én azt gondolom, hogy elkezdhetnénk a... Sita?
2: És igen? Volt egy ilyen
0: Ugye az aszpartán kérdés, az aszpartán maga egy mesterséges édesítőszer. Ezekkel kapcsolatban felmerült egy olyan gyanú, hogy szeretett játszik korfolyamatok elépítésében. A gyanú bizonyítani sikerült külföldön, azonban a kísérletet hamisnak ítélték, és gyakorlatilag a kísérletet szemlisztet nyilvánították, és újra forgalomba hozták az aszpartánot. Ugye itt említettem, hogy bizony a pénzügyi régió szerepet játszik az engedélyezésben, itt is valószínű az lehet.

Szeretetek, köszöntelek benneteket így együttesen is. Tudjátok, mostanában azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy kicsit, hogy mondjam, naívnak tűnik, de, vagy közhelynek, de hogy az Isten az mennyire hatalmas Isten. És sokszor mi emberek mennyire nem vagyunk ennek amúgy a tudatában. Ugye a szavainkkal néha kifejezzük meg, vannak ilyen versek, meg ez is olyan, mint mondtunk szombatiskán, hogy elmondjuk, hogy az Isten mindent lát, meg mindenütt jelen van, de az olyan elhangzik túl sok, mi már elfelejtjük a következő percben, hogy a jó Isten mindent lát, ugye? Aztán úgy nyilvánul meg, mintha nem is látna semmit, és valahogy így vagyunk az Istennek a hatalmával is, és az ő egész lényével, hogy az ember tudja a fejében, de valahol minden napjaiban, mintha nem lenne tudatában annak, hogy ki előtt jár, és miért, és ő egyáltalán él, és ő kicsoda, és kicsoda az Isten. Ezt elfelejti az ember. Mikor megismertük, én is megismertem az Istent, akkor nagyon rácsodálkoztam, és úgy valahogy a jó Isten megmutatja azt, hogy micsoda különbség van ember, a teremtmény és a teremtő között. Szóval, hogy mi vagyok én, és kicsoda az Isten. Akkor rácsodálkozunk, és úgy az ember is fogadja. Aztán úgy megszokjuk. Ugye, megszokja az ember ezt is, hogy hát jó, az Istenről sok nagy dolgot tudunk, meg hallunk, meg mondunk, de olyan ezt tudjátok, hogy mint hogyha az ember elfelejkezne azon, hogy itt él a Földön. Nem? Mintha nem az Isten teremtett volna mindent. Mint a tényleg gyerek, aki elfelejkezik a szüléről. És hogy ezen így eltöbbenektem, azon gondolkoztam, tényleg a Bibliában is van számtanig arra, hogy végig is micsoda az ember? Mi vagyunk mi? Ugye ilyeneket lehet talán a Bibliában olvasni, hogy olyan az ember, mint a lehellet, napjai, mint a tűnő árnyék. Hát tudjátok, milyen a lehellet? Észesen vesszük. Ugye hát kifigyel arra, hogy éppen lehel. Hogy csak úgy ellebben. Milyen az árnyék? De ki vesz észre, hogy eltűnik az árnyék? Se hangja, se szaga, se színe. Eltűnik. Van, nincs. Ugye? Az ember úgy eltűnik, ugye Zsoltárokban mondja ezt a 104. Zsoltárban Dávid, hogy olyan az ember, mint a lehellet. Napjai, mint a tűnő árnyék. Ugye gyorsan eltűnik. Hogy ilyen az ember, vagy még olvasottok én igéket, azt mondja Jakab apostol, hogy nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek. Bizony pára az, mely rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik. Ugye most talán reggelente látszik még egy kis pára. Meddig tart, míg fel nem süt a nap. Ez olyan az ember élete, mint a pára. Olyan, mint a pára. Eltűnik. Volt, nincs. Ilyen az ember. Lehellet, pára, árnyék. Ibi olyan érdekesen, és olyan meghökkentően mondja nekünk, hogy mi emberek ilyenek vagyunk. Vagy azt mondja Péter apostol, hogy mert minden test olyan, mint a fű. És az embernek minden dicsősége olyan, mint a mező virága. Megszárad a fű, és a virága elhull. Hát ilyenek vagyunk. Mint a virág. Úgy örülünk annak, hogy virágzik, de észre veszük, már el is virágzott. Eltűnik. Ilyen az ember. Szóval minden test, mint a fű. Elszárad. Ma zöldellik, holnap áll elszárad. Az ember észre sem veszi, hogy minden milyen gyorsan múlik el. Vagy még egy másik, igen, nem tudom, hogy ismertek, ez is a Zsoltárok könyvében, a 78. fejezet 39. versében. Azért tudta ő, hogy testők és olyanok, mint az ellebben ő szél. Ez egy nagyon szép költői megfogalmazás, nem? Mint az ellebben ő szél, ami csak egy fuallat. Csak volt, és nincs. Nem is látható. A szél ugye nem látható. A pára még talán látható. Még az árnyékot talán látjuk, nem? Még a lehellet látszik a hidegben. Na, de az ellebben ő szél. Annyira semminek mondja ebből a nézőpontból az Isten az embert, tulajdonképpen semmi. Mint az ellebben ő szél. És ezzel szemben kicsoda az Isten? Kicsoda az Isten? Ilyen igéket gyűjtöttem össze, biztos nyára ti is találtok, de én ezeket úgy próbáltam, ami megmutatja az Istennek a hatalmát. A Habakuk könyvében volt benne, hogy megindult, megrendült a föld, és a hegyek fundamentumai, vagy alapjai inogtak, és megindultak, mert haragra gyúlt. Füsszállt fel az orrából és szájából emésztő tűz, izzó szén, vagy máshogy parázs gerjedt belőle.
Lehajtotta az eget és leszállt, és homály volt lábai alatt. Szóval megindult és megrendült a föld. Ugye ez költői beszéd is, de valóságos is, mert amikor a Jézus Krisztus eljön, mert olvastátok el a változat, mikor Jézus eljön, akkor az egész föld úgy fog mozogni, és mint a szétakan repedni, és az egész bolygón a föld, a hegyek mozognak és ironnak, mint a nátszál, és esnek a tengerbe, és majd szétszakad, hogy az egész föld remeg. Hogy lehet, hogy az Isten megjelenését azt mondja, megrendül a föld? Hát ugye most megjelenik egy ember, már elnézést akárhol, most mire meg? Legfeljebb a másik ember. Ugye? De amikor a föld maga megremeg, azt mondja, izzó szén jött fel az orrából, vagy szájából emésztő tűz. Ugye ezt arra mondja az Istennek, mondjuk a beszédét példázó, hogy az Isten megszólal, az mint a tűz. Ott minden kiírt, ami önzéssel és bűnnel fertőzött. És ez valóságosan is igaz. Tudjuk, hogy mit mondta a Szentírás, az Isten hogyan pusztítja el a gonoszokat? Az Isten szájából tűz jő ki, ugye, és megemészte a gonoszokat. Vagy olvashatunk még ilyet, hogy meglátszottak a vizek medre, és megmutatkoztak a világ fundamentumai, a te feddésedtől, Uram, a te orrodnak leheletének fúvásától. Gondolj be, hogy az Isten, ha szól, azt mondja, hogy a Földnek az alapjai meglátszanak, az egész bolygó meg tud rendülni és mozogni. Aki mondjuk átért az özönvizet, Noé, ők biztos tudtak már erről mondani egy-két dolgot, hogy milyen, amikor az Istennek, hogy mondja, a orrának a leheletétől megindul minden. Az micsoda, hogy mi nem értünk át nagy katasztrófát még, ugye? Nem tudjuk milyen, amikor mondjuk 8-as erősségű földrengés van. De akik áttértek, azok érezhetik, hogy micsoda hatalom munkálkodik, és micsoda erők vannak itt. Vagy amikor a tengernek azt mondja, meglátszanak az alapjai, de kiszárasztanak a tengert. Vagy amikor ilyen 30, meg ilyen 100 méteres hullámok keletkeznek. És akkor az emberek akkor szembesülnek az ő kicsiny voltukkal, meg az Istennek a hatalmával. Mi ilyet nem értünk át. Láthattuk a televízión, el tudjuk esetleg képzelni, vagy filmeken, de amikor az Istennek az ereje megnyilvánul a természeten keresztül, az valami félelmetes. Én emlékszem, gyerek voltam, és amikor voltak, tudjátok, ez a nyári zivatarok, és jöttek ezek a nagy sötét felhők. És akkor mindig egyet villant, és hatalmasra dörgött, az nem mindig megászkodott. Olyan félelmetes volt. Az ember érezte, hogy bújna be az egérlukba. Akkor milyen kicsi. Így összement. Na egészen. Csak azért, mert jött egy vihar. Akkor most milyen viharok vannak? Nem tudom, milyen volt az a vihar, ami nem tudom, Amerika melyik város, ugye a földet tett egyenlővé. Az a forgószél, vagy szik, tornádó, ugye? Szóval ott mit élhettek át az emberek? És aki hívő volt, tudta, hogy ezt az Isten, ha akarja, megengedi. És ő, ha szól, akkor megáll. Vagy akkor kikerül azt a házat, ha akarja. Amikor a természet erőjén keresztül az Isten hatalma megnyilvánul, az félelmetes. És mégis, ha kisüt a napok, az ember azt mondja, hogy ő a világ közepe. Ugye? Vagy még egy párat olvasok. Habakuk 3. fejezetében azt mondja, hogy megáll és méregeti a földet. Pillant vagy széttekint és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétpollanak, elsüllyednek az örökkévaló halmok, az ő ösvényei örökkévalóak. Ugye azt mondja, hogy megáll és méregeti. Ugye értik, hogy megáll az Isten a golyó felesen, méregeti a földet. És hogy mondja, hogy megrendíti a népeket, az örökkévaló hegyek szétpollanak, elsüllyednek. Szóval az Isten abból azon, hogy ez a félelmetes. Azt mondja, hogy csak úgy pillant, csak úgy szétnéz, és megremeg minden. És tudjuk, hogy ebben a világban azért remeg meg minden, mert itt minden önzéssel és bűnnel fertőzött. És az Isten előtt, ami semmi nem állhat meg. Semmi. Ugye a fal is kiállt, vagy a téglő is kiállt a falban, az is önzéssel fertőzött. Minden, amit építenek. Minden táthatott a bűn, minden megfertőzött az önzés. Minden önzéssel fertőzött. Szóval az Isten, mikor megáll, és csak úgy szétpillant, azt mondja, az örökké halmok is megremegnek, és szétpollanak. Milyen Isten az? Olyan, mit mondjam, olyan szép élmény, amikor jöttünk a múltkor, haza voltunk ezen a konferencián, tudjátok, mi volt most volt, 3 hete. Jöttünk hazafelé, és hogy jöttünk Pestről kocsival az autópályán, úgy kezdett kifele derülni, és előttünk úgy sütött a nap, és a nagyon szép felhők úgy hosszán így elnyúltak így a
panoráma, pont előttünk, hogy jöttünk, hogy ereszkedünk lefelé, és olyan jól rá lehetett látni az egész erre keletnek. És hogy elgondolkoztam az, hogy már ennek a látványa is gyönyörű volt, de mondom, az Isten ezek fölött van. És az ember akkor éreztem, hogy egyrészt csodálatos, nagyon szép, de másrészt milyen kicsik vagyunk itt a felhők alatt. És az Isten még milyen hatalmas, és mégis milyen kegyelmesen tekint ránk. Ugye mit olvastam, mi vagyunk mi? Hát, mint az ellenbenő szél. Kicsoda az Isten? Azt a pillantás nem éreget a föld, és megremeg a föld. Elég nagy a különbség? Hát úgy óriási, ugye? És ennek ellenére mégis ez az Isten lett emberi életünk. Ez talán még félelmetes, mint az előbbi dolog, nem? Az az Isten, akinek a pillantását az egész föld megremeg, aki csak a leheletétől a halmok, a tengernek az alapja meglátszik, ez az Isten vállalt az, hogy ember lesz életünk. Ez számomra teljesen hihetetlen különben. Ha így belegondoltak igazából, nem? Az Isten, aki csillagvilágokat kormányoz, akinek ez a bolygó is csak egy porszem a világegyetem óceánjába. És akkor mi még azon, mik vagyunk. Azt mondja, az Isten ember lett érettünk, olyan ember, akit viszont megvetettek az emberek. Mert emberek sajnos ilyenek vagyunk. Úgy olvashatjuk a Zsoltárok könyve 22. fejezetében, meg a 62. versben is, azt mondja az Úr Jézus, hogy de én féreg vagyok, nem ember. Azt mondja, megvet a nép, gyaláznak az emberek, gunyolódnak rajta mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Nem tragédia ez, hogy a Teremtő Istent, akinek ilyen roppant hatalma van, az emberek féregnek nézik, és kigunyolják, és megveti a nép. Nem rettenetes dolog az önzés meg a bűn. Az Isten csak szólna, és úgy járna, mint az árnyék, vagy mint a lehelet, semmi nem lennénk. Hogy járnának és Évának mondta, akkor te por vagy, ismét porrá lesz. És az az Isten azt mondja, hogy féreg vagyok, és nem ember. Jó ezeket a dolgokat úgy elvégig gondolni, akkor mi vagyunk, mi vagyok én? Tudjátok, az emberi természet olyan, hogy az Isten fölé emeli magát. De legalábbis az Isten egyenrangúvá szeretné tenni, ugye? Ez a sátáni gondolkodásmód, az a sátáni lelkület, amely azt hintél az emberben is, hogy te ember, te lehetsz Isten. Ugye? Mert én is az akarok lenni. És ez a gondolat, hát mi vagyunk mi? Kicsoda az Isten? Vagy így olvasom tovább, hogy az Zsoltárok 22. fejezetéből az Úrra bízta meg magát, mentse meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. Jézus így imádkozott, hogy ne légy tőlem távol, mert közel a nyomorúság, és nincs, aki segítsen. Hatalmas bikák vettek körül, bekerítettek a vásárni bivajok. Föltártották rám szájukat, mint a malacangoló ordító oroszlán. Szétfolytam, mint a víz, kifiszamodtak csontjaim, szívem, mint a viasz, megolvad bensőmben. Kicsit furcsa az idézet, mert ezt az Új Protestánsból olvastam, nem a Károliból, azért talán csodálkoztok rajta. Itt ugye azt mondja, hogy kifiszamodtak csontjaim, hogy Götöbe az az Isten, aki teremtett minket, aki alkotott minket, ezt mondja a kereszten. Szétfolytam, mint a víz, és a csontjaim kifiszamodtak. És tudjuk jól, ti is tudjátok, hogy Jézusnak csak egy szavába került volna, és ő nem lett volna ott. Ő maga mondta, én szólhatnék az atyámnak, és küldre nem tudom mennyi angyalt, már légiót. És megtarthattam a magát. Ugye ezzel gunyolták a farizeusok, hogy más megtartott, magát meg nem tudja. És ez az Isten ott szenvedett értük a kereszten, ez a szíve megolvadt a bensőnben, mint a viasz. Mit jelent ez a szíve megolvadt? Hogy teljesen a lelkében teljesen összetörték. Mondta is, hogy a gyalázat megtörte a szívemet, és beteggé lettem. És ezzel az Istennel senki nem érzett együtt. Várok részvétre, de hiába. Vigasztalok, de nem találtam. Hihetetlen, hogy a Jóisten ezt vállalta értünk. Ugye, ha most némely nagy ember felvállalná azt, hogy a nagyon durvát mondjak, mit tudom én, nagy politikus vagy híres sztár meghalna a cigány kisebbségért.
Azt is nagy dolognak tartanák, ugye? Csak a cigány kisesség lehet, hogy nem gyűlölte a sztárt. Na, Jézus úgy halt meg, hogy gyűlölték az emberek. Ugye? Hogy is mondta, gúnyolódtak rajta. Megvetették. Kicsufolták. Azt mondja, ajkukat biggyeztik. Elhúzták a szájukat, most úgy mondanák. Hát ez az az ember. Te jutottottam magát profétának? Hát akkor mentse meg magát, hogy a proféta. Szálljon a keresztről, akkor hiszünk neki. Azok az emberek gúnyolták, tudjátok, hogy akik... És ugye mi mindannyian benne vagyunk. Mert Jézus a mi bűneim miatt feszítetett fel. A mi vétkeim miatt került fel a fára. Nem mondhatjuk azt, hát ezt a zsidók csinálták ott meg a római katonák. Ha belegondolunk, mi hányszor gúnyoltuk az Istent? Hányszor mondunk olyan szavakat, amely megvetést fejezett ki, vagy az Istennek szemrehányást, vagy éppen káromlást, mondjuk az előző életünkben. De azért most is előfordul, hogy hát olyat teszünk, ami az Istenre nem hoz csőséget, vagy nem éppen az ő tulajdonságait emelő, az ő szeretetét mutatja be. Szóval az Úr Jézus, hogy még egy pár igét olvasok ebből a részből, hogy mély sárba estem bele, hol meg nem állhatok, feneketlen örvénybe jutottam, és az áradat elborít engem. Szóval milyen tragédia, az Istennek kellett azt átélni, amit ami minden bűnösnek kéne átélni. Tehát Jézus azt szenvedte a kereszt, amit nekünk kéne elszenvedni. Mert tudjuk, hogy ő a bűnösök helyett szenvedett a kereszten. Azt a lelki kint kellett átélni, meg fizikai kint, amit minden bűnösnek kéne elszenvedni. És ennek a teremtő Istennek kellett azt mondani, hogy miért sárba estem bele, feneketlen örvénybe, hogy nem tud megállni. Hogy olyan helyzetbe került az a saját a mi bűneink miatt, ami miatt úgy érezte, hogy ő elvesztik. Hogy ő nem fog tudni megállni a kereszten. Hogy őt a bűnök, a ráhelyezett bűnöknek a súlya össze fogja roppantani, és végképp el fog veszni, és örökre meghal. Át kellett élnie, tudjátok, Krisztus átélte a második halálnak a borzalmát. Át kellett élni, hogy ő teljesen el fog szakadni az atyától, és soha örökké nem lesz. Talán most meghúzhatjuk egy kicsit a vállunkat, mert nem tudjuk, mi az, hogy soha örökké nem lenni. De az Isten azt, hogy ezt mindenki meg fogja tudni és érzékelni. Az ítéletben mindenki számára nyilvánul lesz az, hogy mit jelent örökre elveszni. Akkor majd láthatjuk Istennek az igazi hatalmát, és láthatjuk azt, hogy mi emberek is hol álltunk. És akkor látjuk, hogy mi volt a kegyelem igazán. Hogy annak jön, hogy bűnös emberek vagyunk, Krisztus ezt vállalta helyettünk, hogy azt mondja, a veremnek szája be ne záruljon felettem, hogy vége ne legyen. Szóval kedves testvérek, néha érdemes elgondolkodni, főleg itt tavasztán, amikor látjuk a természetben az Isten hatalmát, megnyilvánul a szépségét. Ugye? Általában rácsodálkozunk meg, úgy örülünk annak, hogy milyen szép természet, milyen jó illatok vannak, minden szépen kizöldült, örülünk annak, hogy friss a levegő, gyönyörűen süt a nap, a Jóisten megáll minket esővel is, az embernek a szíve úgy örül. De ha elfelejtkezünk, hogy mi vagyunk mi, és micsoda az Isten. Talán megszokjuk ezt is. Hát, minden évben van tavasz, nem? Igaz, már tavasz nincs, csak nyár van, de hát kihajtanak a növények. Néha elfelejtjük azt, amikor úrvacsorát is veszünk, hogy az az Isten az, aki minket meg akar mosni, akinek a pillantásától megremeg a föld. Nem tudom, mi van a fejetekben, amikor mondjuk lábot mostok, vagy úrvacsorát vesztek, de eszünkbe jut az, hogy tényleg az az Isten az, aki azt mondja, hogy ő megjelenik, ha ő szól, itt a kő kövön nem marad. És az Isten hajolt le hozzánk, akit felszegeztek a keresztre, aki azt mondta, hogy szétfolytam, mint a víz, és kificamodtak a csontjaim, hogy a veremnek szája bezárul felettem, hogy már elveszlik. Hogy az Isten térdepel előttünk, és ő szeretne minket megmosni. Az Isten jön le hozzánk, az Istennek a felhők felett uralkodik. Nyilván láthattok már csillagászati felvételeket, az is hihetetlen megdöbbent az ember számára, és az ember belekáprázik, beleborzong abba, hogy szemmel is valami félelmetes az a világegyetem, és az Istennek átlátja ezt is, és irányítja. És hol vagyunk mi ott? Ugye néha annyira beleéljük magunkat a mindennapoknak a dolgába, hogy azt gondoljuk, hogy végül is a Föld a világ közepe meg én. Ugye? Vagy úgy gondolkozunk, hogy a Föld az körülöttem forog, és minden életem van. Mert miért nem így van, mert miért nem úgy van? Miközben az ember meg egy árnyék, azt mondja. Egy pára, meg egy lehellet.
egy semmi. Vagy máshol azt mondja Dávid, hogy olyanok azt mondjuk a gonoszokra, hogy olyanok, mint a csiga, szétfolyván elmullanak. Eltűnnek. Szóval Jóisten elhozta számunkra az öröm életnek a ajándékát, és a Zsoltárok 37. fejezetében olyan egyszerre mondja Dávid, hogy az örök életnek a receptje, lehet így mondani, annyira ugye keressük mindig az elixírt az emberek, azt mondja a Zsoltáros, hogy az örök élet elixírját, hogy kerüld a rosszat és jót cselekedjél, és megmaradsz örökké. Egyszerű az elv. Kerüld a rosszat és jót cselekedj, és megmaradsz örökké. Az emberek mindig kutatják, hogy hogyan lehetne örök életet élni, meg mondjuk tovább élni. Itt az örök élet receptje. Elég rövid mondat van benne, de így igaz. Csak ez a recept nagyon-nagyon drága volt. Mert aki ezt kiváltotta nekünk, az életét adta érte. A Teremtő Istennek kellett ezt a receptet számunkra kiváltani. Olyan szépen mondja az Úr Jézus, amikor eljött a földre számunkra, hogy mennyire meg akarja menteni a beteget, és mennyire szeretne minket kiemelni, minket embereket, akik mi erre nem vagyunk méltóak. Ugye a Jóisten nem úgy teszi azt, hogy eljön a földre, és kiválogatja a jókat. Isten kiválogatja a jókat. A Isten nem válogat semmi jót. Isten mindenkit ki akar választani. Rajtunk áll, hogy kit választ. Én rajtam áll, hogy ki választ engem, vagy nem választ ki. Mert itt a recept. Kerüld a rosszat, és jó cselekedjél, és megmaradsz örökké. Ez a feltétel, lehet így fogalmazni. Azt mondja az Úr Jézus, a Ézsaiás 53. fejezetében az Úristen lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömet mondjak, elküldött, hogy bekössem a megtört szíveket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást és a megkötözötteknek megoldást. Ő ezért jött el érettünk. Azért az emberért, aki amúgy semmi és pár, aki terve van önzéssel és bűnnel, hogy is mondja, hogy bekössem a megtört szíveket, hirdessek a foglyoknak szabadulást. Ugye úrvacsorán Isten tiszteletünk van, nem tudom, mennyire érzitek magatokat foglyoknak néha. Vagy mennyire, hogy is mondja, megtölt szívűeknek. Mennyire érezzük azt, hogy nekünk szabadulásra van szükségünk. Mennyire érezzük, hogy vigasztalásra, ami úgy mondja, hogy megvigasztalják minden gyászolót. Hogy tegyek Sion gyászolóra, adjak nekik ékességet a hamu helyett, örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüggett lélek helyett. Mennyire érezzük azt át, hogy Krisztus ezért jött el, hogy nekünk bekösse a mi szívünket, hogy meggyógyítson. Hogy itt a megtört szív azt jelenti, az ember belátja azt, hogy ő halálos beteg. És csak Isten tudja meggyógyítani. Mennyire érzitek át, hogy az a hatalmas Isten, aki letekint a mennyből, és látja a mi bolygónkat, és ugye azt mondtak magukra, hogy Isten az mindenütt jelen van. Mennyire érezzük át azt, hogy ez a hatalmas Isten, aki bár nincs fizikailag jelen, de most látja mindenünk arcát. Tudja ki, mire gondol, éppen mivel van elfoglalva, mi jár a fejében, hogyan jött ide, hogyan fog elmenni, ugye az Isten jövőt is tudja. Minden pillanatban tud rólunk mindent. És az Isten szeretne minket megmosni, és ő nem szégyel lehajolni hozzánk, hogy minket megtisztítson minden bűntől. Szóval kívánom, kedves testvérek, hogy az úrvacsorába, nem csak az úrvacsorán, de mindig, amikor az Istennel járunk és bűnt szeretnénk rendezni, azért soha ne felejtsük el, hogy kicsoda az Isten. Tudjátok, most ezt csak úgy megjegyzem zárójelesen, hogy azon gondolkozok, majd lehet azt is utána fogok nézni, már úgy utána nézegettem, hogy mi is az, hogy tekintély. Mennyire vagyunk mi tekintély tisztelőek? De ugye van jó értelemben tekintély, meg rossz értelemben is. Az Istennek a tekintélyét mennyire tiszteljük mi? Vagyunk rossz, mint a gyerekek az iskolában? Hogy már a tanárnak sincs tekintélye? Beszólunk neki? Figyelmen kívül hagyjuk? Hogyan jövünk a gyülekezetbe? Mennyire van bennünk ez a lelkület, hogy az Isten az hatalmas, végtelen, csak szól, és nem lesz. Rányszor felkelek reggel, mindig azért, már hálát adok azért, hogy mondjuk szépen süt a nap. Meg hogy jó a levegő. Már az is öröm, nem? Mert másnap még ez sem jut.
És tudom, hogy az Istentől van. Nem véletlenül vannak dolgok, tudjátok. És ez a hatalmas Isten az, aki meg akar engem mosni a bűneimtől. Az a hatalmas Isten, aki leszállt, és hagyta, hogy az emberek keresztre feszítsék, megöljék, megostolozzák, véresre verjék, leköbdössék, kigunyolják, hogy mi azért, hogy élhessünk. Ha az a hatalmas Isten ezt hagyta, akkor nekem el kellene töprengenem, hogy akkor mi az mi részem? Mit mondott Dávid, mi a mi részünk? Kerüld a rosszat, és jót cselekedj. És akkor megmaradsz örökké. Isten ennyit kér tőlünk. Én kívánom, kedves testvérek, hogy amit Pál apostol is mondott, hogy mi ezt a nagy kegyelmet, hogy ezzel a kegyelemmel mi éljünk, és ne visszaéljünk. Azt mondja Pál apostol, egy utolsó igét felolvasok, hogy mert ha az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásé is szerint is azok leszünk. Tudván az, hogy a mi óemberünk, ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenül a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Az Isten ezt szeretné, hogy ha vele egyé lettünk, ha azt mondjuk, hogy mi elfogadjuk Krisztust, meg sokszor mi befogadtuk a szívünkbe, meg szoktunk ilyeneket mondani, ha mi szeretnénk az Isten szerint való életet élni, azt mondja, akkor ha vele megfeszítettünk, ha mi nem akarunk a bűnnek élni, azt mondja, megerőtől a bűnnek, akkor ne szolgáljunk a bűnnek. Hány, nem is tudom, a jó Isten miért ennyire türelmes hozzánk, de sokszor belegondolok én is, hogy hány úrvacsora volt már. Hányszor gondoltuk azt, hogy na most egy kicsit más életet fogunk majd élni úrvacsor után, nem akarunk belemenni megint azokba a rossz szokásainkba, bűneinkbe, amivel az Isten minket kiemelt és megmosott. De én azt hiszem, hogy jó Isten ezt elvégzi bennünk. Akiben az a lelkület és az a gondolkodásmód, hogy ő akar szabadulni, azt az Isten meg fogja szabadítani. Az az Isten meg tudja szabadítani, aki pillantásával tudja méregetni a földet, és megremeg a föld. Az Isten meg tudja szabadítani, aki hagyta, hogy kigunyolják, és véresre verjék, és megfeszítsék a kereszten. Mert ha nem így lenne, akkor semmi reményünk nem lenne. Én azt kell, hogy kapaszkodjatok ebbe a hatalomba, amit az Isten megmutat nekünk nap mint nap, abba a kegyelembe, hogy az Isten hagyta magát megfeszíteni. Amen.

Elkezdjük azt a sorozatot, ami a házasságról, a házas életről szól. Ugye az igazi házasság alapjairól. És úgy gondolom, hogy fontos ezekkel a témákkal reggel kezdenünk egy családos táborban, mert ha nevelés kérdéséről szeretnénk este beszélni, akkor ahhoz mindenképpen az egészséges családokra van szükség. Ahhoz, hogy jó gyermeknevelés működjön otthon, ahhoz először a házasságot kell rendbe tenni, és a házasságnak kell igazán jól működnie a férj és feleség, apuka és anyuka között. És ezért a reggeli témáknál mindjárt az első témánk az, hogy jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. A következő témák is majd látjátok, hogy mind-mind a házasság kérdéséről szól. A mai reggeli témánknak tehát ez a címe, hogy jó házasságot jó elvekre építeni. Jó házasságot csak jó elvekre lehet építeni. És lapozzuk fel Mózes első könyvét, hogy igazából a Biblia mindjárt a Biblia legelején foglalja össze, fogalmazza meg az igazi házasság alaptörvényeit. Miért is kell ezzel foglalkozni, hogy elvek a házasságban, és hogy jó elvek? Úgy gondolom, hogy ma a világban annyira széteső félben vannak az emberi kapcsolatok, nem csak a házasságok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Ma annyira nem az elvekre épülnek a házasságok meg az emberi kapcsolatok, hanem inkább az ösztönös kívánságokra, a divatra, vagy az emberi vágyakra, vagy sokszor csak a pénzre és a különféle átmeneti dolgokra, azoknak a kielégítésére, amik tulajdonképpen olyan emberi természetből ösztönösen működik, érzelmi fellángolásból, vagy érzelmi indulatból, vagy testi vágyakból. Ma elmondják a fiatalok nagyon sokszor, hogy hát nekik össze kell jönni, mert hát testi vágyaik, testi kívánságaik vannak, hát nem várhatnak tovább. Nagyon sokszor látni embereket, akik fiatalokat, akik nem is házasságban gondolkodnak, hanem valami élettársi kapcsolatban, élettársi közösségben szeretnék valahogy élni az életüket, és aztán majd meglátják, hogy mi lesz a következménye, vagy hogy mi lesz a jövője. Hogy az egész világunkban látjuk, hogy olyan széteső félben van minden. Nem csak a családok, hanem mindenféle emberi kapcsolat. Tényleg meg kell erősítenünk az alapokat ahhoz, hogy boldog házasságra juthassunk. Nagyon sokan vannak szinglik, ugye ma ez a divatos kifejezés, hogy szingli életforma. Szinte tüntetnek, vagy a homoszexualitás, a férfi és férfi között, nő és nő között. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem sok becsülete van a házasságnak és a házasság intézményének. Honnan vehetünk igazán jó elveket, ami betonbiztos alapot adhat a jó házasságnak? Hát ugye ez a Biblia. Hiszen az Isten adott olyan elveket a házassághoz, aki alapította ezt az intézményt, ami által garanciát is vállal az Isten, és mint egy előre így útmutatást is adott nekünk arra nézve, hogy hát hogyan működhet, hogyan épülhet fel egy jó házasság. Mint ahogy a házat is föl kell építeni, és az alapoktól kell építeni, ugye, elég erős beton alapot kell építeni, hogy ez a ház jó alapokra épüljön, és az sokáig megálljon. Így a Bibliában is vannak a házasságra nézve alapelvek. Mondhatnánk azt is, kedves táborozóink, hogy a házasságot csak matematikai épületként képzelhetjük el, vagyis, hogy így mondjam, törvényei vannak a házasságnak. Ezek nincsenek az emberre bízva, hogy hát én ezt így gondolom, hogy majd így leszek boldog, vagy úgy leszek boldog. Nem mondhatjuk, hogy majd mi majd felépítjük úgy a boldogságunkat a házasságban, ahogy ezt mi szeretnénk. Ez olyan, mint a matematika, a Biblia olyan biztos alapelveket adott, hogy 2 × 2 = 4. És adott a Jóisten 5 alapelvet a Bibliában, mindjárt az első fejezetekben, hogy min kell elindulni egy házasságnak, és hova juthat ki.
Egyet vagy kettőt figyelmen kívül hagyunk, már összedől a ház. Vagy ha a tetővel akarjuk elkezdeni építeni a házat, ugye a tetőszerkezettel biztos, hogy nem fog felépülni. Ezért mondhatjuk azt, hogy a házasságot azt nem mi gondoljuk el, vagy ránk bízta a Jóisten emberekre, hogy mi azt hogyan próbáljuk boldoggá tenni, hanem ő adott ehhez biztos iránymutatást és iránytűt. És mindjárt olvasnám is ezeket az alapelveket, mint mondottam, hogy 5 ilyen van az első fejezetekben, a második fejezetben pontosan. Így szól az első, a második fejezet 18. versében: nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Aztán olvasnám azért a többi 3-at is, így szól: annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. A 24. versben olvastam ezt. A 18. versben ugye azt olvashatjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Maga a Jóisten tudja azt, hogy az embernek, bár sokszor a házassága tele van nehézségekkel, és a házasságban sokszor vannak surlódások, de a Jóisten mégis azt mondja, hogy akkor is jobb ez, mint egyedül lenni. Nem jó az embernek egyedül lenni. Hát ez egy alapelv a Bibliában, hogy Isten társas lénynek teremtette az embert, olyan társas lénynek, aki egyedül nem érezheti jól magát. Nagyon sokszor érezhetjük azt, hogy hát a házasságunk ilyen is, meg olyan is, meg de jó lett volna esetleg egyedül maradni. Mert annyi gond van, gyerekek, meg anyagiak, meg a másiknak a problémája, a jelleme, a nehézsége, a természete. Egyszerűbb lenne talán az élet, ha meg se nősültem volna, csak vagy férjhez se mentem volna. A Biblia ezzel szemben mégis azt mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Persze azt nem mondhatjuk, hogy akik egyedül vannak, azok mindenki rosszul járt, de minden esetre a Biblia azt mondja, hogy a teljes életet, igaz életet és kiteljesedett életet valahogy társas közösségben, társas közegben, házasságban tud élni az ember. Nem jó egyedül lenni, tehát ezt mindig vegyük magunk elé, hogy vannak emberek, akik rosszul érzik magukat a házasságban, gondoljanak arra, hogy milyen volt egyedül. Milyen volt egyedül élni és vágyakozni valaki után, vágyakozni egy igazi társ után, és milyen nagy ajándék volt az, amikor megismertük a másikat, mert nem volt jó egyedül. Aztán a következő alapelv, amit itt kimond, hogy szerzek néki segítő társat, hozzáillőt. Nagyon nagy dolog az életben az, hogy társunk lehet, de még nagyobb dolog, hogy ajándék ez a társ. Mert hogy az igazi társ, az, itt kimondja a Biblia, az nem valami hozomány, nem valami szerzett dolog, hanem így mondja ez a részlet, hogy szerzek néki, az Isten szerzett nékünk segítő társat. Ez soha nem szabad a házasságban, még 30-40 év után sem elfelejteni, hogy honnan van a mi társunk, kitől van a mi társunk. Bármilyen problémák és nehézségek is adódhatnak egy házasságban, az biztos, hogy sokszor úgy érezzük, hogy talán nem az Isten szerezte ezt a társat, mert vannak nehézségeink, saját küzdelmeink, meg a másikkal való küzdelmek. És talán úgy gondoljuk, hogy akkor ezt talán nem az Isten szerezte. Pedig ez nem így van. Mert lehet akkor is az Istentől szerzett társ, hogyha nehézségek vannak az életünkben, mert ez válik a mi javunkra. Isten olyan társat szerzett nekünk, aki lehet, hogy nem mindenben a számunkra elképzelt valami légből kapott mennyei angyal, vagy valami olyan tökéletes lény, akit mi úgy elképzeltünk magunknak, bár kezdetben biztos annak láttuk, hanem nehézségekkel is kell megküzdeni a házasságot.

nél, hogy milyen hibái vannak, de én úgy gondolom, egy házasságban tud az ember igazán naponta szembesülni azzal, hogy nekem változnom kell. Vagy hogy hogyan segíthetnék a másiknak változnia. Azért csodálatos a Jóistennél az, hogy se szerzek néki segítő társat, hozzáillőt, mert a Jóisten jobban tudta, hogy nekünk mi kire van szükségünk, ki által fog bennünket majd csiszolni, ki által fog majd bennünket szembesíteni saját önnön hibáinkkal, hogy megtanuljunk igazán szeretni, hogy megtanuljuk igazán a másikat elfogadni, és a másik szolgálatában élni. Hogy ez ugye egy naponkénti harc. Naponkénti harc, hogy ugye, hogy reggel már látjuk, hogy nem ágyasztál be, hogy hát, rögtön jön a figyelmeztetés. Hogy ilyen feladataid lesznek majd a mai napon. Tehát mi a házasságban egy különleges helyzetben vagyunk, mindannyian, és hát akik itt vagyunk, biztos tapasztaljuk, hogy mi nem a magunk életét éljük már, nem úgy vagyunk, hogy hát ahogy szerettünk volna, és ahogy szeretnénk éljük az életünket, hanem mi nekünk meg kell tanulnunk naponta a szeretetben élni, a szolgálat elvében élni, úgy élni, hogy mindig tekintettel lenni a másik emberre, tekintettel lenni a másik céljaira, a másik kívánságaira, akár bizonyos elvárásaira is, és magunkkal szembesülni ezek nyomán, hogy vajon mit nem teszek jól, vajon mit tehetnék jobban, vajon hogyan járhatnék a másik kedvében jobban és igazabbul, hogyan tehetném boldoggá a másik életét még jobban, még igazabbul, hogyan lehetne összehangolódnunk úgy, hogy abból valóban egy boldog élet juthasson, kerekedhessen ki számunkra, de nem csak számunkra, hanem a gyermekeknek is. Ezért álltam itt egy kicsit meg, hogy segítőtárs hozzáillő. Ugye? Tehát a segítőtársi viszony nem csak azt jelenti, hogy Isten segítőtársat ad nekünk, hát hogy nekünk jobb legyen, mert ez is fontos, hogy nekünk is segítőtársá válik a másik, hanem segítőtársá kell válnunk nekünk is a másik életében. Ugye ez kölcsönösségen kell, hogy működjön, és ugyanakkor az Isten tudta, hogy nekünk hozzáillő segítő társat ad, hozzánk illő segítő társat ad, ami a mi gyengénk, abban ő egészít ki bennünket. Abban ő figyelmeztet bennünket, ami meg az ő gyengéje, arra meg nekünk kell segítséget nyújtani számára. A segítő társi viszony nem azt jelenti csak, hogy bevásároltál, hogy beágyasztál, elrendezted a gyermekeket. A segítőtársi viszonyt úgy gondolom, hogy komplexebben kell látnunk, hogy a másik jellemében én mit adhatnék hozzá, hogyan segíthetném a másik jellemének az épülését, az építését, és én a magam jellemében is hogyan válhatnék alkalmassá az igazi szeretetre és az igazi társas kapcsolatra. Itt szeretnék nektek felidézni egy nagyon megrázó mondatot, amit én egy könyvből olvastam, akitől állítólag Pálhegyi Feri bácsi sokat tanult, aki ezt a tábort szervezte, vagy szervezi már évtizedek óta, úgy hívják, hogy Walter Nietzsche. Egy német, azt hiszem evangélikus lelkipásztor írt egy könyvet, az a címe, hogy Házaspárok kézikönyve. És azt írja a 11. oldalon, nincs a házassággal kapcsolatosan végzetesebb tévedés annál, mint amikor azt hiszik sokan, hogy a házastársi szeretet önmagában maradandó és tartós. Ha már egyszer létezik, akkor halhatatlan, sőt sebezhetetlen. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Ilyen nagyon megrázó mondat. Hogy az az igazi szeretet, házastársi szeretet, ahol küzdés van a saját lelkünkben, és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. És nagyon fontos, hogy azt mondja itt az édeni állapotban még a Jóisten a házasságra, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és még nem volt bűneset. És még nem romlott meg az ember házassága, az ember belső lénye. Na de a Jóisten már előre látta azt, hogy az ember el fog torzulni, hogy az emberben, az társak között, házastársak között kialakul az, hogy majd a férfi uralkodik a feleségen, a feleség pedig epekedik a férje után, tehát belép az életükbe sajnos az emberi természet,

az önzés hatalma, és bizony a házasságban még inkább segítő társra van szükségünk. A házasságban tényleg vegyük úgy, hogy a másik, amikor esetleg figyelmeztet, amikor elégedetlen, vagy amikor valamivel szembesít, akkor ami bensőnkben lévő rosszra akar rámutatni, és küzdelmet kell felvennünk ellene. A szeretet állandó küzdelem a saját lelkünkben és a másik lelkében lakozó sötét hatalmak ellen. Ahol megszűnik ez a harc, ott nincs többé szeretet. Az igazi szeretet tehát itt kezdődik. Aztán nagyon fontos, hogy hogyan tud ez igazán kialakulni, hogy ezt írja a második fejezet 24. versében, ugye felolvasott részben, azt mondja Mózes könyvében a Jóisten, annak okáért elhagyja a férfi az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Hát az első dolgot úgy szerettem volna úgy kiemelni, hogy először is nem jó az embernek egyedül lenni. Ez az első dolog, amit fontos tudatosítani. A második dolog, hogy Isten szerez nekünk társat, és soha ne felejtsük el a házasságban, hogy valahol a Jóisten gondviselése rendelte mellénk a társat, és ezt nyilván, hogy amikor ismerkedtünk, és amikor hozzámentünk a másikhoz, és elköteleztük a másikkal magunkat, vagy elvettük a feleséget feleségül magunknak, akkor ez tudatosult bennünk, hogy ez nem csak a magunk döntése volt, vagy mi szeretnénk így. Ezt valami felülről jövő erő, felülről jövő személy irányította. De ezt azért kaptuk, hogy megtanuljunk szeretni az életben. Segítőtárs abban, hogy segítőtárs legyen számunkra, hogy mi fél emberek lennénk, ha nem jönne kívülről egy állandó figyelmeztetés, hogy miben kell változnunk, és ugyanakkor számunkra is egy nevelés, hogy miben válhatunk mi segítőtársá a másiknak. Ez lett volna az első három alapelv. A negyedik és ötödik alapelvet pedig itt a következőkben így fogalmazza meg, hogy először is elhagyni az apját és anyját. Mit jelent az, hogy elhagyni a szüleinket? Nagyon sokszor leragadnak azon a felek, hogy igen, hát elhagyjuk édesapánkat, édesanyánkat, hogy elköltözünk és máshol élünk. Ennél azért sokkal többről van itt szó. Azt jelenti itt bővebben kifejtve, ezt a könyvekben itt a Nietzsche könyvet is olvastam, és tényleg elgondolkodtam ezen, hogy el kell hagynunk talán azokat a kötődéseket, amelyek nem engedik meg, hogy teljesen a családunké legyünk, és a családnak éljünk. Elhagyni azt jelenti, és elhagyni és ragaszkodni a másikhoz azt jelenti, hogy ahhoz, hogy ragaszkodjunk a másikhoz, sok mindennek csak második helyet szabad hagyni az életünkben, vagy harmadikat, vagy negyediket, vagy ötödiket. Például az első legyen a feleség. El kell hagyni ahhoz elsősorban azt, hogy mit mondanak a szüleim, vagy hát tanácsokat elfogadhatunk, de ők nem irányíthatják a házasságunkat. Szülők nem irányíthatják, segíthetnek, tanácsolhatnak, de nem irányíthatják a házasságot. Nem irányíthatják a barátaink, a munkatársaink az életünket. Nem irányíthatja, és nem kerülhet előtérbe a hivatás. Nem kerülhet előtérbe a gyermek sem egy házasságban. Nagyon sokszor úgy gondolom, hogy sok mindent az ember meg akar tartani még a család életében, a családi életében. Ez olyan, mint egyik előadáson hallottam, hogy a családos ember az besorozott állapotban van. Régen volt sorkatonaság, és akkor ugye ott kellett hagyni mindent, és menni kellett a laktanyába, és ott a sorköteles szolgálatot végezni. Ma a házasságban is az van, én úgy gondolom, hogy besorozott állapotban vagyunk, és a legfontosabb a feleség, legfontosabb a férj. Ezután jönnek a gyerekek, ezután jön a hivatás, ezután jön a pénzkeresés, minden ezután jön az egyeztetés azzal, hogy mi mit tartunk utána másodrangúnak, harmadrangúnak, negyedrangúnak, ötödrangúnak, azt a férjnek és a feleségnek együttesen kell eldöntenie. Nagyon sokszor én úgy gondolom, hogy vannak, akik régi barátokhoz kötődnek, bizonyos dolgokat nem tudnak leadni még, szórakozásokat, különféle olyan dolgokat, amiket talán ugye a saját életükben úgy el tudtak képzelni, meg fontosnak számított,
de most már a mai életükben ez nem működik. Nagyon sokszor hallom, hogy a férjek úgy élnek, hogy hát dolgozunk, hogy mi dolgozunk, kenyért keresünk, és majd mi megteremtjük az anyagiakat, és a többi pedig a feleség dolga. Ő meg a gyermeknevelés, meg a háztartás. Ragaszkodik a feleségéhez, ezt szeretném rögtön hozzátenni, ami azt jelenti, hogy valóban mindent megbeszélni a feleséggel, mindent megbeszélni a férjel, mindenben közösen döntést hozni, közösen tervezni, elhagyni azt, ami talán még az én életemben fontos volt, és ragaszkodni a feleséghez. Ez kell ahhoz, hogy az igazi házasság és egy jó házasság jól működjön. Kiáll az első helyen. Mert csak ezután jöhet az, amit kimond utána az alapelvként a Biblia, és lesznek ketten egy testé. Milyen csodálatos dolog, amikor ki lehet mondani egy házasságban, hogy már két ember nem két ember, nem úgy, hogy ő van ott, ő csinálja ezt, én csinálom azt, így meg úgy kiosztottuk a dolgokat, és élünk egymás mellett valahogy egymás nélkül, hanem lesznek ketten egy testé. Hogyan működik egy házasság, ami egy testé vált? Három dolgot szeretnék felidézni, és gyönyörű példa ez. Az első példa talán, amit úgy, hogy mikor válhat egy testé. Sokszor ezt olyan, azt mondják, hogy igen, ekkor van alapja annak, hogy ugye fiataloknak mondjuk, ha már van ragaszkodás, ha már van igazi szeretet, akkor vált a házasság egy testé, és akkor van alapja az igazi testi kapcsolatnak és testi szerelemnek, ez is igaz. De az egy testennél sokkal többet jelent. Nem pusztán testi kapcsolatot, hanem ahogy szépen megfogalmazta, de nem kell ezt fellapoznotok, de egy első Sámuel könyve 18. fejezet első versében egy két ember barátságáról nyugodtan mondhatjuk, hogy a házasság is bár több, mint barátság, de a barátságnak mindenképpen meg kell lenni egy házasságban. Akkor azt mondja Dávid és Jonatán barátságáról a Biblia, hogy Jonatán lelke egybeforta Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette Dávidot, mint a saját lelkét. Milyen szép ez a Biblia vers. Ragaszkodás, összeforrottság, nem pusztán testileg, hanem lelkileg, ezt így fogalmazza meg Dávid és Jonatán közötti barátságban a Biblia, hogy lelkük egybefort. Két ember lelke egybefort, és úgy szerette őt, mint a saját lelkét. Úgy szerette őt, mint saját magát, mármint ugye Dávid Jonatánt. Az igazi szeretet az tényleg igazi közösséget teremt emberek között. Lelkek összeforrása, lelkek igazi szeretete. És három dolgot szeretnék felidézni ezzel kapcsolatban is, hogy tehát az egyedüllét nem jó. Utána Isten szerez segítőtársat, hozzáillőt, ugye ez a kettő egy, és aztán elhagyni, ragaszkodni. Az ötödik, hogy egy testé lesz, ez már nem egy újabb alapelv, hanem ez a gyümölcse annak, amikor az alapelveket valakik komolyan vették, és beépítették az életükbe. És három dolgot szeretnék kiemelni, hogy hogy válhat két ember egy testé. Mit jelent egy testé válni a házasságban? Mit jelent egybeforni a lelkünknek? Az első, Jézus Krisztus mondta a tanítványainak, ami úgy gondolom, hogy az igazi ragaszkodásnak és az közös életnek egy alapfundamentuma kell, hogy legyen egy házasságban, amikor azt mondta Jézus Máté Evangélium a 18. fejezet 19. versében, ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei atyám. Ezt szeretném kiemelni, hogy mikor ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől. Az az igazi házasság, amikor az akaratok egyé tudnak válni. Csodálatos dolog az, amikor nem úgy van, hogy én ezt akarom, te azt akarod, te ezt csinálod, én azt csinálom, te így, te úgy, fel is út, le is út. Ugye, szóval akkor megy tönkre egy házasság, amikor különféle akaratok küzdenek egymással szemben. Én állandóan ellent mondok a másiknak. Szerintem, ahogy te csinálod, az nem jó. Majd megmutatom én, hogy hogy kell csinálni. Te nem tudom, te erre szeretnél költeni, ezt vásároljuk meg. Én meg azt mondom, ezt vásároljuk meg, mert ez fontosabb.
De példák sokasságát mondhatnánk, hogy mindenkinek vannak elképzelései a pénzgazdálkodásról, a gyermeknevelésről, arról, hogy hogyan osszuk be az időnket, a pénzünket, az erőnket. És kedves táborozók, én azt látom, hogy a jó házasság akkor működhet, hogyha az akaratokat megpróbáljuk egy akaratra hozni. Az nem azt jelenti, hogy egyformák leszünk, és mindenki bólogat a másikra, de egy dolgot nagyon meg kell tanulni a házasságban. Bizonyos dolgokat le kell, szóval alá kell tudnunk rendelni a másik céljainak, és a másik szempontjainak is. Ha a két ember állandóan külön akarattal egymásnak feszül, az nem lehet jó házasság. Ott nem lesznek egy testé. Lelki értelemben legalábbis biztos, hogy nem. És tulajdonképpen ez pozitív értelemben azt jelenti, hogy nem az erősebb és az erőszakosabb akarja a saját akaratát keresztül vinni a másik életében, hanem azt jelenti, hogy mi az Isten akarata. Hogyha az én nevemben egy akaraton lesznek, ezt mondta Jézus. Ha az én nevemben egy akaraton lesznek. És ehhez kell az, hogy házasság jól működjön, hogy azért bevonni az Isten tanácsát. Bevonni az életünkben az Isten vezetését. Megkérdezni tőle, hogy mi az ő akarata. És úgy megismerni az Isten beszédét és az ő szavát, hogy mi egy akaratra jussunk, az, ami a legjobb akarat, az Isten akarata. Dantének az Isteni Színjáték című nagy költeményében elbeszélő eposzában van egy nagy mondat, az Isten akarata a mi békénk. Házasságban a legnagyobb békét az hozhatja, hogyha az Isten akaratát akarja mind a két fél követni, és nem a saját akaratát. Én le tudok mondani a foci meccsről, a barátokról, hogy valamiben őt segítsem. Le tudok mondani valami autós vágyaimról, hogy a családnak jusson több esetleg abból a családi kasszából. Nem akarok nem tudom milyen autóval járni. A feleség meg talán a ruházkodásból, vagy a nem tudom milyen igényekből, szép bútoroztatás, meg egyéb igényekből. Szóval meg kell tanulni ezeket, vagy összehangolni. A másik dolog, hogy egy testé válni mit jelent, az Efézusi Levél 5. fejezet 28. és 29. versében olvashatjuk. És ugye itt idézhetnénk be még itt az egy testé válás kérdésében, hogy amit Prédikátor könyve 4. fejezetében olvashatunk, hogy a hármas kötél nem hamar szakad el. Isten nélkül ugye könnyen elszakadnak a szálak, és elszakad a cérna, de a harmadikkal, Istennel együtt az kötés lesz, és nem cérna. Vagy ahogy Jézus a példázatában, a hegyi beszédben mondta, példabeszédében, Máté Evangélium a 7. fejezetében, hogy ugye fundamentumra építeni mit jelent a házat? Kősziklára építeni. Akik homokra építik a házat, akik fövenyre építették a házat. Jönnek az életben a problémák, a nehézségek. Jönnek a terhek, gyereknevelés, egyebek. Azt úgy elfújja a szél, ott boldogság, béke, nyugalom nem lesz, ha nem a kősziklára építették a házukat, ha nem Isten szavára és Isten beszédére épül egy házasság, ott nem lesz békesség. Ezt azt hiszem mindannyian tapasztaljuk, és ez nem azt jelenti, hogy egyszer azt mondtuk, hogy mi hát hívők vagyunk, és jó, hát akkor eldöntöttük, hogy hiszünk a jó Istenben, meg valamilyen módon keresztények vagyunk, hanem minden nap a kősziklára kell építeni. Minden nap meg kell a házastársaknak keresni a harmadik szemét, Krisztust, és minden nap kikérni az ő tanácsát, segítségét az életükben, az életükhöz, különben össze-vissza fog működni az a házasság, és zaklatott lesz, idegesség, feszültség fog uralkodni abban a házban. Tehát az Efézusi Levél 5. fejezet 28-29. verse a második dolog, ugye mert a jó házasság alapja, hogy egy testé válni. És ehhez kell a lépcső. Nem jó egyedül lenni. Az Isten szerzett. El tudom fogadni a másikat Istentől való ajándéknak. Még akkor is, hogyha surlódások, néha szikrázó surlódások, szikrát vetnek a surlódások, de akkor is tudom, hogy nekem szerezte az Isten, hogy javamra váljon, a jellememet építse, elhagyni mindent, hogy tudjak ragaszkodni a másikhoz, tudjam igazán szeretni a másikat, és alá tudjam rendelni az akaratomat annak a jó tervnek, amit Isten elkészített számunkra.
És akkor történhet az, amit így mond az Efézus 5.28-29, hogy úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen Krisztus is az egyházat. Szóval itt meg azt jelenti, én úgy gondolom, hogy azt mondja Jézus, hogy senki az ő tulajdontestét nem gyűlölte. Úgy kell a szeretni a feleséget a férfiaknak, ugye mindig az első helyen a férfiat említi, mint a tulajdontestüket. Mint hogyha magunkkal foglalkoznánk, ha egy test vagyunk. Saját magunkkal. A társunk az annyira hozzánk nő, annyira hozzánk tartozik, hogy azt annyira nem lehet elhanyagolni a házasságban, mint ahogy nem lehet elhanyagolni, hogy ne mosakodjunk, hogy ne fürödjünk, hogy ne ápoljuk a testünket, hogy ne együnk, ne etessük a testünket, és ne adjunk neki kalóriát. A házasságban az a törvényszerűség, hogy a másikkal foglalkozni, és a másikat észrevenni, és táplálgatni, ápolgatni. Milyen szép ez a kifejezés, hogy mindenki táplálgatja, ápolgatja a testét. Azt mondja, hát az nem gyűlöli senki, mert úgy szeresse mindenki a feleségét, ahogy Krisztus is az egyházat, hogy táplálgatja és ápolgatja. Mondhatnánk azt is, hogy a házasságnak egyik nagy törvénye, hogy állandóan táplálni kell, állandóan ápolni kell. Ez olyan, mint egy virág, olyan, mint egy növény. Azt nem lehet kitenni a szárazra, azt nem lehet azt mondani, hogy most két hétig én belevetem magamat valamibe, vagy én most élem az életemet, és hát mindenki, aki tud a családban tegye a dolgát, vagy a feleségnek meg a férjnek beszélgetni. Majd lesz erről egy előadás külön, hogy beszélgetés, a beszélgetés öröme. Akkor a táplálgatás, ápolgatásban mi van még? Hát azt adni a másiknak, amire szüksége van. Hát mi is a testünknek azt adjuk meg, ami a legjobb. Ugye egészséges ételeket, egészséges italokat fogyasztunk. Tudjuk, hogy nekünk mi jó. Tudjuk, hogy milyen ruhát vegyünk fel, ha fázunk. Tudjuk, hogy a mi testünknek mi kell ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Kedves barátaink, úgy gondolom, mondom magamnak is, hogy ilyen szoros közösségbe kellene lennünk a házastársunkkal, beszélgetéssel, odafigyeléssel, hogy mi egyáltalán észrevegyük azt, hogy neki mire van szüksége. Hogy meghalljuk azt, hogy beszélgetni szeretne, hogy mondani szeretne valamit, hogy mik a fájdalmai. A nagyon fájdalmas dolog, mikor a férjek ugye annyira kimerítik magukat a munkában. Hogy már beszélgetni még otthon, meg valamit segíteni otthon, meg meghallgatni a másikat, és ott lenni a másiknál, táplálgatni, ápolgatni, hát a férjnek szól elsősorban. A feleségek részéről azt gondolom, hogy ez majdnem olyan törvényszerűen működik, legalábbis én ezt tapasztalom sok házasságnál, hogy szinte ösztönösen benne van a női nemben, hogy segítse a férjét, tápolálgatja, ápolgatja, elkészíti az ételt, ruhát készít neki, figyel a másikra, hát én nem ismerek olyan hölgyet, aki ezt ne tenné meg a férjével. De hogy a férjek mit tesznek meg a feleségükkel, erre hívja fel a figyelmet Pál apostol. Hogy a férjeknek úgy kell szeretni az ő feleségüket, hogy mint a tulajdontestüket, mert az senki az ő testét nem gyűlöli. Hát akkor a feleség miért ne kapja meg azt, amit a saját testemnek megadok? És erre Krisztus bátorít, és itt is Krisztushoz kell fordulnunk. Ahogy ő táplálgatja és ápolgatja az egyházat. Csodálatos kép. Krisztus, ahogy, ugye, mint a harmadik kötés, ahogy a kősziklája a házasságnak, ahogy küzd az egyházért, küzd azért, hogy hívő emberek üdvözüljenek, és üdvösséget nyerjenek. Krisztus itt is a példa. Hogy naponta Krisztustól nyerünk áldásokat, ugyanúgy kell naponta áldásokat közvetítenünk a házastársunk felé. És a harmadik dolog szintén ebben az ige szakaszban van, itt az Efézusi Levél 5. fejezet 25. versében, az 5. fejezet 25. versében azt mondja Pál apostol, ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. Itt megint a férfiak vannak megszólítva. Megrázó ez a kijelentés, hogy ti férfiak, szeressétek a feleségeteket. Hát mondjuk ezt nem kellene Bibliát kézbe venni, hogy ezt
ezt tudja az ember, ugye? Tehát ezt azt hiszem természetesnek veszi minden férj, de hogy hogyan szeresse a feleségét. Ezután jön a lényeg. Ehhez már kell Biblia. Hogy ezt az ember mélyen megértse, hogy mit jelent szeretni a másikat, és ezt azért mondhatjuk feleségeknek is, de a férjnek azért szól, mert ugye ők lennének azok, akik egy házasságban a vezető szerepet kell, hogy játsszák, és a szeretetben is a példaképet kellene mutatni. Azt mondja, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért. És úgy hagyd tegyen fel a kérdést, Krisztus hogyan szereti az egyházat? Vagy így is feltetnénk a kérdést, mert ugye egy egyházat, ez olyan sok ember, meg valami templomot képzelünk el. Hogyan szereti Krisztus az embert? Hogyan szeret bennünket? Itt is a házasságnak egy fontos alapjáról van szó. Azt mondja, hogy úgy, ahogy Krisztus az egyházat, úgy, ahogy Krisztus szeret embereket, gyarló, elveszett, méltatlan embereket. A jó házasság alapelve, hogy akkor is szeretni a másikat, amikor nem méltó, vagy van hibája, vagy hibákat követel velem szemben, lusta, feledékeny, talán nem törődöm, talán vannak olyan dolgai, hogy elviselhetetlen időnként a másik, mondjuk ki őszintén, időnként jó lenne egy kicsit elvonulni egy-két hétre, hónapra, mert már tele van a mai magyar csúnya szóval a hócipője az embernek, ugye a sok gyerek probléma, meg a házassági probléma. A szeretet az ott kezdődik, hogy a méltatlanság ellenére, a hibái ellenére, a gyengeségei ellenére is megtanul az ember szeretni Krisztustól. Krisztus a példa tehát a házasságban. És úgy gondolom, hogy ez a táborunk is, ez az egyhetünk is nem arról fog szólni, hogy most mi majd itt alapelvek szintjén, elmélet szintjén meg fogjuk tudni oldani igazán a házasság kérdését az életünkben, és olyan jó házasság lesz ezután, hogy hát egy hét alatt itt minden rendbe fog jönni, és ezután minden jól fog működni, hanem az egy hétnek az a célja, én úgy gondolom, hogy az ember Krisztus szeretetével tanuljon meg szembesülni, azt ismerjük meg mélyebben és közelebbről, ismerjük meg a teremtőnket és a megváltónkat, aki bennünket úgy szeretett, hogy az életét adta értünk, aki nem azt nézte, hogy mi emberek, hát milyen emberek vagytok ti, érdemes-e értetek valamit is tenni, meg áldozatot hozni, mert egyébként nem sok értelme lett volna úgy látszatra, amit az Isten úgy ránézésből az emberiségért meg kellett volna, hogy tegyen, mert ugye a tagadó Péter, az áruló Júdás, és mi minden bűnök voltak ott Jézus körül, a tanítványokban is, amit őt látott, hanem azzal a szeretettel szeretni, hogy én az áldozatot azért is meghozom, mert majd ennek lesz gyümölcse, és lesz értéke. A szeretet képes a másikban igazi változást létrehozni. A szeretet az hosszú tűrő, az jóságos, az kitartó, az minden terhet elvisel, soha el nem fogy, és ez az, amit mi emberileg nem tudunk megvalósítani. Ez az, amihez már az isteni szeretetre van szükségünk a házasságban, és amit mindenképpen nyomatékosítanunk kell, hogy naponta van szükségünk az Isten szeretetét megismerni. Naponta van szükségünk az Isten szeretetével szembesülni. És amikor jönnek a ledorongolások, jönnek a vádaskodások, jönnek a hibáztatások, jönnek a neheztelések bennünk esetleg, hogy már megint nem olyan, amilyennek szeretném, akkor az embernek eszébe juthat az, hogy na és én ilyen vagyok. És az Isten engem szeret annak ellenére is, hogy ilyen vagyok. Hogy Jézusról elmondhattak a tanítványok János evangélium a 13. fejezet első versében, hogy Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Szerette az övéit, mindvégig szerette őket. Hát ennyit szerettem volna mai alkalomra ilyen elméleti vagy elvi alapvetésként elmondani, és a gyakorlati kérdésekben hát én nem akartam itt sem ironizálni, sem belemenni mélyebben
a házassági problémákba, kedélyes hangnemet is lehetett volna megütni, hogy egy kicsit mindannyian érezzük, hogy mennyire nyomorultak vagyunk időnként a házasságunkban, hanem én most csak az alapelvekre szerettem volna rávilágítani, és arról, hogy az egy testé válás legyen a célja a házasságunknak, és ennek az útja csak ez lehet, amit az Efézusi levélből és a Biblia legelejéről idéztem.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök az ezévi újabb sorozatunkon, hogy az utóbbi években megszokhattuk, két részre bontjuk a sorozatot, tehát nem egy 12 vagy 16 vagy 18 részes hosszú sorozatot hirdettünk. Önök is így szavazták meg, hogy először egy 6 részes sorozat kerüljön sorra. Jézus beszélgetéseiből válogattunk. Azért mondom, hogy válogattunk, mert olyan beszélgetések, mint a samáriai asszonnyal való beszélgetés, amelyről itt már 13 év alatt kétszer is beszéltem, az most nem kerül sorra, de hát kazettán mindenki ezt természetesen beszerezheti. És a sorozatunk második felében a 10 parancsolatot tekintenénk át, különös tekintettel arra, hogy Jézus Krisztus az életében hogyan tett bizonyságot a 10 parancsolat elvi és gyakorlati jellegéről és hasznáról. A mostani ezévi első sorozatunk, amely 6 részből áll, Jézus beszélgetéseit fogja egybe. Talán hadd mondjam el a sorozatunk elején, hogy miről fogunk szólni. A mai alkalommal a Nikodémussal szóló beszélgetést elemezzük. 2 hét múlva a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott beszélgetéseket. Azután a 3. előadás rendkívül fontos, a Péter apostollal folytatott nagyon sok-sok beszélgetést fognánk egybe. Majd aztán a 4. előadáson a vakon született ember meggyógyítása és beszélgetés, vele való beszélgetés lesz a témánk. Szóval az 5. téma a gadarai megszállottal, tehát egy elmebeteg embernek a felemelése, meggyógyítása és tanítványálevése. És végül a 6. előadást szintén rendkívül fontosnak tartom a magam részéről, a Poncius Pilátussal való beszélgetés. Akik már talán hallottak ezekről a beszélgetések, vagy néhány részletükről. Tudom mindannyiójukat biztosítani, hogy nagyon sok új dolog lesz, hiszen a felkészülés során magam is elcsodálkoztam, hogy ezeket a beszélgetéseket mennyire nem ismerjük, és mennyire jó volt a tavaszi szavazás, hogy Jézus beszélgetéseit tetszettek kérni. Mi is ez, hogy beszélgetés, dialógus? Az emberiség történelmének hajnalától létezik, maga a Biblia is dialógusokkal kezdődik. Isten, ahogy megszólítja az első emberpárt, vagy Isten, ahogy megszólítja Kaint, az első testvérgyilkost, vagy Isten, aki Noéhoz fordul, és ahogy Istennel beszélgettek emberek, szinte ez végig vonul az egész Ószövetségen, és természetes, hogy amikor Jézus a földre jött, nem csak ő maga tanított, nem csak gyógyított, hanem Jézus keresztelte a személyes találkozások alkalmát. Sőt, mondhatnánk azt, hogy Jézus különösképpen kereste ezeket. Az északi országrészben Jézus sokszor Kapernaumban szállt meg, Péter házában, a déli országrészben pedig Betániában, nem messze Jeruzsálemtől. Jézus nagyon szerette a családi környezetet, a meghitt visszavonulást, ahol emberekkel bensőségesen és alaposan lehetett beszélgetni. Máskor egy úgynevezett véletlen, ugye tudjuk jól, hogy véletlenek nincsenek a Biblia szerint, máskor egy véletlen hozta létre a beszélgetés Sikár falu határán Jézus és a samáriai asszony között. A mai alkalommal pedig arról fogunk olvasni, hogy Jeruzsálem városából ének idején kijött Nikodémus, a főtanács embere, és miután meggyőződött arról, hogy Jézus hol szokta a tanítványaival tölteni az éjszakátokat az olajfák hegyén, itt kereste meg a megváltót, hogy a kérdéseit feltegye neki. A beszélgetésre tehát a Biblia szerint maga Isten tanította az embert. A beszélgetés az életnek rendkívüli nagy lehetősége a gondolkozás fejlesztésre, az értelmünk kiművelésére. És ismerjük mindannyian a Példabeszél könyve 23. fejezetének szép kijelentését, a Bibliánkban sajnos nem így van. Példabeszél 23. fejezetében helyesen így hangzik egy ige, amiképp gondolkozik az ember, az ő maga. A beszélgetés az, ami a gondolkozást a legközvetlenebbül tudja befolyásolni. Ugye a gondolkodást befolyásolja az olvasás is, az írás is, hogyne, de a beszélgetésben, amikor mindenre rá lehet kérdezni, mindenre vissza lehet térni, amíg egy ember valamit meg nem ért, tehát és olyan kapcsolatba lehet kerülni valakivel, és itt ez a valaki a világ teremtő Istene és megváltó Istene Jézus Krisztus, akkor nyugodtan elmondhatjuk, hogy ez rendkívüli részletei a Bibliának Jézus beszélgetései. Hadd tegyem hozzá, mielőtt rátérnénk a mai első beszélgetésünkre, hogy a világ történelmnek a nagy eseményei is a beszélgetésekhez kapcsolódnak. Csak néhány alapvető nagy beszélgetést hadd emeljek ki a világkultúrából, a világtörténelemről.
Mert ugye tanítanak gyermekeinkkel csatákat, meg ütközeteket, meg nem tudom milyen politikai felfordulásokat, mint hogyha itt fordult volna meg a világ sorsa. Hát sokszor a harcmezőkön fordult meg, vagy sokszor a parlamentekben, vagy a politikai tárgyalóasztalnál. De hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy ha az ókori Aténra gondolunk, az ókori görög kultúráról, szintén voltak háborúk a perzsákkal, meg Atén Spártával, és a többi, volt bőven tanácskozás, politikai népgyűlés, de hogyha én azt mondom, hogy a régi görög kultúra a legszíne javát miben adta a késői utódoknak, hát akkor ez nem Szókratész beszélgetései. Nem az, hogy Szókratész az 5. században élt, és hát a 4. század elején 399-ben meghalt görög bölcs, bemegy a gimnáziumokba, és a gimnáziumokban abban az időben ugye csak a fiúk testgyakorlatokat végeznek, a lányokat otthon nevelik, házi nevelés van, és a fiúkat se nevelik gondolkodásra, hanem csak izomfejlesztésre, és Szókratész veszi a bátorságot, bemegy az aténi gimnáziumokba, és elkezd beszélgetni a fiatalokkal, kérdéseket tesz fel, hogy mi az igazság, hogy vélekedsz a szépről, mi a jó, mi az életed célja, értelme. És amikor hogy nagy magabiztosan ezek a fiatalok válaszolnak, akkor Szókratész újabb kérdéseket tesz fel, és az újabb kérdések után kiderül, hogy ezek a fiatalok igazából nem tudják a válaszokat, csak véleményük van, csak fölszínes véleményük van. És amikor a beszélgetés végére érünk, és Szókratész kibábáskodja belőlük a lényeget, hogy mondja nekik, hogy hát egy rabszolgával is meg lehet értetni a Pitagorasz tétet, hogyha helyes kérdéseket teszünk fel nekik, akkor a rabszolgák szépen felelnek, és egy beszélgetés, egy dialógus végére maguk mondják ki, hogy A nézet plusz B nézet egyenlő C nézet. Az emberben sok minden benne van, csak az embereket leszoktatták a gondolkozásról. Látjátok, aténi fiatalok, titeket itt csak arra nevelnek, hogy jól tudjatok birkózni, meg futni, meg gerejt hajítani, meg öklözni, de arra senki nem tanít benneteket, hogy egy órán keresztül becsületesen gondolkozzatok. Pedig hát az embernek minden méltósága a gondolkozásban van. És ezért tudjuk, Szókratészt halálra ítéli az aténi népgyűlés, mert meg akarja tanítani, gondolkoztatni a fiatalokat. És az emberiség történelmében Szókratész bizonyos korokban szinte Jézusnak a hatásával vetekedett. Amikor a középkorban például Jézust elfelejtették, vagy az emlékét, tanításait bepiszkították, a hatalmi egyház félreszorította Jézus alakját, a reneszánsz korában, vagy később a felvilágosodás korában ezek a dialógusok Szókratész nyomán élettek újra, mert Szókratész 1000 évekre hatást gyakorolt Pláton dialógusai által az egész európai kultúrára. És az európai kultúrának is a nagy pillanatai, például a 15.-16. század egy egész nagy beszélgetési irodalmat hozott létre, például Giordano Bruno beszélgetései, vagy Luther asztali beszélgetései, amelyet a tanítványai, a követői jegyeztek fel. Vagy még később is a 19. század elején Goethe a maga németes alaposságával külön fölfogadott egy ember, bizonyos Eckermann urat, hogy jegyezze fel a beszélgetéseit, mert sokszor Goethe, aki viszont tudatos művész volt, nem a drámáiban, nem a regényeiben, még csak nem is a gyönyörű nagy verseiben fejtette ki a nagy életbölcsességét, hanem a beszélgetéseiben mondta el. Én például Goethét nem a nehéz művei felől közelítetném meg a diákokkal, hanem azt mondanám, hogy itt vannak az Eckermann beszélgetések, olvassátok el ezt, gyerekek, és az élet 1000 dolgáról hallotok majd nagyon mélységes bölcs dolgokat, mert mondom, Goethe nem szerette volna, hogy amikor ő a felüdülés, a szabadidő pillanataiban kimegy a kertjébe sétálni, és beszélget a titkárával, Eckermannnal, hogy valami is a földre essék a beszédéből, Eckermann úr akkor este hazament, és szépen mindent följegyzett. És így tudjuk még azt is, hogy Goethe, nem tudom én, 1827. augusztus 10-én mit mondott. Mert ezekben a mondásokban, ezekben a beszélgetésekben valóban hatalmas nagy életbölcsességek nyilatkoznak meg. Mindannyian voltunk már talán ilyen helyzetben, hogy sok mindenen gondolkoztunk, rágódtunk, és akkor egy beszélgetésben sokszor nem is a másik, nem is az, akihez mentünk tanácsért, magunk mondtuk ki, mert volt rá egy óránk vagy két óránk, hogy gondolkozzunk, magunk mondtuk ki azokat a válaszokat, amelyekért mi elmentünk egy nálunknál bölcsebb emberhez. No hát ennyit szeretnék mondani csak röviden a beszélgetésnek a kultúrtörténeti műfajáról és irodalmi műfajáról. Ezekhez képest Jézus beszélgetései nagyon rövidek lesznek.
Nem kell három ilyen vastag Platón kötetet elolvasnunk, nem kell Giordano Bruno-nak a beszélgetéseit, vagy Goethe vastag Eckermann beszélgetéseit elolvasnunk azért, hogy onnan azért aranymosással kiszemezzünk néhány tényleg örökbecsű gondolatot. Jézus mostani beszélgetése is ráfér egy fél oldalra, a Bibliánkban János Evangélium a harmadik fejezetében található a Nikodémussal való beszélgetés, és ahogy tetszenek látni, tulajdonképpen 22 versbe belefér. Ezek után rögtön az első beszélgetésre is térnék, és felvetném az első kérdést, mikor olvasom a beszélgetés első két versét, hogy ki volt ez a Nikodémus, mikor találkozott Jézussal, és tulajdonképpen miért kereste a beszélgetéssel való alkalmat Jézussal. Olvasom tehát János Evangélium a harmadik fejezet első két versét, és most is mondanám a sorozatunk elején, hogy legyenek kedvesek Bibliát hozni, aki csak tud, legyen kedves Bibliát hozni. Mi is hozunk mindig Bibliákat, tehát akinek nincs, az meg is vásárolhatja. De ezeket a beszélgetéseket most hat alkalommal jó lenne, hogyha magunk előtt látnánk. És aztán otthon is újra elgondolkozhatnánk ezekről. Volt pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere. Ez jött Jézushoz éjjel, és mondta néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti ilyen jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, ez az első két vers, ami egy látszólag lényegtelennek tűnik, hiszen csak a beszélgetés keretét foglalja magába, valójában nagyon fontos. Ki volt Nikodémus? Azt olvassuk, hogy a zsidók főembere. Tehát ő a magas tanács tagja volt. Ő a 70 tagú vezető testület tagja volt. Ugye a zsidó népet ebben az időben egy ilyen valláspolitikai vezető testület, a Jeruzsálemi Főtanács, vagy Sanhedrin, vagy Szinédrium vezette, és itt 70 befolyásos személyiség volt a tag, és a 71. volt a főpap, aki ennek az egész tanácsnak a vezetője volt. Ez ebben az időben Kajafás volt, azelőtt Annás, és Nikodémus ennek a főtanácsnak volt a tagja. Mindjárt itt megállhatunk egy pillanatra, mert ha nagyon gyorsan megtaláljuk arra a kérdésre is a választ, hogy mikor találkozott Jézussal, és ezt nagyon gyorsan megtaláljuk, mert János Evangélium a harmadik fejezete, az pontosan Jézus fellépése után néhány héttel, hónappal van, tehát alig lépett fel Jézus, alig történt meg a bemutatása itt a Jordánnál, alig játszódott le a hármas pusztai megkísértés, és Jézus Jeruzsálemben kezdte meg a működését, és a jeruzsálemi templomot már is megtisztította, rögtön a fellépése után. Ez volt az úgynevezett első templomtisztítás. Ugye a második az akkor volt, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe közvetlenül a halál előtt 6 nappal. Tehát pontosan tudjuk, hogy Jézus szolgálata elején történt mindez, hogy Jézussal Nikodémus találkozott. Na most már ebből egy jó Biblia olvasó ember bizonyos következtetéseket leszűr, ha pedig nem tud leszűrni, akkor a beszélgetést egy kicsit félreteszi, leteszi az asztalra, és elkezd gondolkozni. Körülbelül így. Jézus Krisztus egy egyszerű názáreti ácsfia volt. Az országban hallottak róla, de mégiscsak egy lenézett tartományból, egy egyszerű kétkezi munkás gyermekének tartott vándortanító, akinek őt tartják. Hogy lehet az, hogy a magas tanács közül már egy befolyásos ember, és méghozzá éjnek idején felkeresi őt? Hát ebből már sok minden következik. Majd látjuk azt János Evangélium a 7. fejezetéből később, amikor az előadás vége felé közelítünk, hogy Jézusról ezek a főtanácsbeli emberek nagyon sokat beszéltek. Nem csak úgy egymás között, hanem nyugodtan mondhatjuk, hogy néhányszor összehívták a politikai bizottságot. Hogy későbbi korok nyelvén beszéljek, összehívták ezt a vezető testületet, hogy mit is cselekedjenek. Mit is cselekedjenek. Tudnék, már keresztelő János fellépése is forradalom számba ment. A szokássá rögzült, áporodott vallást ostorozta János. Jézus fellépésekor meg gondolják meg, hogy bemegy a fővárosba, és ott megtisztítja a templomot, kiűzi a kufárokat, felforgatja az asztalokat, és ilyen hatalommal, és senki nem mer ellentmondani neki. Hát ennek a híre persze, hogy eljutott néhány utcával odébb, és összeült bizony itt a főtanács nagyon sokszor. Mire következtethetünk, hogy a főtanács egyik tagja keresi Jézusnak a közelségét, és beszélgetni akar vele?
Arra következtethetünk, hogy már a főtanácsban a kezdet kezdetétől megoszlottak a vélemények, mit csináljanak Jézussal. Esetleg lehettek olyan emberek, akik azt mondták, hogy a lehető leggyorsabban ezt a názáreti vándortanítót le kell tartóztatni, és el kell tenni láb alól. Erre kísérlet már történt is Jézusnak a felnevelkedésének helyén magán Názáretben is, ahol meg akarták kövezni, amikor az ottani zsinagógában fellépett, de a dühös, acsarkodó indulatok inkább a déli ország részben voltak a jellemzők, hiszen itt tartotta ez a főtanács a kezében a dolgokat. Egészen biztosra vehetjük, hogy voltak olyan emberek, akik el akarták intézni Jézust, el akarták tenni láb alól, és lehetőleg mennél gyorsabban. Kérem szépen a szervezőinket, hogy vagy írjuk ki, vagy pedig ne tegyük ezt, mert engem nem zavar, de jobb, hogyha fent jönnek be a későn érkezettek, mert a kedves hallgatókat zavarja. Na most viszont biztos, hogy voltak olyan emberek is, és közéjük tartozhat, akik azt mondták,

akiknek pénzük volt, akik közel voltak a tűzhöz, azok két kézzel ragaszkodtak a befolyásukhoz és az előnyeikhez. Na de egy Biblia olvasó ember másra is gondolhat. Például ilyesmire, hogy Isten ezeknek a politikus embereknek, ezeknek a hatalmi embereknek is mennyi időt adott arra, hogy a lelkiismeretükre is hallgassanak, hogy végig gondoljanak dolgokat, mert ettől a pillanattól fogva még csak nem 3,5 év, hogy Jézust megölik. Tehát amikor sok ember felveti a kérdést, és itt is az előadások után felvetették a kérdést már többször az elmúlt években, hogy hát a zsidó nép nem tudta, vagy a zsidó nép vallási vezetői nem tudták, hogy itt kiről van szó. Hát kérem szépen, azért 3,5 év az egy olyan megfogható idő, ugye? 3,5 év alatt sok mindennek utána lehet járni, főleg akkor, hogyha Jézus éjt-nappallá téve jár kell az országban és tanít, és ők meg kiküldték a besugóikat és a spiclieiket, nyugodtan használhatjuk ezeket a modern kifejezéseket is, mert ugyancsak voltak, János evangélium a 7. fejezetéből majd látunk is egy néhányat belőlük. De Isten még az ilyen emberek számára is gondoskodott arról, hogy ő közel Jézushoz, látva a cselekedeteit, napközben Jézus itt tanította a Jeruzsálemi templomban, amikor a déli országrészben volt, pontosan utána járjanak, a saját fülükkel hallhassák a tanításaikat. Szóval én azt tudom mondani, hogy mindenki mindent tudott. Ezt így fogadjuk el, mindenki mindent tudott. Ezért borzalmas, amit Jézussal tettek, mert nem a tudatlanság állt itt a háttérben, hanem a kifejezett megáltalkodottság, gonoszság, hogy emberek nem akarták a szeretet és az igazság törvényét és az azt megtestesítő urát elfogadni. Még valamit hadd tegyek ehhez hozzá, hogy most már tudjuk, hogy mikor, hol és mikor történt ez a beszélgetés, de még hadd tulajdonítsak fontosságot annak is, hogy éjszaka. Így mondja a szövegünk, hogy ez jött Jézushoz éjjel. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy kitaláljuk, hogy miért jött Nikodémus éjjel. Azért jött Nikodémus éjszaka, mert félt nappal mutatkozni Jézussal, tehát hogy úgy oda menni Jézushoz, mindenki szeme láttára és beszélgetni vele, ez napközben aféle elkötelezettséget is jelentetett volna. Tehát Nikodémus azért egy félénk, egy erősebb szót is használva, gyáva ember volt. Féltette az állását. Ugye megint mennyire modern probléma. Mennyire azt mondják sokszor az emberek, hogy na de kérem, élni kell, valamiből nekem van egy állásom, ezt nem tettem kockára, miből etetem a családomat, a gyerekeimet. Hát igen, Nikodémus is ilyen ember volt. Pedig kitűnik a későbbiekből, főleg Jézus temetéséből, amely János 19. fejezetében van, ahol Nikodémus 100 font igazi nárdust vitt el, egy óriási mennyiség és még nagyobb pénzbe került, Nikodémus dúsgazdag ember volt. Maga a keresztény hagyomány is úgy tudja, hogy a főtanácsnak egyik leggazdagabb embere volt Nikodémus. A Biblia csak ebben a három részben, a János 3-ban, János 7-ben, János 19-ben beszél Nikodémusról, tehát én többről nem beszélhetek, érdemben legalábbis, de van egy ősi keresztény hagyomány, aminek biztos vannak megbízható elemei, amely azt mondja a Cezáriai Eusebiuson át egészen a későbbi évszázadokig, hogy Nikodémus nagyon gazdag ember volt, a templomra nagyon sokat áldozott, a szolgálatokra, az istentiszteletekre nagyon sokat adott, és hát, hogy látjuk, Jézus temetésén is nem akármivel állt elő, tehát egy nagyon vagyonos ember volt. Most nem arról van szó, tehát, mint ma, ha valaki elveszíti az állását, hogy az utcára kerülés a következő hónapban nincs miből megélnie. Nikodémusnak talán az egész életére volt pénze és vagyon, hogy lett volna miből megélnie. Mégis félt. De kedves hallgatók, akiknek nagyon sok a pénzük, és mennél több a pénzük, mennél inkább félnek. Nem? Annál inkább félnek. Tehát ez is egy törvényszerűség, és ez érteti meg velünk azt a lelki állapotot, ahogy Nikodémus elmegy Jézushoz, és még az első mondatot is olvastam, de hadd ismételjem meg újra, hogy mit is mondott Jézusnak, hogy éjjel beállít hozzá, és bizonyára ennek a beszélgetésnek csak egy személyes fültanúja volt még kettejükön kívül, hiszen egyik evangélium sem említi ezt a beszélgetést, csak János evangéliuma. Tehát ebből következtethetjük, hogy János ott volt, talán még nem tért nyugovóra, és ő személyes fültanúja volt ennek a beszélgetésnek. Nikodémus így kezdte. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul. Mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Kedves hallgatók, a beszélgetésnél mindig nagyon ügyeljünk minden egyes szóra, sőt a hangsúlyra is.
A beszéd a

az ember nagyon elárulja. Jézus egyszer mondta ezt az életében, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy ismertetel hamisnak. Ez nagyon nagy igazság. Látjuk majd a következő előadáson, hogy Fülöpöt, Jézus egyik tanítványát egy-egy szava mennyire lelepezett, mennyire elárult. Hát Nikodémusról mit mond el ez az első mondat? Tessenek figyelni még egyszer. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele. Többenetes dolgok vannak benne ebben az első mondatban. Először is mesternek szólítja Jézust, rabbinak. Ez aféle, megtisztelő megnevezés volt. De hát honnan tudták, hogy Istentől jött tanítól? És ha Istentől jött, akkor azt nem tudták, hogy talán nem csak rabbi Jézus, hanem több annál? Én azt hiszem, hogy tudták, hogy több annál. De ő mégiscsak azt mondja, hogy mester. Hiszen mester, mi tudjuk. Hol van itt a hangsúly? A mesterem vagy a mi tudjuk? Mester, mi tudjuk. Ugye mennyiféleképpen lehet ezt hangsúlyozni? Mester, mi tudjuk. Mi jól értesültek vagyunk, elvégre az egész országot kézben tartjuk, politikailag, vallásilag. Már mondjuk nem úgy, mint egy nagy diktátor, aki még a gondolatait is akarta az embereknek tudni, és ezért próbált valami nagy számítógépes rendszert itt pár évvel ezelőtt összehozni, mint ahogy a Pacsepa tábornok könyvéből megtudjuk, hogy szeretett volna Ceausescu abba is belelátni, hogy az emberek mit gondolnak. Ki is adta a nagy programot, hogy készítsenek valami olyan tervet, hogy ő beül ott a monitor elé, megnyom egy gombot, és akkor mondjuk megnézi, hogy Kolozsváron X utcában miről gondolkozik valaki. Na, hát ennyire nem. De hát azért annyira, hogy ők kézben tartottak mindent, és azt mondja, hogy mi tudjuk, na de mi minden benne volt. Egy látszólag egy olyan kegyes megszólítás volt ez, ugyanakkor azonban ki csapott belőle a hitetlenség. Mert Jézust nem tudta elfogadni messiásnak, csak mesternek szólította. És ő azt mondta, hogy mi tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki sem tehet ilyen jeleket, melyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele, mert aztán utána mi következik ebből? Most mi következik? Most ezt miért mondja? Tehát szeretnék érteni, hogy most Nikodémus miért ezzel áll elő? Ez egy tiszta beszéd? Nem tiszta beszéd. Ez egy politikus vezető embernek a szokásos, ezt is lehessen érteni, azt is lehessen érteni beszéd. Tipikusan ez. Érezzük benne még azt a visszafolytottságot is, hogy Nikodémus többet nem akar mondani, mert fél szóval sem akarja lelepezni, mert azért elgondolható, hogy Nikodémus utána járt a messiási proféciáknak, mielőtt előtt az olajfák hegyére, de egy fél szóval sem akarja mondani Nikodémus, hogy mester, én azért kutattam az ószövetségi jövendőléseket, és nekem az a meggyőződésem, vagy legalábbis feltevésem, hogy te vagy a megváltó. Ezt nem merte mondani. Pedig úgy tetszik, hogy valahogy ezt tudta. Vagy az eszével ezt már sejtette és tudta. Egészen biztosra vehetjük, hogy Nikodémus is látta, hogy Jézus mennyire más. Mennyire más a lelkület, mennyire mások a tanítások, mennyire más a belőle áradó szellemiség, de nem mert többet mondani, egy olyan folytott várakozás, egy olyan figyelemmel teljesen, hogy átadom neked a szót, és most te beszélj. De hadd tegyem ehhez hozzá, és már is Jézus szavaira térünk, hogy ez egy beszélgetéshez jó alaphelyzet. Ez egy csodálatos alaphelyzet egy beszélgetéshez, amikor valaki kíváncsi valamire. Nem azt mondtam, hogy kíváncsi ránk, mert Jézus nem önmagáról fog beszélni. Amikor érezzük, hogy valakiben ott van a vágyakozás, az érdeklődés, akkor nem magunkról beszéljünk, hanem az életnek a legalapvetőbb kérdéseiről. Persze, hogyha ott van ez, mert nyilván nem lehet mindjárt a dolgok közepére térni egy olyan emberrel, akiben nincs még ott ez. De Nikodémusnál már ott van, és ezért mondja néki Jézus a következőt, 3. vers. Felelt Jézus és mondta néki, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mi ennek a beszélgetésnek az első fontos és mindannyiunk számára megtanulni való törvényszerűsége? Mert Jézus most szólal meg, és ahogy Jézus megszólal, amit mond és ahogy mondja, ez rögtön már rendkívül fontos a számunkra. Jézus ezt mondja erre, bizony-bizony mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Jézus a lényegről rögtön a legfontosabbról beszél. Hogy említettem, mert csak akkor lehet tenni, hogyha valakiben ott van a vágyakozás, ha valaki átadja a szót. Ha valakiben már annyi bizalom van, hogy ének idején felkeres valakit, és kérdez tőle, és a beszélgetés így kezdődik. Nem lehet mindenkivel a legfontosabb dolgokról rögtön beszélni. Vannak emberek, akikkel mondjuk fél óra, egy óra után lehet ezekről beszélni, de a megtanulni való törvényszerűség az, hogy az életben a beszélgetés alkalmait jól használjuk ki, ne fecsegjünk, ne húzzuk az időt, ne beszéljünk tücsök bogáról, nem mindig fontos az, hogy milyen szép az időjárás, meg mit mondott a rádió, meg mit írnak az újságok, nem, ezek egyáltalán nem lényegesek. Az életben ragadjuk meg a találkozásoknál a fontos dolgokról való beszélgetés alkalmait, és Jézus tudta, hogy ennek az embernek mire van szüksége. Ez az ember ezzel a bevezető mondatával már elárulta magát, és Jézus tudott a sorok között olvasni. Tudta, hogy ez az ember, ez a befolyásos, kicsit már idősödő ember, aki olyan nagy hangsúlyt fektet a vallásos gyakorlatokra, de az ő maga életében nincs boldogsága, nincs az Istennel való bensőséges kapcsolat. Ő egy vallás gyakorol. Ő jár a templomba, ő megteszi ezt, még adományokat is ad, még ennek is utána jár, hogy mi lehet e mögött a názáreti tanító fellépése mögött, de Jézus érezte, hogy ennek az embernek az életében valami nincsen rendben. Ugyanezt mondhatta el Nikodémus is, mint később a gazdag ifjú, hát például ezt sem tudjuk vizsgálni, pedig ez is egy nagy beszélgetés a Bibliában, a gazdag ifjúval való beszélgetés, aki azt mondja a beszélgetés során egyszer Jézusnak, Uram, mi fogyatkozásom van? Nikodémusnak nem kell ezt mondani, hogy mi fogyatkozásom van, az első mondatából lehet látni, hogy őnek óriási fogyatkozása van. Hogy a lelke nem nyugodt, nem megelégedett. Az Isten számára egy távoli lény, a vallás foglalja el az Isten személyének a helyét. És Jézus ezt érzi, és Jézus azt mondja, hogy Nikodémus, én ezt ünnepélyesen mondom, mert ez a bizony-bizony mondom néked, ez egy ünnepélyes korabeli kijelentés volt, egy nyomatékosító kijelentés, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Nikodémusnak értenie kellett ezen a nyelven. Lehet, hogy ma egy ember ezt nem érti, hogy mi az, hogy újonnan születés. Az eredeti Bibliában így van, hogy felülről születés. Mind a két fordítás lehetséges. Az is, hogy újonnan születés, meg az is, hogy felülről születés. Mind a kettő precíz és pontos. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ha valaki nem az Istentől születik, ha valaki nem engedi azt, hogy az Isten maga megtisztítsa a gondolkodását, a szívét, lelkét, nem fogja meglátni az örök életet. Nem lesz ott Isten mellett. Ebben a csodálatos, rövid mondatban mi minden benne van. Egyrészt az, hogy Isten mindannyiunk gondviselője. Másrészt az, hogy Isten mindannyiunk életét meg akarja jobbítani. Harmadrészt az, hogy Isten mindannyiunkat vár az örök életre, és még sok minden, de ezek a legfontosabb dolgok. És Nikodémus ezt értette, hogy Nikodémus, neked a legalapvetőbb dologra van szükséged, mert igen, van fogyatkozásod. Te egy vallásos ember vagy. De neked Istenben való személyes hitre, az Istennel való együttjárásra van szükséged. Ez az, ami hiányzik az életedből, és ez az, amit semmilyen vallás, semmilyen egyház, semmiféle felekezeti hovatartozás nem pótolhat. Figyeljük meg, hogy ez a rövid, ünnepélyes kijelentés váratlanul érte Nikodémust. Nem olyan értelemben váratlanul, hogy ő ezt a lelke mélyén nem tudta volna, de olyan értelemben váratlanul, hogy nem nagyon mondták ezt akkoriban egymásnak az emberek. Az emberek beszélgettek, igen, hova mész, mivel, igen, templom, ide-oda, tehát ugyanaz volt az élet, mint ma. Ma is erről van szó, elmentem a templomba, megjöttem a templomból, ott voltam, szép volt, jövő héten is elmegyek, és közben semmi nem változik. Tehát teljesen ugyanaz a helyzet. Nikodémus nem volt ahhoz hozzászokva, hogy valaki így közvetlenül azt mondja a szemébe az Izrael első számú emberei közül valónak, hogy ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Hát rögtön magára vonatkoztat, ezt nem lehetett nem magára vonatkoztatni. Jézus nem személyeskedően mondta, de úgy mondta, mint egy így csengetez vissza Nikodémus elméjében, hogy nekem teljes újjászületésre van szükségem. Nekem egy gyökeres megváltozásra. Engedni azt, hogy az Isten fölemeljen engemet is, és megtisztítson, és magához közel vonjon. És Nikodémus ezért visszavág Jézusnak.
itt jön a beszélgetésnek egy újabb törvényszerűség, hogy a beszélgetésekben, hogyha valakit váratlanul ér valami, méghozzá szép, igaz és nagy dolog, nagyon sokszor hajlamos az ilyen ember, hogy leplezze a zavarodottságát, valamivel visszavág. Nikodémus nem akármivel vág vissza. Mondta néki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemeheté az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-e? Nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez egy ironikus, sőt gúnyoros visszavágás, mintha nem érteni ezt a beszédet. Azt mondja Nikodémus, uram, hát én leéltem itt a földön már 50-60-70, nem tudjuk pontosan hány éves volt, ahogy említettem, idősebb volt Nikodémus. Én már idős, koros ember vagyok, hát én változzam meg, hát a közmondások is azt mondják, hogy hát az öreg fa az már csak törik, az már nem hajlik. Az idős ember, az hogy változnék? Amikor egy bizonyos életkort elérünk, azután megváltozni, hát ez lehetetlenség. Éppen olyan lehetetlenség, mint visszamenni anyám méhébe. Ugye ezek is a nagy mondások, ha én egyszer újra kezdhetném az életet, ha én egyszer újra születhetnék, ha én egyszer nekivághatnék ennek a világnak, hát menjek vissza anyám méhébe. Tehát ez egy olyan gúnyos visszavágás, hogy miről beszélsz, nem értem, nem tudom, hogy mire utalsz. Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy amikor mi beszélgetünk bárkivel is, amikor gúnnyal és iróniával fordulnak felénk, mit szoktunk tenni? Az ember ösztöne, az ember természete mifelé ágaskodik? Hát legalábbis afelé, hogy egy kicsit felborzoljuk magunkat, és valamilyen módon értésére adjuk a beszélgető társunknak, hogy ez nem esett jól, hogy mi nem így gondoljuk. Nagyon sok ember ekkor egy kicsit indulatba jön, és valamivel visszavág, és attól a pillanattól fogva olyan a beszélgetés, minthogyha egy olyan feszült vibrációs vonalak húzódnának meg ember és ember között, de figyeljük meg, hogy Jézus ebben a beszélgetésben mire mutat példát, itt van a második törvényszerűség, ugye az első az, hogy mindig a lényeges dolgokról beszélni, és a lényeget középpontba állítani. A második lényeges törvényszerűség az, hogy megőrizni a nyugalmat. Ha nem tudjuk megőrizni a nyugalmat, jobb hallgatni. Ha nem tudunk egy nagy fontosságú beszélgetésben önuralmat gyakorolni, tulajdonképpen nagyon veszélyes folytatni ezt a beszélgetést. Nagyon sok ehhez a beszélgetéshez csatlakozó ige van. Például a Kolossi levél 3. fejezet 16. verse mondja azt, hogy a Krisztusnak beszéde lakozzék bennetek gazdagon, hogy egymást inteni tudjátok. Tehát ahhoz egy bizonyos erőtöblettel kell rendelkezni, egy lelki erőtöblettel kell rendelkezni, hogy az ember a beszélgetésben megőrizze azt a jótékony előmenetelt, hogy itt a beszélgetés ne dőljön dugába azért, mert a másik is elveszítette az önuralmat, most már én is elveszítem az önuralmat, most mi lesz ebből? Ez nem jó táptalaj a beszélgetésnek. Minden beszélgetésben meg kell őrizni a nyugalmat, a szelíd lelkűséget, ahogy mondja Pál a Filippi levél 4. fejezetében, hogy a ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Jézus arra a magatartásra mutatott példát, és mindjárt olvasom, amit minden tanítványától elvár, hogy a szelíd lelkűségét minden ember előtt őrizze meg. 5. vers, felelt Jézus. Bizony-bizony mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Megállok itt, mert Jézus folytatja tovább, de a folytatásban itt van az első értelmi egység, olyannyira, hogy én elgondolom, hogy Jézus itt egy kicsit szünetet tartott, majd amikor látta a Nikodémus értetlenkedő tekintetét, akkor folytatta tovább, mert Jézus különben átadta volna a szót Nikodémusnak, de Nikodémus nem tudott mit felelni, sőt értetlenül nézett. Először is Jézus hogyan őrizte meg a nyugalmát, hogy újra elismételte, amit mondott. Mit is mondott? Bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Most ezt elismétli, azt mondja, bizony-bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Újra elismétli bizonyos hozzáadással. Jézus azt mondja, hogy víztől és lélektől való születésre van szükség.
Az ember megváltoztatni magát nem tudja, Nikodémus. Én nem azt mondtam, hogy menjél vissza anyád méhébe, mert ha újra születnél, szakasztott ugyanolyan lennél, mert ami testtől született, test az, és ami a lélektől született, lélek az. Ne mondogass, Nikodémus, ne mondogass, meg emberek, ne mondogassátok, hogyha újra kezdenétek az életet, akkor milyen lenne az életetek. Ugyanilyen rossz lenne, ugyanilyen elhibázott lenne. Esetleg nem ezekbe a csapdákba esnétek bele, belesnétek másokba. Ne mondogassátok ezt. Újonnan születésre van mindenkinek szüksége, mégpedig a Szentlélek segítségével és a víz segítségével. Tehát itt Jézus utal arra a keresztségre, tehát a felnőtt keresztségre, amit már hónapok óta itt keresztelő János gyakorolta Jordán mentén, amikor az embereket megkeresztelte a bűnbevallásuk után. És Jézus egy nagyon szép dolgot hozzátesz, de ez tényleg csak az vesz észre, aki előtt ott van a szöveg, és aki belenéz és azt mondja, hogy mivel is fejezít be Jézus a 7. vers vége, hogyan is szólt. Ne csodáld, hogy azt mondtam néked, szükség néktek újonnan születnetek. Jézus ezt miért így fogalmazta? Jézus ezzel meg akarta nyugtatni Nikodémust, hogy Nikodémus, én ezt nem neked mondom most egyedül. Nem neked van szükséged egyedül újjászületésre, minden embernek. Nem téged akarlak bírálni vagy kritizálni, hogy megértél 50-60 évet, de még nem vagy méltó az Isten országára, pedig olyan vallásos ember vagy. Minden embernek újonnan való születésre van szüksége. A 20 évesnek is, a 30, meg a 80-90 évesnek is. Ha valaki az életben nem engedi magát az Isten szent lelkétől indítatva újjászülni, lélekben újjászülni, ami egy olyan hatalmas, sőt nagyobb esemény, mint a testi születés, az nem mehet be az Isten országába. Bizony mondom, néked szükség néktek újonnan születnetek. Kedves hallgatók, ott volt Jézusban a tapintat. Ott volt Jézusban a türelem. Jézus senkit nem sértegetett. Jézus indokolatlanul magas mércét senki elé nem állított. Mindenkinek azt mondta, ami mindenki számára kötelező. Hát hogyan akarnánk mi az örök életben önző módon ott lenni? Hogy romboljunk ott is tovább? Hát aki el akar jutni az örök életbe, az örök élet törvényeivel, mondhatnám is az élet törvényeivel összhangba kell kerülni, ami a szeretet és az igazság törvénye. Hát ha én ezt csak immel, ámmal vagy néha napján cselekszem, de azért az önzés vaskosabb az életemben, hát hogyan akarok bemenni, hogyan akarom meglátni az Isten országát? Isten mindenkit hív, meg mindenkit szeretne ott látni, na de mit csinálnék én ott? Amikor lesznek ott olyan lények, akik csak jót fognak tenni, csak a másikat fogják szeretni és szolgálni, meg továbbra is, hogy gyűlölködni akarok, meg irigykedni, meg nem tudom én micsoda, hát így akarok ott lenni az örök életben. Hát ez képtelenség, önmagadat zárod ki, Nikodémus. Nem az Isten szűk keblű, hogy nem vesz be embereket az örök életbe. Sok ember azt mondja, hogy hát az Isten mércéje nagyon magas. Hát a Biblióval állítja a magas mércét, hát ki fog ennek megfelelni? Mondták a tanítványok is Máté evangélium a 18. fejezetében a gazdag ifjú távozása után, hogy hát urunk, hát kicsoda üdvözülhet tehát? Jézus világosan mondta, ami embereknél lehetetlen, az Istennel együtt lehetséges. Nem magadat kell megváltoztatnod, neked kell szerezned, hogy ott lehess. Az, hogy más ember leszel, az egy dolgon múlik, hogy elfogadod-e, hogy az Isten maga formálja át az életedet, átadod-e az életedet az Isten kezének, hogy ő átformálja a szívedet, lelkedet, hogy más ember legyél belül. Nem kívülről kell magadat megváltoztatnod, belül enged, hogy az Isten beszéljen az értelmeddel, hogy az Isten szava eljusson a szívedig, és akkor majd Isten át tud téged formálni. Te csak engedd, magadat nem tudod megváltoztatni, ember. Én úgy gondolom, hogy itt egy kicsit Jézus ránéz Nikodémusra, és látja, hogy Nikodémus nem érti. Nem érti. Jézus újra megerősítette, kibővítette a tanítását, de Nikodémus nem érti. És Jézus ezért folytatja, ezért egy kicsit hosszabbra nyúló ez a párbeszédnek ez a része. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, és nem tudod, honnan jöjj és hová megy, így van mindenki, aki lélektől született. Mi a csodálatos ebben a mondatban? Jézus először Nikodémus elé állítja azt, hogy meg kell változni, újjá kell születni. Utána Nikodémus elé állítja, hogy ez elkerülhetetlen mindenki számára, és utána Nikodémus elé állítja mit?
a hogyant. Illetve belekezd abba Jézus, hogy már elkezd beszélni arról, hogy hogyan is lehet ez, vagyis ahhoz, hogy az ember megváltozzék, ahhoz isteni segítségre van szükség, de Isten olyan messze menően adja a segítségét, bár megfoghatatlanul, mint a szél járása. De olyan messze menően, mint a levegő. A levegő mindenhova behatol. Szóval a négy alapelem közül a tűz, víz, föld, levegő közül. A levegő az, amelynek a legkönnyebb az útja, mert hát ilyen a jellege, a fajsúlya, a természete, hogy ha csak egy kis rést engednek, a levegő már ott van. A víz nem tud bemenni. A tűz se tud becsapni. És a szilárd anyagok se tudnak elérni. De az isteni szent lelket, az isteni szentélek személyét Jézus a szél mozgásához hasonlított. Egy szójáték van az eredetiben, ugye a pneuma szó, az jelenti a lelket is és a szelet is. A pneuma hágion a szentlélek, ugye a Bibliában. Tehát tulajdonképpen itt Jézus egy kis szójátékkal is él, amikor a szélre hivatkozik, de ezt mi is érthetjük, akik nem tudjuk az eredeti nyelvet, vagy a görög nyelvet, mert csodálatos maga a hasonlat, a szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Kedves hallgatók, ezt a beszélgetést én nagyon sokszor olvastam, töménytelen előadást is tartottam róla, de most, hogy készültem erre a mai alkalomra, elgondolkoztam azon is, amit Jézus nem mondott el. Mert egy beszélgetésben nagyon fontos, hogy milyen szavakat ne használjunk. Én például nagyon kevésszer szoktam használni az Isten szót. A Biblia is kötelez erre. Isten nevét hiába felneved, mondja a harmadik parancsolat. Vagy nagyon kevésszer szoktam használni bizonyos körökben a Biblia szót. Nemrég történt egy ilyen eset velem, hogy egy vidéki nagyvárosban hívtak egy sor iskolába előadást tartani, és nem fegyelmeztem eléggé magamat, egy kicsit többször ejtettem ki ezt a két szót, hogy Isten és a Biblia. Olyan rémületes visszahatás jött, mert a gyerekek elfogadták. Volt, ahol két-három osztály is ott ült, és közösen elemeztem velük egy adiverset, vagy egy bibliai részletet. A gyerekekkel nagyon könnyen együtt lehet dolgozni, de a tanárok nem. A tanárok közül ilyeneket mondtak, hogy gyónni is áldozni kell majd. Templomba akarnak terelni? Mert az Isten szóra, vagy a Biblia szóra, vagy Jézus Krisztus szavára a legtöbb ember, mivel előítélete van, vagy torz felfogása, rögtön egészen más gondol, mint ami a valójában. Hát az volt a legsiralmasabb, hogy egy helyen még ajándékot is kaptam. Nem tudják kitalálni, hogy mi lehet. Mondta az igazgató, hogy ennek az embernek ilyen és ilyen ajándékot kell venni, hát egy jó nagy gyertyatartót és benne egy gyertyát. Körülbelül az embereknek ez jut eszünkbe, nem? Isten, Jézus Krisztus, Biblia, az egy gyertyatartó és a gyertya ott ég. Örök mécses meg a gyertya, ugye templomok. Hát hogyan is beszélhetne valaki Istenről, meg a Bibliáról, meg Jézus Krisztusról, hogyha nem valami ilyen faszent lenne, vagy valamilyen jámbor egyházfi. Hát beszélnek az élet hétköznapjában ilyen dolgok. Hát ott más a szókincs. Beszélnek. Nagyon vigyázni kell. És ennél a beszélgetésnél arra jöttem rá, hogy Jézus egy szót nagyon kerül, ami pedig benne van, az egész eddigi gondolatmenetben benne van. Mert miért kell nekünk újjászületnünk? Miért kell nekünk megváltoznunk? Miért nem elég önmagunkat, hogy úgy mondjam, foldozgatni, hogy jó ember leszek, majd én korrekt polgári módon viselkedem, majd mindenki azt mondja, hogy milyen rendes ez az ember. Ez miért nem elég? Mert a Biblia azt mondja, Jeremiás könyve 17. fejezetében, csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Csalárdabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Mert a bűn megrontotta a lényünket, a természetünket, a belső emberünket, ízzé porrá zúzott bennünket a gonosz, a bűn, amit befogadtunk az életünkbe. Miért kell újjászületnünk? Azért, mert önző, énközpontú életet élünk, amivel Isten nem adhat nekünk itt sem boldog életet, és nem adhat örök életet az örök életben. A bűn szavát azonban Jézus kerüli. De Nikodémus érthetett belőle, talán sok is lett volna, ha Jézus itt belemegy, hogy úgy mondjam, részletes magyarázatokba,
majd meg fogjuk látni a beszélgetés ezután következő csúcspontjával, ahol ez a beszélgetés most megy, hogy itt már beszél Jézus, de itt se éti ki, hogy bűn. Itt is csak vissza fog utalni egy ószövetségi történetre, amin aztán Nikodémus 3 évig fog gondolkozni, míg Jézus kereszthalálához nem érünk, és ebben benne van a bűn. De valóban ezért kell nekünk újjászületnünk. Mert családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt, hogy az Ézsaiás első fejezete mondja, minden fej beteg, minden szív erőtelen. Az ember tönkretette az önzés. Az ember úgy gondolja, hogy nagyon jó az önzés, mert azzal tartja fenn magát, és a nagy létharcban ezzel szerez sikereket. De aminek az ember tulajdonítja a sikereit, meg a képzelt dicsőségét, hát éppen azt teszi tönkre, az önzés. De Jézus ebben nem megy bele. Jézus nem kezdi dogmatikai magyarázatokat. Jézus csak azt mondja, hogy a Szentlélek olyan tökéletes isteni személy, mindenkihez utat akar találni. Mindenkinek a rejtett zúgát, a lelke rejtett zúgát keresi, ahol a bűn különösképpen oda kapcsolódik, mint ahogy lehorgonyozódik egy hajó. És egy kis horgony nem engedi azt a hajót, hogy tovább menjen. Mindenki életében vannak olyan kevéssé látott dolgot. Sokszor a külvilág is félreismer bennünket, embereket. Mi magunk is félreismerjük magunkat. Csalárdabb a szív mindennél. Kicsoda ismerheti azt? Ezért nem adta Isten a kezünkbe a megváltoztatásunkat. Sem a magunkét, sem a másik emberét. Ne próbáljuk magunkat megváltoztatni. Még kevésbé a másik embert. Világosan mondja az 1 Korintus 4-ben Pál apostol, hogy én nem ítéltetem meg sem magamtól, sem emberi ítéletnaptól, majd egy bírám van az Isten. Világosan mondja a 139. Zsoltár, hogy Uram Isten, vizsgálj meg engemet, és lásd meg a szívemet, és te mutasd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Világosan mondja a 19. Zsoltár is, hogy kicsoda veheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől te szabadíts meg engemet. És világosan mondja a 90. Zsoltár is Mózes Zsoltára, hogy Isten a titkos bűneinket veti az orcája elé. Mert Isten látja egyedül, hogy egy ember lelkében hol a probléma. Tehát az sem az ember nem látja igazán, sem pedig a többi ember nem látja igazán. Ezért ilyen értelemben mondta Jézus, hogy ne ítéljetek, hogy meg ne ítéltessetek. Mert az egyedül Istennek a felség joga, hogy egy ember megtisztítását hol kezdi, egy ember újjászületését hol kezdi. Ahogy a testi értelemben is érteni kell a bábának ahhoz, hogy egy gyereket hogy segít a világra. Nem tudom, hogy vennénk azt, hogyha avatatlan kezek esetleg úgy segítenének egy gyereket a világra, hogy közben meghal. Szörnyű dolog, megtörténik néha az életben. De Isten olyan lény, aki pontosan tudja, a Szentlélek egy olyan isteni személy, aki pontosan tudja, hogy mire kell rávilágítani. Hol kell kezdeni, hol kell az ember akaratát megnyerni, hogy ez az ember akarjon jobb lenni, mert akkor ő meg tudja változtatni és újjá tudja szülni. A bűn kérdését azonban Jézus nem ejti ki a száján. De én mégis bejátszanék itt egy zeneművet, mert egy barokkori szerzőnek tulajdonított, de tulajdonképpen egy romantikus darab ez, azt hiszem, hogy aki éneki, az jelen is van közöttünk. A legújabb kazetta felvételen hangzott el, amit eddig 2 műsoros bibliai kazettát adtunk ki, zsoltárokból, korálfeldolgozásokból, bibliai tárgyú énekekből. Igen, ez valóban egy szóló énekre való, amikor az ember szembesül a bűnével, és amikor már tudja, hogy ebből kell kiemelkedni, akkor az Isten elé járul, hogy segítsél Istenem, magamat nem ismerem, csalárdabb a szív mindenki, mindennél kicsoda ismerheti azt. De te tudod, mert a Szentlélek tökéletes isteni személy, és a Szentléleknek ez a feladata a Biblia szerint az életben, hogy kisegítse az embert abból a nyomorúságból, amibe születünk, és amit mi szereztünk magunknak. A Stradellának tulajdonított mű hangzik fel Barna Mária előadásában.

Kedves hallgatók, most szólal meg harmadszor Nikodémus, és Nikodémusra Jézus hatalmas hatást gyakorolt a szavaival. Nikodémus most már nem gúnyolódik, nem vág vissza, hanem ezt olvasom a 9. versben. Felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Csodálatos fordulat ez a beszélgetésben, mert szinte úgy látjuk, hogy Nikodémus már elindult a változás útján. Milyen óriási különbség pár perc leforgás alatt. Először az a hitetlen közeledés, hogy mi tudjuk, rabbi, mi tudjuk. Utána az értetlen gúnyos visszaütés, hogy menjek vissza anyám méhébe, hogy születhetném újjá. És akkor jön ez a harmadik mondat, felelt Nikodémus, és mondta néki, mi módon lehetnek ezek? Mi van benne ebben a rövid mondatban? Most már látom, hogy ez igazság. Tudom én is, Uram, hogy nekem meg kell változnom. Én vagyok az oka az életem rosszaságának. Igen, ezt tudtam már eddig is, de hogyan mehet ez végbe? Hogyan? Miként? Mi módon lehetnek ezek? Én azt hiszem, hogy aki emberekkel foglalkozik, emberekkel beszélget és látja emberek gondolatainak a formálódását, az ilyen kérdésekért a fél életét odaadná. Erre mondja az Pál apostol a keresztény közösségeknek, hogy ti én örömem és én koronám. Mert nagyobb öröm ebben az életben nincs, ezt kimerem mondani, mint amikor azt látjuk, hogy egy ember gondolkodása, ami jó irányba fordul. Amikor érezzük azt, hogy egy ember életében tényleg már kezd fújni, sőt, már sebesen zúgó szél a Szentlélek munkája, már ez, hogy egy ember kezd nyitottá válni, kezd kinyílni. És azt mondja, hogy igen, Istenem, te belelátsz az életembe, mi módon lehetnek ezek? És itt a beszélgetésben egy érdekes fordulat jön, erre már sokat hivatkoztam az eddigi sorozataink nyomán, úgyhogy nem szeretnék vele részletesen foglalkozni, tudnék arra a címszóra, mikor lehet feddeni embereket? Mikor lehet bírálni embereket? Mikor lehet embereket figyelmeztetni? Hát semmiképp nem a beszélgetés elején tette ezt Jézus. Ugye nem azt mondta Nikodémus, miért jössz hozzám éjjel? Talán napközben. Most aludni szeretnék. Most pihenni szeretnék. Itt is utánam jöttök az olajfák hegyén, itt is háborgatjátok a nyugalmat. Nem ilyesmit Jézus nem mondott. Pedig a tényszerű valóság ez volt. Hát az ember hazamegy, meg már este, éjszaka van, akkor mondjuk, hát nem kifejezetten erre vágyakozik, hogy valaki beállítson hozzá, és ének idején kérdezgesse. De Jézus sem a beszélgetés elején, sem később erre nem tért vissza. De amikor Nikodémus kifejezte a vágyakozását, akkor se arra tért vissza, hogy engem miért zavarsz éjszaka, hanem egy sokkal súlyosabb dologra. Mert itt két dolgot tanulhatunk meg most Jézus soron következő válaszából. Az első, hogy mikor kell embereket, mikor lehet eredményesen feddeni, ha már vágyakoznak a jóra. Embereket akkor feddeni és figyelmeztetni, amikor nyakig benne vannak a rosszban, amikor elveszítették a talajt lábuk alól és az önbecsülésüket is. Persze lehet mondjuk a kutbaugrástól akkor is meg kell óvni az embereket, de igazán minőségi változást nem tudunk az emberekben akkor eredményezni. Nem segítjük az embereket, ha rossz lelkületükben érünk hozzájuk. Vissza fognak ütni. Nem fogják elfogadni a feddést és az intést. De amikor már valaki fölfelé törekszik, fölfelé néz, vágyakozik a jóra, akkor lehet meginteni. Ez az első dolog. A második, hogy Jézus, amikor meginti Nikodémust, miről inti meg? Ahogy említettem, nem arról, hogy éjszaka jöttél hozzám, hanem Jézus ezt mondja neki, te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom néked, mi, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot, és a mi bizonyságtételünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam néked, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha a mennyeiekről szólok néktek? És senki nem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Itt Jézus világosan mondta Nikodémusnak, hogy én azért feddelek meg, Nikodémus, mert te vallási tanító vagy. Te az Izrael tanítója vagy, te egy egész népet tanítasz, és a legegyszerűbb és legfontosabb dolgot nem tudod. Kedves hallgatók, ezt soha nem lehet szó nélkül hagyni. Nagyon sokan mondják azt a mi világunkban, hogy csak bíráljuk az ateista embereket, meg bíráljuk azokat, akik köztörvényes bűnözők, tehát egyházi személyekhez senki ne érjen.
azok szent, igaz emberek, ha meg nem is, akkor is nem szabad. A Biblia éppen ellenkezőjéről beszél. Luther Márton ezt olyan világosan tudta, amikor a 16. században ezt a halhatatlan sort leírta. A világi uralkodók és politikusok legnagyobb gonosztette is kisebbek, mint az egyházi vezetők által elkövetett legkisebb gonosztettek. Mert a politikusokra nem sokan hallgatnak, vagy csak ideig, óráig. Jönnek-mennek a féle percemberkék, ideológia sincs mögöttük, csak kérész életű. De egyházi emberek, egyházak vallása, ezek évszázadokig, évezredekig kitartó dolgok, és akik képviselik ezeket, azok ellen, ha prüszkölnek is az emberek, de sokszor olyan hiszékenyek ilyen emberekkel, meg ha lázadnak is ellenük, sokszor, ha megjelennek, annyira tisztelik őket, mintha nem is földi halandók lennének. Nagyon vigyázzunk erre. Jézus mutatott példát arra, hogy az egyházi visszaéléseket a legsúlyosabban le kell leplezni. Egyházi visszaélések, és pedig az egyház vezetők által elkövetett eszmei visszaélések. Mert nem is azt mondom, hogy mindenki után kémeket küldjünk, hogy hogy él a magánéletében, és hogy vizet prédikál és bort iszik. Nem is ez a legsúlyosabb dolog, hanem az a legsúlyosabb, amikor valaki azt mondja, hogy ő Isten szavát hirdeti, de itt elhagy belőle, ott hozzátesz, itt kiforgatja, itt emberi tudományt rak még hozzá. Ezek a súlyos dolgok. Nem az, hogy valakinek rovott a magánélete, az is elég súlyos, de ehhez képest mi az, mennyivel nagyobb dolog az, hogyha valaki Isten nevében az embereket tévútra vezeti. Te Izrael tanítója, és nem tudod ezeket, így tanítottad évtizedeken át az embereket, Nikodémus, hogy engedhetted meg ezt magadnak? Hát ezt azóta is föl lehet tenni, és ma azt hiszem egyre nagyobb számban. Hogy engedhetik meg maguknak emberek, hogy Isten nevét kiejtsék, és a Bibliában még az alapvető jártasságot se szerzik meg, annak lelki és szellemi vonatkozását értve egyaránt. Jegyezzük ezt, megmondom, ezzel én nem szeretnék sokat foglalkozni, mert a sorozatunk keretében még előjön néhány ilyen beszélgetés részlet. Jézus Krisztus nem nézte el ezeket a dolgokat, nem, hogy nem nézte el, arra hívta fel a figyelmünket, ha valaki az Isten nevében tanít, és mégse azt mondja, amit az Isten szava a Szentírást mond, ezt a leghatározottabban le kell leplezni. Nem, hogy ott kell hagyni, hogy csak nőjön, növekedjék, hogy most ne tízezreket, még százezreket is tévútra vezessen. Ha két ember tévútra vezet, már ott is rá kell mutatni. Tudnék, az Isten szemében a legnagyobb bűn, amikor az Isten neve alatt vezetnek másokat tévútra. Amit így mond a Jelenések könyve 17. fejezete, amikor részegítő itallal itatnak le másokat, és vonnak olyan útra, amely nem az Isten útja. Jézus ezt a leghatározottabban leleplezte. És aki ma ezt teszi, ne legyen lelkiismeretfurdalása, természetesen ez ilyen stílusban kell, hogy Jézus tette. Ez nem egy, hogy mondja, egy utolsó útszéli stílusban kell ezt tenni. Sokszor a felvilágosodás gondolkodói, amikor azt mondták, hogy tapossátok el a gyalázatos, tehát nem volt éppen a legmegfelelőbb stílus. Mondjuk Voltaire részéről nem is lehet tőle számon kérni, hiszen bevallottan ateista volt, szóval nem a stílus Christianusnak, a keresztény stílusnak a megtestesítője. Senki azt nem mondja, hogy tapossátok el a gyalázatost, de az, hogy gyalázatos eszméket nem lehet érintetlenül és szó nélkül hagyni, ez biztos. Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? És most tér rá Jézus a döntő dologra, és ez a beszélgetésnek a csúcspontja. Itt mondja ki Jézus a bűn, a bűnben való elveszettség, az egész emberi élet drámáját és tragédiáját, de hogyan? Hogyan tudta itt Nikodémusnak kimondani? Hát úgy, hogy visszahivatkozott egy Nikodémus által ismert ószövetségi történetre. Ez megtalálható, és fel is olvasnám Mózes 4. könyve 21. fejezetéből, hiszen Jézus azt mondta, hogy amiképp Mózes felemelte az érckigyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Emlékezzem a megdöbbenésre, amikor először olvastam én ezt, hát semmit nem tudtam ezzel persze kezdeni. Mózes, hallottam néha nevét, részkígyó, érckígyó, ezt már szinte semmikor sem, pusztában felemelte, meg mi volt ott, meg mi nem volt ott, csak álltam és néztem, hogy hogy kell Jézus szavait érteni. Hát persze, mi is állunk és nézünk, mert egy olyan kultúrában növekedtünk fel, ahol azt mondták, hogy az Ószövetség nem is érdekes, az Ószövetség lejárt, az csak a zsidó népre vonatkozik.
Persze, hogyha nem olvassuk az Ószövetséget, és nem látjuk benne ezeket a történeteket, semmit nem értünk Jézus szavaiból. Jézus ebben a beszélgetésében is rámutatott arra, és ez bőven elég lenne, hogy most is bizonyos felekezeteket, bizonyos irányzatokat azt mondjuk, hogy hát mi módon beszéltek ti, amikor azt se ismeritek, hogy mi van az Ószövetségben. Mert Jézus ezt igényelte. Jézus csak így visszautalt. Amiképp felemelte Mózes az érszkígyót a pusztában, úgy lesz az én felemeltetésem is. Hogy csak nem 1500 évvel ezelőtt Mózessel az Isten megkészítette az érszkígyót, és ő ezt elkészítve fölemelte egy póznára, ugyanúgy fognak engem egy keresztre fölemelni. De aki ránézett az érszkígyóra, és meglátja, hogy miért feszítettek engem keresztre, meglátja azt, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisző benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Igen, ez a híres mondat ezután hangzik el, de senki nem érti meg, nem értheti meg, ha nem ismeri az Ószövetségnek ezt a történetét, amit hadd olvassak fel az idézett részből. Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. versétől. És elindultak a Hór hegyétől a vörös tengerig vívő úton, hogy megkerüljék Edom földjét. És a népnek, mármint a zsidó népnek lelke, megkeseredett útközben. És szólt a nép Isten ellen és Mózes ellen, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincsen, és a hitvány eledelt, tudnék a mannát, utálja a mi lelkünk. Bocsátott azért az Úr a népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet, és sokan meghaltak Izrael népéből. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szólottunk az Úr ellen és te ellened, imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnak, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik, és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt póznára, és lőn, hogyha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Kedves hallgatók, erre a történetre utalt vissza Jézus Krisztus. Miről van szó ebben a történetben? Itt nincs rajta térképünk, egy nagy térkép kellene, hogy az izraeliták vándoroltak, és a pusztában zúgolódtak Isten ellen, Mózes ellen. Isten megengedte, hogy itt a pusztában, egy kicsit délebbre fekvő részen, ahol ma is nagyon sok tüzes kígyó van ott a sínai félszigeti pusztában, hogy ezek a kígyók jöttek, és a táborba behatolva az elégedetlenkedő, zúgolódó emberekbe a maguk mérges kígyómarását eresztették, és emberek sokasága hullott el, halt meg. És akkor utána Isten parancsot adott Mózesnek, hogy készíts póznát, és ezt a részkígyót, ezt formáld ki, és tedd a pózna tetejére, és emeld föl a nép előtt. És aki bár zúgolódott, bár elégedetlenkedő volt, bár megmarta ki, hogyha föltekint el a részkígyóra, ne halljon meg, hanem életben maradjon. Most nem akarok beszélni ennek az ószövetségi vonatkozásairól, csak az egyetemes, a mostani beszélgetésben érintő lényegét hadd emeljem ennek ki. Kedves hallgatók, miről beszélt itt Jézus? Jézus arról beszélt, hogy mindannyiunk élete egy megmart élet. Minden emberbe belemart egy kígyó. Minden emberi életben ott vannak a bűnnek a rontásai, a bűn marásai. Mindannyiunkat kikezdett a rossz ebben az életben. Nincs olyan ember, aki tele ne lenne kígyó marásokkal jelképes értelemben. Mi is hányszor panaszkodunk, elégedetlenkedünk, zúgolódunk, másoknak rosszat csinálunk, követeljük a magunkét, észrevétlenül pusztítjuk az életet. Kígyó megmart élet az emberi élet. És hogy lehet ebből menekülni? Ez egy halálos marás. Az ottani kígyók halálos marásából nem volt meggyógyulás. Hogy lehet ebből menekülni? Egyféle módon. Akkor, hogyha valaki valami csodálatos természet feletti úton megment, mert emberileg nincs segítség. A kígyó megmart ember az olyan, mint a rákos, vagy a pestises, vagy a kolerás ember a történelemben időkérdése, hogy meghal. Nekünk is időkérdése. Van, aki 20 évesen, van, aki 50, van, aki 80 éves korában. Mindannyian miért halunk meg?
mert Róma 6.23 szerint a bűn zsoldja a halál. A bűn ezzel fizet. A kígyómarásnak ez a következménye. Róma 6.23 a Bibliának egyik legnagyobb verse. A bűn zsoldja a halál, a bűn következménye, a bűn fizetsége a halál. Egyféle módon kerülhetjük ki a halált, ha valaki magára veszi a bűneinket. Ha valaki elviseli a bűneink büntetését, de itt még nem teltek pontot, itt vesszőt kell tenni. És mi őrá tekintünk. Mi hiszünk abban, hogy igen, ő bűnné lett érettünk, ahogy mondja a 2. Korintus levél 5. fejezetében, többenetes módon, 2. Korintus 5-ben Pál apostol Jézusról, hogy aki bűnt nem ismert, Jézus Krisztus bűnné lett érettünk, ő lett a kígyó. Micsoda döbbenetes jelkép, jelképcsere. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe a Bibliában, nem? A Bibliánk 3. fejezetétől kezdve Sátán jelképe a kígyó. Jelenések könyve 12. fejezetében az óriás kígyó, hogy látjuk, ahogy el akarja nyelni az egyházat, és magát, Krisztust is le akarta győzni. Hát a kígyó mindig a gonosz jelképe. Akkor Jézus magát hogy hasonlította a kígyóhoz? Mert Jézus azt mondta, amiképp fölemelte Mózes az észkígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie. Tehát Jézus a kígyó, a részkígyóhoz hasonlította a maga keresztjét. És a részkígyóra való feltekintéshez hasonlította a maga keresztjére való feltekintést. Tehát, hogyha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért jött el, ha valaki foglalkozik azzal, hogy Jézus miért halt meg, és miért ezzel az utolsó halállal, a kereszthalállal, miért ez a jelkép felcserélés? Azért, mert a valóságban is így történt. Jézus, aki bűnt nem ismert, aki soha bűnt nem követett el, ő egyféle módon válthatott meg bennünket, hogyha a bűnöket magára vette, nem is csak magára vette, a bűnökkel azonosult, nem is csak azonosult, maga lett az a bűn, amit az Isten kárhoztatása megsemmisítve egyszer s mindenkorra rendezetté tehetett. De ezért Jézusnak a kínok kínják, a szenvedések szenvedését kellett átélni. Nem tudom, hogy önök ezt el tudják-e képzelni, hogy mit jelent mondjuk egy bűntelen embernek csak egy bűnt nézni is. Mit jelentett Jézusnak végig nézni ezt az életet? Itt közöttünk. Első stáció. Mit jelent a bűnösökkel találkozni és érintkezés fenntartani? Ugye a Márk 9-ben mondta Jézus, hogy gonosz és hitetlen nemzetség, meddig kell, hogy szenvedjelek titeket? Mit jelentett Jézusnak magára venni a bűnt, hogy nem utasította vissza? Őt vádolták, mint egy utolsó gonosztevőt, és Jézus nem utasította vissza. De még egy fokozat volt. Jézus, amikor ott függött a keresztfán, atya teljesen elfordult tőle. Isten mitől fordul el teljesen? Kitől fordul el teljesen? Hát Isten elfordult Sátántól. Hát ő adja az életet neki, hogy csinálhassa a garázdaságait. Sátán nem lenne semmi, hogyha az Isten életet nem adna neki. Elfordult Isten a bűnös embertől? Hát mi lennénk mi, hogyha elfordulna Isten az első, vagy századik, vagy ezredik bűnünk után? Semmivé lennénk. De Jézus elfordult a tulajdon fiától. Miért fordult el? Mert Jézus bűnné lett. Jézus annyira felvette a mi bűneinket, hogy azt mondta, hogy a világ összes bűne. Igen, mert én ártatlan vagyok, nekem semmiért nem kellene meghalnom. Amiért nekem meg kell halni, az a világ összes bűne, amit én magamra veszek, amivé bűnné leszek, magává bűnné leszek. El tudjuk mi ezt képzelni? Krisztus halála az, ami a Bibliának a középponti része, aminél mindig, hogy megállunk, vagy zátonyra futunk, vagy azt mondjuk, hogyan is volt erre képes az Isten és az Isten fia, aki bűnt nem ismert, aki a bűnt tapasztalatilag soha nem próbálta ki, aki soha nem játszott a tűzzel, mert tudta jól az, hogy nem jó, hát nem jó. Aki másoknak semmit, egy lehelletnyi rossz dolgot nem tett, hogy ő neki itt ismerni kellett a bűnt, magára venni, de bűnné lenni, ő lett a részkígyó, ő lett a Sátánnál is gonoszabb emberek szemében. És ez ma is folytatódik. Hogyan tekintenek ma Jézus Krisztusra? Azt mondja a Jelenések könyve 11. fejezete, modernkori proféciák, a francia ateizmus van ebben a 11. fejezetben előre megjövendőve, megtapossák az Istennek fiát. Ma is ugyanaz Istennek fiát. Hát hogy

ami később bekövetkezett. És ezért látjuk azt, hogy Nikodémus tulajdonképpen mikor tért meg, mikor született újjá, akkor, amikor ez bekövetkezett. Ebben is hasonlók vagyunk Nikodémushoz, mi is csak akkor születhetünk újjá, és akkor változhatunk meg, amikor valóban látjuk és megértjük Jézus Golgotai áldozatának a jelentőségét. Addig nem változunk meg. Addig olyan, hogy szakadt a ruha, rávarrunk egy-két foltot. Érdemeket szerzünk, hogy Isten előtt valahogy megállhassunk, de ez nem megtérés. A megtérés az, amit Jézus így mondott, hogy aki a kőre esik és szétzúzatik. A kő a messiás jelképe a Bibliában. Kőre esni mit jelent? Szembesülni azzal, hogy az Isten annyira szerette az embert, hogy maga lett a kígyó. Maga lett a gonosz felvevője, aki bűnt nem ismert, bűnné lett érettünk, hogy mi az ő igazsága által megigazuljunk, hogy Jézus Krisztus követve mi más emberek lehessünk. Erre Nikodémus mikor jutott el, kétszer olvasunk Nikodémusról, hogy említettem önöknek, mert a beszélgetés vége felé sietve egy kicsit a jövőt is hadd érzékeltessem. János Evangélium a 7. fejezetében körülbelül olyan 2,5-3 évvel ezután olvashatunk Nikodémusról. A sátoros ünnep során, tehát az fél évvel volt az utolsó Páska előtt, amikor Jézust el akarták fogni, és Nikodémus tiltakozik a főtanácsban. Olvassák majd el ezt a pár verset, János 7:45-53-ig. Már meg is bíznak embereket, hogy Jézust hozzák elő, megfizetnek ilyen legényeket, hogy Jézust ragadják meg, és majd kivégzik valamilyen alattomos módon. Akkor Nikodémus felszólal a főtanácsban, mióta engedni meg a mi törvényünk, hogy embereket bírósági tárgyalás nélkül elítéljünk és elveszítsünk. Nagyokat morognak rá ugye ezek a nagy vallásos emberek, hogy már te is azok közé tartozol, te is a Galileus tanítványa vagy, a názáreti tanítványa vagy. De Nikodémus kitart, és az ő szavára így fejeződik be ez a részlet, hogy szétosztottak, hazamentek, nem mertek semmi gyilkos elhatározást foganatosítani Jézus ellen. Mit látunk, hogy Nikodémusban már egyre erőteljesebb a hit. Nikodémus egyre erőteljesebben hisz abban, hogy Jézus nem egyszerűen mester, ahogy kezdte, hanem amire őt Jézus rávezette. Mert Jézustól ezt is figyeljük meg szinte, nem is azt mondom, hogy a sorok között, mert ez benn van a szövegben, majd otthon tessenek utána nézni. Először Nikodémus azt mondja, hogy mester. Jézus nem igazítja ki, hogy nem csak mester vagyok. De utána Jézus azt mondta, hogy az ember fia leszállott a mennyből, ezt már olvastam. Utána azt mondja, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Tetszenek látni, hogy hogyan lehet egy embert rávezetni az igazságra. Nem kell rögtön konfrontálódni. A beszélgetéseknek ez is egy nagy törvényszerűsége. Szépen rávezetni, egy kicsit hallatlanra venni ezt, hogy mester. Aztán Jézus már nem mesterről beszélt, hanem mennyből küldött tanítóról, az Isten fiáról, és Jézus világosan kimondja a beszélgetés során, hogy igen, én vagyok az Isten fia. Világosan kimondja a beszélgetés során, hiszen a beszélgetés ezzel fejeződik be, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert nem azért küldte az Isten az ő fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ által. Természetesen beszél Jézus Isten fiáról, önmagáról, mint a menny küldöttéről, megváltóról. Aki hisz ő benne, el nem kárhozik, aki pedig nem hiszi, már elkárhozott, mivel hogy nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság a világra jött, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedetei gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Ezután elment Jézus az ő tanítványaival Júdea földjére, stb. Látjuk, hogy a beszélgetésnek vége van. Kedves hallgatók, mikor látta meg Nikodémus? Itt már látja Jézus halál előtt fél évvel, de amikor igazán látja, az a Jézus halála áldozata, amikor leveszik Jézust a keresztről, és illő temetést akarnak neki biztosítani, és ki van ott a temetés szervezői között a főtanács két tagja, Nikodémus és Arimateiai József. Tehát tulajdonképpen ezzel záródik a Nikodémus története, ebből a beszélgetésből valóban a nyilat ide kell, hogy vezessük. Nikodémus fokról

fokra, de észrevétlenül, valóban az ő életeiben is a Szentlélek, mint a szél járt. A Biblia említ két mozzanatot, de hát mi minden lehetett itt 3,5 évben, mi mindent gondolhatott meg Nikodémus, de ez miből indult ki? Ebből a csodálatos beszélgetésből. És ez a Nikodémussal való beszélgetés valóban a Bibliában talán a beszélgetések beszélgetése. Mert mi is erről mennyit gondolkozhatunk, hogy az Isten, aki bűnt nem ismert, az bűnné lett érettünk. Mi is mennyit gondolkozhatunk, pedig a bűn szava nincs is kiejtve. Csak itt van egy ószövetségi történet, amit ha az ember elgondol, és elkezd elemezni, hogy hogyan maradhattak életben a zsidók, ha hittek abban, hogy Istennél a megoldás, ha föltekintettek a részkígyóra, ha valaki hiszi azt, hogy Istennél a megoldás, és Istenhez fordul, és Istenhez fordulva különösképpen ahhoz a kérdéshez fordul, hogy Istenem, akit te küldtél, hát miért ölték meg a názáreti Jézust? És ő ezt miért vállalta? Ő nem áldozatul esett, ő áldozatul adta magát. Ezt miért vállalta? Aki ezt megérti, annak az életében a Szentlélek majd elvégzi a kívánatos megváltozást, az újjászületést. A következő alkalommal pótolnám be a diaképeket. Most az előadást be kell fejeznem. Köszönöm a figyelmet. A kérdések megbeszélésére jövő kedden a Benczúr utcában van lehetőség, este 6 órakor, ahova mindenkit szeretettel várunk. Viszontlátásra!

Én Vörös Sándorral egyszer beszéltem az életben, de Filinc Jánossal, mivel közösen fordítottuk Simon Weil műveit, és az élete utolsó 3-4 évében elég gyakori kapcsolatban voltunk, és Római Györggyel, akinek én stilizációs munkákat végeztem, hiszen mint egyetemistának ő látta, hogy én egy vidéki kis szegény egyetemista vagyok, szerzett maga mellett egy állást, hogy mindenféle tanulmányt, művet, amit neki leküldenek, először nekem adott át, hogy véleményezzem, és hogyha a közlésre javaslom, akkor stilizáljam. Tehát ilyen módon hetente írtam neki jelentéseket, és közvetlen közelből volt módom megismerni őket. Soha nem törekedtem arra, hogy költőket megismerjek, mert mások azt mondták, hogy vigyázz a költőkkel, mert a költemények nagyon szépek, hogy egy költőt megismersz, akkor csak egy ivós, cigarettázós, vagabund, csélcsap embert ismersz meg, és minden oda fog veszni, nagy csalódás lesz előtt rajta. Ezt Rónai Györgyen soha nem kellett tapasztalnom, Pirinszki Jánosnál annál inkább igen, amikor ő meghalt 60 éves korában, ugye 1921-81-ig élt, egy pályatársa, egy bizonyos külföldre szakadt hazánk fia, Loránd Gáspár Loránd, ezzel a címmel írt megtalálkozott Pirinszki Jánosról, hogy roncs és ragyogás. Roncs és ragyogás. A roncson azt értette, hogy Pirinszki János rendkívül vagabund életet élt, amikor az ember meglátogatott a két decibelben itt a fekete kávé. Amikor letette az egyik cigarettát, gyújtotta meg már a másikat. Az italról nem tudott leszokni, pedig sokszor mondta, hogy ez az ő nagy problémája. Szinte roncsá tette az életét a rendszertelen és hát kereszténységhez nem illő életmódjával. Mégis azt kell mondani, hogy igaza volt a nekrológnak, hogy roncs és ragyogás, mert a kereszténységről a legragyogóbban, és ezeket válogattam össze, ezeket a verses és prózai munkáit, mégiscsak ő tudott beszélni. Ez persze nem annak a számlájára irandó, hogy ő milyen életmódot folytatott, hanem inkább úgy mondanám, hogy annak ellenére. Annak ellenére. Tessen csak meggondolni, hogy tanulmányait soha nem tudta befejezni, egyetemet soha nem végzett. Elvitték ugye a II. Világháborút, átélte az amerikai övezetben a letartóztatást, több hónapig ott Németországban bolyongtak magyarok, és utána jöttek vissza. Az 50-es években, amikor megházasodott, pár hétig tartott a házassága, elvált, egyedül élt. Halál előtt pár hónappal újra megházasodott egy francia jazz énekesnőt, vagy rock énekesnőt vette, aki a gyermeke lehetett volna, tehát 30-valahány év különbség volt. Olyan megdöbbentő erről így beszélni, de hát az ember kötelező van arra is, hogy mondjon pár szót az életrajzról. Ez a roncs. És ami ragyogás volt benne, az valóban, ha valaki ővel beszél, és ha elolvassuk az írásait, akkor azt látjuk, hogy Pirinszki Jánosnak valami egészen kivételes lényeglátó képessége volt. Átlátott a hazugságokon, vonzódott az igazsághoz, megtalálta Krisztust. A Bibliáról olyan mélyen beszélni, mint ő ezekben a prózai írásaiban, senki nem beszélt a magyar költészetben. Olyan egyszerű megfogalmazásokat találni, mint ő talál, például azt mondta, a kereszténység lényege micsoda? Gyűlölni a bűnt és szeretni a bűnöst. Ezt senki nem mondta így ki. Erről senki nem írt olyan kis eszéket, mint ő. Visszatalálni mindig a nulla pontra, mindig a gyermek szemével nézni a világot. Mert gyermekkorunkban meg kellene halnunk tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de mi tovább élünk, toldozgatva, koldozgatva, jóvá tehetetlen. Ilyet senki nem írt le a magyar költészetben. Pirinszki rendkívüli jelenség volt. Roncs és ragyogás. Ennyi, ha az életrajz felől közelítünk, de én az életrajzról többet nem is szeretnék mondani, mert egy költő életrajza az inkább a Jóistenre, meg arra a költőre tartozik. Miránk azt gondolom az életmű tartozik. Semmilyen személyes ismeretség vagy életrajzi felvilágosítás nem pótolja azt, amit a művek tudnak nyújtani. Ezért én 4 verset fénymásoltam le önöknek. Induljunk el a Pirinszki költészet föltérképezésében, és induljunk el az első kötetével. Az első kötete az 1940 és 1946 közötti verset.
visszagyűjti a verseit, és 70-ben adja ki az első gyűjteményes kötetet, ugye ez a nagyvárosi ikonok, ami a kezemben van. Tessenek meggondolni, hogy 30 éve, alig ír 71 néhány verset. Ezzel lesz a magyar költészet első vonalába tartozó. Ezek nagyon súlyos versek, pedig formailag semmi különlegesség. Négy soros strófákba rendezett, általában ütemhangsúlyos vagy jamblikus lejtésű versek, a legkopánabb versnyelv, amit ő beszél. De a tartalom nagyon súlyos. Az embernek a világban való magára hagyatottság, hogy az ember mennyire nem találja helyét a világban. Induljunk ki az első verséből, amit jónak láttam kiválasztani, ez a Könyörgés. Ott van mindenki előtt, ez a Könyörgés című vers. Figyeljük meg a vers építkezését, és figyeljük meg, hogy hova jut a nagyon súlyos kezdet után még egy súlyosabb befejezés felé. Tág szemmel már csak engemet figyel, míg néma tó a néma csillagot. Nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis, ha megölném is, hinném, jó vagy. Nem mondja, kiről van szó, de talán kitalálható. Ki az az életben, aki mi rólunk a legjobbat feltételez? Hát az édesanyám. Az édesanyám. Gyönyörű a hasonlat, hogy tág szemmel már csak engemet figyel, mint néma tó a néma csillag. Ez a némaság. Ezt már Tóth Árpád is megpendítette a 20-as években, hogy mi csak küldözgetjük a szem csügget sugarát, de köztünk a roppant jeges űrlakét, tehát az emberek elidegenedése kifejezhetetlen. A legközelebbi emberi kapcsolatokban és az emberek szinte némán figyelik csak egymást, egy anya is csak azt figyeli, hogy a gyereke mindig távolodik tőle, néma tova, néma csillagot, elég nagy a távolság. Nem mer beszélni, szólni hozzám, egy bizonyos életkoron túl már meggondolják a felnőttek, hogy mit mondjanak a gyerekeiknek, vagy egyáltalán mondjanak-e valamit. Nem többet rontanak-e azzal, hogy mondanak valamit, mint ha némák maradnak. Tökéletes jelenetezés, mégis ha megölném is, hinné jó vagy. Szegény, csak egyszer tudnám még szeretni. Az övé lenni, ha nem is egészen. Megváltanám egy futó tiszta csókkal, hisz egyek voltunk rég a drága mélyben. Mi ez a drága? Az anyamében. Az anyamében együtt van két ember. A szülő, az anya és a gyermeke. Drága még, csodálatos. Ez így. A magyar költészetnek vannak csodálatos anyaversei, mert ha valaki visszaemlékezik, hogy milyen lelkesedéssel tanultuk Petőfinek a Füstbementer című versét, Csüttem ajtán szóltam, mint gyümölcsapán, vagy a József Attila mama, hogy kékítőt old az ég, micsoda a csodálatos dolog, de valahogy ez, hogy hisz egyek voltunk rég a drága mélyben, amikor két ember osztatlanul egy, amikor egy a kettő, amikor védelmet talál a magzat az édesanyában, és lehet-e úgy szeretni az édesanyát, csak szegény, csak egyszer tudnám még szeretni, az ővé lenni, ha nem is egészen. Mit jelent ez, hogy megváltanám egy futó tiszta csókat? Kicsit erős ez a megváltanám kifejezés, de talán értjük, hogy visszakerülni abba a bensőséges közelségbe. Én azért adtam ennek a gyűjteményes kötetnek ezt a címet, hogy csönd és közelség. Nem erről a versről, hanem egy késői versében mondja Pirinszky, hogy a gyermekkor alkímiája beteljesül, sikerül végre. Az érintetlen kapukat, az álom zsiriprendszerét kinyitják. Mindenből csönd lesz, és közelség. Nem erre vágyik minden ember? A csöndre és a közelségre, a nyugalomra, a békességre, a boldogságra, és hogy ne legyenek közöttünk válaszfalak. Hogy közel jussunk, úgy, ahogy egyek voltunk rég a drága mélyben. Na de miért ilyen szomorú, miért ilyen súlyos ez a kezdet? Most lássuk a harmadik verszakot. Csak egyszer engednék magamhoz vonnom, éreznem újra félszeg gyenge vállát. Irgalmazd meg szegénynek és nekem, szívemben nincs már más, mint durva dárda. Itt is késlelteti, csak a negyedik verszakban derül, hogy kihez mondja ezt. Hát kitől kell kérni azt, hogy az édesanyámat szeretesse? Kitől kell azt kérni, hogy irgalmazd meg szegénynek, az édesemnek, meg nekem is.
Mitől van, mit jelent az, hogy szívemben nincs már más, mint durva dárdákat? Én szívembe döfték a dárdákat, vagy én is dárdákat hajítok más emberekre? Megint levegteti, bizonytalanságba hagyja az olvasót, mint a kettő lehetséges, hát, hogy én is kaptam találatokat, ütéseket, de hogy létre lehet, hogy én is kaptam ütéseket. De kinek mondja ezt, hogy csak egyszer enged még magamhoz volna, a negyedik verszakból kiderül, szerelmem. Akkor a szerelmem eltávolít az édesanyámtól. Egy férfi sokszor úgy éri át az életet, hogy volt egy nő az életemben, ez az édesanyám, akit hát kirendelt a Jóisten, ő szült meg engemet. De egy másik nőt kell úgy megtalálnom az életben, hogy ugyanolyan legyen, mint az édesanyám, de ez lehetséges vagy lehetetlen. A vér szerinti dolog sokkal erősebb, mint a lélek szerint, ennek fordítva kellene. Hogy engem vérszerint ki szült erre a világra, az egy adottság, azt meg én nem választottam meg, senki nem választatja meg a szüleit, szokták mondani. De akivel leélem az életemet, azt én választatom meg. És akit én megismerek, megszeretek és kiválasztok, az gyengébb vagy értéktelenebb kapcsolat, aminek erősebbnek kell lenni, mint az a testi kapcsolat, hogy ki szült a világra. Miért kell ezt kérni? Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben, kis békezászló, oltalmat keres, oldj fel maró magányos bánatomból, a senkiért, az anyámért szeres. Tetszene kérdezni, hogy milyen erős az áradék? Erős az egész vers, a kezdő képek, hogy a késleltetett szerkezettel mindig feszültséget gerjeszt. Egyrészt először nem is tudjuk, hogy az édesanyáról van szó, utána kiderül. Utána nem tudjuk, hogy kiről van szó, csak egyszer engedni, kiderül, hogy szerelmem. Na de akkor itt a világon, amit szeretetnek, meg szerelemnek nevezünk, az is a roppant problémák közé tartozik. Sem a szeretet, sem a szerelem nem problémamentes, hanem tele van szenvedésekkel. Eltávolodunk az édesanyától, de vissza akarunk mindig találni hozzá. Találunk valakit, de az a valaki az talán feszültségbe kerül a tulajdon anyánkkal. Most nem is az anyós problémára gondolok, mert még itt házasságról szó nincs. Csak az, hogy két nő az életben, az egyik az édesanyám, a másik a szerelmem, és a szerelmemtől azt ki kell kérni, hogy irgalmazd meg az idősebbnek, az édesanyámnak, olyan, mint a kis békezászló, az őszhajolt dobog, kis békezászló oltalma keres. És nem csak azért olvastam fel önöknek ezt a verset, hogy Pilinszky, a korai Pilinszky szerelem, szeretet felfogását illusztráljam, hanem az utolsó előtti sor nagyon jellegzetes önértékelés. Oldj fel maró magányos bánatodból. Maró magányos bánat. Ez az ember, Pilinszky János, az egész életművében ezt a maró magányos bánatot énekli. Hogy az ember egyedül van, hogy az ember válaszfalakkal találkozik, hogy az ember nem tud visszajutni abba a meghitt közelségbe, amiből megszületik erre a világra. Tehát ez a világ állandóan csak falakat épít ember és ember közé, és az embernek maró magányos bánat jut osztály részéről. És könyörgés, esengés ez a vers, ima, kérés, fohász, ha senkiért az anyámért szeres. Azt lehet mondani, hogy egy nemzetirodalmában ugye sok költő van. Lehetne osztályozni úgy a költőket, hogy kik azok, akik tragikus költők, akik mindig az emberi létezést tragikusan fogják fel. Azt mondja, hogy tele van az életünk, a létezésünk tragédiával, és kik azok a költők, akik ezzel a tragédiával nem akarnak így szembenézni, vagy nem is így látják, inkább elégikus költők. Szomorúan a maguk módjára panaszkodó, jajongó költők. A magyar költészetben azt mondanám, hogy van egy tragikus vonal, és van egy elégikus vonal. Az elégikus vonalhoz nagyon sokakat lehetne csoportosítani. Tragikus vonalhoz csoportosítanám Balassit, Csokonait, Petőfit, József Attilát és Pilinszkyt. Ezekből nincs olyan sok. Mert a tragikus vonal az azt mondja, hogy ennek az emberi életnek, ennek az emberi létezésnek nincs megoldás. Nem találunk itt a Földön megoldást.
El fogok jutni a mai előadásban addig, hogy Pirinszky milyen megoldást talált, az külső megoldás. Az életnek itt a Földön nincs megoldása. Az ember nem tud értelmet adni az életnek. Az ember csak szenvedést és fájdalmat tud behozni az életbe. Ha valaki megoldást tud adni az életnek, az nem ember. De megtalálja ezt az ember, ezt a nem ember. Emlékszem, hogy még Pirinszky élt, egyszer beszélgettem vele, hogy megkérdeztem tőle, hogy szerinte ki írta róla a legjobb jellemzést. Akkor jelent meg egy depresszen irodalom történésznek, Fülöp Lászlónak egy kis monográfiája Pirinszkyről, a Magyar Tudományos Akadémia adta ki egy sorozatnak. Azt mondta, nézd, kezembe vettem, mondja nekem Pirinszky, kezembe vettem, de 8 oldal után kiesett a kezembe, annyira unalmas. De mondom, János, hát ki írt rólad valami jövőt? Azt mondja, az a Rannóti Miklós. Nem a Radnóti Sándorra gondolsz? Hát, össze lehetett cserélni, Radnóti Sándor ma ismert ezt, tehát mondjuk 30-40 évvel ezelőtt még annyira nem ismerték, összecserélték mindig Radnóti Miklóssal. Ja igen, a Radnóti Sándor. Radnóti Sándor a 80-as évek elején kiadott Pirinszkyről egy tanulmányt, az a cím, hogy a szenvedő misztikus. Ez volt az első olyan Pirinszky tanulmány, egy kis kötet is lett belőle, egy szenvedő misztikus, ami azt mondta, hogy Pirinszky alapvetően tragikus hangoltságú költő, de először, amikor a pályáját kezdi, a tragikum felfogása csak egyéni tragikum felfogás. Tehát röviden lefordítva ez, mintha annyit jelent, hogy én elrontottam az életemet, de nem biztos, hogy mindenki elrontja az életét. Én elrontottam az életemet, hogy én nem találom a helyemet a világban, ezért vagyok tragikus. Radnóti Sándor azt elemzi ebben a könyvében, hogy később Pirinszky az egyéni tragikumot léptragikummá szélesíti ki. Vagyis telnek múlnak az évek, véget ér a világháború, jönnek az 50-es évek, Pirinszky kiadja majd a második kötetét, ami átütő sikert fognak érni, amit az 58-as a harmadnapon szülünk. Tehát abban sincs 30 vers, de nagyon sűrűs kötet. És abban a fő, a legfőbb verset majd fogjuk elmenni az apokrif. És Radnóti azt mondja, és ebben hajó főfelé, hogy Pirinszky, hogy elkezdi a pályáját, elindul az egyéni tragikumtól. Az egyéni tragikum az például, hogy én elveszítem az édesanyámat, és a szerelmemben, vagy a szerelmemben nem találom meg azt a szeretetet, amit az édesanyámtól kapott. Ez egy egyéni dolog, megengedem, hogy más megtalálja. De utána, hogy jönnek az újabb és újabb versek az 50-es években, kiderül, hogy Pirinszky nem csak a saját életét tartja tragikusnak, az egész emberi létezést tragikusnak tartja, és azt mondja, hogy az emberi létezésnek önmagán belül nincs értelme. Nem tud az ember értelmet adni neki, csak hazugságot tud adni neki. Ezért Pirinszkyre nagyon gyorsan rásütötték, tulajdonképpen Radnóti is föntart ezt, és én is föntartom ezt, rátették ezt a bélyeget, hogy egzisztencialista költ. Az akkor nagyon súlyos bélyeg volt az 50-es, 60-as. Magyarországon van, akire azt mondták, hogy egzisztencialista költő, az annyit jelent, hogy a népi demokrácia ellensége, a szocializmus ellensége. Egzisztencialista költő, ez annyit jelent, mint Sartre-nak, Camus-nek, vagy nem tudom, milyen nyugati egzisztencialista íróknak, költőnek a tanítványa. De én mégis azt mondanám önöknek, hogy tessenek végig gondolni, hogy milyen szög egzisztencialista. Pirinszky, ahogy elindul a pályáján, teljesen egzisztencialista felfogása. Mi az, hogy egzisztencialista? Egy pár szót hadd vesztegessünk erre, mert ez nem csak a filozófiában, a irodalom történetben is használt idejét, hogy valaki egzisztencialista, vagy egzisztencialista költő. Röviden ezt úgy tudnám önöknek összefoglalni, hogy a régi emberek, az ókori görögök, de még a középkori európai emberek is, az első helyre a létet tették. A létet. És a lét után beszéltek a maguk létezéséről. Fontosabb volt számukra a lét, hogy van Isten, megteremtette ezt az egész világot és a létet, és utána beszéltek az ő egyéni kis létezésükről. Az egzisztencializmus a két világháború között ezt a viszonyt, ezt a több évezredes viszonyt megfordított, és azt mondták a filozófusok, meg költők is, mit érdekel engem Isten? Mit érdekel engem, hogy a lét, meg a csillagok, meg a világimmenség, meg örök élet, nem is hiszek benne. Nekem elsődleges tapasztalatom a létezése, hogy ide születtem erre a világra, és nem találom a helyemet a világban. Én nem akarok létről, én nem akarok túlvilágról, örök életről, Istenről, hallani engem az érdekel,
hogy itt a világon lehetek-e boldog, vagy nem lehetek boldog. Megtalálom a helyemet, vagy nem találom meg a helyemet. Tehát a döntő nem a lét, hanem a létezés. Nem az általában vett lét, hanem konkrétan az én létezésem. Ezért nevezték egzisztencialistának. Például az egzisztencialisták egyik fő alakja Camus, Albert Camus. Albert Camus a regényeiben és a novelláiban azt mondja, hogy ha az ember végig gondolja a saját létezését, akkor el kell, hogy jusson oda, hogy nincs, nem volt miért erre a világra születni. Mert mi vár bennünket ebben a világban? Igazságtalanság, hamisság, szenvedés, gyűlölködés. Ez életnek nevezhető. Jobb lett volna nem erre a világra születni, különben Pörd Salamon is megírja a Prédikáló könyve 4. fejezetében. Tessen kell olvasni, mert megírja. Az egzisztencializmus bizonyos értelemben egy nagyon mély biblikus gondolatot fejez ki, hogy a rossz, ahogy beengedte a világba az ember a rosszat, tönkre tette ezt a világot. Fölismerhetetlenségig eltorzította a létezést és az életet. Albert Camus például odáig jut, azt mondja, hogy ha logikusak lennénk, mindannyian az öngyilkosságba jutnánk. De nincs értelme létezni. Öröm létezni igazságtalanságban. Öröm létezni szeretetlenségben, öröm létezni ebben a folytonos háborúságban, hogy kinyomja a másikat víz alá, öröm létezni, amikor a nemzetek egymással küzdenek, világháború, gazdasági verseny, ez a létharc, hogy a puszta létezésünkért óriási küzdelmet kell, hogy nincs értelme. Tehát ha egy virág azért jön ki a földből, vagy egy fa azért növekszik föl, hogy állandóan jégeső verje, hát akkor ő is lehervad és visszaköltözik, ha nem lép be. Mi pedig ilyen jégesőben lép. Tesszük még emlékezni a múltkori előadáson, idéztem Vörös Sándor félelmetes versét. A De Profundis. Bárhonnan is lettem földre űzve, ruhámból a lenti akol űzem, nem múlik el soha. Itt Istennek barma és virága tolong egymás erevenét rágva, szörnyű lakoma. Jót sohasem vártam. Mégse hittem, hogy így sok nyomor zsúfolódik itten. Más csillagfia, ha percig kóstolna kínunkba, gőzli romlan. Vörös Sándor is ebből a szempontból egzisztencialista költő. Pirinszki is ebből a szempontból egzisztencialista költő. A második vers, ami itt van önök előtt, kihűlt világ. Ennél mélyebb egzisztencialista verset nem lehet, és nem is így senki a megjelenik. A világ nem az én világom, csupán a testem kényszere, hogy egyre beljebb, mint a féreg, furakodom belegbe. Félelmetesség, nem? A világ nem az én világom, csupán a testem kényszere. Megszülettem és élnem kell, hogy egyre beljebb, mint a féreg, furakodom belegbe. Így táplálkozom a halállal, és így lakik jól ő velem. Az életem rég nem enyém már. Vadhúsként nő a szívemen. Minden teremtett elevemből kiózanodva a szemét így ütközik ki, leplezetlen föladva a hiú szégyenét. A mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos, mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt világ ez senki hölgye, s mint tetejébe hajított ócskavasak, holtan merednek remények. Pirinszki nem lesz öngyilkos, de az utolsó előtti versben azt mondja, hogy hervadás az őszi lombot, a pusztulás bevarsana. Egyetlen, mi az egyetlen jövőképe a világra született embernek, hogy szépen leépjünk, megöregszerűs támogatni. De jobb is, mert mi várna rá ezen a világon? Még kegyetlenedés század, ami a múlt volt, hogy újra kegyetlenedett a jövőt. Kedves hallgatók, ez az egzisztencializmus. Az egzisztencializmus tulajdonképpen egy olyan filozófia, ami a földi történelem kezdetétől kísérletezte az emberiséget. Az ókorban nem úgy hívták, hogy egzisztencializmus, úgy hívták, hogy sztoicizmus. Sztoikusok azt mondták, hogy ide vagyunk, ott jönk ebbe a világba, nem akartunk megszületni, és mégis megszülettünk. Milyen feltételek közé születünk meg? Az erősebb legyőzi a gyengét. Ha van kedved, álljál be a csatasorba, várj tupán a másik embert, életem alatt, ha nem vágod, akkor ő fog téged lenyomni. Bocsánat, de ez nem emberhez méltó érkezés.
Sztoikusok azt mondták, hogy vonuljál vissza a magad család körébe, és éljél a magad intim szférájában. A társadalmi küzdelmekben nem ennyire bele, ott is kaszabolnak csak az emberek, irigyek, bőjtösek, büszkék. Ez volt a sztoicizmus. A legjobb ókori sztoikusok írásait, ha tetszenek olvasni, az olyan, mintha tegnap írta volna valaki. Tessenek Szenekát olvasni. Szeneka óriási gondolkodó. Tessenek Epiktétoszt olvasni. A legjobb sztoikusok. Nagyon nagy elmű. Azt mondják ezek az emberek, hogy az ember nem tud értelmet adni a létezésnek, mert nem emberhez méltó az a létezés, ami gyűlöleten, versengésen és a mások vízalányomásán alapul. Ez borzalmas. Ne legyünk öngyilkosak, bár ugye Szeneca öngyilkos lett, hogy megtudta, hogy Néró császár gyejti, ő ment elébe a végnek is öngyilkos lett. Öregedjünk meg, pusztulás, mint hervadás az őszi lombot a pusztulás bebalzsamoz, kihűlt világ ez senki földje, és mint tetejébe hajítóz újskavasak, holtan merednek reményénk a csökkét. A Biblia Prédikátor könyve 4. fejezetében Bölcs Salamon valóban kimondja súlyos mondatot, hogy egy jó dolog van ebből a földi létezésből távozni. Ennél csak egy jó dolog van, ide se születni. Ez bibliai mondás, ez nagy igazság, innen kell, hogy kiinduljunk Pirinszki költészetének vizsgálatakor is. Pirinszki innen jut el majd ahhoz, hogy igenis van értelme az életnek és a létezésnek, de nem abban, amit mi tulajdonítunk neki. Mert a legtöbb ember ezt a keretet elfogadja, hogy ilyen az élet, akkor gyerünk, nekiállok, tudni, mások fölébe kerekedni. Persze én azért erkölcsös vagyok, nem akarok másokat félrenyomni, de az élet létharc, ez az élet, ez küzdelem, itt aki nem küzd, vagy nem két könyökkel küzd, az nem fog olyan jól élni. Innen indulunk el, és el fogunk érkezni oda, hogy Pirinszki eljut a költészetének második részébe, hogy igenis van a világnak értelme, van a létezésnek értelme, csak egyben nincs, amit mi értelmet adunk neki. Abban van értelem, amit az a valaki adott neki, aki eljött erre a földre, és hagyta, hogy azt csináljanak vele az emberek, amit akarnak. Ezt azért tette, hogy az emberek világosan lássák, hogy milyen életet is mondhatnak magukénak. Tehát Pirinszki az a magyar költészetben, aki a legnagyobb Krisztus verseket írja. És a legrövidebbeket. Ilyen a harmadnapon, mert a második kötet híres verse. Ilyen az ismerem Jézus éjszakáit és a vallató Istentel magát. És ezek közül az egyik végső Krisztus verset az intuit. Én másoltam el önöknek, de itt még nem tartunk. De csak azért mondom, hogy ha valaki túl sötétnek látja, ezt van ilyen Pirinszki kifejezés, hogy sötét mennyország. Ha valaki túl sötétnek látja ezt, de Pirinszki, amikor felfedezi 1964-ben Simone Weil-t, a nagy francia gondolkodót, őnek egy híres mondása, inkább választom a valóságos poklot, mint a képzeletbeli mennyország. Inkább szembenézek a létezés tragikumával, és nem én adok neki értelmet. Hagyom, hogy valaki értelmet adjon neki, mert én nem tudok értelmet adni neki, illetve tudok, de az hazugság. Erre mondja azt, hogy nem kérek a képzeletbeli mennyországot. Az emberek itt a Földön képzeletbeli mennyországot akarnak berendezni. Kényelmes élet, fényűző élet, pénz, sikeret, jó élet. Köszönöm szépen, ebből nem kérek. Inkább szembenézek azzal, hogy a féregnek több értelme van a világba jönni, mint neked. Az élet ennyire elsilányult, az élet ennyire lejutott. Ennek a nagyon megrendítő világ összegzésnek a magyar irodalomban legnagyobb nagy verse az apokrif. Ezt teszem találni a másik oldalon. A magyar irodalomnak van kb. 10 ilyen nagy verse. Én ezeknek az elemzésére tettem kísérletet egy főiskolán, amikor hónapról hónapra a magyar irodalom ennek ezeket a legnagyobb versét, például Kölcsey Vanitától Vanitász, Vörös Marti, a Vén cigány, vagy az előszó, vagy az emberek, Petőfi világosságot,
Arany János honnan és hová, gondolatok a békekongresszus felől. Tóth Árpád eléggé egy rekettetokorhoz, Kosztolányi hajnali részesége. Ezek a magyar irodalomnak ilyen nagy rapszódiái, nagy szimfóniái. Ez is tetszett látni, hogy három hasábos nagy vers. Ezek közé sorolom, és pedig a legelső közé Pilinszky apokrifét, amit 1954-ben írt, akkor nem is jelentethette meg, 58-ban jelent meg először. A cím is érdekes, mert az apokrif ugye az, ami nem került bele a Biblia kánonjába, ami valami nagy dologról szól, de egyelőre még ez nem biztos, és nem elfogadott, és nem biztos, hogy Istentől jövő, bár Isten és ember lesz ennek a versnek a főszereplője, és tessenek megnézni, hogy ez a vers valóban egy lélegzetel állító a nagy vers. A felütése ez, mert elhagyatnak akkor mindenek. Ez egy ünnepélyes felütés, megcseréli a szórendet, tehát előbb van az állítmány utána az arany, mert elhagyatnak akkor mindenek. De talános. Talános, mint a könyörgés. Ugye az előbbi vers, a kívült világ, az nem talányos, az egy az egyben egy tragikus vers. De miért hagyatnak el? Ki fogja elhagyni? Mikor fogja? Mert? Miért hagyja? Egyszer minden elhagyatik, egyszer minden összeomlik a semmiségbe, fog lenni, de erről nem tudunk többet, csak egy, mert elhagyatnak akkor minden. Most többet akarunk megtudni, meg is tudunk. De a talány továbbra is fokozódni fog. Külön kerül az egeké, és örökre a világ végi esett földeké, és megint külön a kutyaólak csönd. Egek, földek, meg kutyaó. Hogy jön ez itt össze? A létezés képtelensége, a világegyetem, a föld, a világ végi esett föld, de mi az, hogy kutyaólak csönd? És ezek hagyatnak el, és külön kerülve hagyatnak el a levegőben menekülő madárba. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat, oly nyílik. Tehát kezdődik a vers a napfelkeltétől. De mikor fognak elhagyatni, meg miért kerül ez külön? Értünk minden szót, meg minden mondatot, az egészet nem értjük. De nem ilyen a világ. Értem én, hogy be kell menni a cipő, üzletbe egy cipőt kell vennem. Értem, hogy föl kell öltöznem. Értem, hogy a gyerekemet iskola. Mindent értek, csak az egészet nem értem. Mire megy ez az egész ki? Mint amikor Vion ír a közé

egész földi életet számít üvegtetés. Mi a mennek a gyermekei vagyunk, Isten teremtett meg bennünket, és mi ott hagytuk Istent, beengedtünk egy másik hatalmat, és a saját hazánkban számkivetettek vagyunk. De virrasztván a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka. Hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjdőn a fa. Tehát most már nem annyira olyan az elárultságunk, mint a figyelő vadállat, mint a fa. Hát a fa aztán még annyit sem tud a világra nézni, mint egy vadállat. Ismeritek az évek vonulását? Az évekét a gyűrött földeken? És értitek a mulandóság ráncát? Ismeritek törődött készfejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös, sötétet hasat, patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenszfejem. Ismeritek a dermet vágyukat, a mélyvilági kín ismeritek. A világ, a létezése kimondhatatlan kínszenvedés, fájdalom, szenvedés, kín. Ismeritek? Tudjátok, milyen világban élünk? Hát belehazudjuk a világba az értelmet, holott ez az egész világ értelmetlen. Mit tette értelmetlenni ezt a világot? Feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösség. Itt a föld, ott az ég, el tudjuk képzelni, én sokszor utazom hajnalba is, és hogy feljön a nap, és erdő mellett utazom, és átugorod a érdős nap, mint egy elönti a sugarait az erdőn keresztül, feljött a nap, veszőnyi fák sötéten, a haragos ég infra, vár az ember, hogy most mi történik, ha feljön a nap. Így indulok, tehát ezt most elindulok. Így indulok, szemközt a pusztulással egy ember lépked hangtalan. Nincs semmilyen árnyéka van, meg botja van, meg ragyogán. Ez az első, a szimfónia első tétele. Mi történik? Van egy értelmetlen világ, van egy értelmetlen létezés, van egy értelmetlen lét. Feljön a nap, minden nap feljön a nap, el kell indulnunk, élnünk kell, tennünk a dolgainkat, de minden napunk szemközt a pusztulással egy ember léptet hangta. Ez minden napunk. A pulszóit a pusztulás. Itt egy kicsit megállok. Pilinszky 1948 és 56 között sehol nem publikálhatott. Ez nem csak neki járt ki, Vörös Sándor se publikálhatott rá, hogy őt se nemes, nagyány, se betiltották őket, sehol nem publikálhattak. Verset írni esetleg az íróasztal fiúknak írhattak, írtak is mondjuk 10 év alatt 30 verset, ez volt a legbővebb termés a Pilinszkynek. Tetszenek tudni, Pilinszky mivel foglalkozott? Nem tőle tudom, másoktól tudom, például Nemes Nagyjánostól. Azzal foglalkoztak ezek a jótét lelkek Budapest, hogy összejártak a legkeményebb rákos időben. Csodálom, hogy nem tartóztatták le őket, ugye tele volt egy lakás 20-30 körülbelül. És versekkel vigasztalták egymást. Pilinszky állandóan egy verssel vigasztalt mindenki. És azt mondták, hogy ezt nem lehet visszaadni, hogy ezt hogy ment el. Lemezre fölvették, ha meg tudják szerezni, van Pilinszkynek egy ilyen lemez, hogy ők a Bibliából, teremtés történet jelenések könyve, a világ költészetből és a magyar költészetből elmondja azokat a verseket, amik neki a legtöbbet jelentettek az élet. Neki ez a vers jelentette a legtöbbet. Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormai. Munkában élt az ember, mint a hangja. Küzdött a kéz, a szellem működött. Lángolt a gondos ész, a szív remélt. S a béke izzadt homlokát törölvén meghozni készült a legszebb jutalmat, az emberüdvöt, melyért fáradott. Öröm s reménytől reszketett a lég, mely által a világot, mint egy új, egy dicsőbb teremtés hangján üdvözölt.

0: Hallottuk a szót. Mélység s magasság visszhangozák azt. S a nagy egyetem megszűnt forogni egy pillanatra. Mély csendből, mint szokott a vészre. A vész kitört. Vérfagylaló kezd, ember fejekkel labdázott az égre. Ember szívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet. A szellemek világa kiad, s az elsötétült égnek arcain vad fénnyel a villámok rajzolák le az ellenséges istenek haragját, és folyton folyvást ordított a vég, mint egy veszerté bőszült szörnyetek, amerre járt, irtóztató nyomában, szét szaggatott népeknek átkai sohajtanak fel csonthalmak közöl, s a nyomor gyámoltalan fejét elhangadt városokra fektet. Most tél van, csend, és hó, és halál. A föld megőszült, nem hajszálanként, mint a boldog ember. Egyszerre őszült az meg, mint az Isten, ki megteremtvén a világot, s az embert, te félig Isten, félig állatot. Elborzadott az ordon műfele, és bánatában ősz lett, és öreg. Majd ha eljő a hajfodrász a tavasz, és az agyföltán vendéghajat veszem, világok bársonyába öltözik, üveg szemén a fagy fölengedem, s illattal elkendőzött arcai jó kedvet és ifjúságot hazunk, kérjétek akkor majd azt a vén kacét, hová tevé boldogtam a piac? Ki nekem erről beszélt, azt mondták, hogy ott megállt a levegő. Ugye a Spilinszky ezt elmondta, ez Vörös Marti előszó című vers. Valóban a magyar egy költészetnek egyik legfájdalmasabb vers. Ugye a szabadsághalsz levelése után, hogy senkinek semmi reménye nem volt, akkor írt a Vörös Marti, a szabadságharc előtti három művét adtak, hogy legyen valami pénze, különben gazdálkodik, és ahhoz írt előszót, és ezt a verset írta, ez egy előszó, egy kis semmiség, ez azt előszó. Írtam három reggel című művel, előírtam egy előszót. Pirinszky megszólaltatva azt, hogy a nemes nevelésre, nem tudott semmi se szóhoz jutni, mert ez olyan volt, mintha azt mondta, hogy emberek nem veszítek észre, összedül az egész világ. Hát ennek a világnak nincs értelme. Hát itt az emberek hazudnak, gonoszkodnak. Miért élünk mi? Mondjátok meg, hogy miért élünk. Azért jogos, hogy ezt költők fölvetik, nem? Vagy megkövezzük érte őket? Na de elindul. Elindul a költő, elindul. Szemközt a pusztulással elindul. Tessék megnézni, hogy hova jött. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. És majd este lesz, és rám körül sarával az éjszaka, és én hújt villák alatt őrzöm tovább bevonulást, te lázas fácskákat és ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt, valamikor a paradicsom állt itt, félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájú. Valamikor a földünk paradicsom volt. Isten kezéből nem így került ki ez a föld, hogy most látjuk. A földi történetünk a paradicsomi történettel kezdődik. Miért nem maradtunk meg a paradicsomban? Miért nem ragaszkodtunk Istenhez? Miért engedtük be az átkos gonoszságot erre a földre? Hiszen most is, ahogy még visszaemlékszünk, mint amikor Platon azt mondja, hogy miért keresünk mi szeretetet itt ezen a világon? Miért keresünk boldogságot? Miért keresünk örömet? Miért keresünk valami tökéletességet? Nem, mint a félálomban újuló fájdalom, hát jönnek vissza az emlékek, hogy ember, hát te boldogságra vagy teremtve, ember, te igazságra vagy teremtve, ember örömre vagy teremtve, hol hagytad ezeket? Kikerültünk a paradicsomból, beengedtük a világba a rosszat, Isten nem tartotta fenn az örök életet, azt mondja, hogy ember elég neked ez a pár évtized, mert a rosszal együtt borzalmas lenne örök életet élni, de tehát látom, itt a második részben megnyílik tehát a bibliai paradicsomra való visszaemlékezés. Utána egy nagy léptékkel jön Lukács evangélium a 15. fejezete. Haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Kérlek.
1: tiltakozott.
0: Ki az, aki azt mondja, hogy haza akartam hazajutni végül, ahogy megjött ő is, az a tékozófi. Pirinszky Jánosra egy külön fejezetet szenteltem csak a tékozófiúról szóló gondolatainak. Egy félelmetes nagy gondolata, és nekem ez nagyon sokat jelentett egyetemista koromban, írta ezt, és nekem akkor olvastam ezt először, azt mondja, mindannyian tékozófiúk vagyunk. Azzal a különbséggel, hogy néhányan az atyai háztól elmenő, mások meg az atyai háztól visszamenő úton közlekedik. Mindannyian tékozófiúk vagyunk. Valaki most hagyta el az Isten, vagy a keresését, az értelmes élet keresését, vannak pedig, akik visszataláltak Istenhez, mert Isten mindenki után meg, Isten mindenkit szólít. Haza akartam hazajutni végül, hogy megjött ő is a Bibliában, irtóztató árnyam az udvaron, törődő csönd, öreg szülők a házban, s már jönnek is, már hívnak is, szegények már sírnak is, ölelnek botladozva, visszafogad az ősi rend, kikönyöklök a szeret csillagokra, de a tékozó fiú történetének egy ilyen himnikus átélése, csak most az egyszer szólhatnék veled, ki túl szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mint kisgyerek sírt deszkalésban már elfúró remény, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közelebb, riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat az emberi beszélet, én nem beszélem. Élnek madarak, akik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Ízzó mezőbe tűzdel árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam, a szónál nincs is szava. Ezt kinek mondja? Akikhez vissza akar térni az öreg szülőkhöz? Rajtuk keresztül az Istenhez? Vagy ugyanaz van, mint a könyörgésnél, hogy az édesanyám után keresek más valakit, aki mondjuk a feleségemnek, aki igazán szeret, a szerelmének mondja, annak mondja, hogy ember embert nem érthet, mert az emberek nem értik egymás beszédét. Hát most nagyon súlyos a probléma itt a világon. Hát, ha az emberek nem értik, mert mindenki mást ért a szavakon, a gondolatokon, az ember nem hajlandó megérteni a másik ember, akkor hogy legyen itt béke és boldogság ezen a földön? Hát itt boríték volt háborúban, ameddig így él az ember és az emberiség. Micsoda félelmetes kiszakadás, jajongó fájdalom, mint elmond, hogy nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvet, itt is hadályok meg egy pillanatra. Pirinszky sokszor leírt, hogy azért olyan egyszerű a nyelve, mert a családjában volt egy nagynéni, aki lejött egyszer a padlás feljáron, leesett, a fejére esett, és soha az életben nem tanult meg beszélni. Ő neki kellett megtanítani, azt mondta, bébiként, ez fa. És akkor a bébi, akkor azt mondta, fa. Bébiként, ez asztal. És akkor tudtam mondani, asztal. Én is ismertem ezt a nagynénit, amikor látogatott Pirinszkyt, tehát együtt éltek egy belvárosot, az opera mellett volt egy sötét, gusztustalan lépcsőház, annak az első emeletén lakott Pirinszky két nagynénivel. És ő sokszor leírta, hogy ő azért ilyen kezdetleges beszédű, mert ő átéri az egyik rokonát, hogy ő nem tud beszélni. Ő tanítja meg felnőttel, hogy ez fa, és amikor azt mondja, hogy fa, és ő azt mondja, hogy fa, és azt mondja, hogy asztal, akkor asztal. Ő amikor azt mondta, hogy fa, az fa volt, asztal volt. Az emberek mindenről beszélnek, de csak elbeszélnek egymást, mert nem azt értik a dolgot. Nem azt értik. A bűn, a rossz, valami átkos dolog, az olyan mélyre lement, hogy az ember ne értse meg. Sokszor az emberek a macskát jobban megértik meg a kutyát. A másik embert nem érti. Mit akar a másik ember? Mit akar tőlem? Mit akar a világtól? Ez jön vissza itt. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn. Hangot ad egy torony teste. Sehol se vagy. Ki mondja, hogy kinek mondja, hogy sehol se vagy? Isten sincs sehol. Anyám sincs sehol, rokonom sincs, szeret, senki sehol, sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kín felett nyugát. Éves kövek közt árnyékom csörömből. Fáradt vagyok, kimeredek a földet.
1: szimfónia második tétel, ami általában ilyen pastoral, egy finomabb tétel, lezajlott, nem mentünk finomság, ugyanaz a tragikum van benne. De a harmadik tétel a legtragikusabb. Látja Isten, hogy állok a napot. Látja árnyam, kövön és kerítésem. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkora én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer lovát a rajza, egy jó tenyérnyi tömelék, akkorra már a teremmények arca, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az üres ár. Hát ez meg betetőzi a tragikus. Mert mi az, hogy látja Isten? Mi az, hogy látja, látja, látja? De tud valamit csinálni? Azt mondja, az Isten mindent lát, az Isten mindent végigszemlél, de az Isten sem tudja ezt megváltoztatni. Borzalmas a lét, borzalmasabb még a létezés, és nem lesz más. Látja, de nem tud mit csinálni. Gyere, mondta, hogy adj pármát a pusztulásnak, vagy levegőtlen rés. És mit lát a levegőtlen rés? Az árnyék. Mi vagyok én? Árnyék. Levegőtlen részben az árny. Akkora él már, mint a mikorra. Meg miért elhagyatnak akkor, meg mikorra? Levegteti, nem mondja meg. Akkora él már, mint a kő vagyok. Halott redő ezzel rovált karajza. Egy jó tenyérnyi törmelék. Akkora már ott. Leépülünk, elpusztulunk, és olyanná leszünk, mint a tehetetlen, és a soha nem gondolkodó, soha nem érző anyagvilág, egy tenyérnyi törmelét, és könny helyett az arcokon a ráncok, csorog alá, csorog az ügy, mint Vörös Marti befejezésében. Hová felé borultam a világ? Kedves hallgatók, ha valaki a magyar költészetben tragikumot keres, a Pilinszky János első 20-24 évi költészetében egy olyan sűrű, folytott, tragikus világlátásnál nem gondolnám, hogy ez száfoly, nem lehet azt mondani, jaj, hát ez az ember ez nagyon érzékeny, ez egy fáj világember volt. Ez Arany János is leírta, hogy leírt tragikus sorokat, például az Örök Zsidó, vagy a Még ezerszer, még utolszor, tehát Arany Jánosban is vannak ilyen tragikus hangoltságok, Petőfi Kései költészetében vannak ilyen tragikus hangoltságok, de én azt mondom, hogy Pilinszkynek az egész költészete, hogy elkerülődik, és egy bizonyos értelemben még a pályája végig bizonyos zárványaiban tovább megy, annál ennél tragikusabb költészet nincsen, de itt érkezünk ahhoz a nagy csodához és ahhoz a nagy meglepetéshez, hogy aki szembe tud nézni ezzel a megoldhatatlansággal, az fogja megtalálni az igazi megoldást. Pénzke többször elmondja cikkeiben is, de beszélgetésében is többször elmondta, hogy sokszor mondjátok azt, hogy most már elviselhetek. Most már nem bírjátok. Hányszor még azért, hogy elviselhetetlen, nem bírom. Amikor azt érzed, hogy elviselhetetlen és nem bírod, és akkor döntesz amellett, hogy akkor elfogadod így, és túl fogod élni. Ez sokszori tapasztalat mindenki életében, nem igen. És itt jut el Pilinszky már az 50-es, 60-as évek fordulóján ahhoz, hogy itt valaki nekünk segít, és valaki bennünket képes fölemelni, ha mi megadjuk magunkat, és azt mondjuk, hogy nem fogunk tovább hazudozni, nem fogunk a világba olyasmit belevetíteni, ami hazugság, hanem inkább elismerjük, hogy a mi általunk, emberek által létrehozott világ, az ilyen lett a paradicsom kívüli állapotban, és fölzúgnak a hamu színegek. Hajnal fele a rávezdők ki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ, mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve, harmadnal legyőzte a halál, et resurrexit tertia die. Ami ez az élet tulajdonképpen halálnak is neve, a halál a kis kifejezés arra, hogy de Kosztolányinál beszéltem önöknek arról, hogy Kosztolányi nagy felfedezése az, hogy
0: hogy az élet olyan nagy fájdalom és olyan nagy szenvedés, hogy ennél nagyobb fájdalom nincs. Ha valaki gyógyíthatatlan betegségbe esik, vagy rákos lesz, vagy halál előtt van, az nem nagyobb szenvedés, mint az egész élet. Ez Kosztolányinak a felfedezése a költészetében, azért elmeztük a könyörgés az itt maradókhoz című esélyt. De Pirinszki azt teszi hozzá, hogy azt mondja Pirinszki, hogy ha mi azt mondjuk, hogy ez a világ elviselhetetlen, mert elviselhetetlen. És nem hazudozunk, hogy de hát azért elviselhető, menjél kicsit, kiránduljál, kocogjál, meg olyan gyerekek, olyan aranyosak a gyerekek, hát nézd a gyerekek szemét, és akkor elviselhető lesz a világ. Vagy mennyire egy csokor virágot valami, és akkor szép lesz a világ. Hogyha nem hazudozunk, vagy nem keressük a pótlékokat, vagy nem mi akarunk értelmet adni a világnak, hogy azt mondjuk, hogy elviselhetetlen, borzalmas, rosszabb, mint a halál, akkor egyszer csak megnyílik a menny, megérzik a fényt a gyökerek. Egy olyan fényt fog bevilágítani a mélybe, és itt fogsz rátalálni arra valakire, aki ennek a világnak egyedül értelmet adott, mert nem ember ad értelmet a létezésnek, nem ember ad értelmet az életnek. Az a valaki adott értelmet, aki mindenkiért hajlandó volt az, hogy megölhették itt ványcsoltosok, megszűnhetett a gondi szívet. Ismerem Jézus éjszakáit, és a ballator istentelen magányát. A jótett szelíd mezejét, és a merénylő elhagyatott üszkös kezét a tett után. És ismerem a bárány vesztét. Úgy is, mint aki veszkődve tokok halálos esésre előtt, és úgy is, mint aki hitével a meleg belsőt keresi. Pirinszki, hogy megtalálja Krisztust. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan találjon meg Pirinszki Jézus Krisztust. Pirinszki ugye katolikus családban nő fel. Dialistáknál nevelkedik. Egyetemet, hogy említettem, nem végzi el. Elmegy a háborúba, fogjulejtik, aztán hazajön, akkor lektorkodik minden. Nincs nyoma annak, hogy ő Krisztus megtalálta volna. Az 50-es években a legsúlyosabb történelmi helyzet, de a Présben, aztán a 60-as években, ugye abban a bizonyos Kuba diktatúrában, amivel folytatódik egy keményen diktatúra, Pirinszki egyszerre csak kinyílik, de hogyan? Nincs állása. Nincs neki pénzkeresete. Itt kell, hogy elmondjam önöknek, mert ez nem titok, Acél György szerez neki állást. Acél György, aki ma reggeltől estig Pocskondiának, bizonyos értelemben joggal, mert ő volt a nagyhatalmú kultúrpolitikus, de Acél György először is olvasó ember volt. Ő elolvasta a költészeti, meg prózai műveket is. Acél György pontosan tudta, hogy Pirinszki mennyit ér, és betolta az Újember szerkesztőségébe. A katolikusoknak nem jutott eszébe a legnagyobb fölkölyüket alkalmazni, havonta 2000 forintot kapott. Acél György fogta a telefont, és azt mondta, hogy a Pirinszki ez éhen fog halni, legyenek kedvesek, már a szerkesztőségbe adjanak neki valami. Írni fog az önök lapjába, és akkor. És 1957-58-tól Pirinszki Acél Györgynek köszönhetően, érdekes ez a magyar világ, nem? Egy kommunista vezető utasítja a katolikus egyházat, hogy már legyen kedves orvos fölgön egyik fiáról. A Pirinszki bekerül a szerkesztőségbe, hogy bementünk a szerkesztőségbe, itt volt az Újember, át kellett rajta menni, volt a Vigília szerkesztőségbe, volt Rónai György, aki szintén segítette Pirinszki. Pirinszki ugye nem járt be, örökre hálás vagyok Pirinszkinek azért, hogy 1970-ig végeztem az egyetemen, és amikor végeztem, elmentem hozzá, gondoltam, hogy ad majd nekem valami útmutatást, hogy én a Magyar Tudományos Akadémiára kerültem, hogy hogy dolgozzam. Elgondolkodtam, hogy te vigyázzál. Mert ha egy magyar munkahelyre belépsz, ha dolgozni akarsz, és komolyan veszed a munkádat, azt hiszik, hogy igazat akarsz. Irigység, kinéletlen, fúrás, maradás, hogy erre nagyon vigyázz, hogy nagyon ne dolgozzál. De azt mondja, hogy ha nagyon nem dolgozol, akkor meg azért fognak kijönni, mert nem dolgozol. Tehát kések között leszel, Ős János, Lényes János, Ruszlán, kések között leszel. Én azért nagyon hálás vagyok, mert én egy olyan naív ember voltam, hogy a Magyar Tudományos Akadémiára belépett, és hát én ők a legkisebb, ez egy legkisebb, én ők a legfiatalabb. Senkinek a salusziát nagyon méltó megolgatni, fogok ott dolgozni, ezt az igaz, nagyon megdolgozni, azt hiszik, hogy
1: igaz, hogy magam. Ezt magamtól nem találtak volna. 23 éves korban, hogy ezzel fölszeretem ezt.
0: Piniszkit állandóan fúrták, annyit fúrták ott az ünnepben szerkesztőségébe, hogy depresszióra hivatkozott, és fél évig be sem ment. De otthon írta a cikkeit. Amikor meghalt, először rám bízták, hogy a cikkeket gyűjtsem össze, össze is gyűjtöttem, de nem engedték ki a 83-ban volt. Mondtam, jó, akkor adjam ki a nevem nélkül. Kaptam egy kis fikarszki megjegyzést az utolsó, hogy én Belovet Szelcsak, más néven megjel. Most is ez egy különös fegyverszünet, hogy 30 év után az én nevemmel jegyezve kiadhatok Piniszki, legválogatottabb gondolatait adhatom ki. Egy évig, meg hát 30 évig dolgoztam, mert állandóan olvastam Piniszki között, újra és újra átolvastam. Piniszki a 60-as, 70-es években a magyar költészet és a magyar irodalom legcsodálatosabb dolgit írta, de kis eszélyben, ötöt teljes terjedelmébe beállogatom. Például, hogyha elolvassák a jóságról, hogy mit ír a jóságról, hogy ezt a világot csak a jóság tartja fenn, ami láthatatlan és néma. A szépség látható, a szépséget mindenki díjazza. A jóság, hogy ki az, aki különösebb hírverés nélkül, de a hétköznapokban megteszi a kötelességét, és még azon túl is valami áldott, arról senki nem beszél, de a világot ezt tartja fenn. Ez valami csodálatosabban megír. Hogy a múltunk reménye, ez is egy érdek, múltunk reménye. Nem a múltunk emléke, múltunk reménye. De ezeket 5-6 ilyen, vagy a levélvető is Sándorhoz, ezt teljes terjedelmében megtartottam, mert annyira mélységes dolgok, ugye ez a sorozat arra van kitalálva, hogy ilyen bekezdésnyi, mondatnyi dolgokat, hogy van, amikor két oldalra tettem, például a munkadicsérete. Piniszki ott megtanult igazán jól dolgozni, mert hetente kellett neki cikkeket adni. És ezért, hogy két kötetre rúgó nagy életművet hozott létezőből a kis eszéből, ugye nem ment be a szerkesztés, hogy fúrták, falatták, de egyszer bementem Romai Györgyvitbe, megállt, és azt mondja, te tudod, ezek besugók. Nyugodtan ment oda. A 3x3-as dolgot, hogy a régi rendszerben az egyházakat tönkretették belülről, és megfizette a besugók, kérdettek a saját testvéreikre. Szóval tudta a Piniszki, hogy Rónának minden héten be kellett lesz, hogy ezek besugók. Ott előtt. Piniszki pedig mondott, hogy volt, amikor hónapokig nem járt, aztán sok külföldi útja volt, külföldi találkozókra hívtál, a világ legnagyobb költő ismert, és legnagyobb Heisztől az angoloknál. Akkor halt meg Piniszki, amikor az amerikai vízumát intézte, találkoztam vele az akkori népköztárságban, Andrássy úton. Hát ki volt gondol, én kellett, hogy a sárt oda tegyem, minden esett az eső hideg volt. Megfázott, kórházba került, és két évben belül meghalt. Amerikában már nem juthatott ki, de Franciaországban, Angliában minden költő találkozóra, Vörös Sándorral, Nemes Nagy Ágnessel együtt ő képviselte a Magyarországot. Egész Európán ismert, hogy lefordították Norvégra, Angolra, közel volt a Nobel-díjra való fölterjesztése, és már nézzék, ez a gondolat, hogy ennek a világnak semmi értelme, csak amit ti belehazudtok, azt akarjátok értelemnek tartani. Inkább el kellene fogadni, hogy valaki tud értelmet adni, de az nem jó. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben. Micsoda verseny. Ez a Van Gogh imája. Csatavesztés a földeken, honfoglalás a levegőben. Madarak, nap és megint madarak. Estére mi marad belőle? Estére csak a lámpasor, s a sárga vályok falragyog, s a kert alól a lombon át, mint gyertyasor az ablakok, hol én is éltem, s nem élek. A ház, ahol voltam, s nem vagyok, a tető, ami betakart, Istenem, betakartál régen. Ezek a nagy Piniszki versek, ezt hibással mondtam el, mert valami miatt kiesett egy sor, de Van Gogh imája, egyik legmegrázóbb verse, hogy semmink nincs ezen a világon. Semmink. És semmink vagyunk. De hogyha elismerjük ezt, akkor mindenek lehetünk azáltal, aki miértünk az életét adta, és aki ezáltal nagyon fölértékelte az életet. Ezért mondja Piniszki, hogy nagyon szeretem Krisztust. És ezért mondja a fényszívű, hogy Dosztojevszkij mondta, egy ember létezett ezen a földön, Jézus Krisztus. És azok léteznek, akik elfogadják azt az értelmet, amit ő adott a világnak. Milyen értelmet adott a világnak? Az alázat, a lemondás, a büszkeség legyőzése és a csöndes halk szeretet a hétköznapokban munkálkodó jóságnak az életében. Pirinszki ezekről csodálatos dolgokat tudott leírni. Elutasította a büszkeséget, azt mondta, hogy kereszténység és büszkeség ez egy ékényen nem árulhat. Aki azt mondja, hogy büszke, az nem keresztény. A keresztény az csak alázatos lehet. A hatalmas nagy gondolat, hogy mi nem egy országnak vagyunk a polgárai, mi az univerzumnak vagyunk a polgárai. És akkor rásütötték a bélyeget, hogy ő kozmopolita, meg nem is magyar költő, mert nem magyarkodott, nem tartozott egyik szekértáborba se, a magyarkodó szekértáborába se, a másikba, akkor Pirinszkij föltette a kérdést, hát hogyan lehet szeretni a hazát? A hazát a pódiumról lehet szeretni? A szónokok szeretik a hazát? A politikusok szeretik, akik kiállítanak, jaj, de szeretem a népemet! A hazát úgy lehet szeretni, ahogy Homérosz megírta, hogy Szophoklész megírta, hogy Szimón Bejegyzőt mondta, a hazát az szereti, aki a hétköznapokban tud együtt szenvedni az emberek. A hazát nem azt szereti, aki nagy beszédeket mond a hazaszeretetről. Menjél le a hétköznapokba, és ne 300 ezer forintból éljél meg, hanem valóban 46 ezer. Most időszerűsítem a dolgot. A hazát azt szereti, aki együtt szenved az ember. A Vigília körkérdést intézett magyar értelmiségeknek. Isten és él! Mindenki írt 3-4 ok. Isten és él! Pirinszkij egy sok írt. Ez pontosan az a kérdés, amire egyedül Isten tud válaszolni. Ne hazudjunk! Tele van hazudozással az élet. Menjünk le a nullapontra, nézzük a csecsemő szemével a világot. Menjünk! Tanuljunk Jézustól, aki azt mondta, hogy ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Semmiképp nem mentek be. Tanuljunk gyerekek lenni, mert gyermekkorunkban meg kellene halnunk, tudásunk csúcsán, alázatunk magasán, de tovább élünk toldozgatva, foldozgatva, ha jóvá tehetetlen. Már másodszor idézem. De a végső idézetem az intróit. Kinyitja meg a beteg könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és legyőzve lapjait. Az ismeretlen tűz részébe nyúlni kimerész fel közül. És kimerész fel a csukott könyv leveres sűrűjében. Ki mert utatni? És hogy mert puszta kézzel? És ki nem fél közül? Ki ne félne, midőn szemét az Isten is lehúnya, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közül. Egyedül ő a bárány, kit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren, és trónra száll, és nem nyitja a könyvet. Ez Jelenések könyve. Tessenek leolvasni Jelenések könyve 4. és 5. fejezet. Jelenések könyve 4. és 5. A negyedik leghíresebb látomása. Ki tudja a hétfecsétes könyvet elmondani? Ki fogja megmondani, hogy miért értünk? Ki fogja megmondani, hogy ki nem hazudott? Ki fogja megmondani, hogy ki nézett szembe azzal, hogy én nem tudok értelmet adni az életnek, mert hazugságban nem akarok élni. De amikor azt mondom, hogy elviselhetetlen, azt mondom, hogy nem bírom, akkor valakire föltekintek, erőt ad, és ő majd meg fogja mutatni, hogy abban van az élet értelme, hogy vállald, amit szerinted elviselhetetlen. Vállald, amit értelmetlen. Ő ad egyedül értelmet az életnek. Nem jól mondtam, hogy ezzel fejezem be, mert egy 1971-es versével hadd fejezzem be a mai előadást, és ez nekem azért is csodálatos vers, ez a Mielőtt című vers, mert ez volt az életben az első Pirinszkij vers, amit ezen betegedett.
1: 17 éves gimnazista volt. Ministrás gyerek a mosoni plébánia templomban, és valaki ott hagyott egy vigília számot, 1974-4-es számból, nem vette át, ott hagyott, és én ott példából, és beleforgattam ebbe a számba, és látta, hogy Pirinszki János jelölt. Ki ez a Pirinszki, mint olyan leves névet, soha életben nem hallottam, iskolában nem beszélgetek, hogy én gimnazista voltam, és egy ennyires, és elkezdtem olvasni ott a Sekrestében, és én akkor nem tudtam hozzá. Újra és újra olvastam a verset, és ott maradtam, és elkezdtem gondolkodni, és utána elhatároztam, hogy kerül, amire kerül, ezt a Pirinszkit én soha nem láttam, nem hallottam, de én utána járok, hogy ki ez a Pirinszki, és akkor a városkában volt egy példány a nagyvárosi ikonunk, ez 70-re jelent meg, ez az eredeti példány, amikor megvettem, ez a Pirinszki egész életműve 30 év. Nem kényeztetél az ember, de legalább elhazudott sokat, nem? De tégis majd rájövődött. A vers így hangzik, mielőtt. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása lesz. A sokaságba senki se keresi majd egy. Az atya, mint egy tüskét visszaveszi a keresztet, s az angyalok, a mennyek állatai fölütik a világ utolsó lapját. Akkor azt mondjuk, szeretlek. Azt mondjuk, nagyon szeretlek. S a hirtelen támadt tülekedésben sírásunk még egyszer fölszabadítja a tenger, mielőtt asztalhoz ülnék. Versekhez nem sokat értettem. Ebből 10%-ot nem értettem. Bibliát nem ismertem. De ez, hogy még később Pirinszki János így mondott, a sírás ünnepélye, hogy itt a Földön a legünnepélyesebb dolog, amikor valaki őszintén sírva van. Tehát ezért is díjazzuk annyira a gyerek. Ezért is vágyakozunk arra, hogy mi is visszataláljunk a gyermeki síráshoz. A sírás ünnepéje. Máskor így mondta, a mélypont ünnepéje. Amikor a mélyen vagy is azt mondod, hogy nem bírod meg, értem mindent. Gondolj arra, hogy nem véletlenül vagy itt, vagy nem véletlenül adta most valaki ezt a tudatot. Őszintén fordulj szembe a rosszal, azzal a sok rosszal is, amit elkövettél meg, azzal a rosszal is, ami a sírással talán elutasíthatod a rosszat, annak hiszek, hogy nem kér a rosszba, és sír azon, hogy miért van ennyi rossz, vagy én miért vagyok ilyen rossz. A sírás ünnepét. A sírás tud fölemelni. Ezt például megértettem, hogy sírásunk még egyszer fölszabadítja a tengert, mielőtt asztalhoz ülni. Ugye Jézus hányszor mondta, hogy mennyegző. Ég és föld egyesül. Mennyegzői asztal. Isten mindenkit hív, hogy jöjjön a mennyegző. Ezek azt mondja, dehogy megyek. Hát szántóföldet vettem, oda kell menni. Öt igazokröt vettem, oda kell. Feleséget vettem, mindenki valamilyen ott nem akar ott lenni. Mindenki be akar menni ezt a sok földi hazugságba, amit mi konstruálunk magunknak. De az Isten hív és hív, és azt mondja, hogy én nem akarom a munkát elvenni tőled, a feleségedet sem akarom, mert semmit nem akarok elvenni. Neked igazában akarom visszaadni a létezésedet. És ha itt a Földön tud sírni a rossz fölött, akkor majd lesz egy olyan világ, hogy visszaadom neked az életet a maga igazi valóságos formájában. A jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt látom. Az a nap, az az óra, mezítelenségünk fölmagasztalása. Őszintének lenni, mezítelennek lenni, visszatalálni a gyermek elfogadni tudásához és őszinteségéhez. Kedves hallgatók, ezek Pirinszki János hozzájárulásai ahhoz, hogy a magyar költészetben a kereszténységnek egy kicsit nagyobb képviselete legyen, mint hogyha ő nem ért volt. Ezeket ilyen tisztasága, ilyen megrendítő módon senki nem mondta ki, mint ő. Ezért kérem önöket, ha nincs Pirinszki kötetük, legalább ez a quintesszencia kerül.
0: Van-e valakinek kérdés? Tessék. Igen. Úgy szerette megalkozni szemét, hogy ő hajlamos volt a depresszióra. Nekem néha telefonban szinte olyan, hogy 3 hónap múlva hívja. Nem kívül lesz. Tehát ő, a költők, érzékeny költők írók nagy része depresszió. Mert annyira bele betegednek ebbe a világba. Most más dolog, hogy van, aki ezt itallal akarja. És ez a fölhólt háborúzó Csontvári nem érte írni, hogy Zseni nem lehet az, aki babúzik és iszik. Magára vette aztán. Később a naplóján olvasott, hogy leszokni a dohányról, leszokni a italról, de nem tudok meg könyörögni rajta, hiszen Nereszlegelnes mondta, hogy kifigyelten volt, amikor letérdelve találták a szobájában, és ott térdelt, és órákig imádkozott, hogy kapjon előtt, mert nem olyan akar lenni, amilyen. És itt nagyon sokat segített neki Johann Sebastianban. Amikor mentem hozzá például a Hajós utcába lakott, tele volt Bach-lemezre, de olyan, hogy mondjam, rendetlenség, nem is tette vissza a tartójába. Hát azt mondja, hogy ha depressziós vagyok, csak Johann Sebastianban tudok lenni. Szóval Johann Sebastianban az a zene, amiről elhiszem, hogy ez az ember hitt az örök életben, hitt abban, hogy lesz majd egy tökéletes világ, de ez egy olyan rendezett világ lesz, de egy olyan magától nővő világ lesz is, mint egy fa növekszik. Johann Sebastian Bach mérnök ilyen megkomponált zene, viszont tele van fölfelé emelkedéssel, és nem véletlenül jött a minden kottája felé, hogy szóli de uglója, egyedül isteni a dicsőség. Johann Sebastian Bach komolyan gondolt, hogy mi emberek kis hernyóskák. Hát akkor miért nem valljuk be? Miért viselkedünk úgy, mint hogyha királyok lennénk? Egy király van, aki lejött ide, és kórusként szolgál bennünket. Ez Johann Sebastian. Tehát ebben a gyűjteményben is sokat beválogattam, mint Johann Sebastian Bachot illeti, de szeretem műszerzenét is, szeretem minden nemezenét. Kocsis Zoltánnal való barátsága, meg Sziatoszláv Richtert nagyon szeretem, mert az ő hangversenyére járt el. Én is részt vettem például olyan előadásról, hogy Pirinszki ott volt, Pirinszki egy iszonyatosan, hogy mondjam, koncentrációs. Tehát koncentrált ember. Ha valamire odafigyelt, akkor az odafigyelt. Akkor ott híres mondása, hogy az az emberi élet tragikuma, hogy létezünk, de nem vagyunk jelen. Létezünk, de nem vagyunk jelen. Mert ha ott kell lennem, hogy valakit megsegítsek, hogy valakire csak figyeljek, akkor legyek teljesen az övé, akkor nem azon járjon a helyen, hogy majd 10 óra múlva hova megyek, hanem legyek. És ezt ő megkapta Johann Sebastianban a zenéből, és ezért ő neki a legnagyobb művész példái a következők voltak. Platont olvasott, Homéroszt olvasott, Johann Sebastian Bachot hallgatott, Pascalt olvasott, és a nagy felfedezettje, aki miatt én is kapcsolatban léphettem vele, Simon Weil volt. Simon Weil 1964-ben találtam egy Párizsban egy könyvét, töredékes francia tudással nekiállt és elkezdett fordítani. Eddig a Simon Weil fordítások úgy elfogytak, hogy antikváriumban se lehet találni. Ha valaki kér ezekből, 3000 forinttal nem tudok beszerezni, hogyha tetszene kérni. Én jelentettem meg az első Simon Weil gyűjteményt, az a cím, hogy ami személyes és ami szent. Azt még Pirinszkivel együtt fordítottuk. Töröcsik Marinak adta ő a fordításait, még emlékszem, be kellett mennem a Nemzeti Színházba Töröcsik Marinakon elkérni ezeket a fordításokat és megépeltetni, mert pénz ugye nem törődött ilyen dolgokkal. Amikor megjelent ez a Simon Weil kötet, a Pirinszkinek 81-ben halt meg 83-ban tudtam megjelentetni az első magyar gyűjteményes, tehát elég reprezentatív Simon Weil kötetet, de azt még együtt fordítottuk, és hát ha elmondhatok ilyet is, hogy Pirinszkivel nem lehetett kapcsolatba kerülni, mert neki egy zárt köre volt. Hogyan tudtam én vele kapcsolatba kerülni? Török Endre professzor úr azt mondta, hogy te meg foglak vele ismertetni, de ki kell várni az időt, belvárosi kávéházban összejövök vele, és majd kijövök az utcán, várjál, és majd egy másik társadal együtt, egy évfolyam társadal, majd vártunk az utcát, toporogtunk, fél óra múlva kért, azt mondja, na most gyertek le, próbáljuk meg, mert akkor is nagyon depressziós volt. Lementünk, leültünk, hát iszonyú füstfelhő volt, persze, láttuk, a Pirinszkinek iszonyúan cigarettázott, borzalmas volt, tehát ez egy öngyilkosság volt. Akkor elkezdtünk beszélni, és látta, hogy mi tényleg, hát valahogy kapizsgáljuk, hogy ki az a Simon Weil, nekem már több kódításon megjelentőre, akkor belement abba, hogy ő is ad majd kódításokat és megnézni, és akkor ismerkedtünk meg, és tárgyalhattam fel a lakását, mert rendkívül elzárkózó volt egyedül a két nagylényével, és csak az olvasása, zenehallgatása, külföldi programok, ezek voltak. Hát testnek nézve én egy költőtől vagy egy nagy gondolkodótól, ezt elmondom, én nem ezt ad, nekem az a fő, amit beír. És amit másoknak átadhatok, és azt mondom, hogy kérem ezt, olvassák el, mert ilyen gondolatokra nem jutott senki sem. Merem azt mondani, hogy a magyar költészet legmélyebben gondolkodja, hogy igazából azt szeretném, hogy kiadhatnék egy reprezentatív gyűjteményt, mert úgy tűnik, hogy az örököse nem engedi. Kovács Péter az örököse, ő Székesfehérváron a múzeum igazgató, művészettörténész, az első kötetet sem engedték, hogy ingyenesen mondani, egy itt a rövid zárat, hogy karácsonyra ez a szegedi kiadó ragasztotta ahhoz, hogy ezt állíthassam. Mégis Pirinszkivel már több mint 30-40 évek így sok tanulmányt írtam róla, sok előadást tartottam, és hát ezért ezt megengedték, de most, hogy beadták az újabb igényüket, már az örökös azt mondta, hogy én már nem szerkesztetek. Ez ennyire késedre menő küzdelem. Én örülök, hogy ezt a kis gyűjteményt is meg tudtam jelentetni, mert szívem, én úgy látom szívem szerint, hogy Pirinszkinek a legjobbát gyűjtöttem ebbe a füves hőbe össze. És ezt tudom most 500 forint a olcsóban, tehát kaptam erre kedvezményt, ez 1500 forintba került. Súlyos volt a mai témánk, az 5 év múlva a következő téma nem lesz ilyen súlyos, csak másféleképpen. De remélem, hogy követhető volt úgy. Ahogy a gondolatnak, aminek mondom, az a lényege, hogy aki beismeri a valóságot, még ha a valóság sötét is, az számít a világosságra és megoldásra. Köszönöm szépen a figyelmet, két év múlva a

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és legelőször, bár nem nagyon látok így, talán egy ketten vagytok kis fiatalok gyermekek, Szabó Attila bácsinak az üzeneteit szoktátok olvasni, vagy szokták szüleitek olvasni nektek? Remélem, hogy igen. És az egyik ilyen üzenet arról szólt, hogy a Jóisten hangját hogyan lehet meghallanotok. Gondolkoztatok ezen, hogy fejetekbe bizonyos hangok szólalnak meg, bizonyos gondolatok. És főleg, amikor kétféle gondolat szólal meg. Például az egyik, hogy hazajöttél az iskolából, most tanuljál, mert gyorsan túl leszel rajta. A másik gondolat pont az ellentétest mondja. Nem, menjél ki a kertbe, ott vannak a jó kis eprek, szedd le és egyél. Akkor melyik a jó Isten hangja szerintetek? Az, hogy most tanuljál, ami nem rossz dolog, sőt, fontos dolog, kötelességetek, ez a ti munkátok, vagy a másik dolog, ami szintén nem rossz dolog, hogy kimenjünk a kertbe, és leszedjük azt a jó Istentől kapott finom gyümölcsöt. Honnan tudjátok, hogy melyik a jó Isten hangja szerintetek? Hogyan lehet ezt megtudni? Mondok nektek egy történet, először egy aranyszöveget, hogy mit mond a jó Isten. Figyeljetek, jól lassan olvasom. Így szól ez az aranyszöveg. Ez ígéret. És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, jatok, ha jobbra,

emberről, aki a messze északra, Kanadába ment, egy gyönyörű szép ország, azért, hogy nyaraljon, ott dolgozzon, és tudjátok, hogy az tele van, vagy tudjátok, vagy nem, most mondom, fenyvesekkel van tele, és ott hidegebb van jóval, mint nálunk. És hát szeptember környékén ment el ez a fiatalember, és hát túrázni ment el a munkája után, volt egy kis ideje, szabadnapja. És egy térképet vitt magával, és nézte ezt a térképet, hogy el ne tévedjen, és a térkép azt mondta, menj a patak mellett. Ment a patak mellett, de hallott egy hangot, hogy balra tarts. De hát a patak az jobbra ment tovább, hát én miért menjek balra? És próbálta ezt a hangot elhesegetni. De olyan erős volt ez a késztetés, hogy aztán végül engedelmeskedett ennek a késztetésnek. Aztán kist vártatva, ugye egy turista ház felé igyekezett, és hóvihar tört ki, és tudjátok, hogy hóviharban nem látszanak a jelzőtáblák, nem játszanak az út, úgy se látszik szinte, amikor betemeti a hó, és fiatalember fohászkodott a Jóistenhez, hogy segítsen neki, hogy ne fagyjon meg itt a hóviharba, és jusson el ehhez a turista házhoz. És mi történt? Folyamatosan mondta a hang, hogy balra tarts, úgyhogy a térképet már nem is használta. És kisvártatva, amikor már úgy érezte, hogy nem bírja tovább, akkor odaérkezett egy kunyhóhoz. Egy kis menedékház volt. De mit talált ott? Egy idősebb ember volt ott, feküdt, vacogott a hidegtől, úgy érezte, hogy majdnem megfagy, szomjas volt és éhes. És örült, hogy ez a fiatalember rátalált, és mondta neki, tudod, én azért imádkoztam, hogy Isten küldjön nekem valakit, mert én megsérültem, és elestem, és ide tudtam még eljutni, de már innen nem tudtam elmenni, hogy küldjön Isten valakit nekem, hogy ne halljak meg itt. És ez a fiatalember visszaemlékezett, hogy pont az a hang, amikor mondta, hogy balra tarts, akkor imádkozott ez a férfi. És aztán itt a férfinál volt egy kis eledel, elmagyarázta azt, hogy juthat vissza gyorsan az igazi menedékházhoz, turistázhoz, ahol vannak mentőhelikopterek, és van étel, és panzió is van ott. És aztán ez a fiatalember visszament, szinte futva a hóviharba, semmit se törődve vele. És aztán hívta, természetesen a mentőhelikopter elment, és megmenekült ez az ember. És aztán ez egy idősebb volt már az úr, aki ezt elmesélte, ezt a történetet, és mondta, hogy előtte Istennel nem nagyon törődött, nem is hitte el, hogy létezik. De most, hogy kérte, hogy segíts Istenem, hogy merre menjek, ne halljak meg. És az Isten hangját hallotta a gondolatain keresztül. És döntéshelyzet előtt volt, és az Isten válaszolt. Ne a térképre hagyatkozz. Hagyatkozz erre a hangra, amit én mondok neked, mert ez jó lesz. És elfogadta ezt a hangot, és aztán bebizonyosodott, hogy tényleg az Isten hangja volt, mert megmentette a saját életét is, de ennek a szegény másik turistának az életét is. Úgyhogy kívánom, hogy amikor döntéshelyzetbe kerültök, és nem tudjátok, hogy két jó közül merre kell menni, akkor kérjétek a jó Istent. És akkor az aranyszöveget újra felolvasom, így szól, és füleid meghallják a kiáltó szót mögötted. Ez az út, ezzel járjatok, ha jobbra és ha balra elhajoltok. János apostol az evangéliumát úgy kezdi, és ez egy olyan szép kezdés, hogy arról teszünk bizonyságot, amit láttunk, amit hallottunk, amit kezeinkkel érintettünk. Az élet igéjét. És azt mondja János, hogy ezt megéltük, ezért tudunk róla beszélni. És én sem mernék más üzenetet továbbadni nektek, mint amit én megéltem. Az utóbbi egy évben, de különösen az utóbbi hónapban nagy késztetést éreztem, hogy amennyiszer csak tehetem, közösen imádkozzak emberekkel. De nem akármiért,
hanem a Szent

én a keresztségért. Részt vettem olyan ima csoportokban, amik országosan hirdették meg ezt, olyanokban is, amik csak Vas megyébe és Győr-Sopronba, de olyanokban is, amik csak Sopronban voltak. És miért fontos ez, hogy a lélek keresztségért imádkozzunk? És miért fontos az, hogy ne egyedül imádkozzunk, hanem keressük azt, hogy közösen imádkozzunk? Úgy gondolom, hogy igaz Jézusnak ez a mondata, amit a tanítványok kérésére fogalmazott meg, ugye Jézus imádkozott, és a tanítványok kérték, hogy Uram, taníts minket imádkozni. Imádságról sokat hallottatok, évtizedek óta gyakoroljátok, de azt hiszem is a hitélet ABC-jéhez tartozik, de egyetérthetünk abban, hogy még van mit tanulnunk az imádságról. És a tanítványok is érezték azt, hogy nem tudnak imádkozni, mert Jézusból erő származik, Jézus csodákat tesz, Jézus szerető, Jézusnak mindig békessége van, bárhogy tombol a vihar körülötte. És Jézus mit mondott? Elmondta ugye akkor a mi atyánkot, elmondta a példázatot, ami arról szólt, hogy mindig imádkozni kell, hogy hogyan kell imádkozni. És a végén mivel zárta le ezt a részt? Ahogy ti tudtok jó ajándékokat adni fiaitoknak, ugyanúgy az Atya, az Isten ad nektek szent lelket azoktól, azoknak, akik tőle kérik, ha kérik. Ellen White azt mondja, hogy nem mindent kapunk, ha nem kérjük. És ezt sem kapjuk. Ezért egy ószövetségi ígéretet szeretnék felolvasni, amit az Isten megígért, azt meg is akarja adni nekünk. Ezzel kapcsolatosan Ézsaiás könyve 44. fejezethez lapozzatok, és amire legnagyobb szükségünk van, azt ígéri meg Isten. Ézsaiás könyve 44. fejezet, első 5 verset fogom olvasni. És most hallgass, Jákob, én szolgám, és Izrael, akit én elválasztottam. Így szól az Úr teremtőd és alkotód anyád méhétől fogva, aki megsegít. Ne félj, én szolgám, Jákob, és te igaz nép, akit elválasztottam. Mert vizet öntök a szomjúhozóra, és folyóvizeket a szárazra. Kiöntöm lelkemet a te magodra, és áldásomat a te csemetéidre. És növekednek, mint fű között, és mint a fűszfák a vizek folyásinál. Ez azt mondja, én az Úré vagyok, amaz Jákob nevét emlegeti. És a másik önkezével írja, az Úré vagyok, és hízelegve Izrael nevét említi. Ez a rövid ige szakasz, ez a néhány vers arról szól, hogy Isten megígéri nekünk, megígérte akkor is a népének, hogy amire legnagyobb szüksége van, az ő szent lelkére, az ő jelenlétére, az ő erejére, azt szeretné nem kicsit adni, nem csöpögtetni, hanem bőven árasztani, bőven, bőven, túlhaladó mértékben önteni. Kiteszi az ígéretet, és mit jelent ez, hogy adni akarja az ő szent lelkét? Ez az első gondolat. Második, hogy kiknek szól Isten ígérete? Mindenkinek, bárkinek, ahogy meghalt mindenkiért, vagy pedig vannak ennek is feltételei? És harmadszor, titokzatos és megfoghatatlan néha előttünk, maga a Szentlélek Úristennek a lénye is. Még inkább az, hogy mit jelent az, hogy Isten kitölti. Vannak-e ennek kézzelfogható jelei? Meg lehet ezt tapasztalni. Mit jelent ez? Ha beteljesedik, rajtunk is beteljesedhet. Ugye azt mondtam, hogy Isten, amit megígér, azt adni akarja.
De a Biblia tudjuk, hogy nem véletlenül azért 66 könyv, mert összefüggő. És amit egy profétánál kijelentett Isten Ézsaiásnál, azt kijelentette másoknál is. Ha gondolkoztok, akkor hol van megírva még a Bibliában, hogy a Szent Lelket Isten akarja adni, a Szent Lélek Úristen jelenlétét, hogy be akar tölteni felettébb, meg akar eleveníteni ezáltal. Hol vannak ilyen ígéretek? Akár az Ószövetségbe, akár az Új Szövetségben. Nem kell válaszolni, csak gondolkozzatok egy kicsit. Mi jut eszetekbe a Szent Lélek keresztségéről, vagy az áldásról így is hívja, vagy a kegyelem lelkének kitöltéséről, vagy amikor azt mondja, az én lelkemet adom belétek. Nagyon közel, és ezt a Biblia verset nem nagyon ismeritek, én is a konkordancia alapján tudtam. Itt Ézsaiásnál rögtön van egy ígéret. Ézsaiás könyve 32. fejezet, csak visszalapoztok. Rögtön a 15. verse. Így szól Ézsaiás 32.15. És én a Bibliámban kijavítottam mindenhol itt a lélek szót nagy betűre, mert ez nem az emberi élet lehelletéről szól, ez a Szent Lélekről szól. Amíg kiöntetik ránk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőföldé, és a termőföldet erdőnek fogják tartani. És aztán mondja, hogy igazság, jogosság lesz, békesség, nyugalom, és tovább az egész szép szakasz, hogy mivel jár ez, mivel fog ez járni, milyen változással. De Ézsaiás könyvén kívül ugyanezt a természeti képet mutatja, ugye eszetekbe juthat Jóel könyve, nagyon sokszor idézzük. Ott azt mondja, hogy kiöntöm az én lelkemet mindenkire, és álmokat álmodnak, látomásokat látnak, profétálnak, stb. Aztán Ézsaiáson túl, hogyha időrendi sorrendbe tesszük ezt, ugye Jóel a 9. században volt, Ézsaiás 7.-8. század, Ezékielnél, aki a 6. században volt, a fogságban lévő zsidók között, ő mit mond, egy nagyon híres látomás kapcsán mondja ezt. Előtte is, a 36. és 36. fejezetben azt mondja, hogy megelevenítelek titeket, az én lelkemet adom belétek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És új szívet és új lelket adok belétek. Ez a Ezékiel 36 és 37. fejezetben ezt megtaláljátok. És aztán nincs vége Aggeus könyvében, akik már hazamentek a fogságból, ott is mondja, hogy és az én lelkem lesz veletek. És Zakariás könyvében, szinte az utolsó könyvében a Szentírásnál, ott is mondja, hogy kijöntöm, hogy kérjétek az Urat, hogy esőt adjon az esők idején, és a 12. fejezetben, hogy kijöntöm rátok a kegyelemnek, és a könyörgésnek, erről még beszélünk majd, az imádságnak a lelkét. És Malakiásnál is, hogy mondja, hogy megelőlegezve, hogy illés lelkével és erejével fog valaki eljönni. És aztán az Új Szövetségben, Keresztelő János ige hirdetésében minden evangélium megemlíti nem véletlenül, hogy én most még csak vízzel keresztelek, én ember vagyok. De aki utánam jön, aki hatalmasabb nálam, tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. És aztán Jézus megemlíti a szamáriai asszonynak, megemlíti a víz szentelés ünnepén, a Siloám tavánál, hogy jöjjön hozzám mindenki, aki szomjas, és utána magyarázza János apostol, hogy ezt a szent lélekről mondja. És aztán a búcsú beszédeiben szintén a tanítványoknak, mikor egyre konkrétabbá válik az ígéret, mondja, hogy igen, eljön a vigasztaló, és mire fog titeket tanítani, nem hagylak titeket árvákul egyedül. És aztán végül az apostoloknak Jézus távozása előtt mondja, hogy igen, most már egészen konkrétan nem sok nap múlva el fog jönni az erő, vesztek erőt, a Szentlélek eljön rátok, maradjatok Jeruzsálemben. Ugye mennyire bátorító az, hogy Isten valamit ennyiszer elismétel, és ha ennyiszer elismétli, akkor ezt nagyon komolyan kell vennünk, és ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt az ígéretet a mi részünkről el tudjuk nyerni.
És fontos az, szokták mondani barátaim, hogy nekik nem csak az a fontos, hogy mit mondanak, hanem hogy ki mondja. Hogy ki mondja. Ígérnek, itt a Földön is voltak a választások, és ígérnek, mindenfélét ígértek a pártok. Hát ezeket a pártok ígérték, ezeket emberek ígértek. De ezt ki ígéri meg? Itt Ézsaiás 44-nél, és minden ilyen ígéretnél látjuk azt, hogy ki teszi az ígéretet. Miért fontos ez, hogy hangsúlyozza Ézsaiás? Itt szól a második versben. Így szól az Úr, teremtőd és alkotód, anyád méhétől fogva, aki megsegít. Az a valaki ígéri ezt meg nekünk, aki amikor még meg se születtünk a földi életre, csak éppen megfogantunk az anyamében, már akkor vigyázott ránk, hogy meg is szülessünk, egészségesen szülessünk meg, és itt az életben azóta is elkísér minket, ez Zsoltár mondja, megőszülésünkig. Az édesanyánk csak egy kehely volt, egy keret, meg az édesapánk is csak adta a magot, de valójában Isten az, akitől mi származunk. Ő a mi drága atyánk, aki megteremtett, aki meghalt értünk, aki most is adja az esőt, a napot és mindent, és aki annyira várja már, hogy eljöjjön értünk, és annyira imádkozik értünk, hogy ember, figyelj rám, változtasd meg az életed, a gondolkodásod. El akarok érted jönni, örök életet akarok neked adni. Ez az Isten ígéri ezt meg nekünk. Aki a Laodicea üzenetben hogy mutatkozik be, ezt fejből tudjátok-e? Mert sajnos a Laodicea üzenetnek csak azt a részét ismételgetjük, ami azt mondja, hogy szegény vagy, meg nyavajás, meg nem tudom milyen. De az elejét tudjátok-e? Mit mond? Hogyan mutatkozik be? Tudjátok, minden levélnél, hogy mutatkozik be ott Isten? Ki teszi az ígéretet? Nem. Az is szép. Ezt mondja a hű és igaz tanúbizonyság, aki az Isten teremtésének a fejedelme, ugye? Helyesített fordítás, fejedelme. A legtöbb, amit Isten adhat, ő az, maga Isten. A hűséges Isten teszi, aki tegnap, ma és holnap ugyanaz. És csak azért, hogy mennyire fontos az, hogy ki teszi ezt az ígéretet, és erről ne feledkezzetek el. És fontos az is, hogy, mert ő ugye képes megadni, nem véletlen, és hogy mit tesz, mit jelent ez, hogy a Szentlélek Úristent odaadja, elküldi. Mert ez nem egy erő, ez nem egy, nem tudom, egy hatás vagy energia, hogy sokan gondolják, hanem itt az Istenség egyik személye jönne el, és az, akit egészen közel jönne hozzánk. És látjátok a fokozatokat, Isten mindenkiért meghalt, ez jó dolog, és fontos. Aki válaszol rá, hisz benne, az azt mondja, hogy megkeresztelkedik, és Jézusnál is a lélek leszáll rá, de itt nem áll meg, hanem azt mondja, hogy itt még csak mindig emberi dolgok történnek, a menny ugyan hozzájárul, de ember, mutasd meg azt, hogy neked nem elég ennyi. Mutasd meg azt, hogy egészen közel akarsz kerülni hozzám, és a természet feletti olyan módon meg kell, hogy nyilvánuljon az életedben, hogy látszon, hogy velem vagy, hogy állandóan én vagyok az, aki betöltlek és ihletlek. Szentlélek keressége után, a vízkeressége után, tűz és Szentlélek keressége. Nagy szükség van erre, enélkül nem győzhetünk, tudjátok. Máshol a Szentírás korai esőnek mondja, itt Szentlélek keresztségének. És Isten akarja adni ezt az erőt, be akar tölteni bőségesen minket, mindannyiukat. De ha tovább olvassuk az ige szakaszt, akkor ahogy mondtam, hogy noha Isten szeretné ezt adni, de csak kinek adja. Az alapigénkben a 44. fejezetben, ugye megemlíti persze azt, hogy Jákob én szolgám, hogy én választottam, ezt kétszer is megemlíti, tehát hogy ha valaki engem szolgál, aki a hívásomra válaszolt, de itt, hogy te igaz nép, azt is mondja, igazságra törekvő, de a harmadik versben van a lényeg. Vizet öntök, mire?
Dunára vizet, ahogy szokták mondani, amikor valami fölösleges dolgot teszünk. Nem. A szomjúhozóra, aki szomjas, a szárazra. Ez fontos dolog, ugye, hogyha valaki azt mondja, hogy mit tudom én, lakásban vagyunk, hozzátartozóinkkal, és azt mondják, hogy hozz egy pohár vizet, légy szíves. Nem tudom, ülünk, valahol olvasunk, és úgy nincs kedvünk kimenni a konyhába. És akkor az illető is csinál valamit, mondja, jó, jó, jó, aztán elfelejti. És akkor eszébe jut egy óra múlva mondjuk, és akkor mondja, jaj, ne haragudjál, hozok neked vizet. És akkor mondjuk, hogy nem probléma, nem voltam annyira szomjas, kibírtam. De a szomjazóra, a szomj halál előtt levőre, ez nem ez jellemző, gondolom. Jézus is, amikor leült a sikár kutyánál, a szamáriai asszony is elfelejtett neki vizet vinni, de Jézus nem halt éppen szomjan, de ő azért szomjasabb volt, mint mi szoktunk lenni. Szomjúhozó. Az értékeli a vizet, aki szomjas. Azért válogatnak, bocsánat, így, hogy van, aki vizet nem is szokott inni, gyerekeknél sok, nem szeretik a vizet. Hát mondom, mert nem voltál még szomjas. Azért nem szeret, ha csak az lenne, meginnád. Mondjuk ez csak egy kis megemlítés, de értitek, hogy mit akarok mondani. Az értékeli a vizet, az értékeli a szent lelket, aki nagyon vágyik rá, aki úgy érzi, hogy enélkül elpusztul, aki úgy érzi, hogy enélkül erőtlen, tehetetlen, hibázik állandóan, aki összekever mindent, aki nem látja tisztán az igazságokat, aki embereket szeretetlenül bánik, szóval aki naponta téved, az érzi azt, hogy Uram, add a szent lelket, mert elpusztulok. Nincs értelme az energiámat, az időmet arra fordítanom, hogy én gyakorlom a vallásomat, de egyáltalán nem látszik meg az, hogy bennem az erő van, hogy bennem te élsz. Szomjúhozó. És hogyan nyerhetjük el ezt, ugye, ahogy egyszerűen mondta Jézus, de a Zakariás könyve 12. fejezetéhez lapozok most, azért, hogy összekapcsoljam ezt, hogy mi szerepe van a lélek kitöltetésének, mi összefüggés van, és az imádság között. Zakariás könyve 12. fejezet 10. verse így szól. Zakariás 12:10. Itt összekapcsolja a proféta, ugyanezt szomjúhozót mond. A Dávid házára, Zakariás 12:10, és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a kegyelemnek, és itt pontosított fordítás kell sajnos, a könyörgésnek a lelkét, és rám tekintenek, akit átszegeztek, és siratják, mint siratják az egyetlen fiút, és keseregnek utána, mint keseregnek az első szület után. Itt nem azt mondja, hogy rád, Zakariás, mint profétára kiöntöm az én lelkemet, úgy gondolom ennek is jelentőségem, hanem többes számban beszél. Mint hogyha azt mondaná, hogy igen, egyéneknek is megadtam azt, hogy az én lelkem birtokba veszi őket. Tudjuk a Bibliából, ez természetes. De én közösségileg akarom nektek megadni. Valami új tapasztalatot szeretnék nektek adni. És ezért mondja többes számban, hogy a Dávid házára, tehát azok, akik hívők Izraelben, és Jeruzsálemnek lakosaira. Ott is tömegekről beszél. Mindegyikötökre ki szeretné árasztani az én lelkemet. És mit fog ez eredményezni? Hogy azzal fogtok foglalkozni, ami a lényeg, és aki a lényeg. És fel fogjátok ismerni, hogy ki az a messiás, ki az az Isten. De mikor? Itt is az van, akik keseregnek és siránkoznak. Tehát a szomjúhozást más szóval így mondja, hogy akik könyörögnek, és ezt is Isten adja, hogy én a Szentlélekért imádkozzak. Ezt is Isten adja. Azt, hogy csoportosan imádkozzak. Ezt is kérni kell. Ezt is Isten adja a vágyat. De csak Isten azoknak tudja adni. De szamáriai asszonyhoz visszatérve, tudjátok, hogy amikor az asszony mondja, hogy jó ez a víz, itt van, ez Jákob adta nekünk. És Jézus mondja, hogy én más vízről beszélek. Ha ismernéd az Isten ajándékát,
akkor mit mond? Te kérted volna. Te kérted volna. És amikor az ünnepen szintén János evangéliumában tovább megyünk, hogy jöjjön hozzánk mindenki, mit mondott Jézus, ki jöjjön hozzám, aki szomjas, megint az. A többiek, akik csak csodáimra várnak, akik csak a kenyerekre várnak, meg a halakra, azok maradjanak otthon. De aki szomjas, aki többre vágyik, aki által meg akar változni, aki nem akar ebben a zsidó sötét istenképnél maradni, akik nem akarnak ezt a látványvallást végezni, azok jöjjene hozzám, aki szomjas, az igyon, és én adni akarom neki. És aztán később, ahogy mondtam nektek, pünkösd előtt is van jelentősége annak, hogy Jézus ezt tanítványok csoportjának mondta azt, hogy maradjatok Jeruzsálemben, és én meg akarom adni nektek a Szent Lelket. Nem Péternek mondta, és Jánosnak, vagy Jakabnak, mert ők voltak a szűk tanítványi kör, hanem amikor együtt voltak mind, az összesnek mondja, maradjatok Jeruzsálemben, és én nem sok nap múlva Szent Lélekkel fogtok megkereszteltetni. És nagyon érdekes, csak így belegondolva, hogy kiknek adja az ígéretet, igen, szomjúhozni kell, de mi váltja ki ezt a szomjúhozást meg kesergést? Az, hogy minden megy, mint a karika csapás. Hát nem. Ézsaiásnál, amikor ír a királyokról, és lezárja Ezékiásnál. És ki volt Ezékiásnak a fia, milyen király, milyen állapotban, milyen országban éltek akkor a hívők? Kinek mondta ez, hogy kijöntöm a lelkemet? Manassénak, ugye? Mindenki elolvashatja, hogy milyen király volt, csak egy ilyen megjegyzés, nagyon sok ártatlan vért ontott. Pont. Még aztán jellemző, hogy milyen ember volt. 55 évig, félelmetes. Aztán Ezékielné milyen állapotban voltak, ott fogságban voltak, teljes reménytelenségben elpusztult Izrael országa, mindenkit száműztek, esély se volt, hogy egyáltalán valamikor visszamennek. És egy idegen országba idegen nép között kellett érniük, idegen vallást kellett követniük, illetve hát azt kellett végignézniük. És aztán Zakariásnál pedig nagyon nehéz dolog az újrakezdés, az újraépítés, szintén minden erejükre szükségük volt, hogy a templomot, a várost fölépítsék, és hogy a környező arab népek ne támadják meg őket, és ne mossák le őket a föld színéről. Ne semmisítsék meg őket. Nagy szükségük volt az Isten lelkére, az erőre, a vezetésre. És az apostoloknál ott szintén micsoda válságban voltak, nem? Félő, rettegő emberek bezárkóztak. Még a feltámadás után 8 nappal is, amikor megjelent, és Tamás volt ott, még akkor is megemlíti, hogy féltek a zsidóktól, és bezárkóztak, és Jézus a zárt ajtókon keresztül ment a tanítványokhoz. Tehát amikor van valami probléma, nehézség, ami nem akar megoldódni, azok az emberek, hogyha jó úton akarnak maradni, akkor Istenhez mennek, akkor tőlük várják a megoldást. És azt hiszem, nekünk is van válság egyénél és közösségi életünkben. Azt hiszem, hogy nekünk sem egyik tegnap kezdődöttek a válságok, hanem évek óta tartanak. Nekünk is, úgy gondolom, ez a szomjúság bennünk is kialakulhatott, ugye? Mi is vágyunk szabadulásra, mi is kesergünk és kívánkozunk az Isten, hogy csodát műveljen bennünk és köztünk. És nem csak egyénileg, elsősorban, hanem főleg csoportosan, közösségileg. Jöjjön el az Isten lelke ránk is. Aztán Jézus megígérte ezt az apostoloknak, és alapigénknél, hogy igen, az Isten megígérte, igen, szomjúhoztak, igen, kérték, de ez a kérés, ez pusztába kiáltott szó volt-e? Mit mond az alapigénk is? Hogy Isten ki akarja önteni a lelkét a szomjazókra, az ő szolgáira, és mi lesz ennek a következménye, lesz-e következménye? Így szól a 3. és 4. vers, szárazra önti, és áldását a leszármazottaira egészen, és a 4. vers mondja, és növekednek, mint a réten a fű, egy másik fordítás szerint, és mint a fűzfák a vizek mellett.
És ezt mondogatják, az Úré vagyok, és Jákobé, és még Izrael, Izraelt is mondanak. Ugye ez a természeti kép, ez mit jelent? Hogy hol van a legjobb dolga a fűzfának, meg ez egy vízigényes növény, és mi a garancia, hogy jó lesz a jövője, hogy élni fog az a fűzfa? Hát a patak mellett, a vízpart mellett, ugye? És a fűnek meg mi a legjobb? Mikor dús, mikor láthatóan kiterjedt? Akkor, hogyha egy réten van, hogyha nincs fák fölötte, nem veszik el az árnyékot. És valóban az Isten népe is akkor lesz igazi jövőképe, akkor fog növekedni, hogyha az Isten lelkét elnyeri. De mondtam nektek, hogy milyen kézzel fogható bizonyítéka van ennek. Hát gondolom, hogy nem én találtam ezt ki, hogy ti is, nem csak én, nekem jutott eszembe, hogy imádkozzunk a Szentlélek keresztségéért. Tapasztaltátok ezt, hogy elnyertétek? Vagy csak ez egy azért imádkozunk, mert Jézus mondja, és ezt megszoktuk, de úgy, hát semmi hatása nincs, csak imádkozunk, hogy keresztelj meg Urunkat a szent lelkeddel. Vagy tapasztaltunk valamit. Nem a késői esőről beszélek, az később jön. A Szentléleknek a hatalmas mértékű ereje, amit majd segít, hanem az átalakító erőről beszélek. A vezetésről, az egységteremtésről, az egymás közötti bűnbánatról és megbocsájtásról. Erről a lélekről beszélek. Tapasztaltátok-e ezt, amikor kértétek? És azt a másik dolog, hogy igen, összejövünk csoportosan imádkozni, mondjuk ima héten, és aztán befejezzük. Nem tudom, hogy van-e rendszeres ima órátok. Mert a tanítványok sem egyszer kérték a szent lelket, ugye? Kiszámoltattam, így amikor erről beszéltem máshol, hogy ugye 40 napig megjelent Jézus, akkor ígérte a szent lelket. Meddig kellett imádkozni a tanítványoknak, hogy megkapják a látható erőt, a segítséget, hogy ne féljenek és rettegve bezárkózva legyenek. Meddig kellett imádkozni? Minden nap összejöttek, tessé? 10 nap, így van. Tudták, hogy 10 napig kell imádkozni? Nem tudták. Akkor miért hagyták jobb a 10 nap után? Mert megkapták. Amíg eljön, addig kell imádkozni. De ők nem hagyták abba utána se, olvassátok az apostolok történetét, akkor, amikor börtönbe került valamelyik apostol, illetve letartóztatták Pétert és a Jánost, és akkor írja, hogy együtt voltak a hívők, és könyörögtek, nem azért, hogy hát csak meneküljenek meg az apostolok, hanem hogy teljes bátorsággal szólják az igét, és tegyenek csodát. És mi lett Isten válasza? Beteltek szent lélekkel. Olvassátok el, a 4. fejezetben volt. Mert kérték, és aztán még számos módon végig az apostolok cselekedeteiben kérték, meddig? Amíg meg nem kapták. Üzenet számunkra ez, és Jézus azt mondja a példázatban is, hogy kenyeret kérő barát addig kopogtatott, amíg ki nem nyitották, és meg nem kapta a kenyeret, ugye? És az özvegy asszony, aki elment a hamis bíróhoz, meddig járt a nyakára? Bocsánat, ezért, igen. Amíg a bíró azt nem mondta, ugye Isten nem ilyen, de a bíró azt nem mondta, hogy most már fáraszt engem, megadom neki, amit kért, ami egyébként jogosan kért. És van egy nagyon szép ígéret Ézsaiás könyvében, és ezzel szeretném zárni ezt az igehirdetést, hogy az Isten mikor fogja megadni ezt az ígéretet, és mi a legfontosabb záloga ennek, hogy elnyerjük ezt az ígéretet. Ézsaiás könyve, rögtön mondom, hol van ez a... Igen, 62. fejezet. Tudjuk, hogy az Ószövetség evangéliumának is hívják Ézsaiást. Valóban az is volt. 62. fejezetben az első és a 6.-7. verset olvasom. Sionért nem hallgatok,
és Jeruzsálemért nem nyugszom, amíg földerül, mint fényesség az ő igazsága, és szabadulása, mint a fákja tündököl. Kőfaladra Jeruzsálem őriző állattam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak, ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, és ne hagyjatok nyugtot neki, míg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet e földön. Kívánom azt, hogy Jóisten ígéreteit vegyük komolyan, vegyük szó szerint, és lássuk azt, hogy hogyan nyerhetjük el ezeket az ígéreteket, és lássuk azt, hogy egyedül mindegyikünk gyenge, és azért adta a közösséget a Jóisten, hogy együtt küzdjünk. És kívánom azt, hogy valóban mindannyian elnyerjétek naponta ezt a korai esőt, és tapasztaljátok ezt a hatását. Amen. Kegyelmes Istenünk, mindenható, mindentudó, mindenütt jelenlévő Urunk, köszönjük Jézus Krisztus nevében és a Szentlélek Úristen által, hogy Te emlékeztettél minket egy komolyan nem vett ígéretedre, amit a mi népünk úgy tudott, és amiről beszélt, különösen a késői esőről, amikor a Szentlélek a munkára való erőt adja meg, amikor a csodatévő erőt fogja megadni, de mi nem szenteltünk elő figyelmet, hogy csak azok fogják megkapni, ha megéljük ezt a hatalmas erőt, aki megkapja előzetesen az átalakító erőt, aki megkapja az Isten mindennapi jelenlétének erejét, aki megkapja azt, hogy változzon, akinek a jelleme átalakul, aki az Istennel jár tökéletesen, ahogy Ábrahám és Noé is tette. Urunk Istenünk, bocsáss meg, hogy nem értékeltük kellőképpen ígéreteidet. Nem beszéltünk róla igehirdetések kapcsán sem, nem olvastunk róla, nem tanulmányoztuk ezt a témát, de köszönjük, hogy megszólítasz minket, és köszönjük, hogy összekapcsoltad az imádság kiváltságával azt, hogy így közösen akarod ránk árasztani a te szent lelkedet. És köszönjük, hogy a Laodicea üzenet is így fejeződik be, hogy te igen kopogtatsz, te felajánlod az ígéreteidet, zörgetsz a mi szívünk ajtaján, de csak akkor kaphatjuk meg ezt az áldást, ha megnyitjuk az ajtót, hogyha szomjasak vagyunk, ha kinyitjuk a szívünket. És akkor az ígéret áll, hogy velünk leszel, bejössz hozzánk, megnyugszol rajtunk, és győztesek leszünk mindannyian. És ott leszünk Ádámmal együtt az élet fájánál. Add meg nékünk ezt, Urunk, és segíts, hogy a mi hitünk, hitéletünket tetteink is kövessék, segíts, hogy áldozatot meghozzunk, és köszönjük a válságokat, amik nem akarjuk, hogy eltávolítsanak tőled, hanem azt akarjuk, hogy hozzád üzzenek egyénileg, és közösségileg, gyülekezetileg, egyházilag. Köszönjük, hogy meghallgattál, és hisszük, hogy elnyerhetjük a régi hívők és az apostolok tapasztalatát. Jézus Krisztus áldozata a zálog erre, és az ő közbejáró imái. Köszönjük, hogy megadod ezt nekünk, ő érte. Amen.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Hát kedves gyerekek, tudjátok, hogy amikor itt vagyok, akkor általában mindig miről szoktam beszélni? Egy állatról szoktam beszélni. Miért szoktam egy állatról beszélni? Azért, mert szeretem az állatokat, vagy van valami más oka is? Na, nem emlékel? Mert szeretem az állatokat, és azért is, hogy felhívjam arra a figyelmeteket, mindig emlékeztessek benneteket arra, hogy az iskolában mit tanítanak. Az evolúciót, így van. Közben pedig mi az igazság? A teremtés, így van. És az állatokból mindig meglátjuk azt, hogy ez nem lehetett evolúció. Az állatokból mindig látjuk, hogy Isten gondolta el, ő teremtette. Hát ma is egy állatról fogok majd nektek mesélni. Ez az állat a Bibliában is benne van, de előtte még mielőtt felolvasnám, megkérdezem, hogy akartok-e ti bölcsek lenni, okosak lenni? Ki az, aki akar okos lenni közületek? Mindenki okos akar lenni? Nagyszerű. Már most is okosak vagytok, nem? Hát azt mondja a Biblia, hogy ha valaki okos akar lenni, akkor menjen el, kérdezze meg az állatokat, és legyen okos. Menjen el, kérdezze meg a fákat, és legyen okos. Na de hát ezt én nem értem, hogyan lehet megkérdezni a fákat, meg az állatokat, azok nem tudnak válaszolni. Mit ért a Biblia az alatt, hogy menj el, és ha bölcs akarsz lenni, hogyha okos akarsz lenni, akkor kérdezd meg az állatokat, kérdezd meg a fákat, a növényeket. Vajon mit érthet ez alatt a Biblia? Mit gondoltok? Ez nehéz kérdés. Igen? Nagyon jól mondtál, igen. Nézzük meg, hogy milyen csodálatos. Értsük meg, hogy hogyan működik, hogy hogyan élnek az állatok, és akkor okosak leszünk. Ezt mondja itt példabeszédek könyve, majd otthon olvassátok el. Könnyű megjegyezni. Példabeszédek könyve 6-6. Ilyen könnyű. 6-6. Nem 66, 6-6. 6. fejezet, 6. vers. 6-6. Így hangzik. Eredj a hangyához, te lusta. Eredj a hangyához. Menj a hangyához, te lusta. Nézd meg az ő utait, és ezért olvastam, és legyél bölcs. Na most elmegyünk a hangyához, és megnézzük az ő utait. Jó, hoztam magammal a hangyaképeket, ahogy szoktam. Elmegyünk a hangyához, és leszünk bölcsök, nem, bölcsek. Nézzétek meg, hogy ezek különleges hangyák. Milyen hangyák ezek, mit gondoltak? A levélvágó hangyák. Ezek a levélvágó hangyák. Látjátok? Ott szépen kivágja a levelet, és elszállítja. A levélvágó hangyához, hogyha megyünk, akkor több dolgot is megtanulhatunk. Először is, hogy nagyon szorgalmasak. Kora reggeltől késő estig dolgoznak. Gyűjtik a leveleket. Látod, milyen szépen? Fölmásznak rá. Nézzünk egy másik képet is, hogyha megtudom, hogy hogyan kell. Itt van róla egy másik kép, még érdekesebb lesz. Látjátok? Ezek a levélvágó hangyák nagyon különleges állatok. Nem csak, hogy kivágja a levélből a levéldarabot, hanem miközben szállítja, az egyik csapattársa, vagy a hangyabolyból egy barátja, ott van a levélen, ő nem csak utazik, hogy ezzel nehezebb lehessen szállítani, nem eszik, hanem ő azért van ott, mert a hangyáknak van egy ellensége, a hangya evő darázs. És hogyha a hangya evő darázs látja, hogy valamelyik szállító munkás szállítja a levelet, akkor nem tud védekezni, mert ugye fognia kell a levelet, és a lábaival pedig megy. És akkor oda megy ez a darázs, és felfalná. Csak hogy ez a másik hangya, ez nem tud levelet szállítani, neki az a dolga, hogy a levélen utazva, amikor a darázs jön, akkor a hátsó lábaira áll, és a csápjaival elzavarja a darazsat. Nem tudja megenni a barátját. De nem csak ez történik, képzeljétek el. Van, aki szállító munkás, van, aki védekező katona, aztán van a következő, mindjárt megmutatom azt is. Nézzetek csak. Olyan is van közöttük, akik takarítják az utakat, amiközben szállítják a leveleket, hogy nehogy elbotoljon, vagy nehogy felesleges akadály legyen, ezért egy harmadik típusú hangya az utakat tisztítja. Ki tudja, mi történik a levelekkel, mikor beviszik a hangyabolyba? Hát igen, meg szeretnék én, csak hogyha megennék, akkor megbetegednének. Mert ezek a levelek kint meg kéne mosni, így van, úgyhogy bizonyám, erre is gondolta a Jóisten. Benne a hangyabolyban vannak olyan hangyák, akik nem tudnak szállítani, nem tudják védeni a hangyabolyt, nem tudnak utakat tisztogatni, hanem egy a feladatuk, hogy a nyálukkal benyálazzák a leveleket,
és össze is rágják, és ez a nyál fertőtlenít minden egyes levéldarabot. Csak akkor lehet bevinni a raktárba. Ha bevinnének egy fertőzött levelet, az egész boly kipusztulna. Ezért fertőtlenítenek a hangyák. Beviszik a raktárba, és ott a nyál miatt elkezdenek gombák növekedni ezeken a leveleken. És ők a gombát eszik meg. És van egy ötödik fajta hangya, amikor a levél már elpusztul a gombák miatt, akkor, és megették a gombákat, akkor a takarító hangya kitisztítja a hangyabolyt. És újra üresek a raktárok, megint lehet behozni levelet. Érdekesek ezek a levélvágó hangyák? Szerintetek lehetséges-e az, hogy ez véletlenül alakul ki? Teljesen véletlen. Egyszer csak egy hangya gondol magába egyet, és azt mondja, mától leveleket fogok kivágni. Ilyen hangya nincsen, nem? A másik hangya gondol egyet, mától fel fogok mászni a levélre, és ott fog utazni, és hogyha jön egy darázs, akkor a darázssal megküzdök. Van ilyen hangya, amelyik ezt gondolja magában? Megbeszélik egymással? Nincs. Másik hangya azt mondja, látom ez a két hangya, milyen szorgalmas, én meg majd tisztítom az utakat. Nem így működik. Ez hogy működik? Mit gondoltok? Hogyan volt ez? Minden. És kitől van ez a képesség? Így van. Hát, jegyezzük meg, eredj a hangyához terest, mondja példabeszédek 6. fejezete, 6. verse. Nézd meg az ő utait, megnéztük, és legyél bölcs. Most már bölcsek vagytok, menjetek helyetekre. Kedves gyülekezet, a jövő héten, hogyha jól tudom, úrvacsora istentisztelet lesz nálatok. Úgyhogy ennek az eheti prédikációnak az egyik célja, hogy erre az úrvacsorai istentiszteletre felkészüljetek, felkészítsen bennünket. Arra ugye nem is kell válaszolni talán, hogy miért van szükség arra, hogy az úrvacsora istentiszteletre a gyülekezet felkészüljön. Mindenki tudja, tudhatja a választ, hogyha megnézzük az apostolokat, a 12 apostol, hogy hogyan vettek részt az úrvacsorán, akkor mindannyian tudjuk, hogy nagyon hasonlóak hozzánk, mi meg nagyon hasonlóak vagyunk hozzájuk. Én csak egyet szeretnék olvasni Lukács evangélium a 22. fejezet 24. verséből, azért választottam Lukács 22-24-et, mert itt lehet a legjobban tetten érni azt, hogy milyen állapotban voltak ezek a tanítványok. Lukács 22-24. Az én Bibliámban a 103. oldal. És mielőtt felolvasnám, egy picivel, hogyha a szemeteket feljebb emelitek, akkor a 19. vers így hangzik, és miután a kenyeret vette, hálákat adott, megszegte, és adta nékik ezt mondván, ez az én testem, amely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, hasonlóképpen a pohárt is, miután vacsorált, ezt mondta, ez a pohár az, annak az új szövetségnek az én véremben, amely ti éretetek kiontatik. És utána a 24. vers, támadt pedig közöttük versengés is, hogy ki tekinthető közülük nagyobbak. Ez megdöbbentő. A másik két evangélista Bartimeus előtti gyógyításkor mondja ezt. A másik azt mondja, amikor a két vakkal találkozott, akkor történt ez a versengés. Lukács doktor az egyetlen, aki megemlíti, hogy ez a versengés szelleme az úrvacsora körül is ott volt közöttük. Hát persze, hogy ott volt, hiszen Jézus, amikor látta, hogy nem akarnak lábat mosni, ugyanik úgy értem, hogy meg nem akarta senki sem a szolgasságnak a szerepkörét felvállalni, akkor is János evangéliumában olvassuk, tudta Jézus, hogy honnan jön és hová megy, tudta, hogy ő a teremtő Isten, tudta, hogy ő a mindenható, tudta, hogy az atyától jött és az atyához megy. És akkor levette a felső ruháját, körülkötötte magát egy kendővel, és kezdte a versengő tanítványa lábait mosni. Kedves gyülekezet, ha belegondoltok az elmúlt hónapok, évek eseményeibe a keresztény advent közösség berkein belül, akkor talán nem vitatkozhatunk abban, hogy nagyon-nagyon betöltöttük ezt a fajta emberi gyengeséget, az egymással való versengés, az egymással való vitatkozás, kinek van igaza, ki a nagyobb, ki kihez tartozik. És így készülni az úrvacsorára nagyon nehéz lehet. Amikor az ember azt gondolja, hogy nincsen benne szeretet, nem méltó arra, hogy Jézus tanítványának, az atya gyermekének neveztessen, akkor hogyan jöhetne az úrvacsorához? De pontosan ezért lettek ezek megiratva, a mi tanúságunkra. Senki se gondolja azt, hogy nem jöhet az úrvacsorára, mert még versengés van a szívében. Senki se gondolja azt, hogy nem jöhet az úrvacsorára, mert még nem elég alázatos, nem olyan, mint Jézus.
Senki se gondolja azt, hogy mivel bűnei vannak, ezek a bűnök elválasztják őt attól, hogy az úrvacsorában részesüljen. Krisztus maga megmutatta az első úrvacsorán, az úrvacsora rendeltetése az, hogy a bűnös szíveket maga az Isten a kezébe vegye, és tisztára mossa. Az úrvacsora rendeltetése az, hogy újra találkozzunk Istennel, és Isten valami olyasmit tegyen a szívünkkel, ami csak tőle származhat, amit csak ő tud megtenni. Az a baj velünk, kedves testvérek, hogy mi saját magunk szeretnénk a szíveinket megtisztítani. Azt akarnánk, hogy úgy éljünk, olyanok legyünk, hogy végre tiszta szívű állapotba kerüljünk, és ezután méltók legyünk arra, hogy az úrvacsorában részesülhessünk. Ez az úrvacsorának a megcsúfolása. Ez a Krisztus áldozatának a megtagadása. Krisztusnak azért kellett áldozatképpen szenvednie, azért kellett meghalnia, hogy a vére által megmoshassa a mi szívünket. Amikor az

tenni? Hogyan lesz nekem a tiszta szívem? Hogyan leszek majd ott részesei? Ezt úgy tettem föl magamnak ezt a kérdést, hogy ilyen állapotban lévő embereket, ilyen állapotban lévő tanítványokat hogyan tud Isten motiválni? Nem tudok jobb szót. Hogyan tud Isten megindítani embereket, hogy mégis oda áldozzák az életüket újra és újra? Mi az Istennek a módszere arra, hogy a szívet megújítsa, hogy a szívet megtisztítsa? Amellett, hogy egyrészt bemutatja, hogy ő mindenkinek a szolgája, az embernek fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy mindenkinek szolgáljon, és ha ti nagyok akartok lenni, akkor legyetek egymás szolgái. Megmutatja ezt nekünk, hogy a tökéletességhez vezető út az, hogy minden embernek szolgája vagyok. Hogy minden embert nagyobbnak tekintek magamnál. Mindegy, hogy milyen intellektuális képességeim vannak, mindegy, hogy milyen anyagi javaim vannak, mindegy, hogy milyen fizikummal rendelkezem, mennyire vagyok művelt, mennyire ismerem a Bibliát, vagy tudok gyógyítani, teljesen mindegy. Ez mind nem ment meg engem, csak az menthet meg engem, hogyha ezt mind a többi ember szolgálatába állítom. De nekem az a kérdésem, amikor ezt tudom, mert ti is tudjátok ezt, hogy az a kereszténység, a többi embert szolgálni kell, de én nem mindig érzem azt, hogy akarok szolgálni. Hogyan tud Isten olyan szívet teremteni az emberben, hogy szolgálni akarjon? Hogy oda akarja áldozni az életét és mindenét, ami van, Istenért és a többi emberért? Hogyan tud Isten motiválni? Hogyan tud Isten szíveket átalakítani? És Ellen White életében ő is ugyanezekkel a kérdésekkel küzdött. Emlékeztek, az Tapasztalatok és Látomások című könyvében leírja azt, hogy ő szerette volna érezni Krisztus megbocsátó kegyelmét, szerette volna oda áldozni teljesen az életét a Krisztusért, de úgy érezte, hogy Krisztus nem fogadhatja őt el. Ugyan az az állapot, mint ami sokunknak az állapota. Melyikünk az, aki nem érzi, hogy Krisztus nem fogadhat el ebben az állapotomban? Ellen White ugyanezt érezte 10 évesen, 16-17 évesen. Hogyan tud Isten egy kétkedő, depressziótól szenvedő, felhők alatt lévő emberi szívet magához vonzani és megváltoztatni, és a gyermekévé tanítványává tenni? A tékozló fiúban azt mondja, visszaemlékezett az atyára, hogy ott mindenki bővölködik, ő pedig így szűkölködik, ő a felhő alatt van és szomorú, miközben az atyának a gyermekei bővölködnek, én is egy akarok lenni közülük, én is az atya gyermek akarok lenni, de hogyan tudja Isten ezt elérni? És Ellen White-nál, és az egész advent mozgalomnál, és az egész utolsó hetedik gyülekezetnek a motivációs, hogy mondjam, a kezdeti lépése, az első látomás mi volt, meg fogjuk mindjárt nézni. Amikor Isten hosszú évszázadok után először újra adta a választott nép jelét, a prófétaság lelkét, adott egy látomást Ellen White-nak. És ez a látomás, az első látomás, mindjárt megnézzük, hogy olyan motivációs erővel bír, hogy az ember nem tud neki ellenállni. Isten nem azt mondta Ellen White-nak, hogy mit vár tőle. Nem azt mondta el, hogy hogyan kell jó kereszténynek lenni, hanem megmutatta Ellen White-nak azt, amint Jézus vezetésével az Isten gyermekei mennek a mennyei Jeruzsálem felé. Ez egy csodálatos erővel bír. Amikor még először 20 évvel ezelőtt olvastam, nem ismertem a Bibliát, de akkor is már magával ragadott. Most, hogy már többet tudok a Bibliából, látom azt, hogy minden mondata bibliai kijelentésen alapszik. Be lehet ott idézni mellette, hogy ez melyik vers. De a látomásban mégis Isten ugye megmutatta neki ezt, hogy milyen az, amikor látja az angyalokat. Milyen az, amikor látja a mennyei Jeruzsálemet. Milyen az, amikor a mennyei virágok illatát érzi. Annak az illatát szagolhatja. Milyen az, amikor letépi a virágot, és azt mondja, ez soha sem hervad el. De nem csak mondja, hanem valaki ezt átéli. Isten azt mondta, egy népet akarok magamnak eljegyezni, minden egyesünket, egy népet akar elhívni, és ezt csak egyféleképpen tudja megtenni, ha megmutatja, hogy mi ez a szeretet, amit nekünk ajándékoz. Ez a szeretet tudja egyedül a szívünket megváltoztatni. Hát nem mondom, hogy olvassuk együtt, mert csak az én kezemben van, de majd otthon el tudjátok olvasni. Remélem, most sikerül, úgy elolvastam, hogy nem fakadok sírva valószínűleg most, mert többször olvastam, már edzettem magamat. De hát ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Isten úgy motivál, hogy megmutatja, hova akarja elvezetni az embereket. Mit akar nekik ajándékozni? Mi az, ami Krisztus vérével, mi az, ami milyen ajándékot ad nekünk, milyen fantasztikus jövőképet tár elénk. Ugye, akik menedzsmentben dolgoznak, vagy menedzsmentet tanulnak, azok is mondják, egy cég,

cég vezetője, akkor nagyon jó, hogy olyan víziót fest a cég elé, ami az, a dolgozókat lelkesíti, hogy ide akarunk eljutni. Hát a legnagyobb vezető, aki valaha volt, az Jézus Krisztus. Ő ugyanez, és milyen érdekes angol, azt mondják, hogy vision. A látomás az vision, vízió. Isten egy víziót adott Ellen White-on keresztül a népének azért, azért, hogy odaszánja a szívét, és azt mondja, igen, ezt akarom elérni, ide akarok eljutni. Olvasom akkor az én könyvemben, az a címe, az első látomásom 31. oldalon van, annak a közepétől. Mind a 144 000 el volt pecsételve, a bensőség és bensőséges egységben tömörültek, homlokukra ez volt írva Isten és az új Jeruzsálem, és egy dicső csillag, amely Jézus nevét tartalmazta. A gonoszok bosszankodtak boldogságunkon, és szentségünk felett haragjunkban rá akartak támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket, de ha a kezüket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre hullottak. És azt is teszi kicsinyekkel és nagyokkal, hogy a kezükre és homlokukra jelet tegyenek, és aki nincs a jel, az ne adhasson és ne vehessen, és később megölessenek. Emlékeztek? Hogy meg is öljenek. Itt van a Biblia jelenések könyve, nem emberi kitalálás. Tekintetünk ezután nem sokára kelet felé irányult, ahol egy kis, sötét felhő tűnt fel, alig volt féltenyéni nagyságú. Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember fiának jele. Keressük meg Máté 24:30-at. Azt olvassuk Máté 24:30-ban az én Bibliámban, a 34. oldalon van, és akkor feltetszik, feltűnik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Olvassuk el Jelenések könyve első fejezet 7. versét. Így szól az én Bibliámban a 287. oldal. Íme eljö a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt a földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, és mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy fehér felhővé vált. A felhőfeles szivárvány volt, amelyet 10 000-nyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. Máté 25:31. Így hangzik az én Bibliámban a 35. oldal. Mikor pedig eljön az ember fia, az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székében. Kedves testvérek, milyen az, amikor a Biblia versei, a Biblia lapjai Isten által festett vízióban, háromdimenzióban, vagy négydimenzióban, ahogy tetszik, életszerűen megjelenik. Láthatja egy próféta azt, hogy mi fog történni, amikor az Úr Jézus Krisztus megjelenik közöttünk. Mi lesz az, amikor 10 000-szer 10 000 angyal, 1 000-szer 1 000-szer angyal ott van körülötte, és jön az ég felhőiben, hatalmas dicsőségben. És a földön, akik csak élnek, azok mindnyájan sírnak. Van, aki azért sír, mert ez a mi Istenünk, akit vártunk, és megjelent, örömében azt mondja, tudtam, hogy jönni fog. Olvastam róla, ez volt az én reménységem, ezen gondolkoztam, mikor szomorú voltam. Ezzel vigasztaltam magam, amikor a sötétség árnyékán mentem keresztül, hogy nekem olyan Istenem van, aki eljön értem az ég felhőiben, aki meg fog jelenni csodálatos dicsőségben, és nem állom ki, hogy ne könnyezzek, mert örülök neki az öröm könnyei, és lesznek, akik sírnak, mert azt mondták, megtagadtunk téged. És tudtam, ott volt a szívemben, hogy Isten igaz, és Isten el fog jönni. De most már késő, és nem tudok mit tenni. És a bűneik felett sírnak, de nem azért, mert bánják, hanem azért, mert mit vesztettek el. A szivárványon az ember fia ült, haja fehér fürtökben omlott vállaira, a fején számtalan korona ékeskedett, lábai, mint a tűzoszlopok, jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt. A Biblia 4 vagy 5 helyen festi fel ezt a képet. Újra és újra súlykolja, erről gondolkodjatok.
ezen elmélkedjetek. Keressük meg sorba őket. Jelenések könyve 14:14. Ellen White azt mondta, Jelenések könyvét és Dániel könyvét kéne olvasnunk minden nap, minden héten. Ennek a korszaknak, ennek a nemzedéknek. Jelenés 14:14 az én Bibliámban a 297. oldal. És láttam, és íme volt egy fehér felhő. És láttam, a felhőn ült valaki, hasonló az embernek fiához. A fején arany korona, és a kezében éles sarló. Aztán a következő 14:15, és más angyal jött ki a templomból nagy szóval kiáltván annak, aki a felhőn ült, indítsd a sarlódat és aras, mert a földnek aratni valója megszáradt. Aztán nézzük meg, hogy milyen leírás van róla, Jelenések 19:12, néhány lappal később. 19:12, 301. oldal. Sőt, 11-től olvasom, és láttam, mondja János, és az ég megnyílt, és íme volt egy fehér ló, és aki azon ült, úgy hívták, hű és igaz, aki igazságosan ítél és hadakozik. Az ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az ő fején sok korona. Az ő neve fel van írva, amit senki nem tud, csak ő maga. Aztán 1 Tesszalonika 4:16. Az én Bibliámban a 249. oldal. Bocsánat. Nem az. Azt Timóteus, elnézést. Valaki megtalálta már? Köszönöm szépen. 244. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és eképpen mindenkor, örökkön, örökké az Úrral leszünk. A szivárványon az ember fia ült, haja fehér fürtökben omlott vállaira, a fején számtalan korona ékeskedett, lábai, mint a tűzoszlopok, jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona, szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és átjárja gyermekeit. Minden arc elsápadt, és azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül. Joel könyve 2. fejezete, oda is lapozzunk, legyetek szívesen. Egyetlen szó nincs benne olyan, amelyik emberi okoskodásból származna. Ki megtalálja az oldalt, segítsen majd.

Nektek sem egy gyorsabban? Jóel könyve második fejezet. Hát mennyi volt? 800? Igen. Jóel könyve második fejezete, első és hatos verse. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjátok az én szent hegyemen, rémüljenek meg a föld minden lakosai, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van, ugye az Úr napjáról van szó. Hatodik vers. Elrémülnek tőle a népek, minden arc elsápad. Minden arc elsápadt, és azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül, mindnyáján így kiáltottunk fel, ó, kicsoda állhat meg az Úr előtt, Malakiás 3:2. Szentelen a ruhám, az angyalok abba hagyták éneküket, és egy ideig a legfélelmetesebb csend uralkodott, mikor Jézus felkiáltott, akiknek szívük tiszta, megállhatnak kegyelmem elégséges számotokra. Arcunk sugárzott a boldogságtól, a szívünket betöltötte az öröm. Ez még csak az első fejezet. Ez még csak az, hogy az Úr megjelenik. Csodálatos dicsőségben, isteni harsonával, mert azt mondja Pál apostol, mert harsona fog szólni, és akik meghaltak, előjönnek a porból, akik pedig élnek, elváltoznak. Vigasztaljátok egymást ezekkel a szavakkal. Kicsoda az, akinek ilyen reménysége van, kedves testvéreink? A mohamedánok? A hinduk? Az ateisták? Kik azok, akinek ilyen reménységük van? Vagy egy-két keresztény felekezet? Nagyon sok keresztény felekezet azt gondolja, hogy a halál után a lélek lemegy a pokolba, és ott szenved, kimondhatatlan kínok között. A Biblia pedig azt mondja, hogy akik a halál porában vannak, azok arra fognak felébredni a halál porából, hogy meglátják dicsőségben Krisztust. Találkoznak vele szemtől szembe. Mi látni fogjuk ott úgy, ahogy van. És azt mondja, gyertek és örököljétek azt az országot, amit nektek készítettem. Akik pedig gonoszok voltak, azok nem támadnak föl ebben az első feltámadásban. Itt csak azok támadnak fel, akiknek a szívük tiszta. Zárójel, de most ebben nem megyünk bele. Van egy kis kivétel, ugye emlékeztek, az előző versnél olvastam, a Biblia mindig nagyon pontos. Azok is meglátják még, akik őt által szegezték. Az Isten úgy gondolta a végtelen bölcsességében, hogy nem csak a szentek, akinek a szívük tiszta, fognak feltámadni, hogy meglássák ezt a dicsőséges királyi visszatérést, nem csak azok, akik akkor élnek, az akkor élő hívek és gonoszok, hanem azok is, akik keresztre feszítették ők, fel fognak támadni azért, hogy ennek a jelenetnek szemtanúi legyenek, aztán újra visszaúlnak a halálba. Olvasom tovább. És sajnálom, hogy nem tudom úgy átadni, hogy micsoda motivációs erő van ebben, amit Isten mond nekünk. De majd folytatjuk. Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton közelebb jött a földhöz. Midőn tűzlángba burkolva alászállt a felhő, hirtelen felhangzott ezüst harsonája. A porban alvó szentek sírjaira tekintett Jézus, majd két kezét az ég felé emelve kiáltott, ébredjetek, ébredjetek ti, akik a föld porában alusztok, keljetek föld. E kiáltást hatalmas földrengés követte, a sírok megnyíltak, és a halottak halhatatlanságba öltözve jöttek elő Pál apostol. Ez a halandó test halhatatlanságba öltözik, ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik. Micsoda csodálatos vízió. Midőn a 144 ezer felismerte barátait, vagyis a 144 ezer az, akik nem a sírból jönnek elő, hanem akik akkor élnek, amikor Krisztus megjön a földre, mint király. Amikor a 144 ezer felismerte a sírból előszálló barátaikat, akiket a halál elragadott tőlük, azt kiáltották, halleluja, és mi ugyanabban a pillanatban mindnyájan elváltoztunk, és elragadtattunk velük együtt az Úr elé a levegőbe. Kedves testvéreim, szoktatok ti erre gondolni? Milyen lesz az, amikor a sírból, a hideg földből, a semmiből hús, vér, emberek fognak előjönni tökéletességben? Ez az emberi elme számára felfoghatatlan. A kereszténység vallása
transzcendens vallás, természet fölötti vallás. Isten hatalmában hiszünk, Isten hatalmában bízunk. Azt mondjuk, ugyanaz a hatalom munkálkodik az emberi szíven, ezt Pál apostol mondja különben, mint amely hatalom előszólítja a nem létező halottakat a sírból, hogy újra éljenek és örök életük legyen. Micsoda hatalom ez? Micsoda hatalom ez? Ez a hatalom az, amelyik arra vágyakozik, hogy a szívünkbe költözve vezéreljen bennünket. Nem tudom, hogy feltettem a kérdést. Valakinek van-e akkora hite, hogy szóba áll azzal a gondolattal, hogy Isten a halálból képes, a halálból élővé tevő hatalmat akarja a szívedbe költöztetni, a szívembe költöztetni. Ilyen hatalommal akar felruházni, ez a kereszténység lényege. Azt mondja, ember, ne a saját erődből menj előre, ne a saját erődből harcolj a sötétség hatalmai ellen, és érezd betegséget, gyengeséget, tehetetlenséget, hanem kiálts hozzám, aki a te halott szívedet élővé tudja tenni. És én küzdök majd a szívedben az ellenségeid ellen. Te csak mondd azt, én te szerinted szeretnék élni. Én a te utadon akarok járni, a te tanácsaidat akarom követni. Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő, 7 napon át vitettünk az üvegtenger felé. Akkor lett nagy csendesség a mennyben, mint egy fél óráig, Jelenések könyve. A Bibliában egy nap, egy év. Egy nap, az 12 hónap. 24 óra, az 12 hónap. 2 óra, az egy hónap. Jól mondom? Egy nap, 24 hónap. 12 hónap. 24 óra, 12 hónap. 2 óra, 1 hónap. 1 óra, 2 hét. 14 nap. Fél óra, 1 hét. 7 nap. Micsoda csodálatos. Kicsoda mondja azt, hogy ezt nem Isten adta ezt a látomást. Kicsoda mondja ezt, hogy egy írás tudatlan, iskolában nem járt, fejsérülés miatt írni nem tudó lánynak olyan bölcsességet ad, hogy 10 éves korában ennyi bibliai igét sűrít egybe, hogy a látomása minden szava tökéletes harmóniában van a Biblia kijelentésével. 7 napig repültünk a menny felé. Milyen lesz majd ez? Ezt nem ismerem megkérdezni. Milyen lesz majd az, amikor angyalokkal, szentekkel, az üdvösség bizonyosságával, most már bizonyossá vált a hitünk, Krisztussal haladunk a mennyei Jeruzsálem felé 7 napon keresztül. Úgyhogy a szívünk szétrobban a boldogságtól. Ezen gondolkodjatok. Ezen elmélkedjetek. A halál csak közelebb hoz minket Krisztushoz. Soha ne féltek a haláltól. Lefekszünk aludni, és ha feltámadunk, őt látjuk meg, aki azt mondja, gyertek, és menjünk a mi atyánk házába. Mindnyájunkat körülvett a nagy felhő, 7 napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezüleg helyezte fejünkre koronáinkat. Az Isten azt mondja, ti királyok vagytok. Itt a földön vándorok vagytok, szolgák vagytok, megalázottak vagytok, az emberek kicsúfolnak benneteket, nem is értik, bolondság a számukra, de ti királyok vagytok. Méghozzá nem ennek a földnek a királyai, hanem az univerzum királyai. A királyoknak királya, maga Jézus, egyenként fogja a fejünkre helyezni dicsőségünk koronáját. Bárcsak ott lehetnénk. Aranyhárfát és győzelmi pálmát is adott nekünk. A 144 000 legyező alakba állt fel az üvegtenger mellett. Megint Jelenések könyve. Ott álltunk az üvegtenger mellett, amelynek olyan volt a színe, mint a tűznek a lángja. Üvegtenger csak a mennyben van. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé. Egyesek koronája tele volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki tökéletesen elégedett volt. Ó, bár csak egy csillagom lenne. Csak egy. Ezekért a csillagokért kell élnünk. Azért kell élnünk, hogy emberek
örök életet nyerhessenek. Azért hívott el bennünket Isten, hogy csillagokat tegyen föl a mennyei égre, akik örökké élhetnek azért, mert mi beszéltünk Krisztus szeretetéről. Azért, mert úgy neveltük gyermekeinket, hogy szerették az Istent, és őt választották. Hány szülő lesz, egy másik látomás volt, hány szülő lesz olyan, akinek a gyermeke leveszi a koronáját, és oda teszi a szülőnek az lábához. Neked köszönhetem ezt. Kedves testvéreim, ezért kell élnünk, hogy embereket mentsünk meg az örök élet számára, és ne a bűnben legyünk. De mindenki teljesen elégedett volt. Válunktól fogva, bokáig érő, ragyogó, fehér palásba voltunk takarva. Angyalok vettek körül bennünket, mikor az üvegtengeren át a város felé indultunk. Jézus felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain. Nincs időm beidézni mindegyiket, megint Jelenések könyve, a mennyei város gyöngyökön állt. Minden egyes kapu alapja gyöngyök voltak, tökéletes négyzet alakú volt, 12 000 × 12 000. Tökéletes, szép rendben, és Jézus kinyitotta ezt a kaput, mert nekünk készítette, azért, hogy mi örököljük ezt a mennyei otthont. Jézus felemelte hatalmas, dicsőséges karját, megragadta a gyöngykaput, kitárta azt ragyogó sarkain, és így szólt: ti megmostátok ruháitokat az én véremben, ti szilárdan megálltatok az én igazságomban, most lépjetek be, csak azok mehetnek be, akik megmosták ruhájukat a bárány vérébe. Akiknek jellemük azért tiszta, mert azt mondták, én semmit nem kaphatok, semmilyen jellem tulajdonságom nincs, ami alkalmassá tenne a mennyei Jeruzsálemhez, egyedül a te véred az, amely a bűneimet lemossa, és jogosult vagyok a mennybe belépni. Köszönöm Jézuson. Mindnyájan beléptünk, és úgy éreztük, hogy jogunk van a városhoz. Itt láttuk az élet fáját, és Isten királyi székét. A királyi székből tiszta vízfolyam eredt, melynek két partján az élet fája állt. A folyam mindkét oldalán egy-egy fatörzse állott tisztán színaranyból. Először azt hittem, hogy két fát látok, de amint oda tekintettem, láttam, hogy a csúcsban egyetlen fával egyesültek azok. Ezt is keressétek meg Jelenések könyvében. Így áll az élet fája az élet folyamának mindkét partján. Ágai arrafelé hajlottak, ahol mi álltunk. Gyümölcsei fenségesek voltak, mint arany és ezüst vegyületéből keletkeztek volna. Ez az élet fája, amit Ádám és Éva kapott. Ott volt az Édenben. Azt mondta, ha tiszták maradtok, erről ehettek minden nap, és örökké fogtok élni. És amikor elvesztettük, Isten azt mondta, vissza fogom nekik ajándékozni. Vissza fogom nekik ajándékozni, újra az emberiségé lesz az élet fája, azon az áron, hogy az én fiamat is nekik ajándékozom, ő is emberré válik, és örökké ember marad. A mennyben is, az örök életben is ember marad. Mindnyájan a fa alá léptünk, és helyet foglaltunk alatta, hogy a hely dicsőségét szemlélhessük. Két testvérünk, akik Isten országának evangéliumát hirdették, de akiket Isten már előbb elszakított tőlünk, hogy megmentse őket, hozzánk közeledtek, vagyis azt jelenti, akik már korábban meghaltak. És élményeink felől kérdeztek bennünket. Kérdezték, hogy amíg ők a sírban aludtak, addig mi történt? Akartuk volna elmondani nekik nagy küzdelmeinket, de a bennünket körülvevő végtelen dicsőséghez képest azok olyan csekélynek látszottak, hogy képtelnek voltunk beszélni róluk, és csak azt tudtuk mondani, halleluja, halleluja, oly milyen könnyű elnyerni a mennyet. Kedves testvéreim, a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amit Isten nekünk tartogat. Ezt mondta Pál apostol is. Pál apostol is tudta, hogy mi vár ránk. Milyen az, amikor nem tudjuk elmondani, ezt mondjuk ez annyira könnyű volt, angolul úgy van, how cheap heaven is, mennyire olcsó a menny, mennyire könnyű megszerezni a mennyet. Kedves testvérem, te néha úgy érzed, hogy nagyon nehéz, néha úgy érzed, hogy lehetetlen. Ezek a szentek úgy érezték, nagyon könnyű. És Isten azért adta ezt a látomást, hogy ezzel vigasztaljuk magunkat, ebből nyerjünk erőt. Ha ez a látomás van előttünk, akkor nagyon könnyű lesz a menetelés.
Nem azt nézzük, hogy milyen hullámok vannak körülöttünk, nem azt nézzük, hogy milyen nehézségeink vannak, hanem azt nézzük, hogy milyen dicsőségre akarunk elváltozni. Egyedül így lehet embereket megmenteni. Isten szeretetének és ajándékának a bemutatásával. Majd pengetni kezdtük aranyhárfáinkat úgy, hogy még az ég boldozata is visszhangzott tőle. Aki azt gondolja, hogy csak ebből áll a mennyélet, az majd mindjárt látja, hogy sokkal többből áll. De ez is része. Én mindig szerettem volna nagyon szépen zenélni, nem tudok. Nem tudok. A gyerekeimet úgy neveltük, hogy tudjanak, de ez ilyen önbeteljesítő, vagy nem tudom, hogy mondjam. Annyira szeretném, hogyha én tudnék, akkor mindig biztos minden nap zenélnék. A gyerekeim nem zenélnek, ők tudnak, de ők nem akarják. De itt a mennyben majd ott Bachal együtt, meg a többiekkel együtt fogunk zenélni. Midőn a látomásból visszatértem, de bocsánat, folytatjuk a másikból, jó? Mert azért itt már később leírtam, mert ez is olyan, hogy több dologra emlékszik vissza. Jézus vezetése mellett mindnyájan a városból a földre szálltunk le, és pedig egy hatalmas hegyre, amely azonban az urat el sem hordozhatta úgy, hogy ketté vált. Emlékeztek az Ószövetségi jövendelésekre, és ketté válik Jeruzsálem hegye, és leszáll rá a mennyei város. Leszálltunk rá, és pedig egy hatalmas hegyre, azonban az urat el sem hordozhatta úgy, hogy az ketté vált, a helyén egy tágas síkság keletkezett. Aztán feltekintettük, és láttuk a nagy várost, amelynek 12 alapja és 12 kapuja volt, 3-3 minden oldalon, s amelynek minden kapujánál egy angyal állt. Mindnyájan így kiáltottunk fel, a város, a nagy város alájött hozzánk Istentől a mennyből. És a város jött, s leereszkedett arra a helyre, amelyen álltunk. Majd szemléltük a városon kívül lévő fenséges dolgokat. Azaz nem csak a város gyönyörű, hanem a városon kívül újjá fogja teremteni a földet, és csodálatos, fenséges lesz. Láttam ott ezüstösen pompázó házakat, amelyeket 4 gyöngyökkel ékesített csodálatos oszlop támasztott alá. A szentek otthonai voltak, mindegyiken aranypárkány. Láttam a szenteket, akik bementek a házakba, levették aranykoronájukat, és a párkányra helyezték. Majd ismét kijöttek, és dolgozni kezdtek, munkálkodni a házak melletti földeken. De nem úgy, ahogy mi nekünk kell itt a földön dolgoznunk, nem. Fenséges fény sugárzott mindannyiuk feje felett, és állandóan dicsőítették és magasztalták Istent. Az örök életben is dolgozni fogunk. Felesége mindig cicomázza az otthonunkat. Én úgy gondolom, mint férfi, hogy ez az otthon már elkészült. Most már nem kellett a semmit csak kicserélni. De mint nő, ugye mindig gondolja, hogy valamit még másképpen kéne tenni. Ezeket az otthonokat mindannyiunk örömére maga Jézus fogja berendezni. Ezek a mennyei, elmegyek az én atyámhoz, és helyet készítek nektek. És ezek a helyek olyanok lesznek, hogy nem a fellők szélén csücsülünk barok angyalkákkal, hanem ahogy az Édenben is volt, az Édenkert csodálatos kertjében dolgozni fogunk. Nem lesz izzadságszagú ez a munka, hanem csodálatos munka lesz. Majd újabb rétet láttam, amelyet a legkülönfélébb virágok díszítettek, és mikor szedegettem belülük, így kiáltottam fel, hiszen ezek nem hervadnak el, sohasem hervadnak el, mert nem lesz többé halál, mondja a Biblia. Halál, hol a te fullánkod? Sír, hol a te diadalmad? A növények sem halnak meg. Amikor Ádám az Édenben, a bűneset után először meglátott egy elszáradt levelet, falevelet, akkor a halál félelem belemarkolt a tisztat a szívébe. Mert ő tökéletesen tudta, hogy mi az élet. Mikor látta, hogy egy levél lehullik, elsárgulva, tudta, hogy ő is meg fog halni. A halál betette a lábát a teremtésbe. De az újjá teremtett világban nem lesz halál. Egyetlen falevél sem fog elszáradni. Egyetlen virág sem fog elhervadni. Egyetlen ember sem fog megöregedni vagy meghalni. Azután megint másik rétet láttam, melyet gyönyörű, magas, zöld fű borított, és minden Jézus dicsőítésére hullámzott. Az arany és ezüst színpompájában tündökölt. Majd olyan mezőre léptünk, ahol a legkülönfélébb állatok, oroszlány, bárány, leopárd és farkas, Ézsaiás könyve, a legteljesebb egyetértésben éltek egymás mellett. A farkas és a bárány és az oroszlán együtt legelnek. Az oroszlány szalmát teszik. Emlékeztek ezekre a bibliai proféciákra? Itt elevenedik meg a szemünk előtt. Közöttük járkáltunk, és azok békésen követtek bennünket. Melyik gyermek az, aki nem akar egy oroszlánt megsimogatni?
melyik gyermek az, amelyik nem akar egy víziló hátán, én akarok egy víziló hátán lovagolni. Melyik gyermek az, aki nem akar felmászni egy zsiráf nyakára. Mindenki akarja ezt. Nem akarjátok? Akarjátok, ja, bocsánat. Mondjad. Így van. Mely? Igen. Igen, igen. Így lesz, így lesz. Oroszlánnal, bivajjal, delfinnel, bálnával, ott leszünk együtt. Ott leszünk gyerekek és szülők együtt, mert Jézus azt mondta, örök életet adtam neked, meghaltam érted, hogy te neked a bűneid ne válasszanak el tőlem. Láttam a fák ágai fel és alá hajladoztak, és így kiáltottunk, mi biztonságban lakunk a vadonban, és alszunk az erdőkben, és átmentünk az erdőkön, mert éppen útban voltunk Sion hegye felé. Mikor kissé tovább mentünk, embercsoporttal találkoztunk, amely szintén a hely pompáját csodálta. Észrevettem, hogy vörös szegély van a ruhájukon, koronáik nagyon ragyogtak, ruhájuk tiszta fehér volt. Mikor üdvözöltük őket, megkérdeztem Jézustól, kik ezek? Azt felelte, vértanúk, akik érte adták életüket. Nagy csapat gyermeket is láttam mellettük, akinek ruháján szintén vörös szegély volt. Most már közvetlenül előttünk állott Sion hegye, és megpillantottuk a hegyen emelkedő fenséges templomot. Azok a gyermekek, akik Krisztus miatt, vagy a szüleik hite miatt haltak meg, a vértanúk mind ott lesznek velünk, ott lesznek Krisztussal. Körülöttünk még 7 hegy emelkedett, rózsákkal és liliumokkal borítva. Láttam időn a kicsinyek felmásztak a hegyre, vagy ha akarták, szárnyaikat használták, és úgy repültek fel a csúcsokra, hogy a soha el nem múló, nem hervadó virágok nyíltak, amelyeket kedvükre szedegethettek. A templom körüli térséget a legkülönfélébb fák dísztették, fenyők, cipusok, olajfák, mirtuszok, gránátalmák. Ismertek Tivadart, aki kertész, minden a virágok. Hát a mennyben teljesen oda lesz. A mennyben teljesen oda lesz. A fügefák egészen lehajoltak és megszámlálhatatlan gyümölcs terhétől. Mindez rendkívül pompássá tette ezt a teret, mikor éppen be akartunk lépni a templomba, Jézus kedves, nyájas hangon így szólt, ide csak a 144 ezer léphet be, és mi így kiáltottunk, halleluja. Lesztek királyi papság, választott nép. A 144 ezer, azok az élők, akik akkor élnek a földön, mi, amikor Krisztus megjelenik, olyan próbán mennek keresztül, olyan közösségre lépnek Krisztussal, hogy ők lehetnek az egyetlenek, akik a mennyben el tudják mondani azt az éneket, el tudják mondani azt a tapasztalatot, ami a legjobban írja le Isten szeretetét. Őket választja ki Isten arra, hogy szeretetükről örökké harsogjanak. A templom 7 színaranyból készült és drága gyöngyel ékesített pillért tartotta. Zárójel, Ellen White nem mehetett be. Mondta Jézus neki, nektek kint kell maradnotok, csak a 144 ezer mehet be. Le sem tudom írni azt az ott látott fenséges dolgokat. Ó, bárcsak beszélhetnék kánoán nyelvén, akkor tökéletesebb képet tudnék adni a ma jobb világ dicsőségéről. Láttam ott kőasztalokat, amelyekben, ez nem jó fordítás, láttam ott egy asztalt, a nagyon hosszú asztalt, amelybe aranybetűkkel volt bevésve a 144 ezer neve. Miután már szemléltük a templom dicsőségét, kiléptünk onnan, Jézus elhagyott minket és a városba ment, majd nem sokára újra felhangzott nyájas szava, gyertek én népem, ti, akik nagy nyomorúságból jöttetek, teljesítették akaratomat, szenvedtetek értem, jöjjetek a vacsorához, én felövezem magam és szolgállak titeket. Mi ismét így kiáltottunk, halleluja, dicsőség az Úrnak, és beléptünk a városba, és ott láttam ezt a tiszta ezüstből készült, több mérföldnyi hosszúságú asztalt, amelyet szemünk azért mégis áttekinthetett. Ez lesz az a mennyegzői lakoma, ez lesz az a vacsora, amelyre hivatalosak vagyunk, és amelybe fehér ruhában kell megjelenni. És minden egyesünk neve oda lesz írva a helyünkre, bele lesz vésve, jogunk van enni. Jogunk van, mert megmostuk ruháinkat a Krisztus vérébe. És milyen lesz az, amikor ellátunk több mérföldre, és minden egyes arcot tökéletesen ismerünk. És nem lesz éjszaka, hogy nyugodtan ehetünk, nyugodtan beszélgethetünk. Micsoda mennyegzői, vagy micsoda
hogy is mondjam, ünnepi vacsora lesz az, királyi vacsora. Ott láttam az élet fájának gyümölcsét, mannát, mandulát, fügét, gránátalmát, szőlőt és még sok más gyümölcsöt. Kértem Jézust, engedje meg, hogy a gyümölcsből ehessek, de így szólt, még nem. Azok, akik ennek az országnak a gyümölcséből esznek, többé nem térnek vissza a földre, de ha hű leszel, akkor csak hamar te is eheted az élet fájának gyümölcsét, és ihatod az élet vizét. Testvéreim, hogyha hűek lesztek, csak hamar ti is ehettek az élet fájáról, ihattok az élet vizéből, és soha meg nem haltok. Most pedig visszatérsz ismét a földre, hogy elbeszéld a többieknek is mindazt, amit én néked kinyilatkoztattam. Ezután egy angyal végtelen gyengétséggel alávitt a sötét világba. Sokszor úgy érzem, nem maradhatok tovább ebben a világban, amelyben minden oly szomorú. Oly elhagyatottnak érzem itt magam, mert már egy jobb országot láttam. Ó, bárcsak szárnyaim lennének, hogy mint galamb repülhetnék, és bemehetnék a nyugodalomba. Kedves testvéreim! Isten, a mi szerető atyánk, ezzel az első látomással indította el azt a mozgalmat, indította el azt a népet, amelynek a gyermekei a 144 ezer generációjával fognak találkozni Istennel. Amikor elkeseredünk, vagy amikor úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk méltók ahhoz, hogy Krisztushoz jöjjünk, ő azt mondja, gyertek hozzám, és az én véremben mossátok meg ruháitokat. Azért haltam meg, mert minden bűnötöket megbocsátottam. Most úgy állhattok a királyi trón előtt, a képzeletbeli, ami fönn van a mennyben, amit csak elképzelni tudunk menny előtt, hogy nincsen semmi kárhoztatásunk. Nincsen ellenünk szóló ítélet. Azt mondja az atya, ti tiszták vagytok. Jogotok van enni az élet fájából. Egy a feltétel. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed, olvasd és bízd rá Istenre, és hit fog gyúlni a te szívedbe. Hiszed-e ezt? Ha nem hiszed, gyere el jövő héten, és engedd, hogy Krisztus megmossa a lábadat. Engedd, hogy megmossa a szívedet. Engedd, hogy felajánlja megtört testét jelképező kenyeret. Edd a kenyeret, és idd a mustot, ami a kiöntött vérét jelképezi. És hit fog ébredni benned, és erőt fogsz kapni, hogy vele járj, amíg újra találkozhatsz vele. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük neked ezt a csodálatos bátorítást. Köszönjük, hogy leírtad nekünk, hogy milyen lesz az, amikor megjelensz majd angyalaiddal hatalmas dicsőségben. Milyen lesz az, amikor találkozhatunk veled, és az utolsó trombita szóra előjönnek a szentek halhatatlanságban, és mi is elváltozunk, és romolhatatlan halhatatban testben leszünk, és hozzád ragadsz bennünket. Mennyei atyánk, akkor elfelejtünk mindent, amit itt a földön végigéltünk, és olyan könnyűnek, olyan egyszerűnek látszik majd az, hogy ide juthattunk a mennybe, és veled lehetünk. Mennyei atyánk, köszönjük szépen, hogy te bátorítod a mi szívünket azzal, hogy halál nélküli, szenvedés nélküli, szelíd és kedves, szeretetteljes ország vár reánk, és te helyet készítettél nekünk, mennyei templomot, mennyei hajlékot, mennyei munkát. Köszönjük, hogy láthatjuk majd fiad orcáját, és veled is találkozhatunk. Köszönjük, hogy örökké élhetünk tökéletes boldogságban. Köszönjük, hogy az élet fájáról ehetünk, és köszönjük, hogy egymást erősíthetjük majd, és egymás boldogságát szolgálhatjuk majd. Köszönjük, hogy visszaadod nekünk gyermekeinket, köszönjük, hogy visszaadod nekünk szeretteinket, és köszönjük, hogy soha nem lesz vége a dicsőségnek. Ó, mennyei atyán, kérünk téged, hogy csak ezt, ami jó, ami felülről származik, ami tökéletes, csak erről gondolkozzunk. Ezt forgassuk a szíveinkben, hogy a mennynek a fénysugara behatolhasson a szívünk, lelkünk sötétségébe, és kiűzze onnan azt, és tökéletes világosságban, tökéletes örömben járhassunk már most itt a földön is.
Köszönjük, hogy adtad nekünk az úrvacsorát, adtad a jelképeit, annak, hogy te nem azt kívánod tőlünk, hogy mi magunk szabaduljunk meg bűneinktől, hanem hívsz bennünket, hogy készségesen megbocsásd bevalt bűneinket, hogy megmosd bennünket, lemosd bennünkről a bűn szennyét, hogy adhass nekünk megtört testednek az ajándékát, hogy mikor jövő héten esszük majd a kenyeret, és isszük majd a mustat, akkor tudjuk azt, hogy mindent te néked köszönhetünk, mindent te tőled van, és az örökké való világok is tőled vannak, és nekünk szerezted azokat. Köszönjük, hogy emberré lettél, és köszönjük, hogy testvérünk maradtál, és mindig is az leszel. Mennyei atyám, nem is tudom elgondolni, hogyha a mennyei trónra nézek, akkor egy ember ül ott, az embernek a fia, aki testvéremmé lett, aki húsomból hús lett, és véremből vér lett, és megosztotta velem a földi élet nehézségeit, hogy reánézzek, őt kövessem, az ő példáját, és ezáltal dicsőségről, dicsőségről, jellemről, jellemtisztaságról, jellemtisztaságra haladhassak. Ó, atyánk, add mindannyiunknak ezt a tapasztalatot. Add, hogy tiszta szívvel találkozhassunk veled. Köszönjük, hogy mindezt elmondhatjuk neked. Köszönjük, hogy te készségesen megbocsátasz nekünk. És köszönjük, hogy vársz bennünket az örökké valósággal. Jézusunkért. Amen.

A mai alkalommal a szabadság kérdése kerül sorra, a boldogság és a szabadság összefüggése, és egyáltalán az, hogy egy olyan világban élve, amelyben élünk, amelyben olyan sokan emlegetik a szabadságot, és ahol az egyik legfőbb érték a szabadság, már szinte a boldogság kárára is. Tehát nagyon sokan nem úgy gondolkoznak, hogy a boldog élet, hanem hogy én ember vagyok, és én azt teszek, amit akarok, nekem a szabadság a legfőbb érték, még annak örvén is, hogy talán boldogtalanná tesz ez a szabadság rossz kihasználása, de én akkor is mindig a szabadságot akarom elevenen átérezni. Az biztos, hogy kényszeríteni senkit nem lehet se a szeretetre, se a boldogságra. Az biztos, hogy a boldogsághoz is a legközelebbi kapocs a szabadság, de mi is ez, hogy szabadság? Mit tanít erről a Biblia, és hogyan éljük át ezt mi a hétköznapokban, és amikor szembesítjük a Bibliát a hétköznapjainkkal, akkor milyen kép derül ki, és milyen eredmény jön ki ebből a szembesítésből? Mi is ez, hogy szabadság? Emlékezem, hogy a rendszerváltás után Nyugat-Dunántúlon voltam, akkor még léteztek a pedagógiai intézetek, és Vas megyében meghívtak valamilyen előadásra, nagyon sok pedagógus volt ott, és a beszélgetésben hogy nem szó került arra, hogy ma a gyerekekkel, a diákokkal miről lehet leginkább beszélni. Mire fogékonyak, vagy mire kíváncsiak a legjobban, és már akkor a 90-es évek elején elsöprő többséggel azt mondták, hogy hát ma a gyerekeknek nem lehet a boldogságról, vagy szeretetről, ezek unalmas témák. Egy valami kell, a szabadság. És mondom, tehát semmi más, csak, de azt mondták, hogy ha a szabadságról beszélünk, irodalomórán, történelemórán, osztályfőnöki órán, erre vevők a fiatalok, mert a szabadság valami olyan elementáris szükséglet kamaszkorban és később is, hogy hát valahogy erről mindig szeretnének beszélni, és hát ezt a nagy szabadságot szeretnék érezni és élvezni. Mi is ez, hogy szabadság? Mert az biztos, hogy ha úgy fogalmazzuk meg, hogy mindaz, ami a kényszer ellentéte. Tehát akkor szabad az ember, hogyha senki és semmi nem kényszeríti őt valamire, ha saját gondolkodásából, elszánásából dönthet, választhat. Biztos, hogy ez a meghatározásnak az egyik része, hogy az a szabadság, amivel nincs kényszer, amivel nem érzünk szükségszerűséget, determináltságot, előírtságot, hanem amikor az ember érezheti, hogy az ő döntésein múlik az élete, vagy azt érzi, amit a Példabeszédek könyve 4. fejezete is olyan csodálatosan kimond, amikor ott Bölcs Salamon a Példabeszédek 4.23-ban arra hívja fel a figyelmünket, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Tehát amikor az ember érzi azt, hogy ahogy gondolkodom, döntéseket hozok, ahogy én belülről valahogy irányítom az életemet, hogy az életem útját mégiscsak én dönthetem el, ez biztos, hogy a meghatározásnak ez a része, ez igaz, és ezzel nincs is mit vitatkoznunk és megbírálnunk. De amikor az emberek sokszor ezt a meghatározást úgy folytatják, tehát hogy akkor, amikor nincs kényszer, amikor nincs szükségszerűség, de hát akkor vagyok szabad, amikor azt teszek, amit a kedvem jónak tart. Akkor vagyok szabad, amikor azt csinálok, amit akarok. Ugye, mert a szabadsággal kapcsolatban nagyon gyorsan elhangoznak ezek a mondatok, hogy én akkor érzem magamat szabadnak, hogy azt teszem, amit a kedvem tart, engem ne különböző törvényekkel ne békjózzanak meg, különböző parancsolatokkal ne kényszerítsenek kalodába. Én azt csinálok, amit akarok. Ugye ez nagyon sokszor előfordul ez a szófordulat, hogy én azt csinálok, amit akarok. És hát itt jön a Biblia, és a Biblia, ami helybe hagyja azt, hogy igen, az a szabadság, ami kényszerítésmentesség, ami kényszermentesség, de itt jön a Biblia, amely azt mondja, hogy gondoljuk végig, hogy mi ez, hogy szabadság. A szabadsághoz, hogy értékelni tudjuk az ember életnek ezt a hatalmas nagy adományát, ajándékát, azért hozzátartozik a gondolkodás. Ugye a gondolkodás az annyira a szabadsághoz kötődő érték, mert hiszen a szabadság egy nagy lehetőség, egy választási lehetőség, azt mindenki érzi, hogy ez túl nagy lehetőség ahhoz, hogy ezt a kedvhez, az ösztönhöz, az indulathoz kapcsoljuk, és azt mondjuk, hogy azt teszem, amit akarok, és akkor vagyok szabad.
hanem azért, ha az ember ezt meggondolná, hogy a szabadság gondolkodás nélkül szinte nem létezik, akkor egy másik döntésre is eljuthatna minden ember, hogy a szabadság csak akkor szabadság, amikor még egy dologhoz kötve van, hogy tudnik a gondolkodás által, amit az ember mint jót és rosszat felismer, felfedez, tehát valahogy a szabadság az nem egy önálló kategória, hanem az a jóval és a rosszal a legszorosabban összefüggő kategória, vagyis eljuthatunk majd később ahhoz a belátáshoz is, hogy van-e szabadságunk akkor, amikor a rosszat választjuk, és milyen a szabadságunk ehhez képest akkor, amikor a jót választjuk. A kereszténység történetében is nagy viták tárgya volt, ez már a II.-III. századtól fogva. Biztos sokan ismerik Pelagiusnak a nevét. Pelagius egy angol-brit gondolkodó volt, aki a harmadik században, harmadik-negyedik század fordulóján azt a tetszetős elméletet állította fel, és ezt pelagianizmusnak is nevezték, hogy ő azt mondta, hogy az ember annyira szabad, hogy a szabadságát mindvégig megőrzi az életében, akkor is, ha állandóan a rosszat választja. Az ember mindig tud jó és rossz között választani, akkor is, ha állandóan a rosszat választja, mindig vissza tud térni arra az alapra, hogy egyszer-egyszer azért a jót is tudja választani, hogyha akarja. Maga a kereszténység első nagyhatású gondolkodója, Augustinus, vagy hogy mondják Szent Ágoston, is kiszállt ez ellen az elmélettel szemben, és ő kezdte hirdetni, hogy ez egy tetszetős elmélet, hogy mindig szabadok vagyunk, hogy mintha mi szabadságunk az egy olyan aranyfedezet lenne, ami az életünkben soha el nem kopik, az mindig megmarad. Aztán mégsem igaz ez, mert hogyha nagyon sokat választjuk a rosszat, előbb-utóbb a rossz szokása az megkötöz bennünket, és nem engedi, hogy a jót válasszuk, akkor se, hogyha egyébként látjuk, hogy mi a jó. És így már a harmadik, negyedik században nagyon nagy viták kerekedtek ebből, és aztán mindmáig folyó viták ezek, az úgynevezett szabad akarat viták valahova ide eresztik a gyökerüket. Később aztán a középkorban is nagy kérdés volt ez a tomizmus időszakában, a reformáció korában is, Luthernél, Calvinnál is középponti helyzetbe került ez, hogy mikor vagyunk szabadok. Vagy szabad-e egyáltalán az ember? Hiszen annyi minden kötöttségbe születünk erre a világra, és hogyha gondolkodunk is, meg a jó és rossz között különbséget tudván tenni, ha mi sokszor megengedjük magunknak azt, hogy a rosszat választjuk, akkor vajon ez a szabadságunk mennyire marad meg? Luther például a híres művét, a Szolga akaratról című művét ezzel a mondattal kezdte, hogy az emberi akarat szabad akarat, az emberi akarat szolga akarat. Mert elvileg mindenki szabad. Az, hogy emberek vagyunk, megkaptuk azt a szabadságot, hogy gondolkozzunk, hogy döntsünk, hogy válasszunk. Az ember léthez ez hozzátartozik, de hogyha egy ember elrongálja ezt a szabadságot, és sokszor választja a rossz, végén már

A mondatnak, de azt ebből Marx is, Engels is levonták a következtetést, hogy az a szabad ember, aki a társadalmi folyamatok, a pozitív társadalmi folyamatok szerint választ, társadalmi haladás érdekében választ, és akkor ettől már csak egy lépés volt az, hogy ki mondja meg, hogy mi a társadalmi haladás, ki mondja meg azt, hogy mi a jó, amit ennek érdekében választani kell, és akkor hullottak a fejek a porba, és emberek szabadnak érezték magukat, és mentegették a lelkiismeretüket, hogy csak a fölismert szükségszerűség, hát előre kell haladni a világnak, és a haladó dolgoknak kell előre menni, ez viszont néhány millió fejnek az eltüntetését igényeli a nyakról. Ugye milyen érdekes dolgok ezek, hogy mennyire igaza van Babits Mihálynak, aki az első világháború után elkezdett gondolkodni, hogy miért is jött az emberiség történetében ilyen rettenetes világégés, és Babits már 1918 legején arra a meggyőződésre jutott, hogy vagy a torz gondolkozás alapozza meg mindig az életben a dolgokat. A rossz gondolkodás, a helytelen gondolkodás, az hoz létre helytelen elméleteket, a helytelen elméletek, hogy ahogy népszerűvé válnak és elterjednek, ezek hozzák létre a háborúkat, a katasztrófákat, tehát minden baj a gondolkodásban kezdődik. Ezért mondja Bölcs Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy amiképp gondolkodik az ember, az ő maga. A gondolkodásban kezdődik minden baj, tehát hogyha a szabadságot is mi jól akarjuk felhasználni, és valóban szabad embernek akarjuk magunkat érezni, a gondolkodásban kellene először rendet teremteni a szabadsággal kapcsolatos eszmék és elméletek felől. Most akkor mi a szabadság? Jézus Krisztus válaszát szeretném először idézni erre. János evangélium a 8. fejezetében egy heves vita során, a farizeusokkal való heves vita során mondja Jézus ezeket a szavakat. Tehát János evangélium a 8. fejezetében a 31. verstől olvasom, mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Egy híres bibliai mondat. Nem is jó ezt elfelejteni. Mindenkinek tudom tanács, hogy jegyezzük meg ezt a félmondatot, hogy az igazi szabadságot mi szerzi. Az igazság szabadokká tesz titeket. Ebben a mondatban nagyon sok minden benne van. Ebben a mondatban benne van az, hogy ameddig az ember az életben nem keresi az igazságot, és nem jut el az igazságig, addig is tulajdonképpen szabad, de csak a rosszra szabad. A rosszra szabad. Szabadok vagyunk. Úgy is éljük át az életünket, hogy azt csinálunk, amit akarunk, de amíg nem ismerjük meg az igazságot, addig a szabadság olyan felemás ajándék, hogy szabadok vagyunk, így is éljük át, de hogy tele van az életünk rossz döntésekkel, hogy tele van az életünk az, hogy sokszor átkozzuk a szabadságot, és nem megköszönjük a létét, azért, mert csak az igazság tud igazán szabaddá tenni bennünket. Tehát az első alaptételünket levonhatjuk már ennyi gondolkodás után is, hogy a szabadság az valóban, és ezért örültem itt a fiatalok címválasztásának, az visszakapott szabadság. Ebben a két szóban is sok mindenben a szabadság, az visszakapott szabadság akkor, ha megismerem az igazságot. Ha nem keresem az igazságot, nem ismerem meg az igazságot, a szabadság illúzióját élem át, de ez a szabadság azért illuzórikus, mert nem sokat fogja előrevinni az életemet, nem sokat fogja építeni az életemet. Vagyis a szabadságról akkor gondolkozunk helyesen, ha az igazság kategóriájával mindig a legszorosabbra fűzzük a kapcsolatát, mert csak szabadságról beszélni, hát ezt még az egzisztencialisták is úgy mondták a 20. században, ez a partalan szabadság, ez semmire nem való. Ma az emberek általában egy ilyen partalan szabadságba hisznek, azt csinálom, amit akarok, és ami ez a kedvem van, ahhoz fogok hozzá szabadság, de ez nem nagyon építi az ember személyiségét, vagyis a puszta hétköznapi megfigyelés szempontjából is azt mondhatjuk, hogy az az igazi szabadság, amit jóra használva
az emberi élet számára építő jelleggel bír, tehát amikor én a szabadságomat úgy használom ki, hogy valóban a jót tudom választani, az igazat tudom választani, az fog építeni, ha viszont a rosszat választom, akkor az rombolni fogja nem csak az

0: emberi személyiségemet, de magát a szabadságot is meg fogja nyírbálni, mert egyre kevesebb köre lesz és lehetősége lesz a szabadságnak. Tehát ezért mondom, hogy ezt a jézusi mondatot nagyon érdemes megjegyezni, hogy az igazság tesz szabadokká bennünket. Ha az ember nem igazságkereső ember, nem az igazságért él, akkor a szabadság nagyon kétélű játék lehet, sőt, egy idő után nem is kétélű, hanem egyértelműen romboló játék lehet. Egyszerűen a szabadságot az ember rosszra fogja felhasználni, és utána jön az önigazolás, hogy meg kell magyarázni, mert a szabadság akkora érték, hogy ahhoz ragaszkodom, és ha rosszat tettem, akkor is inkább a szabadsághoz ragaszkodom, és nem a felismeréshez, hogy rosszat tettem, és az élet elkezd homályosulni és elködösülni. Tehát ezért az életben rendkívül fontos dolog az, hogy a gondolkodást és a gondolkodásból származó erkölcsi meggyőződést soha ne válasszuk el a szabadságtól. Mondok például bibliai példát is, egyszerű bibliai példát. Az emberek általában elkezdik olvasni a Bibliát, mivel találkoznak a teremtés története után rögtön a bűnbeesés történetével. És itt nagyon sok probléma támad az emberekben, nem járnak utána a Biblia más könyveiben. Én is mindig megkapom a kifogásoló megjegyzéseket. Például azt mondják az emberek, hogy hát Isten miért teremtette úgy az embert, hogy tudjon rosszat is választani? Hát miért nem úgy teremtette az embert az Isten, hogy csak jót tudjon választani, és akkor nem következett volna be ez az iszonyú tragédia a bűneset után? Hát ilyenkor még az ember elmondja, hogy a szabadságnak az a lényege, hogy tulajdonképpen semmi kényszer nincsen, nem csak közvetlen kényszer nincs, közvetett, manipulált kényszer nincs. Tehát a szabadság az magába hordoz az, hogy bármit lehessen választani. Bármit lehessen választani, és Isten így teremtett bennünket, hogy mi választhattuk azt is, ami nem Isten szándéka szerint való, választhattuk azt is, ami a mi egyéni elgondolásunk. Tehát ebbe minden megvolt, tehát Isten így teremtett bennünket. Sokan nem elégeztek meg ezzel a magyarázat, és azt mondják, hogy akkor rossz ez az egész teremtés, mert hát hogyha ekkora nagy a szabadság, akkor ez már előre lehetett volna látni, hogy valami ebbe a gépezetbe, mint porszem bele fog vegyülni, és az ember csak kipróbálja azt, ami nem az Isten akarata szerint való, és akkor elindul a lavina, és sokan ebbe kapaszkodnak bele. Mások azt mondják, hogy hát a szabadságot én a Biblia elejéről úgy értem meg, hogy az a szabadság, amikor tudok jó és rossz között választani, tehát a rossz szükségszerű. Kell, hogy legyen, mert ha nincs rossz, akkor nem tudok, akkor nem vagyok szabad, mert ha csak jó van, akkor mi között válasszak? Ha csak jó van. Sokan ebből arra a feltételezésre jutnak, hogy a rossz a szükségszerű, Sátán kellett, hogy létezzék, és innen már néhány lépés, hogy Sátán is egy örök érvényű valóság, tehát ahogy Isten örökkévaló, a rossz is örökkévaló. Nagyon sok ilyen eszmerendszer van divatban, mind a mai napig. Leghíresebb talán itt Európában a maniheizmus, ami azt kezdte tanítani már a második századtól, ugye egy perzsa gondolkodó művei alapján, hogy a jó és a rossz az egyaránt erős két principium, és mi emberek a kettő között vagyunk, és mi állandóan választhatunk a jó és rossz között. Tehát a szabadság az az, hogy a rossznak is mindig meg kell maradnia, mert ha nincs meg a rossz, akkor nincs szabadság. Sokan tehát például ilyen következtetéseket vonnak le a szabadság témaköréből, hogy azért, hogy szabadok legyünk, ezért a rosszra is szükség van. A Biblia például világosan tanítja, hogy a rosszra semmi szükség nincsen, mert akkor is szabadok vagyunk, ha nincs rossz, csak az az egyedüli jó, az semmit nem kényszerít ránk. Hát akkor is szabad volt az első emberpár, amikor rossz nem volt még a világon. Akkor nem volt szabad. Ha nem lett volna szabad, akkor hiába jelent volna meg a rossz, ha kényszer lett volna az ember teremtésében, és nem is tudta volna a rosszat választani, akkor hiába jelent volna meg a rossz. A szabadságunk nem azért szabadság, mert a rossz létezik. Én azt úgy szoktam mondani, hogy nehogy már a rossznak kell köszönetet mondjunk azért, hogy szabadok vagyunk. Mi akkor is szabadok vagyunk, sőt akkor voltunk a leginkább szabadok, amikor nem volt rossz, amikor még ennek az elgondolása se volt, de még akkor is szabadok voltunk, amikor Isten a tudomásunkra hozta, hogy a rossz már megszületett a mennyben, mert a Biblia szerint a rossz már a föld teremtése előtt létezett a mennyben, hiszen a sátáni lázadás már bekövetkezett, de nem próbáltuk ki. amikor mi kipróbáltuk a rosszat, tehát úgymond azt gondoltuk, hogy ezzel leszünk szabadok, hogy kipróbáljuk a rosszat, akkor veszítettük el a szabadságunkat. Tehát ezt végig kell gondolni. Nem tudom, hogy nyomon követhető-e, amit mondok. Tehát nem attól vagyunk mi szabadok, hogy a rossz létezik. Ez csak egy tetszetős és egy látszólagosan helyes elmélet. Mi akkor voltunk leginkább szabadok, amikor a rossz nem létezett. Mert bennünket egy olyan jó Isten teremtett, aki semmit nem kényszerített ránk, tehát akkor is, amikor a rossz nem létezett nekünk, akkor is szabadságunk volt Istent követni, vagy valami mást követni, ami mondjuk nem Istentől jön, amit mi találtunk volna ki. Tehát Isten eleve szabadnak teremtett bennünket, a teremtésnek a lényegéhez tartozik hozzá a szabadság, ezért beszél a Jakab levele első fejezete a szabadság tökéletes törvényéről. Isten törvényekre alapította a világ mindenséget, az emberi létezést is, de Isten a törvények alapjául a szabadságot adta, mert Isten senkire nem akarja ráerőltetni a maga akaratát. Isten nem azért teremtett embereket, hogy basáskodjék fölöttük, vagy megszabja eleve a pályájukat. Isten nem köveket, meg nem ásványokat, meg nem növényeket, meg nem állatokat teremtett ember címén, hanem embereket, vagyis gondolkodó lényeket. Tetszenek látni, most is a gondolkodás mennyire előtérbe kerül, hogy előbb is mondtam, hogy a gondolkodás ide kapcsolása nélkül nem is lehetne a szabadságról beszélni, de sajnos ezt a gondolkodásunkat nem használva jutottunk el oda, hogy mi kipróbáltuk a rosszat, és amikor az ember kipróbálja a rosszat, akkor csak látszólag szabad, hogy ő most dönthetett volna jót is, de most hát éppen rosszat döntött. Tehát aki a rossz mellett dönt és a rosszat kipróbálja, az előbb-utóbb elveszíti a magát, a szabadságát is, aztán az egész életünk elveszítése is ide nyúlik vissza, mert végülis a rossz miatt veszítjük el az életünket, vagyis halunk meg. Tehát ez se igaz. Az se igaz, amikor emberek azt mondják, hogy Isten miért nem teremtett bennünket úgy, hogy ne tudjunk egyáltalán választani, akkor minden jó lenne. Attól koldulna a világ, ha minden a kényszer alapján jó lenne. Én azt szoktam mondani, hogy ha a mérleg két serpenyőjébe belehelyezünk kétféle felfogást. Az egyik felfogás, hogy Isten megteremtette volna a világunkat, meg az ember életünket úgy, hogy ne is tudjunk választani, minden csak a jóba történjék. Ez a mérleg egyik serpenyője. A másik serpenyője, hogy Isten így teremtette, hogy teremtette, tehát teljesen szabadok vagyunk, és hát ebből a szabadságból sajnos az emberiség ezt hozta ki, hogy a mérleg másik serpenyőjében a tömény szerencsétlenség van. Az egyik serpenyő, hogy csak jó lenne, de azon az áron, hogy nem lehetne választani. A másik serpenyőben ez a tömény szerencsétlenség választással együtt. Én azt gondolnám, hogyha ezt értelmesen, alaposan végig gondolnánk, mindannyian a második mellett döntenék. Pedig ilyen az élet, ilyen a világtörténelem, mert kérnénk mi egy olyan életből, ami ugyan csupa jó, de abban semmi közreműködésünk nincsen, mert nem vagyunk szabadok, mert nem tudunk választani. Azt hiszem, elejthetjük ezt a lehetőséget. Az ember élethez nagyon hozzátartozik a szabadság, mélyében, alapjában, mert gondolkodó embernek lenni, ez annyit jelent, hogy szabad embernek. Viszont a másik serpenyőben, hogy az Isten megengedett lehetőségeket, és minden lehetőség adva volt. Sajnos mi a rossz lehetőséget választottuk, abból aztán kijött ez a végeredmény, amit ma életnek és történelemnek nevezünk. El kell, hogy gondolkozzunk azon, hogy ez hogyan javítható meg. És itt mondja a Biblia, itt idéztem előbb Jézust, az igazság szabadokká tesz titeket. Tehát ha valaki keresi az igazságot, Isten visszavezeti őt a szabadság helyes felhasználásához, és az igazság birtokában való döntés hozza létre a szabadság helyes felhasználását, tehát így nyerhetjük vissza a szabadságot, vagy hogy a Jób könyve 33. fejezetében olvashatjuk, hogy az Isten vissza akarja adni a mi életünknek az igazságát. Isten itt a földi életben, már itt a földi életben vissza akarja állítani az eredeti teremtés rendjét, de ez csak az egyes emberek életében valósul meg. A történelem életében ez például nem tud megvalósulni. A világ nem lesz jobb. A világ nem fog megváltozni. Nem evangéliumunk azt hirdetni, hogy a világ megváltozik. Sőt, a Biblia világosan tanítja, hogy a világ nemhogy nem változik meg, hanem egyre mélyebbre süllyed. az önzés összegződik, hatványozódik, és a világunk egy elkerülhetetlen vég felé sodródik, és csak Jézus második eljövetele lesz a valódi reménység és a valódi megoldás. De az egyes ember életében mindig van megoldás. És az egyes ember életében, hogyha valaki keresi az igazságot, megtalálja az igazságot, vagy más szóval hagyja magát megtaláltatni az igazságtól, akkor vissza fogja nyerni a szabadságot is. Ezért nagyon hangsúlyosan szeretnék emlékeztetni az itt a könyveink között is található Pascal Gondolatok című művének arra a megjegyzésére, amit Pascal 1670-ben így írt, így jelent meg a Gondolatokban, hogy két ember méltó az értelmes ember névre. Az egyik ember, aki ismeri az Istent, aki ismeri, az teljes szívéből szolgálja is őt. A másik ember, aki nem ismeri, az viszont teljes szívéből keresse őt. Ez az értelmes emberi magatartás. Az értelmes emberi magatartás a keresés, az Isten keresés, mert ha Istent megtaláljuk, az igazságot találjuk meg, és az igazság tud bennünket szabaddá tenni, és a visszakapott szabadsággal kezdünk igazán élni, lélegezni, mert szabadság nélkül is ugyanolyan folytogató az élet, mint ahogy igazság, vagy szeretet, vagy boldogság nélkül. Kedves hallgatók, nagyon szeretném, hogy ezek nem annyira filozófikus vagy elméleti megfontolások lennének. Sokszor elmondtam azt a történetet, amit most is szeretnék elmondani, hogy mindannyiunk életében vannak olyan tapasztalatok, amelyek belepillantani engednek ebbe a hatalmas kérdéskörbe. Az én életemben például a katonaság volt egy ilyen időszak. Ugye a katonaság idején az ember brutálisan elveszíti a szabadságát. Ugye, amikor az ember leérettségizett, és emlékszem, amikor vonattal vittek bennünket a 400-valahány kilométerrel odébb levő település laktanyájába, én ott a vonaton ülve is azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz, ez biztos csak álom. Hát mert eddig én nem ezt éltem meg, nem erről tanultam, nem ezt találtam igazságnak, hogy engem betesznek egy vagomba, és meg kaszárnyába be fognak tenni, ez biztos, hogy egy rövid zárlata az agyamnak, itt valami baj történt, biztos, hogy majd fölocsudok, és majd otthon találom magamat. Hát amire fölöcsüttem, már a ruham Bili is a fejemen volt, ugye így neveztük, már este már kiadták a gyalogsági ásót, és minden fel voltunk szépen pántlikázva, cicomázva, vagy 20 kilót föltettek az emberre. És azt mondták, hogy mars oda a laktanyának az illető épületébe, és reggel 6-kor ébresztő, hideg vízben mosakodás, föltetted a lábatad a vájuba, és kezdődött egy új élet. Hát gondoltam, majd valamikor fölébredek, az indiaiak, a keletiek mondják azt, hogy csak álom az élet, majd a mája fájtla egyszer szétnyílik, és egyszer majd bepillantásom lesz, de ez biztos valami tudatzavar, de másnap igenis fölkeltünk 6-kor, föl hideg víz, föltenni a lábat, 2 perc normaidő mosakodás, most visszasírom ezeket, amikor látom, hogy a fiatalok fél óra alatt nem tudnak egy reggeli mosakodást megcsinálni, nekünk 2 perc alatt meg kellett csinálni. Na, amikor aztán eljöttek a konszolidált napok, és látom, hogy ez nem álom, ez a valóság, ugye én bölcsész voltam, de TTK-sokkal voltunk egy laktanyában, és matematikusokkal, fizikusokkal, és hát ugye éjjel virasztottunk, mert őrizni kellett ott a falakat. És ugye éhes disznó makkal álmodik, egy matematikussal őrzöm ott a körletet, és éjjel miről is beszélünk a laktanyában, mint a szabadságról. Hát hatalmas filozofikus gondolatok jöttek, ugye, mert amikor az ember meg van szorítva, és amikor bele van kényszerítve valamiben, akkor aztán kell gondolkodni, szóval öregem, én ezt nem tudom, ezt a katonaságot elfogadni, ez az emberiség szégyene, ez egy kényszer, ide bezupálnak bennünket, mint az állatokat, itt nekem meg kell tanulnom a gépfegyver különböző részeit, meg minden nap 2-szer beolajozni, meg hát ez borzalmas. És hát éjszaka volt, ugye fel volt mosva ott a folyosó, és ilyen úgynevezett surranóban őriztük ugye a laktanyát, és a surranó szélével egy kört mintázott ott a padlózatra, és beállt a kör közepébe, hogy előttem van ez a jelenet, vannak az emberi életnek ilyen elfelejtetetlen nagy jelenetei, ott áll az én társam a kör közepébe, azt mondja, tudod öregem, mikor vagyok én szabad? Akkor, hogyha a körnek ugye 360 foka van, hogyha engem senki nem gátol, én mind a 360 fok felé elindulhatok. De ha már egy fokban nekem azt mondják, hogy ide nem, ide tilos, akkor ezt már én szabadságnak nem nevezem. A szabadság az az, hogy semmiben ne korlátozzanak engem, és én tényleg elindulhassak az első fok, 27. fok, 350, amelyik fok felé elakad. Na te erre mit mondasz? Hát ugye vetekedtünk, mert ők voltak a reáliák, mi voltunk ugye a ideáliák követői. Azt mondja, álljál be, azt mondja, te mit mondasz erre? Tudsz ennél jobbat mondani? Beálltam oda a kör közepébe, hát mondom, de gondoljuk végig ezt az egészet, mondom, hát az igaz, ez nagyon jól hangzik, hogy 360 fok felé elindulni, de hát úgyse tudok elindulni mind a 360 fok felé. Hát az lehetetlen, mondjuk, mind a 360 fok felé elindulni. Tehát mondom, nem abban van a szabadság, hogy melyik az az egy fok, az az egy, a 360, csak az az egy fok, aminek pontosan tudom, hogy az a jó irány. Engem az úgy annyira nem érdekel, mert hát 360 felé egyszerre nem lehet elindulni. Se kétszerre, se háromszorra, ugye, mert vagy egy irányt fölveszek, akkor nem mehetek hátra. És akkor egy ilyen nagyon mély vita kerekedett, majdnem le is csuktak bennünket, mert ugye jön az ellenőrzés, és hogyha nem áll ott a katona, és stb., hát ugye, meg hogy miért ilyennel foglalkozunk? Hát ugye meg gondolkozni, miért gondolkoznak? És azóta is ugye szöget ütött ez a fejembe, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk a szabadságot olyan elméleti, teoretikus szinten földobni, hogy én csak akkor vagyok szabad, ha azt csinálom, amit akarok, és mind a 360 fok felé. Egy nagyon jó mentség különben arra nézve, hogy az ember utána hogy magyarázza meg azokat a dolgokat, amiért felelős, amit rosszat tett az életben. De én nem voltam ebben meggyőződve, és úgy gondoltam, hogy a szabadság valahogy annyira össze van kötve az erkölcs kategóriáival, a szabadság nem lehet egy ilyen sehova nem tartozó fogalom, mert nem azért kaptuk a szabadságot, hogy mindent kipróbáljunk, mert ha mindent kipróbálnánk, akkor a következő pillanatban talán már életben se lennénk. Hanem azért kaptuk a szabadságot, hogy ez a szabadság, ez segítsen azon az úton, ami bennünket épít, ami bennünket fölemel, és nem pedig romba dönt. Tehát ma is így fogalmaznám én meg, hogy az a szabad ember, aki tudja, hogy melyik a jó út. Az a szabad ember, aki nem kényszerből, se vallási, se másmilyen kényszerből, a maga elhatározásából, de a helyes utat választja. Szabadon, tehát nem szükségszer, nem kényszer alapján szabadon, de ha nem a helyes utat választom, akkor is persze úgy élem át, mint szabadság, csak később fog visszaköszönni úgy a dolog, hogy megnyírbálja a szabadságomat, megnyírbálja a lehetőségeimet, és ezért nagy igazsága van Luthernek, hogy az ember szabad, de ugyanakkor mi emberek szolgává tettük magunkat, mert ha sokszor választom a rosszat, nem igaz, nincs igaz a Pelágiusnak, hogy újra tudom akkor a jót választani, a rossz az megkötöz. Jézus folytatja tovább, tessék megfigyelni, hogy Jézus nem filozófiát hirdetett, vagy nem valami akadémikusoknak való nagy beszédeket mondott, egyszerű embereknek szólt Jézus, de ezt a mondatát, amit előbb így folytattam, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesztiteket, feleltek neki a zsidók, Ábrahám magva vagyunk, és nem szolgáltunk soha senkinek. Mi módon mondott te, hogy szabadokká lesztek? Mind a mai napig az emberek, amikor szabadságról beszélnek, nem ezt az igazi szabadságot ragadják meg, tessenek megfigyelni, ma is, ha szabadságról beszélnek, általában politikai szabadságról beszélnek. Mintha a politikai szabadság már magába foglalna minden szabadságot. Én nem akarom lenézni a politikai szabadságot, mert ha lenézném, talán azt mondhatni, nem is állhatnánk itt, mert mondjuk 30 évvel ezelőtt itt ebben a teremben nem lehetett volna így összegyűlni. Tehát azért van ennek valami jelentőség, hogy a politikai szabadság is beköszöntött, de hogy a politikai szabadsággal azonosítsunk, vagy egy nemzeti szabadsággal, vagy hogy a zsidók gondolták, hogy mi Ábrahám magvai vagyunk, mi nem szolgáltunk senkinek, mi egy önálló, független nép vagyunk, és miről beszélsz te, Jézus Krisztus, hogy itt nekünk meg kell ismerni a te beszédeidet, meg az igazságot, és azt tesz szabaddá. Igen, sem akkor, sem ma nem ismerik fel az emberek, hogy a politikai szabadság még csak egy kis pöttömke kis ajándék ahhoz képest, ami egy sokkal nagyobb szabadság, a lelki szabadság ajándéka. mondom, nem akarom lenézni a politikai szabadság, örüljünk, hogy van politikai szabadság, és most tényleg szabadon lehet hirdetni még az igazságot is. A hamiságot mindig szabadon lehetett, tehát az nem volt probléma, de hogy az igazságot is lehet hirdetni, ezért a politikai szabadság is ezt előidézte, és ezért köszönet jár. De csak a politikai szabadság még nem jelenti azt, hogy teljesen szabadokká leszünk. Ezért mondja Jézus, felelt nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy mindaz, aki a bűnt cselekszi, szolgálja a bűnnek. Most Jézus itt áttér az erkölcsi vonatkozásokra. Igen, ha ti rosszat tesztek, most nem a politikával kapcsolatban, otthon, ha idegesek vagytok, ha rosszul nevelitek a gyerekeiteket, ha nem szeretitek a házastársatokat, ha ezt többször teszitek, hogy ingerlékenyek vagytok, idegesek vagyok, hát akkor ti a bűnnek a szolgáivá váltok. Hát hol van itt a szabadság? Lehet valaki szabad államnak a tagja és rab. Lehet egy független államban élni, olyan rabságban, ami nagyobb, mint egy diktatúrában élő ember is. Lehet egy diktatúrában is élni, olyan szabadságban, ami irigylésre méltó. Erről beszél Jézus. Aki a bűn cselekszi, szolgálja a bűnnek. Azért, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Ne ez a visszaadott szabadság, ez a visszakapott szabadság. Tehát tudomásul kell, hogy vegyük azt, hogy Jézus Krisztus nélkül a szabadság csak látszat. Lehet politikai szabadság, és ennek bizonyos szintig van érvénye, de nem is a nagyobb szintig, nem is lényeges szintig, mert Magyarországra is beköszöntött a politikai szabadság, de az emberek úgy tetszik, hogy nem lettek szabadok. Sőt, olyan szolgasság van egy ilyen kis nemzetben is, azt látjuk, hogy az emberek függő viszonyban vannak ezer dologtól, sokkal jobban, mint az egy függő viszony volt a diktatúrától. 40 éve volt egy függő viszony a diktatúrától, most meg van 100 függő viszonya az alkoholtól, a cigarettától, a kábítószertől, a hazugságok millió formájától, és a hamisan megélt szabadság millió változatától. Tehát ezért mondja Jézus, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Tehát nagyon meg kell vizsgálnunk, mi ez, hogy szabadság, mert ha csak olyan felületes megfogalmazásokra jutunk, hogy hát az a szabad, aki azt csinál, amit akar, ezzel nem sokat fogunk tudni kezdeni, se elméletben, se gyakorlatban. Ezért én úgy folytatom a Jézusnak a gondolatmenetét, hogy a boldogság és szabadság témaköréből szeretnék a kedves hallgatóknak kiemelni néhány olyan bibliai mondatot, amelyek első pillantása, első hallása talán megdöbbentőek, de hát ilyen a Biblia mindig valami elementárisat mond, mindig valami, ami emberileg mi nem látunk, vagy nem úgy látunk, valami olyasmit hoz a tudomásunkra. Először Jób könyvéből szeretnék idézni. Azért is idéznék Jób könyvéből, mert mint tetszenek tudni, Jób könyve írja le az egyik legfélelmetesebb emberi élethelyzetet, amikor valaki majdnem teljesen elveszít mindenféle szabadságot. Elveszíti a családtagjait, 10 gyereke meghal. Elveszíti a vagyonát, az élete során fölhalmozott kincseit. Elveszíti az emberek megbecsülését és bizalmát, mert aki szegény lesz, annak nem sok barátja marad. Tehát úgy tűnik, hogy Jób mindent, szinte mindent elveszít, és ebben a Jób könyvében olvasható egyik vers, ami nagyon megdöbbentő, ez a 8. fejezet 7. vers, amit egyébként egy barátja mond Jobnak, és itt egy nagyon nagy igazságot mond ki a barátja. Sokszor a barátok nem igazat mondanak, csak féligazságot, tehát veszélyes dolgokat állítanak. De ez a Jób 8.7 például ezt mondja Bildád: ha az előbbi állapotod szegényes volt, ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Mit akarok ebből a Biblia versből a kedves hallgatók előtt tárni? Sok ember úgy éli át az életet, hogy szegény ember vagyok, nem jutottam sokra az életben, nem tudtam nagy vagyont létrehozni, mert ehhez nem volt meg a szabadságom, vagy én nem jól használtam ki a szabadságomat. Nagyon sok ember az életet úgy éli meg, hogy a legfontosabb kategóriájának a szegénység-gazdagság kérdését tartja. Nagyon sokan egész életükben csak erre figyelnek, a másiknak mi van és nekem mi van. Vagy inkább a másiknak mi van nekem, meg mi nincs. És itt a Jób könyve azt mondja, hogy sokszor az életben a szegénység nem is múlik el. Mert nem azt mondja itt az ige vers, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni gazdag lesz. Nem ígér ilyesmit. Milyen érdekes ígéret, azt mondja, hogy ha szegény voltál, én azt ígérem, hogy ha ezt a szegénységet te nem úgy éled át, mint sorcsapást, hanem úgy, hogy az Isten neked ezt engedte meg, akkor, és te ezt vállalod, ezt a szegénységet, akkor az utóbbi állapotod boldog lesz nagyon. Hatalmas mélységű Biblia vers. Én először ezzel a Biblia verssel egy szegény családnál találkoztam. Ma azért ritka Magyarországon, hogy emberek olyan szobában élnek, hogy föld van a szobában, és nincs valami aljazat, beton vagy parketta. Már vagy 25 éve egy ilyen családot látogattam, akik nagyon emberhez méltatlan szegénységben éltek. Egy falu helyen volt ez, és ők abban az időben kezdtek a Bibliával foglalkozni, és nagyon sokat jelentett nekik a Biblia, és amikor elbúcsúztam tőlük, akkor mondta az egyikük, hogy neki ez a Jób könyve 8. fejezet 7. verse most az életet jelenti. Mert ezt olvashatja Isten szavából, hogy ha szegény marad is, hogyha nem lesz többje is az életben, de hogyha kitart emellett, hogy ezt nem sorcsapásnak veszi a szegénységet, hanem tulajdonképpen egy ajándéknak, akkor ő boldog lesz. Hadd kérdezzem meg önöktől, hogy a szegénységnek van több adománya, vagy a gazdagságnak?
1: Szegénységnek.
0: Ma a világon például egy egyszerű adatot hadd mondjak, azok az inkább egészséges emberek, akik szegénységben élnek. Nem tudják rosszra költeni a pénzt, mert nincs. A gazdag országok tele vannak betegségekkel. Miért? Van pénz, mire költeni, sok hiába valóságra, sok egészségtelenségre. Nagyon szeretem a vietnámiakat, mind a mai napig iszonyatos nyomorban élnek, nagy szegénységben élnek, de ha most úgy mondanom kellene, hogy a világ nemzetei közül én melyik nemzet fiaitól tanultam a legtöbbet? Hát nem, persze nem ismerem mind a százolány nemzetet, de egyetemista koromban is én laktam mongol fiúval, amerikaival, kanadaival, arabokkal, voltunk egy kollégiumban. Nekem a vietnámiaknak az egyszerűség az, hogy valaki egyszerű, és nemhogy nem volt pénzük, de nem is beszéltek erről. És mégis mindig mosolyogtak, és mindig jókat lehetett velük beszélni. Ki a boldog ember? Az a boldog ember, aki a nagy szabadságában azt tesz, amit akar, mert óriási lehetőségei vannak, gazdag ember. Sok boldog ember találunk a gazdagok között, és azok között, akiknek nagy a lehetőségük. Egyszer hallottam ezt a megfogalmazást valakitől, hogy szíven ütött, de jó, hogy az életben kényszerek vannak. De jó, hogy az életben kényszerek vannak. Mert az ember úgy képzelni el az életet, hogy az az jó élet, amikor mindig akkora szabadságom legyen, tényleg azt tegyek, amit akarjak. De ha mi mindig azt tennénk, amit akarnánk, már régen a föld alatt lennénk. Milyen érdekes összefüggések ezek, milyen érdekes Biblia vers az, hogy ha az előbbi állapotod szegényes volt, az ezutáni állapotod boldog lesz nagyon. Ilyen érdemes ezeket a Biblia verseket úgy nagyon mélyen elraktározni. Vagy egy nagy váltással, szinte ugyanerről a témakről egy másik igeverset is hadd olvassak, és ez a Jakab levele 5. fejezetének a 10. verse. Ez a következő képen hangzik. Tehát Jakab levele 5. fejezetének 10. verse. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és a béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Egy ember elolvassa, ez már 11. vers, hogy íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Hát, ha valakinek most meg kellene mondani, ki a boldog ember, nem hiszem, hogy az ére ezt sorolná, hogy az a boldog ember, aki tűrni tud. Sokra azt mondják, az a boldogtalan ember, akinek állandóan tűrni kell. Arany János is, ahogy a Fiamnak című versében mit mond, hogy szegénynek drága kincs a hit, tűrni s remélni megtanít, s néki, míg a sír rá nem lehel, mindig tűrni s remélni kell. Ez lenne a boldog élet, ez a boldogtalan élet. Mindig tűrni, eltűrni emberektől a dolgokat, és elszenvedni munkahelyen, családban, emberektől otromba dolgokat, és ez a boldog ember, íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. A világ nem mondja a boldogoknak azokat, akik tűrni tudnak. Azt mondja, hogy hát az a boldogság, amikor azt teszed, amit akarsz, és az életeddel te azt teszel, amit akarsz, és mégis azok, akik elfogadják azt, hogy most ez a helyzet, most nekem tűrnöm kell. Tűrnöm kell egy családtagom miatt. Tűrnöm kell a gyerekem miatt. Tűrnöm kell a munkahelyen egy nagyon rossz főnök miatt. De ezt ő meggyőződésből teszi. A szabadságában talán ott állna az, hogy nem foglalkozom azzal a családtagom. Hát gyerek, menjen, nem foglalkozom. Nagy a különbség most a felnőttek és a gyerekek között. Vagy elmegyek arról a munkahelyről. Aki hozzám fordul munkahelyi problémákban, tudhatja, hogy én mindig a végsőkig való türelemre szoktam a válaszomban bíztatni mindenkit. Hogy mondom, tűrd el annak a főnöknek, iszonyatos dolgait. Mondom, tűrd el, de miért? Hát én nem vagyok olyan hős. De mondom, azért tűrd el, mert eközben tudsz érte a legtöbbet tenni. Lehet, hogy majd elgondolkozik ezzel, lehet, hogy majd megszégyenül ezen, de úgy tűrd, hogy hittel tűrd, tehát ne kényszerből tűrd. Boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Ugye érdekes biblia versek ezek, nem? Olyan elementáris, ugye a szívünkbe hasító biblia versek, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Nem emlékszem, sokat elgondolkoztam ezen a versen, és mondtam, hogy hát az emberi természet nem ilyen álláspontot vesz föl, az ember nem ezt mondja a boldogságnak, és egy keresztény gyülekezetnek, ugye 12 nemzetségnek írja Jakab a levelét, azt mondja, hogy mi keresztények viszont, hogy boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat, aki a szabadságát erre használja fel, hogy tudnélik, nem az, hogy én azt tegyek, amit akarok, hanem én a szabadságomat arra áldozom, hogy valakivel valamit megértessek, ez önkorlátozást kíván, ez lemondást kíván sokszor a legelemibb szabadság jogainkról, de inkább lemondok, mert nekem az a fő dolog, hogy a másik ember valamit megértsen, mert a szabadság az egy lehetőség, az egy eszköz, de a legfőbb érték viszont a boldogság, meg az, hogyha valaki megértésre és belátásra jut. Az apostolok cselekedetei 26. fejezet második verséből is szeretnék idézni ilyen elementáris bibliai kifejezést, amíg mondom, mind a szabadság és boldogság témakörében mozog, és itt az Agrippa király előtti kihallgatása, ami még Palesztinában történik, eközben a kihallgatás elején, a védőbeszéde elején mond Pál egy érdekes kifejezést, ami így hangzik a cselekedetek 26. fejezet második versében, Agrippa király, boldognak tartom magamat. Pál így kezdi a védőbeszédét a letartóztatott és a börtönbe vetett Pál. 9 év börtön, ez várt rá, és boldog volt. Hát a börtön az mondjuk a szabadságnak a legélesebb ellentéte, mint mi, amikor a katonasságnál gondolkoztunk, a éhes disznóként a makról álmodoztunk. Tehát, és ő letartóztatott emberként így kezdi a védőbeszédét, hogy ő boldognak tartja magát. Miért? Ugye nagyon érdekes dolog, ha valaki végig tekinti Pál apostolnak a rabságát, hogy sokszor, amikor nem vagyunk szabadok, olyan lehetőségek nyílanak meg, amelyek a legteljesebb szabadságban se nyílanak meg. Például Pál apostol hogyan tudott volna a császár legközvetlenebb környezetéhez szólni? Mondjuk teljesen szabad, kiutazik Rómába, elteszem gondolni azt, hogy odaállhatott volna a Néró elé, meg a császári környezet elé? Esélye nem volt, hogy odajusson. Rabként viszont igen. Királyok elé állt, helytartók elé állt. Nem mindig az a szabad, aki a külső látszat szerint szabad. A szabadság, éppen ezért kell mindig hadakoznunk, a szabadság nem elsősorban a politikai szabadság. Annyira tévútra vezetik a tömegeket, és annyira egy műegér után mennek az emberek, amikor szabadság, az mindig a politikai szabadság. A régi rendszerben is szabad volt egy keresztény ember. Átéltem én is a Kádár diktatúrát. Én soha nem gondoltam azt, hogy én rab vagyok. Szabad voltam. Lelkileg szabad voltam. Persze politikailag nem, mondjuk nyugatra nem tudtam utazni. Devizát se kaptunk. Na és akkor? Az olyan nagy dolog volt. Most nem tudtam nyugatra utazni. Nem kaptam dollárt a kezembe. Most ezért búsongjak. De lelkileg az ember szabad, vagyis hogyha én láttam azt, hogy az Isten által nyújtott szabadság az akkor is működik, ha esetleg a külső körülmények korlátoznak bennünket, és rabok vagyunk, gúzsba kötve is lehet táncolni. Ez az Isten által nyújtott szabadságnak a nagy ajándéka. És Pál apostol is a letartóztatott, fogságba vetett Pálnak az első szava az, hogy boldognak tartja magát. Ez a kifejezés egy másik kérdést is fölvet, tudnék azt a kérdést, hogy mi kimondhatjuk-e, hogy boldogok vagyunk. Mert sokan azt mondják, hogy ha már az ember kimondja, hogy boldog, ott az már veszélyes. Legjobb az, hogy boldogok vagyunk, de nem mondjuk ki, mert netán valami ránk szakad utána, aztán boldogtalanok leszünk. Ugye ilyenkor szokták mondani, lekopogom, meg el ne kiabáljam. De érdekes, hogy a Bibliában ilyen mondat is van, hogy boldognak tartom magamat. És én azt gondolom, hogy ha valaki nem teljesen szabad, sőt megkötözött ember, attól még lehet boldog. Ha az a belső lelki szabadság, hogy ő tudja, hogy most az igazságért van letartóztatva, a kiveheti el a boldogságát. Maga Jézus is így fejezte be a boldog mondásokat, hogy boldogok vagytok, ha minden gonosz hazugságot szólnak ellenetek, én érettem. Mert így üldözték a prófétákat is, akik előttetek voltak. Tehát summa summarum, kedves hallgatók, én senkit nem bátorítok arra, hogy a szabadságért küzdjön ebben az életben. Politikai szabadságért ne küzdjünk. Egy keresztény embernek teljesen mindegy, hogy diktatúra van, vagy polgári demokrácia. Vietnámi barátom szokta mondani, egyik kutya, másik ebb. Rögtön ezt mondta a rendszerváltás után. Először idejött, azt mondja, egyik kutya, a másik el. Mondott még egyet. Egyik 19, másik egy hiá 20. Ezt még ő is tudta. Milyen megdöbbentő, hogy magukat kereszténynek nevező emberek ezt nem tudják. És azt gondolják, hogy küzdeni kell a politikai szabadságért. A politikáról egyik tanárom mondott nekünk egy olyan mondatot, ami egész életünkre nézve elégséges beirányzottság volt. Azt mondta a kedves Török Endre professzorunk, a politika érvénytelen terület. Végső esetben se lépjetek rá. Soha. A politika érvénytelen terület. De olyan szép megfogalmazás, ebben semmi indulat nincsen. Ez egy szabatos, desztillált víz megvan. Politika érvénytelen terület. Mintha nem lenne, úgy kell kezelni. Senkinek nem ajánlom ezért a földi szabadságért való küzdelmet, még akkor is, hogyha az emberiség történelmének a legtöbb áldozatát ez igényelte. Tessenek meggondolni, hogy Dózsa szabadságharc, Rákóczi fölkelés, Martinovics-féle jakobinusok, 1848-49, a 20. századról nem is beszélek. Szabadság, itten hordozzák zászlóidat. A szabadság. De azt látjuk, hogy az emberek sokat küzdöttek a szabadságért, a politikai szabadságért, és mind a mai napig még ezt se tudták kivívni. A lelki szabadságot meg nem lehet emberi erőből kivívni. A lelki szabadságot azt Isten adhatja meg egyedül az ember számára. Nem tudom, hogy eltetszettek-e azon gondolkodni, hogy mióta él az emberiség szabadabban. Mióta él az emberiség szabadabban? Mióta van az, hogy gondolatszabadság, sajtószabadság, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság, ez mióta van? Egy ateista forradalom után van. A francia forradalom után, hogy egyáltalán van-e azt, nem tudom, ha nyilván nem élnek vele, akkor nincsen, de hogy egyáltalán, hogy hozzáférhető lett, a 18. századig nincsenek meg ezek a szabadságjogok. Miért? Azért nem voltak meg ezek a szabadságjogok, és olyan hosszú időn keresztül, és az úgynevezett kereszténység időszakában azért nem voltak meg, mert a kereszténység annyira eltorzult, hogy tulajdonképpen az Isten nevében a legteljesebb kényszert, a legteljesebb kényuralmat erőltették rá az emberekre. Ez volt a középkor. Az Isten nevében, vallás nevében, kereszténység nevében. Abban a pillanatban, amikor a Biblia kiszabadul a börtönéből, jön a reformáció, jön aztán a Biblia terjesztés, tehát a legutóbbi 150-200 évben beszélhetünk olyan emberi szabadságjogokról, amelyeket elsősorban Isten teremtett meg az ember számára, mert az ember hadakozik a szabadságért, és azt gondolja például egy kis nemzet, hogy most mi magyarok szabadok lettünk, tehát most milyen jó, és kiderül, hogy ez a szabadság még nagyobb szolgaságot jelent, mint az azelőtti kényszer volt. De mi azt mondjuk, hogy szabadok lettünk. Hát igen, formálisan szabadok lettünk, de a politikai síkon még nagyobb kényszerekbe tettük bele a lábunkat, önként és dalolva, mint azelőtt kényszerrel belekényszerítettek bennünket. De hol beszélhetünk lelki szabadságról? Lelki szabadságról csak ott beszélhetünk, ahol az igazság napja felvirad az emberek számára. Az igazság tesz szabadokká titeket. És az az így felcsillant szabadság, amit tessenek megnézni, a szabadságot mindig a Biblia hozta el a népeknek. Amikor a Biblia kézbe került, amikor Luther végre a németek kezébe adta a Bibliát, amikor a Waldens Biblia Olaszországból eljutott Hollandiába, és a hollandok lefordították a Bibliát, milyen megdöbbentő dolog, a 12. században a hollandusok a Kotti Alpok nyelvjárásából fordították le a Bibliát. Ilyen félelmetes csempészárú volt. Ennyire nem akarta valaki, hogy az igazság fénye beragyogja az embert, mert az igazság tesz szabadokká, és akik megismerték ezt az igazságot, a legkegyetlenebb üldözéseknek voltak kitéve, valdensek, husziták, lorradok. Szegények voltak, de boldogok voltak. A szabadság, a politikai szabadság csak látszólag szerez boldogságot. Ahol a politikai szabadság beköszönt, én még olyan statisztikát nem olvastam, hogy egy-két évtizeden belül boldogak lettek az emberek. Sőt, olyat már olvastam, hogy beköszöntött a politikai szabadság, és az emberek világában katasztrofális lelki helyzet állt elő egy-két évtized után. Ezt mi is tapasztaljuk itt Magyarországon. Isten nem így akarja biztosítani a boldogságot. Isten olyan szabadságot akar biztosítani nekünk, ami valódi szabadság. A Jézus mondás, hogy aki hallja az én szómat, megismeri az igazság szabadokká tesz titeket, és akiket a fiú megszabadít, azok valósággal szabadok lesznek. A valódi szabadság biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy boldogok legyünk, de csak a valódi szabadság, a politikai nem. Az érvénytelen terület. Ezért már itt is sokszor elmondtuk, és másut is elismételtük, és tudom, hogy sok kedves hallgató ezzel nem ért egyet, de újra hadd mondjam el, hogy keresztény ember ne politizáljon. Azért ne politizáljon, mert ez valóban érvénytelen terület. A politikában semmi nem azonos önmagával. Ott minden nap más helyzetet hozhat, minden nap újabb hazugságot teremthet. Egy keresztény embernek a feladata az, hogy az igazságért küzdjön, igazságkereső ember legyen, és az igazság szabaddá fogja tenni, és ez a valódi belső szabadság indítja el az embert a boldogság útján. Befejezésül megint szeretném a kedves hallgatók figyelmét felhívni Jézus példájára. Jézus, amikor a világra jött, a legteljesebb szolgaságot vállalta. Tessenek elgondolni, hogy Jézusról úgy beszél a Biblia, mint Teremtő Istenről. János evangéliuma így kezdődik, hogy nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Tehát ő Teremtő Isten. A világot Teremtő Isten annyira megkötözte magát, hogy eljött a földre, ahol a durvaság, a kényszer világa él. Jézus ezt magára vállalta, hogy Pál mondja a korintusi második levél 9. fejezetében, hogy gazdag lévén szegény élet értünk. Gazdag lévén szegény élet értünk. A legteljesebb szolgaságot, a legteljesebb kényszert választotta, politikai értelemben is, hiszen akkor a zsidó nép egyébként is egy alávetett helyzetben volt a rómaiaktól, de Jézus Krisztus egy ilyen présbe kényszerülve valami csodálatos módon mutatta meg, hogy mi az igazi emberi élet, ha valaki azt mondja, hogy neki sokkal nagyobb kényszerek vannak az életében, mint Jézusnak, az hazudik. A rókáknak volt barlangjuk, az égi madaraknak volt fészkük, Jézusnak nem volt a fejét hova lehajtania. Úgy élte végig az egész életét és szolgálatát, hogy teljes kiszolgáltatottságban, fizikai kiszolgáltatottságban, az embereknek való kiszolgáltatottságban is, meg nem értéstől körülövezve, a vallási tekintélyek elnyomták sokszor a befolyását, csalónak bélyegezték, és egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen, hogy mondjam, a szabadságtól megfosztott helyzetben Jézus Krisztus megmutatta, hogy az Istennek az ajándékai, eredeti teremtő ajándékai mégis élnek, mert aki az igazságot követi, aki a legkeményebb helyzetbe is bekerül, de boldognak mondjuk a tűrni tudókat, és Jézus nem csak hogy tűrt, hanem eltűrte azt is, hogy semminek állítsák, eltűrte azt is, hogy elvegyék az életét, mert látta, hogy visszaadni az embereknek az igazságot kell, majd az igazság teremt szabadságot, és majd ebből a szabadságból lesz valódi boldogság. Jézus Krisztus megmutatta azt, hogy semmi, de semmi nem gátolhat bennünket abban, hogy boldog emberek lehessünk. Ha mi az Isten törvényeihez visszatalálunk, és ez legyen az utolsó igém, amit a mai előadáson felolvasnék, ez Prédikátor könyve 8. fejezet 5. verse. Ha visszatalálunk Isten törvényeihez, akkor mindig csak boldogok lehetünk, vagy most egy ellentétes megfogalmazást fogok felidézni a kedves hallgatóknak. Tehát a Prédikátor 8. fejezet 5. verse azt mondja, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Tehát, ha valaki boldog ember akar lenni, akkor mindig arra gondoljon, hogy az általa fölismert isteni igazsághoz való ragaszkodás, az isteni igazság pedig az Isten törvényeiben és parancsolataiban nyilvánul meg, az ehhez való ragaszkodás, ez az nagyon egyszerű titka annak, hogy mikor lehetünk az egész életünkben boldogok. Ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Akkor is, hogyha nincs szabadságunk, akkor is, hogyha a legnagyobb nyomorúságokat kell átéljük, ragaszkodjunk ahhoz, amit az Isten mond. Ez a mi emberi természetünk szerint kivihetetlen. Jobb könyve mondja azt, hogy mi emberek a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ez is egy érdekes bibliai mondat. A bűnt a nyomorúságnál jobban szeretjük. Ha ott kell választanunk, hogy inkább elkövetek egy bűnt, és kivágom magam egy nehéz helyzetből, mint hogy nyomorgok, akkor 100 ember közül 99,5 ezt fogja választani, hogy inkább elkövetek valami rossz dolgot, de kivágja magam a szegénységből, a nyomorúságból, a megalázott helyzetből. A bűnt a nyomorúságnál jobban szereted. Ez az emberi természetről való legsúlyosabb látlelet. Amikor ez megfordul, amikor rajtunk, hogy engedjük, hogy az Isten munkálkodjék, ez egy titokzatos munka, mert az egész életünkben munkálkodik Isten, hogy 180 fokkal megforduljon ez a képlet. Hogyan fordul meg 180 fokkal? Ha elmondhatjuk azt, hogy te a nyomorúságot a bűnnél jobban szereted. Inkább nyomorogsz, de bűnt nem követsz el. Érezzük, hogy ez emberileg megvalósítható. Erre az ember nem képes. Az ember arra képes, hogy a bűnt a nyomorúságnál jobban szeretem. Amikor már arra képes az ember, hogy a nyomorúságot jobban szeretem, mint a bűnt, erre mondja a Prédikátor 8.5, aki megtartja a parancsolatot, nem ismer nyomorúságot. Mert nem lesz nyomorúság az, mert a szegénység nem lesz szegénység, a megalázottság nem lesz megalázottság. Amikor az apostolokat megveszőzték, megszégyenítették, hálát adtak az Istennek, hogy ők már méltóknak tartottak erre. Amikor Pál apostolt bebörtönözték itt Európában az első állomáshelyén, Filippiben, akkor énekeket énekeltek sílással, boldog örömteli énekeket, hogy őket már az Isten alkalmasnak tartotta erre. Az emberi életben a boldogság sokszor nagyon érdekes utakon köszönt be. Az emberek általában keresik a boldogságot, keresik a parttalan szabadságban, keresik az élvezetekben, keresik a gazdagságban, mindenütt keresik az emberek a boldogságot, kikeresi a szabadság hiányában, kikeresi a nyomorúságban, kikeresi itt, kikeresi ott. Isten sokszor belevezet bennünket ilyen utakra, mert meg akarja mutatni azt, hogy ő ezek ellenére is boldogokká tud bennünket tenni. Ezért kell megtanulnunk úgy gondolkodni a szabadság és boldogság összefüggéséről, ahogy a Biblia tanít bennünket, és ezért nem szabad, hogy keresztény embereket behangoljanak, lázítsanak, felkelésre buzdítsanak. Hát most egy kicsit nyugodtabb a helyzet, de emlékezem, amikor tavaly összegyűltünk itt, azért más szelek fújtak és más vibrálások voltak a levegőben, akkor is csak azt tudtam elmondani, hogy kérem, tessenek hazamenni, nyugodtan hazamenni, nem érdemes kimenni az utcára. És most is azt mondom, hogy a szabadság az csak a legkisebb mértékben a politikai szabadság. A szabadság az a rossztól való függetlenségnek a szabadsága, és a jó döntések, a jó választások szabadsága. Ez viszont az Isten igazsága tudja elérni bennünk. És hogyha ezt engedjük, hogy az Isten elérje bennünk, akkor ha szegények vagyunk is, de boldogok leszünk, akkor, hogyha ragaszkodunk a parancsolatokhoz, nem fogunk ismerni nyomorúságot, mert nem nyomorúság az, amikor azt mondhatjuk el, ami a Bibliának az egyik első nagy kijelentése, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Az emelt fővel járás az mindig boldogság is, hogy Kainnak mondta Isten Mózes első könyve 4. fejezete alapján.

És szeretettel köszöntök én is mindenkit. Különösen köszöntöm a vendégeinket, akik most vannak itt először talán. És szeretném, hogyha megnyitnánk együtt Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvnél. Tehát apostolok cselekedeteiből szeretnék idézni. Mégpedig a második fejezetből. Az apostolok cselekedeteiből a második fejezet elejét olvasom. És ez az alapigénk, innen indulunk el, és ide fogunk visszajutni. Ma nem ennek a szakasznak a magyarázatával szeretnék foglalkozni, hanem egyáltalán szeretném, hogyha ebből kiindulva futnánk egy kört az igében. Apostolok cselekedetei második fejezet. Így szól az első négy vers. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lett nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Szerintem nagyon buta kérdés lenne, hogyha azt kérdezném, hogy van-e, aki ezt még nem olvasta soha, vagy nem hallotta soha. Azt hiszem, hogy a Biblia, és különösen az Új Szövetség egyik leghíresebb történetéről van szó, ugye? Az a bizonyos pünkösdi alkalom, amikor beteljesedett Jézus ígérete, az az ígéret, hogy el fogja küldeni a Szent Lelket, miután visszatér a mennybe. És miután elküldte a Szent Lelket, ennek mi volt a következménye? Nézzétek! Betölti az egész házat, kettős tüzes nyelvek jelennek meg felettük. Mire volt jó ez az egész, hogy tüzes nyelvek és mindegyik különböző nyelveken szólt? Mire volt ez jó? Speciális módon kezdtek imádkozni? Mire volt jó, hogy a Szentlélek nyelveket adott nekik? Ez nem költői kérdés. Nyugodtan lehet válaszolni. Ott az nagyon egyszerű és nagyon frappáns válasz, hogy mindenki megértse. Emlékezzetek vissza, hogy Jézus mielőtt visszament a mennybe, azt mondta, hogy az Isten országának, evangéliumának hirdetetnie kell minden nép, nemzet és nyelvnek. Jelenések könyvében azt olvassuk, hogy minden nép, nemzet és nyelv meghallja az örökkévaló evangéliumot. Jézus üzenete mindig is nemzetközi üzenet volt. És pünköstkor mi a jellegzetessége Jeruzsálemnek? Hogy megtelt mindenféle népből, nemzetből és nyelvből való emberekkel. Pünköskor a tanítványok nem fura nyelveken kezdtek imádkozni maguk építésére, hanem elkezdtek úgy prédikálni, elkezdték úgy hirdetni az evangéliumot, a bűnök bocsánatát, az örömhírt, azt, hogy Jézus meghalt a bűneidért, és új életet nyerhetsz, tiszta lappal, tiszta ruhával indulhatsz, hogy mindenki, akár pártus, méd, vagy bárhonnan való, vagy görög, vagy arab, mindenki értette. Mindenki. Ugye itt aztán fel is sorolják, hogy mi módon halljuk őket ki a saját nyelvén, pártusok, médek, elámíták, akik lakozunk Mezopotámia, Judeában, Kappadóciában, Pontuszban, Ázsiában, Frigia. Egy hosszú felsorolás. A tömeg azt érezte, hogy te honnan jöttél, Kis-Ázsia? Alig értjük egymást. De érted? Érted. Ugye mindenki értette, hogy Péter miről beszél, mindenki értette, hogy Jakab, János és a többiek miről beszélnek. A kérdésem az, hogy szeretnénk-e átélni egy ilyen tapasztalatot. Ez nagyon költői kérdés volt. Nagyon remélem, hogy mindannyian szeretnénk átélni azt a tapasztalatot, hogy amikor az evangéliumról beszélek, nem csak szószékről, egy barátommal, vagy bárkivel, akkor az átmegy, az hat. Azt olvasom a történet végén, hogy az nap 3000-en keresztelkedtek. Az nap. Ez egy nap volt. Ez volt az első nap. És utána ezrével keresztelkedtek tovább. Terjedt az evangélium. Miért? Mert az emberek vágytak az örömhírre. Vágytak arra az örömhírre, hogy az Isten a szeretet. És úgy szerette a világot, hogy elküldte az ő egyszülött fiát. A másik kérdésem. Mi vezetette ez a pünkösdi tapasztalathoz? És az az igazság, hogy amire majd építem a közös gondolkodásunkat, azt én már innen szószékről elmondtam, de csak érintőlegesen. Majd egy kicsit többet szeretnék erről beszélni. Mi vezetett oda, hogy az Úr ilyen csodát tehetett? És ennyien térnek meg, és az egyház robban és beindul. Mi volt az előfeltétel? Hogy kezdtük az ige szakaszt? Hogy kezdődött az ige szakasz?
pünköstkor, amikor eljött pünkösd napja, minnyájon egy akarattal együtt voltak. Figyeljétek a három kifejezés. Minnyájon, egy akarat, együtt. Mi volt a feltétele annak, hogy Isten az egyházat beindítsa? Az? Egység. Az egység. Na várjunk, kik vannak ott a felházban? Azt olvassuk, hogy mintegy 120-an. Az apostolok közül kik vannak ott? Ugye 12-1. Ugye? Júdáson kívül mindenki ott van. Most ha Júdáson kívül mindenki ott van, akkor az azt jelenti, hogy ott van Péter. Ugye, aki a legnagyobb az összes tanítvány közül. Ugye? Ott van Jakab és János, akik majd a jobb és bal oldalon ülnek. Ugye? És ott van az összes többi erősen önhitt, magát a többieknél különnek tartó, mind a 11, aki nem hajlandó lehajolni, hogy megmossa a tanítványtársainak a koszos lábát, és ezt a mester hajol le és mossa meg. Olyan szemléletes tanítást ad az egységről és egymás elfogadásáról, hogy már kínos a tanítványoknak. Hogy lehet, hogy ezek az emberek egy akarattal együtt vannak? Mi történik 10 napon át a felházban? Testvéreim, 10 napon át a felházban nem hangos keresztény zene és dicsőítés szólt, hanem egy sokkal keményebb dolog történt. A legkeményebb dolog, amin az ember átmehet az életben. Tudjátok mi? Állítom, hogy a Ráckevei gyülekezet minden egyes tagjának ez a legkeményebb dolog az életben. És tudom, hogy nagyon nehezünkre esik mindannyiunknak. Bocsánatot kérni. Testvéreim, nézzetek a szívetekbe, én is nézek a sajátomba. Hányszor mondtuk ki eddig a házastársunknak, a gyerekünknek, a szülőnknek, hogy bocsánatot kérek. De nem csak úgy, hogy bocsi. Ugye, bocsi. Tudjátok, mi a bocsi? Az, amikor nem kérek bocsánatot, de x-eljük ki. Nem. Azt olvasom az igében, és azt olvasom Ellen White-nál is, hogy a bocsánatkérés, ez mindig konkrét. Szeretném a bocsánatodat kérni azért, hogy ezt és ezt tettem. Tudjátok, hogy hányan vagyunk, akiknek ez a legnehezebb dolog a világon? Csinálnék egy statisztikát, hogy hányótoknak a legnehezebb dolog a világon. 10 napon keresztül ez történt a felházban. Megtanultak egymástól bocsánatot kérni, megtanulták rendezni a dolgaikat. És figyeljetek, miután a felházban megtanultak egymástól bocsánatot kérni, erre kaptak 10 napot, meg ugye előtte 40-et, tehát itt van ennek egy története. De végre megtanulnak bocsánatot kérni, az Úr hogyan válaszol? Kiárasztja a Szent Lelket? Akkor jön a második kérdés. Ha a Szent Lélek kiáradásának, ennek az áldásnak a feltétele az, hogy megtanuljanak egymástól bocsánatot kérni, és egységre jussanak egy akarattal, akkor felvetődik bennem egy másik kérdés. Lehet-e egy akarattal egységre jutni a Szent Lélek ajándéka előtt? Mit mond erről az ige nekünk? Tehát úgy van, hogy összefogunk itt Ráckevén, bocsánatot kérünk egymást, és akkor az Úr majd utána küldi a Szent Lelket. Tehát, nincs még bennünk Szent Lélek, még sehol nem vagyunk, de már megtanultunk bocsánatot kérni, egységre jutottunk, és akkor majd utána jön a Szent Lélek. Ez így van? Lehet Szent Lélek nélkül egynek lenni? Nem. Elég határozottak vagytok ebben, hogy nem. Akkor a tanítványok hogy jutottak egységre? Szerencsére az ige válaszol. Kérlek, vegyétek elő a Bibliát, és lapozzatok velem János evangélium a 20. fejezetéhez. Ott találunk egy igét, ami ezt megmagyarázza, és utána felvet még egy sor kérdést. János evangélium a 20. fejezetében azt olvasom, hogy Jézus már feltámadt, megjelent Mária Magdalénának, megjelenik a tanítványoknak, és 8. napra végre megjelenik Tamásnak is, aki eddig nem hitt el semmit. Igaz, hogy már mindenki bizonyságot tett neki, de Tamás 2 lábbal a földön köti az evet a karóhoz. Márpedig én addig nem hiszem, amíg nem látom, amíg meg nem tapintom. És tudjátok, Jézus nem azt mondja neki, hogy Tamás, neked véget, te hitetlen vagy. Yeah. Mert hogy az igaz ember csak a hite által él. Hit nélkül nekem nem lehet tetszeni, hanem azt mondja, hogy gyere, és tedd ide a kezedet. Ugye? Jézus megjelenik csak Tamás kedvéért. Azért, hogy Tamás
oda tesse a kezét az oldalára. És azt mondja nekik a 22. versben, nézzétek ezt az egyszerű mondatot. Rájuk lehelt, és azt mondta nekik, vegyetek szent lelket. Akkor most jönnek a kérdéseim. Tudjátok, ha az igét kutatjuk, mindig kérdezünk, ugye? Ez nem a pünkösd? Azt mondja, vesztek erőt, miután a szent lélek eljön rátok. Nem ez volt pünkösd? Rájuk le, Jézus, miért nem jelennek meg kettős tüzes gyelvek? Vagy, hogyha ez nem pünkösd, és az Úr itt adott nekik szent lelket, akkor miért kell pünkösdig várni? Nem lett volna egyszerűbb egy lépésben elrendezni ezt az egészet? Attól tartok, hogy ennek a történetnek az a tanulsága, hogy addig nem nyered el a szent lelket, amíg nem nyerted el a szent lelket. És ez lehet, hogy rekurzívan hangzik. Egy ilyen önmagával fejezem ki a dolgot. De nézzétek, Jézus betölti a házat, és mindenkin megjelenik a kettős tüzes nyelv. Ezt olvasom itt? Nem. Mit olvasok? Azt, hogy rájuk lehel. Egy néhány nappal később, igazából 50-8, 42 nappal később, viszont azt olvasom, hogy beteli az egész házat, az egész hely megmozdul, mindenki felett tüzes nyelvek jelennek meg, és beterítik az egész Jeruzsálemet, ugye? Mi a különbség a kettő között, és miért van ez a két lépés? Nézzétek csak, a tanítványok nem juthattak volna egységre, hogyha az Úr nem előlegez meg valamit, egy leheletet. Jézus élete című könyvben azt olvasom, hogy egy első cseppet kaptak. Az áldás első cseppjét. És utána kapták az áldás teljességét. Jézus rájuk lehel, azzal a lehellettel, tudjátok, ez egy jelkép, de azt jelképezi, hogy az ő lehellete benned van, új életet ad neked. És ezzel az új élettel, ezzel az új erővel képes leszel a világ legmegpróbálóbb dolgát elviselni, azt, hogy azt mondod a fele barátodnak, a testvérednek, a házastársadnak, a barátaidnak, hogy bocsánat, bocsánatot kérek. Ez az erő kellett hozzá. Képesek voltak ezt kimondani, és mindjárt

Tegnap feladtam egy olvasmányt, abba biztos, hogy találtatok, ugye? Beküldtem a levelező listára Ezékiel könyve 37. fejezetéből egy szakaszt. De kezdjük a Biblia legelején. Találtok-e két lépcsős áldást, vagy az Isten két lépcsős munkáját? Kinyitjátok a Bibliát az első lapon. Még bűnversés sehol. És az Isten teremt. És látja, hogy jó, jó, jó, jó, aztán nem jó. Emlékeztek erre a történetre? Mi értelme van annak, hogy az Isten nem megteremti Ádámot és Évát, hanem megteremti Ádámot, Ádám szétnéz, látja, hogy valami nem stimmel, Isten megerősíti, azt mondja, látod Ádám, nem jó az embernek egyedül lenni, majd én szerzek segítőt. Mire való ez a két lépés? Vagy miért van az, hogy nem is tudom, ott van a vakon született meggyógyítása. Bekeni Sáron a szemét, és azt mondja, menj el a Silóban találsz. Miért nem mondja azt, hogy láss? Vagy ott van Márk evangélium 8. fejezetében egy másik vakon, az nem vakon született, csak annyit ír, hogy vak. Egy vaknak a meggyógyítása, ahol azt mondja, rá, szemét benyálazza, ilyen nagyon fura képet alkalmaz, szemébe köp, ezt mondja. És utána megkérdezi, hogy na, mit látsz? Azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat. És aztán megint ráteszi a kezét. Azután ismét rátette a kezét a szemeire, és mondta neki, hogy most tekints fel. És megépült, és látott messze is világosan mindent, ezt olvasom Márknál. Minek ez a két lépés? Miért nem mondja azt, hogy most van pünköst? Miért nem mondja azt, hogy most fogsz látni? Nem kell a Siloám tavához menni. Miért van az, hogy az 5000-et nem úgy vendégeli meg, hogy tessék, itt van 12 kosár? Nem, ott van 2 kenyér, 5 hal, mindenki hitetlenkedik. És akkor Jézus imádkozik, megtöri a kenyeret, és utána a maradék lesz 12 kosár. Mi értelme van ennek? Nézzük meg együtt Ezékiel könyvét. Jó? Ez az, amit kértem tegnap a listán, hogy olvassatok el. Ez az 5. verstől a 10. versig olvasom csak Ezékiel könyve 37. fejezetét. Ezékiel könyve 37. fejezete egy nagyon érdekes történet, egy nagyon érdekes kép, egy látomás. Egy csonttengert lát egy völgyben, tehát holtak mindenhol. Ezékiel könyve 37. fejezetében Ezékielt elviszi a holtak völgyébe az Úr, és azt mondja, ezt mondja az Úristen ezeknek a tetemeknek az 5. verstől. Én bocsátok ti belétek lelket, hogy megéledjetek, és adok rátok inakat, hozok rátok húst, bőrrel beborítalak téteket. Adok belétek lelket, hogy megéledjetek, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És ez történik? Nem egészen. Itt az ígéret az, hogy adok rátok inakat, húst, bőrrel beborítalak. Magyarul ott van egy egész ember, egy egészséges emberi test, és azt mondja, adok neked lelket is, hogy élő ember legyél. Ugyanúgy, mint a teremtésnél. És Ezékiel 37:8-9-ben azt olvasom, vagy 7:8-ban azt olvasom, hogy profétáltam, amint parancsolta nekem, és hogy profétáltam, lett zúgás, zörgés, egybe mentek a tetemek, mindegyik tetem az ő teteméhez, és láttam, hogy íme ilyek vannak rajtuk, hús növekedett, felül bőrborította őket. De lélek nem volt még bennük. És aztán az Úr ismét szól Ezékielnek. Most profétálj. Mit kell csinálni Ezékielnek? Mondjátok ki a szót. Mit kell csinálni Ezékielnek? Profétálni. De hát az előbb már profétált. Akkor most mit kell csinálnia? Annyira szeretnék hallani egy kifejezést, ami szerepel a Bibliában. Jelenések könyvében. Igen. Azt mondja Ezékielnek, hogy na most figyelj Ezékiel, ismét profétálnod kell. Az első alkalommal a test már összeállt. De azt mondja, embernek fia, profétálj a léleknek, és profétálj embernek fia, és mondd a léleknek, ismét profétálj. Azt mondja az Úristen, 4 szelek felől jöjj elő lélek, lehelj a megölöttekbe. És ekkor tényleg élő embereket látunk. Ez egy jelkép, ez egy látomás. De két lépésben történik valami nagyon furcsa módon. Miért van a Bibliában ennyi két lépés? Miért van az a Bibliában, hogy Illés meglátja a kis tenyérnyi felhőt, le kell szaladni a Akhábhoz, és azt mondja neki, hogy

Most siess, mert hatalmas eső jön, és utána jön a hatalmas eső. Miért nem azonnal? Miért kell egyébként Illésnek 7-szer könyörögni? És most erre szeretném, hogyha válaszolnánk. Miért vannak ezek a kétlépéses történetek a Bibliában? Erre magadnak válaszolj, nekem válaszolj. Nyugodtan lehet hangosan mondani, félmondatban. Mire való ez a sok kétlépés? Jó, ki az, akinek van gyermeke? Ki az, aki már elkezdte valaha életében a hozzátáplálást? Először szopizik a gyerek, és akkor utána elkezdjük hozzátáplálni. Hogy szoktuk kezdeni anyukák meg apukák a hozzátáplálást? És fogod a pépet, kanállal közelítesz, ne? Kinyitja a száját, és ugye először nem beveszik a kanalat, tudjátok, hanem szopiznak a kanállal. Ugye? Úgy szokták. És mi szokott történni az első kanál után, anyukák? Ja, hogy bement, az a lendület, nyomja ki. Ugye? És körülbelül, amikor elkezded a hozzátáplást, akkor tudod megállapítani, hogy na, a gyerek szeretni fogja az almát, vagy nem. Szeretni fogja a banánt, vagy nem. Ugye? Nálunk a banánnal volt az a tapasztalat, hogy tudod, míg az almát először kinyomta a gyerek, addig a banánt azt elkezdte enni, mint a gép. És akkor láttuk, hogy na, a banánt azt szeretni fogja. Van egy barátom, akinek sehogy nem lehetett, semmilyen formában nem lehet, és a mai napig nem lehet, és hát most már fegyelmezett, megeszi, brokkolit és karfiolt adni, semmilyen formában. Vannak itt is barátom, akiknek paradicsomot nem lehet semmilyen formában, ugye, Sanyó? Egyszerűen a gyerek adod neki a kanála is, és kinyomja. Figyeljétek, a hozzátáplálás úgy kezdődik, hogy a gyerekkel megkóstoltatod. És ha ízlik neki. Mit csinál a szülő? Nézi a reakciót. Miért adja az Úr sokszor az áldást két lépésben? Mert szeretnél látni, és azt szeretné, ha te magad látnád, hogy mit kezdesz azzal az áldással, amit piciben ad. Tudjátok, hogy az egész hitéletünk, és a, hogy is mondjam, a hitbeli nehézségeink, meg a hitünk, ami szoktuk mondani, hogy ilyen eredménytelenek vagyunk, meg olyan, meg megint elestem, meg stb. Az ezen a ponton dől el. Várjuk a nagy dolgot, várjuk a pünkösdöt, és közben megvolt a lehellet, és nem tudtunk vele mit kezdeni. Az ember teremtésekor mi lett volna Ádám azt, hogy hát nem találtam segítőtársat, uram, ez a teremtés, ez elég hiányos, de mindegy, majd élek vele valahogy. Mi lett volna, hogyha Ádám feladja ezen a ponton? Mi lett volna, hogyha Illés nem imádkozik 7-szer, csak 1-szer? Hopp, nem jött a felhő, az Úr nem hallgatott meg. Mi lett volna, hogyha az 5000 megvendégelésekor a szuperreális, két lábbal a földön álló, hiszen tapasztalt vendéglátós vagy, azt mondja, hogy ennyi étel nem elég az embereknek, és ne is adjuk oda nekik. Ugye? És nem viszik oda Jézushoz azt az 5 kenyeret, meg a 2 halat. Csak 5 árpa kenyér és 2 hal, mi az ennyinek? Mi lett volna, hogyha, vagy egyszerűen csak nem érted Jézust, miért sarazod be a szememet? Ezt mondja a vakon, született. Vagy megelégszem az áldások felével, hiszen már látok persze járkáló fákat. De nem messze és világosan. Mi lett volna, hogyha Efézusi levél, az egyház egysége, azt olvasom a 4. fejezet 3. versében, hogy igyekezzetek megtartani a lélek egységét, és aztán néhány verssel később azt olvasom, míg mindnyájan eljutunk az Isten fiában való hitnek egységére. Egységből egységbe. Az első egység olyan, hogy el kell szenvedni egymást. Tudjátok erről, ha láttátok, vagy ha hallgattátok, újra szívesen ajánlom figyelmetekbe, volt egy péntekesti sorozata az Efézusi levélről, ott hosszabban beszélek erről. Nézzétek meg a 4. fejezetet. Adja az egységet, ami még arról szól, és azzal jár, hogy elszenvedjük egymást szeretetben. Hogy aztán képessé tegyen arra, hogy egy igazi nagy hitbeli egységet adjon. Tudjátok, hogy ezt hányszor fordítják meg? És majd, ha te is olyan érett férfiú leszel a hitben, mint én, majd akkor egyek leszünk. Tudjátok, ezt hányszor hallottam? Csak szebben megfogalmazva. Mi lett volna, hogyha Izrael feltámadásakor nem várod meg az Úr lépéseit, hanem elégedetlenné válsz, és azt mondod, hogy ezek itt csak lélektelen holttestek. Igaz, van rajtuk bőr meg hús. Tehát, Uram, nem ezt ígérted. Amikor a mai nap áldásait eljátszod, vagy a csodáit megmagyarázod, vagy az út nehézségei miatt lázadsz, akkor lemaradsz a folytatásról. Tudjátok, hogy pontosan ebben a helyzetben vagyunk? Hoztam egy könyvet magammal.
hogy értsétek, hogy miért mondom azt, hogy pontosan ebben a helyzetben vagyunk. Szeretettel ajánlom mindannyiótok figyelmébe a késő eső visszatérése című könyvet. Most jelent meg egy 1,5-2 hónapja. A 7. kiadótól lehet megrendelni. Vagy szóltok nekem és segítek beszerezni. Az a cím, hogy a késő eső visszatérése, Ron Duffield írta, ő egy amerikai testvérünk, és nagyon-nagyon alapos kutatást végzett, ennyire, hogy utána néztem, hogy kik használják ezt a könyvet. Van olyan Andrewsos, tudjátok, Andrews egyetemi kurzus, ahol az ajánlatolvasmányok között ott van. Ha kinyitjátok a könyvet, akkor látni fogjátok, hogy legalább annyi a lábjegyzet, mint maga a töménytörténet. Ha úgy olvasod ezt a könyvet, hogy kiadjod a lábjegyzeteket, akkor egy fantasztikus történet tárul elé, egy gyönyörű íve van. Ha lábjegyzetekkel együtt olvasod, akkor ez egy tudományos munka. Miért szeretem ezt a könyvet? Pontosan arról a történetről szól, amit itt felvázoltam előttetek. Mit kezdesz az áldás első cseppjeivel? Mit kezdett az én egyházom az 1880-as évek végén, 90-es évek elején az áldás első cseppjeivel? Volt egy úriember, úgy hívták, hogy John F. Baylor. És azt tudjátok, hogy 1888-ban mi történt az adventista egyházban. Az adventista egyház újra szembesült az evangéliummal, ami nagyon furcsa, mert ugye keresztények vagyunk, és nekünk alap, hogy ott van az evangélium. De nem, elindultunk egy olyan irányba, hogy a Bibliát is elkezdtük megkérdőjelezni. Igen, mi adventisták? Mi a könyv népe? Az 1880-as évek elején olyan cikkek jelentek meg a generálkonferencia elnöke tollából, ami a Bibliát részekre osztotta, hogy melyik mennyire ihletett, melyik szakasz mennyire ihletett. Hihetek, amikor emberi kézzel elkezded az igét kritizálni, akkor tudj róla, hogy bajban vagy. Mert az Isten beszélni szeretné hozzád, és az ő igéért ő vállal garanciát. És volt egy John F. Baylor nevű úriember, aki azt mondta, hogy ha eljön a késő eső, akkor én meggyógyulok. Tudni, hogy volt neki egy betegsége. Mind a két szemét egy vírus megtámadta. Mind a két szemét megtámadta valamilyen vírusos, vagy nem is tudom, lehet, hogy bakteriás fertőzés, de az anyag, hogy eltávolították mind a két szemgolyát még tinédzser korában. Képzeljétek el, hogy milyen lehetett ennek a fiatalnak az élete. Tehát a hardware nem volt meg, értitek? Eltávolították a szemgolyóit. És 1888-ban jött ez a megújulás, 88, 89, 90. A testvéreink mindenhol az örökkévaló evangéliumot prédikálták, a bűnök bocsánatát, azt, hogy Krisztus meghalt érted, és a halálával, a vérével nem csak kiszabadít, megszabadít a bűntől, hanem kiemel a bűnből. Hogy van megoldás a bűnre, van megoldás a visszaesésre. Hogy Krisztus képes megtartani téged és egy jó úton vezetni, képes téged tökéletesíteni, ő képes téged tökéletesíteni, valóban. A gyakorlatban, a hétköznapokban, a házasságodban, a munkahelyeden, a gyerekeiddel. És ez az úriember azt mondta, ez a testvérünk, hogy ha majd eljön a késő eső, az Úr vissza fogja adni a látásomat. Vissza fogja adni. És ő ezzel a hittel élt gyakorlatilag évtizedeket. És a 88-as konferencia kapcsán elkezdődő megújulási mozgalmakra, ezekre a tábori összejövetelekre ő elkezdette eljárni. És az egyik este ültek és beszélgettek ezen a tábori összejövetelen. És John F. Baylor felnézett, oldalra pillantott, és azt mondta, hogy kikapcsolta fel a gyertyát, vagy kigyújtott gyertyát. A testvérek először nem értették, hogy mit mond. Elkezdte látni a fényt szemek nélkül. Nem volt neki hardware. Kivették, eltávolították. Tehát nem rossz volt a szeme, hanem eltávolították. És elkezdte látni a fényt. Ő mondta, hogy mint a járkáló fákat. Ugye? Tudjátok, ez a könyv arról szól, összegyűjti azokat az idézeteket Ellen White műveiből és a kortársak írásaiból, hogy mi minden történt ott az 1890-es években. Amiket a mai történészek sokszor csak fanatizmusnak címkéznek, mert az is jelen volt, nem csak ennyi volt. Óriási csodák történtek. Betegek gyógyultak meg. John F. Baylor elkezdett látni. Nem élesen, hanem mint a járkáló fákat. Ellen White így ír erről az időszakról, hogy a késő eső első cseppjeit tapasztalhattuk. Ez az időszak, ez a korszak, mondja Ellen White, a késő eső kezdete. Nem egyszer megtörtént, hogy valaki lebetegszik, imádkoznak érte, és fel kell. Meggyógyul. Tudjátok, ki volt az első egyébként? Maga Ellen White egy két évvel korábban, vagy egy néhány évvel korábban. Nem tudom, mennyivel korábban, 88 előtt.
81-ben meghalt a férje, és utána ő maga, hát tudjátok, egy, milyen lehetett egy özvegynek ott maradni egyedül. Amúgy is beteges volt. És úgy lebetegedett, hogy már a halált várta. És elvitték Hillsborough-be egy tábori összejövetelre. És szinte ágyon kellett betolni, és egyszer azt mondja annak, aki odavitte, hogy szeretnék egy pár szót szólni. És azon a tábori összejövetelen egy szombati alkalom volt, jelen volt a, tehát nem csak a gyülekezet, hanem a városból rengetegen. És Ellen White-ot oda támogatták a szószékhez, letámasztották. Halálsápadtan ott áll, kapaszkodik a szószékbe. És felemeli a szemét, és elkezd beszélni, az arca kipirosodik, kihúzza magát. És a hallgatók közül felkiáltanak, hogy mi történik, csodát látunk, hogy meggyógyult a szemük láttára. És határozott hangon, nem egy beteg ember hangján, határozott hangon elkezdett prédikálni. Mit? Az örökkévaló evangéliumot. Nem elméleteket. Azt, hogy Krisztus képes meggyógyítani. De tudod, amikor valaki úgy mondja, hogy Krisztus képes meggyógyítani, hogy ott a szemed láttára meggyógyul, akkor azt hiszem, hogy hiszel. Ugye? John F. Baylor vakon halt meg. Ez a történetnek a szomorú oldala. Az Úr az 1890-es években elkezdett valamit. Jézus jött és rálehelt az egyházra. És az volt a kérdése, hogy mit kezdesz most ezzel az áldással? A csontokat belepte a hús, és a húst a bőr. Kezdett összeállni a kép. És már csak egy dolog hiányzott, hogy azok a holttestek, amik ott vannak, azok megteljenek élettel. Az Isten nem adja az áldást csak úgy egyben. Ad valamennyit, és utána azt kérdezi. Értékeled? Élsz vele? Vagy megmagyarázod? Figyelmen kívül hagyod? Jönnek a madarak és elkapkodják? Testvéreim, mi a titka annak, hogy nem történnek óriási csodák köztünk? Hogy mondja Jézus ezt a nagyon egyszerű szabályt? Aki a kevesen hű, a sokon is hű, ez van a magyar közmondás, hogy aki a kicsit nem becsüli. Ugyanaz a Bibliából van. Azt mondja nekünk Jakab levele 5. fejezet 7. verse. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úr eljöveteléig. A szántóvető várja a föld drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és esti, szó szerint korai és késői esőt kap. A nagy kérdés az, hogy mihez kezdesz az áldással. Mihez kezdesz azzal, amit hátrahagytak neked az elődeid? Lerombolod, és újakat akarsz építeni? Vagy elkezdesz építeni arra az alapra, amit kaptál? Emlékeztek, hogy Ellen White mit mond a jövőtől való félelemről? Annyit idézzük ezt. Még egy könyv címe is viseli ezt a mondatot. Nincs okunk félni a jövőtől. Próbáljátok idézni, ismeritek, tudom, hogy többségben ismeritek. Nincs okunk félni a jövőtől, ha csak el nem felejtjük a... Ugye? Ha csak el nem felejtjük, el nem felejtkezünk az útról, amin eddig irányított bennünket az Úr a múlt történelme során. Ennyi? Nem. A mondatot mindig félig idézzük. A könyv is csak félig idézi. Nincs okunk félni a jövőtől, ha csak el nem felejtkezünk az útról, amin az Úr eddig vezetett, azaz a nagy tapasztalatokról, és az ő tanításáról. Tudnélik, ahogy a tanítását vezette. Nem új tanítás kell, hanem a régi, az alap, és arra kell elkezdeni építeni. Tudjátok, én azt szoktam mondani, hogy ez az igazi progresszív adventizmus. Amikor vannak az alapok, amik elkészültek az 1800-as években, és most építs. Ne új alapotat keres, ez pont nem progresszív. Ugye? Pont nem progresszív. Nincs benne épület, nincs benne fejlődés, progresszív, ugye? Haladás. Azt mondja, és idézem szó szerint, visszatekintve eddigi történelmünkre, és figyelembe véve minden lépést, amivel előbbre és előbbre jutottunk egészen jelen állapotunkig, csak annyit mondhatunk, dicsőség Istennek. Amikor látom, mit tett az Úr szívem csodálattal és bizalommal telik meg a minket vezető Krisztus iránt. Semmit sem kell félnünk a jövőtől, kivéve, ha elfelejtkezünk az útról, amelyen eddig vezetett bennünket az Úr a múlt történelme során, és a nekünk adott tanításairól. Mit kezdesz
a korábbi áldásokkal, a korábbi tanítással, az úttal, a tapasztalattal, mert Isten egy dologra kíváncsi, hogy az áldással, a tanítással, az úttal és a tapasztalattal mit kezdesz, felhasználod és kamatoztatod, vagy elfelejted. Azt a címet adtam a mai ige hirdetésnek, és ezzel szeretném lezárni, hogy az út a felházig. Az apostolok cselekedeteiben el tudjuk olvasni az utat a felházig, és a felháztól vezető utat. A mi jelen állapotunk inkább a felházig vezető út, mi már nem a felházból jövünk, mi arra felé tartunk. De tudjátok, hogy miért lehetett? Ezt most hallottam Búzsván egy barátomtól. Tudjátok, miért lehetett megírni apostolok cselekedetei könyvét? Mi kell ahhoz, hogy megírhassd apostolok cselekedeteit? Azért, mert az apostolok cselekedtek. Ugye? Nem azt mondja, hogy az apostolok elmélete. Nem azt mondja, hogy az apostolok teológiája, nem azt mondja, hogy az apostolok tudománya. Az apostolok cselekedetei. Praxis. Ugye, praktikus. Ami most minket érint, és ami nekünk ebből fontos, mi úton vagyunk a felház felé. A mi feladatunk most az, hogy amit most az Isten adott nekünk, azt az egy lehelletet, azokat az első cseppeket, amiket a késő esőben adni akar nekünk, a késő eső első cseppjeit már megadta, azzal mihez kezdünk. Mit kezdünk azzal, hogy az Isten megtanít, meg akar tanítani, bocsánatot kérni? Felhasználjuk ezt a képességünket, amire képesít? Megtanulunk-e egyek lenni, megtanuljuk-e megbecsülni egymást? Házas felek egymást, gyermek a szülő a gyermeket. Megtanuljuk-e megbecsülni egymást itt a gyülekezetben, testvér a testvért? Várjuk az óriási nagy csodát, nem fog eljönni, most a kis csodáknak kell megtörténni. És hogyha a kis csodákkal jól élünk, hogyha a gyülekezet egységre jut, akkor jönnek az óriási dolgok. De akkor kapaszkodjatok. Akkor tényleg be kell kötni a biztonsági övet, mert ez a hely még nem alkalmas arra, hogy 3000-en beleférjenek. És ez csak egy nap. Testvéreim, a Biblia nem mese. Tudjátok, honnan tudom, hogy ez a 3000 lélek igaz? Honnan, hogy a történelem jegyzi, hogy a kereszténység valami félelmetes módon kezdett el a birodalomban terjedni. Ebből tudhatod, egyszerűen statisztikailag tudhatod, hogy lehetetlen, hogy itt egy ember ott keresztény lett fű alatt. Nem. Egyszerűen 300 év alatt muszáj volt valamit csinálni a politikának a kereszténységgel, mert már nem lehetett vele mit kezdeni, mert mindenki keresztény lett. Volt, aki titokban, volt, aki nyíltan. Mi útban vagyunk a felház felé, hajlandóak vagyunk-e arra, hogy elinduljunk ezen az úton, hogy erőteljesebb lépéseket tegyünk ezen az úton. Testvéreim, ez a felhívásom hozzátok. Add át a szívedet, és hagyd, hogy Jézus elvégezze azt, amit szeretne. Óriási dolgok fognak történni. Az óriási dolgok már elkezdődtek, csak el kell kezdenünk értékelni, és nem racionális magyarázatot keresni rá. Jézus szeretne a saját lelkében részesíteni téged. Kész vagy-e befogadni azt? Én kívánom, hogy légy kész, én kívánom, hogy légy hajlandó. Amen. Mennyei jó atyánk! Köszönjük, hogy ezen a néven szólíthatunk téged, hogy te Jézus Krisztusban a mi édesapánká, a mi atyánká lettél, hogy a mennyei családtagjai lehetünk, és azt az ígéretet kaptuk tőled, hogy részesítesz minket a te szent lelkedben. Azaz betöltesz a te lelkeddel, megértjük a te gondolataidat, megtisztítod a mi szíveinket, megláttatod velünk a valós állapotunkat, és egyben meg is vigasztalsz. Köszönjük, hogy végignézted értünk a te egyszülött fiat halálát, azért, hogy ne kelljen végignézned a mi halálunkat. Hogy fontosabbak voltak neked, fontosabbak voltunk neked annál, mintsem, hogy megkímélj magadat ettől a fájdalomtól. Atyánk, nem tudjuk felfogni a te szeretetedet, de szeretnénk azt nap mint nap megízlelni. És ez a szívünk vágya, atyánk, bárcsak akikkel kapcsolatba kerülünk, mind-mind megízlelhetnék ezt a szeretetet. Erre egyedül a te lelked képes, atyánk. Kérünk téged, hogy küldd el azt a bizonyos késői esőt, azaz a te lelked kiáradását. Hozd el az egyház feltámadását, egyéni életünkben, személyes életünkben, közösségileg is. Taníts meg, atyánk, bocsánatot kérni és megbocsájtani. Elengedni a
a szüleink, a gyermekeink, a házastársunk, a munkatársunk, vagy éppen gyülekezeti testvéreink bűneit, elengedni azt a 100 dénárt. Kérünk téged, atyánk, hogy hadd, hogy részesülhessünk azokban a tapasztalatokban, amiket az ige lapjain olvasunk, hiszen te megígérted azt. És a művet, amit elkezdtél, fejezd be, vidd véghez. Szeretnénk értékelni az áldás minden cseppjét. Fiad Jézus nevében. Amen.

Köszöntök mindenkit a mai előadásunkon, melynek címe a kimondott szavak ereje. Még kint is vannak, majd bejönnek. A múltkor arról volt, hogy az Isten és magunkat is hogyan tudjuk igazából megismerni, és az Isten hogyan változtat meg minket. Most még arról lesz szó, hogy a szavak, amelyeket mi kimondunk, amelyeket ugye mindig használunk, amelyre sokszor nem is figyelünk, annak milyen ereje van. Ugye ebben a mai világban, valakinek zajlában az ajtót legyen szíves, mert engem zavar, hogy hátul zajonganak. Igen, majd bejönnek akarnak. Szóval ebben a mai világban a beszéd az csak úgy hömpölyög, ömlik. Ugye, akármit bekapcsolom, mindenütt beszélnek. Mindenütt szól a rádió, szól a televízió, ha más nem szól a Walkman az emberek fülébe, vagy a fülhallgató. Szóval a szó az ömlik. Ugye mióta internetet is feltalálták, állandóan vagy olvashatjuk, vagy hallhatjuk, de rengeteg a szó a beszéd. És azt aztán mindjárt érezzük, hogy viszont hogy sokszor mennyi a beszédnek be a sallang, mennyi az üres beszéd, aminek semmi tartalma nincs, mennyi a közhely, mennyi a durvaság, vagy a csúnya, ostoba beszéd. De a maga az, hogy az emberek beszélnek, és egyre többet beszélnek, az van, hihetetlen módon felerősödött. Mindenkinek van véleménye, mindenki mondja magáét, mindenki nyilatkozik, már most már mindent meg lehet szólalni, szóval rengeteg a beszéd, de hol tanulnak az emberek beszélni? Azt gondoljuk, hogy a beszéd, hát mindenki megtanul beszélni valahogyan, ugye hát általában az ember, a legtöbb ember ugye úgy születik, hogy lassan megtanul beszélni, ha csak nem valamilyen ok miatt néma marud, mert majd betegség folytán. És ugye mindenki azt gondolja, hogy hát ő tud beszélni. Ugye, az emberek úgy gondolkoznak, de azért, ha jól meggondoljuk, a beszéd egyrészt tudomány, másrészt, ahogy a haladásunk is mondja, a szavaknak ereje van. Szóval kimondott gondolatoknak mindig hatása van. Akár mi foglalkozunk vele, akár nem. És ha jól megnézzük, a környezetünkben, vagy egyáltalán elgondolkozunk rajta, a beszédünkkel hihetetlen módon tudunk embereket befolyásolni, elvenni a jókedvüket, vagy éppen jókedvet deríteni. Ugye én is most csinálnék itt egy tesztet, és azt mondanám önöknek, hogy itt mindenki milyen értelmes, és milyen okos, és milyen jól figyelnek. Akkor az emberekben rögtön az érzés támad, hogy egy kicsit jövő büszke, hogy tényleg hát milyen értelmes vagyok, milyen okos vagyok, milyen jó, hogy itt vagyok. Ugye? Elég, ha csak ennyit mond az ember. De mondjuk azt mondanám, hogy önöket mindenki olyan ostoba. Akkor rögtön, de az, csak most elnézést, hogy ilyen szélsőséges vagyok, csak azt akarom érzékeltetni, hogy rögtön a szavakkal kiváltok másikban valamit. Mintha belészúrnék. Érdekes, mintha a szó beindítana az emberben valamilyen folyamatot. Ugye, rögtön érzések keletkeznek bennünk, rögtön gondolatok, rögtön válaszra is ingerelnek, vagy valami irányba befolyásolni tudom. Ugye, attól függ az ember, hogyan. Ugye sokszor a mindennapi életben beszélünk össze-vissza, elnézést, és nem is foglalkozunk, hogy kit hogyan sértünk, vagy bántunk, vagy egyáltalán mit mondunk a másikról, hogy annak aztán milyen következménye lesznek a későbbi életben, vagy a másik ember életében. Ugye talán mindannyian vagyunk úgy, hogy az életben hallottunk kimondott szavakat, amelyek mondjuk meghatározták aztán a tovább életünket, hogy aztán merre tovább. Hogy mondott olyat a tanárunk, vagy munkatársunk, vagy a szüleink, olyasmit megjegyeztünk, amely a gondolkodásunkat, az életfelfogásunkat is befolyásolhatta. Lehet, hogy mi akkor nem is tudtuk, csak később felnőtt fejjel visszagondolunk tényleg. Hát ugye szoktam, hogy anyukám mindig azt mondta, ugye szoktunk ilyet mondani, apám mindig azt mondta. De mikor mondta, akkor ezt nem tudottuk magunkba, csak később, mikor felnőttek lettünk. Szóval ennek van hatása. Ugye van a példabeszédekben egy nagyon szép kifejezés arról, hogy egy tanács, hogy az ember hogyan használja a nyelvét. Ugye a példabeszédek könyve 18. fejezet 21. versében így olvashatjuk, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen kiki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye egy fajsúlyos kijelentés, nem? Mind az élet, és mind a halál. Gondolunk mi erre? Eszünkbe nem jut szerintem. Hogy mind az élet, és mind a halál. És azt mondja, aki azzal hogyan él, vagy hogyan használja, úgy eszi a gyümölcsét. Ugye hányszor úgy mondjuk visszaszívnánk, amit mondtunk? Hányszor tenném meg nem történt, hogy olyan butaságot beszéltem? Ugye az ember sokszor resteli magát, hogy ez hogy jött ki a számon, meg se gondoltam. Ugye? És az ember sokszor a kimondott szavak miatt
Néha egy életen át szégyenkezik, hogy miket mondtam én, ha láttam volna magamat. Ugye? Az ember megresteli magát a beszédje miatt. Van még egy pár jó tanács, amit szeretnék így bevezetésképpen felolvasni a Bibliából, a Prédikátor könyvéből. Azt mondja, hogy ne gyorsalkodjál a te száddal, és a te elméd ne siessen valamit szólna Isten előtt, mert az Isten a mennyben van, te pedig a földön, azért a te beszéded kevés legyen. Ugye azt mondtam, most beszélnek az emberek, ugye? Rengeteget. Azt mondja, ne gyorsalkodjál a te száddal. Ugye azt mondja, az Isten a mennyben van, azt akarom, hogy az Isten mennyben van, ő lát téged, te pedig itt a földön vagy. Úgyhogy a kettő közti különbséget tarts tisztelő, és tudd, hogy az Isten mindig figyel, és gondold meg, hogy mit mondasz ki. Azt mondja, kevés legyen. Ugye a régi emberek kevesebbet beszéltek szerintem, nem? Többet hallgattak. Most az emberek többet beszélnek, és kevesebbet hallgatnak. Én emlékszem, hogy nem beszéltek ennyit az emberek. A régi parasztember, olyan régi filmeken látunk, ilyen tőmondatokba szoktak megszólalni. Mondanak, majd az koppan. Annak súlya van. Nem? Most csak beszélnek, és várjuk ki, hogy most mi lesz a vége ennek, vagy elvesztik a lényeg a beszédben, annyi sok a beszéd. Ugye, ha emberek találkoznak, akkor miről szoktak beszélgetni? Hát, mikor, miről, ugye? Van panaszkodás, elégedetlenség, pegykálkodás, az indulat, ugye? Hát néha van öröm is azért, ugye valakinek a családban itt egy gyerek születik, vagy valamilyen tényleg jó dolog érte, akkor azt is örömmel mondja, de azt tapasztaljuk, ugye, főleg itt Magyarországon, nem tudom külföldön, hogy van, hogy az emberek állandóan ez a fajta elégedetlenség, ez a fajta indulat, ez a fajta háborgás, a düh, a méreg, az indulat, az szinte úgy kiömlik az ember, mint a vizet, mikor kiöntik, és az emberek öntik egymásra. Ugye gondoljunk bele, hogy állítólag keresztény Magyarországon élünk, ugye, nem közeledik a karácsony, ugye nem sokára, és mégis azt tapasztaljuk, hogy az emberek a szavaikkal, a beszédükkel egy abszolút hitetlenséget árulnak el. Ugye amikor elégedetlenség van, meg zugolódás van, meg sokszor az emberekben az a gyűlölet van, akkor nem az látszik, hogy az Istenben feltétlen bizalom van. Amellett, hogy karácsony vagy elmegyek a templomba, és talán imádkozom is az Istenhez. Nem azt látjuk, hogy keresztény emberekben az igazi, mély bizalom van az Istenben, hogy én rábízom az én életemet, és nem azon zugolódok, hogy most éppen milyen kibántott meg, vagy milyen problémám van. Sajnos ez nem szokott megnyilvánulni, pedig azt mondja a Dávid a Zsoltárokban, hogy jobb az Úrban bízni, mint embernekben reménykedni. De mit szoktak az emberek csinálni? Tovább olvasom. Azt mondja, jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Az emberek emberekben bíznak, meg a főemberek kicsodák. Hát ugye a magas politikusok, a nem tudom mikbe, hogy majd valaki az én életemet majd jobbá teszi, ad nekem munkát, meg ezt ad nekem, meg azt ad nekem, mert az a dolga. És azt mondja a Dávid, hogy de jobb az Úrban bízni. Jobb. Nyilván azért mondja, mert ezt ő valamikor megtapasztaltam. Szóval nem csak úgy, hogy nagyon okosokat mondja meg, hogy neki is ugye járjon a szája. Azért mondja, mert ez neki élettapasztalata volt. Hát aki ismeri a Bibliából Dávidnak az életét, akkor tudjuk, hogy hát neki volt tapasztalata az Istennel. És megértette azt, hogy tényleg jobb az Úrban bízni, mint emberekben vagy főemberekben reménykedni, rájuk helyezni az életüket. Viszont van két olyan dolog az emberek életében, meg a mi világunkban is, amit amellett, hogy nagyon vallásos kezd lenne a világ, és hogy egyre inkább szorgalmazzák a vallásosságot mind az iskolákban, mind az emberek között a hétköznapokban. Érdekes dolog, hogy két dologról nekem az a meglátásom, hogy szinte már jóformán szó sem esik, csak ilyen, hogy mondjam, hát ilyen elméleti szinten. Sokszor csak közhelyszerűen, mert kötelesség. Szinte majdnem azt mondanám, hogy szinte ilyen ünnepekre tolódik ez a két dolog. Húsvétra, meg karácsonyra, na meg esetleg a búcsukra. És ez a két dolog, amit én úgy látom, hogy amiről viszont keveset beszélnek az emberek, mert mindenről sokat beszélnek, ez pedig a bűn, amit nem vallanak be az emberek, és a másik a bűn, amit nem bocsájtanak meg. Erről mikor beszélnek az emberek? Amit nem vallanak be. Mikor hallunk miatt, hogy
Igen, el kellene gondolkoznunk, hogy milyen gyűlölettel viseltetni más emberek iránt. Milyen indulat van bennem, mert a másik rosszul szólt nekem. Ugye én is az emberek között mozgom, és tudom, hogy hihetetlen mértékű gyűlölet, indulat, harag van az emberekben, és úgy áramlik kifele. És egyszer az egyik munkatársammal beszélgettünk, és olyan fura volt, mondja neki, nem is én mondtam neki, hanem a másik munkatársam, hogy figyelj csak, hát az bűn, ha a másikról rosszat mondasz, vagy gondolsz. Azt mondja, az bűn. Meg volt rajta döbbenve. Ő nem is gondolta, hogy ha valaki rosszat mondok, az, hát azzal ő nem ártott neki, úgy gondolta. Tehát ugye azt mondtuk, hogy az eladásunk címe a kimondott szavak ereje. Lehet, hogy közvetlenül nem ártott neki, de közvetetten igen, mert rossz hírét kelti. És ugye leértékel a másik ember szemében. Szóval ez a két dolog, hogy az emberek kevesebb beszélnek arról, hogy ők mit követnek el, és ezt hogyan rendezik, vagy mennyire hajlandók embereknek megbocsájtani. Hallunk ilyet, hogy meg kell bocsájtani? Na most nem ilyen szinten, hogy hát kitűztünk egy napot, ugye, és akkor most megbocsájtunk, mert most mit tudom én, olyan nap van. Hát ez nem nap kérdése, ez nem olyan, mint ennyi a nőnap, hogy ugyan a nőnap, akkor most virágot veszek, mert van feleségem. Ugye ez is humoros, megjegyzem, mert az nem kell nekem várni egy évet, hogy virágot vegyek a feleségemnek. Megmondják, hogy ekkor kell, mert ha szeretem, akkor ezt nem jut, akkor veszek neki. De arra várni kell, hogy ugye kérdezem a munkatársamat, hogy mondom, hogy neki, hogy te figyelj, mikor ezt a sok mindent, amit itt összeholtál, hogy mikor fogod meggyógyulni. Én nem járok gyógyulni, azt már 10 éve nem voltam. Hát mondok, a papnak túlórázni kellene, hogy most lejön előtte. Én nem megyek, azt mondja. Hogy, és vagy elmennek ugye karácsonytájá. Hát de most akkor ők hordozzák magukban azokat a dolgokat egy évig, vagy egy fél évig? Értjük? Nem is beszélnek róla? Nem is akarják rendezni? Nem is foglalkoznak vele? Nekem az a meglátásom, hogy mivel az emberek ebben nem foglalkoznak, ez nagyon, nagyon sok bajnak a gyökere. Azért gondoljunk bele egy közösségben, ahol nincsen megbocsájtás, ahol nincs bocsánatkérés, az a közösség az akár egy ország, akár egy család, akár egy nagyobb közösség, az tud ő békességben működni és lenni. Hát ugye láthatjuk Magyarországon, nem? Szóval, de két ember között is lehet kapcsolat rendezett, hogyha én a szívemben a másikkal neheztelés hordozok? Kizárt dolog. Ugye az ember nagyon jó színész, és el tudja játszani azt, hogy nem haragszom rád. Azt el tudja játszani. De valójában megtartja a távolságot, és esetleg másnak elmondja azt, amit a másiknak kellett volna. Ugye? Nem, nincs meg az a igazi megbocsátás, majd fogok arról szólni, hogy mit is jelent igazán megbocsátani, és mit jelent bocsánatot kérni a másiktól.

Amikor az emberek mondjuk bűnt követnek el, vagy én is, ha valami rosszat csinálok, hogy elkövetnek, vagy önök is valamit elkövetnek, mi az első reakció? Bennünk. De hogyha rámutatnak, hogy na figyelj, Csőr Zsolt, ez most nem volt helyes. Rámutattak, hogy hát azért ezt nem kellett volna. Mit szoktunk csinálni? Ugye, eleve az agyunk valahogy úgy működik, hogy körülbelül 5 másodpercet 100 kifogást tudnánk felszólni, hogy azt miért követtük el. Ugye? Csak úgy dől belőlünk. Én emlékszem, amikor még nem ismertem annyira mélyen a Bibliát, csak ismerkedtem vele, és akkor megsértettek. Volt, hogy egy fél napig eljátszottam az agyamban azzal, hogy én most miért nem vagyok bűnös, és a másik meg miért olyan. És úgy jöttek a kifogások, hogy öröm volt magamnak hallgatni. Hogy magamat fel tudtam menteni. A végén én teljesen magamat tisztára mostam, és a másik volt a gazember. És az volt a szomorú, hogy már bántott, de valahogy akkor is, mint a gondolatok, itt tolakodtak a fejembe. Mindig eszembe jutott, hogy már negén, és akkor negén, de én, ő meg úgy. Ugye, és jön belőlünk. Nem kell gondolkozni rajta. Ez furcsa, hogy nem kell gondolkozni rajta. Ugye, hogyha az emberben rámutatnak, akkor jön a mentegetőzés, a magyarázkodás, sokszor hazugság, mellett ragadjuk, ugye? Indulatba jövünk, akkor ugye sokszor vannak emberek, akik rámutatnak, dübe jönnek, és akkor visszaborítják ránk. És akkor mutogatnak, hogy hát te is, ugye? Mint hogyha ő elkövetne valamit, meg én is, ha ő is vagy én is elkövettem, akkor az ő hibája az kisebb lenne. Ugye, hát most ő is hazudik, és én is hazudok, hát az ő hazugsága az enyémet nem kisebbíti. Szóval nem azt mondtok kifogásra, hogy hát ő is olyan volt, akkor nekem is lehet, ugye? Szóval az emberben ez a fajta reakció, ez a természetünkben van, nem tudunk mit csinálni. Ez jön. Ez csak egyféleképpen lehet megoldani, ezt majd a végén erről szóltétek. Van egy ige a Bibliában, a Jakab, nem is a Jakab, a Jeremiás könyvében. Rosszul lakos, igen, a máskorot. Szóval Jeremiás könyve második fejezetében, amikor itt az Isten is rávilágít a zsidóknál, hogy ők is hogy tudták a kifogást keresni, és a végén még azt is kimondták, hogy ők tulajdonképpen nem is vétkeztek. Ez így szól, hogy még ruháit szélén is található szegény, ártatlan emberek vére, nem azért, hogy betörésen kaptad őket, ugye arra mondja, hogy azt tudni kell a zsidóknál, a polgártőnk az volt, hogy ha valaki éjszaka betört valakihez, és ugye nem tudta a lakó, hogy ki az, és megölte, akkor aki megölte, az ártatlan volt, mert nem tudhat. És azt mondja, nem azért van vér, szóval nem azért tapad vér a kezedhez, mert jogosan védekeztél, hanem azt mondja, hanem mindamazokért, most el kell olvasni a jelenlásként, hogy mit csináltak még, és az Isten felsorolt, hogy paráználkodtál, meg elvetted a felebarátod feleségét, meg a szegény megkárosítottad, és sorolja az Isten, de ezek voltak a mindamazokért. És ezt mondod, bizonyára ártatlan vagyok. Ugye, ki mondja, ártatlan vagyok. Hiszen elfordult tőlem az ő haragja, itt arra mondja, hogy mivel nem volt következmény, annak ő rosszat csinált, mondhatnám, az Isten nem sújtott rájuk, hát akkor nyilván én ártatlan vagyok, hogy még az Isten sem maragszik rám. Íme én törvénybe szállok veled, mondja az Isten, mivel hogy azt mondod, nem vétkeztem. Szóval most hosszú lenne, megnézzük a Jeremiás könyve 22. fejezetében, vagyis a második fejezetében, meg a Jeremiásnál, hogy mennyi mindent ír az Isten, hogy a zsidók milyen vétkeket követtek el. A legaljasabb dolgokat. És akkor megmagyarázták. Nem vétkeztem. Én ártatlan vagyok. Hát ez a reakció. Még az Istennel szembe is, ugye az ember megmagyarázza. Szóval, hogy szavaink visszahatnak ránk, és hogyha mi nem mondjuk ki a dolgokat egyenesen, és így magyarázgatjuk, akkor végén mi elhisszük, hogy nekünk igazunk van. Az a rettenetes sötétség. Ugye azért ugye kimondottnak a szónak ereje van. Ha én kimondom, hogy vétkeztem, és ezt komolyan veszem, az pozitívan hat rám. Ha letagadom, és azt mondom, hogy nem vétkeztem, az is hat rám, és a végén ugye az ember elsötétedik, és nem látja, szoktuk mondani, hogy hát nem látja, hogy mit csinál. Nem. Ugye? Hihetetlen. Tegyük fel a kérdést őszinte, hogy azért az könnyű kimondani, hogy vétkeztem? Nem. Miért nem vajon?
De. Nem, azért nem olyan könnyű. Könyv, hát, hogy hibáztam, vagy tévedtem, ugye, hát nem olyan könnyű. Igen, egyrészt valaki mondta, hogy mert szégyel is az ember, talán restelli. Aztán talán, ha be kellene látni, nincsen igazam, hogy mondta, akkor most meg kéne alászkodnom, hogy hát az én tévedtem, hogy azt meg az ember nem nagyon teszi meg, mert köröm szakadtáig ragaszkodik a maga igazához, mi akkor sem, ha látja, hogy nem igaz, de most ismerjen be, hát most mit fognak hozzászólni az emberek. De másrészt az ember úgy gondolkozik, hogy egyszer egyik munkatársam mondta, hogy elmondom neki, hogy rendezni kéne a dolgot vele, mert nem jó. Hát nehogy még én kérek bocsánatot. Mikor nekem van igazam? Mikor akkor azt gondoljuk, hogy a másikat megerősítjük a tévedésében. Ugye van ilyen érdekes szituáció, hogy tényleg mondjuk igazad van, a másik erre megsértődik, és a kapcsolat ugye hát, rossz lesz, és rendezni kellene. És akkor nekem arra kéne menni, hogy hát jó, hát lehet, hogy én is rosszul reagáltam le, mert ő valamit mondott, és azt mondja, hát nehogy már én menjek még oda, hát ő csinálta rossz, hogy jön ő. Ugye? És az ember úgy gondolkozik, hogy megerősítjük a másikat a tévedésében, ha én bocsánatot kérnék, pedig nem igaz. A másik is talán akkor látna, hogy hát jó, akkor én is. Úgyhogy ha mégis megtesszük, akkor tapasztaljuk azt, hogy a másik is megenyhet, és akkor tőleg elismer, hogy ő is, hát őnek is volt igaza. De ez is visszatart, és az ember gondolkozhat így. Meg hát ugye ott van benne az ember, az a nagyfajta szégyenlőség, hogy hát az olyan kellemetlen, nem? Meg hogyan fog reagálni? Ugye az is, hogy hogyan fog reagálni, ha valaki az oda menjünk? Ugye félünk. Esetleg megint felkapja a vizet, és ránk borítja megint az asztalt, mert kioszt még egyszer, ugye, mert úgy tartózkodik, és óvatos, és nem mindig meri olyan bátran oda menni. Azt mondja Pál apostol, mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Ezt arra mondja, hogy az ember megtenne valamit, de a természetünk az hihetetlen módon az ellenkező irányba húz, az nem akarja. Az nem tud engedelmeskedni, még akkor is, ha látja, hogy jó. Annak ellenére, hogy a természetünk ilyen, képesekünk-e őszintén bocsánatot kérni. Szóval ugye, mert a természetünk az pont az ellenküzelembe húz. Most mondtuk, hogy mennyi minden kitalál, mennyi minden akadályt támaszt. Vagy emlékszem, volt olyan, hogy összekülönböztem valakivel, és akkor úgy gondolkoztam, hogy na majd holnap elrendezem. Ugye, hogy nem, majd inkább holnap után. Ugye halogattuk. Aztán úgy elfelejtődött, eltemetődött, nem gondoltunk vele. Kicsit az ember úgy jópofáskodott, mint a mi se történt volna. De azért valahol annak ott maradt a tüském, az rendezetlen. És még minden tüske az ugye gyulladást okoz. És egy kapcsolatukban az eltávolít. Szóval az ember kicsit hátrébb a másiktól, és érzékeltet, hogy itt valami nincs, nem rendezett a dolog. Szóval ez nem jó. Menjen jobban az ember, kimondaná. Én úgy gondolom, hogy a természetünk ilyen, de a jó Isten, hogy megkeresse az embert, és aki tényleg őszinte a bocsánatkérésben, mi vagy mi magunk nem tudunk, mert akármilyenre úgy gondolok, hogy őszinték vagyunk, ugye szokták mondani, hogy megbocsát után felejtek, oda-vissza igaz. Az ember bármennyire is gondolja, hogy ő megbocsájt valakinek, vagy bocsátot kér, nem tudja maradéktalanul megtenni. Nem tudja. Legfeljebb az idő elfelejteti vele, de valakivel még azt sem felejteti el. Ugye valaki felhántogatja 20 évvel ezelőtt, hogy nekem egyszer azt mondta, és akkor emleget, hogy hogy megsértődött, ugye? Nem, elhalványul, de nem, nincs az a tökéletes rendezés. Dávid olyan szépen fejezi ki azt, hogy igen, az ember őszintén bevallhatja a vétkét. A Zsoltárok 32. fejezet 5. versen olvasható ez a szép bűnbevallás. Azt mondja, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvette rólam bűneimnek terhét. Hogy is mondja Dávid, azt mondja, vétkemet bevallom. Szóval bűnömet el nem fedeztem. Ugye azt jelenti magyarul, hogy nem próbáltam eltakargatni, meg mentegetgetni. Ugye? És azt mondja, hogy bevallom hamisságomat az Úrnak. Ez alapszabály különben, kedves hallgatók, hogyha valakivel problémánk van, akkor mi először az Istenhez menjünk.
Mert ha mi az emberhez menjünk, aki a problémánk van, akkor azt mi magunk akarjuk megoldani, és sokszor még nagyobb bajt csinálunk. Kérni kell az Istent, hogy adjon a másiknak is belátást. Adjon az Isten megfelelő időt arra, hogy olyan körülményeket, hogy azt én tudjam. Hogy a másik is fogadóképes legyen, és az én szavaim is érez az, hogy most esetleg, ha bocsánat kérek én, de hát csak mint a fogamat húznák. Ugye? Mert illik. Szóval ne ez legyen, hanem ott tényleg ez az elve legyen meg. És azt mondja még az első krónikában szintén Dávid, hogy mondta pedig Dávid az Istennek, igen vétkeztem, hogy ezt műveltem, most azért bocsáss meg a te szolgád vétkét, mert felette esztelenül cselekedtem. Még azt is kívül, hogy esztelenül cselekedtem. Ugye, hogy ezen belátja, hogy buta voltam és bolond, elment az én eszem. Ugye? Akkor érződik, hogy igen, abban van az, hogy az őszinte. Hogy nem magyarázgatja a dolgait. Ugye azért vannak az őszinte bocsánatkérésnek jellemzői. Mondjuk honnan tudjuk, ha valakor jön hozzánk, azt mondja, hogy ugye, elnézést, van ilyen, hogy bocs, meg bocsika, ugye hát mondjuk annyit ér. Ha mondjuk udvariasak vagyunk, most ha jön valaki befelé és véletlenül mellük, azt mondom, elnézést. De mondjuk ebben ez nem egy olyan konfliktus, hogy most valami íratlan nagy rendezés kellene véghez vinnünk, hisz ilyenkor van bocsika, meg bocs, de azért vannak komoly összeződölések, nagyon húsba vágok és szívbe markolóak, amikor azt tényleg őszintén kéne rendezni. De mi honnan tudjuk, hogyha valaki hozzánk, hogy az ő bocsánatkérése az őszinte volt? Mert csak mondja. Ugye egyrészt azért látszik a lényén is, ahogy ezt kifejezi. Ugye? Szóval egy ember azért látszik, hogy most odajön, és akkor ez tényleg látszik, hogy bánkódik, meg zavarba is van, meg szóval hogy szeretné rendezni. De azt hiszem, az első dolog az, ami nagyon fontos, hogy önkéntes. Én emlékszem, nem tudom, ki volt úgy gyerekkor, amikor azt mondták, hogy valakit mit tudom, én rosszat csinált a gyerek, és na, menjél róla a fiam, az kérj bocsánatot. Ugye? És akkor nem valam, de kellemetlen, hogy tuszkolták, hogy na, mondja azt, hogy rosszat csinálta, és akkor kérj bocsánatot. Hát a gyerek esetleg kimondta, de hát az inkább csak azért volt, mert a szüleik piszkálták, hogy kérem bocsánatot. Vagy emlékszünk rá, nem tudom, hogy ki milyen vallás itt most közöttünk, de ki szeret gyónni? Az most egy másik kérdés. Én is katolikus vagyok, és én gyógytam is. De gyerekkoromtól úgy éreztem, hogy ez valahol kényszer. Én ezt legszívesebben kihagynám, de akkor is anyukám mondta, hogy menjél fiam, jön a karácsom, gyónni kell. Nem örültem neki. És ugye mondtam már, ha hallgatnak egy pár szó, hogy anyukám is 81 éves, azt mondta, fiam, én nem megyek gyónni. Azt mondja, hogy én a papnak nem mondom, elmondom az Istennek. Ugye valahol lehet, hogy valakinek az megkönnyebbülés, hogy gyónni megy, most nem tudom, de valahol szerintem, aki nagyon őszint is a lelkében azért érzi azt, hogy ez valahol egy kényszer, hogy én egy másik embernek mondjam el a legtitkosabb dolgaimat is. És azért kényszer, mert így nevelték, ebbe született bele, nyilván ezt cselekszi, de hogyha lehetne választani, azért hány ember menne gyónni? Akkor biztos a statisztika nem lezuhanna, ugye? Mondom, biztos, hogy van, aki ezt igényli, és elmegy, és meggyón, és azt mondja neki, nem okoz problémát, de én tudom gyerekfej, hogy nekem is ez egy kényszer volt. És kényszerből bevallani bűnt, mondjuk annak, akinek ami semmi köze hozzá. Mert mondjuk, ha nem is sértettem, akkor minek neki mondom. Ugye, mert ha mi berendezzük a bűnt, akkor elmondjuk az Istennek, ha az Istenre tartozik, mert vannak olyan vétek, amik csak az Istenre tartozik. Mert én azt mondom, hogy gondoltam a szívembe valakivel szembe, ha valakire nem tartozik, mert nem tudja, csak az Isten tudja. De akkor az Isten nekem rendezni kellene. Ugye? Jézus azt mondta, aki gonosz kívánság okáért tekint más asszonyra, hogy mondja, paráználkodott a szívében. Tehát a szívében, jó, de ezt ki tudja? Csak az Isten. És az Isten rámutat, hogy te hogyan gondolkozol most, és az embernek felébred a lelki ismerete, akkor az Istennel ezt rendezni kellene. Ugye? A másik dolog, hogy van olyan bűn, amelyet be kell vallanunk nyilván a másik embernek, mert ő rá tartozik. Hát most én megsértettem, neki kell mondanom.

0: az Isten azt, hogy nyilvánosan rendezzük. Szóval az első az, hogy önkéntes, a másik pedig az, hogy egyenesen kimondjuk, és nem magyarázzuk. Ugye hajlamosak vagyunk rá, nem? Hát, hogy ne haragudj, de! És akkor jön a de, és akkor a de után egy ilyen listát felsorol, hogy miért vagyok ártatlan. Nem?
1: És az igényhez semmi köze nincs.
0: És az, ha az ember úgy gondolkozik, hogy ő úgy szeretné rendezni a dolgait a másik emberrel, hogy közben meg is magyarázza, az nem bocsánatkérés. Ő nem látta be azt őszintén. Szóval, ha nem önkéntes, meg ha azt mondjuk, hogy de, ott már régen baj van. Ugye Saul királynál volt egy ilyen, amikor Sámuel elment hozzá, volt egy olyan dolog, hogy meg kellett támadniuk, most már nem is tudom, melyik népet, és az Isten azt mondta, hogy minden állatot írtsanak ki, mindent és semmit ne tartsanak meg. És akkor Saul meg, hát ezt nem követte. És akkor ezt mondja neki Saul, Sámuel próféta, hogy akkor mondta Saul Sámuelnek, figyeljük meg, hogy Saul Sámuelnek hogyan magyarázta, hogy ő miért nem követte az Istennek az utasítását. Vétkeztem, ugye ezzel kezdte, vétkeztem, mert megszegtem az Úrnak szavát és a te beszédetet. De, mivel féltem a néptől, azért hallgattam szavukra. Ugye látszat úgy tűnik, hogy milyen őszintén be azt mondta, hogy vétkeztem. Még azt is hozzátette, megszegtem az Úrnak szavát. Azt mondja, de. Végülis nem mondjuk hívás, hanem a nép. Mert van egy de. Ugye így nem lehet. Ha az ember magyarázza a bizonyítványt, ahogy szoktuk mondani, önmagát csapja be amúgy. És ugye a kimondott szónak ereje van, visszahat rá, és a végén elhiszi magának, hogy ő nem is vétkezett. A példázatbeli tékozló fiú mondott ilyet, hogy de. Ugye, azt mondja, így olvasom, hogy ezt mondom, néki mondja a tékozló fiú. Atyám, vétkeztem az égelen és te ellened. És nem mondta, hogy de. Nem volt de. Nem magyarázta, hogy hát azért. Igen. Azt mondja, hogy nem vagyok immár méltó, hogy te fiadnak hivatassam. Tégy engem olyannál, mint a te béreseid közül egy. Ugye ő belátta, hogy ő méltó arra a büntetésre. Nem magyarázta a bizonyítványt, hogy ő miért csinált azt, amit csinált. Ugye ez volt a második pontunk, hogy egyenesen kimondjuk és nem szépítjük. A következő pedig, ha bármilyen kárt okozott, azt igyekszik az ember megtéríteni. Ugye ritkán gondolunk arra, hogy a másik embernek az a kárt is okozunk. Ugye hát mondjuk az is bűn, ha meglopjuk a másikat. Valamilyen figyelmetlenségből vagy rehányságból nem kárt okozunk, és másikat megbántjuk, megsértjük, akár a jó hír nevében is, akár az anyagi javaiban is, hogy ezt rendezni kellene. Ha valakiben nagyon erős mély a bűnbánat, akkor nem csak a szavával meg a szájában mondja, hanem azt igyekszik mindenképpen rendbe tenni. Úgy olvashatunk ilyet a Bibliában, mondja Zákeusról, aki azt mondta, hogy mindazt, amit elvettem patvarkodással, hát ugye, hogy is mondják, most hogy mondanák, pereléssel, amit nem kellett volna, szóval igazságtalanul, azt mondja, azt én mindet azt mondja, visszaadom, és én azt rendezni szeretném. De érdekes, különben csak egy zárójeles megjegyzés, hogy aki olvassa a Bibliát, és az ilyen, hogy mondjam, megnyilvánosokat, vagy ilyen rendelkezéseket, törvényeket olvas az Új Szövetségben, vagy amit Jézus mondott, minden megtalálta az Ószövetségben, és csak lefelé nem szó szerint. Ugye olvashatjuk Zákeusnál, hogy ő azt mondta, hogy előállt, azt mondja, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, 4 agyit adok helyébe. Tudjuk, hogy az Ószövetségben ez hol van leírva? Ezt most Zákeus csak úgy felindulásból, mert tudta, hogy rendezni kell, azt csak úgy fogta, és akkor azt így kell rendezni. Az Ószövetség, olvashatjuk a 4. Mózes könyve 5. fejezetében, 6.-7. versében, az Isten így szól, szól Izrael fiának, ha akár férfi, akár asszony, akármi emberi bűn követ el, amely által hűtlenül válik az Úrhoz, az a lélek vétkessé lesz. Vallja meg az őt azok bűnét, amelyet elkövetett, és fizesse meg a kárt, amit okozott, teljes értékében. Azután tolja ahhoz annak 1/5-ét, és adja annak, akinek kárt tett. Ugye világos beszéd, nem? Ha bűnt követette, azt mondja, akkor kárt. Ugye a mai világban, hogy van? Valaki elkövet egy bűncselekményt, mondjuk valakinek összetöri az autóját, vagy mit tudom én, bármi kárt okozott, ellop valamit, akkor mit csinál a törvény? Lecsukják. Na de hol a kártérítés? Na sehol nincs. Nem? Valami büntetés kap, de olyan, hogy

0: Akinek okozta a kárt, hogy meg kellene téríteni, az nem is tudom, van olyan jogszabály, hogy meg kellene téríteni? Mert nem azt látom, hogy megtérítenék a kárt. Persze mondja a jog, hogy hát amennyire lehet, meg amit be tudnak rajta hajtani, ugye? Mondjuk a zsidóknál azt csinálták, ha valaki nem tudta nem tudták rajta behajtani, akkor tetszik, hogy mit csináltak vele? Eladtak rabszolgának, ledolgoztatták vele magyarul. Úgyhogy nagyon meg kellett fontolni, hogy mit csinálok, mert hamar oda kerülhettem. És az utolsó pont, ami természetes nyilván, hogy azt mondtuk, hogy önkéntes, és egyenesen kimondjuk, és megtérítjük a kárt, és még egy dolog van, ami bizonyítja azt, hogy az az ember őszintén megbánta, és elnézést kérünk. Beszélgetés is fogunk tartani, 7 órát, hogy nyugodtan mindenki elmondhatja a véleményét. Az utolsó pont pedig az, hogy nem követi el újra. Ugye, mert az csúnya dolog, szoktam mondani, hogy hát figyelj, jó bokárulok, aztán azt mondom, hogy ne haragudj. De aztán megint jó bokárulok, ezt meddig lehet játszani?
1: Amíg meg nem unja a másik.
0: Ugye, ez nem egy értelmes dolog, bár az ember teszi ezt. Most, ha én valakit ugyanazon módon mindig megsértek, hogy azt a dolgot elkövetem, most mindig bocsánat, aztán megint elkövetem, megint bocsánat, megint elkövetem. Ugye, ha az ember ezt igazán mélyen bánja, és őszinte a bűnbánata, és az Istenhez fordul, akkor arra törekszik, hogy ő soha többet ne kövesse, mert ő is utálja azt, amit csinál. És e szágába se lesz belelépni. Úgy így olvashatjuk például a Ószövetségben, hogy olvassak egy ószövetségigét, majd újból is fogok olvasni, az Ezékiel könyve 18. fejezetében, és ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat és törvény szerint, és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne haljon. Semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem leszen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonoszok halálát, ezt mondja az Úristen. Nem, inkább az, hogy megtérjen útjáról, és élvén éljen. Azt mondja, hogy megtérjen az útjáról, azt mondja, hogy igazságot cselekedjen a törvény szerint, és ne kövess el ugyanazt. Ja. És az Isten azt mondja, megbocsájtja neki. Az Isten is, és azt az emberek is holjanak. Az Isten azt szeretné, hogy ne essen ugyanoda bele. Ugye az Új Szövetségben olvashatjuk még a parázna asszonyra, emlékszünk rá, és akit meg akartak kövezni, tudjuk a farizeusok, mert paráználkodott, és akkor Jézus írt a porba, és leírta azoknak a nevét, akik vele paráználkodtak, és ugye ott hagyták, és azt mondja Krisztus, hogy hol vannak a te vádlóid, akik károsztatnak téged, és elítélnek. És mondja az, hogy nincsenek sehol. Azt mondja, én sem károsztatlak téged, magyarul én sem ítélek el téged, menj el, de többet ne vétkezzél. Ezt hozzátette. Többet ebbe, amiben te is csináltál, ne lépjél bele, ne cselekedj többet. Ki az, aki szívből meg tud bocsájtani, mit gondolunk? Van olyan, aki szívből meg tud bocsájtani? Van annak valami feltétele?
1: Van. A Szent Szellem jelen.
0: Mit gondolunk? Ahogy én így végig gondoltam ezt a dolgot, én arra döbbentem, hogy azt tud szívből megbocsájtani, aki szívből tud bocsánatot is kérni. Szóval az egyik dolog, a másik nélkül elmaradhatatlan. Szóval aki nem tud bocsánatot kérni az emberektől, hogyan tud megbocsájtani? Vagy az Istentől? Már őszintén. Most mondom, nem a felületes mondom, amit az emberek csinálnak. Aki igazán bánja, amit tett, az át tud érezni a másik embernél is, amikor a másik követ elbűnt, hogy most ő milyen egy nehéz helyzetbe hozta saját magát. Szoktam ilyen kedélyesen mondani a munkatársának, hát szegény most nagy bajban van. Hát nehogy már, hát ő mondta. Hát mondom, de épp az, hogy ő csinálta rosszat, nem, te nyugodjál meg. Ő van bajban. Ezt most neki kell rendezni. Ezért ne haragudjál rá, inkább segíts, hogy rendezni tudja. Ugye? Aki, mert én is átérzem, hogy milyen rossz, amikor az ember belesik valamibe. És én átérzem, meg tudok bocsájtani, mert tudom, hogy neki is milyen jó, mert nekem is milyen jó volt, mikor megbocsátottak. Ugye? Ebből lehet érzékelni. Krisztus erre így tanított minket, hogy is mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkéteket. Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkéteket. Tehát azt mondja, hogy ha mi nem bocsátunk meg, vagy ha imádkozva megállunk, ugye ez is Jézus azt mondja, hogy mielőtt imádkoztok. Végig gondoltátok, Istenhez mentek, hogy nem haragoztok valakire? Megvizsgáltátok a szíveteket, hogy nincs-e menetek neheztelés, harag, mondhatnánk rossz májúság, és személyválogatás, nem szimpatikus, meg ilyen álnyalt dolgok, ugye, amit szoktunk úgy mondani, hogy ne állunk szóba, hogy ez nincsen nekem ilyen emberem? Kinek nincsen ilyen embere? Akit néha úgy megfojtogatnánk, ugye, vagy máshova kívánnánk, vagy nem szívesen látjuk a személyét. Valakinek? Van, akinek nincs ilyen embere?
1: Nekem van.
0: Akkor te egy különleges ember vagy. Azt mondom, hogy minden, aki ki milyen környezetben van, valahol szoktán mindenki megtalálja maga emberét, a nehéz emberét, akivel neki küszködni kell sokszor, ugye, sokszor egy életen át, sokszor 10 évig, 20 évig, de mindenkit megvan maga embere, és én azt tanítom meg az Istentől, hogy az Isten nem is véletlenül hagy ilyen embereket. Mert meg kell tanulnunk megbocsájtani, meg kell tanulnunk türelemmel elhordozni, meg kell magunkon tanulni uralkodni is, hogy az ember ne robbanjon fel, mert a másik olyan, és meg kell tanulnunk a másikat is megérteni, hogy ő miért ilyen. És meg kell tanulnunk aztán még segíteni is neki, hogy abból ki is jöjjön. Ugyanebből a gondolatkörből még olvasok egy igét, hogy ki az, aki tényleg meg tud bocsátani. Azt mondja az Ószövetségben maga az Isten, ne gyűlöld a te atyát, fiát szívedben, fedd meg a te felebarátodat nyilván, hogy ne viseld az ő bűnének terhét. Bosszúáró ne légy, és haragot ne tarts a te néped fi ellen, hanem szeresd felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr. Ugye az azért érdekessége, mert azt Jézus Ószövetség 1:1-ben idézte, hogy szeresd fel a barátod magadat. Sokszor mondják ez a zárójeles megjegyzés, hogy a törvényt nem kell megtartani, mert az a zsidóknak volt. Ószövetségben csak az van, hogy szeresd fel a barátod, ez a törvény. Ez a Mózes 3. fejezet 19, nem, Mózes 3. könyve 19. fejezet 17-18. Versében van, ugyanez szó szerint. Az elv. Mi most másképp kell szeretni, mint az Ószövetségben? Fura lenne. A szeretetünk, ez mindez nem változik. Ugye. Szóval azt tud tényleg megbocsájtani, aki, ahogy is mondta, ne gyűlöd a atyát, fiát a szívedben. Ugye, mert az ember mondta, jó színész, mi eljátsszuk azt, hogy nem haragszom én. Szoktuk ezt mondani. De azt mondja, a szívedben ne gyűlöd, mert azt meg én látom. És az ember sokszor nagyon udvarias, nagyon kedves tud lenni, aztán amikor elfordul a másik, akkor rögtön tesz rá két megjegyzést. Nem haragszom, mint hagyjad. Aztán amikor elmegy, persze. Szóval ez a szívből ott van a gyűlölet. Hogy emlékszünk még az adószolga esetére, amikor sok nagy adóssága volt, és tudjuk, aki király elengedte neki, Isten megbocsátott, volt neki a szolgája, aki csak egy nagyon picik összeget tartozott neki, amúgy folytogatta, hogy add meg, amivel tartozol, és nem bocsájtotta meg neki. Szóval az ember néha gondolkozik úgy, hogy Istenem, én bűnös vagyok, ezt meg ezt elkövettem, Isten, bocsáss meg nekem. És az Isten mondjuk megbocsájt. Van a kedves kollégája, vagy szomszédja, vagy akárkije, az meg csak egy rossz szót szólt. Nem bocsájtok meg. Ugye? Az ember milyen furcsa. Igényeljük az Istentől a bocsánatot, de másiknak, ha csak egy valamit nem úgy tett, vagy mondott, vagy éppen rossz kedve volt, haragszom, mint halálig. Befejezésül, kedves hallgatók, mikor lesz a szavainknak valóságos ereje, ami az embereket is, a fele barátainkat is mondjuk jóra vezeti? Ugye az előadásnak a címe, hogy a kimondott szavaknak az ereje. Ugye nekünk nagyon meg kell fontolni, hogy hogyan beszélünk. Aki megismer az Istennek a beszédét, annak meg kell fontolni, hogy a szavai azoknak mindig súlya van. Ugye az emberek anélkül is olyanok, hogy akik tudják, hogy hívő, mert ugye így mondják, akik Bibliát olvas, meg van a vallásos, meg van a hívő. Ugye, az nem ugyanaz a köztudatban. Az emberek sokkal jobban figyelik. És nem mindegy, hogy a szavaival mit vár ki az emberekből. Tudnám úgy beszélni az emberek, hogy az mindig jó hatással legyen rájuk? Nem is tudunk mindig figyelni, hogy a szavainkra. Az ember teszi a dolgát, aztán jönnek a gondolatok, meg mennek, beszélt az ember össze-vissza. Ugye, hogyan is mondta Dávid a 51. Zsoltában, azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket a utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Mondjuk azt mondta Dávid, tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem, és add vissza nékem a szabadításnak az örömét. És azt mondja, hadd tanítsam a bűnösöket. Ha az Isten nekem megbocsájtott, ha engem kiemelt abból a helyzetből, akkor nem ülök rajta, hogy jó, hát én az Istennél most jó ember vagyok, aztán a többiek meg újjanak, vagy akarnak. Azt mondja, az Isten arra készteti az embert, hogy a bűnösöket tanítsa az Isten útjára. Hogy ők is megismerjék. És ugye akár hogyan is gondolkozunk, elsősorban éppenséggel pont a szavaink azok, amelyekkel hatása vagyunk emberekre. Akár akarjuk, akár nem akarjuk. És a szavainkat az Isten hogyan tudja úgy formálni, hogy az tényleg jó hatással legyen emberekre? Hogy olyat mondjunk, ami helyén való dolog. Ugye? Ami tényleg annak az embernek pont akkor szükséges. Ami tényleg, ugye azt mondja Pál apostol, semmi rothadt beszéd, a ti szátokból ki ne származék, csak ami hasznos az épülésre, a tanításra. Ami hasznos. Hát, hogy ami hasznos, ami haszontalan, akkor igen nagy csend lenne a világ egy-kettőre. Ha csak a hasznosat mondanánk ki, ugye? Kedves hallgató, én arra jutottam, hogy az Isten beszéde, ugye az a kezünkben van az Istennek az igéje. Az Isten beszél feleslegesen, vagy haszontalanul? Jézus beszélt úgy, hogy hát csak úgy leártott társadalmi viccelődik dolgokon, felesleges beszédeket szól, megtárgyalja a politikai helyzetet, ugye, meg mit tudom én, meg valakiket. A Bibliában ilyen sallangos, üres, járatú beszéd. Ugye nincsen, mert az Istennél minden szó mindig a helyén van. Akkor hogyan tudnál megtanulni helyesen beszélni? Hogy az mindig tanítás legyen más ember számára? Az Istennek a beszédéből. Különben az Isten igaz olyan, hogy az ember egyre többet olvassa, akkor hat ugye a gondolkodására. Megváltoztatja a gondolkodását. Hát a szavainkat mindig a gondolatainkat mutatják meg, ugye? Az ember általában arról beszél, ami a belsejében van. Hát kinek mi van, ugye? Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az életnek kenyere. Az Isten beszéde az az életnek beszéde. Pál apostol mondja, hogy az életnek beszédét tártuk elibéjük. Vagy másról azt mondja, hogy te az Isten levele vagytok beírva tintával, nem tintával, azt mondja, a szívetek táblájára. Hogy az Isten ami beszédét, ami értelmünkbe, az egész lényünkbe akarja belevinni, de nem úgy, hogy ennek hogy fejbe tudjam, mit mond az Isten, hogy ez nagyon fura lenne, hogy mi teljesen azonosuljunk az Istennek a gondolkodásmódjával, és úgy szóljunk, úgy cselekedjünk, mint ő. Azért mondja tovább Krisztus itt a János 6. fejezetét, ha végigolvassuk, az egész fejezet erről szól egyrészt, hogy az Isten beszéd az milyen fontos, és ő maga. Szóval mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Ugye sokan úgy értek, hogy el kell menni úrvacsorázni. Az is igaz. De mire emlékeztet az úrvacsora? A kenyér az micsoda? És az mit jelképez Jézusnak, a Krisztusnak a teste? Ugye? Azt mondja, hogy nem csak kenyére ér az ember, hanem Isten minden igéjével. Krisztus itt külön a 6. fejezet végén úgy fejezte be, hogy az én beszédem lélek és élet. Azt azért mondja, hogy úgy kell ennünk az ő beszédét, vagy a testét, hogy mi egyé váljunk vele, azonosuljunk vele. Teljesen átjön az ő gondolkodása, hogy szinte az ő szavai legyenek a mi szavaink is, vagy a mi szavaink az ő szavai. Azt mondja, nem issza a vérét, ugye ez meg arra mutat, hogy te meg tudjál változni, hogy én tudjak rád hatni, hogy egyé legyél, mint szőlőtők a szőlőveszővel, ezért nekem valamit tennem kellett. És a vér mire emlékeztet mindig minket? Ugye arra, hogy neki el kellett jönni a földre, és meg kellett halnia. Ő, amikor itt 33,5 évig élt, az ő szavai Az ő beszéde önmagát, vagy az atyát mutatta be. Ő azonos volt azzal, amit mondott. Ugye nálunk ez nem mindig van. Azért volt ő az ige. A megtestesült ige. És azt mondja, hogy mikor ő meghalt értünk azért, hogy mi egyé tudjunk lenni vele. Azt mondja, aki nem eszi az ember fiának testét, és nem iszza a vérét, nincs is élet benne. Mert a beszéde az életnek a beszéde. Ezért gondoljunk bele, hogy a kimondott szavak ereje. Mi volt a kezdőigénk? Ki emlékszik rá? Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van. Ezért az életnek beszéde. És beszélhetünk úgy is az emberekkel, hogy ami beszédünk a halálra viszi, de úgyis, hogy az életre viszi. De csak mi ezt akkor tudjuk megtenni, hogyha az Isten lelke munkája ez bennünk. Ha mi Krisztussal egyé válunk, ha mi úgy gondolkozunk, hogy ő gondolkozik. Ha látjuk Krisztusban, hogy ő hogyan tudott emberekhez szólni, hogy ő milyen lelkülettel volt, milyen szeretettel fordult az emberekhez. Megvárom, hogy befejezet. Pali. Most ott találnék, azt mondom, hogy hátraültetlek. De nem vagyok az. Szóval... Az Istennek, ha úgy tudjunk értelmesen szólni és megszólalni, ahogy az Isten is beszélt, ha mi Krisztustól tanulunk folyamatosan. Ugye az ő teste étel, ugye azt mondta, nem csak kenyére az ember Isten minden igével, amely az ő szájából származik. És amiképpen minden nap ennünk kell, fizikailag, ugyanúgy kéne minden nap az Isten igével is táplálkoznunk. Ugye nem érezzük mindig hiányt, nem érezzük, hát az ember nagyon jel van az Isten igéje nélkül, de én tudom a magam életéből, hogy valami hihetetlen, hogy mondja, az ember tényleg lelkileg gyengül el. Ugye ha nem eszünk, akkor fizikailag gyengülünk el. Ha az Isten beszéde nincsen bennünk maradandóan, akkor az ember lelkileg gyengül el. Akkor tudjuk, hogy milyen ki az emberből. Megint az ember. Szoktam mondani, hogy akkor jöttünk ide, Palival beszélgettünk, és azt mondja nekem, Pali, hogy te fogsz ölást tartani, mondom neki, remélem nem én. Nézd rám. Szóval miért? Hát mondom, ha én szólok meg, mondom, akkor régen rossz neked. Mert az én természetem. És az én természetem az, hát az emberi, ugye? Az emberi természet, meg tele van minden rosszal. Jó, én úgy szeretnék szólni, hogy az Isten szóljon, és ne én. Hogy a jó Isten nyilvánuljon meg. Mert az Isten beszéde az élő és ható. Azt mondja Krisztus, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és ön is abban. Ezt így, ilyenképpen kell érteni, hogy aki az Isten igével táplálkozik, a Krisztus teste, aki a halálát elfogadja, hogy ő hitáltal befogja Krisztus, hogy ő azért élhet, azért eheti az Isten testét, vagy az igéjét olvashatja, mert Krisztus meghalt érte, azt mondja, azonosul vele. Az ő gondolatai, azok az Isten gondolatai, az ő érzései, az Isten érzései, az ő látás, mondja az ő hallás, az Istené. Teljesen egyek lesznek. Azért mondja, hogy egye, hogy átjegye az egész lényét, az egész gondolkodását. És akkor az fog bele megnyilvánulni, mint a Krisztus szólna mi általunk. Úgyis mondja Pál apostol, mint a Krisztus kérne mi általunk. Azt mondja Pál, azt mondja, ez nem olyan emberi beszéd, mint az emberek szólnak. Azt mondja, ez valósága az Isten beszéde. És az Isten beszédében hatalom van és erő. Azba van erő, abba a szóba van erő, az meg tudja az embereket változtatni. Ránk is visszahat, mert amit kimondunk, az mindig visszahat ránk is, és segít nekünk is abban, hogy lelkileg erősek maradjunk és épüljünk, arra is hat, aki hallja. Szóval befejezésül ezt az igét jól megjegyez, hogy mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és miképpen ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét. Ugye ne gondoljuk azt, hogy a kimondott szavak elvesznek. Ne gondoljuk azt, hogy valamit mondtunk 10 évvel ezelőtt, és annak nem volt hatása a környezetünkre. Nem azt mondjuk, hogy egy-egy szónak, mert néha egy-egy szó is úgy megragad a fejünkbe, de ahogy mi beszélünk, ahogy emberekkel kommunikálunk, amit mondunk, az összességében a környezetünkben lévő embereket valamilyen irányba mindig befolyásolja. Az Isten azt szeretné, hogy is mondta Dávid, hadd tanítson a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek te hozzád. Hogy az emberek arra forduljanak, hogy bennük is az Isten fel tudja kelteni az ő utáni vágyat, hogy a lelki ismeretükkel szembe tudjanak, vagy szóba tudjanak állni. Hogy ne azt mondják, hogy vétkeztem, de. És ugye még annyit, hogy hogyan tud az ember valóban milyen a másik embernek megbocsájtani, ugye említettem ezt is, hogy az emberben nincs ez a bosszúálló lelkület. Ez is az emberi természetnek az egyik sajátsága. Hanem megtanulja Istentől azt, hogy teljesen az Istenre hagyja. Jézus Krisztusban volt bosszúállás. Amikor ugye a sátán mindent megtett az, hogy ki hozza ezt belőle, amikor leköpték, meg arcütötték, meg tövéskornát beleverték a fejébe a nárpálcával a katonák, meg kigunyolták, meg Herodes is ott gunyolta, amikor oda vitték. Ugye mindent megtett az ellenség, hogy vágjon vissza. Ha más nem, legalább szóban mondjon valamit. És nem jött ki belőle semmi. Ez hihetetlen. Nekünk olyan kevés ahhoz, hogy oda mondjuk valamit a másiknak, nem? Ha Krisztus ezt meg tudta cselekedni, kedves hallgatók, én hiszem azt, hogy az Isten nekünk is megadja ezt. Hogy túllássunk azon, hogy az embert mi tartja fogságba, és tudjunk neki segíteni, hogy kilépjen belőle, hogy ő is Krisztusra tekintsen, és vele táplálkozzon. Én kívánom, hogy ez maradjon meg bennünk, és amikor innen elmenjünk, vagy beszélgetünk, jól fontoljuk meg, hogy a hallgatni jobb, mint sokat beszélni. Nyilván Krisztus nem arra célzott, hogy soha ne beszéljünk. Nem is a sok beszédre célzott ő ezzel, hanem a sok üres beszédre, a tartalmatlanra. Jézus is mondott sokszor sokat, olvassuk a Bibliába, de az minden szó, minden gondolat mindig a helyén volt, és mindig építette az embereket. Én azt kívánom, hogy ami beszédünk, az mindig építse az embereket inkább, és ne rombolja. Köszönöm a figyelmet!

Kedves hallgatók, szeretettel köszöntöm Önöket, és a ma reggeli áhítatunk János Evangélium a 3. fejezetének a 16. versében szerepel. Ezt a Biblia verset szeretném Önöknek felolvasni, ami a következőképpen szól, és amit a Biblia szíve lelkének is tartanak. Ez a Biblia vers így szól, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ennek a Biblia versnek a fényében egy rövid gondolatot szeretnék felolvasni Önöknek Spurgeontől, akit a prédikátorok fejedelmének is tartottak az ő korában, és ez a rövid gondolat pedig a következőképpen szól. Az ég valamennyi csillaga közül a sarkcsillag a leghasznosabb a tengerészeknek. Ez az igevers is ilyen sarkcsillag, mert több embert vezetett már az üdvösségre, mint bármilyen más Biblia vers. Az ígéretek között pedig olyan, mint a nagy medve a csillagképek között. Néhány szó különleges fényen ragyog benne. Az úgy azt fejezi ki, hogy Isten irántunk való szeretete mérhetetlenül nagy. Az adta szó, hogy ajándékról van szó, amelyet csak úgy kapunk. Az pedig, hogy fiát adta értünk, Isten szeretetének rendkívüli megnyilvánulása. Addig ugyanis, amíg fiában nem jött hozzánk a földre, hogy értünk éljen és meghaljon, addig még nem lett nyilvánvalóvá, hogy micsoda nagy az ő szeretete irántunk emberek iránt. Ez a három szó valóban kiragyog ebből a mondatból. De ez még nem minden. Szeliden felszólít, hogy higgyünk, és kegyelmesen az üdvösség útjára mutat, amely minden bűnös ember számára járhatóvá lett. Ez a lehetőség széles teret nyit mindenki számára, aki hisző benne. Ez az, aki mindenkire vonatkozik, aki csak hisz, senkit sem zár ki az üdvösségből. Ezután jön a nagy ígéret, hogy akik hisznek Krisztusban, nem vesznek el, hanem örök életet nyernek. Milyen nagy ígéret ez mindazoknak, akik talán úgy érzik, hogy ők elvesznek, és semmiképp meg nem menekülhetnek, mert azt ígéri, hogy mindenki megmenekül, aki hisz Krisztusban, tehát ha hiszünk Krisztusban, örök életünk van. Kedves hallgatók, hagyj olvassam fel még egyszer ezt a Biblia verset, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönöm szépen a megtisztelő

Legelőször a kisgyermekekhez szólok röviden, mielőtt a felnőtteknek szóló igehirdetést kezdenénk. Kedves gyerekek, ha feltenném nektek ezt a kérdést, hogy ki a legbátrabb ember, nem tudom, mit válaszolnátok rá. Mire gondoltok? A legerősebb? A legokosabb? Hát a Bibliából azt tudjuk meg, hogy az a legbátrabb ember, aki a Jóistenben bízik. Szeretném, ha megtanulnátok egy bibliai ígét, amely így hangzik, az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Ugye milyen érdekes ige? Biztos tudjátok, hogy az oroszlán az nem fél senkitől, semmitől, de ez az ige még csak nem is azt mondja, hogy mint az oroszlán bátrak, hanem azt mondja, mint az ifjú oroszlán bátrak. Lehet, hogy már egy öregedő oroszlán nem olyan bátor, de ez a Biblia azt mondja, ahogy mint az ifjú oroszlán olyan bátrak. És azt is megfigyeltek, így mondja, az igazak. Ebben az is benne van, akik nagyon igyekszenek igaz életet élni, és ha valamit hibáznak, rögtön bocsánatot kérnek, és elrendezik a Jóistennel. Ezért nem félnek, amikor hozzá kell folyamodni imádságban, amikor veszedelem vagy nehézség veszi körül, mert tudják, hogy a Jóisten bűneiket megbocsátotta, szereti őket, figyel rájuk, és bátran kérik a segítségét. Szeretnék nektek egy kis történetet felevelíteni a Bibliából, hogy mennyire igaz az, hogy az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Dávid királyról biztos sokat hallottatok, és azt is tudjátok, hogy fiatal korában Saul király mennyire halálosan üldözte. Nem adott rá semmi okot. Dávid fiatalember volt, és tényleg igaz a Jóisten előtt, aki nagyon törekedett a Jóisten akarata szerint élni, de mindig azt is szívesen elismerte, rögtön, azonnal, mentegetőzés nélkül, ha hibázott, és szívből bocsánatot kért a Jóistentől. És ezért, mikor halálra kerestette őt az ellensége, a király, akkor is bátor volt, akkor is bízott a Jóistenben. És egyszer az történt, hogy kiment ellene a király 3000 emberrel. Tudtok képzelni, 3000 katonát mennyi az? Ő pedig menekült előtte hegyeken, dombokon, erdőkben. Neki csak 400 embere volt. De ő nem is akart hadakozni a királlyal, csak menekült előle. Azok az emberek is csak azért menekültek hozzá, mert azok is üldözöttek voltak. És mikor meghallotta, hogy megint egy ekkora sereggel jött ki ellene Saul, akkor elhatározta, hogy valahogy be akarja bizonyítani a királynak, hogy mennyire nem tör az életére, mennyire nem ellensége, mennyire ártatlanul üldözi. És megkérdezte a körülötte lévő embereit, hogy valaki hajlandó lenne vele lemenni éjszaka az ellenség táborába. Na megkérdezem, elmernél menni 3000 felfegyverzett katona közé, akik téged halálra keresnek, összesen 2 ember, Dávid, meg rögtön jelentkezett egy fiatal ember, biztos nem csak azért, mert szerette Dávidot, hanem azért, mert bízott a Jóistenbe, különben nem mert volna erre vállalkozni. És azt olvassuk a Bibliában, hogy szépen mentek az erdőbe, ahol a tábor be volt kerítve, és elmentek egészen odáig, ahol a király aludt, egy vizes korsó volt a feje mellett, meg leszúrva a földbe a dárdája. Nem tudom, el tudjátok képzelni, hogy milyen könnyen megrecsenhetett volna egy ág, vagy valami történik, valami zajt csapnak, vagy észrevetlenül lálépnek. Gondolják, hogy nem volt világítás az erdőbe éjszaka, és ott a sötétbe rosszul lépnek, és már is felfedezik őket. És ők elmentek odáig, szép csendben elvették a korsót, elvették a dárdát, és amikor már jó messzire értek egy dombra, ahol itt jól lehetett az éjszaka csendjébe a hangot hallani, akkor Dávid oda kiáltott nekik, hogy nem vigyáztatok a királyra. Küldjetek ide egy embert, nézzétek meg, ki ez a dárda, ki ez a vizes korsó. És úgy mentek be a táborba, és úgy mentek ki, hogy senki nem vette észre. Bátrak voltak, nagyon bátrak, mert ha észreveszik őket, rögtön halálfiai. De ők tudták, hogy ártatlanok, tudták, hogy igazak a Jóistenül, és tudták, hogy jót akarnak, és tudták, hogy a Jóisten meg fogja őket védelmezni. Ezért voltak ilyen bátrak. És elolvasom nektek a Bibliából, hogy mi volt az oka, hogy segítette meg őket a Jóisten,
hogy sem nem vette észre senki. Mert én szinte nem tudom elképzelni, hogy két ember a csendes éjszakába, 3000-es hadsereg közepébe a királyig úgy bemenjen, meg úgy kimenjen onnét, hogy semmi olyan zajt nem csapnak, vagy egy ember a sok közül fel nem ébred, és el nem kapja őket. Na, elolvasom nektek. Így mondja a Biblia. Akkor elvette Dávid a dárdát és a vizes korsót Saul feje mellől, és elmentek. És senki sem volt, aki látta, sem aki észrevette volna, sem aki felébredt volna, hanem mindnyájan aludtak, mert az Úr mély álmot bocsátott rájuk. Látjátok, hogy Jóisten hányféleképpen tud segíteni? Meg tudta tenni, hogy 3000 ember olyan mélyen aludt, hogy egy parányi zajt se hallottak meg. És amikor Saul meghallotta, hogy Dávid nem bántotta őt, ott volt a dárda a kéznél, ott voltak mellette, ő aludt, és a halálos ellenségét, aki megkeserítette az életét, megölhette volna, és nem tette, csak csendbe elvitte a korsót, meg a dárdát, akkor a király megszégyenült, hogy tényleg ártatlanul üldözi Dávidot. Tehát szeretném, gyerekek, ha megjegyeznétek, ki a legbátrabb ember, az, aki a jó Istenben bízik, és aki igaz, akinek nincsen rendezetlen bűne, hibája, mindig bocsánatot kér a jó Istentől, és nagyon törekszik is, hogy ne kövessen el hibát. Az ilyen igaz ember, és aki bízik a jó Istenben, az a legbátrabb. Mondjátok csak velem a bibliai igét. Az igazak, mint az ifjú oroszlán bátrak. Hát kívánom, hogy ti is legyetek mindig igazak, és bízzatok a Jóistenben, és ezért minden veszélyben legyetek nagyon bátrak. Mehettek a helyetekre. Kedves gyülekezet, Lukács evangélium a 11. fejezetéből olvasom az igét, az első verstől a 13-ig. Tehát Lukács evangélium a 11. fejezetéből, az első verstől a 13-ig olvasom az igét. Így hangzik. Jézusról mondja az első vers, és lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egy az ő tanítványai közül. Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait, ugye keresztelő Jánosra utal. Ő pedig, mármint Jézus, mondta nékik, mikor imádkoztok, ezt mondjátok. Mi, atyánk, ki vagy a mennyben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen a mennyben, akképpen a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk naponként, és bocsásd meg nékünk a mi bűneinket, mert mi is megbocsáttunk mindeneknek, akik nékünk adósok. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie, az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná. Ne bánts engem, immár az ajtó be van zárva, az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert a barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ad neki, amennyi kell. Én is mondom néktek. Kérjetek, és megadatik néktek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és az zörgetőnek megnyittatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad neki? Vagy ha halat vajon a hal helyett kígyót ad-e neki? Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kérik. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeszakasz úgy kezdődik, hogy mikor Jézus egy helyen imádkozott. Milyen hely lehetett ez? Az evangéliumok beszámolóját Jézus életéről szinte véges végig kísérik az ilyen
megjegyzések, hogy Jézus elment egy puszta helyre imádkozni, felment egy magas helyre imádkozni. Tehát ez az egy hely, ez bizonyára most is valami csendes hely volt, ahol nem zavarta őt senki, ahova visszavonult imádkozni. Aztán azt olvastuk, hogy minek utána elvégezte, akkor a tanítványai ezzel a kéréssel fordultak hozzá, taníts minket imádkozni. Úgy képzelhetjük el a helyzetet, hogy amikor ők keresték Jézust, talán mint máskor azért, mert már összegyülekezett a sokaság, és várják őt, hogy kezdje tanítani, akkor még Jézus imádkozott. És akkor szólaltak csak meg természetesen, miután befejezte az imádságát. De az is kiderül ebből a pár sorból, hogy Jézus kétség nélkül kimondott szavakkal hallhatóan imádkozott, mert a tanítványokban ez buzdította fel azt a kérést, hogy így fordultak Jézushoz, Uram, taníts minket imádkozni. Nem is tudták volna a tanítványok feljegyezni sem Jézus úgynevezett főpapi imáját, amit ugye a Gecsemáné kertbe menet mondott, sem pedig a Gecsemáné kertben elhangzott ismételt könyörgéseit, hogyha azokat Jézus nem kimondott szóval, nem hallhatóan mondta volna. Ugye az utóbbi esetben azt olvassuk, egy kőhajításnyira tanítványok, tehát

Csak ki. Nem hangerővel kell imádkozni, mert a Jóistennek nem kellenek a kimondott szavak, nem neki van rá szüksége, hanem nekünk. De próbáljuk meg, hogy amikor Jézus szava szerint a belső szobába elvonunk, és magunk imádkozunk, imádkozzunk kimondott szavakkal. Sokkal jobban segít ez komolyan venni azt, hogy tényleg egy élő személyhez, Istenhez beszélünk. Sokkal jobban kikristályosítja bennünk a gondolatokat, a kéréseket. Sokkal jobban fegyelmez minket, hogy ne szaladjanak szét a gondolataink. Én tényleg szívből tanácsolom mindenkinek, aki imádkozni szokott, vagy vágyakozik imádkozni, hogy kövessük Jézus példáját. Ugye a Biblia azt mondja, hogy Krisztus követése, ez a kereszténység. Vajon ebben a tekintetben nem kellene követnünk Jézust? Hogy ahol magányban, csendben imádkozunk, ott is tanuljunk meg kimondott szavakkal, figyelmesen, összeszedetten, meggondoltan, teljes szívből imádkozni. És amikor a tanítványok azt kérték, hogy taníts minket imádkozni, ahogy Keresztelő János is tette, Jézus ugyanazt a minta imát ismételt el, amit korábban a hegyi beszédben. Mert ha megfigyeljük, ugye Lukács evangélium a 9. fejezet 51. versétől az evangélista már Jézusnak az utolsó ige hirdetői körútjáról számol be, amikor már elindult Jeruzsálembe. A hegyi beszéd pedig még a galileai szolgálat elején hangzott el, és Jézus akkor adta eléjük ezt a minta imádságot, a mi atyánkot először. Tehát biztosak lehetünk benne, hogy valamiképp nagyon fontos ez a minta, amit nekünk Jézus adott az imádságainkhoz, hogyha Jézus még másodszor is ugyanazt a 6 kérést ismételte el, amikor kérték a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni. Egyébként azt is megfigyelhetjük itt, hogy Jézus ezt az imát az egyéni csendes imánkhoz, az elvonult személyes imádsághoz adta mintaimaként. Ezt csak azért említem meg, mert ha sokszor megjönnek a Isten tiszteltünkre vendégek, akik nem jártak még itt, vagy bárhol máshol ránk kérdeznek, hogy hát mi miért nem imádkozzuk a mi atyánkot kórusban az Isten tiszteleten, akkor erre a nagyon egyszerű válaszunk ugye az, hogy a Bibliából azt értjük meg, hogy Jézus nem közös imára szánta ezt az imádságot. Ez a 6 kérés tartalmánál fogva nem olyan jellegű, hogy kórusban mondjuk, és sajnos nem csak az a probléma, hogy elgépiesedik, hanem igazából ezeket nem lehet ilyen gyorsan egymás után mondani. Ezeknek a kéréseknek csak akkor van értelmük, ha mélyen beleéljük magunkat. És ugye Jézus, amikor a hegyi beszédet mondta, akkor így kezdte a mi atyánkról szóló tanítást, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és imádkozz el a te atyádhoz, aki titkon néz, és akkor kezdte sorolni ugyanezeket a kéréseket. De bele lehet esni egy másik hibába, és nem csak abban a hibában, hogy ilyen rutinosan, és igazi bátgondolás és beleélés nélkül mondani ezt az imát, és hanyagolni a magánimádságot, és csak közösen elmondani a mi atyánkot, hanem abban a hibába is bele lehet esni, hogy nem használjuk ezt egy mintaimaként az egyéni imádságainkban. Testvérem, én most nem fogok erre kitérni, mert nem ez a témánk, hogy végigvegyük, hogy ez a 6 kérés mit tartalmaz, de én mindenkinek ajánlom, hogy úgy vizsgáljuk meg az imádságainkat, hogy vajon abban benne van ez a 6 kérés. Én nagyon szeretném remélni, hogy aki magát tudatos Krisztus követőnek vallja, kereszténynek, nem fordul elő, hogy egy nap egyszer, nagyon szerényen mondom, hogy egy nap egyszer nem imádkozunk úgy, hogy bemegyek a belső szobámba is, igazán beszélgetek az Istennel. De vajon az ilyen imádságban benne van ez a 6 kérés? Ha Jézus 2-szer is ezt mondta el, akkor ezek vajon nagyon-nagyon fontos, és így kell mondom, nélkülözhetetlen elemei az imádságnak. És nézzük meg, hogy a mi imádságunk milyen területen mozog. Kérünk fizikai oltalmat, kérünk egy-két aktuális dolgot formálisan, vagy talán szívből is valamiért hálát mondunk, és vége. Gondoljuk át nagyon ezeket a kéréseket. Tévedés az, hogy az őszinte imádkozás, vagy a jó imádkozás az, ami ösztönösen, érzelmi, hangulati alapon történik. Imádkozni tanulni kell. Jézustól azt kérték a tanítványok, hogy taníts imádkozni, és Jézus nem utasította el ezt a kérést. És ebben benne van az, hogy tanítani akarta őket, és hogy tanulni kell az imádságot. Ezért

Javítsunk az ima gyakorlatunkban. Javítsunk úgy is, hogy megtanulunk kimondott szavakkal, igazán összeszedetten, komolyan véve imádkozni. De javítsunk az imádságainkon, az imádkozó gyakorlatunkon úgy is, hogy nagyon átgondoljuk ezt a kérést. Sok kiváló irodalom is van ehhez. Lehet bőven olvasni erről, hogy mit is tartalmaz ez a hat kérés. És nem csak arra van szükség szó szerint ki, mondjuk nem is ez a lényeg, hanem tartalmilag ez a hat kérés, amit saját szavainkkal mondhatunk el, saját helyzetünk szerint, de a hat alapvető kérés ne hiányozzék az ilyen elmélyült, csendes, helyen mondott magányos imádságból. De Jézus nem fejezte be ezzel a válaszát a kérésre, hogy Uram, taníts minket imádkozni, hanem még tovább két példázatot is mondott, és egy nagyon biztató ígéretet is hozzáfűzött, amivel arra akart rámutatni, hogy nem csak az fontos, hogy mit imádkozunk, milyen tartalommal imádkozunk, hanem az is, hogy hogyan imádkozunk. Nézzük meg még egyszer ezt a szakaszát Jézus tanításának, és olvassuk az 5. verstől újra az első példázatot. És mondta nékik, ki az közületek, akinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki, barátom, adj nékem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie. Az pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, imár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, és nem adhatok néked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mint a barátja, de annak tolakodása miatt felkél, és ad neki, amennyi kell. Ugye nagyon töbörek ezek a példabeszédek, de úgy próbáljuk elképzelni a szituációt. Ugye keleten sokszor egy ágyban aludt az egész család. Ugye ha fölkelne a családfő, hogy ajtót nyisson, akkor meg kell háborítani a gyermekeit is. És mivel Jézus utána ezt a biztatást fűzte, hogy hozzá, hogy zörgessetek és megnyittatik néktek, és ugye így mondta, hogy ha azért nem is kell fel a barátja, annak tolakodása miatt, ugye ez kurszó, majd felkél, ugye ebből arra lehet következtetni, hogy a barát nem egyszer zörgetett az ajtón, és ugye azt gondolta a barátja először, hát ugyan ki az, aki ilyenkor zavar, nem fogom háborítani a gyerekeimet, nem kerek föl, de mivel kitartó volt az zörgetés, újra és újra hangzott, végül fölkelt, és amikor mondja, hogy mi a problémája, hogy nem tud kenyeret adni a barátjának, aki hozzájött, adott neki amennyi kell, célt ért. És talán első percre furcsának tűnik, hogy hát az imádsághoz fűzte Jézus ezt a példázatot, de úgynevezett ellentétes példázat, és azt akarja mondani, hogy még egy földi ember is, akitől álhatatosan kérnek, még ha nem is lennének érzelmei, vagy még ilyenkor már nem is akarna még a barátságra se gondolni, de a kitartó kérésre csak fel fog kelni, és fog neki adni annyit, amennyit kér. És azt akarja megmutatni, hogy az Isten mennyivel inkább, mennyivel inkább. És ennek a példabeszédnek két nagyon fontos mondani valója van. Az egyik az, hogy miért is zörgetett a barát olyan eltökélten, mert kenyeret akart adni a barátjának. Testvérem, én azt hiszem, hogy azért sorvad el az ima életünk, és azért élettelen, mert csak magunk körül forognak a gondolataink. Mert nagyon könnyen belesüppedünk egy olyan, idézőjelbe teszem, keresztény életformában, mert ez valójában nem keresztény életforma, hogy küszködünk, hogy eltartsuk a családunkat, hogy rendesen megoldjuk a dolgainkat, és egy kis lelki erőért eljövünk hétvégén az Isten tiszteletre. De ez nem Krisztus követés, ez nem igazi tanítványság. Aki valóban Krisztus követő és valóban tanítvány, az együtt érez a szenvedő világ minden nyomorával, azt égeti az emberek sok lelki és testi szükséglete, és az az ember rögvest megtanul imádkozni. Ugye mindannyiunknak korlátozottak akár az anyagi eszközeink, akár a lelki erőnk, és mi csak tehetetlenül, emberileg csak tehetetlenül tárjuk szét a kezünket. Én nem tudom más, hogy van vele. Annyi szegénységet lát az ember, annyi kiszolgáltatott helyzetet, és olyan nagyon szeretne segíteni. Na de hát nem tud, ő maga nem tud. Kifogynak már az ötletei, hogy kitől kérjen, vagy hogyan hozzon össze rászorulót és adományozót. És még makacsabbak ennél a lelki problémák. Ugye hány és hány ember körülöttünk például küzd depresszióval.
olyan mélyen elsüllyedve, csüggedésbe, bezárulnak a gondolatai, nem találunk utat hozzá, nem tudjuk kiemelni. Máskor emberek a kételjeikkel küzdenek, máskor a természetükkel küzdenek, és csak bonyolítják maguk közül a dolgokat, az egyik rossz döntést a másik után hozzák, és nem tudunk rajtuk segíteni. És ilyenkor az a helyes, hogy széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy sajnos nem tudok segíteni. Vagy esetleg formálisan azt mondjuk, majd imádkozom, érted? Aztán vagy imádkozunk, vagy nem, esetleg egyszer, kétszer megemlítjük az illető nevét az imádságunkban, de nem tesszük azt, amit a példázatbeli barát, hogy ment, és ő zörgetett, és addig zörgetett, mert hiszen neki kenyérre van szükség, hogy egy másik kenyérre szoruló embernek adjon. Értjük-e a példázat tanítását? Ez a példázat azt mondja, hogy ne állj meg kezedet széttárva tehetetlenül. Ha egy fele barátodnak akár anyagi, akár lelkénységét látod, hanem kezdjél zörgetni az Istennél. Kérjél, hogy adhassál. Kérd az Istentől, hogy adjon neked kenyered, adjon neked gondolatot, mutassa meg az eszközöket, mutassa meg a módot, de ne állj ott tehetetlenül, hanem addig zörgess, amit kérsz, addig kérj, amit kapsz, amennyire szükség van. Legyen ez akár fizikai, akár lelki segítség. És vajon mi tesszük ezt? Ki se próbáljuk. És ugye itt az álhatatosságra való nagyon komoly bíztatás van. Ha megfelteném a kérdést, van még Jézusnak más példázata is, amely a kitartó kérésre bíztat? Ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Az is egy ellentétes példázat. Jézus azt mutatta be, hogy ha még egy olyan bírónál is, aki embert, Istent nem fél és embert nem becsül, végül az álhatatos, újra és újra folyamodó kérés, hogy szolgáltass igazságot az én ellenségemmel szemben eredményt hoz, akkor mennyivel inkább meghallgatja az Isten azokat, hogy mondta Jézus, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak. Akik egy bizonyos dologban kitartóan imádkoznak addig, amíg segítséget nyernek. Valaki feltetné ezt a kérdést, na de hát miért kell kitartóan imádkozni? Hát a jó Istennek a füle sohas süket, hát nem elég, ha egyszer elmondunk egy kérést. Testvérem, én azt mondanám nektek, hogy ennek az okait nem tudjuk teljesen kikutatni. Az biztos, hogy Isten nem előszobáztat, ahogy szokták mondani. Nem önkényesen várakoztat minket. Vagy arról van szó, hogy még a mi lelkünk nem felkészült arra, hogy áldásaiban részesítsen, vagy még az alatt az idő alatt, amíg várakoztat minket, rá akart döbbenteni, hogy valamit el kell vele rendeznünk, mert ha így megáldanak, kárunkra lenne. Vagy az ellenség vádaskodik fölöttünk, mint Jób és sok más fölött, és ahogy a Biblia mondja, éjjel-nappal vádolja az Isten választottait, és a Jóisten akarja, hogy a mi álhatatos imánk leperelje a lelkünk perét, és megszégyenítse Sátán vágyait, a hitünkkel legyőzzük ezeket, vagy akikért imádkozunk, ha történetekesen másokért imádkozunk, bennük végez az Isten egy lassú, türelmes és kitartó munkát. És nekünk erre kell várni, és mi ezt nem tudjuk, de ne foglalkozzunk vele. A mi látószögünk korlátozott, mi sose fogjuk teljesen megérteni, hogy miért kell várnunk. Nekünk legyen elég ez az abszolút bíztatás, amit itt olvasunk a 9. és a 10. versben, és az ember csak megdöbben rajta, hogy egy ekkora ígéretet miért nem veszünk komolyan. Nem tudom, hogy van olyan szava a Jóistennek a Bibliában, amit nem kell komolyan venni. Hát nézzük meg, hogy ez az ígéret milyen határozott és konkrét. Én is mondom néktek, mondta Jézus a példázat után. Ugye miután elmondta, hogy a barát végül a kitartása nyomán kapott, amennyit kellett, amennyit kért. Azt mondja, én is mondom néktek, kérjetek és megadatik néktek. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Nézzük meg, hogy milyen tartalmas ez a felhívás. Először csak azt mondja, kérjetek, utána fokozza. Keressetek. Ugye a keresés már az egy folyamat. Zörgessetek. Ez egy mind határozottabb álhatatosság. Megkérdezem, ha zörgetsz egy ajtón és nem kapsz választ, akkor mit csinálsz? Még erősebben zörget. És ha még nem kap, és még erősebben zörget, és ezt nem hagyja abba. És Jézus végül így fejezi be, mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál. És az zörgetőnek megnyittatik. Akkor megkérdezem, testvérem, miért van nekünk olyan kevés kenyerünk, amit másoknak adhatunk?
sokszor lelki erőnk, szeretetünk, bölcsességünk. Miért van olyan kevés kenyerünk?